kötve durva lepedővel, amely alól kikandikál a szalma. Aludj, kicsiny fiú, aludj, s álmodj aszott kezedbe kenyeret, s álmod királyi lesz. Egy ifjú férfi, a családapa, az asztalnál sötét homlokkal ül. Tán e homlokról árad a boró, mely a szobát betölti. E homlok egy egész könyv, amibe a földnek minden gondja van beírva. E homlok egy kép, melyre millióm élet insége és fájdalma van lefestve. De ott, alatta a sötét homloknak, két fényes szemlobok, mint két bolyongó üstökös, mely nem fél senkitől, s melytől mindenki fél. Tekintete mindig messzebb, mindig magasbra száll, míg elvesz ott a végtelenben, mint a felhők között a sas. Csendes kívül a nagyvilág, csendes belül a kis szoba. Csak néha sóhajt kinn az őszi szél, csak néha sóhajt ott benn az anya. A kisfiú halkan fölül az ágyon, falhoz támasztva bágyat tagjait, s rimánkodólag, mintha temető földéből jőne a hang, így susog. Apám, ehetném. Erőködöm, hogy elaludjam, erőködöm, de el nem alhatom. Apám, az éhség fáj. Adj kenyeret, vagy csak mutasd meg, az is jól esik. Várj holnapig, kedves kicsiny fiam. Várj holnapig, holnap kapsz kenyeret. Kakas tejjel sütött fehér cipót. Inkább ma száraz barna kenyeret, mint holnap lágy fehér cipót, apám, mert holnapig meghalhatok. Meg is halok, tudom. Olyan sokáig nem jön az a holnap. Mióta mondod azt a holnapot? S mindig ma van, mindig csak éhezem. Vajon ha meghalunk, apám? Ha sírba tesznek, éhezünk-e ottan? Nem, gyermekem. Ha meghalunk, többé nem éhezünk. Úgy én óhajtom a halált, apám. Kérlek, szerez nekem koporsót, egy kis fehér koporsót, olyan fehéret, mint anyámnak arca. Vitess a temetőbe, és tégy a föld alá. A holtak olyan boldogok, mert nem éheznek ők. Ki mondja ártatlannak a gyermeket? Hol a tőr? Hol van a kard, amely irtóztatóbb, gyötrelmesebb sebet von képes ejteni, mint apja szívén ejtette gyermek ajaka? Szegény apa. Tartóztatta magát, de könnye hirtelen kicsordult, s ő arcához kapott, s azt megtörölte reszkető kezével, azt gondolá, hogy meghasad szívéből, fecsent reá a vér. Ő a panaszhoz nem szokott, de most kitört belőle ellenállhatatlanul. Ó, ég! Isten! Mi végre alkotál? Miért nem hagytál ott a semmiségben, amelyben lelkem, testem visszavágy? Vagy embernek miért teremtél, és miért adál családot, ha már azt nem táplálhatom saját véremmel, mint a pelikán? De állj meg, ajkamon szó! Az Isten tudja, mit cselekszik. Magas tervében nem lát a vakember, s kérdőre vonnunk őtet nem szabad. Ráküld-e a tengerre engem, lelkembe tette az iránytűt, amerre ez vezet, megyek. Nesze, fiam, nesze. Egy kis darab kenyér egyél. Edd jó ízűn, ez a végső darab holnapra szántam, s ha most megeszed, a jó ég tudja, holnap mit eszel. Mohó örömmel kapott a kisfiú utána, az ágyra visszagugolt, s oly jó ízűen falatozta az Isten adta száraz kenyeret, hogy csillogott belé szeme, mint két szerelmes Szent János bogár. S midőn a végső falatot lenyelte,
ráborult az álom, mint völgyre a napalkonyat köde, s lehajtá a párnára kis fejét, s aludt, és álmodott mosolygó arccal. Vajon mit álmodott? Miről? Koporsóról-e, vagy kenyérről? Álomba sírdogálta magát az anya is, a másik mellé tette kis dedét, karjával mind a kettőt átölelte, s a nyoszójának szélén úgy aludt. A férfi fölkelt asztalától, az ágyhoz lépdegélt lábujjhegyen, megállt előtte összefont karokkal, és elgondolkodék. Végtére boldogok vagytok, szeretteim. Az életet nem érzitek, levette vállaitokról az álom e nagy súlyt, mint napestig hordotok, szegény, szegény szeretteim. Én Istenem! Hát jobban szereti az álom őket, mint én szeretem, hogy ez tészi őket boldogokká, amik én nem tehetem. De is mindegy, elég, hogy boldogok. Aludjatok, kedveseim. Aludjatok. Jó éjszakát. Megcsókolá a három alvót, szent háromságát család életének. Áldásadólag terjeszté föléjük kezét, hogy e kéz más nem adhatott nekik, mint puszta áldást, sejére visszaballagott. Még egy szelíd tekintetet vetett a népes nyoszójára, egy oly szelíd, édes tekintetet, melytől az alvók álmaikban rózsák és angyalok között mulattak. Aztán kinézett ablakán, beléje nézett a sötétbe, nézett beléje oly merően, mintha azt föl akarta volna gyújtani éjszakfényével lángoló szemének. Hol járhat virasztó férfi lelke? Minő utat választott, s kit keres? Ott fönnbolyong azon magasban, hová csak őrültek, s félistenek merészlenek, s bírnak felszállani. Ledobta a ház és napgondjait, mint tojása híját a madár, kikelt, s röpül. Az ember meghalt benne, s él a polgár. Ki a családé volt elébb, most a világé. Ki három embert ölelt az imént, most milliókat ölel át. Ott fönn csattognak lelke szárnyai, honnét a föld olyan parányinak látszik, mint a megégett papír hanván a szikra. Sebes röptében, ahogy elsuhant egy-egy csillagnál, ez megreszketett a gyertyalánként, melyre ráleheltek. Röpült, röpült. Millióm s millióm mérföldnyire van egyik égitest a másikától, s azok mögötte mégis oly hirtelen maradtak el, mint vágtató lovas mögött sűrű erdőben a fák. S midőn immár fölül volt a csillagoknak milliárdjain, elért a mindenség végére tán? Nem, a mindenség közepére. S ott volt előtte, ki kormányozza a világokat pillantatával, kinek valója fény, s kinek szeméből minden szikra egy nap, mit földek s holdak forganak körül. És szólt a lélek az ős szellem fényében fürödve, miként a hattyú fürdik a tónak átlátszó vizében. Isten, légy üdvöz, légy imádva. Fölszállott hozzád egyik porszemet, hogy előtted leboruljon, s elmondja, hű fiad vagyok, atyám. Kemény pályára utasítál, de én nem zúgolódom, sőt áldalak, mert azt mutatja ez, hogy szeretsz, hogy én választottad vagyok. A föld lakói elfajultanak, eltértek tőled. Rabszolgák levének. Rabszolgaság. Ez a bűnök szülője, a többi ennek apró gyermeke. Ember hajol meg emberek előtt. Ki embertársának fejet hajt, az, Isten, tégedet csufol. Meg vagy csufolva, Isten, ott a földön. De ez örökké nem maradhat így. Dicsőségednek helyreállni kell.
egy éltet adtam.

hogy munkálhassak embertársimért. Így szólt a lélek, és visszaszállott a nagy égből a földre, a kicsiny szobába, hol elzsibbadva várta őt a test. A férfiú fölrezzene, hideg futott át tagjain, veríték folyt le homlokán. Nem tudta, ébren volt eddig, vagy álmodott. Ébren volt, mert elálmosodni kezdett, nehéz pilláin ült az álom. Fölszedte fáradt tagjait, és vánszorogva vitte a földön fekvő szalmazsákra. Ki fönn az égben járt imént, ottan hever most durva szalmazsákon. Míg a világ hóhéra és helyenpárnákon nyugszanak, ő, a világnak jó tevője, darócon hentereg. De íme, végsőt lobban a mécs, kialszik bágyat élete, s kívül az éj mindegyre oszlik, mint a tovább-tovább adott titok. S a hajnal, a vidám kertész leány rózsákat szór a ház kis ablakára, s a rideg falára a szobának. S a fölkelő nap legelső sugára, az alvó férfi homlokára száll, miként egy aranykoszorú, miként egy fényes meleg csók. Isten ajakáról. Ki vagy csodálatos teremtmény? Ki vagy te, férfiú? Lelked ruhája csillagsugárból szőtt fényes palást, és testedet kopott rongyok fedik. Családod éhes, éhes vagy magad, s vasárnapod van, ha lágy kenyér kerül véletlenül abrosz nélküli asztalodra. S mit a tiédnek, s magadnak nem bírsz megszerzeni, a nagy világot törekszel boldogítani. Az égbe van szabad bejáratod, s ha úriház előtt kapognál, az ajtót bézárnák előtted. Az Istennel társalkodol, s ha nagy urat szólítanál meg, nem állna szóba véled. Az embereknek egy része szent apostolnak nevez, a másik rész pedig szentségtelen gonosztevőnek. Ki vagy? Kitől van származásod? Büszkén neveznek-e szülőid fióknak, vagy szégyenre gyúlad arcok nevednek hallatára? Mi születtél? Ponyván vagy bársonyon? Elmondjam a történetet, e férfi életét? Elmondom azt. Ha festeném, úgy festeném le, mint egy patakot, mely ismeretlen sziklából fakad, mely sötét szűkvölgyön tör keresztül, hol károgó hollók tanyáznak, minden nyomon egy kőbe botlik, s örök fájdalmat nyögnek habjai. Az óra nyelve éjfélt hirdetett. Kegyetlen téli év ala, a téli éjszakák két zsarnoka uralkodott, a hideg és sötétség. Födél alatt volt a világ. Ki is kísérteni az Istent ilyenkor szabad ég alatt? Az utcák, melyeken nemrégiben tolongva járt az ember sokaság, üres puszták voltak, mint a meder, melyből kiszáradt a folyó. A népetlen utcákon csak egy őrült bolyongott. A fergeteg. Nyargalt az utcákon keresztül, miként ha ördög ülne hátán, és lángsarkantyút verne oldalába, a háztetőkre ugrott földühében, és besüvített a kéményeken. Tovább rohant, stelitorokkal ordítozott belé a vakély siket fülébe. Aztán a fellegekbe markult, rongyokra tépte éles körmivel, s reszkedtek a megrémült csillagok, s a felhődarabok között idébb-odább hömpölyge a hold, mint a holtember a hullámokon. Egy pillantás alatt lélegzetével ismét a felhőket tömegbe fújta, és a magasból lecsapott a földre, mint prédájára a rablómadár. Egy ablaktábláját ragadta meg, megrázta, és sarkából kifeszíté, s midőn mély álmokból a bennlakók sikoltva fölriadtak. Elvágtatott ő, rémesen kacagva. Népetlen a város,

0: ki járna időben kinn? És mégis, mégis ott egy élő alak. Vagy kísértett talán, járása olyan kísértetszerű. Errébb jön, errébb, már látszik, hogy asszony. De a sötétség titka, hogy koldus nő-e, vagy úrihölgy. Körültekint leselkedőleg, amott a birkocsit pillantja meg, tolvaj léptekkel hozzásompolyog, a kocsis alszik a bakon. Halkan kinyitja a hintóajtaját, és lop talán ellenkezőleg. Belé tesz valamit, becsukja az ajtót, s elillan, mint a gondolat. Nyílt nem sokára a kapu, kijött egy asszonyság, s egy úr. Beülnek a hintóba, a kocsis indítja lovait, rohan. Ott benn nyögés, aztán sikoltás. Az asszonyság sikolta föl, mert lábánál egy kisgyermek nyögött. Elérte a hintó a célt. Az úr s az asszonyság kiszáll, s az asszony így szól a kocsishoz. Nesze a díj, fiú, s itt benn kocsidban a borra való. Egy szép kisgyermekecske, viselt gondját, mert Isten adománya. Így szólt az asszony, s ment az úri pár. Szegény kisdette ott a kocsiban. Miért kutyának nem születtél? Ottan lett volna neveltetésed ez asszonyság ülében. Eltáplált volna gyöngét gondosan. De mert ember lettél és nem kutya, az Isten tudja, milyen sorsra jutsz. A bérkocsis fülét, fejét vakartas, imádkozott-e vagy káromkodott, nem tudni, csak hogy morgott valamit. Az Isten áldás nem tetszett neki. Gondolkodék, mit tégyene kölyökkel? Ha elviszi haza, otthon a gazda majd fejéhez vágja, s kidobja az ajtón mindkettőjüket. Nagy mérgesen csap a lovak közé, és hajt keservesen. A külvárosban egy szurtos lebújban mulatnak még, a lámpafénytől piroslik ím az ablak, mint az iszákos ember orra. A birkocsisnak sem kellett egyéb. Az Isten áldást oda tette szépen a kocsma küszöbére, s ment. Alig, hogy elhordá magát, jó éjszakát mond ott bent társinak egy részeg cimbora, s amint kilép a küszöbön, olyat botlik, hogy képivel barázdát húz a megfagyott havon. Teremtetté ez a tisztes férfiú, hogy méltósága ilyen pórul járt. Az a küszöb nőtt tennap óta.
1: Úgy mond.
0: Tennap nem volt ilyen magas. Ha így magas lett volna, tennap is meg kellett volna botlanom. De én tennap meg nem botoltam, pedig nem ittam kevesebbet, mint ma, mert én rendes, pontos vagyok, minden nap egyformán iszom. Így dörmögött, és föltápászkodik, és indult, és folytatta a dörmögést. Hiába is beszéltek, mert az a küszöb nagyobb, mint tennap volt, nagyobb. Már ettől el nem állok, nem bizony. Hisz mekkorát emeltem lábamon. És mégis hogy jártam? Szégyen és gyalázat. Az a küszöb megnőtt, igen. Vagytán követett oda valaki? Az meg lehet, mert hely, rossz a világ, a gáncsolódást szörnyen szereti. Rossz emberek követ gördítnek lábaim alá, s lábam vakságát orrom bánja meg. Csak az vigasztal, hogy a többi is, ha majd kijő, rajt átbukik.
1: Kedvem von ottan lesbe állani, és nézni, mint potyognak el, mikor kilépnek.
0: De mit beszélsz? Vén ember, mit beszélsz? Hát illik ez. Illik hozzád, ékár öröm. Nem, ez nem illik. És én ezennel azzal javítom meg magam, hogy visszamék, és elhajítom az ajtó mellől a követ. Tolvaj vagyok, s szükségnek esetén rabló is, és ha rákerül a sor, az embert főbe kollintom, de azt, hogy orrát így beverje, azt el nem bírná lelkismérletem. És visszaballagott a jó öreg, hogy elhajítsa a gonosz követ. Utána nyúl, csóválja. Há! Milyen visítás! Meghökken a vénember, és tűnődve elkép szól magában.
2: A mentőgös mennykőbe is. Ilyen kő még nem volt kezemben. Olyan puha. És azon föl sikít is. Sikító kő. Ez furcsa egy kicsit. Nézzük csak itt az ablaknál. Hoho. Hisz ez gyerek. Valóságos gyerek. Jó estét, kisöcsém. Vagy kishugom. Nem is tudom, mi vagy. Hogy a manóba jutottál ide?
0: Megszöktél, ugye, szüleidtől, te kis gonosztevő? De mit beszélek én megint? Milyen bolond beszédek már ezek? Hiszen pólyában van szegényke. Talán éppen ma született. Olyan kik a szülői? Tudnám csak, vissza is vinném nekik.
2: De már ez mégiscsak cudarság, így elhajítani a gyermeket, mint az elviselt bocskort.
0: Cudarság.
2: Ezt a disznók, de még a rablók sem teszik.
0: Pólyája vén kopott ruha, szegény asszonynak gyermeke. Hát ha gazdagé.
2: És azért takarta anyja el rongyokba, hogy ne is sejtessék úri származását.
0: Ki tudja?
2: Nem tudhatja senki sem. Már ez titok. S örökre az marad.
0: Ki lesz apád, szegény, kicsiny gyerek? Ki?
2: Én leszek. Bízisten, az leszek. Apád.
0: Miért ne? Fölnevellek tisztesen. Lopok számodra, még tőlem telik. S ha a munkából végképp kivédülök, számomra majd te lopsz.
2: Ez így van. Így mossa egyik kéz a másikat. Nagyon jó lesz. Most már törvényesebbek lesznek lopásim. Kettőnkért lopok. Majd még kevésbé furdal a lelkiismeret.
0: De a patvarba... Még neked tej kell. Biza, tej. Se baj. Hisz ott a szomszéd asszony. Éppen tennap temette el kisgyermekét. Majd fölvállalja ő a szoptatást. Bizony fölám. Jó fizetésért elszoptatná az ördögöt magát is.
3: Így elmélkedve ballagott haza a jó öreg. Keskeny sikátorok vezettek elrejtett lakához, mely föld alatti pincejük vala. A szomszédasszonyt fölveré álmából ökledöngetésével, mit a nyikorgó ajtón gyakorolt.
2: Szomszédasszony, gyertyát világot, szólt a vénember. Gyertyát hirtelen a házat gyújtom fel különben. Minek, minek? Mit kérdezi? Gyertyát, ha mondom, szaporán. Így. Most egymás után szoptassa meg a gyermeket. Hol vettem? Úgy találtam. Az Isten áldott meg vele.
0: Hisz mindig mondtam én, hogy engem a jó Isten szeret. Szeret bizony, jobban, mint a papok hiszik. Ez nagy kincs. Magára bízom, szomszédasszony, viselje gondját, de jobban, mint saját fiának. Nevelje föl, neveltetési költségeit magamra vállalom. Megalkuszunk, hiszen mi értjük egymást. Igaz, hogy a pénz mostanában szükkenterem, mert tudja ördög, az emberek mind százszeműek. De én azért királyilag fogok fizetni. Isten megsegít. Ha nem mondom, viselje gondját, úgy bánjék véle, mint szemfényivel. Mert te gyermek, vén napjaim reménye.
3: Megalkuvának. A félfagyott kisded fölmelegült az emlőn, mit szájába vett, amelyből édesen szívá a keserű életet. Csak egy napos még, s mennyit hánykodott már? Mennyit nem fog hánykódni ezután? Másnap korán az öreg úr a szomszédasszonyhoz kíváncsian bekukkantott, és szólt vala.
4: Nos, hogy van a vendég? Remélem jól.
2: De itten egy kissé hűvös van, szomszédasszony, boszorkány adta fücsönbe. Százszor mondjam-e, hogy a költség ennyi?
4: De úgy, igaz, fiú-e vagy jány? Még nem is tudom.
2: Fiú, szomszéd uram, fiú,
4: olyan fiú őkelme, mint a pinty.
2: Anna jobb.
4: 7-8 esztendő alatt olyan tolvaj lesz, mint a Krisztus. Dicsőséges tolvajjá nevelem.
2: Szó, ami szó, már ahhoz értek, hogyan kell a fiút nevelni. Értek hozzá, mint senki más.
4: A Vak Tamást is én neveltem, kit a minap kötöttek föl. Ez volt a tolvaj. Félszemű volt, s mégis meglopta az 1000 szemű Istent is.
2: Kisfiam, ne félj! Belőled sem lesz kontár, esküszöm.
4: De szomszédasszony, talán nevet csak kéne adni néki, melyet híressé tégyen a világ előtt.
2: Mit gondol, angyalom, minek nevezzük? Hadd lám csak, mi volt tennap?
4: Szilveszter napja. Jó, legyen szilveszter. Én a pap leszek, szomszédasszony lesz a keresztanya. Kereszteljük meg, hogy nevét törvényesen viselje, s legyen keresztjén, nem pedig pogány, hogy egykor el ne utasítsa Szent Péter bátya a mennyajtajától.
2: Van víz ebbe a fazékba?
4: Van.
2: Emelje csak föl a fiút,
4: és hozza hozzám.
2: De megálljunk, hisz pap vagyok, hát reverenda kell.
4: Hol van egy zsák? Azt kötöm nyakamba.
3: Az öreg úr a zsákot felköté, kezébe vette a fazék vizet, s egész pompával s ünnepéllyel kereszteli meg a fiút, és Szilveszter lett a neve. 4 év haladt el, és gyermek lett a csecsemő. Ott nőtt fel a sötétben, a föld alatt, a bűnnel s férgekkel egy tanyán. Nem szítta a menny tisztább levegőjét, nem látta a földnek szépségeit, élt, s olyan volt, mint a halott. Az öreg úrnak benne kedvetelt, mert ész s ügyesség villant ki belőle, miként a tűzkőből a szikrák, és gondolá az öreg úr, szikrából támad a láng. Alig 4 esztendős, és már lopott gyümölcsöt a kofától, és kilopta a vakkoldús kalapjából a krajcárt. Jó nevelője minden csinnyaért adott szép szót, és kenyeret neki. De egyszer s mint megdöngeti, ha egész nap semmit sem lopott. Azonban ez ritkán fordult elő. S az öreg úr reményei szemlátomás növének, s építé fáradatlanul a jövő szikláin a légvárakat, és addig építé, míg egyszer ott fönnakadt a levegőben a jó öreg, a gondos nevelő, akasztófára kellett jutnia, ki annál sokkal többet érdemelt. A szomszédasszony ott vala fölmagasztaltatásán, látám időn a mester hurkot kötött nyakán, s ő nyelvét hosszan kiölté, mint egy csúfolva a világot, ki ilyen csúffá tette őt. S midőn a ceremónia után a szomszédasszony hazament, a kisfiúhoz így szólt nyájasan.
4: Most már az ördög elvihet, fiam. Menj Isten hírével a pokolba. Mától megszűnt a fizetésem, érted, s magam költségén nem kívánhatod, hogy itt hizlajolak, mint a libát. Gyer, azt a szívességet megteszem, hogy kikísérlek a kapun. Te, ha visszajössz, a csatornába doblak.
3: A kisfiú ezt a dolgot nem érté. Némán engedelmeskedett. Midőn becsukták az ajtót mögötte, még egyszer visszapillantott ez ajra, aztán elindult. S ballagott. Ment, mendegélt, egy utcából ki, a másikba be. Így hosszú útat még nem tett soha. Új volt előtte minden, amit látott. Szép cifraboltok, cifra emberek, bámulva állt, bámulva ment tovább. S amint egy utcát elhagyott, a másik ott volt azonnal, s így végetlenül a városnak végét nem érte. Sok bámulástól, sok menéstől elfáradott a kisfiú. Egy utcasarkon lekuporodott, a szögletkőhöz támaszta a fejét. Átellenében tarka játékszerrel vigadt egy pár virgonc gyerek, azokra nézett. És mosolyga, mintha ott játszanék ő is velük. És addig-addig nézte őket, míg szép lassacskán elaludt. Aludt. Sokáig. Egyszer azt álmodá, hogy két hegyes, tüzes vas közelk feléje, mindig közelebb jött a szeméhez, hogy kisüsse ezt. Nyöszörgött félelmében, és kétségbe esve ébredett föl. Az éj, immár késő vala, az égen csillagok valának, és az utcákon nem voltak emberek. Csak egy öreg banya állott előtte merő szemekkel. Miktől még jobban félt a kisfiú, mint álmában a tüzes vastól. Oda húzá magát a szögletkőhöz, hogy majd belapult feje, s rá sem mert nézni a banyára, el sem mert nézni róla. A vénasszony végig cirógatá arcát, s szólt hozzá oly szelíden, amint csak tőle telt. Hogy hínak, kisfiam, ki az apád? Ki az anyád? S hol laknak? Majd elkísérlek haza. Gyer, adsz a kezedet. Nevem Szilveszter. Nincs apám s anyám. Nem is volt. Úgy találtak engem. És hazamennem többé nem szabad. A szomszédasszony azt ígérte, ha visszamék, a csatornába dob. Hát gyer velem, fiacskám. Gyer hozzám. Én anyád leszek. Gondos, szelíd anyád. Gyerünk! Kézen fogá a kisfiút az asszony. Követte őt az aggodalmasan, s reszketve, szinte eszméletlenül, nem tudva, hogy mi történik vele.
0: Nézd! Itt lakunk, fiacskám!
3: Szólott otthon a vénbanya.
0: Az én lakásom e szoba, tiéd pedig a konyha lesz. Nem fogsz magadban lakni. Hey, kutyus! Kutyus, ne! Itt van, ugye szép kutya? Ezzel tanyázol itten. Ott a pokróc, elfértek rajta ketten. Olyan jó ágy, hogy jobb se kell. És a kutyus majd meleget tart. Ne félj, nem bánt, jó kis kutya. Látod, mi nyájasan tekint rád, hogyan csóválja farkát. Mint testvérek fogjátok egymást szeretni, nem kételkedem. Feküdj le mellé, s aludjál, fiam. Ehetnél tám. Adnék is vacsorát, de már késő van. Látom, alhatnál. Aztán rossz is, kivált gyereknek az alvás előtti vacsora, mert tőle ördögökkel álmodik. Feküdj le hát, és aludjál, fiam.
3: Ott hagyta őt a vénbanya. Félénken kullogott a pokrócra, a kutyához, s a pokróc szélén meghúzá magát. Nem mert társához közeledni. De a kutya hozzá simult barátilag. Átcsillagott szeme az éj sötétségén, s egy csillogás olyan szelíd, olyan testvéri volt, hogy barátságot és bizalmat öntött a kisfiúba. Egymáshoz egyre közelebb és közelebb húzódtak. Az ebszőrét simítgatá a gyermek, s az ennek arcát nyalogat. Beszélt is véle a fiú, s az állat válaszgyanánt halkan nyöszörgött. Meleg, forró barátságot kötöttek. Másnap pedig len a fiúhoz így szólt a vénboszorkány.
0: Mostan figyelj rám, gyermekem. Képzelheted, hogy ingyen nem tartalak, mert ingyen a Krisztus koporsaját sem őrizik. Dolgozni fogsz, mert írva van, aki nem dolgozik, ne is egyék. Azonban dolgod könnyű lesz, valódi kis királyság. Koldulni fogsz, más nem teszesz.
3: Én a munkát már restelem, mert elhíztam nagyon, s elűznek, hogyha koldulok, elűznek a kegyetlen emberek. Te fogsz koldulni, hát helyettem. De rajtad szánakozni fognak, s megajándékoznak, fiam.
0: Azt mondod majd, hogy árva vagy, apád most halt meg, és anyád honfekszik éhes betegen. Én a távolban lesni foglak, s vigyázok rád.
3: Azért te is vigyázz, különben nem lesznek jó napjaid, becsületemre mondhatom.
0: Én nagyon jó vagyok, ha jó vagyok, de nagyon rossz vagyok, ha rossz vagyok.
3: Ezt írd fejedbe és szívedbe, kedves fiam. Koldulni fogsz mindenkitől, kinek jobb a ruhája, mint téd, és ilyet eleget találsz, ne félj.
0: Előre nyújtott kezedet, oldalra hajtott fejedet, fel, s összehúzod a szemüldököd, a szádat le fogod biggyeszteni, s szemed megnyálazod, és úgy rimánkodol beteg anyád, s az Isten szent nevében. Megértettél a gyermekem. Ha meg nem értél, újra magyarázom. S ha szó után egyáltalában meg nem tanulod ezt a tudományt, bottal verem beléd. A gyermek állítá, hogy mindent tud, és nem felejti el. Az asszony elpróbáltatá vele a jelenést, és elcsodálkozott a fiúnak mester fölfogásán.
2: Aranybányát találtam benned, fiacskám!
0: Vigyorgott a boszorkány. Valódi grófi életünk lesz! Valódi grófi életünk! Lássunk mindjárt az aratáshoz. Ehetnél?
3: Majd, ha megjövünk, fiam, akkor jól lakhatol.
0: Neked különben nem szabad sokat enned, mert, mint én, elhízol, aztán elillan a nyúl, s üthetjük bottal a nyomát. Kövér koldusnak soványan jár az alamizsna.
3: Egy népesebb utcába mentenek. Ott a banya kiállítá a gyermeket, s ő egy közel csapszékbe tért, és onnan kandikált ki, s ahányszor a fiú kezébe dobának valamit, fölvette a pálinkás poharat, egyet kortyantott, és vigyorgott. Egyik nap úgy folyt, mint a másik. Koldult, és koplalt a fiú. A vénbanyának gondja volt rá, hogy el ne hízzék valahogy szegényke. Koldult, és koplalt. E kettőt tudá az életből, s nem egyebet. Elnézte sokszor, midőn játszottak gyermektársai, nézett rájuk merően, s gondolta, milyen jó lehet az a játék, az az öröm. S elmélyen napról napra érett, s érezni kezdte, érezé, hogy ő boldogtalan. 2 évet élt már át a koldulásban. Nem volt többé szükségre rá, hogy megnyálazza szemeit. Gyakorta telt meg az könnyűivel. Egyetlen egy barátja volt, ki nyájasan nézett rá, kit szeretett, ki őt szerette, s kivel megúszta sovány falatjait, amelyeket otthon kapott, s amelyeket a városban talált. Ez egy barátja, a kutya, mely hálótársa volt.
0: Mint vágya hozzá, hogyha reggelenként elhagyta őt, s ha este hazament, minő örömmel volt vele. A vénanyó már irigyelni kezdi a barátságot, amelyet kötének. Irigyelé, hogy a kutya a gyermeket jobban szerette, mint őt, és sokszor megveré, s midőn az állat fájdalmában keservesen vonított, a gyermek sírt, zokogva sírt, és a vénasszony elkergette végre a háztól a jó állatot. Több ízben elkergette, de az visszajött mindannyiszor.
3: S a kisfiúhoz mindig nyájasabb lett.
0: Így élt a gyermek. Már 6 éves volt, s átélte 600-nak nyomorát, és néhány percnek árva örömét. Ott állt egy utca szögletében egyszer, s ditergett. Késő őszi este volt. Sár volt az utca, s köd a sár felett. Nehéz, komor köd.
3: s ő a sárban, ködben, mezét láb és hajadon fővel állt, s az elmenőköz nyöszörögve nyújtotta sárga kis kezét. Úgy ment be hangja a szívekbe, miként egy égő fájdalom, mint a harangszava, mely haldokló ember számára szól. Egy vén mogorva úr megállt mellette, s hosszan nézte őt, hosszan, merően, átfuró szemekkel. A gyermek elszaladni készült, megállj, margott rá az úr. A gyermek állt, s moccanni sem mert, s az úr kérdé, vannak szülőid? Azt akarta mondani, van anyja, aki éhezik, s beteg, s most halt meg apja, de e mogorva úr előtt nem mert hazudni. Torkán akadt a szó. Azt gondolá, hogy ez mindent tud. És így válaszolt. Nekem szülőim nincsenek, vagy nem tudom, hogy vannak-e, mert én talált gyermek vagyok. Kövess tehát, szólt a mogorva úr. S utána indult a fiú. A vénasszony kilépett rejtekéből és rákiáltott. Itt maradsz, hazug kölyök! Ez a fiú az én fiam, uram! Nagyságos úr, rimánkodott a gyermek. Nagyságos úr, én nem vagyok fia. Mentsen meg engemet, vigyen magával. Az Isten s a szentek nevére kérem, meguntam már a koldulást. Az ő számára kellett kéregetnem, és engemet koplaltatott, hogy csak minél rosszabb színben legyek, hogy szánakozzék rajtam, aki lát. Ó, Istenem! Most is hogy éhezem? Így szólt a gyermek, a mogorva úrra fölnéze, s esdeklő szeméből könny folyt le, könnyek zápora.
5: Ó, gazdög, ó, te Isten tagadó, te ördögfának makja, te! Rivalt a vén boszorkánya fiúra. Te bocskor talpra sem méltó pofa, te hazugság kalásza, te minden rossz, te semmi jó! Még hogy nekem koldult, uram fia, mikor halálba szégyellem magam, ha kéreget, se rossz szokása megvan, mihelyt elfordítom szemem, és hányszor vertem már megérte, hogy ilyen szégyent hoz rám, szegény vagyok, de koldulásra nincsen szükségem, mert elélek becsületes munkám után, és még hogy én őtet koplaltatom, én a legjobb falatokat a szájamtól szakítom el, s belétömöm, de mindez hagyján, még meg is tagad. Nem fáj a szíved, te porutya lélek, te csúfporonty, anyádat megtagadni, szülő anyádat! Hogy ki nem szakadt te szóval belőled a lépéstüdő, s a májad, és a zúzád? A földön nincs jobb nagyanya, mint én vagyok, s ő írosz unoka. De már nincs messze az ítélet, saját tulajdon anyját tagadja meg a gyermek, édes szülőjét!
3: Ennyit darált a vén malom egy lélegzés alatt, itt a mogorva úr szóhoz jutott, s szólt. Elég már a komédiából. Különben e bottal némítlak el. Undokszi, Pirtyó. Részeg vagy, mint a csap. Ha kihózanodol, jöjj hozzám a keresztlevéllel, ott, ama nagyházban lakom, s a gyermeket elviheted. De csak ha a keresztlevéllel jősz. És most hord el magad. S te, köves fiú.
6: És a fiú követte az urat. Koronként vissza-vissza nézett, azt képzeli, hogy a banya már nyúl utános galléron ragadja, de ez nem mert közelgeni. Ottan maradt állóhelyében, csak öklével fenyegetőzött, s forgatta égő szemeit, mint a kovács a tüzes vasat.
3: Jobban lett dolga a fiúnak. Nem kellett többé lopnia, és nem kellett koldulnia. Milyen boldogság, mi jó tétemény. Csak néha szállt az aggalomnak őve föléje. Hát, ha a boszorkány előjön a keresztlevéllel, mi lesz akkor megint belőle? És néha szállt a búgalambja föléje, ha eszébe jutott a hőkutya, a hálótárs és a barát. Ennek kedvéért gyakran szinte kész volt a vénbanyához ismét visszamenni, s koldulni, csak hogy együtt legyenek. Gyakorta álmodott felőle, álmodta, hogy ölelte a kutyát, és ez nyalta képét és kezét. S midőn fölébredt, s társát nem leli,
6: elkezdett sírni, s hosszan sírdagált. Midőn hazaért a fiúval, a nagyságos úr átadta őt a cselédségnek. Kitisztíták őt a régi szennyből, melyre ánőtt, és régi rongyai helyett kapott szép új ruhát. Mi jó esett neki! Azt vélte, eddig nem is élt. Azt vélte, hogy most született. Ekkor magához hívatá az úr, és így szólt szigorún. Fiú, e gyermek itt fiam, te őt nagyságos úrfinak hívod, ő lesz parancsolód, s te szót fogadsz neki. Ő lesz az úr, te lesz a szolga. Egyéb dolgod nem lesz, mint szót fogadni, de ennek pontosan tégyeleget. Minden szemintés egy parancsolat. Ha teljesíted, nem lesz semmi baj. Lesz enned, innod és ruhád. Ellenben ócska rongyodat, amelyben fölfogadtalak, nyakad közé akasztatom, aztán mehetsz a nagyvilágba, s koldulsz, mint eddig koldulál. Szolgált az árva gyermek a nagyságos úrfinak, mögötte ment, mögötte állt, mindig árnyéka volt, és leste ajka mozdulását, s alig volt a parancs kimondva, midőn már teljesült is, s a jó fiú mégis mennyit nem szenvedett. Mert a nagyságos úrfi oly gaz kölyök vala, amilyenek rendesen a nagyságos úrfiak. Érezteté, hogy ő az úr, érezteté minden nyomon. Ha száját a leves megégeté, kis szolgáját üté pofon. Ha nem köszönt más nékie, a kisfiú fejéről ütötte le a kalapot. És ennek markolt üstökébe, ha a fésű belé akadt hajába, s nem volt olyan csín, oly gonoszság, mit rajta el nem követett, mihelyt eszébe jut vala. Lábára lépett kész akarva, aztán ellökte, hogy miért áll az udban. Sarat kent rá, s aztán nyakon veré, amiért olyan tisztátalan. Szemébe önti a vizet, s ha sírva fakadt rá, mazna fattyúnak nevezte. Sok szenvedése volt szegény fiúnak, és napról napra többet szenvedett, de tűrte békén bajait, tűrt elszántan, miként egy férfiú, kiben magas lélek lakik. És mi végre tűrt, miért el nem hagyá kínos helyét, mint gyakran volt eszében? Ha tudnátok, miért maradt? Nem a jó étel és a jó ruha csalá őt vissza, hogyha útnak indult, hogy elbújdossék a széles világba. Nem volt ő olyan, mint a tyúk vagy a lúd, mely elbarangol, s ha megéhezik jól lakni, ismét visszamegy helyére. Még ellenben a csalogány, s pacsírta, ha megnyílt börtönének ajtaja, otthagyva a kész és jó eledelt, elszáll örökre, s megelégszik azzal, mit kinn a szabadban talál. Így érezett a kisfiú, mint a szabadba vágyó madarak, s mégis maradt, mint a tyúk és a lúd. S ha indult, ismét visszatért. Mi csalta vissza őt? A tanulás. Az úrfi mellett eltanulgatott. Ott állt mögötte, észrevétlenül, könyvébe kandikált, s a nevelő minden szavára figyelmezett, s mit egyszer megtanult, el nem feledte. Előbb tudá az írást, olvasást, mint a nagyságos úrfi. És amint szaporodtak évei, azokkal szaporodtak isméreti, mint a szarvas szarván az ágak. S ő büszke kezdett lenni rája, s ha a nagyságos úrfi bolondokat beszélt szokás szerint, ki jobbítá magában, s mosolyga a badar beszédeken. S a nevelő előtt nem tűnt el észrevétlen a szolga fensősége az ifjú úr fölött. S ha nem tudá leckéit a tanítvány, azzal pirít a rá, hogy a szolgával mondatá el, ki azt hallás után tanulta meg. Becsületére vált ez a fiúnak, de nem vált örömére. Erre nem. Mert a kevés nagyságos úrfi mindannyiszor keményen lakoltatá, hogy őt megszégyenité. Naponta új és durvább üldözések jutottak a szegény fiúnak, és ő naponta jobban érezi a szenvedett méltatlanságokat. S most már, ha megüté az úrfi őt, nem teste érezi, de lelke pirult. De nem, mivel hogy fájt neki, hanem mert szégyellé magát. 16 esztendős vala. Minden nap egy-egy sugarat lövelt elméje oszladó ködébe. És minden sugár egy-egy betű volt, és ilyen írat lett a sok betűből. Mi jognál fogva vernek itten engem? Mi joggal bánt embert az ember? Különbnek alkotá az Isten az egyik embert, mint a másikat? Igazságosnak hirdetik az Istent. Ha igazságos, úgy azt nem tehette. Úgy minden embert egyformán szeret. És én többé tűrni nem fogok, akármi lesz belőlem. Táplálatot, ruhát, szállást kapok, de én ezért szolgálom őket, s ezzel leróva a jó tétemény. Dolgoztathatnak, erre van jogok, de a verésre nincs. Még egyszer fognak csak megütni, de többször, Istenemre nem. Úgy is lett. Első alkalommal, és várni erre nem kellett sokáig, midőn az úrfi rá kezét emelte, ekkép kiállta föl. Megálljon ön. Ne bántson többet, mert úgy visszavágom, hogy megsiratja holtanapjaig. Elég soká voltam kutya, kit verni, rúgni lehetett, eztán ember leszek, mert ember ám a szolga is. Megvallom, itt jó téteményt rakott egy kézre ám, de más kéz azt bottal veri le rólam, és eszerint nem tartozunk egymásnak semmivel. Az úrfi e szokatlan szókra elképedett, megmerevült, s tajtékot turva ekkép ordított.
2: Ha! Szolgafaj! Ha! Lázadó gazember!
6: És a fiú így válaszolt, és hangja megvető volt. Szolgafaj! Ha már a születést vesszük, talán az én apám különb úr volt, mint minden ivadékod, s hogy eldobott magától az ő hibája nem enyém. S ha minden úr ilyen rossz lelkű, mint te, jól is tevé, hogy eldobott. Mert úgy ennek köszönhetem, ha becsületes ember leszek.
5: És lázadó? Ha lázadás az, midőn az ember érzi, és kimondja, hogy ő is ember, mint akárki más. Úgy büszkén mondom, lázadó vagyok. S tudnám csak mindazt, amit érezek, úgy, amint érezem kimondani, föllázadnának milliók velem, s reszketne a világ, mint Spartakusztól Róma reszketett, midőn eltépet láncaikkal verték falát a gladiátorok.
6: Nagyságos úrfi, Isten önnel, mi együtt többé nem maradhatunk. Én önnel, mint ember beszéltem, és hogyha egyszer már a szolga emberré emelkedik, éhen hal meg, vagy a bitófán, de többé szolga nem lesz. Ezzel megfordult, és kiment. Örökre otthagyá a házat, hol gyermeksége úgy úszott el, mint a virág az iszapos patakban. Amerre látott, arra indult, ment a világba céltalan. Az ifjúság fölgyulladott szívében úgy égett, mint a fölgyúlt városég, amelyre ráfúj a viharnak süvöltő óriása. S a lángokban milyen csodálatos mesés képek keletkezének. S lelkét a lángok úgy megedzék, mint a hámor tűz a vasat. A város végén utolérte őt az úrfi nevelője. Alig lélegzett a jó férfiú, sokat futott, hogy utolérje. Kiverte arcát a veríték, törölgeté minduntalan, miközben a fiúval így beszélt, s beszédében nem volt nagyon sok összefüggés.
0: Ne, tedd el ezt a pénzt, fiam. Nekem egy évi jövedelmem, te rálad eltart évekig. Ha jól gazdálkodol, nagy ember lesz belőled, én mondom azt neked. Dicsőbb fiút még nem láttam te nálad. Én szóról szóra érzem azt, amit te, de sohasem mertem kimondani. Féltem tőled, s bámultalak, midőn beszéltél. Az Isten áldjon minden szavadért. Tanácsolom, parancsolom, igen, parancsolom, fiú, hogy tanulj, végezd az iskolákat, különben én megátkozlak, s megvér az Isten. Te nem magadnak születél, de a hazának, a világnak. Azt mondom néked, hogy tanulj, amit különben nem is kén mondanom, hiszen te úgy szeretsz tanulni. És most az Isten áldjon meg, fiam, légy szerencsés, élj boldogul, s emlékezzél meg rólam is koronként, de ha tanácsomat nem fogadod,
6: akkor felejts el engemet. Lehajlott a fiú, hogy megcsókolja a jó ember kezét, de ő nem engedi, sőt. A fiút megölelé, s arcát csókolta meg, s úgy távozott könnyes szemekkel. Mi jól esett ez a fiúnak? Szegény fiúnak milyen jól esett? Ez volt az első szeretet, mellyel találkozott. 16 évig kellett élnie, s kínlódnia, míg oly emberre akadott, ki nem taszítá el magától, ki megölelte őt. Kiért a városból az ifjú? Midőn kiért a szűk falak közül, azt gondolá, börtönből szabadult, s mohón szivá a tiszta léget, az Isten legdrágább ajándokát, melytől a láb erőt kap, és a léleknek szárnya nő. Egyszer sokára visszanézett, nagyot haladt, már messze volt a város, a házak összeolvadának egymással, és a barna tornyokat elnyelte félig a távolköde, s még dongás volt az ezerek zaja. Az ifjú biztatá magát, tovább, tovább, semmit ne halljak, és semmit ne lássak onnét, ahol eddig éltem, ha életnek mondhatni éltemet. S ment, mint aki ostorhegyet fut. S midőn végképp eltűnt a város, s ott áll ő a végtelenben, szabadnak akkor érzi csak magát. Szabad vagyok, kiállta föl. Szabad vagyok. Többet nem mondhatott, de könnyei beszéltek, s jobban mondták el érzeményeit, mint nyelve mondta volna. Ha, milyen érzés, milyen gondolat, midőn az ember először szabad. És ment az ifjú, egyre ment, amerre szép táj csalta, arra irányozá lépéseit. Megbámulá a síkot és hegyet, a síkmezőt és a hegy erdejét, és mindent, ami csak szemébe tűnt, mert minden oly új volt előtte, először látta a természetet, a természet szépségeit. És ott, a rengetegben, a fellegekbe ágaskodó bércek között, ahol mennydörgés a folyam zugása, s a mennydörgés ítéletnaprivalma, vagy ott a puszták rúnaságán, hol némán ballag a csendes kis ér, s hol a bogár döngés a legnagyobb zaj, ottan megállt az ifjú, körültekintett áhítattal, s midőn szemét s lelkét meghordozá a láthatár fönségein. Erőt vett rajta egy szent érzemény, letérdepelt, s imádkozék. Imádlak, Isten, most tudom, ki vagy. Sokszor hallottam és sokszor kimondtam, de nem értettem nevedet. A nagy természet magyarázta meg hatalmad és jóságodat. Dicsértessél, dicsértessél örökre. Imádlak, Isten, most tudom, ki vagy. Amerre csak ment, mindenütt oly szépnek látta a természetet, de benne mindenütt az embert olyan boldogtalannak. Nyomor s gazság gyötörte mindenütt. Azt kezdte észrevenni, hogy ő nem a legszerencsétlenebb, és fájt nagyon neki, hogy vannak nála szánandóbbak is. Mindig kicsinyebb lett előtte saját baja, míg végre végképp elfelejté, s nem látta, és nem érezi azt, csak a mások baját, és homlokát a hideg kőre tette, s forró keserves könnyeket sírt. Eszében tartá, mit szívére kötött a jámbor nevelő, midőn bucsút vett tőle és pénzt adott neki. Eszében tartá ezt az ifjú, s nem hagyta teljesítlenül. Beállt az iskolába, s tanult szorgalmasan, s olyan volt társai körében, mint csillagok között a hold. Azok csodálták őt, de nem szerették. Lelkének fensősége rajtuk, mint sziklakő nehezkedett. És ellenében irítség és gúny támadott föl, és rálövöldözé a sebesítő nyilakat. Miért bántotok ti engemet? Szólott szelíd jó szívűséggel gyakorta társihoz. Miért bántotok, barátim, engem?
3: Én nem tanulok a magam javára, ti értetek tanulok én. Mit én tudok, higgyétek, annak más fogja venni hasznát, akárki más, csak én nem. Ha belátnátok lelkem mélyébe, ragaszkodnátok hozzám, jó fiúk. Úgy szeretnétek, mint most nem szerettek, mint én szeretlek titeket. Ha belátnátok lelkem mélyébe, által látnátok gyarlóságtokat, s nem vagdalnátok a faágait, mely egykor számotokra hoz majd árnyékot és gyümölcsöt, szegény rövidlátó fiúk, ti. De majd szerettek még ti engemet, szeretni fogtok Istenemre engem. Kacaj követ teljetén beszédit, csak újabb töltésül szolgáltanak a gúnyolódás fegyverébe, amely mindig szívének állt. És elvadult lassanként a világtól, mindegyre mélyebben szállott magába, s került mindenkit, egy barátja volt, a senkitől meg nem zavart magány. Ott élt azon képek között, miket üres ábrándoknak tart a világ, de melyekről ő tudta, hogy azok élő valódi lények, az ő lelkébe néző jövő alakjai. Ott a magányban, buzgón olvasá, miként a hívő a Koránt, s mint a zsidó a Bibliát, olvasta ott buzgóan a világtörténetet. Világtörténet! Mi csodálatos könyv! Mindenki mást olvas belőle. Egyiknek üdv, másiknak kárhozat. Egyiknek élet, másiknak halál. Egyikhez így szól, s kardot ad kezébe, eredj és küzdj. Nem küzdesz hasztalan, az emberiségen segítve lesz. Másikhoz így szól, tedd le kardodat, hiába küzdenél, mindig boldogtalan lesz a világ, mint ezred évek óta az. Mit olvasott ez ifjú belőle? Mit gondolt ő, midőnek könyvet becsukta reszkető keze? Ezt gondolá. A szőlőszem kicsin gyümölcs. Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs. S ha a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belé kerül évezredek, vagy tán évmilliómokba, de bizonyára meg fog érni egykor. És aztán az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő a napsugaraktól érik? Míg édes lett, hány napsugár lehelte rája élte melegét? Hány százezer, hány millió napsugár? A földet is sugárok érlelik, de ezek nem napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de csak a nagy lélek, s ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnók tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, amely segíti a földet megérni. Csak egy nap tart a sugár élete. Tudom, hogy amidőn megérkezik a nagy szüret, akkora én már rég lementem, s parányi művemnek nyoma elvész az óriási munka közt. De életemnek a tudat erőt ad, halálomnak pedig megnyugovást, hogy én is egy sugár vagyok. Munkára hát, föl a munkára lelkem. Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve, nagy a feladat, az idő röpül, s az élet rövid. Mi célja a világnak? Boldogság. S erre eszköz? A szabadság. Szabadságért kell küzdenem, mint küzdtek érte oly sokan. És hogyha kell, elvérzenem, mint elvérzettek oly sokan. Fogadjatok ti szabadságvitézek, fogadjatok szent soratok közé. Zászlótokhoz hűséget esküszöm, s ahogy véremben lesz egy párt ütő csepp, kiontom azt, kifecsentem belőlem, ha bár szívemnek közepén lesz is. Így vallomást tett. Nem hallotta ember, de meghallotta odafönn az Isten. Fölvette a szent könyvet, melyben jegyezve vannak a mártírok, s belé írá a Szilveszter nevet.
7: Petőfi Sándor az Apostol című elbeszélő költeményéből Kaszás Attila olvasott fel. Dramaturg Szebényi Cecília, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Csizmadia Tibor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 1999-ben, és legutóbb 2004. március 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.
3: A gyermek ifjúvá lett, s az ifjú férfivá. Esztendő után jött a földet meglátogatni, s bucsút sem véve távozának. Őt sem kerülték ki az évek, elment hozzája mindenik, s nyomot hagyott arcán, szívén. Túl volt immár az iskolákon, régen kijárta azokat, és benn volt a világban, az életben, az emberek között, hol minden lépten meglökik az embert, s minden lökés egy darabot töröl le a lélek zománcából, s az orcának színéből. Bemásnak látta-e világot, mint amilyennek képzelé? Naponta kisebbnek tetszett előtte, mélyebben süllyedetnek az ember, akit Isten saját képére alkotott, az ember, akinek szemével a napba kéne néznie, és ehelyett a porba néz, miként ha férgeket keresne, hogy tőlök a csúszást tanulja. És mentül kisebbnek tetszett előtte az ember, annyival nagyobbnak látá a munkát, amire hivatva érezé magát. De el nem csüggedett. Tán oly parányit végzett, mint a hangya, de mint az, olyan fáradatlan volt. Szűk volt köre, de e kört teljesen betölté lelkének fényivel. Erkölcse, tudománya néki nevet szerzett még iskoláiban, s midőne pályát végezé, több úr hívá meg őt nagy s gazdag hivatalra ilyen kecsegtetéssel. Szegődjél hozzám. Szolgalész, igaz, de így urat szolgálni, mint én, dicsőség. És azért, hogy előttem meghajolsz, előtted ezren hajlanak meg. Más dolgod nem lesz, mint ez ezreket nyúznod tehetséged szerint, s e könnyű munkából meg fogsz gazdagodni. Szilveszter megköszönte szépen-e könnyű munkát, és így válaszolt. Azért, hogy én nekem szolgáim legyenek, én más szolgája nem leszek. Én nem kívánom, hogy előttem embertársim hajlongjanak, de ne kívánja tőlem más se, hogy előtte én hajoljak. Nem ismerek nálam kisebbet, s nem ismerek nálam nagyobbat. S a gazdagságot illetőleg, az nekem talán ingyen sem kellene, annál kevésbé kell olyan nagy áron, hogy érte nyúzzak másokat. Ekképp szokott beszélni ő. Levett kalappal, de fölemelt fővel. El nem fogadta a nagy hivatalt, de jöttek hozzá szegény emberek, és meghívák őt falujokba, jegyzőnek, és az ifjú ment. Ment örömest és boldogan. S midőn elért a faluba, s körülvevék őt a lakók, így szólt hozzájuk lángoló szemekkel. Üdvözl légy nép! Úgy néz szemembe, tanítód és atyád leszek. A bölcső óta mit vertek fejedbe? Kötelességidet! Én megtanítlak jogaidra. És teljesíté, amit ígért. Nem a kocsmába jártak ezután a munka végzett gazda emberek, mint jártak eddig világkezdet óta. A faluház előtt karéba állottak, és az ifjú jegyzőt hallgatták a vén emberek, és jobban hallgaták, mint papjokat, mert papjoknál jobbakat beszélt. S mit ott tanultak, elvivék haza, és elbeszélték fiaiknak, s a jegyző tiszteletben állt. De két ház volt a faluban, mely az ifjú apostol fejére átkot mondott áldás helyett. Az a két ház, hol a pap és az uraság lakott, a kastély s a parókia. Naponta gyűlöltebb és rettegettebb lett a két házban a jegyző gazdálkodása, s elpusztulását tervezék, mert látták, ha a jegyző marad, úgy ők pusztulnak el. De volt fönn a kastélyban is egy lény, ki a nép emberét úgy tisztelte, mint a nép maga.

Üldözött igazság, ha mindenhonnan szám kivetve van, vég menedéket ott talál. Dicső, dicső hely a hölgyek szíve. Nem is sejti az ifjú, hogy barátja, hogy pártfogója van ott fönn, az úri lakban, s olyan szép pártfogó. Látták koronként a leánykát, midőn az végig sétált a falun, vagy ablakából nézett a vidékre, s ha látta őtet, hosszan elmerengett. Ilyenkor egy csodálatos érzés szállotta meg szívét, mely hozzá így beszélt. Az ember nem csak polgár, egyszer s mint ember is. Mindig másoknak éljene is, sohasem magáért. Szegény fiú, te mikor érsz magadnak? Lesz-e időm időn magadnak érsz? Te szétosztod mások közt lelkedet. Lesz-e? Ki néked adja lelkét, vagy lelkének csak egy darabját, vagy egy tekintetét csak, amiből gyanítanom lehetne legalább mi a boldogság. Oly szomjas szívem, hogy fölinna egy záport, s talán egy harmad csepp sem hull reá soha. Nyugodjál meg sorsodban, jó fiú. Viseld békén a rideg életet. Tégy másokat boldoggá, ha lehet, s maradj magad boldogtalan. Légy föld, amely gabnát terem, hogy mások learassák. Légy lámpa, mely még másoknak világít, tulajdon életét fogyasztja el. A jó vagy rossz sors úgy hozzá magával egyszer, hogy a leányka véle találkozott és szóba állt. Rövid volt a találkozás, és keveset beszéltek, de attól fogva többször jöttek össze véletlenül-e, vagy tán kész akarva, sem a jány, sem az ifjú nem tudá. És egyre hosszabbak levének, s bizalmasabbak a találkozások, de önmagokról sohasem beszéltek. Azonban egykor fölhívá-e a jány, vagy csak magától nyílt meg kebele, eszébe nem jutott, az ifjú elmondta életét. Elmondta, mi magában áll a földön. Hogy nincsen ember, és nem volt soha, ki őt testvérnek, vagy barátnak, vagy gyermekének híta volna. Elmondta, amint rá emlékezett, hogy egy tolvaj találta őt az utcán, aztán egy koldus nő fogadta föl, s aztán, mint szolga, úgy nevelkedett, lopott, koldult és szolgált. Így telékel gyermek s ifjúkora. Elmondta az irtóztató nyomort, mely gyermek évein feküdt, s a lelki szenvedéseket, mik ifjúságát terhelik, s mik a nyomornál még irtóztatóbbak. S amint lenézett életébe, ez örvénybe, melyből fölkapaszkodott, amelyben, mint egy fekete vízű tengerszem, úgy állt kínja özöne, elszédült lelke. És szeméből a könnyek úgy rohantak, mint csatatérről a vert hadsereg, és a jány véle zokogott. Még eznap a leány atyával egy egészen más jelenése volt. Fölhívatá a büszke földesúr őt, s megleckésztette irgalmatlanul, amért jobbágyait tévútra vezeti, és pártütőket, lázadókat csinál belőlük, s azzal végezi, ha még tovább is bújtogat, el fogja csapni őt. Méltósággal felelt az ifjú. Uram, kikérem a leckésztetést. Kinőttem már az iskolából, de ahhoz szokva még ottan se voltam. Ha vétkem van, ha lázító vagyok, ott a törvény, az majd ítél fölöttem. Ha vétkes nem vagyok, mi joggal dorgál ön engemet? És ami az ijesztést illeti, az elcsapástól meg nem ijedek. Annyit mindenhol keresek, amennyiből megélek. De innen én el nem megyek, mert itt hasznosnak érzem magamat. S ön, hogy elcsapjon engemet, nem fogja megkísérteni. Saját javának érdekében, mert vagy velem jön az egész falu, vagy ön lesz, aki távozik. Nem mondom ezt miként fenyegetést, úgy mondom ezt inkább, mint jó tanácsot, ki a lakókat ismerem. S tudom, hogy engem mennyire szeretnek, és mit nem lesznek értem tenni készek. Így szólt az ifjú, meghajtá magát, s ment. Következő vasárnapon őróla szólt a prédikáció.

0: Borzadva mondta a híveknek a pap, hogy milyen istentagadó ez ember. Istentagadós lázító. S ha még tovább is tűrik őt maguknál, el vannak veszve mind a két világon. Mert amért lázítóval cimborálnak, legyilkoltatja őket a király, s az istentagadó barátait halál után az ég be nem fogadja. Intette, kérte őket, hogy javuljanak, még van idő, míg rájuk nem jön a vész, az ítélet. Könnyezve kérte, hogy tekintsék földi és más világi boldogságokat, ne válasszák a halált és a poklot, az élet és az üdvesség helyett. Bőszülten hagyta el a nép a templomot, az Isten és a béke házát, s vadállatként rohant az ifjúhoz, kit tennap még atyának nevezett, s ráparancsolt, holnap ilyen tájig, ha itt látják, tüstént nagyon verik. Beszélt az ifjú, amint tőle telt. Beszélt oly lelkesen, mint még soha. Hiába. Ahol pap emelt szót, ott az igazság megfeszítetik. Az igazság szörnyet hal ott. A pap minden szavára egy ördög áll elé, és az ördög nem hatalmasabb, de ékesebb szólású, mint az Isten. S ha tettel győzni nem tud, tud elcsábítani. Káromkodó fenyegetéssel hagyja el az ifjút a nép. Egy pillanatra megvolt lelke törve, kétségbe ejtő eszmék ültenek megnehezült fejére, mint a holttestre a hollósereg. Ez hát a nép, kiálta föl. Ez hát a nép, amelyet én imádok, amelyért élek, s halni akarok. Ilyen volt ezredév előtt, de semmi, semmi. Ezred év után majd nem lesz ilyen. Még most gyermekő, kit el lehet könnyen bolondítani. Majd meg fog érni, férfi lesz belőle. S éppen mert gyermek, gyámolítni kell. Nincs mit csodálni, ősidőktől óta azon valálok papok és királyok, e földi istenek, hogy vakságban tartsák a népet. Mert ők uralkodni akarnak, s uralkodni csak vakokon lehet. Szegény, szegény nép, mind sajnálom őt. S ha eddig küzdtem érte, ezután kettős erővel fogok küzdeni. Beállt az est, beállt az éj, utolsó éje itt az ifjúnak. Ott a fasornak árnyékában áll, s fölnéz a kastély amaz ablakára, amelyből a leány szokott kinézni. De puszta most ez ablak. Nincs ott virága, nincs ott a leány, és az ifjú mégis néz föl, néz merően, mint egy kővé vált, síron túli szellem. Arcára halovány fátyolt borított a csendes bánat és a holdvilág. Egyszer megfogva érezékezét, az első percben észre sem vevi az érintést, úgy elgondolkodik, midőn megfordult, oldalánál azt látta, akit ott fönn keresett. Kegyedre vártam, szólt az ifjú. Kegyedre vártam. Azt reméltem, hogy még egyszer meglátom ablakánál. Egy néma búcsút küldök föl szememből, aztán örökre távozom. Reményemen túl jó a sors. Ajkam beszélhet szemeim helyett, s kezem foghatja e kedves kezet. Isten veled, te drága, drága lény! Te egyetlen egy a nagyvilágon, aki barátodnak neveztél engemet, s akit barátomnak szabad nevezni. Emlékim nincsenek nekem. Magad fogsz állani szívemben, mint a szegény kunyhó falán a szent kép, amely előtt estenként térdepel jámbor lakója, és imádkozik. De hogyha telve volna szívem a legdicsőbb emlékek kincsivel, kiszórnám azt e pillanatban, mind s téged hagynálak benne egyedül. Isten veled. Ha hallod híremet, ha szépeket mond majd a hír felőlem, hidd el, hogy a te érdemed lesz az. Azért törekszem jónak s nagynak lenni, nehogy megbánt és szégyeneld, sőt, ellenkezőleg, büszke légy rá, hogy engemet barátodnak fogadtál. Isten veled, lelkem védangyala. Indul. az ifjú, és ment volna, de kezét tartotta a leány, és görcsösen szorítá. Beszélni vágyott, s elhagyá a hang. Hosszú szünet telt el bele, míg akadozva ekképp szólhatott. Isten veled, menj! Menj, Isten veled! Te, ifjok legnemesbike, menj! Bár mehetnék én is te veled, mennék örömmel, édes örömest, s nem látjuk egymást soha-soha többé. Lehulsz egemről, fényes csillagom, mert én szeretlek tégedet. Ki kell ezt mondanom, hogy ki ne vesse lelkemet belőlem, mint a Vezúv a lángoló követ. Szeretlek, és tiéd nem lehetek. De Istenemre, ha a tiéd nem, másé sem leszek. Vedd egy gyűrűt, egy jegygyűrűt. Előbb fog széjjel törni benne ez a gyémántkő, mint az én hűségem. Isten veled, szép álma életemnek. Az ifjúra a mennyország szakadt le üdvösségivel. Leomlott a leány előtt, s ölelte, és csókolta térdeit. Másnap, midőn a falut elhagyá, útjában százszor s százszor nézte meg a gyűrűt, mert csak amikor ezt látta, akkor nem kételkedék, hogy a múlt éjjel jelenet valóság, s nem lázas lelke őrült álma volt. Útját miért nem, nem tudta maga sem, a fővárosnak vette, hol lopott, koldult és szolgált egykoron. A külvárosban ott egy kis padlásszobát bérelt ki, és nem tudá még, mihez fog kezdeni. Egyszer kopognak ajtaján, és bejött egy fátyolos hölgy. Midőn belépett, fölveti a fátyolt, némán és mozdulatlan állt, az ifjú szédelgett. Megállt esze. Barátnéját ismerte meg. Utána jöttem, szólott a leány. Utánad jöttem, ha terhedre van, kiutasíthatsz-e szobából, ne félj, hogy rossz nevem veszem, akkor lehűlök ott kinn a küszöbre, és ott ülök, míg megreped szívem. Utánad jöttem, nem maradhaték. Nyomodban voltam mindenütt, egész idáig, és most itt vagyok. Szólj! Mit teszesz velem? Az ifjú kebelére hajlott, s együtt zokogtak hosszan boldogan. Nem űzesz el hát, szólott a leány. Veled maradhatok, veled leszek, hogy enyém legyen fájdalmait fele, s a tied legyen minden örömem. Együtt tűrök veled bút és nyomort, s ha egyszer zúgolódom, ne hidd azon túl, hogy szeretlek, hogy valaha szerettelek. Együtt maradtak, mint férj s feleség. Nem pap kötötte össze őket, hanem az Isten és a szerelem. Nem esküvének egymásnak hűséget, nem vették-e szót ajkaikra, ott benhagyják azt szívök mélyében érintetlenül, ahol s ahogy kell annak lennie, s azért maradt oly tiszta, mint a csillag, melyhez még lélegzet sem ér. És boldogságban teltek a napok, a hónapok. Nem tudta a világ, hogy ők élnek-e, s ők nem tudák, van-e világ kívülök. De végre felszólalt az ifjúban a lélek, és ezt mondta szigorún. Ébredj! Ébredj, te nem magadnak, te másokért születtél. Felejtett hivatásodat? Föl-föl, fiú! Kezd a dologhoz! És szólt hozzá még szigorúbban is egy hang, a házi gond. Föl a dologra, mert különben koplalni fogtok mind a ketten, s ma holnap mind a hárman. Dolgozni kezdte. Írt, úgy írt, amint sugallt a lelke. Hozzája méltón, szabadon. Egy szerkesztőhöz vitte művét, átolvasá az, és így válaszolt. Nagy ember ön, uram, s amellett nagy bolond. Nagy ember ön, mert ez dicső remek mű. Ennél különbet még Russzó sem írt. És nagy bolondön, mert azt képzeli, hogy ezt a munkát ki lehet nyomatni. Sosem hallotta ön hírét a cenzurának? Hogyha nem, hát megmondom, mi az. Az a pokol cséplője, mely alá kévéinket kell tartanunk. S ez az igazságot, a magot kicsépeli belőle, aztán az üres szalmát visszadobja, s ezen rágódik a közönség. Ha ön nem hisz szavamnak, ám próbálja meg. S én minden szem magért, amely kévéjében marad, egy ongolyót nyelek le. Ha azt akarja ön, hogy egy cséplő alá ne jusson, ne gabonát, de maszlagot termesszen, mely kábít, bolondít, ezt mindenestül kitálalhatja ön, sőt, érte még meg is díjazzák. Bódultan tért az ifjú vissza, mintha falnak ment volna egyenest fejével. Asztalhoz ült, és föltevé magában, hogy szép lágyan, szelíden ír, s olyan simán, hogy a cenzor keze elsiklik rajta, mint a bársonyon. Midőn művét bevégezi, azt vette észre, hogy még szabadabb, még keserűbb, mint először vala. S így tízszer, százszor újra s újra írt, aztán eltépte, belátván, hogy a kerékvágásba csak nem jön bele. És meggyőződik végre is, hogy ami kinyomathatik, abból nem fog tanulni senki. És amiből lehet tanulni, az nem jut napvilágra. Irtóztató! Kiállta föl. Nincs mód tehát, hogy meghallják szavam. Lelkem tüzét, mely a világot gyújtotta volna föl, magamba kell hát folytanom, hogy önmagát emészel. És élnem is kell, miből élek? Vagy megtagadjam elvemet? Azt a szentséges elvet? Oda szegődjem a gazokhoz, az emberiség ámítóihoz? Nem. Istenemre nem. Inkább szeméten, éhen veszek el. Inkább úgy végzem éltemet, amint elkezdtem. Azt lopok, szolgálok, koldulok, mint egy betűt írjak, mi nem lelkem forrásából fakadt, mint gondolatim legkisebbikére hamis pecsétet üssek. Isten hozzátok gondolatjaim, ti befalazott rabok. Legyen fejem börtön, s koporsó a számotokra. Ó, de nem. Ti nem halhattok ott el. Eljő a nap, mert el kell jönnie, midőn kinyíl a börtön ajtaja, s ti bejárjátok a kerekvilágot, s fényt és meleget visztek magatokkal, miként a nyári napsugárai. És így az ifjú nyugonni hagyta gondolatjait, s hogy a kenyérből ki ne fogjon, másoknak gondolatjait másolgatá. Keserves munka, tán a favágásnál is keservesebb. Elkezdte reggel, s este végezé, s gyakorta éjszakáit is a lámpafénye látta elhaladni, s előbb aludt el ez, mint ő, és ennyi fáradás után is elégszer állt az asztal üresen, és ablakára a fehér hideg tél elégszer festett jégvirágokat, s a nő szemében megfagyasztá a könnyeket, de nem fagyaszthatá meg örökherű érzelmei. Így jöttek évek, mentek évek, s megszaporodott a család hárman levének, s nem sokára négyen, és négyszeres lett a nyomor ott fönn a kis padlásszobában, melynek falát csikosra festi az eső, és kicifrázta a penész, hol most egy ágyban hárman alszanak, két gyermekével az anya, és láboknál a földön a durva szalmazsákon a férfiú. A fölkelő nap első sugára homlokára száll, miként egy aranykoszorú, miként egy fényes meleg csók Isten ajakáról. Egyenként ébredt a család. Először a férj, ki legkésőbb aludt el, aztán az anya, azután a kisfiú, s a csecsemő. Ez még nem ébred, mélyen alszik. Testvéres a szülők, Lábújhegyen járnak, s beszédük csendes suttogás, hogy el ne verjék a kisdednek álmát. Jó testvér, jó szülők, miért te halkjárás a suttogás? Dobogjatok, tomboljatok, lármázzatok, ne féljetek, a kisded föl nem ébred, mert nem hallják a lármát a halottak. A kisded halva van. Éhen hala! Mit érezhet, mit érez a szülő, midőn meglátja, hogy szülötte meghalt, Hát még azon szülőkinek éhen veszett el gyermeke, szép ártatlan kisgyermeke. Ha jobb kezének erejét az én kezembe öntené az Isten, leírhatná-e úgyis azt a kint, mely a szegény asszony szívét ezer körömmel szakadá. Hagyjátok őt a holttetemre borulva sírni, sírni, sírni, szokogni, fölüvölteni, a fájdalomnak mély örvényéből a magas égre fölkiáltani, s az Isten arcát káromlással a lélek sorával meghajítani. Hagyjátok őt, hagyjátok őt! Ne bántsátok szent őrjöngésében! A férfi néma fájdalommal állt a kicsiny halott előtt, vagy ki tudja, tán örömmel, hogy kiszenvedett. A kisfiú pedig merően nézi testvérét, és azon gondolkodik, hogy ő is ilyen halvány, ilyen fehér és mozdulatlan leszen, ha majd meghal, ha többé nem éhezik. Lassan, lassan, de csak lefolytak egymás után az órák, és az asszony keserve meghalt kisdedére ájulva, vagy meghalva omlott, és szíve megkönnyebbedett, s lelkének fölvert habjai nem ostromolták többé az eget, csak halkan rezgedeztek, mint a szellőben a kalászok. Ölébe vette a halottat, s szelíden ringatá, és félig énekelve suttogott, miként az erdő lombjai az őszi alkonyatban. Alszol, kicsiny kis magzatom? Mit álmodol? Mondd meg nekem. Szép álmokat látsz, úgy-e bár? Hisz még nem a földölében alszol, anyád ringat még, anyád ölel. Aludj, aludj, szép gyermekem, fehér virág, fehér sugár, kit elnyel a fekete föld. Pirul az ég, megcsókolá az alkonyat, megcsókolom én arcodat, s ez nem pirul, miért nem pirul? Csak egyszer is mosolyganál még reám anyádra, lelkem szíve, kismagzatom, zöld sír halom, fehér kereszt, alatta te, fölötte én. Mi huldogál rá? Nem az eső, az én könyöm. Hallgassatok ti ákácfalombok a temetőben. Kisgyermekemmel beszélgetek. Szépet beszélünk, hallgassatok. Nem fáj fejed, nem fáj szíved, nem nehéz a föld, mely fölötted áll. Mi volt lágyabb, az én karjaim, vagy a koporsó? Aludj, aludj, szívem galambja. Jó éjszakát, de egyre kérlek, álmodj felőlem, legyünk együtt. S míg így altatta a holt gyermeket, mellette maga is elszenderült. S míg ő aludt, a férj azon tűnődik, miből szerez koporsót, miként ásatja meg a sírt. Egy árva fillér sem volt birtokában. Körültekintett a szobában, hatán találna valamit, amelynek egy kis becse van, hogy azt eladja. Semmi, semmi sem volt. Mi jött eszébe, hogy a gondolatra elsápadt és megreszketett? Ugyan a gyűrűt pillantá meg, lelkénél drágább jegygyűrűjét. Ezt kell tehát eladnia, hogy mesztelen ne menjen a földbe gyermeke. E drága kincstől kell elválnia, amelyet személynél jobban őrizett, mit ujjáról le nem szakíthatott oly sok évnek oly sok nyomora. El kell most végre tőle válnia. Hajszálai őszültenek meg a gond miatt. S nem volt más menedék. Időn újjárul a gyűrűt levonta, olyan volt, mintha kebléből a szívet szakítanák ki gyökerestül. Ketté lett vágva múltja és jelenje, fölbontatott a híd, mely a tavaszt a télhez kapcsolá, eltört a lépcső, melyen a földről a mennybe járt. De meg kellett törni.
1: történnie, hogy mesztelen ne menjen a földbe gyermeke.
0: Szépen temették el a kisdedet. Kemény fából volt a koporsó, a szemfedő sejemből, és sírhalmához nagykövet tevének, mert drágán kelt el a gyűrű, s árát rákölték mind a temetésre. Lelkére nem vehette a férj, hogy jegygyűrűje árából csak egy garast is tartson meg kenyérre, bár erre olyan nagy szüksége volt. Méreggé vált volna benne e kenyér, mely őt megölte volna, és néki még soká kell élnie. Megmondta ő, hogy gondolatjai fejében nem halhatnak el, hogy eljön a nap, amidőn ezek kijönnek börtönükből, s bejárják a világot. És úgy történt. Amit sok évi erőködés meg nem hozott, amiért hiába volt olyan sok fáradás, meghozta egy véletlen pillanat. Egy titkos nyomdát fedezett föl alant, elrejtve föld alá, s ott kinyomatta műveit. Mi volt ezen művekben? Az, hogy a papok nem emberek, de ördögök, s a királyok nem istenek, hanem csak emberek. És minden ember ember egyaránt, s az embernek nem csak joga, hanem teremtőjéhezi kötelessége is szabadnak lennie, mert aki Isten legszebb adományát meg nem becsüli, magát az Istent sem becsüli az. Kijött a könyv. S ország világban ezrével olyan gyorsan terjedett el, miként ha villám hordta volna szét. Mohó nyeli el a szomjas világ egy tiszta enyhítő italt, és lelke tőle megfrissült. De elsápadt a hatalom, kiült ráncokba szedett homlokára a düh, és elmeny dörgé haragos szavával: ez lázító könyv, vallást s fölséget sért, szerzőjének lakolnia kell a törvény szerint. És a megrémült nép utána mondá: valóban-e könyv lázító, vallást s fölséget sért, szerzőjének lakolnia kell a törvény szerint, a törvény szent és sérthetetlen. S szerzője rémesen lakolt. Az utca közepén fogták előt, s elhurcolák. Megálljatok, szólt esdekelve. Ó, irgalom, megálljatok. Nem akarok én menekülni, mindenhova megyek nyugodtan, csak egy kevéssé várjatok. Nézzétek azt az ablakot. Az én szobámnak ablaka. Ott nőm és gyermekem lakik, vezessetek hozzájuk egy, csak egy rövid kis pillanatra, míg egyszer ölelem meg őket, s egy Isten hozzádot mondok nekik, aztán nem bánom én, hurcoljatok, de én búcsú nélkül nem mehetek. Inkább megyek le a pokolba a búcsúzás után, mint föl a mennybe búcsú nélkül. Nem vagytok férjek és apák? Mit mondanátok és mit érzenétek, ha véletek mások bánnának így? Nekem nincs senki a kerek világon, csak nőm és gyermekem, és őnekik sincs a világon kívülem senkiök, de senkiök, ereszetek, jó emberek, ereszetek, hadd lássuk egymást még egyszer és talán utószor. Ne rajtam szánakozzatok, de ő rajtok, hisz ők ártatlanok, hisz nem vétettek ők sem a törvénynek, sem ti nektek, ne öljétek meg őket. Ó, Istenem! Ha szavaimra nem indultok meg, könnyeim indítsanak meg, e könyük, szívem vérének cseppjei, halálveríték lelkem homlokáról. Zokogva térdepelt le, s mint szebb időkben egykor kedvesének, most a poroszlók térdeit ölelte. De ők kegyetlen, gúnyos röhögéssel emelték őt, felsvitték a szekérhez, mely ott az ő számára állt. Midőn látta, hogy nem használ a szép szó, düszálta meg, s előszedé testének minden erejét, hogy erőszak által győzzön, meneküljön. Oroszlán bátorsággal és őrült erővel küszködött. De hasztalan. Legyűrték, megkötözték, s bedobták őt a szekér mélyébe. Ott ordított, mint a vadállat. Ordított. Ilyen átkokat. Átok, reátok, s maradékitokra, ti emberbőrbe öltözött sátánokkal bélelt fenevadak, kiknek keblében szívhelyett undok varangyos béka van. Borítsa el pofátokat a feké olyan vastagon, mint a gazság van lelketek felett, s aztán fajjanak föl a szemét dombférgei. Átok, reátok és királyotokra, kinek nevében az erényt a mészár székre viszitek. Átok rád, Bitang Lator király! Ki istennek tartod magad, s ördög vagy, a hazugság ördöge? Ki bízta rád a milliókat? Farkasra a nyájat ki bízta? Kezed vörös, mint bíborod, arcod sápat, mint koronád. Szíved fekete, mint a gyász, mely műveid után húzódik, miként az esti hosszú árnyék. Meddig bitorlod még a rablott hatalmat, rablott jogokat? Lázadjanak föl, mint az óceán alattvalóid, és ha zsoldosidnak százezrivel kiállsz ellenük, ne adja Isten, hogy meghaj vitézül ott a csatán, mint illő férfihoz. Te légy, ki megkezd gyáván a futást, fuss, és bújjál el trónusod alá, mint ágy alá a megszeppent kutya, onnan kotorjanak ki, és kacagva köpködjenek könyörgő szemeidbe a gyermekek, s vénasszonyok, s kik egykor lábat csókolák, azoknak csókold majd te lábait, azok rugdossák ki egyenként vigyorgó fogadat, azok rugdossák ki belőled a nyomorúságos hitvány életet. Dögölj meg, oly kétségbesetten, amilyenné engem tevél! Ó, nőm! Ó, gyermekem! Aludt-e, s most fölébredett? Vagy eszét veszítés ez most visszajött? Egy óra vagy több hónap óta volt magán kívül. Szilveszter nem tudá. Gondolkodik, gondolkodik. Mi történt? És mi történik vele? Körülnézett, nem látta semmit. Sötét volt, égtelen sötét. Így szólt magában. Éj van csak ugyan. Aludtam, s álmodám. Álmom csak félig jut eszembe, de az borzasztó egy álomvala. El sem beszélem hitvesemnek, nem háborítom föl vele. Csak már viradna. Én nyomasztó éjjel tám még nem volt soha. Alszol, szerelmem? Alszol, kedvesem? Alszik bizonnyal, mert nem válaszol. Aludjatok, szeretteim, aludjatok szép csendesen. S mégsem virad. Mikor fog már viradni? Megfolyt a sűrű vastag éj. Emeld föl hajnal fényes arcodat, vagy csak mutasd meg ujjadnak hegyét. Úgy ég a homlokom, miként ha egy tűzokádó hegy volna fejemben, majd szétröpül az agyvelőm. S hogy megtörölje izzadt homlokát, kezét emelte föl. Ha! Mi csörrenés! Megcsördült rajta a nehéz bilincs. Most már mindenre jól emlékezett, s végigfutott rajta a hideg, mint a romok között a szél. Mindenre jól emlékezett. Elfogták őt az utca közepén, s elhurcolák erőnek erejével, és kedvesét és gyermekét nem láthatá. Nem mondhatott nekik Isten hozzádot, nem tekinthetett még egyszer a kedves szemekbe, mit boldogságos gazdagsága voltak. S most itt van a börtönfalak között, a föld alatt ki tudja milyen mélyen, mélyebben, mint a rothadó halottak a temetőnek fenekén. S mikor lát újra fényes napvilágot, mikor láthatja újra kedvesit? Talán soha. S miért jutott te kárhozat helyére? Mert amit Isten meghagyott neki, tudtára adta azt az embereknek, hogy egy közös jó van, miből egyenlőn jár mindenkinek a rész, s ez a közös jó a szabadság. Ki ebből elvesz egy porszemnyit is mástól, halálos vétket követel. S azt ki szabad, azt ki kell értani. Ó, szent szabadság, érted szenvedek, szólt előzönlő fájdalommal a rab. S ha a világban magam állanék, mint álltam egykor hosszú évekig,
1: Nyugodtan ülnék most a kőpadon, s büszkén, mint Ronnyán a bitor király, s oly boldogan viselném-e bilincset, mint jegygyűrűmet egykor viselém. De hitvesem van, és van gyermekem, mi lesz belőlük nélkülem? Ki fogja eltáplálni őket kenyérrel, s szerelemmel? És mi lesz belőlem nélkülök? Ó szív, ha kővé válni nem tudsz, miért meg nem hasadsz? Sírt, jajgatott, dühöngött, és az örök sötétség egykedvűleg szemlélte őt, még végre lassacskán elhallgatott, kifáradt lelke megadá magát, és mozdulatlan néma volt, s oly érzéktelen, mint a kő, melyen ült, mint a sötétség, melyre háborult. Nem érzett, csak gondolkodék. Alant röpültek gondolatjai, mint a meglőtt szárnyú madár. Koporsónak testvére, börtönöm, ki épített, ki fog ledönteni? Mióta állsz? Meddig fogsz állni még? Ki ült előttem eridegkövön? Ilyen mártír, mint én vagyok, vagy egy haramiatán? Itt hamvadott el csontja eljen, vagy látta még az Isten szép világát? Szép a világ, az erdők és mezők, a bércek és a rónaságok, a virágok és a csillagok. Talán én többé nem is látom már ezeket. Vagy oly későn, hogy akkorára még nevüket is elfelejtem. Ha itt egy évig kéne lennem, hol minden perc egy örökké valóság, hol az idő oly lassan ballag el, mint két mankóján a vén sánta koldus, egy évig, és ha 10-ig itt leszek, 10-ig vagy 20-ig, vagy többig talán. Értek föl hozzám, ti halottak, kik egykor helyen szenvedtetek. Beszélgessünk egy keveset. Tanítsatok meg az időt, hogyan kell itt eltölteni. Értek föl hozzám, ti halottak. Talán én is halott vagyok már, s a sírban álmodom. Rossz álom. Halott vagyok, kit élve temettek el. Halott vagyok. Már nem dobog szívem. E reszketés, melyet keblemben érzek, beteg lelkem végvonaglása ez. Végtére megszűnt gondolkodni is. Nem volt szívében és fejében sem érzelem, sem gondolat. Ott ült merőbben a szobornál, s farkas szemet nézett az éjjel, mellyel megtömve volt a börtön. Zsibbadni kezdtek tagjai, eszméletét kezdé veszítni, feje húzódott lefelé, s ledőlt hosszában a kövekre. Elájult-e? Vagy elaludt? Soká feküdt ott mozdulatlanul, talán nem véve még lélegzetet sem. Egyszerre, mintha lőpor által vetették volna föl, miként ha égő vasat sütnének oldalához, fölugrott, s oly szívszaggató hangon, hogy a hideg falak utána jajdulának, ekképp kiállta föl. Megállj! Megállj! S kiterjesztette két kezét. Soká, soká állott így. Azután lankadtan hullott el kezeit, leroskodott ülőhelyére, fejét keblére hajtá, s két nagy könnyűvel két szemében, s oly hangon, mintha lelkét sohajtaná ki esznyögé. Nem állt meg. Elment. Itt hagyott. Mindennek vége van. Mi lelte őt? Ki hagyta itt? Minek van vége? Álmodott? Nem álmodott. Az nem volt puszta álom. Valónak képtelenség, s mégis való. Amint ott hosszában feküdt, előtte egy hölgy alak jelent meg, kiben ráismert hitvesére. Odahajolt melléje, fülébe ezt sugá. Én már kiszenvedék, Isten veled. S megcsókolá a férfi arcát, s ez erre ugrott föl. Midőn kinyíltak szemei, még látá kedvesét, de egy pillanatnál kevesebb alatt eltűnt az, és a börtön, amely világos volt, ismét sötét lett, mint villámlás után az éjfél. Én már kiszenvedék, Isten veled, ismételi a hallott szavakat. Ezt mondta édes hangja, melyet nem hallok én többé soha. Én már kiszenvedék, Isten veled. Isten veled hát, lelkem lombja, te, kit rólam lesodort a vész. Ha téged elvitt, miért hagyott meg engem? Mit ér? Mit ér az ilyen lomptalan fa? Sová sodort el a vihar? Hol foglak föltalálni téged, ha bár elhervadottan is, hogy életemnek maradékát szent romjaidnál kisohajtsam? Nekem többé nem kell az élet, mert célját elveszítém, te voltál célja életemnek. Te általad, s te érted éltem. Szerelmem, Isten asszonya, te egymagad voltál valóság. A többi, az emberiség, szabadság, ez mind üres szó, puszta ábránd, melyért bolondok küzdenek. Te egymagad voltál valóság, szerelmem, Isten asszonya, és én örökre elvesztettelek. Föl túrhatom, mint a vakandok az egész földet, nem foglak megtalálni. Por lesz belőled, mint akárki másból, olyan por, mint a többi, nem különb, és elvegyülsz közötte, mintha növény vagy állat lettél volna csak. De tűrném veszteségemet, békén tűrném ez óriási terhet, míg alatta megszakadnék, csak elbúcsúztam volna tőle, csak egy szót mondhattam volna még neki, egy kis rövid szót. Vége, vége van. Az Isten ezt sem engedi meg. Milyen kegyetlen az az Isten! És a balga ember térdet hajt előtte, atyának híja, és imádja őt. Zsarnok vagy, Isten! És én átkozlak tégedet. Ott ülsz az égi trónuson, hideg méltóságodban érzéketlenül, csak úgy, mint itt a földi zsarnokok, s uralkodol kevéjel, és naponként hajnal sugárral, s megrepett szíveknek vérével újra s újra festett királyi széket kopott bíborát. Légy átkozott! Zsarnoknál zsarnokabb! Amint te megtagadtál engem, úgy tagadlak meg tégedet. Egy rabszolgáddal kevesebb lesz. Vedd vissza ezt az életet, amelyet, mint alamizsnát dobtál le nekem. Vedd vissza! És add másnak ismét! Hadd tengődjék most rajta más! Nekem nem kell ez alamizsna élet! Eléd bevágom azt, hogy összetörjék, mint a haszontalan cserép! Úgy ordított a rab, hogy a sötétség megijedett és reszketett belé. Ezt ordítá, s veszett dühében fejét a falhoz vágta és leroskadt, s a fal megkondult a rémes csapástól, miként ha néki fájna az. Ott fekszik a rab, zúzott homlokának alut vérében a kövek felett, ott fekszik, és nem halt meg. És él. Hozzá van nőve a keserves élet.
2: hozzája nőtt letéphetetlenül, miként lelkéhez a kínszenvedés, mint börtönéhez az örök sötétség.
1: 10 éve már, hogy a 4 fal között ül. 10 év! Még ott kinn a szabadban is sok, hát még ott benn, az iszonyú adóban. Megnőtt szakálla, és megnőtt haja, s ő sokszor nézte, nem fejére már, de azt mindig csak feketének látta, pedig fehér volt már, mint a galamb, csak hogy nem látszott színe a sötétben. 10 éve már, s ő nékie 10 év egyetlen egy hosszú, végetlen év volt, és egyre várta, hogy mikor virad már. Koronként úgy tetszett neki, hogy már több század, több évezred óta van e helyen, hogy a világ már az ítélet napján rég túl vagyon, hogy a föld régen elenyészett, csak e börtön marad belőle, és őt magát e börtönben feledték. Kihalt immár a szenvedély szívéből, nem átkozódik többé Isten ellen, eszébe sem jutott sem Isten, sem ember többé nékie. Kihalt szívéből már a bánat is. Csak néha sírdogált, mint ön álmából ébredett, mert álmában meglátogatta őt a ma szép tünemény, örökké imádott kedvesének szelleme, ki hozzá még a síron túl is oly hű. De mi helyest fölébredett, eltűnt a kedves szép alak, és sírt arab, sírt, sírdogált. De miért nem látogatta meg fia, hisz ő neki volt fia is? Miért nem jött ez hozzá soha? Ezt kérdezi, s ekképp felelt magának. Fiam még él bizonnyal, mert ide élő nem jön, csak a halott jöhet, csak te jöhetsz, szerelme angyala. Fiam még él, s már nagy lehet, azóta rég felnőhetett. Vajon mi lett belőled, szegény árvám, szegény fiam? Ki tudja, szükség mire vitte, talán rabló lett, sóhírt temeté el. És hát, ha apja nyomdokát követte, és most, mint apja föld alatt lakik, talán épp ebben a börtönben, talán éppen szomszédom itten. Fiam, fiam, szeretsz-e engemet? Emlékszel-e apádra, gyermekem? De hallga, mi lesz, mély szokatlan hangok? Figyelmez arab, mindinkább figyel, úgy elmerül a hallgatásba, hogy lélegzeni sem mer, s bezárt lelkét e hangok megnyiták, mint a virág kehét a napsugár, és ajka mosolyogni kezd, 10 hosszú esztendő után először. Madárka szállott a börtön falának párkányzatára közel ablakához. Ott ül a kis madár, s dalolgat. Milyen édesen dalol. És szólt a rab, vagy csak gondolkodik, mert szólni nem mert, nehogy elzavarja a kedves vendéget szava. Ó, Istenem! Mi jól esik? Először hallok ilyen hangokat, mióta itt vagyok, pedig már nagyon régóta vagyok itt. Dalolj! Dalolj, kis madarom, dalolj! Eszembe jut dalodról, hogy egykor éltem. Hogy még most is élek. Eszembe jut dalodról ifjúságom. A régen, régen elszállt ifjúság, szép tavasz, s ezen tavasznak virága a szép szerelem. Dalod fölkelti szenvedésimet, de egyszer s mind meg is vigasztal, s a megvigasztalt fájdalom talán még édesebb, mint maga az öröm. Dalolj, dalolj, kis madaram, dalolj! Ki küldött hozzám tégedet? Ki mondta néked, hogy e falra szállj, amelyre nem száll átoknál egyéb? Szentséges ég, e sejtelem ez engemet megöl, boldogságával öl meg engemet,
2: Egy sejtelem azt súgja nékem, hogy én szabad leszek, hogy nem egy dögvészes helyen halok meg, de kinn, az Isten szépege alatt. Te kis madár ott a falon, te szabad világnak szabad vándora, te a szabadság hírmondója vagy. Ez így van, így lesz, nem kételkedem. Erős légy szív, ha meg nem tört a bú, ne törjön meg majd az öröm, valóban úgy lesz. A világ megunja a jármot végre, s a gyalázatot, s le fogja hányni, és először is kinyitja a sírhalmok ajtait, s első örömkönnyűi azoknak orcájára folynak, akik itt a szabadságért szenvedtenek. Te kis madár ott a falon, te szabad világnak szabad vándora, te a szabadság hírmondója vagy. Csikorgott a börtön zárában a kulcs, a kis madár ijedve szállt tova, megnyílt az ajtó, és a börtönőr a rabnak azt mondá, szabad vagy. Följajdult a rab édes örömében, s odakapott fejéhez, mintha eszét ragadta volna meg, mely el akarta hagyni őt. Megvan, szólt gyermekes örömmel. Megvan! Nem hagytam elröpülni, nem tébolyodtam meg. Tudom, mi történt. Én szabad vagyok. Szabad tehát a nemzet, a haza. A börtönőr mogorván válaszolt. Mi gondod a hazára, golyó? Köszönd meg, hogy te vagy szabad. De a rab ezt nem hallá, mert esze már messze-messze járt. Bejárta a félvilágot, azt a sírt kereste, amelyben édes-kedves hölgye alszik. Először is hozzád megyek, lelkem halotta, így szólott magában. Hozzád megyek? Miként te fölkerestél, úgy fölkereslek én most tégedet, hogy megcsókoljam azt a földet, mely néked nyugodalmat ad. Mi soká tart, még a láncot kezem lábamról leverik? Ez a néhány perc hosszabb, mint valának itt átnyomorgott hosszú éveim. Mint anyjának tejét a gyermek, olyan mohón, oly édesen szívá a szabad levegőt, s minden lehellet egy-egy kínos évet emelt le bágyat lelkiről, még ez könnyűnek érezé magát, mint a pillangó, s szerte röpködött a természetnek új virányin, szívének régi szép emlékei. Megifjítá a tiszta levegő, megifjítá lelkének erejét. De teste vén és roskatag maradt. Csak vánszorogva, botra dőlve ment. Hosszú fehér haját s szakállát a szellők búsan lengeték. 10 év alatt 100 évet él. Elért a házhoz, melynek egykor padlásszobájában lakott. Merőn megnézett minden embert, de nem lelt köztök ismerősöket. Tán új lakók valának, vagy hogy nem ismert rájuk, elfeledte őket. Kérdezte, emlékeznek-e ama szegény családra, mely ott föllakott, de már fölötte régen. Ezek s ezek valának tagjai. Én emlékszem, jól emlékezem, szólott egy jámbor öregasszony. Szegény menyecske, olyan szép teremtés, és oly jó lelki volt. De férje, istentelen gonosztevő volt, amért aztán meg is lakoltám, elfogták és börtönbe dobták, s ha meg nem halt, még most is ott van. Midőn megtudta felesége, hogy férjét elfogák, s nem látja többé. Szörnyet halt, szíve megrepett. Én föl nem érem ésszel, oly rossz embert hogy lehetett szeretni, hogy lehetett meghalni érte. Szilveszter érzéketlenül hallgatta a beszédet, mintha nem ő vón, akiről beszélnek, s azt kérdezé, hová temették az ifjú asszonyt, és mi lett fiából? Fiából? Nem tudom, mi lett, felelt a vénasszony. Nem láttam őt a temetés után soha. Hová temették a menyecskét, azt sem tudom. Szerettem volna temetésére menni, de éppen keresztelőbe hítak. Majd megtalálom, szólt magában a férj. Majd megtalálom kint a temetőben. Megnézek minden sírt egyenként, míg az övére akadok.
1: S elballagott a temetőbe, bejárta a sírhalmokat, egyiktől a másikhoz ment, s midőn elvégzi, újra kezdte.
0: De kedvesének halmát nem lelé.
1: Hát semmi, semmi nem maradt utána. Az a dicső lény elenyészett, nyom nélkül, mint a napsugár. Fejfáját a vihar kitépte, s dombját a zápor elmosá. Isten neki. Fájt, fájt, nagyon fájt a szegény öregnek, hogy nem lelé meg, amit keresett, hogy könnyűiből, amik még megmaradtak oly hosszú szenvedés után, a kedves édes lény porára nem sírhatá le azokat. De azzal vigasztalá magát, hogy életében ez az utolsó fájdalom, hogy itt örömmel s fájdalommal számot vetett örökre, s ezentúl úgy jár a világba, mint testetlen árnyék, mint lélektelen test. Pedig csalatkozott. Ez nem végső fájdalma volt. Midőn a börtönből kilépett, azt kérdezi, szabad tehát a nemzet, a haza? S a feleletre ő nem is figyelt, mert szentül hitte, hogy szabad. És mit tapasztalt nem sokára? Hogy nemzete, hogy a világ még mélyebben van meggörbedve, mint 10 év előtt, midőn ő szót emelt. Az ember méltóság naponta törpül, és a zsarnokság óriásodik. Hiába volt hát annyi szenvedés, hiába annyi áldozat, mint a magasztosabb szívek hozának az emberiségnek. Haszontalan minden törekvés, minden küszködés. Az lehetetlen, százszor lehetetlen. E gondolatra megerősödék, földgyúlat benne a kihamvadó tűz, görnyed fejét az ég felé emelte, a roskat agból izmos ifjú lett, és homlokán rejtélyes szándok ült, merész nagy szándok, elhatározás, melytől egy nemzet, vagy talán a nagyvilágnak sorsa függ. E terv nem új, már ezrek életébe került, de hát ha egynek sikerül, s éppen ő ez egy. Mélyen titkolt a szándokát. Alunni sem ment mások közelébe, nehogy kimondja álmában, nehogy megsemmisüljön, ha napfényre jön. Nem szerzett társakat magához, nem dics vágyból, hogy egymaga végezze bé az óriási munkát, de hogy ne szálljon másra is veszély, ha terve megbukik. A város zajban s fényben úszik. A népség ezrivel tolong, hömpölyg, mint a kiáradott folyó, az utcákon át az éjjel harsogása, arcok s ruhák ünnepiek. Mely alkalom, mely ünnep ez? Talán az Isten jött a földre saját képében és saját kezével átadta a rab embereknek rég elveszített szabadságukat, hogy így nagy a fény, az öröm? Nem. Nem az Isten. Más megy ottan. Aki kisebb az Istennél, azonban magát nagyobbnak tartja. A király. Lenéző göggel megy az emberek közt, mint a szelindek a kicsiny ebek közt. S amerre néz, térdek s fejek hajolnak, mint a viharban a nád erdeje. S torok szakadtáig kiáltja a szolgacsorda. Éljen a király! Ki merne nem kiáltani? Vagy éppen mást kiáltani az ezerek és ezerek között? Ki merne? Egy mer. Egy. A sok között. Ez egy. Oly hangon, mely a tömeget túlbőgi. Mást kiált. Ez azt kiáltja. Halljon a király! És eldurrantja fegyverét. És a gőgös király a porbarogy. Kelj föl, te gyáva zsarnok, hisz nem talált a fegyver. Ruhádba, s nem szívedbe ment a téved golyó. Az ördög, akinek eladtad, megőrzi éltedet. Kelj föl, te gyáva zsarnok, s töröld le képedről a port. Ki a gyilkos? Ki? S hol van ő?
2: Ott áll, de már fekszik, nem áll. Félhalva fekszik. Leverék lábáról őt, és boldog, aki vén ráncos orcájára köphet, és megrúghatja őszfejét. Boldogtalan nép, miért gyűjtött fejedre az Isten átkát?

0: akik őt megrugdossák, s akik gyönyörrel nézik most halálát. Suhant a pallos. Rémesen suhant. S a fej legördült. Szilveszter feje. A nép rivalta, éljen a király! És a halottat a hóhérlegények eltemeték az akasztófa mellett. Vénült, kihalt a szolga nemzedék. Új nemzedék jött, mely apáit arcpirulással említi, s azoknál jobb akart lenni, és az is lett, mert csak akarni kell. Fölkelt az új hős nemzedék, s mit örökségben hagytak rá apái, leverte rabbi lincseit. S kezéről, akik ezt szerezték, azoknak sírhalmára dobta, hogy a csörgésre fölriadjanak, s ott a földben is szégyeljék magukat. S megemlékeztek a győzelmesek amaszentekről és nagyokról, akik a szolgaságban szabadok volának, és hirdették az ígét. S díjok halál lett, csúfos halál. Megemlékeztek a győzők ezekről, s a diadalnak örömébe szőtték szent neveiket koszorú gyanánt, s elvitték volna őket a dicsőség templomába. De hol keressék? Hol lelik meg őket? Rég elhamvadtak a bitófa mellett. Pest, 1848. szeptember.
1: Petőfi Sándor az Apostol című elbeszélő költeményének befejező részét Kaszás Attila olvasta fel, dramaturg Szebényi Cecília. Szerkesztette Katona Imre József, rendezte Csizmadia Tibor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 1999-ben, és legutóbb 2004. március 8-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Változtasd meg, élted! Rainer Mária Rilke verseit elmondja Csernus Mária, Rutkai Éva, Pató István és Sinkovics Imre.
3: Az idegen nem törődött már a többiekkel, nem felelt, fáradtan álcsakott, s újra elment, mindent elhagyott. Íj út, s ha úton kél a reggel, néki nászi énél többet ér. Átélt már olyant, mikor a mély égből szinte szúrt ezernyi csillag, s rejlő láthatárok mind kinyíltak, s mint egy harc úgy hullámzott az éj. És olyant, mikor a hold kibukkan, hirtelen zsákmányolt kis falukkal, s mikor ápolt parkok mélyén ódon kúriát emelt elé az éjjel, mintha egyszer lakta volna régen. Félrehajtott fővel állt az úton, majd tovább ment, mert jól tudta, sok útja van még, űzi már a lélek, hívják új hidak, utak, vidékek, s távol túlzott hírű városok. S mind elhagyni, mindent, mindig újra, s vágytalan csak úgy, sehol sem élvén hagyni hírt és birtokot. Mégis piacokon, város szélén, egy-egy kút sikosra járt kövénél úgy érezte, hogy övé az ott. Szerelmes dal. Mind tartsam az én lelkem, hogy ne érjen a te lelkedhez. Mind emeljem innen más dolgokhoz fölötted, észrevétlen. Jaj, csak lehetne a homályba

0: Vinnem, rég elveszett magányba, a sötétben, hol elhagyott a néma tompa csend ül, s nem zeng a táj, ha mélye-mélye pendül. De az, ami megérint téged, engem, már egybe fog veled, s titkom kizengem, a két ikerhúr egy hangot fuval. Milyen hangszerre vonták szíveinket, s milyen játékos tart kezébe minket, ó égi dal.
1: A szerelmes lány. Így igaz, vágyom utánad. Ejtem, elvesztem kezemből önmagam, nem remélve, hogy tagadni merjem. Azt, mi tőled árad rezzenetlen, és komoly, merő, rokontalan. Rég! Ó, mi egy voltam, semmi engem el nem árult és nem szólított, mint a kőé olyan volt a csendem, mely fölött a forrás átcsobog. Ám e lassú pár hetes tavaszban engemet a néma öntudatlan évről most letörtek könnyedén. Összezárva langyos árvalétem most valaki tartja a kezében, s nem tudja tegnap, mi voltam én. Szerelmes vers. Hogy tartsam lelkemet, hogy lelkedet ne érintse? Hogyan emeljem át más tárgyakat érinteni feletted? Bár lelnék néki néma rejteket, hol párjaként valami elveszettnek idegen csöndbe zárnám, mely tovább nem rezdül, hogyha mélyeid rezegnek. Mégis, mi minket ér egybefogó, egy mozdulattal ér, mint a vonó, mikor két húron egy hangot zenéltet. Mi hangszerre vagyunk feszítve ketten? Mi hang vagyunk, mi játékos kezekben? Ó, édes ének!
2: Arhaikus Apolló torzó. Nem ismerhettük hallatlan fejét, melyben szeme almái értek, ám a csonka test mégis izzik, mint a lámpa, melyben mint egy visszacsavarva ég nézése. Különben nem hintene mellek káprázatot, s a csöndes ágyék íves mosolyjal, mely remegve lágy még, a nemzők középig nem intene. Különben csak torzult és sutakkő lenne, lecsapott vállal meredő, nem villogna, mint tigris bőre, nyersen, s nem törnék át mindenütt busa fények, mint csillagot, mert nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne. Változtasd meg, élted.
3: A 9. elégia. Miért hát, hogyha így romlandó a lét idejét felajánlani babér módjára, mely minden más zöldnél sötétebb kissé, mindegyik levélnek a szélén apró hullámok, szélnek kacagása? Miért hát akkor emberit akarni, és sorsot kerülve sorsot áhítani? Ó, nem! Mint a boldogság volna elhamarkodott előlege egy közeli veszteségnek, nem kíváncsiságból, vagy a szív gyakorlata végett, ami benne volna szintén a babérban, hanem mert itt lenni oly sok, és nyilván szüksége van ránk minden itteninek, eme tűnőknek. Egyszer. Minden csak egyszer. Egyszer és soha már. És mi ugyancsak egyszer. Soha újra. De az, hogy voltunk egyszer, ha csupán egyetlen egyszer földiek voltunk, nem vonható vissza soha. Így hát hajszoljuk magunkat, és véghez akarjuk vinni, belé akarjuk zárni a mi egyszerű kezeinkbe, telezsúfolt pillantásunkba és szótlan szívünkbe, hogy vele egyek legyünk. Kinek adjuk? Legszívesebben megőriznénk örökre mindent. A másik viszonyulásban mit vihetünk át? Jaj, szemléletünket. Az itten lassan tanultat, nem. És abból mi itt esett semmit, szóval a kínokat, szóval a lét nehezékét, szóval a szerelem hosszú tapasztalatát, szóval csupa mondhatatlant. De később mit ér ez a csillagok közt? Bennük a mondhatatlan? Jobb, hisz a vándor sem egy marék földet, senkinek semmit sem mondót hoz le a hegyet övező lankákról a völgybe, hanem egy tiszta, meghódított szót, a sárga és kéklő enciánt. Miért vagyunk itt? Kimondani tán, hogy ház, híd, kút, kapu, korsó, almafa, ablak, legfeljebb torony, oszlop. De mondani, értsd meg, ó, mondani úgy, ahogyan mélyükben a dolgok sem gondolták még. Vajon nem az ártajkú föld titkos cselek készteti rá a szerelmeseket, hogy újjongva újjongjon minden az érzéseikben? Küszöb két szeretőnek elkoptatni tovább a vén kapunak küszöbét kissé, az előttük jártak után és az utánuk jövendők előtt. De könnyű. Itt van a mondható ideje, itt a hazája. Szólj és vaj. A megélhető dolgok inkább elenyésznek, mint valaha, mert kiszorítja őket, helyükbe lépve a kép nélküli cselekvés. Cselekvés kéreg alatt, mely boldogan mállik, ha bentről kinőnek a tettek, és más határt vonnak maguknak. Pörölyök között a szív megmarad, mint a fogak között a nyelv, amely mégis dicséretet mond. Zengd az angyalnak a földet, ne a mondhatatlant. Neki nem nagyzolhatsz nagyszerű érzéssel, a világegyetemben, ahol ő érzőbben érez, újonc vagy. No rajta, mutasd hát neki az egyszerűt, azt, ami öltőről öltőre szállva él a kezünkben, és él a szemünkben, mint a sajátunk. A dolgokat mond. És ő ámulva áll, mint magad is álltál a római kötélverőnél, vagy a nílusi fazekas előtt. Mutasd neki, mennyire miénk, boldog és bűntelen egy tárgy, s még a síró panasz is tiszta alakra sóvárok. Tárgyként szolgál, vagy tárgyba hal el, s hegedünkről túlnan boldogan száll. És ők, az átlényegüléstől élő dolgok, megértik majd, hogy dicsőíted őket. Mulandók, bennünk a legmulandóbbakban, megsejtik a mentőt. A szívnek sötétjében mi belénk, ó végtelenség, mi belénk áhítanak áthasonulni. Végül akárkik is volnánk. Föld, hát nem ezt akarod? Újra teremteni bennünk láthatatlanná? Vajon nem az álmaid álma, hogy az leszel egyszer? Föld, láthatatlan! Ha nem az átváltozás, mi volna hát sürgős parancsod? Föld, te kedves, akarom. Hidd el, nem kellene több tavaszod, hogy megnyerj magadnak egyetlen, ó, egyetlen egy is már túl sok a vérnek. Neked szántam már magamat régóta, névtelenül. Mindig is igazad volt, és a te szent ötleted a meghitt, drága halál. Látod, én élek. Miből? Nem lesz kevesebb sem a gyermekség, sem a jövő. Létek megszámlálhatatlan sokasága sarjad szívemből.
4: Kedves hallgatóink, Változtasd meg éltet címmel válogatást hallottak Rainer Maria Rilke verseiből. Közreműködött Csernus Marian, Rutkai Éva, Patu István és Sinkovics Imre. A műsort Kulcsár Katalin szerkesztette.
5: A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 2005. november 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi ketten az erdő felől érkeztünk, az öreg tibeti szerzetes a város irányából. Összetalálkoztunk itt kinn a ház előtt. Szél fújt, az eső csak szakadt. Megálltunk. A láma ránk mosolygott. Ki volt árva a viskó ajtaja, intett, gyerünk be az eső elől ebbe az elhagyottnak tűnő kis házikóba.
1: Ahogy beléptünk a láma nyomában, és én behajtottam magam után az ajtót, lángnyelvek siklottak közénk a semmiből, és kavarogni kezdtek, mint az odakinzúgó szélvihar.
0: A lobogásukkal egészen eltelítetve a szűk helyiséget.
1: Összefonódott kettős tűznyelvek, akár a kígyói, háromfelé osztódva testünkbe kúztak a szánkon át.
0: Egy másik nyelven kezdtünk akkor beszélni.
1: Nem emlékszem, miről beszéltünk.
0: Én sem emlékszem, hogy miről beszéltünk, csak hogy beszélünk, csak beszélünk egyszerre mind a hárman, és értettük egymást.
1: Tökéletesen megértettük egymást.
0: Amikor egyszerre véget ért az a fülsüketítő zúgás, kicsúsztak a szánkon a tűznyelvek, majd újra egybefonódva egy szempillantás alatt eltűntek a tetőgerendák rései közt. Akkor már elállt kinn az eső, és a ház előtt az úton sokaság verődött egybe.
1: Egészen meg voltak zavarodva.
0: Azt mondták, mindegyikük külön-külön a saját anyanyelvén hallotta hármunkat beszélni.
1: Ordítoztak.
0: Mi ez? Mi volt ez?
1: Mi ketten akkor már megint csak az angolt értettük. What is this? What was this here?
2: De mind a hárman értettük egymást.
1: És ők is értettek bennünket odakintről.
0: Én bristoli vagyok.
1: Én magyarországi magyar vagyok.
2: Én tibeti vagyok, ladagból.

Darjeeling annyit tesz tibetiül. Mennydörgés háza. Csöpög a szemöldökömről a szemhéjamra az esővíz. Meghalt tegnap a férfi, aki egy pillanatra úgy villantotta föl előttem felszín alatti áramlataim sziklába vájt folyosó szövevényét, mint a fejem fölött, itt a sötétben, a sötétlő tűlevelek ágankénti szerkezetét a villámfénye. A férjem angol. A férjem él. A haja szőke, ragyogó szőke. Én tibeti vagyok. Szikkimből.

0: Üdvözlöm, Alexander.
1: Nem fázik, mondja. Ne gyújtassak a szolgámmal tüzet?
2: Nehezen viselném a füstöt. Nincs kéménye a tűzhelynek, maga is látja, doktor úr.
1: Igaz, hisz tűzhely sincsen ennél a tibeti népségnél. Csak a padlón ez a koromfolt. Micsoda sötéten fénylő gerendák? Mintha fekete elefántcsontból lennének. Keresek majd egy jobb szállást magának, hisz mégiscsak az orvosa vagyok. Felelősséget vállaltam magáért.
2: Világért se, uram. Meg kellett szoknom már Ladakban. Egy tibeti ház az ilyen.
1: Jó pár fokot esett a hőmérséklet tegnap óta. Ciklon. Köhögjön. Hadd adjak magának orvosságot.
2: De soha nem szoktam bevenni orvosságot, mondtam már.
1: Dugja ki a nyelvét, kérem.
2: A fejem fáj egy kicsit, amúgy egészen jól vagyok.
1: Dugja csak ki. Csupa lepedék a nyelven. A láza a tegnap estihez képest valamelyest elcsitult. A bőre egészen száraz. Hoztam friss teát. Saját termés, a legújabb szüret.
2: Várjon, itt a bögrém. A táskám van az ágy alatt. Eltettem.
1: Maradjon csak, uram. Majd én előszedem.
2: Köszönöm, Marcival.
1: Várjon. Forró. Vigyázzon. Gyógyszert is hoztam, Alexander, be kellene vennie.
2: Már mondtam, uram, nem veszem. Meggyógyultam mindig, gyógyszer nélkül is.
1: Vagy nem akarna megfürödni legalább? Egészen... egészen átható a testszaga. Jót tenne magának szerintem egy jó kis forró fürdő. Hozatok át a szolgámmal egy kis dézsa forró vizet. Meg is beretválná magát. Kedves gurka fiú.
2: Ne fáradjon, Archibald, köszönöm. Lemondtam én már régen mindenféle kényelemről. Ide adná a teám.
1: Hogyne, uram. Kevés cukrot tettem bele. Nem tettem bele tejet.
2: Köszönöm, doktor úr.
1: Elhűlt már?
2: Iható.
1: Magam plántáltam a környező hegyeken a növényeim nagyobb részét. Ezzel a két kezemmel. Ezen az éghajlaton és ebben a magasságban különösen kiváló minőségben terem tea.
2: Én magam Kalkuttában is inkább csak tibeti teával éltem. Nagyon megszerettem Ladakban.
1: Milyen az, uram, a tibeti tea?
2: A tábráló, mint egy leves, olyan sűrű. Nem ilyen finom, nemes és illatos. A harmadosztályú tejaleveleket némi jakvér hozzáadásával sajtolják tégla alakba. Kiszárítják. Persze némi föld és kosz is belekerül óhatatlanul. Jól látom, fintorog?
1: Nem, dehogy. Éppen csak ismeretlen még előttem a teázásnak ez a módja. Folytassa, kérem.
2: Lenyiszálnak egy darabot, az összeszáradt kemény tea téglából. Vízbe főzik egy közepes nagyságú rézedénybe.
1: És milyen lesz a készital? A színe? Zamata?

0: Barbara, come here.
1: If you want me to learn Hungarian, miért angolt beszélsz?
0: Álljunk be ide erre a tornácra.
1: What? A tornácra?
0: Ide! Itt nem esik az eső.
1: Mert vagy így velem, Sándor?
0: Jól van, na. Ne haragudj. Nézd csak. Nincs itt senki. Gyere! Nem fázol?
1: Picit fázok.
0: Gyere ide! Ne haragudj, na.
1: Nem szeretek, ha te így mondod.
0: Nem szeretem, ha így beszélsz.
1: All right. I don't like it when you talk like that.
0: Jó van, na. Ne haragudj, mondtam már. Gyere. Ülj ide mellém.
1: Szeretlek, de... ez nem jó. Most elegem van.
0: Ugye?
1: Fázok. Utálom az esőt.
0: Ladak majd tetszeni fog. Ladak majd igazán tetszeni fog neked.
1: Persze.
0: Hidd el. Ladakban jó meleg van. Fönn, ott 5000 méteren meleg és száraz az idő. Olvad hólével öntözik a földeket. Magas egy is sivatag.
1: Nyáron kell menni meleg helyre.
0: Meglátod majd azokat a hegyeket. A kihűlő kőzet rétegek egymásnak gyűrődve. Mozgás közben, dermedten, haránt, ketté. Gyere ide hozzá.
1: Nem értem, mit mondsz.
0: Majd megértesz Ladakban.
1: Csinálsz?
0: Ott fő már felhők sincsenek.
1: Engedd. Nem jó.
0: Nem engedlek.
1: Hogy?
0: Egymáshoz dörgölőzve zúzzák, mozsolják egymást. Hatalmasan meggyűrődve. Kicsúsznak egymás alól. Ahogy hűlnek.

0: És milyen lesz a készital? A színe? Zamata?
1: Szennyes sárga, szürkés színe van. A forró lébe sót, vajat és birkafagyút dobnak. Ez a tealeves. Több csészével is meg kell inni belőle. Az elsőbe kis pörkölt árpaderce is jóha kerül. Tápláló eredel, és inkább étel, mint ital. Ladakban főtáplálék, és Nagy Tibetben is. Bár odáig még nem jutottam el, de most talán.
0: Gyógyuljon csak föl rendesen előbb. Kiszívták minden erejét azok a szörnyű mocsarak, uram.
1: Ki kellene mennem vizelni?
0: Igen, persze, menjen csak.
1: Köszönöm. Menni fog egyedül is.

0: Vallást cserélni. Tegnap este ott fejeztük be, ugye, Alexander?
1: Igen. Azt hiszem, igen.
0: Elgondolkodtatott. Mi keresztényekként lettünk britek.
2: Mikor egy egész nép vallást cserél, mintha újjá születne. Bármi lehet belőle megint.
0: Bármi lehet belőle?
2: Igen, uram. A mi népünk, mikor szétszármazott az őshazából, egész idáig, Indiáig eljutott. Mint most én. Szidárta, aki Buda lett, tudja, uram. Az atya valami kisebb fejedelemségen uralkodott. A Sákia törzs felett. A Sáka név a mi népünk neve volt, szanszkritul. A Szkíta. Így hívtak bennünket a régi indusok.
0: Maguk, uram, és Buddha.
2: Egészen összezavar. A szkítáktól származnak a hunok. Ők ugyanazok, mint a magyarok.
0: Nem mondja.
2: De igen, uram, addig és már sokkal korábban számos szkíta eredetű hun és mongol törzs vándorolt be ide Indiába. Nagyobb rész beolvadtak a hindúságba később. Ne nézzen így, uram.
0: Elnézést, csak csodálkozom. Egész új ez nekem. Alexander, gyógyszert kéne bevennie.
2: Úgy. Itthon haldoklom. Mint majd maguk, az új hódítók.
0: Meggyújtom a mécset.
2: Lenne a mi magas hegyeink alatt a nagy síkságon is gyakori betegség a mocsárláz. Mint itt a Himalája és lenne a Ganges síksága alatta, van ott is egy Bihar nevű nagy síkvidéki tartomány. Akár csak itten, Indiában.
0: Egészen érdekes.
2: A mocsárláz egész a közelmúltig gyakori volt ott felénk. Az állandóan kijöntő folyók, a roppant árterek, a lápok, mint itt az indiai vizes síkvidékeken, nálunk is ugyanígy a csípős paprikát használják gyógyszerül. Csak nem mindegyik ételbe belekeverik, akár csak itt.
0: Igen. Emlékszem, megkóstoltam egyszer Kalkuttában egy ilyen helyi csirkés specialitást. Apróra szelt, csont nélküli csirkedarabkák, valami piros lével körbeöntve. Ami rögtön az első falat után azt hittem szétmarja a torkomat. A brit kosztjobb nekem. Amit a szomszéd asszonyom főz.
2: Magának nincs neje, uram.
0: Nincs.
2: Én a hegyekből származom. Mégis szerettem azt a csípős, jó paprikás csirkepörköt.
0: Hogy ízlett a teám?
2: Ízlett. Köszöntem.
0: Jó, mennem kell. Késő van. Aludjon jól. A mécsest hagyja?
2: Hagyja, igen.

0: Add nekem egy cigit. Add egy cigit.
1: Most mi van?
2: Barbara, mi bajod van?
0: Ha most mondok, menni haza, vagy itt vagyunk, az egy hónap, menni haza, mondom nem.
2: Azt mondanám, nem mondom nem. Fix dátumra szól a repülőjegyünk.
0: Igen, persze tudom.
2: Próbáld Kalkuttát elfelejteni, kicsi. Visszafele nem kell oda mennünk. Túlestünk a kötelező hasmenésen, pont Kalkuttában, de kész. Ennyi.
0: Siliguri station even worse.
2: Jó van, na.
0: Those beggars clutching at my clothes at the station.
2: Milyen szépek ezek a hegyek. Erre gondolj. És hogy semmi bajunk. Fostunk 3 napig, és kész. A koldusokat is túléltük. Gondolj arra, milyen jókat eszünk, és nagyon szép a szállodánk is, itt fönn, Darjeelingben.
0: Mindig esik.
2: Tegnap nem esett.
0: De előtt esett. Nem megy semmi. Indulunk a hotelból. Okay. Nem esik. Aztán ismét esik. Miért nem mentünk Greece-be?
2: Jaj, cicám. Jó van, na. Szeretlek.
0: És hol van temető? Lehet nincs temető. Most independent, hogy utána British-t. Indiaik. Sincsen a temető. Sincsen sehol.
2: Csoma sírja biztos, hogy megvan.
0: De hol van? Nem tud senki, nem mond senki, hol van az English Cemetery.
2: Megtaláljuk, ne aggódj. A térkép szerint innen már egészen közel vagyunk. Mindjárt eláll az eső, aztán megkeresünk.
0: Utálom az esőt.
2: Ugyan már. Bristolban is állandóan esik.
0: Ez más.
2: Miért más?
0: Most nyaralunk. Mondok, menjünk Greece-be.
2: Görögországba, kicsim.
0: Mindegy, túl hosszú, érted, nem? Ott süt a nap. Kék a tenger.
2: Tudod jól, milyen sokat jelent nekem, hogy felkeressük Csoma sírját.
0: Tudom, mindig csak te, selfish, meg a hülye Csoma, bolond, impotent maniac.
2: Kérlek szépen.
0: You told me he never touched a woman. Szűz volt, mikor halt. Vagy nem?
2: Valószínűleg igen. Vagyis szinte biztos.
0: Such an idiot. Maniac, just to that in the dictionary.
2: Gyere ide hozzám.
0: Nem akarom. Hold.
2: Ugyan már. Gyere már ide, kicsi.
0: Menj a korsóból, antik szakad.
2: Déjából.

0: Alexander, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Alexander!
0: Kitartott élelemmel?
2: Igen.
0: Ismerje meg a kollégámat.
1: Üdvözlöm szeretettel. Dr. Griffith vagyok, a Darjeelingi segédorvos, vagyis inkább irodalmi tisztviselő ebben a hegyi városkában. Kalkuttából amúgy.
2: Alexander Csoma, örvendek.
0: Nincsen ma túl jó színben. Hadd vizsgáljam meg, uram. A nyelvét legyen szíves. Ma is csak csupa lepedék. A homloka tüzes. A bőre, mint a pergamen. Muszáj lesz orvosságra kapnia.
2: Nem veszek be semmit.
0: Nehéz esett maga. Hoztam teát is.
2: Szomjas vagyok.
0: Forró még.
2: Nem baj. Mi történt a kezével?
0: Na, ne is említse. Rám támadt tegnap egy majom, mikor kimentem vízért a házam mögé. De hadd kenjem be a homlokát tibeti gyógykenőccsel.
2: Kenj.
0: Alexander, milyen beesett az arca? Ennie kellene?
2: Most nem tudok.
0: Forró, vigyázzon!
2: Finom, meleg.
1: Elmondaná nekem, hogy pontosan mivel foglalkozott maga Ladakban?
2: Ladakban?
1: Hadd mondjam el, csak mihez tartás véget. A feleségem tibeti. Igen előkelő családból, igazi úrinő. Tehát azt kérdezem, mivel foglalkozott maga Ladakban?
2: A tibetiek nyelvével, uram. Szótárat készítettem. Nyelvtant írtam.
1: Föltennék pár kérdést magának a tartománnyal kapcsolatban. Hisz maga nem csak, hogy járt Nyugat-Tibetben, de úgy sejtjük, ismerheti az ottani legbelsőbb köröket. Ne vegye zaklatásnak ezt. Annyit talán még elárulhatok. Fölöttébb nyugtalanító információk jutottak legújabban kormányzatunk tudomására a fővárosból, legből. A miben létükről ne is próbáljon megtudni tőlem semmit, arra kérem. Tehát, elmondaná nekem, hol is volt? Zanskarban?
2: Zanskarban hosszabb ideig.
0: Ne értse félre, Alexander, hisz tudjuk, hogy maga a birodalom hűséges barátja.
1: Éppen ezért avatom be így bizalmas ügybe. Uram, mi indított arra, hogy a nyelvet megtanulja?
2: Tudja, uram, míg az idegen nyelvek minden eleme, a szavak, mondatok és minden belső összefüggés kizárják egymást.
0: Ne erőltesse túl magát.
2: Addig törekvésükben a nyelvek maguk egymásnak kiegészítői, mert hogy a nyelveknek a történelmen túli rokonsága abban áll, hogy mint egész, mindegyikük ugyanazt célozza meg, és mégsem érheti külön-külön el egyikük se, csakis az egymást kiegészítő törekvései összessége, a tiszta nyelvet.
1: A tiszta nyelvet?
2: A tiszta nyelv volna a cél.
1: Kitől tanult tibetiül?
2: Egy lámától. Az anglai erőd kolostorban. Zanskarban. Barátok voltunk, Szandjénak hívják. Szandje Puncog.
1: Hogyan került oda?
2: Azért jöttem keletre, hogy népem ázsiai maradékát megtaláljam. Őket kerestem, vagy legalább a róluk szóló feljegyzéseket.
1: És mit talált?
2: Hát rengeteg adatot. Nyomot.
1: Miket? Mégis.
2: Nézze, például szanszkritul az este ashtam. Agni a tűz, mint égni. Arha az ár, a becs, a rága a harag. Losta azt jelenti rozsda. A lánka lány. A gás A fű, a gaz, a béka, béka, csalá, csalás, a kansa, kancsó. Sorolhatnám tovább az egyezéseket. Kara, karmely. Ott van még az, amit magukkal úgyse oszthatok meg. Csak a beavatottaknak értelmezhető kétnyelvi kódokat.
1: Alexander, volna egy megbizatásunk számára.
0: Mikor felépült, utána csak, természetesen.
1: Elmenne a kedvünkért Ladakba. Ismerős arra, bírja a nyelvet is. Éppen csak körbeszimatol a kolostorokban, hogy mi a helyzet.
2: Én Lhaszába készültem.
1: Tegnap kapott egy levelet Kanamból. Felbontottuk. Mint minden politikailag kicsit is gyanúsabb helyről érkező küldeményt. Ezt nézze el nekem. De a levélből úgy tűnik, hogy most egy darabig biztosan nem mehet Lhaszába.
2: Látni akarom azt a levelet.
3: Johannes, Csoma úrnak, ha felépült, utána még egy darabig feltétlenül pihenni kell. Láthatja, hogy beteg. De végre kiverte a víz. Jobban lesz nem sokára, lássa meg. Most már, hogy mind megitta, elárulom, orvosságot kevertem a teába. És már használ is, látja. Izzad. Az izzadás a láz legjobb ellenszere.
2: Mintha bevugyoztam volna, csupa víz a gatyám. Köszönöm. Ne haragudjanak, ki kell mennem vizelni. De beszélünk még arról a levélről.
1: Csinálja csak az ágytálba nyugodtan. Kimegyünk addig mi.
2: Nincsen itt ágytál, doktor úr.
4: Köszönöm. Az ajtó nyitva lesz. Ha segítség kell, csak kiáltson.
1: Na, meglátja, nem lesz gond. Erős szervezet. Aki akár csak egy telet kibír egy ladaki kolostorban, gyorsan felépül. Segíthetne aztán végre kicsit már maga is győzködni. Fogadja el tőlünk ezt a megbizatást. A gyógyulását elősegítendő. Ez egy komoly, birodalmi megbizatás.
3: Hol marad el ilyen sokáig?
1: Nézzünk utána. Végül is orvosok vagyunk. Hivatalból is látnunk illik néha valami alantas emberit. Mert amúgy is rettentően bűnös ez az ember. Mióta nem fürödhetett?
4: Elesett. Gyorsan! Nyújjon a jobb fogam alá! Alexander! Alexander, jól van?
2: Igen, csak elszédült. Ígérjem nekem meg valamit.
1: Mondja csak.
2: Amikor meghaltam, elégetik a testemet, és nem koporsóban temetnek. Keresztény pap felőlem nyugodtan lehet, de ne temessenek. Szórjanak szét a fák közt a hegyen.
3: Most ne ezen gondolkozzék, aludjon. Pihennie kell.
2: Meg.
3: Ha ezen múlik, megígértem.
1: Pihenjen. Alexander,

Viaszként olvadnak széjjel a józan hegycsúcsok. Megindulnak, csorognak lefelé, és elnyújtóznak a lapájon. Percenként változó vidék. Mérleg, melynek most egyik serpenyője leszakadt, hogy lógoponyává váljon. Fésű. Kas. Daru. Kiszakadt finom nyaka. Ecset. Kövérre hízik. Tölcsérgomba. Nyúl. Hiusz fej. Megolvadt őrölt élőszövet. Kő, föld, tűz örvénylő masszája. Minden eltelve szerelemmel. Az összetorlódó, megemésztetlen forró törmelék a sziklás völgy torkán kiömlik, tört rántva az ég felé fröcsög. Harapdálja csuklomban a csontot, mellette a kidülledő artériát, majd határozottan, keményen, metsző fogaiddal libabőrös karomon át az eret a könyökömig feltéped. Vagdalkozna emberi alakom, de egyik fele lekötözve már, folyóival.

0: Na. Raknék egy kis tüzet. Hideg még az április.
1: Tudod, hogy mennyire utáltam Zanglában és a szobámban a füstöt?
0: Ott te voltál az én vendégem, de most én vagyok a tiéd. Fázom. Át vagyok ázva, láthatod. Nagy utat tettem meg idáig.
1: Akkor rakját tüzet. Jó újra látni téged. Meghiszta. Jól nézel ki. A feleséged hogy van?
0: Már 10 éve halott.
1: Sajnálom.
0: De neked sincsen túl sok hátra, ahogy elnézlek.
1: Semmiség, barátom. Pár nap és kutya bajom.
0: Imádkozni fogok, érted?
1: Azt hiszem, befugyoztam alvás közben, még délelőtt.
0: Én meg úgy szétáztam az esőben, hogy akár be is húgyozhattam volna.
1: De hogyan halt meg a feleséged?
0: Kiégett a szíve. Száradtak kint mosás után a gönceink, vihar jött. Hát kiment, hogy összeszedje őket. Aztán nagyon csapta a villám.
1: Sajnálom.
0: Rég volt.
1: Miért gyalog voltál ilyen messzire?
0: Megbízott diplomataként küldte ki hozzád Lechből. Szervezzelek be. Emlékeztek még rá, hogy a barátom voltál. És hogy Kalkuttából írsz nekem leveleket. Arra gondoltak, biztosan jól ismered a fővárosban a magasabb brit köröket.
1: Ugyan.
0: Ezért mentem utánad Kalkuttába. Épp csak egy héttel késtelek le.
1: Különös álmom volt, épp csak mielőtt betoppantál. Otthon voltam a falumban, ahol születtem. Én voltam a király. Széles, sűrűn redőzött bíborszín nagy palástban sétálgattam fel és alá. A fejemen a koronám köznapi változataként egy nagy, szürke, nemes süveg. Egy hosszú tölcsfa asztalra elém raktak egy üveg fehér és egy üveg vörösbort. Választanom kellett, hogy melyiket iszom meg. Az egyik azt jelentette, hogy meghalok királyként. A másik azt, hogy száműzettetem. Én az üvegvöröset választottam. Lehúztam az egészet. Berúgtam tőle. De jól esett. Egészen sűrű vörösbor volt. És úgy részegen se tudhattam meg a két lehetőség közül, melyiket jelentette a vörös. Te soha nem kóstoltál bort, ugye?
0: Soha.
1: Én is nagyon rég, még otthon. Sose bírtam a szeszt. Nálunk úgy isznak, mint az állatok. Pálinkát. Bort azt nem is nagyon.
0: Mi lett veled aztán királyként? Meghaltál?
1: Nem tudtam meg. Volt egy napom elbúcsúzkodni. A testvérek, a szüleim, hisz másnap mennem kell majd így is úgy is. Számüzetésbe. Vagy a halálba.
0: Királynéd nem volt?
1: Nem volt, vagy nem emlékszem. Tudod, nem érdekeltek sohasem nőkként a nők.
0: Igen.
1: Se férfiként a férfiak. A magam teste sem.

0: Kilopóztam az alvó férjem mellől. Átosontam az erdőn. A fenyők sötétjéből néztem a sötét tornácot. Aztán közelebb mentem. Benyitottam. Megálltam az ajtóban. Gyertyát gyújtottam. Becsuktam az ajtót magam mögött. Megfürdetlek. Megfésüllek. Megborotvállak.
1: Medd nekem elő, kérlek, a batyumból, az ágy alól, az európai ruhám.
0: Az európai ruhád?
1: Medd elő nekem, kérlek, itt van a batyumban, az ágy alatt. Látogatóim jönnek, át kell öltöznöm.
0: Nyugodj meg, kedvesem, itt vagyok veled.
1: Át kell öltöznöm. Annyira más az európai ember ruhája, mint az ázsiai.
0: De miért akarsz átöltözni?
1: Add már az európai ruhám.
0: Az európai ruhád? Ez az európai ruhád?
1: Add rám, kérlek gyorsan.
2: A kaftánomat.
0: A kaftánodat?
2: Ott van az ágy alatt. Ott van a batyumban az ágy alatt. Át kell öltöznöm.
0: Micsoda sűrű az arcszőrzeted? Különös mód a férjem semmi kis szőke pihécskéi. Azok egészen olyanok, csak épp szőkében, mint amiket csipesszel tépkedett a szája fölül az apám. Hiányzik az apám, tudod? A férjem borotválkozik. Neki nincs ezüst csipesze.
2: Add rám a kaftánomat, add rám, kérlek.
0: Egy kialudt vulkán messzi kráterének mély kiszögellésében a nagy tufatömb. Mint majd a sírköved. Elástam oda mögé az itt állódalt.

0: Dolga.
1: Johannes.
2: Dolga, jó reggelt.
0: Dolga. Mit keresel te itt?
1: Johannes.
2: Johannes, micsoda áldozatkész felesége van.
0: Dolga. Dolga. Dolga.
2: Lássuk a beteget. Úristen, mennyire tombol a láza.
3: Nincs hőmérője?
2: Nincs. Eltörött. 2 hete rendeltem egy újat Kalkuttából, de azóta sincs sehol.
3: Akkor adjunk neki lázcsillapítót.
2: Ja, öntök ki akkor először teát. Segítsen beadni neki a gyógyszert, Johannes.
3: Nagyon felment a láza, Alexander. Gyógyszert kapott. Kér egy kis friss teát?
4: Kérek.
2: Csúszson följebb az ágyában kicsit. Jaj, Alexander, rám önti a teát. Na, jól van. Jó, semmi baj. Forró még. Majd, ha meghűlt kicsit, akkor megitatom. Jó lesz úgy, Alexander?
4: Amikor egy nép vallást cserél, utána is csak kénytelen a kelő nappal szembenézni.
2: Alexander, jól van?
4: Mészel és fekete iszappal bekenve a fejedelem arca és felső teste. Az apámé. A bal fele fehérre és a jobb feketére. Egy oszlophoz kötötték, és elvágták a torkát.
2: Alexander, maga érti, hogy miről hadovál itt a szemissza?
3: Hát,
2: nem nagyon.
4: Mikor megittam az üvegvörös bort, akkor rémlett föl, hogy ismerős volt a bejövetelünk után annak a növénynek a levele. A dombok déli lankáin nagyobb részt inkább elvadulva, akár csak mi magunk a bejövetelünk után. Annak a terméséből készült bort tettek elénk leigázottjaink, ahogy később az új papok. Nem volt ott velünk az ős hazában. Volt ott velünk még valaki, ki aztán megszökött ennek a növénynek a leveleiből font koszorúval a fürtjei között. Kivágatták akkor velünk az összes szőlőt, vénjeink. De nem annyira könnyű a szőlőt kiirtani. Feltör a gyökere a mélyből, zöldelő levelekkel. Feltöretlen földet akartunk ismét. Szemellenzőt viselt, akár a kocsiba fogott lovak, ak fejedelmünk. Csak közvetlenül a lába előtt láthatta a földet.

0: Egy szikke van magánál?
1: Van.
0: Adja.
1: Tessék.
0: Ez jó lesz. Fölköti?
1: Ballal.
0: Na jó. Majd fölkötöm. További terv?
1: Holnap hajnalban eltemetjük.
0: Koporsó?
1: A szolgáló majd összeüt valamit délután.
0: Igaz. Mehetünk?
1: Takarjuk le azért. Kéne egy tiszta lepedő.
0: Fölösleges. Menjünk.
2: Meghalt. Meleg még. Milyen sima a homloka. Az arca. Ez az ember szent volt. Csak rá kell nézni. Legyed örökre átkozott a nap, amikor eljöttem apámtól a senki férjemmel. Dr. Griffith. Griffith asszony. Én bolond. Bolond asszony. Sose jutok többé haza.

0: Johannes!
1: A feleségem.
0: Mi történt, Johannes?
1: Eltűnt. Eltűnt a felesége.
0: Hogy eltűnt, Johannes?
1: Eltűnt. Két napja nem jött haza feleségem.
0: Hát az nem lehet, Johannes.
1: Csütörtök éjjel nem aludt otthon, és sose csinált ilyet. Aggódtam érte. Megütöttem.
0: Mikor látta utoljára, Johannes?
1: A klubba mentem reggel. Nem hozták a lisztet, mert tegnap előtt meg kellett volna, hogy hozzák a lisztet a malomból.
0: Mikor látta utoljára az asszonyt, Johannes?
1: Mezítláb volt tegnap reggel. Hosszú sárga ruhát viselt. Sose láttam ebben a ruhában. Kibontva a hosszú fekete haja, fekete festékkel durván kihúzva a tükrözően fekete szeme. Hogy szerettem volna tőle egy fél kisfiút. Alig ismertük egymást, Archibald. Mi lesz most velem?
2: Addig jár a korsó a kútra, Johannes, amíg el nem törik.
1: Hogy érti ezt? Archibald!

0: Yes.
1: Ez az. Itt a sír.
0: Akar ott fotózni.
1: Később.
2: How is the weather now in Hungary?
3: Milyen most az idő Magyarországon?
4: Much drier.
3: Száraz.
4: Dry summer, but actually we live
3: in... Száraz nyár, bár mi most Angliában élünk.
0: Bristol.
3: Bristolban.
2: You are not Hungarian.
3: Maga nem magyar.
2: Are you?
3: Vagy az?
0: No, I'm from Northern Ireland.
3: Nem, angol vagyok.
4: We're both studying in Bristol.
3: Angliában tanul mindketten.
2: I see.
3: Értem.
2: Do you see that grape?
3: Látják azt a sírt ott fönn?
4: Yeah.
2: There are two famous.
3: Ebben a temetőben két híres ember nyugszik. Az egyik Körösi Csoma.
2: He was the founder of the modern Darjeeling.
3: Ő alapította az újkori Darjeelinget.
2: His name was Archibald Campbell.
3: Archibald Campbellnek hívják.
0: Oh, I see.
2: You know the many people come here.
3: Tudják, elég sok ember jár ide Körösi sírjához.
2: Buddhist pilgrims.
3: Buddhista zarándokok.
0: Really?
2: Yes. Are you Catholic?
3: Maguk katolikusok.
4: Yeah.
0: No, I'm Protestant.
3: Én protestáns vagyok.
2: Yes, there is Kanchenjunga behind the clouds.
3: Az ott éjszakon a Kanchenjunga a felhők
2: the mögött. Third highest in the world.
3: A harmadik legmagasabb hegy a világon.
2: But it's possible to see it only after the monsoon, not now.
3: A monsoon után majd előbújik megint. Most nem látszik.
4: Yeah, we know.
3: Igen, tudjuk.
0: Unfortunately.
3: Kár.
4: Adjunk majd neki pénzt.
0: Adjunk kicsit.
4: Okay.
2: Is this Hungarian language what you are speaking now?
3: Ez most magyarul volt?
4: Yeah.
2: Do you speak Hungarian too?
3: Akkor maga is beszél magyarul?
0: Just a bit. Really, just a
3: egy
0: bit.
3: Egy kicsit.
2: Is Hungarian language like Russian?
3: A magyar nyelv az olyan, mint az orosz.
4: No, it's like Finnish.
3: Nem,
4: like
3: mint
4: Finnish
3: a finn.
4: And Estonian.
3: Mint a finn és az ész.
4: These are even smaller languages than Hungarian.
3: Ezek még a magyarnál is kisebb
4: the
3: nyelvek.
4: The Finno-Ugric languages.
3: A finn-ugor nyelvek.
2: I see.
3: Értem.
4: Do you speak Tibetan?
3: Maga beszél tibetiül?
2: No, I don't. I'm not Tibetan.
3: Nem beszélek tibetiül.
2: I am a gurkha.
3: Én gurkha vagyok.

0: malária. Lanckor Gábor hangjátékát hallották. Szereplők: Alexander Csoma de Körös, Körösi Csoma Sándor, Jordán Tamás. Dr. Archibald Campbell, Kaszás Gergő. Dr. Johannes Griffith, Keresztes Tamás. Szandje Puncog, Kun Vilmos. Dolga, Csúz Lívia. Csaba Sándor, Fenyő Iván. Barbara Moorcroft, Barcskata. Temetőgondnok, Karma Dorje. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Rádióra alkalmazta Orbán Eszter. Zenét szerezte és szerkesztette Bánkövi Gyula. Dramaturg Csejcsner Ottília. Rendezte Simon Balázs 2011-ben.
1: A hangfelvétel legutóbb 2016. január 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: A 700. roncs.
2: Nem látszik el nagyon magadat. Nézd meg az elejét. Tibi, próbálj elmenni a híd fölé.
3: Igaz, hogy tele volt a rakomány, mikor a hídlábnak neki csak fordol? Tényleg szétrepe?
2: Nem, nem azt mondja. Aság acélt szállított. Amikor az ütközéstől megdőlt, biztos álcsákot szerette a híd. Mit akartál, Széter?
3: Gondolod, hogy egy híres uszály csak ugyan süllyed? Hiszen legalább 3-4 egymástól elzárt tűzfolt abból áll.
4: Itt van valami fehér szék.
3: Az az eleje. Erez le a csónakot a másik végére?
5: Több tagból álló.
2: Hogy nem egybe van?
5: Nem, külön tagokból áll.
2: Na, akkor ki lesz hívni belőle a vizet, nem?
5: Darabonként.
4: Nem éred el az emezővel?
2: Nem, túl magas itt.
4: Jó,
2: de...
4: Nem érde,
2: nem. Nem lehet elérni az elejét.
4: Ez a hátulja.
2: Hát akkor megfordult, nem?
4: Hát világos. Ott a kormány. Szerintem a lyuka csapódott, megfordult.
5: Ugye értek, jól láttam az előbb, az a hajó mégis csak a búvár tagozott.
4: Ez egy csónak, amit elmézem, nem?
2: És ott valami van a tetején, ami építmény.
4: Hát egy kabin, világos. Ez a. Ebben öltözik a búvár.
2: Miért mondják búvár tagozott? Ez egy ponton.
5: Mindenesetre várjuk meg, hogy egészen kiket aztán megyünk.
4: Srácok, szerintetek jó helyen vagyunk? Szerintem ide jön az úszódalot.
5: Várd meg az úszódalot, amit kiket.
1: Drámai dokumentumok egy elsüllyedt uszály kiemeléséről. Gajdos Ferenc, Gácsi Sándor és Kosárszky Péter valóságjátéka. Készült 1977. februárjától szeptemberéig az Árpád hír budai részéről.
4: Szerintem a központot a darura tegyük, jó? Van elég hely a berendezésnek.
2: Egy darura tegyük, jó?
5: Azért a tőfej lehetünk a duváratnak, a kis ponton.
4: Két asztal van, a három magnó. Tényleg nem tudunk el másra, muszáj
2: darura. De vigyázz, mert jön a darura. Vigyázz, húzd meg jobban, menjünk át előre, menjünk el.
4: Ez jobban húzd a Peti azt az evezőt, adjál neki.
1: A szereplők valóságos személyek. Egy búvártag és két folyami úszódarú teljes személyzete. Közleműködik Pap Tibor és Lévai Imre.
2: Imre, maradj úgy, hogy ne zavart az öltöző a búvár.
4: Hallod, Imre!
6: Darul beállt az uszály fölé.
7: Éppen olyan zavaros a Duna, mint azon a napon, amikor ez a cseh uszály elsüllyed. Tehát nem lesz könnyű a mi dolgunk. Nem mindegy, hová tereljük a mikrofonokat.
4: Imrének hátra kellene húzódni egészen a búvártak széléig.
8: Vágy meg előre!
4: Hát a búvár elöltözködik, és a híd felől fúj a szél.
8: Vágy meg előre! Part felé megyetek! Megy a fara! Vágy rá még előre!
4: Most készítik elő azokat a köteleket, amelyeket a hajótest alatt akarnak áthúzni.
7: Olyan erős a sodrás, hogy teljesen elviszi a mikrofonokat. Írjetek nekem egy csátját, de gyorsan!
9: Rákja meg, Péter!
10: Nincs időnk. Amikor a búvár átbújtatja a kötereket, a daru már kész az emeléshez. Mi van a víz alatt?
7: Az a baj, hogy nem hallok más, csak a felszíni hangokat és apró ropogásokat, ahogyan a hajótest mozog. Még nincs elvágva teljesen, és a repedés szélei pattognak.
4: Nem hallom a daru motor. Tibor, nézd meg gyorsan, mi van a gépházban.
11: Most javítják az adagolót.
7: Indul a búvár.
8: Hajrá,
12: Hajtja sziget felé a búvártagot.
13: Ott izzad meg a búvár, amíg a tüskét átnyúlja, mert utána már minden hát könnyebb és egyszerűbb.
12: Várjál, mert most itt vagyok alig. És a hátsó csöllőt, amelyik a vastag kötelek tartja, azt engedjétek el sem üresre.
14: Olyan nehéz az a vastag drót kötél, hogy csörlővel engedik utána.
12: A hátulját is hajtsad a sziget felé. Hátsó dunai csörlőt szedd rá.
15: Imre, vigyázz a telefon. Ha a kapcsolat megszakad, képtelen lesz jelezni a búváradat.
12: Sziget felé állj az eleje. Meg a hátsó szedd rá.
15: Most van az uszály alatt.
16: Tehát nem lehet tisztán látni. Visszaveri a lábát. Visszaveri a fényt, ugyanolyan, mint hogyha körbe reflektorolok az, hogy a kocsival. Ott is nem látni.
13: Pontosan ez a jövés.
12: Most fölmegyek
17: a légkompasz szegését, viszont kitűnően hallani. És a fejszövet hangját, amit kiengedi a felesleges levegőt.
16: Annyira finom az.
13: A Dunavize rendkívül szennyezett, nem csak hát az ipari szennyeződés. Hát ezt én ismert, hogy a gázgyár, elektromos művek, a vegyi művek, a papírgyárak, a szeszgyárak, 800, 1 méter 20, 600 mm átmérői vezetékrendszereken szívja a tiszta, vagy félig tiszta vizet, és ugyanilyen mennyiséget bocsát vissza szennyezettel.
12: A védőkötőnek az egyik vége, az fönnmarad. A másik végén pedig bekötöm, itt vannak a bakok, ahol nem mentem pont. És a bakoknak a karikájába bekötöm a vékony kötelet, és az akkor megtartja nekem itt, hogy nem megy sehova a vastag kötél.
18: És a másik vége?
12: A másik végét meg majd elpusztítom a túloldalra, és akkor azt is ugyanis megkötjük. Úgy jó lesz?
13: Szinte Budapesten a Dunának mit tudom, egyharmad részét felszívják és visszaadják szennyezettel. Hát arról nem beszélve, hát maga a lakosság. Ugye, a csatorna rendszereken keresztül napnap után elfogy az a millió köbméter víz. De ugyanaz a mennyiség visszakerül szennyezetten a Dunába.
18: Az átvisz, a másik oldalra ugyanúgy megkötés.
12: Persze, ugye? Azért mondom, hogy itt csináljuk.
15: Nem lesz semmi baj, mert a ponton a hatan vigyáznak be.
12: Honnan
15: engedik és tartják feszesen a légcsövet, hogy el ne szabadjon.
13: Hát a helyet inkább az illik, hogy el ne akadjon, mert el nem szakadhat.
12: 2 méter víz van az utcán.
14: 4 átkot most a fenéken egy erős fecskendővel. Aztán 4 vastüskét kell áthúzni kézi erővel. Most ez a legnehezebb munka.
13: Tehát acélbetétes a tömlője, azért, hogy meg ne tudjon törni, és ne tudja elzárni a levegőt, de egyben hát fokozott szilárdságot ad.
14: Na és persze a váltás. Mert ott sem látja, hová kell tartani a lábát.
12: Figyelem!
17: Péter, mekkora vágható az utálból?
14: Körülbelül 30 méter. 2 úszórész és a falrész. Ezt próbálják leszakítani.
13: Azon kívül a telefonkábel is olyan sodratú és bevonatú, ahogy maga a kábel megbírja.
12: Na jó, búvártól lőtszed rá, hazamegy a búvár.
15: Teri, kapcsod a felszín. Párosával akasztják a 4 kötelet a 2 darúra. Az 50 tonnás elől, a 100 tonnás hátul. De csak megfeszíti, mert elszapadhat vagy összecsúszhat. Kezdődik az emelés. Elég nagy az izgalom.
13: 100 tonna emelésénél már egy 40 mm-es csapszeg elnyíródik, és ilyen esetben, amikor a csapszegnek a feje elrepül, hát arról jön nem lesz ember.
14: Menj csak hátra, mert ha elpadta, nem lesz időd elugrani.
13: Itt is volt elég sok szabálytalanság, de azért lehetőleg a kötések hatósugarán kívül tartózkodtak az embereink, amikor emelés volt.
17: Lassan szinte milliméterről milliméterre emelkedik a test, ahogy a mozdul a kötél.
15: Most ropog a helyezkedő kötél.
13: Nem húztátok végig a vágott keresztmetszetet valami kötéllel, hogy az tényleg nincs-e összefüggés, nincsenek-e vágottan darabok? A vágás alkalmával azt konstatálta a búvár, hogy elmozdultak a felületek egymástól. Ma ez valóban be is következett, mert a raktár szegély éle és a fedélzetet, ahogy végigvágta, az el is mozdult. Csak a fedélzet alatt van középen egy hoztartó gerenda. És ez jelen esetben el lett felejtve. Már ez volt az a nehezítő körülmény, ami az emelésnél hát nem akart elválni a két felület egymástól.
3: Én is átmegyek a búvártagra, mert veszélyesen hullámzik a víz.
17: Nem áll egyenesen az utány. A középrész még a fenéken maradt.
3: Csak a víz népszámtalan.
13: A visszappal a ordalékkal együtt körülbelül.
3: Jó, hogy óra nem buktatja a darulat.
13: A kényszerhelyzet, ugye, az mindig kényszerhelyzet.
15: Ma is az muszáj saját súlya.
13: És hogyha tényleg az 5% hiányzik, akkor beleviszik.
17: Emelés vége.
13: Ha egy közepes szilárdságú kötelet veszünk, 45 mm-es, annak kb. 97 tonna a szakító szilárdsága. Na most azért alkalmazunk ilyen kötelet, hogy véletlenül se adódhasson az, hogy az emelés közben esetleg túlterhelést kaphasson a daru. Mert inkább szakadjon el a kötél, mint sem, hogy a daru tönkremények.
3: De szerencsére nem szakadt el.
17: Megpróbálják a lakótér alatti végtagból a szivattyúzást. Hiszen kint van a fara. A szükség következtében csak ugyan kifelé folyik némi víz a raktárakból, és ezzel is könnyebb lesz a darukon lóvó súly.
3: A hátsó rész megemelkedett, és még jobban emelkedik a szívás nyomán.
15: Itt van egy válaszfa.
3: De a közepét tartja valami.
17: Persze, az ellenvágott ígere.
3: Azért áll olyan ferdén.
17: És hogy csúszik az olajos, iszapos fedéllemez? Ez csak a feszülő kötelekbe lehet kapaszkodni.
15: Az ablakon keresztül itt betennénk a tömlőt a rajtébe.
17: Közben az ormótlan szivattyúkat is vonszolni kell. Méghozzá sietősen, hiszen ha megint visszasüllyed a test, kezdhetik előről a hónapos munkát.
13: És az Erzsébet híd emelésénél is például öten működtek közben. Előfordult, hogy leszakadt a roncs egyik vagy másik kötés. olyankor aztán az összes daruló végig leszakadt, de amelyiknek a kötélze tehát ott túl volt méretezve, az bizony gyönyörűen fejre állt.
19: És sajnos még csak a daruról nézhetem, hogy a búvárok hogyan bujkálnak a lakót és szűk nyílásait.
17: Indul az első szivattyú. Pedig kapcsold az uszály belsejét. Itt vagyok egy iszapdombon Sándor mellett. Csak itt is elég nagy a zaj.
1: A második szivattyú.
17: Araszt itt, fogyott már a víz. Ha a felhajtó erő elszakítja a testet, talán vágni sem kell. De sajnos nem szakítja el.
19: Figyelem, a búvárok vágáshoz készülődnek.
20: A biztonsági szereplő kapcsolj le! Nem látjuk, hogy mennyi van benne. Mennyi van benne, akkor lepülünk.
21: Nem uram, nem van, mi volt a
1: Kérem újra a víz alatti búvát.
22: Ez az a gázpisztoly, aminek a lángja mellől sűrített levegővel fújják el a vizet.
13: Az oxigén.
23: Ezt találták ki az Erzsébet hidroncsainál.
13: Ez tiszta oxigént használ.
23: Ezzel van tartak szép 601 néhány elsiet hajót. És a leszakadt bécsi hidat is ezzel darabolták.
22: Nagyon szellemes.
23: Azért veszélyes, mert hidrogént éget.
13: Az ismert, hogy autogénvágásnál, tehát lángvágásnál a környező levegőből körülbelül 5-10-szer annyi oxigént használ el az égő láng, mint amennyit hát az égéshez hozzátáplálók. Na most itt tiszta oxigén táplálók a vizet távol tartó légfüggönynek, és ez a tiszta oxigén, ugye az égés szintén táplálja, és nincs szennyező a levegő más hát komponensével.
24: Hát ez más, ez egy acél cső, és maga az acélnak az égése okozza, tehát az a helyettesíti a hidrogént.
13: Kettő szól az acélcső. Na most 2,8 mm-es vastagságú keresztmetszetű húzalbetét van benne.
1: Péter, a búvára figyelj.
13: És e között áramlik a tiszta oxigén kb. 15 atmoszféra nyomáson. Na most én, ha azt akár egy gyufa lángjához, paráshoz hozzátartom, az oxigén, a tiszta oxigén hatására a vasba megindul a termikus égés, ami hát mintegy 3000 fokon bonyolodik le, és ez a termikus égés a...
1: Szólok a ruszájtest megrobban is emelkedik el.
13: Acélban, tehát ahová én hozzátartom, amihez hozzáérintem, ott is megindul ez a termikus égés, és kiéget egy sávot, elolvaszt, eléget egy sávot abból a anyagból.
19: A fara már egészen kint van. A hátsó raktár is kiemelkedett.
21: Csak
0: a közepe, azt tartja még oda.
19: Oda helyezik át a szivattyúkat.
22: Nem értem. Mi ez a rezgés? Mi van a búvár mikrofonokkal?
14: A búvár a pisztoly fölé hajol. A felszálló légbuborékok verik a sisakját.
2: Kivágjam a búvárt a raját!
14: Adom a másik búvárt.
5: Itt különben nagyon klassz vágni, álló. Perik, Lajos. Nem kell erőködnöd. Hogy jó megy itt a vágás, prima. Kicsit a pisztoly az durod, de...
6: Ezek a lemezek általában 6-8 mm-esek. Na persze, ahol hát tartó szerkezet, vagy egyéb elemeket kell elvágni, ott nyilván vastagabb.
5: Na most értem el az első
0: pillanat. Túloldal emelkedik, az innenső még
5: nem. Itt nem tudom, hogy hogy fog sikerülni a dolog.
0: Az uszály felénk zöld.
5: Benne van a pisztoly és a sarokba, be van szorulva.
0: Bent vagyok a konyha alatti raktár térben, ahonnan már kiszívták a vizet.
5: Szűr van? Nem vágom.
0: Azt figyelem, mennyire pattog a test minden vágás után.
14: Tonna víz van a két rakodó térben.
5: Jó, hogy csak kiugrottam.
14: Akkor most kettővel legalább kevesebb a fara, mint a közepe. Ezért nyomja a felhajtó erő olyan magasra, hogy már a kormánylapát alja is kint van a vízből.
5: Jó, minden. Most kanyarodok rá az ívasra.
14: Szerintem, ha a második raktártérből is hívnak valamit, akkor teljesen le fog szakadni.
2: Lassan elfogy a
5: hidrogén. Jó. Leállítottam
2: mindent. Jó,
5: leállítottam mindent.
2: Jó, rendben van. Jöhet fel a pisztoly.
5: Pillanat. Állj meg. Engedjél rajta.
2: Engedjél vissza.
0: Felszín.
21: Na most, fiúk! A vezető búvár a kis hajó és a daru együttes erejével próbálja oldalról megszakítani a lemezeket. Péter, hagyja el az utályt!
14: És a mikrofonok?
0: Hagyj lent, és Tibor is menjen hátrább!
14: Nyomjátok,
25: hogy teljesen jöjjön. Fokozatosan.

0: ez. És valóságban feldobta a felhajtó előtt.
1: Újra úszik a hátsóra.
2: Ugyanilyen uszályt emeltünk, ugyanilyen felépítésű, nagyságú, legutóbb is, többet is, egyik se volt azonos ezzel. Pedig minden menetrendszerűen úgy következett be, mint ahogy hát általában egy terhelt, jelen esetben ez is egy terhelt uszály volt, ahogy ez beszokott. Valahol megsérül, az egyik raktár megterik gyorsan vízzel, szivattyúzásra nincs lehetőség, elkezd süllyedni, vagy az eleje, vagy a hátulja, valamelyik feje süllyed az uszálynak. És miután terhelt, ha 4-5 méternél nem mélyebb a víz, fölüt a uszály orra, vagy a hátsó része, és a középen megroppan, az uszály megtörik. Teljesen elsüllyedt felék szinten ez kiegyenesedik bizonyos mértékig, de na most akkor részletesen és alaposan szinte centiméterről centiméterre oldalt végig kell tapogatni, hogy hát milyen sérülést észlel az oldal, de teljesen körbe-körbe az uszályon. Adódik-e olyan helyzet, olyan szituáció, amikor az uszály éle, raktár szegélyének az éle esetleg a vízből kikerül? Akkor például nem kell semmi.
3: Már közeledik a vontató, hogy elvigye.
0: Feri, kapcsolját a motoroshoz. Az uszály mellé áll és magához kötözi, a daruk is elengedik.
4: Viheti a megmentett maradékot.
0: A többit meg feldarabolják és úgy szállítják.
5: A 700. roncs. Drámai dokumentumok egy elsüllyedt uszály kiemeléséről. Vajdos Ferenc, Gácsi Sándor és Kosárszky Péter valóságjátékát hallották. Készült 1977. februárjától szeptemberéig az Árpád híd budai részénél. A szereplők valóságos személyek. Egy búvártag és két folyami úszódalú teljes személyzete.
6: Na még nem láttuk volna ilyet, mi?
7: Nem láttuk.
5: Közreműködött Papp Tibor és Lévai Imre.
8: Köszönöm, vége. Bontunk.
9: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 11-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.
1: A pontos... 6 óra. Jó reggelt kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény. Szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Közben ismét értékelte a közel-keleti konfliktust az amerikai elnök. Donald Trump egy rendezvényen úgy fogalmazott, Irán még nem áll készen a megegyezésre, és az sem világos, hogy a perzsa állam részéről kik felelnek a tárgyalásokért. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta a 14. Leópápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Idehaza borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kis koncertek, piknik és tűzsó. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lovas hadsereg. Iszák Bábel novelláiból rádióra írta Béres Attila.
1: Történik 1920-ban, az első lovas hadsereg galíciai hadjáratának idején.

0: Mondom, hogy nem tudok most lemenni. Keverj aranyat és hozd ide. Leengedem a kosarat.
1: Meneküljünk innen, pál Napolek. A megváltóra kérlek, menjünk ebből a templomból, ha ideérnek, lekaszabolnak, festékeidet széttapossák, a harmonikámat falhoz verik, mint Herodes katonái a csecszopókat, torkunkba döfik a kardot, nem kimélnek engem a vakembert.
0: A legkisebb vászonzacskóban van az aranypor.
1: Jaj, jaj.
0: A nyakas üvegből néhány cseppel elkevered, végül a fadobozból csipetnyi port bele, hallod? Ezt a falat úgy akarom megfesteni, hogy örökké világítson a szentjeim glóriája.
1: Hallom, hogy a lovasok jönnek. Mász le, kérlek, ha itt érnek, többé nem festesz. Nekünk vakoknak éles a hallásunk. Esküszöm, az apokalipszis lovasai közelednek, a mi végítéletünk.
0: Vigyázz, vigyázz, a kezednél van az üveg, fel ne döntsd.
2: Nem apokalipszis ez.
0: Derék kozák lovacskák nyargalnak ki.
1: Oly mindegy, hogy lengyel vagy kozák vett véget nyomorult életemnek.
0: Öntsd át a kis bádogtálkába és gyere ide. Tedd a kosárba, hogy? És most menj. Játsz valami régi heidelbergi dalt, attól megnyugszol.

0: hogy nyugszom, hogyan nyugodnék. A halál jeges lehelletét érzem. Jönnek a lovasok. Pán Napolek, jönnek!
1: Maradj, maradj, vesteg! Halál jeges lehelete! Hamisan játszottál, Gottfried! Hamisan hangot! Jó, el se hiszem, hogy igazán vak vagy. Hát inkább beszélgessünk. Emlékszel Smerel kocsmájára, meg arra a pápa szemes írnokra Novgorodban? Hogy az, hogy lovagolt?
0: Gazdag az emlékezetet, pán Apolek, de a sírba száll veled, ha ugyan eltemetnek.
1: Ennek a bölcsnek a mosolyára. Büszke vagyok. Az én szentjeim, mártírjaim, élő emberek. Él mindegyik Jézusom, Józsefem, Máriám, akiket valaha Galícia hölgyén megfestettem.
0: Szállj le a hiúság magasából, pán Apolek, mentsük az életünket. Mit mondtam?
2: Csak hogy hajlék ott majesztem.
3: Végtelen irgalmadba ajánlom magam. Tekints rám, szentjeid által, könyörület.
2: Én kancsalítok, vagy... Vagy ezek a szentek?
4: Éppen a kancsal novgorodi sírások nézed, tisztelt pán, akit szentjáromos képében festettem meg.
2: Hová kerültem? Micsoda szentek ezek?
4: Olyan szentek, uram, akik miatt alkotójukat engem, pán Apoleket másképpen. Apollináriust, a zsitomíri püspök kitiltott Oroszország összes templomából. Ezért ebben az elhagyott templomban folytatom tovább a művemet, hiszen az elmélyült munkához nyugalom kell.
0: Bocsásson meg, uram, ennek az eszelősnek.
4: Gyere ki, lengyel!
0: Jaj, uram, végtelen irgalmadban.
2: Utolért.
4: Nem megyek! De hogy megyek?
2: A lovamat is lelőtte. Micsoda pompás lovacska volt. Uram, irgalmaz. A szentjeid vörös kozákok képében néznek le rám.
0: Megmondtam, pán Apolek, ugye megmondtam. Rettenetes végünk lesz. Itt vannak már is. Itt a lengyel nyomában az egész lovas hadsereg.
4: Az Úristen irgalmazzon neked, tábornok.
0: Meg nekem is, szegény világtalannak.
4: Tábornok vagy?
2: Hát ez az, hogy te nem irgalmazol.
4: Gyertek csak, gyertek. Tudtam, hogy minden jöttök hozzá. Rajta, vörös zászlórend.
0: Na, uram.
4: Add meg magad, felséges úr, amíg életben látsz.
2: Nem tehetem, pán.
4: A bíbor, Gottfried! A bíbor, tedd fel a csőrös csuparmát!
5: Kétszer meglőttél, pár. A békés öregséget akarsz megélni. Az Isten szerelmére add meg magad. Hadd pihenjünk még egy kicsit, pár.
2: Nem tehetem. Te felkoncolsz. Egyedül Budgyonnynak adom át a kardot.
5: A keservit honnan szedjem elő Budgyonnyit?
4: Pár... Proletár becsület szóra, én vagyok itt a legnagyobb parancsnok. A proletár! Ne lögdösd az állványomat, mert lezuhanom!
2: Nem hiszek neked. Hogyan is hihetnék? Se aranystráfod, se csillagod.
4: Nincs se stráfom, se csillagom, de van titulusom.
5: A titulusom szerint én vagyok a harmadik dandár fő hasbeszélő művésze.
4: Igen, igen, parancsnoki törzs hasbeszélő vagyok.
2: Hazudsz, hazudsz, de engem nem keversz meg.
4: Hogy én? Itt látható és hallható a leghíresebb excentrikus zenész és szalon hasbeszélő Nyisnyéjvárosából a Volga partjáról. Meglepő és váratlan tudománya páratlan. Gyerekek, katonák és papok féláron láthatják, féláron hallhatják. A szeme farag, a füle mozog, a látvány szokatlan, szája mozdulatlan, és mégis beszél a hasából, a hasbeszélő Nyisnyéjvárosából.
0: Uram, irgalmaz!
2: Uram, atyám!
5: Hiszel-e most már vászkának?
6: Az artistának, a dicsőséges lovas hadsereg politikai biztosának.
2: Mit mondtál? Politikai biztos? Kommunista?
6: Az. Kommunista. A verhetetlen harmadik dandár biztosa. Megkérdezheted, mindjárt ideérnek.
2: Most, halálos órámon, amikor kiadom utolsó lehelletem, mondd meg, barátom, te kozák, biztos kommunista vagy te? Vagy csak hazudtad?
6: Biztos. Mondom, hogy biztos.
2: Akkor bocsáss meg.
6: Szívesünk, de... öreg. Csurog a vérem. Add meg magad.
7: Nem ocorogi, biztos elvtárs. Most kiok a fények. Mesés glóriát rajzolok fölé.
2: Nem tehetem. Fogadalmat tettem. Kommunistának nem adhatom meg magam. Kaszabolj le amúgy katonásan.
6: Hát add meg magad a hasbeszélőnek.
2: Nem tehetem. A Szűz Máriára kérlek, fogd már azt a kardot, és végezz velem.
6: Nem akacskodj, pár. Add meg magad.
2: Nem tehetem, hasbeszélő. Kommunistának nem adhatom meg magam.
6: Hát akkor, kard ki kard.
7: Fogd az állványomat, Gottfried,
0: mennyi vér.
7: Látod, Gottfried? Elég egy rossz mozdulat, és felburul a festékes tálka.
0: Uram, irgalmas.
6: Meghalt a polák. Leülök egy kicsit.
7: A novográdi freskómat kőművessel akarták leveretni, de a kőműves megfestettem Józsefnek, a feleségét meg Máriának. Ott lógnak a saját ágyuk felett.
6: Hallod-e, te festő? Meghalunk egy fabatkáért, meg a világforradalomért. De szentek, Jézusok, nincsenek köztünk.
8: Uram, irgalmat!
9: Zabuti! Politikai biztos, csak hogy megtaláltalak. A hatodik századnál levágtak két lengyel foglyot.
6: Ki vagy?
9: Jutov, az írnok.
7: Galícia minden parasztházában lóg egy képem. Téged is megfestelek, írnok úr?
0: Ezért kell vándorolnunk. Várostól városig átkoznak a papok. Kipomádézott Jézusokat, meg sok gyerekes, szétterpesztett térdű Máriákat fest. Most meg az egész lovas hadsereg.
6: Jutó.
9: Parancsnok, elment a hadosztálytörzs. Döntened kéne.
6: Sötét van itt. Hozd ide a lengyel nyergét. Hadd dőljek neki.
7: Adj valami sárgát, Gottfried! Haldoklik a hasbeszélő.
0: Honnan ismerlek, szemüveges? A hadosztálytörzshöz osztottak belőle?
7: Igen.
0: Na jó van, majd ellátunk mindennel. Nőket kivéve. Iskolázott ember vagy?
9: A Pétervári Egyetem jogszigorlója.
0: A pápa szemeseket itt kardélre hányják ám. Megszoksz, vagy megszöksz?
9: Megszokok.
0: Szállásmester, vidd a ládáját.
9: Zabuti, ne bomolj, még hogy más vigyél.
0: Keressél helyet ennek a kinder balzsamnak. Na, eredj csak te, szemüveges.
10: Sokkal a majka akad nálunk a pápa szem miatt. A tudálékosabb embereknek itt kiszekálják a lelkét. De ha egy ilyen megerőszakol egy nőt, minél szemre valóbbat, akkor aztán lesz becsülete a harcosak.

0: mert ez az ember megszenvedett a tudománya miatt.
1: Nulla, nulla, ücek! Tíz a menekülőre!
2: Hazátója! Micsoda látó!
3: Szállás, mester! Ezentúl én is veled cipeltetem, még a lovam is a csapába!
0: Boldogul jutom! Isten áldjon!
4: Lovad van ő, négy szemű harcos.
1: Nagyon, látál lovad van.
2: Kaptál a kötőfékét. Spirka, nézzük, mi van benne.
5: Hé, te mit csinálsz?
3: Csodaláda, ezt nézd, hogy repül. Ho-ho.
1: Kaptál.
3: Fogd
1: ennyi papíros. Ettől fut majd a polák.
5: Mit csináltok? Ne bolondulj.
2: Törött láda, ez már komám.
1: Adjátok már, hagyd abba. Gyertek enni!
6: Vörös lovasság. Pravda.
7: Mit csinálni?
8: Asszonyság, ne lépjen rá!
6: Maga a házi asszony?
7: Lovasok jönnek, lovasok mennek, egyik a pópát kaszabolja, másik a zsidókat.
6: Na, ezt is összegyűrték, néha hiányzik a fele.
7: Az özvegy asszony meg kiszárad magában. Nincs, aki permetezze öreg húsát.
6: Ha? Hús. Enni kéne, asszonyság. Rotyog az is. A kozákok disznóhúst esznek, de nekem már nem jutott. Éhes vagyok, asszonyság.
7: Eltárs, ezek a dolgok annyira a begyemben vannak, hogy legszívesebben felkötném magam.
6: Én meg az éhséget unom a keserves istenit. Leszarta a libája a cikkemet, most készültem befejezni. Adjon valamit enni, bármit.
7: Nincs, eltárs, semmi sincs.
6: Hát azt hiszi vesztegeten itt a szót. Hol az a liba?
2: Hűrje!
1: Miért kapja?
2: Gardot is talál!
7: Hát mit akar már?
2: Vágj
7: elé! Jó Istenem!
1: Ezt elkapta!
2: Folytassuk!
9: Gyerünk enni! Ügyes fiú!
6: Sussa meg ezt a libát nekem, asszonyság!
7: Eltárs, ez volt az egyetlen! Eltárs, én legszívesebben felkötném magam!
6: Sussa meg!
4: Úgy látszik, közülünk való legény!
9: Hé! Te pápa szemes! Gyere, egyél velünk, amíg a libád elkészül.
2: Itt egy kanálöcskös. Hely is akad, gyere.
6: Köszönöm.
9: Aztán mit írnak az újságok?
6: Az újságban Lenin azt írja, azt írja, hogy az 1920-as évben mindenben szükséget szenvedünk, de győzni fogunk. Vállaljuk az éhséget, a hideget, a gyötrelmeket, de győzni fogunk. A győzelmünk legfőbb oka, legfőbb forrása az az önfeláldozás, amit a vörös hadsereg kivált kép a dicsőséges lovas hadsereg harcosai tanúsítanak. Mert minket nem törnek meg a megpróbáltatások.
4: Hát ezt írja.
6: Ezt.
1: Az igazság mindig kibújik a zsákból. Ahogy kibújik onnan, azonnal le is csap. Akár a tyúka magra.
2: Akár a legény a libán.
1: Lóra! Kozákok! Lóra! Gyerünk, támadás!
7: Te itt maradtál?
6: Se lovam, se kardom.
7: Csak egy libád, mi? Te szemüveges.
9: Te szemüveges. Azt a libát. Azt megetted.
10: Zavarosan beszél, de még van benne lélek.
9: Rég volt, Zabuti. Nagyon rég.
11: A halál sárgájából az öröklét kétje. Kedert ki, Gottfried, a legszebbet.
9: Van három vörös zászlórendem. A ládámban megtalálod. Küld el anyámnak.
4: Pap kellene ennek. Hívjál papot, Irnak úr.
11: Tudod jól, hogy nincsenek papok.

0: Elmenekültek a kozák áradat hírére. Már akit kémkedésért nem lőttek agyon.
1: Orvos kellene. Felcser. Aj, Sáska, te lány, most merre kódorogsz?
0: Hát az kicsoda? Ki az a Sáska?
1: Az egészségügyis lány, ő az orvos, a felcser. Hé, te ott fel mit csinálsz?
0: A lányt is megfestem. Talán angyalnak.
1: Gyere le, segíts bekötözni.
0: Nem jöhetek, jutom. A dolgomat végzem.
1: Gyere le, vagy lövök.
0: Nem fogsz előni, írnok úr. Nézd meg inkább magadat itt, a bölcseink között.
1: Hogy? Az ott fönt? A bölcsek között? De hisz...
0: Te nem érzed magad elég bölcsnek hozzá?
1: De hisz ott mellettem az öreg... Az Gedali, Zsitomirból. Gedali a gramofonos zsidó.
2: Hol van már annak a gramofonja?
0: Nincs abban semmi különös, hogy a szentjeim ismerik egymást. És ebben a felfordulásban miért pont az idő ne foroghatna egy kicsit?
1: De hát ez... Gedali. Gedali. Gedali! Gedali!
3: Jaj, ne üvölts, harcos elvtárs. Mi táborogsz? Mindjárt itt a szombat.
4: Nyis ajtót, Gedali! A forradalomnak nyis ajtót!
3: Zárva a bolt, elvtárs úr. A forradalomnak nem kell iránytű, papucs, hajó, kötél, kitömött sarc, gombok és halott pillangók. Semmi se kell a forradalomnak, amit én árultam.
1: Jutov vagyok.
3: Jutov Talmudot olvasott és bölcskönyveket, de te karddal jársz, mint a kozákok.
1: A forradalom jött el a néma Zsitomirba. Péntek este van. Hol lelhetek zsidó mézes kalácsot, egy csésze zsidó teját, és egy keveset abból a nyugalmazott Istenből a csésze teja mellé?
3: Itt volt egy kis vendéglő mellettünk. Jó emberek kereskedtek benne, de már ott nem esznek többé. Ott sírnak.
1: Sokáig nem szenvedhettek a szemüvegem miatt. Lovagolni se tudtam.
3: A forradalom. Hát, igent mondunk neki. De vajon az ősi szombatnak nemet mondjunk? Ha? Igen, kiáltom én a forradalomnak, de ő elbújik Gedali elől, és csak a puskaropogást küldi feléje.
1: A lehunyt szemben nem jut el a nap, de mi felhasítjuk a lezárt szemeket.
3: A polák zárta be a szemem, a veszett kutya. Kicibálja a zsidó szakállát, és most őt verik. Ez nagyszerű. Ez a forradalom. De jön valaki, és így szól hozzám: adj csak ide a gramofonodat, Gedali. Én is szeretem a muzsikát, pán, válaszolom neki. Nem tudod te, hogy mit szeretsz, Gedali, mondja, de majd jól beléd lövök, akkor megtudod. És nekem lőnöm kell, mert én vagyok a forradalom.
1: Neki lőnie kell, Gedali, mert ő a forradalom.
3: De a lengyel pán is lő, szerelmetes uram, mert ő az ellenforradalom. A jó dolgokat jó emberek csinálják. A forradalom jó emberek dolga. De jó emberek nem ölnek. Ki mondja meg Gedalinak, hogy hol a forradalom, és hol az ellenforradalom? Mi tudós férfiak valamennyien itt Zsitomirban arcra borulunk, és egyhangúan kiáltjuk: hol van a gyengét forradalom?
1: Lehetetlen kívánsz, Gedali.
3: Elvtárs úr, hozzanak ide a városba egy kevés jó embert. Hozzanak ide jó embereket, és mi valamennyi gramofonunkat odaadjuk nekik. Jól tudjuk mi az az internacionálé. Én a jó emberek internacionáléját akarom, hogy minden lelket számba vegyenek és ellássanak. Nesze lelkem, egyél, amennyi csak beléd fér. Meg tudná mondani, elvtárs úr, mivel eszik az internacionálét?
5: Puskaporral, öreg.
3: Aha.
5: És a legjobb vérrel fűszerezik.
3: Beköszöntött a szombat. A zsidóknak a zsinagógában a helyük.
5: Hát akkor imádkozz, Gedali. Imádkozz azért a mesebeli internacionálédért.

0: Én nem értek ezekhez a dolgokhoz. Jó ember, rossz ember. Ha lovasokat hallok, félnem kell, bármelyik égtáj felől jönnek.
1: A hit oldozhat fel a félelemből. Ám bátor az öreg gyedali hit. Nem tudok annyi hitet az arcára festeni, amennyi a lelkében volt. Ez a Jutov mégis levágta.
0: Hát levágta.
1: Kíméletlenül lekaszabolta.
2: Mit beszélnek? Én még soha... Zabuti, mennünk kéne innen.
0: Ez már nem ül lóra, többé ne háborgast. Inkább hívj papot. Akkor is megérdemelné, ha kommunista volt. A pap azért járna neki is.
1: Látod, milyen ember vagy te, Jutov? Te vagy a hitetlen. Így aztán vaktában öldökölsz.
2: Nem igaz, hiszen én Gedalit sem... Ó, szentséges forradalom.
1: És még mentegetőzöl. A forradalmat emlegeted?
2: De hát ki vagy te, hogy onnan föntről...
0: Pán Apoleke, másképp Apollinarius a vándorfestő, de most nem vándorol. Ezt a templomot festi ingyen ez az őrült. A maga kedvére, a vörös lovas hadsereg dicsőségére, ha pedig készen lesz, már ha megérjük...
1: Volna egy pár szavam az írnok úrhoz.
2: Hallod-e? Nem ajánlom, hogy kötekedj velem.
1: Azt akarom mondani az írnok úrnak, hogy Jézus, Mária fia, feleségül vette Deborát, egy egyszerű családból származó jeruzsálemi leányt.
2: Hogy Jézus megnősült volna?
0: Hát ez az ember nem hal meg a saját ágyában.
1: Amit a papok meg az evangélisták mondanak, egy szó sem igaz. Jézus és Debora házassága úgy kezdődött... Figyelsz, írnok úr!
0: Uram, irgalmaz! Jönnek a vörös katonák!
2: Én is vörös vagyok.
0: Mi világtalanok, érzékenyek vagyunk az ilyesmire. Ezek talán vörösebbek. Végtelen irgalmatba ajánlom.
1: Egy szóval, Debora! Egy elefántcsonttal kereskedő fiatal izraelita menyasszonya volt. Ha nem a nász éjszaka, igencsak keservesen...
3: Gyerünk befelé, emberek, gyerünk!
4: Jutov!
5: Na, megpihenünk, ez az a templom. Te is, Agajev diakonus, állj csak a foglyok közé.
0: Élünk még, pán Apolek.
6: Fölöttem a legfelsőbb íróság fog ítélkezni. Nem te vagy az én bírám, Iván.
2: Megbolondultál, Akinfiev!
5: Vedd le a tárba foglyokat, Jutov. Aztán viszem őket a forradalmi törvényszékhez.
2: De hát ez közülünk van. Miért lövöldözöl a füle mellett ennek az embernek?
5: Nem ember, ez szimulál. De meggyógyítom én, mielőtt megérkeznék.
0: Mostanság mindenki mindenkinek a bírája. Még a halálos ítéletet is egy-kettőre kimondják.
1: A dolgodra figyelj, Gottfried, az Isten fáját homokot tettél a festékre.
0: Homokot?
1: Tiszteletem az uraknak.
5: Hé, ki az ott fel?
7: Őrült vándorfestő, ne törődj vele.
1: Beteg vagy diakónus? Mutasd az ábrázatodat.
5: Már harmadik napja szimulál nekem.
7: Hát néha ellövök a füle mellett. Mert szeretném tudni, hogy amikor az ellenség kimondhatatlanul kínoz bennünket, amikor az utolsó szuszt is kinyomja belőlünk, ebben a halálos órában illendő dolog-e a fülünket bedugni? Mondd meg nekem! Duplissev! Duplissev! Szuket vagy te is!
5: Ez meg csak a szerelmes lovát látja a világból.
0: Iván, te lepipálod még a komiszárokat is.
6: Sokkal jobb lenne, ha végre megölne.
0: Ne dévajkodj, diakónus!
8: Értsd meg végre, milyen emberrel utazol!
0: Más az ő helyében már régen lepuffantott volna, mint egy kacsát.
1: Ó, jó, hogy lekaszabolt volna, mint Jutov a libán.
0: Ő meg az igazságot akarja kihámozni belőle.
8: Oh, te kiugrott csuhás!
6: Csak jobb lenne, ha megölnél, Iván.
5: Megölöd saját magad, te nyavajás. Ó, én egy vérem, keserű vérem. Én szovjet hatalom.
2: Nem a te dolgod ez, Iván.
8: Ne vergődj, kedves barátom, ne bánkódj. Majd, ha ideér a polák.
5: Fogjak a fallá, feküdj! Hozd a puskákat!
9: A templomban is polákok vannak!
5: Árulás!
2: Futtak a kozákok!
5: Ne lőjetek! Mi vagyunk ki!
2: Kezdjük ide, szétverték a hadosztály!
5: Tiszta!
0: Ne lőj a véredre, kozá!
6: Ki van oda bent?
4: A forradalmi törvényszék fogatolt vonata.
5: Csak már szekerünk sincs.
10: Kilőtték a sebesült szállítókocsit. Hol van Száska? Nem láttátok az ápolónőt?
11: Itt is szükség lett volna rá. Meghalt Zabuti komiszár.
4: Vissza, kozákok! Hóra! Rohamozunk!
5: Megyek velük! Jutov! Add ide Zabuti lovát! Neki már nem kell.
12: Mi lesz a foglyokkal?
5: A törvény megvárja őket.
11: Na, jó van.
12: Mit keresnél a sorban? Szekérre osztottak be. Hiányzik egy bordár.
5: Eszek arra a bordára.
13: Juhi!
4: Jött a kettes dandár! Engedjétek a parancsnokot!
10: Gyere, Száska,
11: ne tévaj!
4: Jaj, mennyien vannak!
12: Beszéljen, parancsnok!
4: Uram, irgalmas, szerencsétlen szolgálatnak!
1: Tisztelettel köszöntöm az eltársakat!
12: Halljuk a dandár!
1: Mennyi nemes arcél! Ezekkel már megfestetem Mária Magdolna megkövetését!
12: Beszéljen a parancsnok!
10: Állj középre, halljuk!
4: Na! Arcsak!
14: Hovas katonák! Moszkvában, az ősi fővárosban egy eddig soha nem ismert hatalom küzd. Ti nem csak katonák vagytok, hanem ennek a hatalomnak a harcosai. Ezért mi nem veszíthetünk. Az ellenség minden oldalról támad. Halálos a szorítása. De mi nem veszíthetünk. A világ első munkás parasz kormánya adja ki nektek a parancsot. Harcosok! Támadjátok meg az ellenséget, és arassatok győzelmet!
1: Szorítsatok! A lengyel ott áll a dombon, kikenve, kifenve, és csak nevet rajtunk. Mohóságánál csak a döjfössége nagyobb. Katonák, mi már annyit szenvedtünk, hogy győznünk kell! Rohamra, katonák! Miénk az igazság?
15: Ez az.
1: Győzni fogunk!
16: Csak hogy meg vagy dupli sef. Na, nyélbe ütjük a dolgot.
12: Lódu innen, nem hallod, hogy a parancsnok beszél?
16: A szabad ura vagy dupli sef, vagy csak amolyan rongyember?
11: Száska, Száska, miért nem jöttél előbb?
12: Látod, Jutov? Egy álló hónapja szenvedek miatta. Akárhova bújok, ott terem utamatája. Hágassam meg a kancáját. Hágassam meg a csikómmal. A parancsnokom meg minden áldott nap a lelkemre köti. Egy ilyen ménért járnak majd a nyakadra, de vigyázz, nehogy megugrasd, hiszen csikó még alig néz.
16: Titeket már 15 éves korotokban megugratnak, és kutya bajotok tőle, csak a porondjokat szaporítjátok.
12: Na, kotródj a dolgodra.
16: Pedig hoztam két fényes ezüstrubelt is, itt van mi, és most vihetem vissza, kár.
12: Hát, ha lenne még egy harmadik is.
16: Vörös katona vagy te, vagy kupec? Na, hozd ki a lovad a templomból, gyerünk oda a dom mögé.
12: Na, gyerünk.
4: Lóra! Sorakozó! Utána!
1: A csesznyiki dombok fölött vérben úszik az ég. Irnok úr, ha már itt maradtál, ne fesselek meg Szent Valentnek.
11: Fessél, csak fessél. Mázold velem tele a templomot.
1: Ó, a bölcsek közül már kitöröltelek, de Szent Valentnek még...
11: Hallgass!
1: Zöld mezőben, kék háttérrel, esetleg egy kis fehér libát. Na?
11: Kilőtték a lovamat, hát kilőtték, de elhallgass, te vénasszony!
1: Szóval, ez a Debóra. Amikor férje közeledett a nászágyhoz, csuklás fogta el, és kihányta az egész lakodalmas vacsorát. Jézus pedig megszánta, bemocskolódott és megcsúfolt asszony, aki ez a férje hozzá se nyúlt, és kegyes szándéktól hajtva...
4: Istenem, miket beszél ott fent?
16: Hé, Jutov! Meg lesz már a kis csikó! Száguld a kettes dandár, indulni kell!
4: Száguld vagy nem száguld, ide a pénz, Száska!
16: Jó helye lesz annak nálam is,
4: fiú! Ide a pénzemet, te szuka! Mert szétaprítalak, felszabdallak, te női haramia!
16: Előbb a polákot!
7: Na, fogi jogsorakozó, leltárba vétel végett. Név, életkor, rendfokozat, csapattesztáma.
1: Várj, majd én nagy kedvemben vagyok. Ma igazságot teszek valakin.
0: De szép hangja van. Ez is Pál Napolek valamelyik szentje lesz.
7: Nem lehet azt, századparancsnok, sora van a törvénynek. Hogy kerülsz ide?
13: A szépség és jóság kéz a kézben jár, mint az odesszai csodaikrek. A végén kénytelen leszek két Szent Valentet megörekíteni ezeken az áhítattól illatos falakon.
15: Leszakadtam a századommal. Ágyújuk volt, aztán az ellentámadásban... Talán éppen ezek. Eresz oda!
7: Nem kell most ez, Trunov.
15: Te, Jutov, az ördög mocorog benned, hogy mindenkivel kikezdesz?
7: Én a forradalmi törvény...
15: Okosan csillog a szemed, Jutov. Apostoli pózban tetszeleksz, de csatában még nem láttalak.
7: A foglyoknak épségben kell
15: eljutni... Mind levet között! Hogy ne tudjuk megkülönböztetni a tiszteket a közlegénytől. De én most utána járok a dolognak. Andrej, gyere be!
17: Itt vagyok, századparancsnok.
18: Hé, az áldóját, de jó gatya.
17: Hogy hívnak, Polák?
18: Jerzy.
17: Jerzy micsoda?
7: A fogoly neve, életkora, a csapatteszt száma.
18: Jerzy Stefan.
17: Az nem számít. Hol szedted ezt a gatyát?
18: Anyám kötötte.
7: Életkora...
19: Én vagyok Jerzy, ő Janusek.
7: Gyári jó anyád van, ha ilyet köt. A mi fajtánknak ilyet nem kötnek.
20: Elég volt Andiuska félre az útból. Nekem jegyzékbe
18: úgy
20: kell venni.
18: Úgyis kevesebb lesz egyel.
7: Most szépen leveszed ezt a gyári jó gatyát, még egy zubbonyt hozzá, egy jó pár kis csizma.
20: Andrej!
7: Nektek úgy se kell már.
20: Andrej, a mi szovjet köztársaságunk még él. Korai lesz még az osztozkodás.
7: Jó van, megyek már.
18: Dobd el azt a holmit, Andrej!
7: Már hogy dobnám el földi, mikor nem dobom el? Hiszen gyári jó ruha ez.
20: Árulás. Ez árulás.
18: Ne, Andrej, mert lövök.
13: Ez olyan, ez lő.
0: Már ez is kezdi.
13: Merre megy, diagónus.
20: Szóval, Jerzy és Janusek. Hanyadik század?
15: Veszett híred van, Jutov. Te még az élő fába is belekötsz. De most állj félre, dolgom van itt.
20: Úgy látszik, Trunov, a parancsokat nem a te számodra írják. De itt nem lesz tizedelés. Ha annyira szomjazod a vért, nem kell leszakadni. Csesznikinél azt mondják, még áll a bál. Ott vannak a te lengyeleid.
15: Ne, fecsegés, félre! Foglyok! A tisztek lépjenek elő!
20: Fejsebed van, Trunov, pihenned kéne.
15: Fegyver van a kezemben, és nem tréfálok ezzel a fegyverrel. Ismerjétek be, ki a tiszt közületek!
21: A tisztek mind megszöktek. Vége a háborúnak, vége! Kapitány, ezzel az öt ujjammal neveltem föl a családomat.
15: A tisztjeitek ledobták magukról a ruhát, de ti is ledobtátok. Akire ez a sapka passzol, annak befellegzett. Mindjárt kipróbálom.
20: Ne vidd túlzásba! Trunov, még te is a törvény elé kerülhetsz.
0: Repülők! Jaj, uram, irgalmaz végtelen kegyelmetbe ajánlom magam ebben az órán.
15: Ide gyere, öreg!
21: Vége a háborúnak! Mindenki kereket
15: oldal! Éppen rápasszol! Éppen rápasszol!
20: Trunov, ne!
15: Húzzál ki egyet a listáról!
20: Nem húzom! Egyet se húzok! 10 fogoly volt, és 9 maradt! A törzsnél nem nézik majd,
15: hogy... A törzsnél majd a mi szerencsétlen életünket nézik!
22: Géppuskások, hozzám!
15: A század lóra száll,
22: irány az erdő vágtában! A géppuskákat állítsátok fel kint, a fal mellett! Ti meg elmentek a századdal!
0: Trunov, Jutov!
7: Itt vagytok még?
20: Eztek.
15: Andruska, hozz a nyád erre arra.
7: Visszahoztam ezt a holmit. Ha nektek egy gatyám úlik a forradalom, mondom, senki ne gyalázza a kozák.
15: Fogd a másik géppuskát, Andruska, és a légcsavarra céloz.
13: Nem lehetne inkább a mottatomboldalnál? Csak egy templom az én freskóimmal.
7: Uram Jézus, ez egy páncélos.
22: Hozzátok, irány az erdő!

0: Mária könyörögjére, te uram, irgalmaz nekem szegény szolgádnak.
1: Gottfried, te mindig csak magadra
0: gondolsz.
1: Na hát, Debora csak fetrengett a saját mocskában.
0: Hallgass.
1: Az újdonsült férj pedig behívta a vendégeket és csúfolta a szerencsétlent.
0: Könyörögjére.
1: Figyelsz, írnok úr.
2: Kicsoda, mit beszélsz?
1: A Debora. Jézus menyasszony!
2: Verik a lovas hadsereget, te meg itt össze-vissza mindenféléket...
1: A dolgom végzel! Te is bizonyára azt teszed, írnak úr, hiszen ha nem azt tennéd, nem volnál most itt.
2: Ne gúnyolodj, mert lelőlek onnan!
1: Mondottam, Jézus meglátta az asszony szenvedését, aki félt a férjétől, meg epekedett is érte. Fogtam, Jézusunk, és magára vette a vőlegény menyegzői köntösét, és kegyes szánalomtól hajtva egyesült a mocsokban fetrengő Deborára.
0: Hát ez őrület, amiket beszélsz te itt, Pánapolek, már megbocsás, de ez őrület! Én nem látom a képeidet, de ha azok is ilyenek, megértem, hogy a papok irántad való szörnyű harag jobban...
1: Ne fecseg! Szóval megfessem az írnok urat Szent Valentnek, madárral, galamba, tengelicével a karján... 25 zloty. Esetleg lovon, de akkor 50.
2: Lovon.
1: Lovon festelek meg! Ágaskodó méren, olyan dicsőségben, ahogyan még az anyát sem tudott elképzelni.
2: Lovon. Nem. Én elmegyek innen.
1: De látom, nem egyedül. Ágejev diakónus is somfordál. Pedig nem fejeztem be a képmását.
3: Csak a szükségletemet megyek elvégezni.
1: Igen?
3: Maga rendes ember, uram. Hallom, készül elmenni innen. Jó teszi. Én már nem mehetek.
2: Mit akar? Hova készülök én?
3: Hallottam, hogy itt hagyja őket. Arra kérem, hogy szabad percében írjon Kasimov városba, hadd sírasson el a feleségem.
2: Mit hallott? Hát most... süket maga vagy sem?
3: Bocsánatot kérek, hogy tetszik mondani?
2: Süket maga vagy sem, diakónus.
3: Igenis kérem, süket vagyok. Harmadnapja még tökéletes volt a hallásom, de Akinfiev elvtársa lövöldözésével tönkretette a fülemet. Akinfiev elvtársnak az lett volna a kötelessége, hogy elszállítson Rovnóba. A forradalmi törvényszékre, ahol besoroztak volna Moszkvába a WC-pucoló századba. De úgy hiszem, én már nem érek oda. Ezért kérem, írja a feleségemnek.
4: Szorongat a polák, nincs vesztegetni való. Jere, Jutov, lomat is hoztam.
2: Én nem mehetek. Nekem a foglyokkal kell...
1: Nem hallhat meg mindenki, akit megfestek? Ez rossz híremet kelteni.
4: Gyere, Jutov, ne tétoház, üzentek érted.
2: Értem, ki üzent volna?
3: Ne menjen, uram, a levelet. Kérem, legyen szíves, Kasimovba a feleségemnek.
5: Ne örülj, diakónus, mert visszajövök. Nagyon félre fogtál, hogy az én szekeremre ültél. El foglak intézni. Eddig ugrálhattál, de ennek vége. Még megnyerem ezt a csatát, aztán feltétlenül elintézlek. Na, gyerünk, Jutov!
4: Róra!
2: Nem mozdulhatok. A tartalék lovállomány parancsnoka...
5: Kétszer vágtunk neki a magaslatnak. Az áruló Szavinkov dandárja van fönt. Egy csapatban minden kozák, aki a hadjárat elején átállt. Meg kell mutatnom.
6: Futnak a kozákok, Akinfiev! Ha a lelket teszed ki, akkor is fordíts vissza őket!
5: Miért nem lőszközik?
6: Kivel lőjek? Tán a vöröskeresztes kasszalagommal!
5: Téged senki nem hibáztat, Száska. De ez itt, ez a Jutov, ez nem töltötte meg a pisztolyát. Csatába jön, de nem tölti meg a fegyverét. Mondd csak, barátocskám, mi ennek az oka?
6: Gyerünk, Akinfiev!
5: A lengyel téged igen, te meg őt nem.
3: A lengyel engem igen, én meg őt nem.
5: Átlátok rajtad, átlátok egészen. Ellenségek nélkül szeretnél élni, Egyre csak ezen töröd magad, ellenségek nélkül. Na, hívő vagy?
0: Te helyére állott a világ, uram, a hitetlen hívő vélet.
3: Igen, hívő. Mit akarsz tőlem?
5: Csak, hogy beismered. A hívők számára nekem egy törvényem van. Az én pisztolyom meg van töltve.
6: Gyerünk, Akinfiev!
5: Áruló vagy te, Isten hívő!
1: Nem mindig ezen múlik. Én például életem során vándorlásaimban találkoztam...
6: Ne kakaskodj, Akinfiev! Nincs idő!
5: Jó van, Száska! Visszajövünk!

0: A lovam. Most már hogyan tudom meg, hogy kire maradt a lovam?
1: Pán Apolek, éjszaka van vagy nappal? Holtak vagy élők nyögését hallom.
0: Végem van.
2: Trunov, már hogy volna véged? Megmérkőztél Reginald Leroux őrmegy repülőivel.
0: Húzd fel az ingem.
3: Úristen, kitépték a hasán.
2: Hát mivel lőttek ezek?
0: Ne sajnál tőlem egy golyót, Jutov. Ha itt talál a polák, meggyalás.
2: Nem, én nem tudok.
4: Végezd el a dolgod, írnok úr.
0: Fogd a pisztolyom, tedd meg nekem.
2: De hát én még soha...
0: Nem. Akkor pusztulj innen, pápa szemes. Úgy sajnálsz te minket, mint a macska az ekeret. Hé, te, hogy hívnak?
5: Agél.
0: Lőj le, testvér. Szabadíts meg.
5: Aztán mivel?
0: Ott a pisztolyom annál. Na, mire vársz? Vedd el tőle.
1: Uram, irgalmaz! Bűnös lelkének add meg a feloldozást!
4: Ne imádkozz, Gottfried! Szedd össze a festékeket!
0: Sorsom. Én keserves sorsom. Könyörögve kérlek. Add meg nekem a legegyszerűbb dolgot. Add meg, hogy végre tudjak

0: az eső, és hideg a szél, pán Apolek. Most merre?
1: A templom készen van. Mindegy, merre megyünk.
0: Nem gyújtják fel a kozákok?
1: Miért gyújtanák, Gottfried? Győztek?
0: Pán Apolek, mi lett Debórával? Jézus menyasszonyával?
1: Mi? Ja, Jézus menyasszonya. Hát, fiút szült, aki nem ment a mennybe, köztünk maradt.

0: Elhangzott Lovas hadsereg. Iszák Bábel novelláiból Veszeli László fordítása alapján rádióra írta Béres Attila. A szereposztása következő volt: Ljutov Szakácsi Sándor, Pán Apolek Szabó Gyula, Gottfried Raksányi Gellért, Zabuti Horváth Sándor, Akinfiev Dózsa László, Saska Pregicer Fruzsina, Trunov Szabó Otto, Agejev Koroknai Géza, lengyel tábornok Huszár László, Gedali Gáti József. A többi szerepben Almási József, Balázsi Gyula, Baj Gyula, Dörner György, Feleki Sári, György László, Győri Ernő, Keresztes Pál, Nagy István, Regős Péter, Seres János, Sugár László és Estót József. Zenei munkatárs Takács György. A felvételt Fülöp Sándor és Marton Gyula készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Vadász Gyula.
1: A felvétel 1983-ban készült, és legutóbb 2014. július 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely a víz egy részét a Duna Fekete Tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy 1/5-ét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leópápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a 3. egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedik pedig 2011-ben járt a mini államban. Először rendeznek IndyCar autóversenyt Washington belvárosában. A mai eseményt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják. A Freedom 250 elnevezésű nagydíj versenyzői a 2,7 km hosszúságú körpályán mintegy 400 km-t tesznek meg. A pálya érinti a Kapitólium és a Fehérház között húzódó Pennsylvania sugárutat, valamint az Alkotmány és a Függetlenség sugárutat. A versenyautók sebessége a rövid egyenes szakaszokban az óránkénti 300 kilométert is meghaladja majd. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések, szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sem, hol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csanádi Imre, Mohácsi exhumálók. Székely Bertalan festménye II. Lajos holttestének megtalálása 1860. Hát nem, nem így volt. Semmi emelkedett, méltó, nemes gyász nem koszorúzta meg Lajost, Mohács halott királyát. Ékes urak raja nem borongott. Kiki magának, mint a mohó ebek, dúltak, ragadtak, ritka nagy alkalom. Szabad vásárral élni nem rest napnyugaton sem a sok derék úr. Még hogy Lajos, meghala, jól tevé, vagy meghaladták, s a hívei szinte jó. Jön új király, új asztal, új konc, boldogul itt, ha ki bírja marja. Ezt fesse Székely Bertalan. El sem is hinné. Nem így volt. Benne ilyen Mohács ködlött valóvá, ő teremti ünnepivé, komoran komolyjá. Látott kamaszként hadba menőket, és látott zuhanni nemzetet. Elszorult a torka, ha Kossuth kutyákat vert, ahol ért idegen poroszló. Történelem majd egyszer, igen, de most naponta sebzős, el sem üvölthető. Némán kiálts, 25 éves. Bújtva beszél, de beszél a festmény. Tiprott önérzet álvala szálfaként kosztümbe bújva rajta, de földre hull, elhantolt ifjú függetlenség színed előtt, s kikapar saradból. Bólint a szakma. Mesteri szerkezet, három szögekké megkalapált szigor, műves gond és fínom fölény és régi nagyok szeme, biztos ujja. A többi meddő héroszi küzdelem, mucsánk sugalta tévedezés, vakút, nemes tiráda, de tiráda, sír, zseni gyilkos anakronizmus. Egy éve tennen hátra szegett fejed vászonra nem te dobtad e, Bertalan. Oroszlán fürtös dac világít frissen, a messzi jövőbe abból. Hol dac, merészség, lendület? Ott veszett mind-mind Mohácsnál. Kosztümökön, borún, fodros, fölmagzott őszi dudván, pemzli nyűvő, guruló göröngyön. Kár érte. Károg varjad, egész csapat, len távol. Érvel győződe? Győzt, felej. Artistikum? Alá tepertem szolgagyanánt a didaktikának. Szolgálni, hatni, tudtam-e máshogy itt? Ítéljetek meg. Vállalom, úgy igaz. Király voltam, kincsembe fultam. Béke velünk, fanyar exhumálók.
3: Csanádi Imre Mohácsi exhumálók című versét Lukács Margit mondta el. A hangfelvétel 1973-ban készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: Rákóczi. Mányoki Ádám festménye, 1712. Hogy a fejedelem Danckában megszálla, Franciába, hiszen onnan viszi Gája, Ádám a képíró tisztelkedék nála. Berlint, udvart, pénzt, hírt ő ki odahagyta, Rákócinak inkább szolgálván alatta, most is vele vászon, ecset és paletta. Járt Hollandban nemrég urahagyásából, s most végképpen immár megválnak egymástól, illetődöttséget alig is palástól. Eltökéllé, állít örökös emléket, mint senkiről soha festvén olyan képet, tudása leglángja, mit abba belévet. Enged az úr, ül már fejedelmi díszben, képe mása készül nyájas beszéd közben, fényt bujkáltat, mintha tündökölne tűzben. Hátul puszta semmi puritán sötétség, kivillog csatt, gyémánt, puha bársonykékség, mellen szalag ordós veti vereslését. Csákóból csücsöknyi, mint pici piros láng, virít fönn vidáman a fekete kucsmán, vagy bujdosó mágja határhegyek csúcsán. Sátoros sötét haj foglalja keretbe a szép teli orcát, melynél nemesebben nem fürkészhet Ádám, bármint törekedne. Két sugár szemöldök, mint fecske két szárnya, sodrott lágy bajuszra duzzadt büszke szájra ecset siklik orrnak íves vonalára. S melyen elidőzni leghosszabban kénytett, az okos, merengő, figyelő tekintett, égbolt, csillagokkal nyáron telehintett. Ádám mester vizslat hátra-hátra lépve, elevenedő is az eleven képre, s belemarkol szörnyen valami szívébe. Ez ő. Itt is, ott is. Ő készen a tetre, mintha nem a végre, nézne a kezdetre. A mennyei fölség áll hiszen mellette. Mintha majtény síkján le nem omlott volna zászló és libertás, mintha nem gondolna aranynak nyihogó Károlyi Sándorra, mintha nem gondolna árva föld népére, más uraknál, melyre több gondot fecsér le, s mely századon által szorong, visszatére. S mintha soha-soha nem várná Rodostó, reményekkel kínzó, reményektől fosztó, fáradt bujdosóknak nyugtott végre osztó. Ott időt múlatni, gyalut fog markába, maga is neveti, izzad, mint egy kába, őszül, forgács pattog gyönyörű hajába.
3: Csanád Imre Rákóczi című versét Pap János mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Viktor Vasarely művészetét nemigen szükséges bemutatni a magyar közönségnek, hiszen már régóta jól ismerjük a geometrikus elemekből építkező alkotásait. De az elvek, amelyek Vasarely művészetét kiformálták, már kevésbé ismerősek a számunkra. Vasarely a mértani alapformákból, körből, négyzetből, ellipszisből és a rombuszból indul ki, és ezeknek az alapformáknak az együtteséből építi össze az alkotásait, amelyeknek a színeit különféle, de szigorúan előre megszabott színskálák szerint kombinálja egymással. Ezt a műveletet Vasarely programozásnak nevezi. A Vasarely féle vizuális programot véleménye szerint a modern építészetre, az új nagy lakótelepekre is ki lehetne terjeszteni. Ezen a módszerrel világszerte egy színes, új látványossággal, ahogy ő mondja, planetáris folklórral gazdagodhatna a világ. A planetáris folklór kérdéseinek tanulmányozására Vasarely magánalapítványként kutatóintézetet hozott létre Dél-Franciaországban, Aix-en-Provence-ban, sőt Gordban is, szintén Dél-Franciaországban, berendezett egy másik hasonló alapítványt. De vajon hogyan kezdődött el Vasarely pályája? Viktor Vasarely, akit akkor még Vásárhelyi Győzőnek hívtak, Bortnyik Sándor budapesti Bauhaus iskolájából indult el a 20-as évek végén Franciaországba, és azután ott bontakozott ki a saját egyéni művészete.

0: Én magam 15 éves koromban rajzoltam még aktokat, és csináltam egy akadémikus művészetet. És akkor jött hirtelen a fénysugár a Bortyik iskolából. Ugye Bortyik, aki 5 évet töltött Németországba, ugye találkozott Kandinszkivel, találkozott Klével, találkozott Malevicssel, találkozott másokkal, ugye. És rájöttek, hogy ez a kivénhet világ, ugye, amelyik ragaszkodik a tradíciókhoz, mégpedig érdekből, ennek a kivénhet világnak változni kell. Nem lehet folyton Louis XIV stílusú fotőjökbe élni, és ősi fali szőnyegekkel befesteni a falakat. Muszáj csinálni egy új stílust, amit angolosan designnak hívnak, ugye. Ez az új stílus kreálta azt, ugye, hogy megcsináltak a szép gömbölyű fotőjöket, fehér bőrből, fekete bőrből, megtalálták az új stílusú bútorokat, megváltoztatták a lakásoknak a stratégiai elhelyezését, ugye, és szóval egyre jobban és jobban és jobban haladt előre a világ, ugye, hiszen az ember arra gondol, kérem, ugye, hogy megfordítani egy csapot, és jön a hideg víz, egy másik csapot, és jön a meleg víz, leülni egy, bocsánat, hogy durva dolgokról beszélek, leülni az árnyékszékre, ugye, és utána ott találni azt a finom, sejmes, puha papírt, ugye, ezek olyan fantasztikus dolgok, amiről soha senki nem beszél, ugye, mindenki mindig a nagy csodáról beszél, Michelangelo-ról, Leonardo da Vinci, avval még d'accord vagyok, de a Michelangelo, kérem, az egy közönséges kopista volt, egy ember, akinek 16 vagy 18 segéderő állt a rendelkezésére. A reneszánsz maga azt jelenti, hogy újjászületés, de újjászületése valaminek, ami már létezett. Hol létezett? Létezett Görögországban és létezett Rómában. Az újdonság ott kezdődött, ugye, amikor hirtelen a 19. század végén jött egy Cézanne, ugye, jött egy Seurat, ugye, jött egy Gauguin, jött egy Van Gogh, és így tovább, ugye, és akkor hirtelen kirobbant a szükségszerűsége a változásnak, ugye, jött egy borzadályos zűrzavar a festészetbe, ugye, és lassan kialakult az absztrakció. Az absztrakció csak egy része a festészetnek. A festészet megmarad. Nekem semmi kifogásom nincsen az ellen, ugye, hogy egyre több fiatal festő odaálljon portrékat, aktokat festeni, hogy a láb az ég felé néz, vagy pedig a föld felé néz, ugye, hogy a nők tökéletesen messzelnek, vagy félig messzelnek, ugye, semmi közöm hozzá. Ha ez tetszik az embereknek, fogadják el, ugye, de ezeknek a képeknek a haladáshoz, a művészetek jelenlegi szükségszerűségéhez nincsen semmi köze.
1: Ön az elő Michelangelo-ról beszélt, és említette, hogy Michelangelo másolt, aki 15-20 segéddel dolgozott a műhelyében. Ferié csinált önnel egy interjút valamikor 1970 körül, és ön elmondta neki, hogy a műveket, amiket megtervez, egy nagyon nagy műhelyben kiviteleszteti, nagyon sok segéderő, nagyon sok ember segítségével. Mi a különbség akkor?
0: A különbség a következő. Michelangelo csinált egy kis rajzot, azt odaadta a fiataloknak, és anélkül, hogy betette volna a lábát a Sixtine-be, azt mondta, ide tegyétek ezt, nagyítsátok föl, a plafonra ezt, ezt jobbra, ezt balra, és itt

milliméter papíron az ember megszámolja a plasztikai egységeket. Vannak az úgynevezett színskálák, 1-20-ig, 11 szín. 2 piros, 2 kék, 2 zöld, 2 sárga, 2 lila, 2 mit tudom én, micsoda. Elképzelni egy művészetet, kérem, melyik építész rakta föl az összes téglát a házára? Se Le Corbusier, szóval egyik se. Minden technikába, ugye, minden emberi munkába szükség van kollaborációra. Az egyiknek ez a specialitása, a másiknak ez a specialitása. Hogyha az embernek van egy ateliéje, ugye, amiben nagy mennyiségű, nem képeket, hanem prototíp depárt kell csinálni, ugye? Mert én nem azért festettem képeket, hogy én azokat eladjam. Én azért adtam el a képeket, ugye, mert szükség volt pénzre, nem azért volt szükség pénzre, hogy úgy éljek, mint Marci Hevesen, hanem azért volt szükség pénzre, ugye, hogy restaurálhassam a Gordi Múzeumot, hogy elkezdhessem a Aix-en-Provence-i alapítványnak az építését, ami mind az én költségemre ment, minden támogatás nélkül, soha semmi szubvenciót nem kaptam. Sem a államtól, sem a községtől, sem a mecénásoktól. Vannak fiatal festők, ugye, akik nagyszerűen élnek és nagyszerűen érvényesülnek, ugye, azért mert az állam fantasztikusan támogatja őket. Szóval én nekem nem ez volt az esetem. Szóval én csináltam kompozíciókat, amely kompozícióknak két céljuk volt. Egyrészt, hogy a külső művészetbe, tehát az építészetbe kívül és belül megadjuk a harmóniát és a szépséget, hisz a barokk stílus, ugye, az színes volt. A gótika színes volt. A római stílus színes volt. A Milói Vénusznak szép rózsaszín mellei voltak, ugye? De az idő folyamán ugye ez mind elkapott, ugye, és eltűnt. Tehát, amikor én beszélek egy ateliéről, ugye, akkor beszélek egy segéderőről, az egyik például felnagyít egy kis rajzot, ugye, amit én rajzoltam, ugye, milliméter papíron, ugye, mert én vagyok a kreatőr. Felnagyítja azért, ugye, hogy helye legyen annak a rengeteg számnak, ugye, amit bele kell írni, ugye, mert ennek a négyzetnek a alapja például az E5-ös számú piros szín. A közepéből lévő kék kör a C8-as számú kék szín. És itt tab, és tab, ugye? És ez a programáció, ugye, délutánokon és délutánokon keresztül tart, ugye? És a végül tökéletesen olvasható lesz. Amikor a programáció kész, akkor az ember odaszól az első alkalmazottjának, ugye, aki ebbe specialista, vegyen egy 2 méter x 2 méteres vásznat. És a rajzot nagyítsa fel. Amikor fel van nagyítva a rajz, akkor fölviszik a megfigyelő ateliébe, én fölülök egy fotelbe, rágyújtok egy cigarettára, és nézem. Gondolkodom, és azt mondom, minden jó, csak a középső forma egy kissé kicsi. Tehát azt fel kell nagyítani, amit én csinálok, utána azt mondom, ebből a felnagyításból kiindulva, kezdje egy kissé-kissé szorítani a mellette lévő 2-3 sorozatot, ugye, hogy a rajz tökéletesebb legyen, újra megnézem, és akkor jó a rajz. Amikor a rajz jó, akkor a színskálák alapján megkérem a másik specialistát, hogy csinálja meg kis edényekbe az összes színt, amire szükség lesz majd. Ugye kezdődik a keverés, ugye, mert a üzletbe vásárolt sárga az nem felel meg, és az csak egy sárga, ugye? Ahhoz, hogy például egy pirosból csináljon egy rózsaszínt, ugye? Rengeteg fehéret kell beletenni. Ahhoz, hogy egy pirosból csináljon egy sötét pirosat, ugye? Rengeteg feketét kell beletenni, ugye? És ez fönnáll az összes többi színre. Nincs keverés két kék között. Nincs keverés egy lila és egy sárga között, ami a régi festészetnek a specialitása, ugye? Hanem mindig ugyanazok a színek a fehérrel és a feketével alakulnak át a skálákká, amire a képbe szükség van, hogy az mély fényhatásokat adja.

0: adjon, ugye, vagy pedig vidám hatást adjon, ugye, vagy pedig ezt, vagy pedig azt, ugye, szóval ez aztán a érzésnek a kérdése, ugye, lehet mondani, hogy a szív, de azt is lehet mondani, hogy tripa, hogy a franciák mondják.
1: Feri ebben az interjújában, amikor végighallgatta azt, amit most éppen ön elmesélt nekem, egy kicsit meglepődve azt mondta, hiszen ön úgy beszél, mint egy cégvezető. Hány emberrel dolgozik?
0: Hát kérem, amikor az alapítványt föl kellett építeni, ugye, és aminek az ára anno dazumal, ugye ezelőtt 7 vagy 8 évvel kb. 30 millió új frank, szorozza meg legalább 7-tel, ugye, hogy megkapja a forintba az árát. Az
1: 210 millió forint.
0: Az 210 millió forint, mondjuk 220-230 millió forint, ugye. Ugye ez egy írtózatos nagy összeg, ugye ezt elő kellett teremteni. Volt egy konjunktúra, ugye. Én rüheltem a képvásárlókat, ugye. Mert jöttek ide, kérem, egy óriási kofferrel, az tele volt gubával, és azt mondták, a Günther Sachs Németországba akar vásárolni 24 képet. Hát mondom, megbolondult maga. Hogy képzeli azt, hogy én nekem hirtelen 24 kép áll a rendelkezésemre, amit el tudok adni? Nem fontos. Aláírja azt, hogy átvett ennyi és ennyi és ennyi pénzt, ad 10 képet vagy 12 képet, ugye, és a többit aztán egyiket a másik után. Ez egy csoda állapot volt, ugye 1966-tól kezdve egészen 1973-ig, ugye, mert soha festők annyit el nem adtak, és soha festészettel annyira nem spekulált a burzsóázia, ugye, mint ebbe az időbe, ugye. Tehát azt mondtam magamban, miért ne profitáljak én ebből a szituációból, ugye, ebben a szituációban természetesen az embernek kétszer és háromszor annyi segédelőre volt szüksége, mint akkor, amikor hirtelen leállt a festészetnek a vásárlása, és nem festészetet, képeket kértek az emberek, hanem szitanyomatokat. Az is egy fantasztikus nagy üzlet volt, ugye. Ottan maga adott egy diapozitívet, odaadta a nyomdásznak, ugye, és a nyomdász exekutálta a szitanyomatot, ugye, és a dolog el volt intézve.
1: Abban az időszakban hány alkalmazottal dolgozott?
0: Nézd, ha én összeszámítom az összes alkalmazott, ugye, mert rengeteg alkalmazott van, ugye, ha én összeszámítom az összes alkalmazottat, ugye, volt idő, amikor körülbelül 75-en voltak. De ebbe benne van a múzeumnak a 2-3 felvigyázója is, benne vannak azok a szegény cselédek, akik, ami áll a világ, az mindig létezni fog. Mossák a lépcsőket, ugye, benne vannak a fotográfusok, benne vannak azok, akik gyártották a sokszorosítottak részére a kis anyagokat. Szóval benne van egy irtozatos mennyiségű különleges technika, ugye, amely mindenkinek munkát adott, ugye, és mindenki örömmel csinálta. De azok csak azt tudták csinálni, ugye, semmi mást, ugye, mert a képnek a megfestése saját maga, ugye, miután a rajzolás megtörtént, ugye, az egyes egyedül az én munkám volt.
1: Ma hány alkalmazottal dolgozik?
0: Csináljunk egy kis összehasonlítást. Nehéz megmondani, hogy hány, megmondom, hogy miért. Kétféle alkalmazott van. A helyi alkalmazott és a külső alkalmazott, akik kívül dolgoznak. Vannak olyanok, akik fogják a kis rajzocskát, ugye, elviszik a hónuk alatt, ugye, elmennek haza, ugye, és otthon rajzolják meg a nagy képet. Aztán elhozzák, megvizsgálom, kijavítom, ugye, és így tovább, és így tovább, és így tovább, ugye. Vannak fotográfusok, vannak specialisták, ugye, akikkel a multipliket csináljuk meg. Aztán az összes cég, ugye, amelyik például a Rosenthal porcelángyáros, aki csinálja ezeket a vázákat, amiben soha én egy virágot bele nem tettem, mert sokkal szemnek tartom ezt így virág nélkül, mint virággal. Ezeknél is sokkal nem alkalmazott, ugye, hanem kollaborás. Ezek a kollaborások mind fizetve vannak, ugye, de ez egy abszolút komplikált valami. Úgyhogy egy kerek számot mondani, ugye, jóformán lehetetlen. Ugye? Itt a házban van 10-től 16 emberig.
1: Gondolom, hogy ha Magyarországon meghallják ezeket a számadatokat, az emberek nagy része meg lesz lepődve. Ugyanis Magyarországon a művészetről úgy gondolkodnak, és főleg a művészről, mint egy teremtőről, aki egyedül és magányosan teremti a képét az ihletettség pillanataiban. Önnek azt hiszem egészen más a felfogása.
0: Igen. Nem csak nekem más a felfogásom, hanem hogyha az ember józan és gondolkodik, ugye, akkor rájön a következő dolgokra. A fali szőnyegek részére az ember csinál egy kartont. A kartont odaadja egy szegény öregasszonynak, vagy három, vagy négy szegény öregasszony, aki odaül a szövőgép mellé, és megszövi elejétől végig a kartont. Ki csinálta a kartont? Az öregasszony, vagy pedig az, aki rajzat adott? Egyik kérdés. Másik kérdés. Egy szobrász csinál egy művet. Megcsinálja a gipszből a művét. Vakarja, igazgatja ez az, ez az amaz, amikor megvan elégedve vele, akkor füttyent egyet, és hívja a fondőrt.
2: Az öntőt,
0: ugye? Az öntő jön, avval megbeszéli a fémnek a színét, bronze lesz-e, vagy pedig világosabb színű, vagy ez, vagy az, vagy nem ez amaz, ugye? De az öntő csinálja a szobrot, ugye? Nem a szobrász. A szobrász kreál. Ezt nevezem én kreációnak, ugye? Vagy ezt nevezem én programációnak, ugye? Az összes művészetben vannak kollaborációk. Nem szólva arról, ugye, hogy a festő megveszi a festményeket tubusokba, ugye egy üzletbe, a vásznat egy másik üzletbe, a asztalos megcsinálja neki a keretet, ugye? Akkor ő aztán nekiáll, ugye? És akkor elkezd mázolni. Hát hol van itt a csoda, és hol van itt a művészet? Hol van itt az alkotás? Főleg akkor, ugye, hogyha az a mű, amit csinált, már százezerszer meg lett csinálva egy más festő által, pontosan ugyanúgy, ugyanabban a technikával, ugyanolyan színekkel, ugyanolyan nagyságban és ugyanolyan formában.
1: Viktor Vasarely festészetének az egyik kulcsa azt hiszem a tudomány.
0: Mégpedig azért, mert én vagyok szerencsére a Bauhaus iskolának, és szerencsére Bortnyik Sándor mester tanácsainak, én vagyok azon a festők közül való, aki rájött arra, hogy a festészetnek egy hatalmas része tudományból áll. A tudomány alatt érteni kell a technikát, érteni kell a matematikát, a különféle fizikai, kémiai dolgokat, amik szükségesek a színeknek a megértéséhez. Szóval én szerintem festészet és tudomány között tulajdonképpen nincsen egy határ, hanem egy állandó közreműködés. Hol az egyik lépi túl a másikat, hol a másik lépi túl az egyiket. Tehát tulajdonképpen mindig az agyvelőnek kell, hogy igaza legyen, és nem lehet engedni például egy érzelemnek.
1: Az emberek nagy része azonban nem így gondolkodik, sem a tudományról, sem a művészetről. Főként a művészetről nem így gondolkodik. A művészetet általában érzelemmel teli, hangulatos dolognak tartják. Az ön festészete és az ön képzőművészete viszont egyáltalán nem ilyen.
0: Addig, amíg a festészetnél az agyvelő szerepel 25%-ig, 40%-ig, néha 60%-ig, a többi pedig mondjuk a érzékenységnek, a szívnek az ügye, ugye, a tudományokban, a tudományoknak egy nagy része kizárólag az agyvelőnek a eredménye. Ez egy általános világ szokása és világ felfogása alakult át, hogy az én művészetemnek az eredménye nem az érzelem világához szól, hanem a szemnek a világához szól. Tehát van egy vibráció ezekben a képekben, ugye, amelyik érinti a retinát, ugye, és ez a retina átadja ezt az érzelmet az agyvelőnek. Az agyvelő fölfogja ezt, és többféleképpen veheti föl. Vagy úgy veszi föl, hogy ez egy kép valami ingerlő, vagy valami bántó, vagy pedig harmonikus valami. De abban a pillanatban mihelyt az agyvelő így gondolkodik, ugye? Tehát ingerről, dühről, érdeklődésről, abban a pillanatban már beszélhetünk érzelmi dolgokról is. Thank you. Franciaországban azt mondják, az ember nem nézi a képeket, hanem részesedik, részt vesz benne, úgy igen. Voltak fiatal gyerekek, akik azt hitték, szerettem ezt a képet, ugye, mert vidámságot okoz, érdekesen ugrálnak, bugrálnak a formák jobbra-balra, ugye, ad ötleteket a sportba, a játékokba, és így tovább, ugye, tehát meg vagyok vele elégedve. Másik azt írja, csodálatos módon, amikor nézem, ugyanarról a képről van szó, amikor nézem ezt a képet, mit látok? A középen van egy világos forma, az a legnagyobb, én azt elneveztem a királynak. Körülötte vannak valamivel kevésbé világos részek, ugye, az a királynak az udvara. És minél tovább megyünk, annál jobban sötétedik. Tehát a szélén ott van a szegény szolgáló nép, amelyik kiszolgálja az udvart, ugye. Adtam egy képet egy belga kollekcionőrnek, ugye, aki ránézett egy képre, és azt mondta, hát Istenem, keresztet kell, hogy vessek, ugye, ez egy középkori, csodálatos érzelmi mestermű, ugye, benne van a hit, benne van a vallás, benne van az Isten, ugye. Ugyanaz a kép, úgy lett konszideráló egy újságíró által, vagy egy másik néző által, ugye, mint egy érdekes, feszült, absztrakt, makrokozmikus kompozíció.
1: És azt hiszem, hogy mindegyik magyarázat helyes volt, hiszen a festészet és a festészeti alkotások megengedik az interpretáció szabadságát. Ellentétben a tudománnyal. A tudomány igazságai sokkal szorosabbak, sokkal zártabbak. Én úgy tudom, interjúkból, írásokból, hogy önre például Werner Heisenberg komoly hatással volt.
0: Heisenberg óriási hatással volt rám, ugye, viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy én a tudományt úgy veszem, mint egy információ, amely mondatonként jön, és tökéletesen mindegy nekem, hogy Heisenberg írta-e, vagy pedig Einstein, vagy pedig Teilhard de Chardin. Nekem az a fontos, hogy az a mondat, az a gondolat, ami megfogott, az bennem maradt, mint egy úgynevezett állandóság, egy igazság, ami az egész emberiségre vonatkozik, ugye? Tehát engem nem a nagy emberek neve érdekel, nem a nagy műveknek az összessége érdekel, hanem azok a bizonyos, pontos részek, amelyek valószínűleg korrespondálnak a művembe történő eseményekkel és gondolatokkal, ugye? De viszont én szerintem a tudomány, én ezt tartom én a legfontosabbnak, mert meg vagyok győződve arról, ugye, hogy semmi olyan labilis dolog nincs a világon, ugye, mint minden emberi alkotás. Hogy az a festészet legyen, hogy az a tudomány legyen, vagy akár micsoda más, a bizonytalanság, a változási lehetőség a szünet nélkül fönnáll. Hisz máma, kérem, ugye egyik a legnagyobb francia gondolkodóknak, Descartesnak, bizonyos részei a művének úgy tekinthetők, mintha egy gyerek írta volna. Ugye nem szabad elfelejteni azt, hogy a múlt nagy emberei oly keveset tudtak egy mai 10 éves gyerekhez viszonyítva, hogy az valami elképesztő. A festészetben van a következő ellentmondás. Ezek a tudatlanságok, ezek tulajdonképpen nem léteznek, miért? A festészet tulajdonképpen inspirálja magát a természetből.
1: Ön több mint 50 éve itt él már Franciaországban. Azt hiszem, ennél lényegesen kevesebb időt töltött Magyarországon, azt is kisgyerekkorában, fiatalember korában. Mennyire érzi magát magyarnak?
0: Amit úgy hívnak, hogy a környezetnek a behatása egyrészt. Másrészt, amit úgy hívnak, hogy a genetika, tehát az öröklés. Ezek természetesen örökké bennmaradnak egy emberbe. Amikor az ember imád egy népdalt, amikor az ember imád egy bizonyos tájképet, ugye a Balaton partján, vagy Pécset, ugye, vagy pedig fölmegy Budán a dombra, ugye, és végignéz, ugye, ezeket a dolgokat teljesen lehetetlen elfelejteni, és teljesen lehetetlen kiirtani a lelkéből, és a képzeletéből, és a szeretetéből, ugye? Nem is szólva a magyar folklór, ugye, amit imádok, és itt a vésita, vésita, ugye? A tény, ugye, hogy Magyarországon születtem, hogy magyar szüleim voltak, ugye? Hogy magyar tájképet ismertem, hogy a magyar gyümölcsöket ettem, ugye? Ugye ez kiirthatatlan az ember természetéből, ugye? Tehát van egy szeretet, ugye, ami az ember lelkében megmarad. Mennyire vagyok magyar, mennyire vagyok, vagy én inkább egy világpolgár vagyok. Szóval én lassan-lassan ráértem arra a gondolatra, ugye, hogy nem Magyarországot kell szeretni, hanem azt a népet, amelyik Magyarországon él. Az nem fontos, hogy az magyar. Az lehet tót, ugye, az lehet német eredetű, az lehet ez, lehet amaz, ugye? Nem az a fontos, hogy én egy nagy országhoz, egy hatalmas, egy erős országhoz tartozok, hanem az a fontos, ugye, hogy minden ország körülbelül kiegyensúlyozva jól érezze magát ebbe a világba, ugye? Tehát én vagyok francia bizonyos szempontból, és bizonyos szempontból gyűlölöm a francia dolgokat, ugye? Ez a gyűlölet ugye Magyarországgal kapcsolatban nem állhat fönn abból az egyszerű okból kifolyólag, ugye, hogy most nem vagyok ott. Tehát nem kapok inzultusokat, nem kapok ezt, nem kapok emeszt, avaszt, ugye? Ezt fönnáll kérem az összes országra, ismerem pontosan, egész pontosan, mik a jó dolgok ebbe az országba, mik a rossz dolgok ebbe az országba, nagyjába. Csinálok belőle egy szentézist, ugye? És mondom, arra megállapodásra jutottam, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember körülbelül tényleg ember legyen, ahhoz az emberiséget kell szeretni, ugye, nem pedig az egyént, vagy a kontinenset, ahol az ember lakik, hanem az egész emberiséget, ugye, mert a világot az egész emberiség alkotta, és a világ jövője az egész emberiségtől függ.

Elhangzott a Planetáris Folklór festője. Viktor Vazarellivel a szerkesztő Rózsa T. Endre beszélgetett. A portréműsor 1981-ben készült, és legutóbb egy évvel később, április 20-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: ahogy kilépek az utcára, látom, hogy a gyerekek mind az alvék felé futnak. Megállítom a buruc gyereket, hogy mi történt. Egy úr van a falu végén, mondja zihálva, kipirosodottan. Képet csinál. Egy úr, aki képet csinál, nem lehet egyéb, csak festő. Magam is arra felé néztem. Csak hamar rá is akadtam. Ott ült a liba legelőn a fűszfák között. Előtte egy kis háromlábú festőállvány. Mögötte Köncöl Pista hadonászott a botjával, hogy távol tartsa a gyerekeket. Azok persze fölmásztak a fára, onnan lesték, hogyan készül a csuda. Ki hitte volna, hogy olyan apró pálcikákkal izélik a képet. Egy hét múlva minden gyerek fest a faluban. A festő fiatal szőke ember volt a féle hosszú hajú szúnyoglegény, amin őket mindenfelé lehet látni nyáron az országban. A fején széles karimájú puha kalap, a kabátja meg bársonyból való, olaszos. De magyar fiú volt. Amint figyelmeztették, hogy a tanító jön, letette az ecsetjét, és fölemelkedett. Réz István vagyok, mondotta. Münchenből jöttem haza az őszre, egy néhány stúdiumot csinálok itthon. Hogy vetődött ide a mi kis elrejtett falunkba? Magam sem tudom. Járok jobbra, balra, amerre a szél hord, tanulgatok. Még egy heti időm van, aztán visszamegyek. Tessék folytatni, talán azért beszélgethetünk. A rétnek egy darabját festette, a hidat, a nyárfát, meg egy néhány fűzfát a víz mellett. Fölvette az esetjét, és föl-föl pillantva festett tovább. Látszik, mondotta, hogy itt még soha se járt magamféle ember. A falu tele van szebbnél szebb tanulmányfejjel, de akárkinek szóltam eddig, hogy legyen a modellem, ilyetten tiltakozott. Isten tudja, mit értenek a modell szón. A maguk nyelvén kell azokkal beszélni, jó festő uram. Beszéltem én az ő nyelvükön is. Egy barna képű fiúcska végre leküzdötte egy hatosért a félelmét, de azt is elvitték tőlem. Azt mondták neki, ne engedd a képedet megrontani, te ostoba. Így hát nem maradt egyéb, mint hogy unalmas fűszfákat fessek. Majd segítek én a bajon. Csak tessék megmutatni, amelyiket festeni kívánja. No, azt mondja erre az ecsetjét letéve. Egy öreg bácsit láttam, ha azt lefesthetném, nem adnám egy országért. A nevét is tudom valami kévési, vagy kepési, na, elfelejtettem. Szép hajlott agember, a haja csupa fehérség, az arca meg csupa pirosság, csupa szín az az ember, brilliáns színek, cinóber, karmin, kremzerweiss, gebrante terre siena, és umbra bőven. Kevi? Az az Kevi, a templom mellett lakik, a karmint az orra körül kékesbe játszhatom. Hát csak tessék befejezni a képet, az öreg ülni fog. Dehogy is festek itt többet, szólt a képet gyorsan a ládácskába rejtve. Örök hálára kötelez, uram, ha az öreget a pemzlimre juttatja. Mentünk egyenesen Keviékhez. Az öreg az udvaron ült egy fatönkön, az őszi napnak sugárömlésében, és pipázott. Ahogy a kishajtón beléptünk, föl akart támaszkodni, hogy elénk jöjjön, de én már messziről szóltam neki, hogy maradjon, különben visszafordulunk. Ez a fenyegetés jól esett neki. Jókedvel nyújtotta ráncos öreg kezét, és meg is szorította a miénket fiatalosan. Ez az úr, mondom a festőre mutatva, olyan ember, aki képeket tud csinálni. De nem imilyen amolyan papíros képeket ám, hanem drága, szép, finom képeket olajjal. Olajjal? Igen, mint a templomban láthatta kend a szenteket. No, derék. Hát nem egyébért jöttünk, Kevi bácsi, hanem hogy kendről is képet akar ez az úr festeni. Nem vagyok én szent. Nem is azért, mint a szent volna kigyelmed, hanem mert egy olyan nagy képet akar festeni, amin sok magyar ember lesz, hát kend lenne az egyik. Kevi bizalmatlanul nézett reánk. Ej, mondotta, öreg vagyok én már arra, itt vannak a fiaim, azokat fessék.
1: Éppen azért, mert kend öreg, szólalt meg most a festő. Azért tetszik nekem egy piros posgás homért csinálni kigyelmedből. Új felfogás, csak a fél szemire vak, és serlegek között ülve tűzzel zengi a hősök dicséretét.
2: Micsoda?
1: Szólt felduzzanva az öreg.
2: Hóhért akarnak belőlem csinálni?
1: Dehogy hóhért. Békítem az öreget. Egy Homér nevű görögöt.
2: Görögöt?
1: Kérdezte az öreg mindinkább elszörnyedve. Ne értsen félre, kigyelmed, csak a kép lesz az, szóltam csillapító hangon. És arra gondoltam, hogy bárcsak elnémulna ez a festő egy negyed órára. Azonban az én festőm mindenképpen segíteni akart a rábeszélés munkájában. Annyi az egész, mondotta, hogy a kigyelmet fejéhez megfelelő szakál csinálok.
3: Na már, az pedig nem csinál az úr, mondotta az öreg haragosan. Tisztelöm az urat, de nem engedem.
1: Hallgasson, uram, mondom a festőnek, csak én hadd beszéljek. A festő erre leült nagybúsan a kútkávára, és az ecsetjeit előszedve a rozzant pajtát kezdte festeni. A házból már ekkor előjöttek az asszonyok is, azokhoz fordultam.
3: Na nézze, asszony néném, mondom Kevinének, milyen csatában vagyunk itten? Ez a festő úr eljött messze földről, hogy a mi falunkban egy pár képet fessen.
1: A legszebb gyereket, a legszebb asszonyt, meg a legszebb öregembert akarja lefesteni. Én nem tehetek róla, hogy Kevi bácsi találta a legszebbnek az öregek között. Nem akar vele egyebet, csak hogy üljön előtte egy kis fertály óráig, de Kevi bácsi nem akar. Pedig milyen dicsőség lenne ott a külső országban, ha kifüggeszteni a képet, aztán azt mondaná, nézzétek, császárok meg királyok, ilyen szép piros öreg emberek vannak a magyar földön. No, sok dicséret meg áldás szállana a Kevi bácsi fejére, még az újságba is kitennék.
2: Ha miért nem engedi magát? Szólt kedves kérleléssel az öreg asszony.
3: Ott a fiatalja, felelt valamivel enyhében az öreg. Vénlóból nem való poroszkát csinálni.
1: De bátyám uram, ahová öreg kell, ott nem állhat meg a fiatal. Mit szólna kend ahhoz, ha Szent Péter apostolt 25 esztendős legénynek festenék?
3: Nini a pajtánk, kiáltott fel az Imre legény nevetve a festő mögött.
1: A pajta csak ugyan ott sárgálott már a festővásznán, még a lombos nagy diófa is ott állt. A kép az öregnek is tetszett.
2: Na, jól van, mondotta. Csináljanak belőlem akármi bolondot, a tanító úr kedvéért megteszem.
1: Fölállott és a szoba felé indult.
3: Add elő az ünneplő ruhámat, mondta a feleségének.
1: Nem kell felöltözni, szólt a festő, hiszen csak a fejét festem le.
2: Fejemet?
3: Hát aztán milyen leszek én, kéz meg láb nélkül?
1: Intettem a festőnek, hogy hallgasson.
3: Úgy lesz, bátyám, mondottam, mintha az ablakból nézne kifelé. Aki az utcáról látja kigyelmedet, nem láthatja se kezét, se lábát, igaz-e?
1: Ezt megértette az öreg, de azért mégis bement, és felöltözött az ünnepi ruhájába. Az ő lelke úgy diktálta ezt, ha lefestik a ruháját, ha nem, mégiscsak ünnep az az óra, amelyben megörökítik. Leült egy karosszékbe, és mozdulatlan maradt. Átengedte magát a festésnek. Az udvaron áhítatos csend. A festő biztos és gyors kézzel kerekíti meg a vásznon a fej határvonalait. Az orrot, szemet és bajuszt fölárnyékolja, a fejet vadgesztenye színű sötéttel mázolja körül.
3: Már kezdődik,
1: jegyzi meg a csizmadia a kerítésen áthajolva,
3: de még nem formája.
1: A festő csak hamar megpirosítja az arcot, és megfehéríti a hajat. A ráncok még nem látszanak, színfolt az egész. De azért már az öreg Keviné összecsapja a kezét.
2: Jaj, nekem! Ilyen volt ezelőtt 20 esztendővel.
1: Az öreg Kevinem bánja, akármilyen volt ezelőtt 20 esztendővel, nyugodtan pipázik a karosszékben. A néző egyre több és több az udvaron. Bozókiné is betér. Szomorú kis soványasszony. Nem tudom, miért van ma a fekete ünnepi ruhában, de abban van. A többi asszony féle, ha be is pillant, csak hamar a dolgára siet. Az az egy ott marad. Nézi a képet mohó figyelemmel.
4: Mit fizetnek érte? Tudakozza suttogva. Mennyit fizetnek?
3: Nini talán csak nem akarja magát lepingáltatni.
4: Ó, Isten mentsen, dehogy is.
2: Csak éppen kérdem.
1: Semmit, feleli Keviné.
2: Semmit se fizetünk, Csak úgy a maga mulattából festi az uramat. De ugye már is szakasztott olyan.
3: Meg ne billentse kend a fülit,
0: szól a kerítésen könyöklő Csizmadia.
3: Most azt kenik.
0: Tartja az öreg a fülit nyugalmasan. A csodálkozás nőttön nő. Alig egy negyed óra múlva csupa bámulás és nevetés az udvar.
3: Ilyen, éppen ilyen. No, kent kétszer van a világon, Kevi bácsi, mondja a Csizmadia.
2: Ha kész lesz, fölakasztják Kendet, jegyzi meg a bakter.
0: Erre már az öreget is elhagyja a nyugodalom, fölkél és oda totyog a képhez. A fejét csóválja.
2: Ilyen volnék,
0: motyogja jókedvűen.
2: No, ilyen vagyok.
1: Még nem egészen, feleli a festő. Holnap megint eljövök, holnapra megszárad, és aztán jön csak a bitüm.
3: Mi jön?
1: No hát a szurok, bekenem itt-ott szurokkal.
3: Micsoda, de már annak nem állok.
1: Nem Kendet, no, csak az árnyékát, hogy mélyebb legyen a szeme, bátyám uram.
0: Az utcán Bozókinél jött mindenütt a sarkunkban.
2: Lelkem, jó uram,
0: szólalt meg a hídnál. Aztán, ahogy megálltunk, összetette a két kezét, és így folytatta.
2: Szépen megkérném, édes képcsináló uram, hogy az én kis leányomat, az Ilonkát.
1: Nem tudom, lesz-e rá időm, felelt a festő. Melyik a kis leánya?
2: Meghalt, lelkem, meghalt,
0: mondja az asszony könnyekben fürdő szemekkel. Egyetlen leánya volt, magyarázom, hogy annak elfulladott a szava. Szép kis kékszemű teremtés.
2: Olyan, olyan,
0: mondta az asszony.
1: Bajos dolog, szól vállatomba a festő. Van valami fotográfiája?
2: Dehogy van, lelkem, tekintetes uram, hisz épp azért szeretném, mert nincsen.
0: Hogy aztán együtt mentünk hazafelé, elmondtam a festőnek, hogy a kis leány nem csak az anyjának volt kedves, igazán a legkedvesebb kis kékszemű szőke leány volt a faluban. A torokgyík ragadta el szegénykét. Aztán másra fordult a beszéd. A vadászatról beszéltünk. Nálunk az idén sok a vadkacsa. Este felé csónakra ültünk, és így lestünk a nádasban vadkacsára. A festő nem akart vadászni, a nádasnak esti képét figyelte meg, a napnyugvást a náderdőn. Egyszer, ahogy elhallgattunk, azt mondja a festő. Hasonlított az a kis leány az anyjához?
1: Éppen olyan lett volna, ha megnő.
0: Próbálok valamit, szólt jókedvűen. Megfestem ezt az asszonyt 7 esztendősnek.
1: Lehetséges volna.
0: Hogyne? A haj szőkébb lesz, a szemei nagyobbak és kékebbek, a szemöldökét vékonyabbra festem és emeltebbre, az arcot meggömbölyítem. Vagy sovány volt?
2: Hát bizony olyan vékony kis madárka féle volt az.
0: Mindegy. Az arc bizonyára teltebb volt, az állacska fejletlenebb, az arcbőr átlátszó fehér, és a nyakacska vékony.
1: És neki állott másnap, hogy a holt gyermek arcképét megfesse. Az anyja ült buzgón, s nem is igen tudta, hogy miért. Csak azt tudta, hogy ha ül, megkapja a leánya arcképét.
0: Hát hogy ne ült volna? Mikor aztán a kép elkészült, a festő egy nagy zöld kendőből rámát rögtönzött köréje, s odaszólítottuk az asszonyt. Az asszony ránézett a képre, és egyszerre kiömlöttek a könnyei.
1: Hát ráösmer? Kérdeztem meghatottan.
2: Hogy ne esmérnék rá, tanító uram, felelte. Pedig szegényke nagyon elváltozott ott a más világon.

0: Elhangzott Festő a falun. Gárdonyi Géza elbeszélését Sinkovics Imre olvasta fel, szerkesztette Szabó József, rendezte Ungár Tamás. A felvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1981. május 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Nyolc órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az első 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalta az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. leópápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység két tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner Szingapúrba tartott. A hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok dolgoztak. A parti őrség két mentőhajót vezényelt oda, ahol az Ocean Winner járt, mielőtt a forgalomirányítás elvesztette vele a kapcsolatot. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a Dél-Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további négy másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk ma. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
5: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sárközi Mátyás családfája. Londoni csevegés Sárközi Mátyással.
6: Hát nem először ülünk egymással szemben. Nagy öröm nekem két okból. Az első ok az, hogy a másfél éve készült beszélgetésünket szép sikerrel sugározták otthon, és azóta nagyon otthon vagy a magyar rádiózásban, hál' Istennek. Ami ennél több és jobb, a Torkik Bizánccal köteted, a tavalyi könyvét, igazán szép sikert hozó novellás kötete elkelt.
7: Még azért kapható, aki nálad. Nagyon keresi, megtalálja.
6: Nálad. Tudom, hogy valami igen nagy fába vágtad a fejszét.
7: Molnár Ferencről írok, már múlt időben is mondhatjuk, írtam regényes életrajzot, úgy, ahogy ezt az angolok szokták. Tehát az intim részletek feltárásával, és nem úgy, hogy a piedesztára állítjuk a magyar irodalom kiemelkedő egyéniségét. Ezt azért tehetem, mert mint tudod, Molnár Ferenc unokája vagyok, tehát ismerem a családi részleteket, anekdótákat, azon a rengeteg anekdótán kívül, ami Molnárról kering, és amelynek a hőse gyakorta nem is Molnár, csak ráfogták, hogy vele történtek ezek az esetek. Mindazonáltal nem anekdóta gyűjteményt írok, szóval nem Tóth Béla vagyok, és magyar anekdóta kincs, hanem megpróbálom kibogozni ennek a hallatlanul tehetséges embernek, írónak, színpadi szerzőnek a lelki mechanizmusát, és lefestem azt a kort, amelyben élt, amely belle époque volt, a régió békeidőket.
6: Mitől regényes az életrajzod, mert hogy mitől Molnár, azt most már a kedves hallgató is tudja, anélkül, hogy el kellett volna mondani.
7: Molnárnak kalandos élete volt, először is a nőket említhetném, akik az életében szerepeltek. Voltak hivatalos feleségek, és voltak ezen kívül még barátnők és nagy szerelmek. Az első felesége volt a nagyanyám, Vészi Margit. Molnár, mint megannyi magyar író, újságíróként kezdte a pályafutását. Nagyapám a dédnagyapámnál kezdte, Vészi Józsefnél, a rettegett nagy újságmágnásnál, aki például a Bankban első német fordítója, szóval literátus ember, és ő szerette maga köré gyűjteni a fiatal írótehetségű újságírókat. Tehát a lapnál dolgozott Túri Zoltán, Ady Endre és Molnár Ferenc, akik eljártak a dédnagyapám dunavarsányi nyaralójába, és ott hétvégeken nyaranta tették a szépet Vészi négy csinos és művelt leányának. Ezek közül a legidősebb volt a nagyanyám, ő hozzáment Molnár Ferenchez, a húga Vészi Jolán hozzáment Bíró Lajoshoz, és a többi lányok is hamar elkeltek. Egyébként két fia is volt dédnagyapámnak. Szóval Molnár és Vészi Margit házassága mindjárt viharosan kezdődött, mert közben azért nagyapám szerelmes volt Varsányi Irénbe is, aki férnél volt egy Szécsi Illés nevű jómódú üzletembernél, és nem nagyon akaródzott tőle elválni. Ugyanakkor bohém aglegénykorában Molnár Ferenc megszokta a szabados életet, azt, hogy hajnalig a kávéházban ült, és abban az időben, mondjuk meg, igen sokat ivott. Ez is egy magyar tulajdonság, az író iszik. És Molnárral megesett, hogy a Palermo kávéházban 20 sártrőzt felhajtott, utána hazajött, és óriási vita, sőt, tetlegességig fajuló veszekedés kerekedett abból, hogy egy fiatal férj belerókázzon-e a fürdőkádba, úgyhogy nagyanyám még mielőtt megszülte volna édesanyámat, visszament a szülői házba, és ott hagyta Molnárt. Ez a házasság nagyon rövid ideig tartott.
6: Hát köszönöm neked, hogy adtál egy kis ízelítőt, mégpedig szabadon, ahogy Pesten mondja, síróból. Úgy hallottam, angol nyelven adott ki első kiadásban majd ezt a regényes életrajzot.
7: Én úgy tudtam, hogy Molnár Gál Péter nagyon intenzíven foglalkozik Molnár életével, és szándékozik egy könyvet írni róla, és nem akartam elrontani az örömét, hogy annyi évi szorgos könyvtározás után mégis jön valaki, és megírja előle a témát. Ő végeredményben színházesztéta, tehát ott a lényeg a molnári életmű kidomborítása lesz, bár az ő stílusa meglehetősen egyéni, tehát valószínűleg nem egy száraz tanulmányt kapunk, hanem egy nagyon színes könyvet. Amikor még nem tudtam, hogy pontosan mit akar Molnár Gál Péter, akkor elhatároztam, hogy én is megírom a magamét, de én angolul. Elvégre Molnár Ferenc, valljuk be, az egyetlen nemzetközileg ismert magyar író. Épp most még jobban megismerték, mert az ő Lilium című híres darabjából készült zenés játék, a Karusszel pompás felújításban óriási sikert aratott itt Londonban, és van egy olyan szerződés Molnár és a musicalt író Rodgers és Hammerstein között, hogyha egy városban megy a Karusszel, a körhinta, a zenés játék, abban a városban egyidejűleg nem szabad játszani a Liliumot. De már alig várnak az angol színházak arra, hogy lefusson a Karusszel, és új fordítást készítettek a Liliumból, és a színházak már bejelentették igényüket, hogy a Liliumot elő akarják adni, amint lefutott a Karusszel.
6: Én nagy-nagy örömmel hallom, amit most mondasz. Tudnék, 4 évvel ezelőtt a te zsebkendőnyi galériádban a fölött keseregtünk, hogy abban a szezonban Londonban Molnár Ferencet nem játszottak. Na, szerencsére ezek az idők elmúltak, és inkább azon kéne most töprengeni, hogy hogy juthatna el ez a musical a budapesti színpadok valamelyikére.
7: Nem tudom, hogy fogadná a magyar közönség, ez Rodgers és Hammerstein egyik legsikeresebb musicalje. 1945-ben került először színpadra, Molnár is ott volt a főpróbán, és nagyon szorított Rodgers, hogy mit fog hozzá szólni, mert kissé átírta a dolgot. Először is Magyarországról, magyar színtérről, Wurzliról, Városligetről szó sincs, hanem áttette az egészet Amerikába. De Molnár könnyekkel a szemében állt fel a darab végén, és azt mondta, hát ez gyönyörű volt, és én hogy meghatódtam, és vállon veregette Rodgerst, aki ettől nagyon megnyugodott. Hát nem tudom, hogy Molnár arra sok pénzre gondolta, amikor könnyek szöktek a szemébe, amit kapott a darabért, vagy pedig tényleg tetszett neki az új befejezés. A végét egy kicsit még smalcosabbá tették, szóval egy nagy amerikai évvégi gimnáziumi évzáró ünnepséggel és bizonyítvány kiosztással zárul az amerikai zenés darab, ahol a mennyországból visszatérő Lilium látja a 16 éves lányát, amint átveszi a végbizonyítványt. Én nem hiszem, hogy a magyar közönség örülne annak, hogy ezt nem a Városligetben látja, viszont a zene nagyon fülbemászó, és szerintem Magyarországon is nagy sikert aratna ez a zenés játék.
6: Hát én még Csortos Gyulával láthattam. Az én hajlott korú nemzedékemnek ez az előadás maradt meg. És hát
7: Latinovics is nagyon jó volt.
6: Bizony.
7: Én sajnos elmulasztottam a felújításokat, de remélem, hogy azért a Lilium eredeti formájában még felmerül valamikor, például a Vígszínház előadásai sorában.

0: Holnap után egy izgalmas kutató munkába kezdesz Londontól 6 órányi járóföldre.
1: Az előbb említettem, hogy a varsányi nyaralóban megjelentek a pesti ifjak és tették a szépet Vészi József lányainak és Vészi Jolán Bíró Lajoshoz, a kicsit elfeledett, de azért mégis az irodalom történetben jelesen szereplő magyar íróhoz ment hozzá. Bíró Lajos a károlyi őszi rózsás forradalomban szerepet vállalt, kulturális téren államtitkári rangig vitte, azután a kommün már nem tetszett neki, Kun Béla kommünje, de amikor összeomlott az egész és Horthy belovagolt Szegedre, akkor jobbnak látta emigrálni. És egy darabig

0: beszédeit, részben pedig szerkesztette, vagy megrendelte, is tápolta ezeket a forgatókönyveket, és gazdag ember lett belőle. Neki egyetlen leánya született a Vészi Jolánnal való házasságból, és ők már a 20-as években itt éltek Angliában, tehát úgy jöttek ide ki, hogy több vagon holmival hozták a bútorukat, a teljes könyvtárukat, és ez a könyvtár és az összes levelezés itt van, itt volt, és végül ennek a 86 évet megért idős hölgynek a tulajdonában maradt egy nagy-nagy Hampsteadi házban. Hampstead az London egyik kies zöldövezeti része, ahol nekik nagy világuk volt.
1: Mondják, rózsadombja Londonnak, és így igaz.
0: Mondhatnánk úgy is. Nos, az örökös egy távoli unokahúg, aki már egy szót sem beszél magyarul, és ő itt áll ezzel a nagy könyvtárral, és a századfordulói magyar irodalom nagyjaitól sok-sok levél. Azt mondtam neki, hogy kedvesem, csak ki ne dobjatok semmit, még a utolsó összegyűrt papírt is őrizzétek meg, amíg én át nem néztem. Az ügyvéd most szabadította fel a hagyatékot, én autóba ülök, 6 órát fogok vezetni, amíg Newcastle városába el nem érek, mert oda vitték át teherautón az egész hagyatékot. És ez a csodás feladatom lesz, hogy egy napot iratok át búvárkodásával tölthetek. Most még csak hozzáteszem röviden, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében Vezér Erzsébet egyszer már behatolt Bíró Lajos Vera nevű leányához, amikor az még csak 75 éves lehetett, és ott megmentett nagyon fontos irodalmi hagyatékot, az Adi leveleket, azt hiszem, mind visszavitte Magyarországra.
1: Mátyás, tudod, a halászok azt mondják, hogy a nagy hal a második merítésre.
0: Hát lehet, hogy én egy sűrűbb hálót viszek Newcastle-ban, és azon még fennakad valami. Például az öreg hölgy egyszer azt mondta nekem, hogy valahova eltettem 7 levelet Thomas Manntól, csak nem tudom, hogy hova. Hát egy ilyen Thomas Mann levél manapság árverésen körülbelül 100 000 forintnak megfelelő összegért megy.
1: Meg volna talán egy családi vonatkozása is a Thomas Mann leveleknek, már érzelmileg mindenképpen, mert édesapád Sárközi György a József tetralógiának fordítója.
0: Így van, és még Thomas Mann számos más kisregényének vagy nagyregényének.
1: Úgy jöttem el most Londonba, hogy megkérdezem tőled, és elmondom neked, hogy az én szomorúságomra és sok mindenkinek a bánatára nagyon kevés Sárközi György vers hangzik el a rádióban, nagyon kevés Sárközi György fordítást adnak ki újra. Mindenképpen valahogy úgy van, ahogy ő ezt az Esőcsepp című versében, amit te biztosan jól ismersz, leírta. Eljön a nap, hogy többet nem leszek.
2: Eljön a nap, hogy többet nem leszek. A könyves polcon kis kötet leszek. Mi életem volt, öröm, szenvedés, sötét sorok örök csendjébe vész. Néha napján egy kéz értem kinyúl, s zörgő lapjaimon váratlanul fölsüt egy szó, mint más világi hold, s új életet kezd, ki fölém hajolt. Gomolygó századok folytók ködött lehelnek szét a holt sorok fölött. Tartsátok lapjaim a fény felé, és lássátok meg rejtett vízjelét. Holtan is élek, míg irgalma tart a papírosnak, s míg a fölkavart korok örvénye majdan elnyeli, mint szólt a dal, az ősi nyelvet is. Mint lehellett a hideg ablakon, úgy sorvad el emlékem egy napon. S mint a porszem, mely sivatagba hull, az időbe veszek nyomtalanul.
1: A te szívedben nagyon sok húrján rezeg Sárközi György. A 46 évet, mindössze 46 évet élt nagy magyar költő. Mit lehetne tennünk? Mit lehetne tennünk? Közeleg az az 50. évforduló, amikor ő 1945. márciusában Balfon Szerb Antal halász társaságában kilépett ebből a világból. Ő vége a gyengülésben, amazok más miatt. A fasizmus megdarált egy csomó nagyszerű embert, köztük édesapádat.
0: Édesapám termése éppen ezért nem volt nagyon gazdag.

0: költeményei elférnek egy viszonylag vékony kötetben. És tavaly megjelent egy jó válogatás tőle, egy nagyon szép fotóval a címlapon, az külön öröm számomra, hogy előbányázták ezt a szép sohárféle felvételt, ami a fedőlapot díszíti. És azért időnként a rádióban is, másutt is felmerülnek Sárközi György versek vagy műfordítások. Azon kívül a Mint oldott kéve című vastag történelmi regényéből, amely 1848-49-el, de különösen annak egyik tragikus hősével, Mednyánszky Cézár báróval foglalkozik, televíziós játék is készült. Szóval nem elfeledett ő. Én meglepetéssel tapasztalom, hogy a fiatalok is tudják, hogy ki volt Sárközi György. De ő egy halkszavú költő volt, lírai költő, alanyi költő, és a termés sem olyan óriási, tehát nem tudom, hogy lehetne a hangját hangosabbá tenni, de azt sem tudom, hogy kell-e.
1: Sötétség. Elsötétült a világ. Nem látom őt, és ő sem engem. Házunk előtt tücskök keseregnek a csendben. Fordítsd magadba szemed, mint a halottak. A csend remeg. Magad vagy a világ, se jobb, se rosszabb. Elsötétült a világ. Rigító színei a semmibe tűntek. Feketén locsog a tó, borzongva mormolja nevünket. Feketén suvog a szél, sípját megfújja valahol messze, távol. Futnál, fölfelé, lefelé, nem menekülhetsz magadból, s a világból. Elsötétült a világ, de kigyúltak a csillagok és az álmok. Álmodjuk újra a múltat, álmodjuk meg az eljövendő világot. S álmodjuk át a jelent. Bújjunk el jól a sötétben. Meg ne lásson a sátán odalent. Meg ne lásson az Isten az égben.
2: De ezeket a verseket én végigolvasgattam az elmúlt hetekben. Már csak örömből is, meg a felkészülés kötelező rendje miatt is, és hatalmas értékek, hatalmas gondolatok. Hát a Homo sapiens ennek a századnak az utolsó 4 évtizedében, és tartok tőle a következő évezred első évtizedeiben is, végig igaz lesz, hogy az ember mit tesz önmaga ellen, és hogyan semmisíti meg a másik embert, a kultúráját, hasadjon ketté a föld, mondja a végre. Hiszen ez is ki volt találva azóta, hogy ő már nem élt. Jöttek az atombombák, a neutronbombák. No, bocsáss meg a kis kitérőért. Mégis úgy érzem, hogy ha ma 10 érettségizőt megkérdeznénk, hogy mondja meg, ki volt Sárközi György. Nem biztos, hogy kettőnél több tudná. Aztán az is egy játszi gondolat, igazán öröm ilyesmit még elképzelni is, hogy mi lett volna, hogyha Sárközi György, Radnóti Miklós megmarad, ha Radnóti nem küzdi be magát az első menetoszlopba borban. Ha Sárközi él azzal a baráti szeretet fonta hálóval, amelyik megpróbálta kimenteni őt a rabságból. Micsoda magyar Parnasszus lett volna a következő évtizedekben, a névsort csak nagyon hézagosan sorolván, ugye, hogy Radnóti Sárközi, Íj és Vörös Sándor Pilinszky, ki tudná folytatni?
0: Hát ez volt a nyugat ezüst kora, ezeknek a felsorolt költőknek egy része Babits emlőjén nevelkedett, és ezért lett gondolkodó költő, formaművészként is jeles, és igazi klasszikus értelemben vett lírai költő.
2: Ő is Babits felfedezett, ha jól.
0: Így volt, emlékszem. Igen. Persze én a magam blikfangos módján egyszer egy novellában gondoltam tovább a dolgot, hogy mi történne, ha életben maradtak volna, hiszen akkor a kommunizmus kellős közepébe csöppentek volna. Úgyhogy van egy novellám arról, hogy apám, aki nem halt meg, hanem életben marad, megy az elmegyógyintézetbe látogatni az oda bekarcerolt József Attillát.
3: Variáció egy képzelt témára. Leereszkedtek a Margit körútig, mert a beteg kedvelte a belicai féle frissültető, vegyes, mézes kalácsot. Vásároltak hát fél kilónyit. Márta már megint álmodozott, hogy ilyen mézes kalács egész Európában nincs, és belicai milliómos lenne, ha nagyban süthetné. Az adott körülmények között viszont örülhet, ha ezt a pici műhelyt nem vette el tőle az állam. Gyalogban laktak vissza a Moszkva térig, hogy megtakarítsák a villamos egyárát, s ebéd helyett ittak egy-egy duplát a Gombában. Rózsika az irodalomnak kiáró hódolattal mellőzte az előír zaccot az adagoló kanálból, és zamatos, sűrű levet párolt törzs vendégeinek. A Gomba kávészagú melegkörén kívül ronda szürkeség terült el, enyhén szemerkélt a novemberi eső, a lódenes sapkás kendős tömeg megadóan ázott a megállókban. A szürkék egybemosódtak. A költőnek a kávétól megfájdult a gyomra, felbontották tehát a zacskót, és beleettek a betegnek szánt süteménybe, de éppen csak egy kicsit. Felismertek egy hajdan ünnepelt színházigazgatót, aki neje által támogatva csoszogott át a téren hűdött lógó arcán egy agvadászkutya gügyén is elegáns vonásaival. Lantos tűnt fel, megpillantotta őket, bejött a büfébe, komoly arccal kezet rázott velük szinte részvéttel. A költő, amikor még irodalmi igazgatója volt az ország legnagyobb könyvkiadójának, spanyolból fordítatott Lantossal a zsidó üldözés idején hamis névre utalt ki neki előlegeket. Később az ő saját hóman mentesítése is érvényét vesztette, és elhurcolták Balfra, mellette pusztult el Szerb Antal és Halász Gábor. Lantost semmilyen érv nem tudta meggyőzni arról, hogy bár műfordítónak kiváló, a saját novellái még csak közepesnek sem mondhatók. Lehorgonyzott mellettük, a félcombját idétlenül feltette a magas bárszékre, és győzködte a költőt legújabb novellái eredetiségéről. Kérlek, Gyurim, jól lehet ez bizarrul hangozhatik, franciás finomságú cizellált elbeszéléseket írok szocialista tartalommal. Küldhették neked az írásaimból postán. De öregem, védekezett a költő, te elfelejtett, hogy én már rég nem vagyok abban a pozícióban, hogy novellákat bármilyen kiadóhoz vagy folyóirathoz beszerezhessek. A véleményedre vagyok kíváncsi, mondta Lantos Ernő. Meg azután te számkivetetten is valahogy tagja vagy a titkos magyar irodalmi szabadkőművességnek, amely vegetáló állapotában is létezik. Ennek én azelőtt épp úgy, mint most, párttagságom ellenére csak a peremén mozoghatok. Pedig érzem, hogy az újabb írásaimban van valami, és talán éppen az új rend megszületése ébresztett rá arra, hogy a spanyoloktól rám ragadt elegáns stílust szociális tartalommal lehet megtölteni, ebből fakad a jó irodalom. Nos, erről mi a véleményed? Kedves Ernő, épp most kávézta le a sliccét. Szólt közbe ezen az emelkedett ponton a költő felesége Márta, s a kávéhoz felszolgált pohár vízbe mártotta, majd átnyújtotta a műfordítónak nem egészen tiszta zsebkendőjét. Lantos zavartan lekászálódott a bárszékről, és szemérmesen a fal felé fordulva tisztogatni kezdte a nadrágját. Mennünk kell sajnos, szabadkozott a költő gondterhelt arccal, mert nem érdekelték Lantos novellái. Kapott berettyét félrecsapta, s kifelé indult. A busz hörögve mászott felfelé a meredeken, már kertek és erdők között. Gyuri Mártával szemben kapott helyet, s az asszony szeretettel vizsgálgatta keszeg alakját. Nyúzott volt a költő és sovány, de 52 évéhez képest fiatalos hindu arca csupa értelem. Úgy még nem volt, hogy sehogy sem lett volna, gondolta Márta. Majd ez ötlött az eszébe. Isten malmai lassan őrölnek. Min jár az eszed? Kérdezte Gyuri, mikor leszálltak a buszról a mélyen fekvő árokpartra. Tulajdonképpen nem gondoltam semmire. A szemerkélő eső elállt. Gyönyörű, százados fasor vezetett a sárgaház kaszárnyaszerű óriás tömbjéhez 10-15 perces gyalogút. A sütemény nem nyomódott össze? Kérdezte a költő. zsebébe gyűrte kopott sapkáját, és egyenes szálú, alig őszülő hajába túrt. Márta kinyitotta az acskót, és a férje felé nyújtotta. Még kettőt ehetsz, a többit azonban tényleg Attilának hoztuk. Dr. Omalka szerint most jó paszban van. Jolán halálának a hírét egyszerűen képtelen volt felfogni. A makai gyerekek kijárnak hozzá, őket nagyon szereti. Meglepő dolgokat mond nekik, a gyerekek felírják a szavait. Mikor Szabó Lőrinccel októberben meglátogattuk, csak ült az ágy szélén, és 5 percenként felsóhajtott. Ej. Az Írószövetségben állítólag javasolta valaki, hogy nevezzenek el Attiláról fiatal költőknek osztandó díjat, de egy moszkovita veterán közbeszólt, hogy még mit nem. Milyen idők, sóhajtott Márta, és beléptek az ideggyógyintézet kapuján.
4: Elhangzott Sárközi Mátyás családfája. Beszélgetés Molnár Ferencről és Sárközi Györgyről. Sárközi Mátyással a szerkesztő Vértesi Sándor beszélgetett, közreműködött Bánfi György és Avar István. A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb 1998. augusztus 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Teleobjektív. Interjú Széchenyi Ágnes irodalomtörténésszel, Sárközi Mártáról, a világhírű író Molnár Ferenc lányáról.

0: a nagypapa Vészi József, a Budapesti Napló alapító szerkesztője, Jókai jó barátja, tehát fiatalon ő még közel volt Jókaihoz. Az ő felesége Keményfi Franciska. Keményfi Franciska révén egyéb művészek jönnek be a családba, például az a Róna József szobrász, aki a köröndi emlékművek között is kettőt készített, és a Szabolyai szobrot a várban. Az édesapja ezt közismert, és ezt a balladásan szép nevet, hogy Molnár Márta édesapjának köszönheti, Molnár Ferenc a világhírű színpadi szerző volt, édesanyja pedig Vészi Margit, az Adi versek Margita ciklusának hősnője, szerelmes volt vele Adi is, Molnár Ferenc is, és még jó páran. Ő egy igazi feminista nő volt a század előn, ennek köszönhetően nem is voltak igazán szülei a kislánynak, Molnár Mártának, és inkább a nagynénik és nagybácsik nevelték. Apja, anyja az első világháború alatt haditudósító volt, fizikai értelemben is a nagyszülők nevelték.
1: Ezzel már válasz is adott a következő kérdésemre, hogy milyen apa lehetett Molnár Ferenc?
0: Nem volt jó apa, Vészi József kifejezetten félt is attól, hogy a lánya, Molnár Ferenc elkösse össze az életét. Molnár Ferenc még a Tébolyda igazgatójához is hajlandó volt elmenni, hogy jövendőbeli apósát megnyugtassa, de nem nagyon érdekelte a kislánya. Nem jelent semmit, de egy érdekes egybeesés, hogy 1907-ben született Sárközi Márta, vagy Molnár Márta természetesen, és ugyanebben az évben jelent meg a Pál utcai fiúk. A tény önmagában semmit nem jelent, de én mindig szeretek pozitívan gondolni a világ egyik legszebb ifjúsági regénye miatt erre az évre, és mégiscsak erre az apa és lány kapcsolatra.
1: És ez később sem oldódott, ez a kapcsolat, vagy nem javult?
0: Nem sokat javult. A levelekben inkább utasít az apa, sőt inkább elutasít, tehát a kéréseket, amiket a lány nagyon finoman megfogalmaz, azokat inkább elhárítja. A legnagyobb ajándék, amit kapott az apjától, az egy fajansz kávés és uzsonnázó készlet volt, amiről pontos leltárt küldött, hogy nehogy egyet valaha vala bámosok vagy a postások ellopjanak. A 18. születésnapjára Molnár Ferenc egy dedikált fényképet küldött a lányának. Ennek persze ellentmond az, ami elég köztudott tény, hogy a Nyúl utca 14-ben lakott volna Molnár Ferenc, soha nem lakott ott egy percet sem, de ez az ingatlan az ő tulajdona volt, és amikor végleg 39 szilveszterén hajóra szállt, akkor a lányára hagyta ezt a házat. És ebből a házból született meg végül is a háború utáni folyóirat, a háború utáni

0: Horváth Zoltán az, akitől már gyermekek is vannak.
1: Igen, két gyermek született, Horváth Eszter, akit minden rádióhallgató, de minden általános iskolát végzett magyar ember ismer, hiszen ő Lukin Lászlóné néven nagyon-nagyon híres, meghatározó zenepedagógus lett, és Horváth Ádám, aki sok-sok kanyar után énekes, karvezető kanyar után végül a Magyar Televízió főrendezője is, mostanáig a főiskola, színház és filmművészeti főiskola, illetve egyetem rektor helyettese.
0: Mi lett véget ennek a házasságnak?
1: Ennek a házasságnak talán az vett véget, hogy túl korán köttetett. Nem váltotta be azokat a reményeket, amiket hozzáfűztek.
0: És utána a következő házasság, ugye Sárközi Györggyel.
1: Azért érdekes, mert Sárközi György és Horváth Zoltán kisgyerekkoruktól jól ismerték egymást. Ez egy olyan házasság volt, amit Csészabó László is egyik regényében megírt. Egy nem nevükön szerepelnek a hősök a kígyóban, de mindenki tudta, hogy róluk mintázta a nagyon jó, megbízható és kölcsönös harmónián és intellektuális összetartozáson alapuló házaspárnak a mintáját.
0: Hogyan kerül ő ilyen irodalmi légkörbe? Szóval a két férjnek ebben nyilván nagy szerepe van, nem?
1: Igen, de még a nagypapának megint csak, hiszen a nagypapa olyan embereket fedezett föl a magyar irodalom számára, akik a tehetséget jelentették. Tehát kisgyerekkorától kezdve tudta, hogy milyen a tehetség, vagy mi a tehetség. A tehetségest és a tehetségtelent meg tudta különböztetni. Nagyon sokat élt külföldön fiatal korában, intézetekben, Lozannban, Dresdában, Rómában. Ő maga is tanult énekelni, tanult zongorázni, tanult festeni. De azt mondta, hogy a Galli Kocsi jobban énekel, mint ő, abba hagyta az éneklést. Azt mondta, hogy Michelangelo vagy Leonardónak a festményeit meglátva, hogy minek fessen ő. De tudjuk azt, hogy otthon zenéltek, tehát a Nyúl utcai villában például Mozart egy felvonásos operáját, a Bastien és Bastient is előadták, több irodalmár és énekes közreműködött benne. Azt is tudjuk, hogy ő maga karikatúrákat készített, a család őriz egy albumot, tehát a nagypapáig kell visszamenni. Azt hiszem, hogy tudta, hogy mi a tehetség. És éppen ezzel tudott békét teremteni a népi ormános, a második világháború traumája után a jobb oldalhoz közeledő, vagy egészen közel sodródó Szabó Lőrinc és Németh László visszaemelése az irodalomba ezen a minőségi alapon történt.
0: De hogy válhatott ennyire meghatározó egyéniséggé?
1: Azt mondják, hogy a humorérzékét azt az apjától örökölte. Szerintem még jobb volt, mert Molnár Ferencnek absztrakt humora volt, neki pedig mindig reflektív humora volt. Tehát ő mindig konkrét helyzeteket, konkrét megtörtént eseményeket adott vissza nagyon karakteres, anekdotikus stílusban, hát ez a levelekben és a visszaemlékezésben nagyon jól látszik.
0: Kik azok, akiket ő maga köré gyűjt?
1: Elsősorban talán Illyés Gyulát kell említeni, hiszen Illyés Gyula neve áll a Válasz címlapján, vagy borítóján, mint felelős szerkesztő, és Sárközi Márta csak mint technikai szerkesztő tevékenykedik legalábbis a borító szerint. Az ő szövetségük egy nagyon komoly szövetség volt, félmondatokból megértették egymást, és Illyés tehetségét is minden félreérthető, vagy a hatalommal valamilyen taktikázó lépéseit figyelve is megbocsájtó volt. Bíbó István nevét kell említeni másodszor. Bíbó István úgy került vele kapcsolatba, hogy még a férje Sárközi György odadott lektorálni egy Erdei Ferenc tanulmányt 1938-ban, és Bíbó a naív és tisztességes és empatikusan gondolkodó ember azt gondolta, hogy az egy leközölhető tanulmány. Hát súlyos börtönbüntetést akasztottak Erdei Ferenc nyakába. De Bíbó István szövetsége az régi szövetség, és Bíbóban gondolta, hogy szövetséges talál arra, hogy Erdei Ferencet megmentsék a politizálástól. Ez nem sikerült, viszont Bíbó István életművének nagyon jelentős része mégiscsak a Válaszban jelent meg. Aki nagyon közel volt még hozzá, a Szabó Zoltán volt. Ennek szerencsére nagyon bőséges írásos dokumentuma is van, hiszen Szabó Zoltán először a Párizsi Magyar Követségen dolgozott, aztán később lett emigráns, tehát bőséggel leveleztek. Nagyon közeli, nagyon bizalmas, nagyon őszinte kapcsolat ez. És Pilinszky János nevét említem negyediknek és talán utoljára, vagy utolsóként. Pilinszky nem tudta eldönteni, hogy testvérének, fiának vagy anyjának. Tehát a kapcsolat nagyon sok rétű volt közöttük. És nagyon-nagyon fiatalokat, tehát nálánál 20 évvel fiatalabbakat tudott meghódítani, azoknak fórumot adni, ezek voltak az ötös kollégisták.

0: A választ mettől meddig szerkesztett ő, és ez hány számot jelent?
1: 46 októberében indult újra a válasz, és 49 május-júniusi összevont számmal jelent meg. Érdekes tény, hogy ez a május-június összevont szám csak augusztus végén jelent meg. Ezt azért mondom, mert akkor már a Rajk-perhez közel vagyunk. Rendre jelennek meg folyóiratok, lapok Rákosi Mátyás fényképével a címlapjukon, és egyetlen egy olyan sor nincs a válaszban, amit 49 nyarán vagy utána visszamenőleg szégyelnie kellene a folyóiratnak.
0: Hogyan és milyen körülmények között születik meg így a 40-es évek második felében egy irodalmi folyóirat?
1: Ezt a folyóiratot valószínűleg azért akarta újraindítani, mert a férje elpusztult a második világháborúban Balfon, Szerb Antallal és Halász Gáborral együtt. És a folytatás vágya volt benne nagyon erős. Így és személye pedig összekötő nem csak a régi és az új válasz között, hanem a nyugat és a magyar csillag révén egy sokkal tágasabb irodalmi hagyománnyal. A nyugat volt a 20. század első felének az irodalmi vízgyűjtője, mindenki ott szeretett volna megjelenni. Noha nemzedékek és csoportok és ízléscsoportok leszakadtak a nyugatról, de az íróválvatás fóruma az volt. És én azt gondolom, hogy a háború utáni válasz ennek a jegyében született újra, hogy a nyugatot akarta igazából folytatni.
0: Honnan tudta finanszírozni a kiadást?
1: A Nyúl utcai villára terhelte a nyomdaszámlákat, és abban bízott, hogy meg tudja ezeket egyenlíteni. Ez nem sikerült, és szép bosszúja a történelemnek, hogy ő ugyan áron alul kellett megváljon ettől a villától, mert az antikva nyomda tulajdonosa nem volt hajlandó hitelezni, de ezt a nagyon kapzsi és tényleg csak a forintokat számoló nyomda tulajdonos mihelyst megkapta a 100 000 forintot, rögtön államosították, úgyhogy el is vették tőle ezt a pénzt.
0: Milyennek értékeli egy irodalomtörténész most a 21. század elején a választ, mint folyóiratot?
1: A válasz azért példaértékű, mert az utolsó olyan folyóirat volt az ezt követő Rákosi és Kádár korszak előtt, amelyik az irodalom önszerveződéséből született meg. Erre egészen a rendszerváltásig nem volt lehetőség, illetve kínálkozott mód a folytatása. Az emigrációban ugyanis akartak a népiesek és urbánusok együtt indítani egy folyóiratot, de végül összekülönböztek, és a népiek, Bormándi Gyuláék végül a Látóhatárt indították meg. Ők a választ akarták folytatni, de úgy érezték, hogy így és el közé már a beleegyezése nélkül ezt nem lehet megtenni. Tehát nem volt az emigrációban folytatása. Majd 1982. novemberében, amikor így és Gyula 80. születésnapját ünnepelték a Fészek klubban, utána így és a baráti kör a Józsefhegyi úton még tovább folytatta a beszélgetést, és ott így és Gyula azt mondta Domokos Mátyásnak, aki egy sort sem írt a második válaszba, de a válaszhoz tartozóként tekinthetjük, hogy az a ti bajotok, hogy még egy folyóiratotok sincs. És ezen rendkívüli módon megbántottak az akkor 50 év körüli irodalomtörténészek, könyvkiadói szakemberek, hogy pont így is mondja ezt, akinek ugyancsak nem volt folyóirata a Rákosi és Kádár korszakban. És akkor eldöntötték, hogy alapítanak egy lapot, és ez a lap lett a Hitel. Után ő semmiféle közösséget nem vállal a rendszerrel, tehát még értelmiségi bedolgozó munkát sem vállal. Megtehette ezt, ő egy igazmondó ember volt, akinek félnivalója se volt, mert szerintem Révai és az egész AVH tudta, hogy ő kiről mit gondol, mert soha nem rejtette véka alá. Ő akkor műstoppoló volt, műszövő műstoppoló volt, fizikai munkából élt, és amikor megvett egy kis almáskertet, akkor eljárt a piacra és árulta az ő gyümölcseit, növényeit, virágait. André Gidnek a Vatikán titkai című regényét újrafordította, másoknak segített a fordításokban, tehát nyers fordításokat készített ifjú műfordítók számára, aztán lefordította Darrellnek a regényét, a Családom és egyéb állatfajtákat, és volt egy antisznob emlékmű, amit magának épített, ez volt a Zsófi könyve, ez egy lányok könyve, ebben praktikus tanácsok vannak lányoknak, hogy hogyan kell zsúrt rendezni, milyen praktikákkal lehet a különböző foltokat eltávolítani, mit kell csinálni az akváriummal, hogyan kell a tollat tisztítani, innen is jön a menedékház. Két teljes oldalon felsorolja, hogy Magyarországon milyen turistaházak vannak. Turistaházak megszűntek.

0: Elhangzott Teleobjektív. Interjú Széchenyi Ágnes irodalomtörténésszel, Sárközi Mártáról, a világhírű író Molnár Ferenc lányáról. A beszélgető társ Varró Szabolcs szerkesztő volt. A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Higgy a csodában, Sárközi György verseit Benkő Gyula és Lőte Attila olvassa fel.
1: Balog András. Kapával vállán bandukol hazafelé Balog András, térde rogyant, üstöke csapzott, homloka nedves. Min állt egész nap, fáradt lábát friss vérben áztatja az ég, s a füstös alkony pöfékel szerte a tájon. Nehéz lábbal, nehéz lélekkel megy hazafelé Balog András, légyrajként sötéten döngik körül a gondolatlan gondolatok. Az útszéli szederfák nézik, s ingatják busa fejük, a fehér por szelít csókkal sebes lábára lebben. Hideg pipával, könnytelen szemmel megy hazafelé Balog András, hazafelé a nyomorúság jeges hitvesi karja közé. Távoli dal fakad föl a mezőkön, lányok s legények száján kiforr, mint szőlőből a piros must, a megáradt vér dúdolása. Kapával vállán bandukol hazafelé Balog András, együtt lépünk a porban, de lépésem nyomtalan, árnyékom láthatatlan. Magunkért lázadó dózsák, magunkért lázadó dózsák, ülünk nagy tüzes trónusokban itt-ott, s szorván roskat fejünkre átkot és szitkot, megveszőznek az urak, és megköbdösnek a parasztok. Fáj, fáj, fáj, ordítanánk, mint éjj veremben a vad, de csak ennen húsunkba harapni szabad, mert magunkért éltünk s halunk. Jobbágytalan vezérek, ülünk nagy tüzes trónusokban sírva, s hamuvá omlunk, hogy testünk földi sírba ne hulljon, de legyen a hazátlan égig csapó szeleké. Higgy a csodában! Mikor szélvész veri el a megfüllett meleget, s a világra hirtelen rámordulnak az egek, a riadt fák föld alá dugnák cifra ágait, s már pergő jég öldösi a fáknak virágait, higgy a csodában. Mikor tikkat éjszaka fú csöndet a falura, a szérűn asztagban áll és álmodik a búza, s álmában a láng piros kísértetként föllobog, döng a harang, s locsogó hordóval szekér robog, higgy a csodában. Mikor megzajdul a föld, repedeznek a falak, s a padlót ingani érezed lábad alatt, halálra vált asszonyod fut az alvó gyermekért, s emberhangon sír lovad, mert fél, s nem tudja miért, higgy a csodában. Mikor bajós üstökös gyúl az égen, s ránk mutat, a küzdők ketté törik, és eldobják kardjukat, ürgejükbe súgja a költő utolsó dalát, és nyögi a régi nép új urak diadalát. Higgy a csodában.
2: Betegek. A sárga nap, a remegő vén, betegen fonnyad a téli ég hűs lepedőjén. Oly bágyat elgyötört a képe, pedig alig van egy kevés hő emelkedése. Unatkozón a földre bámul, éppen rálátok Mártónhegyi betegszobámból. Bizony, én is kutyául állok. Ágybörtönömnek rácsán átnézem a világot. Lázmérőm, faggatom, vizsgálom, és hajnaltájban sóhajtva törlöm izzadságom. Nem jól van így ez, öreg bátyám. Halott minden nap, mit a beteg elnyög az ágyán. Gyógyuljunk meg, kapjunk erőre, s menjünk, rohanjunk a hegytetőre, égtetőre, s én a földről, te az egekből, izzón kiáltsuk, hé emberek, ébredjetek föl!
0: Elhangzott Higgy a csodában. Sárközi György verseit Benkő Gyula és Lőte Attila olvasta fel, szerkesztette Katona Imre József. A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb 1979. január 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: A Magyar Királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
2: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
3: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, már mint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
4: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a Magyar Királyság önállóan már nem tud létezni.
5: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Pontosan 9 óra. A hírszerkesztő Polyák Adrien és a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban. Ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiaipari hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tesztelik az északi sarkvidéket, hogy használható-e rendszeres kereskedelmi hajózásra Európa felé. A Pánztár Akró nevű hajó Dél-Korea Puszán városából indult, és várhatóan 45 nap múlva köt ki Nagy-Britanniában, majd Hollandiában és Lengyelországban. A Szőli Tengerhajózási Minisztérium közölte, ha az útvonal beválik, Puszán kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik. A Hormuzi szoros forgalmának csökkenése óta már több ország elkezdte alternatív tengeri útvonalak keresését. Környezetvédő szervezetek szerint ugyanakkor a megnövekvő sarkvidéki hajóforgalom felgyorsíthatja a jégolvadását és károsítja az ottani élővilágot. Japánban mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. Szökőárriadót nem kellett elrendelni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ország különböző tájain különbözőképpen nevezik a forgó korong előtt ülő és a puha agyagot varázslatos gyorsasággal és mégis egyszerű mozdulatokkal formázó mestereket. Korongozók, gölöncsérek, fazekasok. Morvai Judit néprajzkutatóhoz fordultunk. Van-e különbség az elnevezések között?
1: Hát nem nagyon van, mert Magyarországnak, Dunántúlnak a nyugati részén hívják a fazekasokat gelencsérnek, göröncsérnek. Ez csak egy elnevezési különbség, ugyanazt a munkát csinálják, ugyanúgy dolgoznak, mint a fazekasok, akiknek a neve ez Alföldön. Na most az, hogy korongozók, az egész országban mondják rájuk, az nem egy bizonyos tájhoz kapcsolódik. Hát mondjuk úgy, hogy fazekasokról beszélgetünk.
2: Igen, hát régebben nagyon sok felé voltak szinte, ha nem is minden faluban, de minden tájegységen több is. Sőt, manapság elég ritkák, inkább divat szakma lett.
1: Hát, hogy is mondjam, nem mindenütt élt olyan sok fazekas régen. Két nagy központról beszélhetünk Magyarországon, a fazekasok, ahol éltek, az egyik az a Gömör megye. Gömör megyében van a Kárpát-medencében a legjobb agyag. Úgynevezett fehér agyag, tüzálló agyag, és a gömöri fazekasok bejárták az egész magyar nyelvterületet szinte a fazekaikkal. Nagyon híresek voltak. Ott a fazekas mesterség specializálódott egész falvakra. Voltak kifejezetten fazekas falvak. Ez máshogy nem is található meg. A tüzálló agyag még Erdélybe volt megtalálható, de az Alföldön egyáltalán nem. Ott egy másfajta agyag volt, és ha megnézzük a régi alföldi fazekas központokat, a legrégebbit, mondjuk Mezőtúrt, Mezőcsátot, Tiszafüredet, akkor észreveszük, hogy ott nem fazekakat csináltak, amiben régen főztek, vagyis hát nem tüzálló edényeket, hanem inkább tálaló edényeket, például tányérokat. Hát tudjuk, hogy milyen gyönyörű tányérok a régi mezőcsáti tányérok, vagy vizes edényeket, ugye az úgynevezett híres butellákat, amiket Hódmezővásárhelyen csináltak. Aztán a karcagi edények sem olyanok, amelyekbe főztek volna, vagy ha főztek, akkor is hát mondjuk nagyobb volt a rizikó, inkább szintén ilyen tároló edények, vizes edények voltak.
0: Hallgassunk meg ezután néhány fazekast, hogyan beszélnek mesterségükről. Elsőként a Rábaközi Dőrben Völcsei Lajos beszél.
3: A Dőrben a Völcsei család tulajdonképpen nagyon régen itt honosak, és mint fazekas volt.
4: Hányan íziglen?
3: Hát lehet, hogy nem igaz, a legendák azt beszélik, sőt találtam olyan régi papírokat is, hogy állítólag 5-600 év körül vissza lehet menni, hogy a dinasztiánk fazekas család volt.
4: Miért pont ebben a faluban alakult ki a fazekasság?
3: Mert itt meg lehetett találni az agyagot, abban az időben meg lehetett találni a tüzelőt is. Igen, jó agyag van. Úgy tessék elképzelni, hogy most én újra visszatértem a döri agyagra. Ez a döri az olyan jó agyag, hogyha a hosszú kezem lenne ide csorna, akkor a hosszan el tudnám nyújtani. Nagyon szépen engedi magát dolgozni, olyan vékonyra ki tudom húzni, hogy üszed majd megmutatom, olyan szép korsokat tudok csinálni, és könnyűek.
4: Vékony faluak.
3: Vékony faluak, igen.
4: Milyen tárgyak készülnek itt ebben a műhelyben?
3: Hagyományos dolgokat szokok csinálni. Arra is kérnek, hogy régi hagyományos tárgyakat, azért csinálok lábasokat, tálokat, lekvaros edényeket, korsókat, ilyen régi hagyományos dolgokat, amit valamikor ezen a vidéken használtak. Sajnos nem fejlődött ki mi nálunk a díszítő művészet, úgy, mint például az Alföldön. De most tulajdonképpen fekete edényeket fogok csinálni a közeljövőben.
0: Jákon, az ősi templom tövében a Takács család 5 generáció óta forgatja a korongot. Takács Lajos bácsi egész életét kitöltötte az agyag formálása és az anyag szeretete. Először őt is a mesterség nevéről kérdeztük.
5: Vannak vidékek, különböző a nevezésen, nem fazekas. Például azt mondják, az Alföldön volt annak idején, amikor azt mondták tálos. Nem fazekasról ment, hanem a tálosról. Hát szeminket is annak idején gölöncsérnek hívtak.
4: Nagyon sok fele találkozunk az országban fazekasokkal. Mind ugyanazt csinálja, de egy kicsit mindegyik mást. Mi a sajátossága a jáki fazekassága?
5: Hát ugye a forma, díszítés, meg szóval az a kézfogás tulajdonképpen minden fazekasnak meglátja a munkáját. Külön. már ugye aki ismeri. De voltunk, mikor én elkezdtem, voltunk 8-an vagy 10-en, ma biztosan nem tudom, de 8-an biztosan voltunk. Kiraktuk a piacra, minden egyének meglátszott, hogy szóval megismerte az ember a munkáját mindenkinek.
4: Van-e egy fazekasnak kedvenc formája, vagy kedvenc edénye, amit legszívesebben csinál?
5: Van.
4: Magának mi?
5: Hát én nekem az a bugyiga féleség.
4: Micsoda?
5: Ez a bugyiga.
4: Mi az a bugyiga?
5: Ez van.
4: Egy kis kancsó, amelyikben csörög valami. És nem esik ki belőle, mert nem. Hiába fordítja meg, hogy kerül az bele.
5: Amikor korongozzuk, hogy ez a nyaka le van véve, vagy ez is külön van téve, aztán mielőtt ezt ráragasszuk, akkor tesszük bele a csörgőt.
4: Mi az a csörgő?
5: Egy agyaggolyó.
4: Van valami szabály annak, hogy most kell ennek csörögni? Szépen kell igen. Szólni?
5: Ennek különösebb színe nincs, vagy hangja nincs, csak ugye esetleg jobban meg van égve, vagy nagyobb a golyó, hát az a kettő is különbözik. Ennek élesebb hangja van. Például a nagy.
4: És könnyű mesterség, vagy nehéz a fazekasság?
5: Hát nem annyira könnyű, hogy az agyag minden bánja a szalsó. Hát meg kell szokni, ugye, különben. Hát a korongozás aztán nekem nem esik nehezemre. Akármi más dolgozok, az inkább nehezemre esik, de ha felülök a korongra, ott kipihányom magamat. Pajkát ott is foglalkozik az ember, dolgozik.
0: A Dunántúlon is voltak a fazekasságnak ősi, hagyományos területei. Hallgassuk ismét Morvai Juditot.
1: Nagyon klasszikus terület, a nyugat magyarországi, például Gödörháza is az egyik nagyon híres régi központ, akinek a vásározó területe az egész Dél-Dunántúl volt valamikor. Az északi rész az a Csákváré volt, nagyon jellegzetes mintakincsel rendelkeztek, meg lehet ismerni, hogy Csákvári vagy Gödörházi, hát inkább úgy mondjuk azt, hogy őrségi, mert Magyarszombatfán is volt egy nagyon híres fazekas központ. Nagyon híresek ezen a területen, ezen a két területen a teljes edények is. A legszebb alakú, legarchaikusabb formájú teljes edényeket, amelyeknek még füle sincsen, azt például Gödörházán, Magyarszombatfán csinálták.
0: A híres őrségi fazekasok egyik mai képviselője ifjabb Vörös Ferenc Gödörházán. Vörösék családjában szintén hagyományos foglalkozás a korongozás.
6: Az őrségi fazekas kultúra valaha nagyon változatos és nagyon szép edényeket produkált. A kuglófsütő, különböző főzőedények, a bogrács, bogrács néven ismerjük ezt a kétfüles fedeles főzőedényt, amelyhez 6 darab evőtányér is tartozik. Meg kell említeni a cseréptepszit, amelyben parasztházaknál málét vagy különböző ennivalót lehetett főzni, sütni, készíteni. Az aratókorsónak tulajdonítok nagy jelentőséget, melyet az aratás idején vittek ki a forró nyári mezőre, hidegen tartotta a vizet.
4: A fazekas élet egész biztosan sokat változott, még ha sokszor ugyanazokat az edényeket is készítik, mint évszázadokkal ezelőtt.
6: A múltban a fazekasok, itt az őrségi fazekasok, ahogy elkészítették a termékeiket, lőcsös kocsira rakták, és szénába, szalmába begöngyölítve, ponyvával lefedve elindultak Somogy és Zala megye területeire, Somogyban vagy Zalában. Nagy részben nem pénzért adták el, hanem különböző terményekért cserében.
1: A fazekasság az az egyik mesterség a népi hagyományos kultúrán belül, amelyet nem tudtak a falusiak maguk megcsinálni. Ezért a fazekasok nyáron elindultak nagy ekószekerekkel, és vitték az árujukat a falvakba, tekintettel arra, hogy amikor ezek a fazekasok még jöttek az ekószekerekkel, akkor a pénzgazdálkodás szinte ismeretlen volt falun. Ezért nem pénzért árulták a fazekakat, hanem cseréltek. Például a nagyon díszes, nagyon sok munkás, nagyon szép edényeket kétszer kellett, háromszor kellett megtölteni búzával. A kis mázatlan edényeket, mondjuk teljes fazekakat, azokat csak egyszer kellett megtölteni. Például Kelet-Magyarországon, Szatmár megyébe a gömöri fazekakat nem fazéknak hívják, vagy az ottani tájszólásba fazoknak, hanem sonkolyosnak, sonkolyos fazoknak. Én sokáig gondolkoztam, hogy mi lehet ez. Kiderült, hogy az erdőháton, ottan Szatmár megyében nagy volt a méhészet. És ezek a gömöri fazekasok, mikor odajöttek, kizárólag sonkolyért a méhnek, a méh gazdálkodás, vagy a méh, hogy mondják ezt?
2: Méhészkedés.
1: A méhészkedésnek az egyik melléktermékéért adták a fazekakat. Ezért a legszebb gömöri edények az úgynevezett sonkolyos fazekok ottan.

0: Természetesen nem csak a magyar lakta falvakban, a nemzetiségi vidékeken is hagyományos mesterség volt a fazekasság. A hajdan oly híres mecsekai, óbányai német mesterek egyike, Kessler Antal.
1: Mindig itt óbányán dolgozott?
2: Mindig óbányán.
1: Igen, hát.

0: Ezek a minták?
1: Igen.
0: Ez régi, ez még érekabban tül. És megmutatom benne, mi a hótyár raktárban ott is van ilyen tál. Ez régi, egész régi tál, ugye, mint. Hát ez már körülbelül, szóval akkor papírra raktam be, de most már úgy kaparom ki, mert nem tudom, nem lehet szép. Mégis, ha kikaparom, jobb.
1: Most de. Ilyen fél puha, fél kemény igen. Állapotban van ez a tányér.
0: Igen.
1: Ő csak megszáradt, igen?
0: Ez most megszáradt. Hát szóval most kikaparom, utána akkor meg lesz pinkálva, úgy, mint azt a képnél látszik, lássan. Ilyen kis írokával pinkálunk ezt, tehát körül, mint mondjuk itt teszem be pontokat, ugye, egy párat.
1: Milyen színű lesz?
0: Hát lesz egy kék, szöld, sárga, fekete.
1: 57 éve műveli ezt a szép mesterséget. Ki lesz a folytatója?
0: Ki, hát van nekem három fiam.
1: És ők csinálják.
0: Igen, ők csinálják. Ők. Hát most mondjuk, az üzembe dolgoznak, Szexárdon. Szóval éppen rengeteg volt neki, mind a kettőnek. Nem fizetek rendesen, elvették. És most mennek az üzembe, Szexárdon.
2: Tehát a kerámia üzembe.
0: Kerámia üzembe, igen.
1: Akkor csak nem hal ki az
0: óban. Nem. Hát, és itt van egy unokám, mert ezt akartam, hogy tanuljon, de nem akarom. Nem. Én nem akar ezt. Hotjága akar lenni pátokos. Hát, legyen azt, mondom. De kár, hogy itt abba hagyni minden. Itt a műhely, kemence, minden volna itt, és nem akar.
3: Eddig dunántúli fazekasok szólaltak meg. Pedig ez a mesterség az Alföldön legalább olyan ősi és hírneves, mint túl a Dunán. A Tiszántúlon Karcagon él a szakma nagy öregje, a ma is dolgozó Kántor Sándor.
4: Hány éves Sándor bácsi?
5: 91 lesz a két hónap múlva. 1907 második felében már korongoztam, tanuló voltam. Egyet elárulhatok. Az iskolában már tanítóim észrevették, hogy jól tudok rajzolni, de nem csak azt vették észre, hogy jól tudok, hanem gyorsan is. Azért is tudtam jól rajzolni, mert nem volt kedvem durva játékokhoz. Ha a gyerekek hívtak volna bakugrozni, meg mindenát, én inkább rajzoltam. A minták, ahogy jönnek, az úgy jön, hogy mikor megcsináltam egy tárgyra, magától adódik, hogy ide még hiányzik valami. Oda nyomom, és azt még nem is terveztem olyan, csak már bejött egy új minta.
4: Mik ezek? Virágok, madarak, micsodák?
5: Hát főleg több madár, mert a régi közönség is, meg a nők is nagyon szeretik a madarat. A virág is olyan formában, hogy nem tudom, elsően szegfű, tulipán, rózsa. Hát a miska, kancsó, a múzeumi darabok 1814 évszámmal vannak ellátva. Tehát a régebbit, előbbit nem láttam, amit 1814, már szép motivonok voltak, de az én kezem alól még kikerültek sok. És mióta dolgozok, annyi került ki, hogy hát azt szinte lehetetlen elsorolni. Háromszögű csákóval, amely a Mária Terézia kora idejében volt a katonaságnál, és ez a miskának a kalapja, a csákó. Szóval ilyen Mária Terézia korában katona. Sújtásokkal, aztán a díszítés pedig onnan van, hogy még abban az időben, Mária Terézia is, az osztrákok küldtek ide Magyarországra sorozó verbunkós huszárok. Ezek csinosan voltak felöltözve, tehát ezeket vettük mi alapul. Ezért csináltunk rá virágokat mindegyikön, mert azok a verbunkós huszárok mind szépek voltak. Azok itt a piacon felálltak, táncoltak, daloltak, és aki odajött, paraszti, annak csákot nyomtak a fejbe, az már katona is volt.
4: Néha-néha azért még oda tetszik ülni a korong mellé?
5: Hát igen, néha dolgozok még, mert hát a helyzet az, hogy most is, régen is én annyira munkaembere voltam, hogy nem tudtam nála nélkül élni, és most is jobban eltelik az idő, hogyha valamit csinálok.
4: Sándor bácsi néha-néha odaül még a korong mellé, de a munkát a kiterjedt család folytatja. Veje ül itt mellettünk, aki folytatja a kántorféle hagyományokat. Először megkérem mutatkozni.

0: hozzon be.
1: Én Kungazda Ferenc vagyok, én már több mint 4 évtizede vagyok Kántor Sándornak munkatársa, veje, családtag, szóval mi itten közös műhelybe együtt dolgozunk már, lassan már az egész család, feleségem, lányom, vejem, aki szinte folytatója lesz ennek a mesterségnek. Úgyhogy most 3 generáció dolgozik együtt, sőt, hát már ott a negyedik is itt csetlik, botlik a kis 6 éves unokám, ő is állandóan agyagozik. Lehet, hogy ő is majd fazekas lesz egyszer. Mi Erdélyből származtunk, Kolozsvár mellől, Magyarfenesről, édesapám ott született, és mi, hát ide, az anyaország úgy mondják, ide jöttek a 20-as évekbe. Én már itt születtem, Komádi, Bihar megyei községbe, ahol csak néhány napot töltöttem, utána elkerültem Pestre, és a 40-es évekbe Pécsről kerültem ide.
0: Az előbb is, amikor meg akartuk kezdeni ezt a beszélgetést, érkezett egy német csoport. Gondolom kifogyhatatlan a Kántor műhely látogatókban.
1: Igen, a nyári szezonban nagyon sokan felkeresnek. Van itt egy Kántor fazekas tájház, amit vagy 2 éve nyitott meg a Népi Panviszeti Tanács, a Megyei Tanács, a Karcagi Városi Tanács hozzájárulásával. Ott szinte kronológiai sorrendben látható a Kántor műhely szinte az első darabjától, 907-től, mert ott van egy cserép, amire virágcserép, amit Kántor bácsi az édesanyjának készített, és rá is van írva, készítette Kántor Sándor fazekas tanonc 1907-be.
0: Talán csak néhány szóval a hallgatóknak, hiszen ők nem láthatnak, hogy a Kántorféle műhelyből milyen tárgyak kerülnek ki.
1: Hát szinte el se lehet sorolni. Van vagy 200 olyan, hogy kancsó, kulacs, butella, gyertyatartó. Azután egy van a tányértál. Hát a tányérok, tálak megint több száz variáció, több száz minta van, úgyhogy észbe sem tudjuk tartani.
0: Nem biztos, hogy mindenki ismeri a butellát, ha megvilágítaná néhány szóval, hogy az mit is jelent.
1: Hát a butella, a francia szóból ered, az egy ilyen pálinkás edény lenne. Nagyon sokféle formája van, annak megint, hát most nem lehetne sorolni. Vannak emberalakú, mi csinálunk ilyen emberalakú figurális butellákat, vannak füles butellák, lapos butellák, szögletes butellák. Ezek mind pálinkás edények voltak, sőt, mi készítettünk ilyen könyv alakú butellát is, aminek van egy kis betöltőnyílás, és aztán zsebre téve, hát nagyon kellemesen lehet az időt tölteni vele. Valaki még a templomba is elvitte, és Zsoltár helyett hát ezt forgatta.
0: Van még egy jó tulajdonság azon kívül, hogy pálinka van benne, hogy csak nem mindegyiken egy 2 vagy 4 soros jó ízű, többnyire népies rigmus van rajta. Hát tudná esetleg egyet-kettőt mondani, hogy miket szoktak ráírni ezekre a butellákra?
1: Van olyan, hogy a pálinka nem rozsdás, jobb, mint a káromkodás, aki iszik belőle, váljon egészségére. Meg hogy Kántor csinálta Karcagon, ne hevertessük parlagon. Meg szép butella az én nevem, mikor pálinka van bennem. De ha pálinka nincs bennem, üres cserép az én nevem.
0: Van Karcagon egy másik híres fazekas dinasztia is, F. Szabóék. Az idősebb F. Szabó Mihály műhelyében vagyunk. Az F. Szabó féle kerámia, cserép, ugye szabad így is mondani, az mibe különbözik a Kántor félétől, meg általában a többi karcagi alföldi kerámiától?
2: Hát a karcagi kezdődött Tiszafüreddel, még annak idején Györfi professzor indítványára, Kántoréknál, amikor én már ott voltam a 30-as években, már 20-as évek végétől kezdve, és na aztán elszakadtunk egymástól, mert én elkerültem Mezőtúrra, 2 évig ott dolgoztam. Na aztán 41-ben hazakerültem, kiváltottam az ipart, és akkor itthon dolgoztam 10 évig. Akkor újból visszakerültünk Kántor bácsival, vagyis összekerültünk, és hát attól kezdve együtt dolgoztunk 15 évig. Hát én próbáltam mást, mint amit ő csinált, mert ő írókázott, én főképpen korongoztam, De amit én díszítettem, az ilyen rátétes, mint például ez. Teljesen szabad kézzel rárakott dolog nyers állapotban. Hát ezt így nehéz megmagyarázni, vagy érzékeltetni.
0: Hát egy leveles ágat, ugye jól mondom, egy leveles ágat ábrázol, kicsit domborítva.
2: Igen. Rárakott dolog. Na aztán, mikor elkerültünk ide, mert a fiam is ott volt inas még, aztán ő is próbálta maga lábára állni, úgyhogy nem utánozni. És hát múzeumokat tanulmányozott, meg minden, aztán rájött arra ásatásokból ilyen töredékek, amik a haudolcsák kora, meg hát közel utána, amiket abban az idejében csináltak. Aztán ő arra vette inkább az irányt most már, úgyhogy itt van a különbség a két műhely között.
3: Ugyan nem koronggal és mintázófával, de szintén agyaggal dolgozott az ország legtöbb részén a régi építőmester. Egy ilyen szakma egyik utolsó képviselőjével találkoztunk Dunaremetén. Hartai József az 1920-as években tanulta a mesterségét.
4: Akkoriban, amikor én inas voltam, még nem volt sok munka, már nem volt a parasztnak pénze építkezni. Rendszerint földházakat építettek, ilyen várt falu házakat. Később aztán égettek téglát, de az is fogba került már egy ezer téglának égetéséhez, egy fakörlött. Úgyhogy az is költséges volt. A legjobb építési mód volt a falazás. Amiket házakat ábontottunk akkoriban, és újakat építettünk helyettük, azok mind sövényfalbú voltak. Azok voltak legolcsóbb és a legősibb épületek. Azok úgy készültek, hogy vártak karókat a földbe, földő, akkor azt befonyták vesszővel, jó vastag vesszővel, és földő összekötötték az gerendával, aztán ráácsolták a fiók gerendáknak, mondták, amik a szobában is látszottak, és vastagon betapasztották ilyen vályogossal, polyvarsalról. Aztán finomabbra tapasztottak be utána, aztán megszáradt, azt bemeszelték. Még a kémény is sövénybű volt, vesszőbül. És ezért is voltak aztán gyakran kéménytüzek.
5: Van még ilyen ház a faluban?
4: Ma ilyen sövénykéményes nincs. De nagy tetős persze van még ilyen várt faluház. Az még van itt a kis utcában,

0: Elhangzott korongozók, gölöncsérek, fazekasok. Közreműködött Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. A szerkesztő munkatársa Kovácsi Péter, zenei szerkesztő Dobozi Borbála, szerkesztő Tarnai Márta. Rendezte Kelemen László.
1: A sorozat befejező részét hallgathatták meg. A felvétel 1985-ben készült, és legutóbb 1987. szeptember 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Lepkék beszéde.
1: Páva szem.
2: Zöld lepkefogóval, borszesz halállal várnak a kis gyilkosok, a gyermekek. De amikor éjszaka fölgombos tűznek gyűjteményükbe, rájuk meredek a szárnyamon lévő két szememmel. Ez azt mondja, látok. Ez azt mondja, ne ölj.
1: Káposztapille. Mi libegő fehérek, nyugtalan tétovák, akik 10 évvel 20-ával száldosunk a levegőben, egy kézirat papír darabkái vagyunk. Élt valaha egy költő. Az írt egy remek művet, oly élő tökéleteset, amilyen még soha se termett. De utolsó pillanatban széttépte, a szélbe szórta. Azóta röpködünk, mint könnyű eleven papírfoszlányok. Az élet lüktet bennünk. Ezért nem tudunk megpihenni, veszteg maradni, végképp lehullani.
3: Fecskefarkú.
4: Hogy hová igyekszem ideges sértségemben? A kedvesedet keresem, a régi szeretődet. Végre át akarom neki adni üzenetedet. De hol van? Merre találom? Szállok utána.
1: Halálfejű.
3: Toromon vigyorgó koponya. Zúgásom a motor berregése. Mérgező bombákat vetek a virágos mezőkre. A halál légiójában teljesítek szolgálatot, mint hadipilóta.
0: Citrom pillangó.
1: Jaj annak, aki tavasszal először engem vesz észre a varjú tövisen. Az egész évben ilyen sápat hektikás lesz, mint én.
2: Múj pille.
3: Üzleti úton vagyok, szűcsárút keresek lehetőleg naftalin nélkül. Szőrmét, boát, prémet sikerrel rágok. Házhoz megyek, cím a kiadóhivatalban.
1: Éjjeli pillangó.
4: Únom ezt a vacak életet. Bár volna egy gyertyalánk, hogy belészállhatnék és megéghetnék, mint őseim tették. De manapság a lámpákat üvegbúrákkal veszik körül, még meg se hallhatok tisztességesen. Legfőlebb egy aglegény konyakos poharába pottyanok, aki éjfél után a kávéház tornácán iszik. Őj meg te! Gyújts meg te! Miért nem mersz hozzám nyúlni? Talán a hímporom akarod kímélni? Ugyan, drágám, ne gúnyolj. Hol van már az én hímporom?

0: Gyümölcsös kosár.
1: Cseresznye.
2: Csitri iskolás lány, kacér piros sapkában, tavaszi délelőtt. Még ízetlen, de azért üde és kedves.
1: Szőlő.
2: Grófnő, uszályos zöld selyem szoknyában, udvari bálon.
1: Berkenye.
3: Ó, ez a gyűrött, lötyögő barna ruha, mely múlt századok divatját idézi. Vidéken tanítónősködöm. Kesernyés szájammal szakadatlan ezt hirdetem. Gyermekeim, csak az erény boldogít, csak a szorgalom, csak a munka.
1: Banán.
2: Afrikai táncos nő egy párizsi bárban. Csak felnőtteknek, awfully eccentric.
1: Görög dinnye.
4: Ki látott ilyen tenyeres talpas életkedvtől duzzadó némbert?
5: Szoptatós dajkának ajánkozom jobb házakhoz, vérszegény csecsemők mellé.
1: Citrom.
0: A régi kedvesed, akit elhagytál, s most sápkoros a bútól, és meg se vanyodott a sok szenvedéstől. Csak őszi estéken élvezhető, langyos teával fölhigítva, erősen megcukrozva hamis érzelmességgel.
1: Aszalt szilva.
2: Ne csúfoljátok szegény nagymamát, hogy bőre olyan ráncos, s arca majdnem fekete a vénségtől. Valaha én is ott ringottam a leveles ágon. Táncoltam a betyárszelekkel, frissen, fiatalon. Szépségem azóta múló idővel eltűnt, de nem veszett kárba, csak átalakult, megváltozott, befelé fordult. Tartalom lett belőle, jóság és édesség.
1: Egres.
4: Paraszt Pestre a faluról. Éretlen, zöld, ropogós. De vannak, akik kedvelik az én zöld csókjaimat is.
1: Alma.
2: Mindenki fölött álló, igaz, megunhatatlan. Íz, amely hűsít és melegít. Komoly zamat, mely táplál mindörökké. Az anyacsók zamata.
1: Sárga barack.
3: Ó, a kívánatos, andalító polgáriasszony, a hű, puha, de kissé kacérka feleség, az, akit régi regényírónk érett szépségnek nevezett, úgy 30 és 35 között, egy nyaraló hely verandáján, sárga pongyolában.
1: Szilva.
2: Szegény proletárasszony, sok van belőlünk, nagyon sok. Azért vagyunk oly olcsók, nagyságos úr. Kék blúzunkban napszámos munkát végzünk, téglákat hordunk épülő házakhoz.
1: Eper.
3: Színésznő.
1: Szamóca.
2: Színi növendék.
1: Narancs.
0: Vigasztaló és enyhítő, lázas ínyek csillapítója, minden szomjúság oltója, betegek mellett vírasztok, mint ápolónő.
1: Őszi barack.
2: Egy nemzetközi verseny hamvas szépség királynője.
1: Ananász.
0: A démon, aki mindenkit megejt füllett illatszerével, testszín fátyolaival, üvegszerűen áttetsző csillámszoknyáival, világvárosok roppant szállodáiban tűnök fel, előcsarnokokban és éttermekben, álnevek alatt, mint elvált asszony, vagy kétes grófné aranykokain dobozzal csuklómon. Anyák, óvjátok tőlem fiaitokat!
1: Naspolya!
2: Beteg, vízkóros özvegy, dagadt lábakkal, sárga, barna foltos arccal. Ízem akár a vízé, nyugdíjam kevés, tapasztalatom sok, magvas igazságom azonban senkinek se kell.
1: Datoja.
0: A pálmák és szfinxek országából érkeztem, s bármennyire megszoktak, idegenül tekintek a közrendű gyümölcsökre, melyekkel egy kosárba raknak. Mit tudnak ezek a verőfényről, a sivatag izzásáról, a kék majmokról és a zöld madarakról? Bőröm olajos barna, szájam nedves a vágytól, indus tekintetemmel kígyókat bűvölök.
1: Hecsedli.
2: Valaha vadrózsa voltam, most csak fanyar vénlány. Egyszerű bordó ruhám tel is teli tűvel. Varrogatok. Ne nyúljatok hozzám. Szúrok.
1: Szeder.
5: Maszatos cigánypurdé.
1: Megy.
2: Utálom a többi édes kis társamat, aki csak kellemes óhajt lenni. Savanyú bölcsességet prédikálok, harcot, feminista jövőt. Nem kell limonádé, nem kell többé lovagiasság, jogot a nőknek.
1: Körte.
0: Karcsú, ellenállhatatlan, diadalmas. Micsoda nyak, micsoda termet, bál királynő.

0: ásványok beszéde.
1: Arany!
2: Hát a mögött mindenki ócsárol, szemben mindenki magasztal. Hétrét görnyedve kúsznak felém a fejedelmek is, mióta fölcsillantam az aranyércekben. Hízelgőim annyit dicsértek már, hogy el lehet viselnem néhány erkölcscsőz bírálatát, s a vádat, hogy csak én okoztam minden átkotokat. De nem gondoljátok, hogy bennetek a hiba? Ha nem volnék én, a nemes, a tündöklő, az értékek értéke, akkor hamarosan egy sárgöröngyöt választanátok, s amiatt zsigerelnétek egymást. Akarva, nem akarva, érettem hajszolódtok, amíg éltek. Sőt, újabban a modern halottak még a sírba is levisznek magukkal, és miután a férgek leharabdálták ajkaikat, aranyfogaikkal vigyorognak az enyészetre. Csak az vethet meg, aki a becsvágyat megveti. Engem keresve találtátok meg az utat az igaz tudomány és élet felé. Nem is aljas fullajtárjaim tömjénezésére vagyok büszke, hanem erre. Meg arra, hogy egy költőt, aki maga a tökéletesség, az, ami én a nemesfémek között, rólam neveztek el.
0: Platina.
3: Igénytelen külsőmmel többnyire vegykonyhák poros asztalán húzódom meg, olvaszthatatlan, tűzálló tégely alakjában. A legnagyobb szerelem hőfokát is állom. Mikor újabban a poklot a mai kor igényeihez képest átalakították, lemezeimmel vonták be padlóját, mennyezetét, falait. Dante még nem tudta, de elárulhatom, hogy azok az amerikai bankárok, akik a hamis bukás következményei elől repülőgépen menekülnek, platina kamrákban fognak égni, örökkön örökké.
0: Ezüst.
4: Én, az arany szegény testvére, fáradt lelkemből a múlt halvány fénye árad. Olyan vagyok, mint ég késői ősszel, mint a könny a csipkén, a holdfény s az ősz fej. Emlékezem csupán, de már nem élek. Ezért zenélek. Rubin!
3: Kleopátra naponta galambvérben füröztött, azzal locsoltatott, hogy friss maradjak. Nem sejtette, hogy nem a galambvérétől piroslok, hanem az ő tüzétől. Ma is azért izzom így, mert az ő mellén aludtam, mikor Antóniuszt csókolta. Éjszaka, ha véletlenül elhajítasz, fölgyújtom a bogját, az asztagot, az egész szérűs kertet. Szerelemmel hamvasztom el a világot.
2: Smaragd.
4: Mi illik a te szép vad kedvesedhez? Mi hűti forró lázát? A smaragd. Tedd gyűrűjébe a zöld lanyha békét, s hogy meg ne unja hűvös, tiszta ékét. Művész, kemény, fényes lángá faragd.

0: kedves hallgatóink! Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese.
1: A sorozat befejező részét hallhatták. A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1996. május 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Krista Bendová a Pékinos és a Hold című meséjét Pap János mondja el.
2: Talpra esett ifjú volt, Kalamajka Ferkó. Nyitott szemmel járta a világot, aztán gondolt egyet, elment a király városába, és ott találomra bekopogott az első pékségbe. Jó napot, mester úr! Pék szeretnék lenni. Tisztelettel kérem, fogadjon meg Pékinosnak, hogy kennél sajátíthassam el a pék tudományt, s így legalább az árnyéka vetődjék rám a mester úr nagy hírének. A pékmester majd hanyat vágodott a meglepetéstől, hiszen akkoriban még nem volt ilyen illemtudó az ifjúság, mint manapság. Így hát ő is udvariasan válaszolt. Jól van, kedves fiam, vállalkozom rá, hogy beavassalak a pékek kovászoló, dagasztó és sütő tudományába. Nyisd ki hát a szemed és vigyázz, spárgát, szöget, ne haigálj szerte szét, a többi majd elválik. Meghajolt Kalamajka Ferkó, belebújt a pékinas ruhába, és szolgálatba lépett. Nappal aludtak, éjjel sütöttek, mert ilyen a pékmesterség, hiszen amióta világ a világ, a derék polgárok mindig friss kiflit óhajtanak a reggeliükhöz. Na, Ferkó, most meglátom, mennyire tartottad nyitva a szemed, mondta egy idő után a pékmester. Eleget láttad, hogy sütik a kenyeret, hogy sodorják a kiflit. Ma bizonyságot adsz a tudásodról. Itt a tészta, süss belőle osztályon felüli kifliket. Kalamajka Ferkó megállt a tésztahegy előtt, és munkához látott. Sodorja a kiflit egyiket a másik után, a pékmester meg csak fogcsikorgatva nézi. A végén már nem állja szó nélkül. Ó, te balkezes! Hát ilyen egy kifli! Nem, ezek nem kiflik, mind tökhöz hasonlók. Néz ki az ablakon, pislog csak az égre. Mit látsz rajta? Arany kiflit, vagyis a holdat, s a hold közönséges égitest létére lám kifli formát öltött, de te, haszontalan, értelmes, halandó létedre csak idéten torz kifliket csinálsz. Megszeppen Ferkó, hogy így hangosan támad rá a mestere, s attól kezdve félszeme a holdon, félszemével pedig a kezére pillant, s így ellenőrzi az égi kifli és a földi kifli közötti hasonlóságot. Eltelik egy óra. Jön a pékmester. Na látod, lisztes képű pékinasom, dicséri. Mindjárt másként fest a dolog, ha a világ mindenségből veszel példát. Most már kifli a kifli. Kalamajka Ferkó belepirul a nagy dicséretbe. Néhány nappal később azt mondja a mester. Édes fiam, erőt vett rajtam az öregség, a fáradtság. Hazamegyek, alszom egyet. Most már ismered a mesterséget, hát dolgozz helyettem, hadd legyen az embereknek friss kifliük a reggelihez. A pékmester otthon húzza a lóbőrt. Ferkó pedig a pékműhelyben tevékenykedik, félszeme a holdon, félszeme a kezén, vajon hasonlítanak-e a földi kiflik a ragyogó égi kiflihez? Igen ám, csak hogy közben kikerekedett az égen a hold. Olyan kerek, akár a legszebb aranydukát. A parancs, gondolja Ferkó, a kiflit a holdról kell mintáznom, s így aztán telihold formára készül minden kifli. Lassan hajnalodik. A frissen sült péksütemény illata bejárja a házat. Felébred a pék is, és ráparancsol az asszonyra. Eredj le lelkem, és hoz fel néhány ropogós kiflit. Hadd lássam Kalamajka Ferkó kiflisütő tudományát. Leszalad az asszony, s már is lohol vissza. Rémült tekintettel teszi az ura elé azt a pár furcsa valamit, ami mindenhez hasonlít, inkább csak kiflihez nem. Talpon terem a pékmester, és dúlva-fúlva ront be a pékműhelybe. Na megállj, te Pernahajder! Nagy csúfságot cselekedtél, tudd meg, bitang, tönkretettél! Ki mondta neked, hogy ilyen ocsmány formátlanságok a süs? De most drágán megfizetsz! De, mester úr, dadogja Ferkó, hiszen én pontosan azt csináltam, amit parancsolni méltóztatott. A holdról vettem mintát! Adok én neked holdat, adok én neked égi tüneményt. Ha reggel meglátják a művedet az emberek, kiseprűznek a városból engem. De ekkor már tele a péküzlet, s a vásárlók, amint megpillantják a zsemlét, éjjenzésben törnek ki. Éljen a zsemle, éljen, aki kitalálta, és mindenki csak zsemlét vásárol. S a bolt előtt már olyan hosszú sor áll, hogy valahol a szomszéd városban van a vége. Zsemlét kérünk, éljen a zsemle! Zeng a kiáltás városszerte, országszerte. A gyerekek csapatostul kiabálnak a boltban. Jobb a zsemle, mint a kifli, tessék nekünk zsemlét sütni! Erre az öregek is rázendítenek. Kerek és puha, csuda jó, gyereknek, öregnek ez való. A pékné asszony a pékinassal nem győzi a kiszolgálást, mert a derék pékmester egyebet sem tesz, csak hajlong, bókol és puszit küld mindenkinek. És Ferkó most már gyanítja, hogy alig hanem elpárolgott a mester haragja, s ezentúl már mindig sütnek zsemlét is. A zsemlének nem kellett reklám, mindmáig szeretik világszerte. Ha pedig egyszer véletlenül olyas valamit vennétek a boltban, ami nem hasonlít se kiflére, se zsemlére, nyugodtan vigyétek haza, és higgyétek el nekem, azt is a holdról mintázta egy kétbalkezes pékinas. Csak hogy a hold azon az éjszakán kifli vagy zsemle helyett éppen valami mást formázott.
1: Krista Bendová a Pékinas és a Hold című meséjét Tordon Ákos fordításában Pap János mondta el, szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1994. szeptember 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es vikinges hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló viking Szigön mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az RTL híradó értesülése szerint a kapitány magyarországi védője július elején közölte a bírósággal a halálhírt, a büntetőeljárás a halotti anyakönyvi kivonat megérkezése után szüntethető meg. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát. Az emléknapot először 2011-ben tartották meg, miután az uniós államok egy több országot átfogó a totalitárius rendszerek kutatását végző hálózatot állítottak fel. Elsüllyedt a teherhajó Kelet-India partjainál, a legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner Szingapúrba tartott. A hajón kínai, mianmári és bangladesi matrózok dolgoztak. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt oda, ahol az Ocean Winner járt, mielőtt a forgalomirányítás elvesztette vele a kapcsolatot. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Az időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk. Most pedig evangélikus istentiszteletet közvetítünk a Domonyi Evangélikus Egyház községből. Igét hirdet Sági Balázs lelkész.

Erős vár a mi Istenünk, kedves hallgatóink! Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnap szeretettel köszöntöm Önöket a Domonyi Evangélikus templomból. A közvetítés felelős szerkesztője Bolla Zsuzsanna vagyok. A gödöllői dombságot keletről határoló Galgapatak völgyében található Domony települése. Az itteni evangélikusok története a 17. század végén történt újratelepítéstől indul. A mai templom elődje az 1747-es egész falut sújtó tűzvészben megsemmisült. A helyi evangélikusok 1774-ben kérvényt nyújtottak be Mária Teréziának, aki az engedélyt megadta, így 1777. szeptemberében használatba is vehették az új épületet a luteránusok. A templom mai formáját a 19. század végén érte el, amikor a gazdag pesti üzletember Glück Frigyes lett a gyülekezet világi vezetője, és az akkori lelkésszel Szilárd Jánossal összefogva átalakította a templom külső és belső kinézetét. Többek között megmagasítatta a tornyot, új orgonát vásárolt, kicseréltette az oltárképet, a padokat, valamint sekrestyét épített. A gyülekezet működését a mai napig áthatja a tódgyökerű kegyesség. Az áldozatkész hívek az 1990-es években egy teljesen új, modern parókiát és gyülekezeti házat építettek. Az egyházközséghez tartozik még a Vácegresen működő leánygyülekezet is. Mai alkalmunkon igét hirdet a gyülekezet lelkésze Sági Balázs. A kántori szolgálatot Remenár Tamás végzi. A zenei szolgálatban közreműködik a gyülekezet dicsőítő csapata. A liturgiában segítkeznek Sági Kata és Valentini Betti lelkészek, a záróimádságot pedig Klenoszki Erzsébet, Remenár Mária és Huszár Márton népresbiterek olvassák fel. Kérem, tartsanak velünk!

Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Domonyi Evangélikus templomunkban, a jelenlevőket is, és azokat is, akik a Kossuth Rádió hullámhosszán kapcsolódnak be ma az istentiszteletünkbe, valamint azokat, akik a gyülekezetünk Facebook oldalán keresztül követik az élő videó közvetítést. Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapon. A mai istentiszteletünk felütése, kezdő gondolata így fog hangozni: benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ezzel a bizakodó Isten felé fordulással kezdjük most el az istentiszteletünket. Az evangélikus énekeskönyvünk 229. énekének első verszakával, azt követően pedig a 318-as számú énekünkkel.

0: Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
1: Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmaz, és ments meg engem. Légy kőváram, amelybe bármikor bemehetek. Mert te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam, te vagy ifjúkorom óta.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam. De te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed. Csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézust Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy ezen a mai reggelen is felébresztettél minket, és hogy összegyűjtesz minket igét köré, itt, a templom megszentelt terében és a rádió hullámhosszán. Küldd el most hozzánk megelevenítő szent lelkedet, hogy minden lelki és fizikai akadályt leküzdve tudjunk igazi testvéri közösséggé formálódni, hogy igéd magvetése bőséges termést hozzon az életünkben, és áldássá legyünk sok ember számára, szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.
1: Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai napra oltár előtti felolvasásul rendelt igét, amelyet megírva találunk Márk írása szerinti evangélium 7. fejezetében a 31. verstől a 37. versig a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból. Ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Efata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták, mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.
0: Boldogok, akik hallgatják, és meg is tartják Isten beszédét. Isten igéjére válaszolva valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Kérem, hogy hallgassuk meg a dicsőítő csapatunknak a szolgálatát. Buzdítok mindenkit, akinél van esetleg énekfüzet, hogy énekeljenek velünk. A 157-es, utána pedig a 146-os zarándok.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény gyülekezet, mielőtt felolvasnám a mai igehirdetési alapigét, szeretnék előjáróban néhány szót szólni a kontextusról. Arról a háttérről, amiben ezek a mondatok megszülettek, és amelyek ismerete nélkül igazából nagyon nehezen tudjuk őket helyesen megérteni. Pál apostolnak a második korintusbeliekhez írott levele főleg abból az indítatásból íródott, hogy a gyülekezetbe olyan tanítók érkeztek, akik megkérdőjelezték az őt. Tekintélyét, az ő apostoli mi voltát, személyének hitelességét, és ilyen módon az egész szolgálatot, amit közöttük végzett, aláásták. Az ő látás mondjuk az volt, hogy a zsidóság törvényének a megtartása elengedhetetlen az üdvösséghez, Jézus Krisztus követéséhez. Ebben a fájdalmas, nehéz helyzetben jön az apostol reakciója, amit megírva találunk a II. Korintusi levél 3. fejezetében a 4. verstől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges, felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Ez Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az első téma, ami ma szembe jön velünk, az a hitelességnek a kérdése. Régen, de talán sok helyen még ma is így csinálják. Tanult emberek, orvosok, lelkészek, pszichológusok kiszokták tenni a falra a bekeletezett diplomájukat, hogy ezzel is bizonyítsák az oda belépő kliensnek, gyülekezeti tagnak, páciensnek, hogy nem egy tanulatlan valamilyen szemfényvesztőhöz lépnek be, hanem egy minősített, képzett szakemberhez érkeznek meg, akiben nyugodtan megbízhatnak. Emlékszem én is, milyen áhítattal nézegettem mindig az édesapám irodájában a falra kitett diploma okiratát. Hitelesség. Te, kedves testvérem, hogyan ítéled meg egy személynek, vagy akár egy írásnak, vagy egy mondatnak a hitelességét? Ez a kérdés különösen is égető egy olyan korban, ahol a legfőbb kincs az embereknek a figyelme és az ideje lett. A digitális tartalom készítőknek a hada, a fotel katonák hadserege a különböző internetes felületeken eláraszt bennünket információkkal, hírekkel, érdekességekkel. Az X generáció, vagyis az én generációm gyerekkorának a példaképei, a mi leszel, ha nagy leszel kérdésnek a győztes figurája az űrhajósok és a tűzoltók voltak, esetleg futballsztárok. Ezzel szemben ma az influencerek, a véleményvezérek azok, akiket a fiatalok és a gyerekek bálványoznak, pedig nyíltan benne van még a nevükben is, hogy nem a szórakoztatás, nem az ismeret terjesztés, a jó szándék az, ami mögöttük áll, hanem a befolyásolás, a manipuláció, hogy meggyőzzön engem az igazáról, és én áhítattal figyeljem, ha lehet, feltétel nélkül kövessem őt. Hatalomgyakorlás a média segítségével. Személyes életünk apró döntéseitől kezdve a politikai választásokig, minden területen ez történik ma. Byung-Chul Han, koreai származású svájci filozófus,
az Infokrácia című írásában sebészi pontossággal tárja fel ennek a jelenségnek az eszköztárát és hatásmechanizmusát. És mivel egyéb iránt ma van a totalitárius diktatúrák európai emléknapja is, talán nem rossz, ha megemlítjük, hogy az internetes információ áramlás mennyi erőszakot, bántalmazó folyamatot is tartalmaz, mennyire gúzsba köti az emberek figyelmét, miközben a tökéletes biztonság, tudatosság, szabadság illúzióját táplálja beléjük, belénk. És ha már idáig jutottunk, hadd tegyek fel egy egészen személyes kérdést neked, kedves testvérem. Érte már téged kemény kritika a személyedet, azt, amit csinálsz, ahogy csinálod, vagy egyenesen a karakteredet, a hitedet, mindazt, amire a személyiséged felépült? Mondtak-e már téged hiteltelennek? Mondták-e rád, hogy hazudtál? Hogy nem csak tévedtél, de egyenesen rosszat akartál, félrevezettél, bűnt követtél el? És amikor most megkérdezem ezeket, melyik szónál, melyik mondatrésznél gyorsul fel hirtelen a szívverésed, vagy lesz könnyes a szemed, mert megérintődsz, mert nagyon mélyre tud menni az ilyen bántás, az, amit Pál apostolnak is el kellett szenvednie. Én bizony voltam már hasonló helyzetben, amikor megvádoltak, és fájdalom, düh, erőtlenség után jön az önvédelmi ösztön. Vagy egyenesen a támadó indulat, hogy vissza kell támadnom, megsemmisítő csapást kell mérnem az ellenségre. Pál apostol nem így tett. Amikor bántották, nem vágott vissza, mert tudta, hogy az Úr Jézus Krisztus sem vágott vissza. Nem csak azért a higgadságért tisztelem Pál apostolt, hogy nem adott teret az indulatának, a személyeskedésnek, hanem azért is, amit a sorok közül ki tudok olvasni. Hogy nem az ő személye itt a lényeg. Nem az, hogy ő magát tisztára mossa, hogy bizonygassa a becsületét, a hitelességét védje, hanem hogy az evangélium ügyét védelmezze. Ahogy a missziói útjain megélt viszontagságai, a bebörtönzések, megveretések és elutasítások sorozata is bizonyította, neki nem az volt az elsődleges, hogy vele mi lesz, hanem hogy minden ember megismerje az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Fontos üzenet, nem akarhatsz győzni, nem akarhatsz másokat legyőzni, térdre kényszeríteni, elpusztítani a Golgotán szenvedő Isten fia nevében. Ezért Pál inkább kifejti, hogy miért tévednek az ellenfelei, de egy megrendítő önvallomással kezdi. Azt mondja, a saját erőnkből még arra sem vagyunk alkalmasak, hogy megítéljük a saját igaz voltunkat, hitelességünket, mert csak Isten tehet alkalmassá. Hiába lobogtatok ajánló leveleket, mutogatok diplomákat, nagy emberekkel készült közös fényképeket, a mi igazságunk, hitelességünk csak egyedül tőle, az igaztól jöhet, ő tesz alkalmassá. Arra is, hogy nem magamat toljam az előtérbe, hanem Jézus Krisztusra tudjak rámutatni, hogy ő legyen az én életfilmemnek a főszereplője. A képek és a fogalmak, amiket az apostol az elmélyült vita hevében használ, kicsit talán kánoáni nyelven hangoznak felénk, nem igazán vagyunk felkészülve manapság az egymondatus Facebook bölcsességek és török tévésorozatok korában olyan kifejezésekre, hogy a kárhoztatás szolgálata, vagy az igazság még sokkal dicsőségesebb szolgálata. Azonban, amit ezzel a hosszas fejtegetéssel mondani akar, az véleményem szerint ebben az egy mondatban könnyen megragadható, amikor azt mondja, a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A betű ebben a kontextusban Isten ószövetségi törvényét, a 10 parancsolatot, a Tórát, az egész törvény alapú zsidó vallási szemléletet jelképezi. Ezzel állítja szembe Isten szent lelkének a munkáját, ami Jézus Krisztusról, a megfeszítettről tanúskodik, aki által életet nyerhetünk. A törvény megmutatja, hogy mit kellene csinálnunk, hogyan kellene Isten akarata szerint élni, de ezzel együtt a bűnünket is felfedi, hogy erre nem vagyunk képesek. Lázadunk az alkotónk, a világ teremtője, fenntartója ellen,
újra és újra elbukunk a törvény mércéje szerint. Ezért nevezi Pál apostol ezt az irányt a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálatának. Mert a törvény csak azt mutatja meg, hogy mennyire kározatra méltók vagyunk. De nem adja meg a belső erőt, indítatást arra, hogy ez megváltozzon. Hogy ne a halál felé meneteljünk, hanem az örök élet irányába. A Szentlélek tehát alkalmassá arra, hogy ne a külső szabályokat próbáljam látszólag vagy ténylegesen betartani, hanem a krisztusi alázat és az önfeláldozó szeretet cselekedeteivel forduljak oda a másik ember felé. Hogy felébredjen lelkemben a hála és az odaadás érzése, hogy Jézussal együtt megérkezzen az életembe az igazi öröm, amit eddig csak pótcselekvésekkel, eszközökkel és teljesítményekkel próbáltam elérni, de valahogy mindig csak szomorúság, elégedetlenség növekedett bennem még nagyobbra. Pál apostol érvelését Isten régi és új szövetségéről, törvényről és az evangélium egymás mellé állításáról így is lehet összegezni. A törvény azt üzeni, tedd meg ezt, mert különben meg fogsz halni. Ezzel szemben az evangélium ezt üzeni, Jézus Krisztus megtette érted a kereszten, hogy örök életed legyen. Még egy fontos dolgot is ki kell emelnünk. Pál nem akarja kidobni a szemétbe a törvényt. Azt mondja, hogy a törvény fontos, a törvény dicsőséges, de még dicsőségesebb az evangélium. És erre a fokozó összehasonlításra hallottam a közelmúltban egy szép hasonlatot, hogy a törvényre szükség van, mint a holdra, a bűn éjjelének a sötétjében, hogy irány mutasson, de csak az az igazi segítséget, amikor fel kell az evangéliumnak a napja, hogy teljes egészében láthatóvá váljon a valóság. A hold persze ettől még nem tűnik el, csak a napnak a fényében már nem lesz láthatóvá. De idehozhatnám az augusztus 20-ai tűzijáték szimbolikáját is. Már hosszú hetek óta szomorkodunk, aggódunk a szárazság, az apadó vizeink miatt, amikor a félig kiszáradt Duna felett a pompás, ünnepi tűzijátékot csodálja a nép, az nem csak önámítás, nem a problémák szőnyeg alá söprése, hanem arra emlékeztet, hogy igenis van okunk ünnepelni, mert mindenféle viszontagságok, válsághelyzetek és megosztottságok ellenére még mindig itt vagyunk. Még van Magyarország, és igenis egy néphez tartozunk. Felemelhetjük a szemünket, hogy meglássuk a fényt az éjszakában, hogy felvillanjon néha a tágabb tér, a nagyobb összefüggés. A mai egyre inkább önimádó narcisztikus társadalomban, ahol mindenki a saját bölcsességét, szépségét próbálja bizonygatni és áróba bocsátani, jó, hogyha szembe jön velünk ez a teljesen másfajta evangéliumi narratíva. Ha végre közvetítik a rádióban és megjelenik az interneten is, hogy egyedül ő, az igazság és kegyelem Istene tehet minket igazzá, hitelessé, alkalmassá. Csak az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban van reménységünk. Tőle jöhet a segítségünk, boldogságunk, az örök életünk, ami nem a halál tagadását, hanem annak legyőzését jelenti. Adja meg nekünk, kedves testvéreim, Isten szent lelke, hogy ne csak hitegessük magunkat és egymást, hanem valóban tudjunk is hinni abban, aki nem manipulálni, nem kihasználni akar, hanem a legdrágábbat, a saját életét is odaadta értünk. Jézus. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az apostol kijózanító szavait, segíts, tégy alkalmassá minket, küld el hozzánk szent lelkedet, hogy megértsük törvényedet és evangéliumodat, és teljes szívvel tudjunk bizakodni az értünk meghalt és feltámadt, ma is élő szent fiadban. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a gyülekezetnek, hogy az élet és halál Ura magához szólította szeretett testvérünket, Ádám Gábort, akinek temetése szombaton 15 órakor lesz itt a Domonyi temetőnkben. Az Úr adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Szeretettel ajánlom a gyülekezet és a rádióhallgató testvérek figyelmébe Evangélikus Egyházunk honlapját, az evangélikus.hu weboldalt, valamint a persejpénz.hu oldalt, ahol online is küldhetnek persejpénzt, adományokat, akár egyházfenntartó járulékot is gyülekezeteinknek. Domonyi gyülekezetünkről, alkalmainkról a közösség Facebook oldalán is tájékozódhatnak. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap a szokott időben 9 óra 30-kor tartjuk istentiszteletünket. Mindezek után Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyünket elfoglalva 364-es számú ének első versszakát énekeljük.

0: Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, kérünk, hallgass meg minket, amikor hozzád fordulunk könyörgésünkkel. Hálát adunk neked azért a végtelen szeretetért, melyen elküldted hozzánk megváltó szent fiadat, hogy szabadulást szerez nekünk bűnösöknek. Tégy minket alkalmassá, hogy igéd útmutatása szerint éljünk, és szavainkkal, tetteinkkel, egész életünkkel tudjunk hitelesen tanúskodni az értünk meghalt és feltámadt, ma is élő Jézus Krisztusról. Áld meg gyülekezeteinket, szolgálattevőinket, minden egyes hívő ember életét, hogy be tudjuk tölteni rendeltetésünket itt a földi életben, hogy minden ember megismerjen téged. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
1: Istenünk, könyörgünk a családjainkért, a fiatalokért és az idősekért. Add, hogy minden napunk és minden dolgunk a tőled jövő szeretet jegyében teljen. Légy velünk és szeretteinkkel, bárhová is visz az utunk. Munkahelyen és iskolában, útközben és családi otthonainkban. Oltalmazd meg minket a ránk leselkedő sokféle testi és lelki veszélytől. Add, hogy a gyülekezethez is, mint lelki családunkhoz tudjunk örömmel és odaadással ragaszkodni, hogy az itt megélt megtartó erő másokat, a téged keresőket is el tudja vezetni hozzád. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
2: Istenünk, könyörgünk a szenvedőkért, a betegekért, a magukra maradottakért, a nélkülözések között élőkért, a gyászolókért, a háborúk és természeti katasztrófák áldozataiért. Kérünk, gyógyító kezeiddel tartsd meg őket, és óvd őket a megkeseredéstől. Légy a reménységük, orvosuk, erős váruk. Könyörgünk magyar hazánkért, adj tőled jövő bölcsességet a vezetőinknek, erőt és jókedvet a dolgozó embereknek. Kérünk, adj esőt a földjeinkre, hogy megadják termésüket. Könyörgünk az egész világért, add, hogy a fegyverek végre elhallgassanak, és minden ember békés dolgos életet élhessen a világban. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, amikor az Úr Jézustól tanult szavakkal most így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát, az ő Krisztusát te feléd és adjon te néked békességet. Befejezésül a megkezdett 364-es ének következő verszakát énekeljük.

Kedves hallgatóink, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnap evangélikus istentiszteletet hallhattak a Domonyi Evangélikus Templomból. Igét hirdetett Sági Balázs lelkész. Evangélikus istentiszteletet legközelebb a Kossuth Rádióban szeptember 20-án a Harkai Evangélikus Egyházközségből hallhatnak majd. Igét hirdet akkor Locsmán Dibősze Veronika lelkész. Az Erősvár a mi Istenünk evangélikus félóra következő adását augusztus 24-én 13 óra 30 perctől hallhatják szintén a Kossuth Rádióban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, a gyártásvezető Rastetter Gémesi Erika, valamint a közvetítés munkatársai Gajászki Zsolt és Sulyog Tamás nevében búcsúzik a felelős szerkesztő Bolla Zsuzsanna. További szép vasárnapot, Erősvár a mi Istenünk!

0: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett, mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik, tette hozzá. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben egy síremléknél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt a Viking Idung hajókapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az RTL híradó értesülése szerint a kapitány magyarországi védője július elején közölte a bírósággal a halálhírt. A büntetőeljárás a halotti anyakönyvi kivonat megérkezése után szüntethető meg. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon a 94-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, 8 kilométeres a torlódás. Legkésőbb a 85-ös jelű Komárom kisbércsomópontban letérve az 1-es főúton lehet kerülni. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonvilágos és Székesfehérvár között. Siófoknál a 98-as kilométernél korábban baleset is történt, de a sávzárás már megszűnt. A több kilométeres torlódás feloszlóban van. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 11 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Haló? Haló? Szólj már bele! Szólj már bele! Haló? Haló, haló, haló!
1: Mondom, engedjen el, alezredes úr, kérem! Engedjen haza! Nem cián volt, hanem bizmutpor. Bizmutot szórtam a pezsgőbe. Csak hogy megemlegessék. Mondom, kérem! Várnak a gyerekeim otthon. Andriska és Zoé. Engedjen már el. Daganat a mellemben, a hasamban. Hát az tiszta ráfizetés a magyar államnak, ha engemet letárgyalnak. A síromat fogják megbotozni.
2: Történt valami fontos esemény 8 éves korában?
3: Nem.
2: Fűzi valamilyen kapcsolat Angliához?
3: Nem.
2: Történt valamilyen családi kataklizma vagy nagy változás 15 éves kora körül?
3: Nem.
2: Haláleset? Költözés? Fontos találkozás vagy betegség?
3: Nem.
2: Hisz a lélekvándorlásban?
3: Nem.
2: A zsidósággal van valamilyen kapcsolata?
3: Nincs.
2: Vannak testvérei?
3: Nem, illetve... Van egy húgom.
4: Csodálatos vadállatok. Garaci László színművének rádió változata.
5: András, normális vagy?
6: Láttál már az lábút közelről? Igazi ragadozó. A patkányt is megöli. Speciális rágóival felszereteli. Igazi szörnyetek.
5: András, ez normális.
6: Nem mozdulok ki többi itthonról. Nézd? Körberajzoltam a peniszvoltot a konyhafalon. Rájöttem, hogy a Mennyország térképe. Megírtam egy levelet Istennek. Az Istennek se tudtam megcímezni. Gondoltam, találok valami útmutatást a Bibliában, de... Kívül a régi szokásom, hogy számolom a parketta csíkokat, szőnyegmintákat, a tapéta vonalkáit. Órákba telt, amíg a Szentírást megközelítettem. Szerinted ez normális?
5: Normális.
6: Írtam a köztársasági elnöknek, hogy besugároznak a rendőrfőnöknek, meg a miniszterelnöknek. Szerinted ez normális?
5: Normális.
6: A gondolataim beszennyezik a levegőt, amit mások beszívnak, ezért búza szemmé változtam. Rettegtem, hogy a papagájom felcsüpeget. Normális.
5: Normális.
6: Borzasztó kiáltozások közepette az előszobába vonultam. Az ablakban állva bejelentettem a lent várakozó tömegnek, hogy én, mint az elemek ura, el fogom pusztítani a földet. És a romhalmaszt zsámolynak használom, fölállok rá, megérintem a napot és holdat, és belekiáltam a végtelen űrbe, reszkessetek! Normális.
5: Normális.
1: Hát az volt, hogy... Igen. Még tavaly nyáron. Azt mondta nekem a Tóni. Egy hét múlva hazamegyek Magyarországra, és be fogom járni egész Európot. Mondom neki, Tónikám, hogyan gondolod bejárni? Gyalog vagy autóbuszon? Vonaton vagy repülőn? De olyan érdekesnek tűnt nekem, hogy bejárja Európot. Én egy évben jó, ha egyszer látom a gyerekeimet, ő meg csak úgy jó kedvében bejárja Európot. El is ment.
2: Foglalkozott a német haláltáborokkal?
3: Nem.
2: Az édesapja él?
3: Nem. Vagyis igen, Amerikában.
2: Az édesanyja? Ő is Amerikában él?
3: Nem, Kanadában.
2: Elváltak?
3: Hál' Istennek.
2: Hál' Istennek.
3: Miért? Nem hál' Istennek?
2: Ön mikor került Magyarországra?
3: 4,5 éves koromban.
2: A húga is Magyarországon él?
3: Igen.
2: És miért jöttek Magyarországra?
3: A nagynénénk nevelt fel minket.
2: Milyen a kapcsolata az édesanyjával?
3: A mama?
1: Én odakint maradtam a USA-be, és egy csütörtökön elnéztem a doktorhoz. És mondom a doktornak, szeretnék elmenni mammográfra. Olyan érdekes érzést érzek a hónom alatt. Hát azt mondja, egész nyugodtan. Se nem árt, se nem használ. Vettek mindjárt mintát. Amikor megvolt, mondom a kisasszonynak, mi van? Azt mondja, majd megmondja magának holnap a doktor. Rá se elderítettem, gondoltam magamban. It's okay. Másnap reggel már 8-kor telefonált az asszisztent. Azt mondja, jöjjön be a rendelőbe. Bemegyek, és azt mondja nekem a doktor. Iszol velem egy csésze kávét. Na mondom, Dr. Campbell, mit akarsz te tőlem, hogy ilyen aranyos vagy? Mert hogy régi ismerősök vagyunk, de engem még soha nem kínált meg kávéval. Átfogja a derekamat. Azt mondja, üljek le. És azt mondja, hogy na, ne féljek. Kicsit megdobbant a szívem, és gondoltam magamban. Hóha. Még bele se ittam a kávéba, csak a számhoz vettem. Na, de már akkor kezdtem egy kicsit ideges lenni. Azt mondja, neked 2 csomó van a melledben.
7: Ma éjjel megdög lesz. Megdög lesz. Megdög lesz.
3: Tessé, mi van?
8: Mindjárt menni kell.
3: De mit mondtál?
8: Hogy mit mondtam?
3: Azt mondtad, hogy...
8: Mit?
3: Hogy azt mondtad az előbb, hogy ma éjjel megdög lesz.
8: Édesem. Azt mondtam, hogy mindjárt indulni kell.
3: De.
8: Jézusom. Ó, szegénykém. No, szegény, szegény kicsikém. No. No. Nyugodj meg. Kis mackóm. Olyan édesen puszizol.
9: Nem kell félni. Játék.
8: Tedd el azt a pisztolyt, hallod?
9: És ehhez mit szólsz, ha? Jó kis mordány, mi?
8: Egész arzenál tartoz a párnád alatt.
9: Fel a kezekkel.
8: Ó, tedd el, különben...
9: Különben kis pofádra örök mosolyt verek.
3: Mindig ezt mondtátok, te meg a mama.
1: Befutott a jó eszébe az én drága Tóném. Hozott nekem Magyarországról egy fél zsák, hogy is hívják ott, és meg akar csókolni. Még akkor a mellem be van kötözve. Mondom, ide figyelj. Ha 3 hónapig nem volt szükség az én csókjaimra, akkor nekem sincsen a te csókjaidra szükségem. Letette a krémeket. Mire ránéztem. Én szégyeltem magam. Mert tudtam, hogy gúnyból hozta nekem azokat a krémeket, mert még ez idehaza történt. Elkezdtek nevetni az öccsivel, mikor azt mondta nekem, hogy francos vér, ráncos kurva. És ott áll. Néz rám gúnyos, ugyanolyan mosolygással, és azt mondja, nézd, itt vannak neked ezek a sok finom magyar krémek. Ezt te nagyon fogod szeretni. És azon túl minden áldott nap feltett nekem egy lemezt. Én nem nagyon szeretem a magyar nótákat, de minden áldott nap föltette azt a lemezt, hogy várjanak még őszi rózsák, ne mondjatok búcsút a szép nyárnak. Mondom neki, de megtetszett ez a nóta. Egyszer aztán mondja nekem a telefonba az öcsémnek a sógora, hogy azt mondja, ide figyelj, Teri! Történtek itten dolgok. Tóni megismerkedett egy kontyos nővel. Másnap felhív az egyik ismerősöm egy bárból. Teri azt mondja, gyere le, már 10 órától itt van a Tóni, és az asztala tele van papírokkal, és ír. Lementem oda, engem nem látotta, hogy írt. Oda mentem hozzá, mielőtt észre tért volna, és felvettem annak a nőnek a levelit. Hát, azt mondja. Mondom, jóba vagy vele? Azt mondja, igen. Nem is tagadta. Nézett a szemembe. Igen, megcsináltam. Mert te azt hitted, hogy én buzi vagyok. Hogy azért van jóba ezzel a nővel, hogy ő én nekem próbolja, hogy nem gény, nem buzi. És hogy ezzel a nővel fog élni. Én meg, ha bírok, inkább menjek vissza a férjemhez.
2: Milyen a kapcsolata az édesanyjával?
3: A mama? Nagyon erős asszony az anyám. Szuperego. Abszolút
2: alázat nélkül.
3: Nem enged senkinek semminek. Csak úgy jó, ahogy ő csinálja. Hogy elképzeli. Mindenki tévedhet, mindenki hülye. Nagyon nehéz ember az anyám, nem lehet vele együtt lenni. Még így 8000 kilométerről se könnyű.
2: És az nincs kibeszélve.
3: Energetikailag is nagyon befolyásol a működésemben, és nem csak
2: energetikailag,
3: hanem a személyiség struktúrám kialakulásában, a érti, mire gondolok.
2: És az édesapjához milyen a viszonya?
3: Kiegyensúlyozott. 10 éve nem láttam.
1: Aztán mindenhol keresni kezdtem. Meg is találtam. Ette a Tóni a görög dinnyét. A nő nem volt ott. De olyan szutyogba volt a fürdőszoba, tele mocskos cuccokkal az egész apartman. Szétdobálva, a konyha piszkosa, mint a cigány sátorba. Erre megfogja a derekamot, és megcsókol. Azt mondja, gyerünk innét. Összepakolta gyorsan a cuccát, és elmentünk. Az ördögök akarták, vagy az angyalok, nem tudtam tőle megszabadulni. Annyira le voltam vele foglalva, hogy nem volt normális eszem gondolkodni. Onnan kezdődött persze, hogy annak idején miatta hagytam el a gyerekeim.
10: Karcsibá.
11: Karcsibá.
10: Meleg van itt.
11: Leveszem a mellényemet.
10: Fiatal lány, arcod halovány, szerelmes szíved, tudom mit kíván.
11: Karcsibá, te huncut!
10: Bugyi le, Rudi be!
11: Karcsibá, viselkedjél tisztességesen!
10: Olyan édesen puszizol.
11: Ne harapj!
10: Ne pakold magad. Gerincre váglak és zameg.
11: Hülye vagy.
1: A Tóni kérdezte, hogy van-e még mi köztünk valami. Hát ugye én azt hiszem, hogy én köztem volt, ugye, mert én azért csak szerettem. Nem tudom miért, mert tényleg már ez csak egy hülye csinálja, mert nálam hülyébb asszony, mint én. Mondom neki, hogy gyere vissza. De mondom, mindenféle nemi betegség ellen, including AIDS ellen, vizsgáltasd meg magadat. Hát gondoltam magamban, ha én őtőle kérem, mondom, én is megvizsgáltatom magamat. Elmegyek a doktorhoz, megvizsgál engem, megvizsgálja a mellem, a szemem, mindenem. És feküdtem még ott az asztalon, a rendelőben ott volt a nurse is, és mondom neki olyan viccesen, doktor,

0: Rám kötötték az infúziót, először be kellett venni egy pilt, utána szúrták a karomba, és az ment 3,5 napig. Aztán minden nap 14 órától másnap 12-ig kaptam a kemót, azt likvidbe, olyan folyadékba kaptam. De azt úgy kell elképzelni, mintha tüzes vasat forgattak volna az egész testembe. Egyszer a Tóni azt mondja, Teri, meggondoltam a bizniszt, a közös végrendeletet. Csináljuk úgy, azt mondja, ha én halok meg előbb, ő rájut, ha ő hal meg, akkor meg én rám. Gondoltam mindjárt, hogy van valami ennek a hátterébe. Mert amilyen jól néz ki a Tóni.
1: Rágyújthatok.
2: Rágyújthatok.
1: Itt az ablaknál.
2: Itt az ablaknál.
1: És kifelé fújja
2: a püstöt.
1: Itt az ablaknál.
2: Itt az ablaknál.
1: És kifelé fújja
2: a püstöt.
3: Igen.
2: Igen.
1: Itt az ablaknál.
2: Itt az ablaknál.
1: És
2: kifelé fújja a füst.
1: Itt az ablaknál.
2: Itt az ablaknál.
1: És kifelé fújja
2: a füst.
3: De ez most miért kellett ennyiszer elmondani?
1: Tessék.
2: Tessék. Semmi.
1: Akkor is kezdeném.
2: Beszélgetés lenne.
1: Szóval, hogy ne csak én mondjam, hanem ha kialakulhatna valamilyen párbeszéd.
2: Valamilyen párbeszéd?
1: Azért kérdeztem rá múltkor a zsidóságra, mert úgy látom, hogy elég fontos múltja van a zsidók között. Előző életében koncentrációs táborban halt meg, de hitetlen zsidóként. Ez azért fontos.
2: Fontos.
1: Most is egy nagyon erős kettősség van önben. Olyan valaki, aki nem akar felnőni.
2: Felnőni.
1: Aki lázadozik. Mindenféle megszorítás ellen. Akár társadalmi, akár családi téren. A felsőbbséget semmilyen szinten nem fogadja el. Nem akar sehova se tartozni.
2: Sehova se tartozni.
1: És mégis folyamatosan és állandóan kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Én is úgy látom, hogy az anyjával van egy ilyen bonyolult kapcsolat.
2: Bonyolult kapcsolat?
1: Sőt, a húgával is. Egy erős kötődés. És egy erős hasonlóság. Ez valamiféle bűntudattal párosul. Az elárultatástól. Megaláztatástól való félelmében kettős életet alakítok ki. Egy misztikus belvilágot. És egy külső elfogadó Jó kisfiú. Alkalmazkodó viselkedést. Mindehez az ikerjegy kitűnő alapot teremt. Ön tripla iker.
2: Tripla iker.
1: A napja az aszcendens, és a marsa is az ikerjegyében áll.
0: Én bejártam a világot, mert én komorna voltam az angol királyi családba. De gonoszabb férfit én a Tónimtól nem ismerek. És nálam hülyébb asszonyt se. Be kellett menni a therapy doctorhoz. Ugyanahhoz, aki a terapit adta azelőtt. Megvizsgálta a hátamat, mellemet, mindenfelé. És olyan nagyon óvatosan azt mondja nekem, megint talált a bal oldalamon egy daganatot. Az ultraszound is felpikapolt egy ilyen csomót a bal oldalon. Azt mondták, nem adnak kemoterapit addig, míg ebből a daganatból nem vesznek egy mintát. A nőgyógy

0: gyász is megállapította, hogy ez rák, hogy ez visszajött. Úgyhogy már akkorra nekem 4 orvosom volt. Egyik küldött a másikhoz, másik az egyikhez. Senki nem tudott biztosat mondani. De mind a 4 orvos én nekem nagyon kevés időt adott hátra. Mondom a doktornak, hogy én egyáltalán se megoperáltatni magamat még egyszer, se pedig a terapinén még egyszer keresztül nem megyek. Eddig kezeltek. Most már az angyalokra vagy az ördögökre szorulok. És saját magamra. Elmentem még a jósnőhöz is. Az meg azt mondta, te neked halott gyerekek úszkálnak a véredbe. És minden csomó egy kis gyerekfej.
1: Tudod, mi a baj veled?
2: Tudom.
1: Na mi?
2: Hogy utálok élni. De miért utálok élni? Mert az élet szar.
1: Szerintem nem szar.
2: A halál is szar. Nincs különbség. Szar élet, szar halál.
1: Miért szar az élet?
2: Mert több a botos róka, mint a táncoló nyuszi.
1: Micsoda?
2: Az asztrológus nőmtől hallottam, egy angyal rejtőzik bennem. A jobbik énem.
1: Ezt most direkt csinálod.
2: Zoé, szerinted én normális vagyok?
1: Abszolút normális vagy.
2: Egyik napról a másikra balkezes lettem, jobbkezesből, nem furcsa?
1: Nem.
2: Minden este jön a frász, hogy hullámzik a parkett, a leng, a csillár, egy hang. Ugorjak fejest a Lichthofba. Ez természetes?
1: Természetes.
2: És a cipzárfóbia. Ha cipzárt látok, szédülök. A mérlegem mindig mást mutat. Percenként változik a súlyom. Vagy a gravitáció ingadozik? Szerinted ez normális?
1: Normális.
2: Egész napok megismétlődnek, egy az egyben.
1: Normális is.
2: Hallucinálok.
0: Szereztem ciánsót az üzemből, ahol azelőtt dolgoztam. De nem bírtam magamat megölni. Eljöttem Magyarországra. Szerencsére nem nézték át a csomagomat. A vonaton az ajtó mellett ültem. Ilyen automatik ajtó, mintha valaki felszenne. Összerándultam, ahányszor kimentek. Aztán bejelentkeztem ottan a hotelba, a Füreden, hogy én a Zsohár Antaléknak, a Tóniéknak nagyon jó barátja vagyok. Zsohár Antal, mondom, szakított az élettársával, és úgy tudom, hogy ő megismerkedett itten egy fiatal szőke nővel, nem tudtam én semmit, csak úgy et random rámondtam. Küldött egy kis ajándékot, de a rokonok gyerekei úgy szétszették a csomagomat, hogy elvesztettem a nevét. Oda megyek a főnökasszonyhoz, mondom, szeretném, hogyha a segítségemre lenne. Azt mondja, van itt egy receptionist, Bernadette. Azzal volt nagyon jóba a Tony. Azzal eljártak, ott aludt a Bernadette-nél, virágot és mindenfélét vett neki.
3: Szóval, az ön élete arról szól, hogy tudatosan dolgozzon magán. Mert most, mintha nem lenne bejárása valahová. Ami szintén ön a tudatalattiban egy elzárt én. Egy leblokkolt személyiségrész. Talán a jobbikénye, aki segíteni akar. Az édesanyával kellene megbékélnie. Az édesanyja tényleg egy nagyon erős karakter. Valójában egy férfi. És ez az egész anyaság, minden, ami ezzel jár, áldozat volt a részéről. Tehát nem az ő szerepe, nem az ő dolga lett volna. Feláldozta magát. És ez bosszulja meg a környezetén. Nem tud igazából anya lenni. Feleség. Mindig ott van benne az a férfi, aki ellenáll. Jó, megcsinálta, mert muszáj. Keserűséggel és mártíromsággal. Egyébként önben is tomul egy nő. Nem tudja elnyomni ezt a hisztérikát. De ő se tud felülkerekedni.
2: Az anyám. Férfi?
3: Igen.
4: És az apám?
3: Az apja? Az apja viszont nő. Igen. Egy érzékeny művész lélek. Jól látom. Mi a foglalkozása?
2: Kiképzőtiszt.
3: Szíve szerint óvónő lett volna. Vagy kozmetikus.
2: És a húgom?
3: Zavaros képlet. Nem lovagolt véletlenül vala a kedves húga?
2: De.
3: Látok itt egy zsokét. De a neme...
2: Anyám az egyetlen férfi a családban.
3: A kromoszomák csalhatnak. A csillagok nem.
0: A hotelos főnök asszony bemutat engem Bernadettnek. Ide figyeljen, mondom. Maga az a fiatal hölgy, aki a Zsohár Antallal megismerkedett. Igen, asszonyja. Olyan vastagon volt a krém meg a púder rákenve, hogy már csak a vakolat tartja össze a pofáját, gondoltam. Hoz nekem egy kávét. Elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy mi történt. Hogy jóba volt a Tónival, hogy a Tóni bácsi nagyon aranyos ember volt. Megígérte, hogy őt egy kiviszi Kanadába. Ő egyedülálló férfi, hogy feleségül veszi őt, hogy ő neki miket vett, és mit csináltak. El voltak ők mindenhova. Na, mondom magamban, én sok szemétnővel találkoztam, de ez szemetebb, mint akármelyik. Mert az én Tónim az égvilágon semmit nem tud az ágyban csinálni. És ővele ez a nő azt művelte, amiért a jó eszébe $300 kell fizetni egy fél órára. És amit én nem voltam hajlandó megtenni ő neki, mert én gyerekkoromban minden vasárnap áldoztam.

0: Samba.
1: Fénix.
0: Señor.
1: Nimrod.
0: Matilda.
1: Chicago.
0: Caliban.
1: Tabu.
0: Acheron.
1: Jessica.
0: Momlas.
2: Aztán úgy volt, hogy megint beszélek ezzel a Bernadettel. Mondom, ide figyeljen. Tudja maga igazolni, hogy maga az a hölgy? Mert Tony küldött magának egy kis csomagot, és én nem tudom addig odaadni magának, amíg nem igazolja magát nekem valami elfogadhatóval. Mert én nekem azt meg kell mutatni, hogy én annak adtam oda, akinek ő küldte. Ó, azt mondja, hogy ne! Mindjárt kinyitja a fiókot, és kiveszi onnan azokat a leveleket, amit Tony küldött neki. Na, és akkor én elolvastam azokat a leveleket.
3: A nagyszüleim.
2: Na, nézzük csak. Az apai nagyapja.
3: Igen, ő is.
2: És nő volt. Viszont jó hír, nő volt a nagymamája is. Tehát ott két nő látszik. A másik oldal, az anyai ágon, az még
3: ez még érdekesebb.
2: Az anyai nagyanyja androgén, vagyis himnős. Kiegyenített yin-yang energiákkal és jellemzőkkel. A nagyapja...
3: A nagyapám pedig...
2: Na. Ő egy igazi férfi.
3: Egy erős...
2: Pátriárka szerű, uralkodó típus. Összetartja a családot.
3: Védelmez.
2: És törvénytől. Egy törzs
3: főnök.
2: Ilyen volt?
3: Nem.
2: Hát.
3: Nem emlékszem rá.
2: Meghalt?
3: Meg, hál' Istennek.
2: Miért mondja, hogy hál' Istennek?
3: Miért nem hál' Istennek?
2: Mondtam a receptionist főnöknőnek, én is akarnék egy nagyon szép pártit rendezni. Mivel a Zsohár Antal így kitett magáért, én is akarnék valami pártit csinálni. Meghívtam az egész személyzetet, kivettem egy szobát. Még azt a szobát akarták adni, amiben Tony volt. Azt ne! Inkább azt a kerti szobát. És meghívtam mindenkit. Én vettem meg az italokat. A szobába hozattam a rekeszeket a bojjal. Föltettem azt a tape recordert. Mindenki cigarettázott. Mindenki nagyon jól érezte magát. Mikor látom, hogy akinek kellett, ivott az italból, leállítottam a zenét. Hölgyeim! Bocsánatot kérek egy pillanatra. Szeretnék valamit mondani maguknak. Nagyon csinosan voltam felöltözve, és kiálltam oda középre, mint egy szónok. Mondtam nekik, hogy amilyen borzalmas fájdalmat okoz nekem ez az egész. Ugyanolyan érdekes is, hogy most mi lesz. Már akkor elhallgattak. És én megmondtam nekik, hogy én a Zsohár Antal, a Tony élettársa vagyok. És hogy miért jöttem ide. Mindannyian meg fogtok dögleni. Mikor az atombombát ledobták Hiroshimára, az nem csinált nagyobb rendet. A poharakat a fény felé fordították, és egyszerre kezdtek el sikítani. Sikítani.
4: András? Mi van az Eszterrel?
5: Milyen Eszterrel?
4: A barátnő, de milyen Eszterrel?
5: Barátnőm, nincs nekem barátnőm, Eszter. Ki az az Eszter?
4: Szakítottatok?
5: Honnan veszed ezeket? Életemben nem volt Eszter nevén. Én nem ismerkedek. Tetsze, bazek, kőkóla. Nem várom meg, hogy elképzelem, és meg kis rúgtam.
4: Andris, te...
5: Hat, rothat. Egy torz mutáció, egy félreértés, egy génhiba, egy férgektől hullámzó test, egy emésztési zavar,
4: Ha nem lennének nők, te se lennél.
5: A Teri nénire célzol?
4: Teri néninek hívod a mamát.
6: Megmondtam a lezredes úr, hogy engedjen el. Kiderült, hogy nem Ciásó volt, hanem Bizmut. Semmi bajuk nem lesz. Bizmutot szóltam a pesgőbe. Igaz? Tévedésből. Mire azt mondja, hát ez az? Előre megfontolt szándék. De mondom, nem volt szándék, csak hogy megemlegessék. Vár a lányom meg a fiam otthon. Engedjen már el. Daganatom ellenben. A hasamban. Hát az tiszta ráfizetés a magyar államnak, ha engemet letárgyalnak. A síromat fogják megbotozni. Tóni, Tóni bácsi! Sikongatott az a kis nő, a Bernadett, és hogy átkozódott. Tóni. Édes Tónika.
7: Szóval az ő megszabadulása is azokról a keretekről szól, ami a család. De a lényeg mélyebben azt jelenti, hogy visszataláljon a múltjába.
3: Van benne egy
7: nagyon ősi és nagyon erős bűntudat. Nem a régmúltra utal, az előző életeire. Bár nem hisz benne.
3: Nem hisz benne.
7: De ezekkel az énjeivel kellene szembesülnie, hogy meg tudjon szabadulni a görcseitől. Amik nem hagyják boldognak lenni. Mert mindig kísértenek. Miattuk nem tudja átadni magát egyetlen percre sem. Erőszakkal akarja megtalálni minden perc értelmét, mintha minden pillanatban a pillanat végét várna. Valami végleges, félelmetes és felemelő befejezést. Hát ennyi lett volna.
3: Viszontlátásra.
6: Micsoda nap lesz! Megbeszélek egy appointmentet a temetkezési vállalattal. Bemegyek. Nem lesz ott a pasos? Mondom, milyen dolog, hogy ide jövök a város másik végiből, mire azt mondja a boss, hogy ne haragudjak, de a kollégának váratlanul meghalt a nagybátyja, és elment intézkedni. It's okay. Nézi a papírokat, hümmög. Mi az? Azt mondja, it isn't. Le kell vonnunk 30%-ot. Micsoda? Mondom, megbüntetnek, mert nem haltam meg. 20 éve használják a pénzemet. Nem tehetek róla, hogy meggyógyultam. Azt mondja, a kamatokkal kiegészítve nagyjából ugyanazt az összeget fogom kézhez kapni, amit befizettem. Jó, mondom, mindegy, csak adja ide. Ó, azt mondja, itt izünt. El kell utazni Torontóba, mert egy transfer bankben van a pénz. De 2-3 hónapnál hamarabb ne is számítsak rá.
4: Emlékszel? Nagyobb a bajuszára, azt mondtad, szájöldök.
5: Szájöldök? De melyik nagyapa? A Teri néni hímnős mama papája, vagy nekünk ugyanis, ezt nem tudhatod, három nagyanyánk volt. Illetve két nagyanyánk, abból az egyik a nagyapa. Aztán a Yin-Yang nagymama, a csiga, és akkor volt a törzsfőnök nagypapa, meg a... De ez semmi, mert a mama, a Teri néni, igazából ő az apánk, Teri bácsi. És az apánk meg az anyánk, hogy mondjam, Sanyi néni. A Sanyi néni, aki bizonyára éppen Kaliforniában sütteti a hasát, eredetileg óvónéni akart lenni, vagy kozmetikus, de besorozták. És a Teri bácsi viszont eredetileg lövöldözni szeretett volna, és boxmeccsekre járni. Ehelyett meg kellett szülni neki minket, és főzni, meg takarítani, meg szájat rúzsozni, meg kacéron vihorászni a férfiak hülye viccein. Kacarászni kellett, és riszálni, amitől a lelke mélyéig undorodott, de csinálni kellett, mert a kétszínű aljas kromoszómák...
4: Ó, kismackóm! A mama túlságosan is nő, az a baja.
5: Nézd rám! Mit látsz?
4: Téged. Téged látlak.
5: Érzed, hogy sugárzom?
4: Érzem.
5: Látod a piros masnit a hajomban?
4: András. Na, Andriskám.
5: Csaj, farok. Észgélem.
4: Na, én meg pasi vagyok puncival, az jobb.
5: Tudom. Zsoké vagy. Mindent tudok. Á, francba!
4: Na, ne haragudj. Halló? Béla? Az ügetőn ott vár rám. Szia. András? András?
6: Megyek, csak megyek. És hazafelé bemegyek a temetőbe. A kapuban elém áll egy férfi. Azt mondja, kit keresek? Mondom, a Tónit keresem, de egyedül is megtalálom. Már a temetőben sincs nyugta az embernek. Meglocsolom, elrendezem a virágokat. Egyszer csak megint odajön az a férfi. Hogy ez itt kérem a kedves hozzátartozójának a sírja? Ez, mondom. De ha nem tűnik el, azonnal kiabálni fogok. Bocsánat, asszonya. Én a temetőkertész vagyok, és halottak napján minden síron szeretnék egy virágot elhelyezni. A cég ajándéka. Melyiket tetszik? Ó, mondom, akkor adja azt a lilát. Már sötétedik, mikor elindulok haza. Egyszer csak hallani fogom, hogy követnek. Jön utánam valaki. Rögtön beugrik az a dal, hogy a kis pesti utcán sehol semmi fény. Ott a sarkán áll egy két méteres rém. Pokrócot tart a két karján, és úgy lesz rám, és úgy vár rám, megfojtlak, Klárikám, mert ez a mániám. Hátra sandítok. Hát ott jön a kispesti rém a Robson Street-en. Jön utánam. Én ilyettemben egy helyen fel lesz szedve a járda, megbotlok. És anyat esek. És ahogy fekszem ott a földön, arra gondolok, hogy sikítsak, vagy inkább megkérem, hogy csak csinálja gyorsan. Folytson meg, csak csinálja már. És akkor a pasas, a kispesti rém szó nélkül elmegy mellettem. Nem is lassít. Rám se néz. Elmegy. Befordul a sarkon. Ezek lesznek az udvarlós kalandjaim aznap.
5: Lovacskázunk.
4: Kecske.
5: Szilva.
4: Napulevél.
5: Verdikt.
4: Szamuráj.
5: Atlanta.
4: Mulató.
5: Barbara.
4: Csinos. Csinos. Mágnes. Szegény Tóni. Neki is lesz egy esete. Az elfekvőben lesz már akkor, mert alig, hogy én meggyógyulok, ő lesz nagyon beteg. Soha életében nem volt kórházba. Azt mondta mindig, őtől a betegség undorodik. Aztán megbüntette a sors. De én annyit fogok szenvedni a Tónival, egy perc nyugalmam sem lesz. Egyik este például azt fogja mondani, Teri, én kiszámoltam,
2: de akkor már hónapok óta ágyban fekszik. Ápolom, főzök rá, tisztába teszem, és akkor egyszer azt mondja egy este, hogy te Teri! Én kiszámoltam, te 8 percet foglalkozol velem naponta. Másnap fogok majd egy papírt a konyhában, és ahányszor hallom, hogy te Teri, gyere be! Húzok egy strigulát. Este majd odaadom neki. Számold össze. Összeadja. Azt mondja 48. Mi ez? És akkor azt mondom neki. Ennyiszer hívtál be a konyhából. 1 hét alatt? Nem. Ma. Na, akkor majd elhallgat.
1: Tente, papa, tente. Csicsi. Szerelmetes kis csillagom. Jól van. Elhatassalak. Csak úgy lehet, ha békén hagylak. Aludj el. Nem csinálsz. Sleeping, sleeping, sleeping. Aludni. Felébredtél? Kérdezem meg a nevet. What's your name? What's your name? Most csöndbe kell maradni egy kis ideig. What's your name? Ezek szerint ez a neved. A prospektusban le van írva, hogy kell veled beszélgetni. Majd a mama elolvassa. What's your name? What's your name? Tetszik neked? Úgyse fogsz válaszolni, nem vagy olyan értelmes. Le kell csuktatni a szemedet. What's your name? Beszélj értetően. Ha ilyen buta vagy, sose lesz pénzed. Hogy hívnak? No jó van, csücsikálja szépen. 1, 2, 3. Szia. Nem alszik. Meghúzzam a földet. Aludjál. Ne gyere szépen. Sose fogsz elaludni. Tudod, hogy fogsz elaludni? Ha letakarlak. Lici, lici, lici. Vagy meséljek valamit? Igen? Esti mese? Kedves, ma este a mókusról és a farkasról fogok neked mesélni. A mókus. Egyszer a mókus leugrott az ágról, és egyenesen az alvó farkasra esett. Felszökött a farkas, és fel akarta falni. A mókus kérlelte, engedj el, farkas. A farkas így felelt. Jól van, elengedlek, de előbb mondd meg nekem. Miért vagytok ti mókusok olyan vidám teremtések? Nekem mindig rossz kedvem van. Ha meg titeket figyel valaki, azt látja, hogy állandóan ugráltok és játszadoztok. Felelte a mókus, előbb engedj fel a fára, onnan megmondom majd neked, mert idelen félek tőled. A farkas elengedte, a mókus felszaradt a fára, és onnan adott feleletet. Mi azért vagyunk vidámak, mert jók vagyunk, és nem bántunk meg soha senkit. Neked viszont azért van rossz kedved, mert gonosz állat vagy. A gonoszság szorongatja a szívedet. A mi macskánk megdöglött. Ástunk neki egy gödröt. Tarrará, egy gödröt.
6: András! András! Andriskám! Istenem! A kórházban a Tóni már alig tud beszélni. Lógnak belőle a csövek, a katéter. És egyszer súgja nekem, hogy ő mellé minden éjjel befekszik egy nő. Képzelődik, gondolom. De lesz ott a folyosón egy ilyen lompos kis asszony. Mindig jön utánam. Ahogy kilépek a liftből, odaugrik, és visszalök. Azt mondja, go home, go away.
2: És akkor majd mondja a Tony, hogy ez az a nő. Ez fekszik be mellé az ágyban minden éjjel, és ő nem tud semmit csinálni, mert lehúzza a rácsot, befekszik és visszahúzza. A pöszörődet birizgálja? Nem, az nem. Mondom a nősznek, hogy ki ez a nő. Há, az csak a tanárnő. Sose volt férnél, és egy kicsit meg van budjabba. Oké, mondom, de már mégse az én Tónimon akarja behozni. Mert a Tóni most haldoklik. Ne engedjék már, hogy befeküdjön mellé az a nő. Végül majd kihozom a kórházból. Egyik este azt mondja. Telikém, ne húzd el a lámpát. Ne aludj még. Mesélj valamit. Ne húzd el a lámpát. Beszélj. Csak mondjad. Másnap reggelre meghal a Tóni. Vasárnap született, és meghalni is vasárnap fog.

0: csodálatos vadállatok. Garaci László színművét rádióra alkalmazta Simon László. Szereplők: Teri, az anya, Bánsági Ildikó. A lánya Zoé, Huszárik Kata. A fia András, Kaszás Attila. Asztrológusnő, Szilágyi Enikő. A felvételt Táncos Tamás és Gera Csilla készítette. Zenei munkatárs Remjén Erzsébet. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Sári László. Rendezte Vajda István.
1: A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2016. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló: 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
2: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben a Vattai Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Vatta, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település, Miskolctól mintegy 25 kilométerre délkeletre a 3-as főút mentén. Nevét az 1046-ban kitört pogány lázadás vezetőjéről, Vata törzsfőről kapta. A település első ismert írásos említése 1323-ból maradt fenn. 1475-től alsó és felső Vatta elnevezések is előfordulnak, de később a két község összeolvadt. A 14. században már állt Szent Miklós tiszteletére felszentelt, kőből épült temploma. A települést a törökök többször feldúlták, kifosztották, így a lakosságnak gyakran kellett menekülnie, legtöbbször a Bükk rengetegeibe. Az 1730-as évektől megindult betelepülés során a reformátusok többségbe kerültek, így a középkori templomot ők használták. 1759 és 65 között a katolikusok új templomot építettek a felsővattai falu részen, és szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelték. 1888-ban hatalmas vihar söpört végig a környéken, mely a templom homlokzatát, tetőzetét és tornyát megrongálta. A károk helyreállítása évekig tartott. Eötvös József vattai birtokán írta a Falu jegyzője című regényét. 1812-ben itt született Szemere Bertalan, az első felelős magyar kormány belügyminisztere. A vattai római katolikus templom tornyában három harang lakik. A 160 kilós nagy harangot 1896-ban öntette a Serák család. Két kisebb társa nem élte túl az első világháborút. Pótlásukra a hívek közössége 1926-ban öntette az egymázsás magyarok nagyasszonya és a félmázsás Jézus szíve harangot.
1: Dél van.

0: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett, mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett. A közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. A totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapját arra emlékezve tartják augusztus 23-án, hogy 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkozáradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnéban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azov és a Fekete-tenger felett. Tévedésből a Sydney maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban, és mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején a szervezők bemutatták az érmeket, de az időrövidsége miatt már nem állt módjukban korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél korábban baleset történt, de a sávzárás megszűnt és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé, Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 14 óra 5 perc.
1: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Szőnyi Zsuzsával, a Vatikáni Rádió szerkesztőjével Rádai Eszter beszélget.
2: Ezek a képek, amik itt vannak a te lakásodban, az édesapád sok-sok képe, ezek Magyarországon nem is igen voltak láthatók, ugye? Vagy egyáltalán nem?
3: Azt hiszem, egyáltalán nem, mert amikor apám meghalt, akkor anyám azt kérte az akkori hatóságoktól, hogy egy pár képet kiuttathasson Rómába örökségül a lányának. És hát nagyon nehezen ment a dolog, de végül is sikerült. Főleg olyan képek, amik vagy nem volt aláírva, vagy nem volt egészen befejezve. Ezeket kiengedték, ugye, mert nagyon sok védett kép volt, amikről persze szó se lehetett. Például az ebegényi pad, amit nekünk festett apám, mikor férjhez mentem, mint nász ajándékot, de hát azt nem engedték ki.
2: Zuza és Matyi, ennek a képnek a címe. Ez egy, nem is tudom mennyire híres szőnyikép, én még sosem találkoztam az édesapádnak ezzel a képével.
3: Egy családi kép, ami azt hiszem kiállításon se volt. Annak idején 1940-ben, gondolom, akkor festhette Zebegénybe, amikor egyszer nyáron kim voltunk, és a Matyi is kijött, akkor ugyanis még se nem vőlegény, semmi ilyesmiről szó se volt, tekintve, hogy én 18 éves voltam, és ő 20. És a szüleim persze folyton azt mondták, hát ki ez? Egy 20 éves fiú, akinek az égvilágon semmi foglalkozása még nincs, hanem csak egyetemre jár, hát hogy. Én akkor érettségiztem, és hát rettentes boldog voltam, hogy ott hagyhattam az iskolát, és gondoltam, na most kinyílik számomra a világ, és hát itt van ez a fiú, akit én borzasztóan szeretek, és hogy a szüleim ezt miért ellenzik. De azért nem hagytuk magunkat, és titokba találkoztunk. Viszont aztán mégiscsak ő győzött, és elfogadták, mert egy rendkívül kedves, rokonszenves és nagyon művelt fiú volt. És ezt a képet akkor apám nyilván már azért csinálta, hogy egy kicsit anyámat is meggyőzze arról, hogy ez a fiatal pár egész jól összeillik. Azt mondta, üljetek oda egymás mellé, ő nem mondta ezt soha ki, csak én ezt következtettem, és hát akkor nagyon szomorú idők voltak, ugye 40-ben háború, és éppen azért a kép olyan, hogy két összeroskadt kis fiatal.
2: Arra emlékszel, hogy milyen kép van ott fölöttetek, a fejetek fölött?
3: Igen, azt hiszem, hogy ez ma is ott van, az Ebegényi Múzeumban, ami ma már múzeum, ugye akkor a lakás volt.
2: Szőnyi István Múzeum.
3: Ma is ott vannak, amit anyám nem engedett, hogy eladják.
2: És akkor hamarosan ez azt jelenti, hogy férjhez is mentél, vagy össze is házasodtatok, szóval bele nyugodott a család, a Szőnyi család?
3: Egyelőre nem, ez nem ment olyan könnyen. Én is beiratkoztam az egyetemre, én is bölcsész lettem, és 1944-ben végül is a szüleim és a Matyi szülei is azt mondták, hogy ez a két szerencsétlen gyerek, hát annyira imádják egymást, akkor is még, hogyha nincs semmi nagyobb kilátás, hogy milyen munka, vagy hogy mint, hát rendben van, tartsák meg az esküvőt.

0: Az sosem merült föl, hogy kövessétek az édesapátokat? Szóval nem volt tehetségetek igazán a festéshez?
1: A öcsém nagyon szeretett fotózni, szóval ő fotóművész szeretett volna lenni részben, mert hát volt már mindenfélehez tehetsége, és egy nagyon kitűnő, nagyszerű fiú volt. Máig nem tudom elfogadni azt, hogy ilyen halott, 18 éves korában meghalt. Nekem tehetségem talán lett volna, de gyerekkoromban, amikor az iskolába jártam, mert mintaiskolába irattak be, és amikor egy-egy ilyen tanfelügyelő, vagy nem tudom, egy más tanár jött, akkor mindig engem hívtak ki a táblához, hogy én rajzoljak. És akkor mindig mondták, hogy ez a Szőnyi Istvánnak a lánya, én mondjuk a 7 éves voltam, és nem tudom, én macskát, kutyát, szélmalmot, meg nem tudom, mit kellett krétával rajzolni, hogy milyen ügyes. Hát én ezt úgy megutáltam, hogy minden rajzolást és festést akkoriban teljesen fölfüggesztettem, de azért valahogy nem tudom, hát szóval képekkel van egy bizonyos kapcsolatom. Észreveszem, hogy mit tudom én, egy kép például hamis, vagy nem jó, vagy szóval...
0: Hamis egy kép, az mit jelent?
1: Például előfordult, hogy hívtak, hogy nézek meg egy képet a Nemzeti Galériában, hogy ez vajon Szőnyie, vagy nem, és hát azonnal valahogy megéreztem, hogy nem, mert minden igazi nagy festőnek a képében benne van a lelke is, amit valahogy meg lehet érezni. Éppen ezért, hogyha más valaki próbálja azt utánozni, hát nem megy, az akkor egy üresség.

0: 44-nél hagytuk el a történetet. Igen. Az esküvőtöknél. Néhány évet éltetek csak Magyarországon, és aztán, ahogyan én valahol olvastam rólatok, szögesdrótokon keresztül kellett már akkor szöknötök, és az első szökésetek az nem is sikerült, sőt a második sem.
1: 48-ban határoztuk el, hogy kijövünk külföldre, mert olyan rettenetes légkör volt Magyarországon, hogy én már reggel fölkeltem, és elkezdtem dühöngeni. Csak hazugságot hallott az ember, az újságok tele voltak hazugsággal, és valahogy én ezt nem bírtam. Erre elhatároztuk, hogy kijövünk, és a szülők azt mondták, hogy igencsak menjetek, nektek még új életetek lehet, ugye hát 20, nem tudom, néhány évesek voltunk, és akkor végül 48-ba próbálkoztunk először, karácsony táján, és akkor nem sikerült, és bekerültünk az ávóba, és akkor láttuk azt, hogy itt mi van tulajdonképpen.
0: Úgyhogy ha nem lettetek volna addig eléggé elszántak, akkor
1: most aztán elhatároztuk, igen. Hogy ha belehalunk, akkor is kimegyünk. És akkor aztán végül a harmadik sikerült úgy, hogy hát mondjuk a Szombathelyen átjutottunk a határon nagy nehezen, és Grazba mentünk, ahol aztán írtunk Korda Vincének, aki apámnak régi...
0: A híres Korda fivérek közül az egyik.
1: Egyik, igen. Aki festőnek készült, és édesapámmal együtt járt a főiskolára. Annak idején, és ez volt a szerencse, hogy Vince azonnal válaszolt, akkor az ő cégük, a Korda, egy filmet csinált itt Olaszországban, Csoda Milánóba, ami aztán egy nagyon híres ilyen alapfilm lett, a De Sica, és hát sokan játszottak benne. Úgyhogy a férjemnek egy díszlettervező és rajzoló és különleges hatások, special effects, ilyen feladata lett ebbe a filmbe. Annyira, hogy végül is a neve is benn van a
0: stáblistán,
1: igen. Tehát mondjuk ez nagyon szerencsés volt ez a kezdet, és azután pedig így ennek a révén bekerült az olasz filmiparba.
0: Tehát neki ez volt a polgári foglalkozás, ami közben festett?
1: Igen, 28 évig volt ebben a laboratóriumban, és közben természetesen mindig festett, és több kiállítása is volt, úgyhogy külföldön ő neki Heidelbergbe, Párizsba, Londonba, Brüsszelbe, szóval mindenütt volt kiállítása, és nagyon sok képet eladott, mert mind természetesen római és Róma környéki témákat festett. Szóval ezekkel a képekkel ő tulajdonképpen sokat keresett, és amellett ugye volt állása, és én is dolgoztam, én meg az olasz rádió keresett már 1950-ben, mikor ide kerültünk, egy magyar lemondót, mert van a rádiónak egy egész kis hullámhoz, úgyhogy alig hallható Magyarországon, de van magyar adás.
0: Szerintem nem is hallható. Én még sosem hallottam.
1: Hát a szüleimnek sikerült, valami nagy rádiót vettek az ebegénybe, és azon hallották, amint én ottan nyöszörgök, és megállapították, hogy na, most náthás a gyerek.
0: Ezért vettek egy ilyen nagy rádiót, igen, hogy téged mindig igen, meg tudjanak
1: meghallgassanak,
0: hallgatni. Igen. És ez volt az első foglalkozásod itt Rómában?
1: Igen, ez volt az első foglalkozásom, amiből aztán egy nagyon jó foglalkozás kifejlődött, ugyanis 15 év után ezt a rádiót nagyon komolyra vették az olaszok, és kijelentették, hogy este, nem tudom, 10:30-ig ott kell maradni, mert hogy két adás is volt. Erre mondtam főnöknek, hogy hát ne haragudjon, de én ezt tovább nem tudom csinálni. Mire ő azt mondta, hát majd meglátjuk akkor, a miniszterelnökségtől függött ez, mert tulajdonképpen ez egy propaganda adás minden nyelven. És erre elhelyeztek egy hivatalba a miniszterelnökségen, az külföldi újságokat fordították olaszra. És én a francia és az úgynevezett magyar újságokat kellett volna fordítani, amik nem érkeztek meg. Én vígan éltem, mondjuk a francia újságokat fordítgattam, és hát az nagyszerű volt, egy nagyon szép periódus volt, mert azt jelenti egy olasz hivatal, hogy ott például zöld borsót lehet pucolni, beszélgetni, telefonálgatni, tehát...
0: Ilyenek az olasz hivatalok?
1: Igen,
0: most is még?
1: Igen. Hát talán most nem, most úgy látszik próbálják bevezetni a szigorúságot. De hát olaszokkal nagyon nehéz, ugye, mert ez egy vidám nép, hogyha végre van nekik egy hivatali állásuk, akkor az azt jelenti, hogy ő egész életére be van biztosítva. Nyugdíj, és onnan nem lehet kirakni, mert állami hivatalból nem lehet kirúgni az embereket. Most próbálnak bevezetni egy olyan törvényt, hogy ki lehessen tenni, hogyha nem dolgozik, vagy ha rosszul dolgozik. Tehát szerintem ezt ebbe az országban soha nem fogják bevezetni.
0: Te könnyedén elsajátítottad, vagy magadévá tetted ezt az olasz mentalitást? Szóval azt akarod mondani, hogy te is igazi olasz lettél?
1: Azt hiszem, hogy tudathasadás állt be, mert amikor kijöttünk, egy rettentő félénk, lelkiismeretes, minden komolyan vevő kislány voltam, hát szóval fiatal asszony, és akkor megláttam ezt az országot, és megláttam az olaszokat, és hát ez valami csodálatos ez a nép, mert akármennyire is szegények, nem is akarnak igazán nagyon gazdagok lenni, hanem inkább olyan tücsök módra élnek, hogy hát énekeljünk, legyünk boldogok, így ilyen kevéssel is. Nem érdemes olyan nagyon törni magát az embernek, mert úgyis rövid az élet.
0: És ezt ti is magatokévá tettétek, vagy ti is így gondoltátok el?
1: Azért mondom, hogy tudathasadás, mert igazán persze nem gondoltuk így, mert mindig benne marad az emberbe az. Én voltam a zöldborsó pucolás ellenére a legszorgalmasabb és a leglelkiismeretesebb hivatalnok ott az összes olasz között. És eközben irigyeltem ezeket, hogy milyen könnyedén veszik az életet. És azért cseppenként valahogy belém itatódott ez az állandó boldogság tudat, hogy ami ma van, azt legalább ezt a percet ki kell használni. És megnézni azt a fát, ami éppen most rügyezik, vagy a napsütést, vagy a madár, ami csicsereg reggel, és ezért a kis dolgokért az ember boldog tudjon lenni, mert a nagyot azt úgyse éred el.
0: Az mi lenne a nagy?
1: Az emberek azt gondolják, hogy a nagy az a gazdagság, vagy elmenni Honoluluba. Ez mondjuk a nagy, ami szerintem odamész, és akkor mi van? Ugyanaz. Szóval nem, mert saját magát viszi mindenhova.
0: Nem is igen vágyakoztatok más helyekre? Nem szerettetek utazni? Róma annyira betöltötte a ti életeteket, meg minden vágyatokat a szép helyek iránt?
1: De nagyon szerettünk utazni, és utaztunk is nagyon sokat. Minden nyáron Csészabó Lászlóékkal, akik Londonban éltek, a BBC-ben dolgozott, mindig az volt a terv, hogy találkozunk Franciaországban, egy közös barátoknál, egy úgynevezett pulitanyán, ahol pulikat tenyésztettek, és onnan körbe jártuk egész Franciaországot. Szóval Franciaországot olyan jól ismerem, a legkisebb falvakat is, gyönyörű, csodálatos. Aztán voltunk Londonban az ő lakásukba, és itt Olaszországban, mint Németországban, barátoknál, Svájcban állandóan jártunk a Kerényi Károlyékhoz. Tehát persze, hogy utaztunk mindig állandóan, de Olaszország az a legcsodálatosabb.
0: Amikor azt mondtad, hogy ti is képesekké váltatok arra, hogy így tücsök módjára éljetek, eszembe jutott, amit azelőtt mondtál, hogy kinyitottam a magnót, hogy nem volt itt soha Rómában saját lakásotok, bár lehetett volna, lett volna módotok arra, hogy megvegyétek, de a férjed azt mondta, hogy minek erre a rövid időre. Jól idézem?
1: Igen. Amikor az előző lakásba fölajánlották, hogy vegyük meg, mert minden lakást ott igyekeztek eladni, akkor a férjem azt mondta, hogy nem, ő soha többé nem akar magántulajdont, mert elég volt neki az, amikor az apjától mindent elvettek. Az ember úgyis nem él olyan soká, amíg él, bérelhet egy lakást, és akkor legalább nincs az a gondja, hogy na hát kire hagyja, ugye nekünk nem volt sajnos gyerekünk, tehát Rómában egy lakás, hát egy abszurdum lett volna.

0: és megmerték engedni maguknak, hogy eljöjjenek hozzátok. A Triznyak kocsma, ezt így ismerik, ezt a ti házatokat. Méghozzá ennek azt a nappali szobáját, ahol egy szép nagy asztal van, azt szokták körülülni minden szombaton itt. Hány éve már?
1: Ez mondjuk a 60-as években alakult ki, teljesen véletlenül, mert akkoriban mindig kirándultunk itt a hegyekbe, Róma közelébe, és akkor volt az olasz úgynevezett boom, hogy mindenki vett kocsit, és nagy lelkesedésében mindenki egyszerre minden vasárnap és vikendre kiment Rómából, és este visszajött. És előfordult, hogy Frascatiból jöttünk visszafele egyik este barátokkal, és 5 órát tartott a 30 kilométeres út.
0: Ezt lehetett látni a Fellini 8,5 című filmjében, az első jelenet.
1: Pontosan ez volt, igen. És erre akkor azt mondtuk, hogy hát ezt nem lehet kibírni, hát ebből elég, valami mást kell csinálni. És akkor gondoltuk, hogy akikkel ott vagyunk, például a kis társaság, hát jöjjünk össze, és mivel nálunk van hely, tehát akkor hozzánk jöjjenek. És így kezdődött, eleinte csak mondjuk 8-an, 10-en, aztán amikor megtudták, otthoni barátok jelentkeztek, hogy jövök Rómába, megmondtunk nekik, hogy hát akkor gyertek, pontosan ezen a napon. Mert hogyha
0: ez egy nyitott ház volt ilyenkor, vagy szalon?
1: Nevezhetjük irodalmi szalonnak, nevezhetjük, nem tudom én, összejövetelnek. Szóval lényeg az, hogy itt mindenki szabadon, akit természetesen ismerünk, szóval nem úgy, hogy valaki teljesen ismeretlenül beállít, hanem mindig egy barát otthon, például annak idején, amikor nem lehetett utazni, és az emberek nem jöhettek, amikor ösztöndíjat kapott valaki, akkor egy barátja figyelmeztette, hogy ha Rómába jössz, akkor keresd fel a Triznyáékat, és akkor így
0: meg akkor telefonálni kellett, hivatkozni arra,
1: igen,
0: a barátra.
1: Persze, igen, és így. Aztán később volt egy barátunk, egy volt bolonyai magyar tanár, Váradi Imre, aki nyugdíjaztatása után Rómába költözött, és ő volt a leghűségesebb úgynevezett kocsmatag, mert ő mondta azt, hogy hát gyerekek, én olyan jól érzem magam itt, ez olyan, mint egy kocsma. És innen jött aztán, hogy Triznya kocsma.
0: Te egy ilyen nagyon jó háziasszony voltál, aki imádott főzni és sürögni, forogni?
1: Egyáltalán nem voltam jó háziasszony, nem, mert én annak idején, amikor egyetemre jártam, akkor nagy intellektuellnek képzeltem magam, és ki nem mentem a konyhába soha. És amikor elkezdődött ez a bizonyos vacsora itt a Triznya kocsmába, akkor egy csirkét vettem lent a, hogy hívják, vagy a rosticéria olaszul, szóval ilyen sülcsirkét.
0: Grillcsirkét,
1: ez az, igen. És hozzá egy kis krumplit, vagy egy salátát, és kész, ez volt az egész. De aztán valahogy lassanként belejöttem. Most már mindent tudok csinálni, a kolozsvári rakott káposztától kezdve.
0: Így a kocsmában tanultad meg, szóval ez a szükség vit rá, hogy itt a
1: rendégeiből. Igen, hogy jól érezzék magukat. Tehát azért úgy készítem, hogy már előre mindent elkészítek, hogy nekem ne kelljen túlságosan sokat ugrálni, hogy velük lehessek, amikor
0: vagyis ez azt jelenti, hogy mivel minden szombaton van ilyen kocsma, ugye, hogy te minden pénteken, vagy minden szombat délelőtt mondjuk bevásárolsz, készülsz, főzöl, sütsz, és ilyesmiket csinálsz?
1: Hát már minden csütörtök délelőtt bevásárolok, mert délután dolgozom csütörtökön, és akkor pénteken meg délelőtt dolgozom, akkor péntek délután főzök. Akkor szombaton még a utolsó bevásárlásokat és utolsó főzéseket, mert azért 20 emberre, 25 emberre
0: 20-25-en jönnek minden, igen, alkalommal.
1: Igen.
0: Ezt egyébként a férjed is ugyanígy szerette, mint te?
1: Hát a férjem rettentően szerette ezeket a mulatságokat, és akkor volt az igazi, mert akkor énekeltek, táncoltak, kirúgták a ház falát.
0: Te is egy ilyen nagy táncos voltál?
1: Én nem annyira, a férjem volt nagy táncos, és például az Erdély Zsuzsával, a néprajzos gyűjtővel rettentően nagy táncot tangóztak, és a Szabó Ferenc jezsuita barátunk, aki most otthon van, és a Távlatok című folyóiratot szerkeszti, az énekelt, nagyon jól tudott énekelni. Követelték, hogy csak olyan csupa könny a szobám, és ilyen régi, csodálatos dalokat énekeljen, és arra ők fantasztikus tangókat táncoltak. És egy bizonyos fokon, amikor a Matyi nagyon jókedvű lett, akkor mindig lefeküdt a szőnyegre, és erre többen ráültek. Úgyhogy előfordult, hogy a bordája is eltört. Ez olyan az nagy mulatások voltak.
0: A kocsma volt az, ami ezeket a barátságokat szerezte a számotokra, tehát Kerényivel, Csészabóékkal, Márai Sándorral, az emigránsok.

0: közül.
1: Igen.
0: Aztán a Magyarországon élők közül
1: Pilinszky,
0: Vörös Sándorék, aztán Karinti Ferenc, Karinti Cini, Huszárik Zoltán,
1: Hogyne, jó barátunk,
0: aztán Rónai György.
1: Igen,
0: szóval mindenki ide jött hozzátok, tudták, hogy ide kell jönni, és aztán így barátkoztatok össze, vagy ezek már régi barátok voltak?
1: Nem voltak régi barátok, itt Rómába barátkoztunk össze velük, mert ugye Márait én egyáltalán nem ismerhettem, mert egész fiatal lány voltam, amikor ő már kijött.
0: De 45-ben ment el, azt hiszem, Magyarországról.
1: Igen, igen. De Márai, amikor apám meghalt, akkor írt egy pár sort. Apám 1960-ban halt meg, akkor utána én megköszöntem, és ebből egy olyan levelezés keletkezett, hogy aztán nagyon jóban lettünk, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de a Márai nagyon megszeretett bennünket, és amikor Rómába jött, ők Salernóba laktak, előzőleg Nápoly környékén, és aztán Salernóba, mindig megkerestek bennünket, és nem a kocsmába, vagyis nem akkor, amikor sokan voltak, hanem ők külön jöttek. Szóval voltak ilyen barátok, akik külön csak velünk voltak jóba, és azután, amikor Amerikába került a Márai, akkor tovább folytattuk a levelezést, és amikor visszajöttek néha Amerikából, akkor is mindig találkoztunk. Szóval én nagyon szerettem Márait.
0: Ez mit gondolsz, hogy ez hogy alakulhatott így ki, hogy azért van egy pár száz fős kis magyar kolónia Rómában, és a Triznia kocsma csak nálatok volt, máshol nem?
1: Igen, mert ugye mindenki el van foglalva saját magával, a saját pénzkeresés és saját gondjaival, és mi bennünk mindig megvolt az, hogy másokkal is próbáltunk törődni. Vagyis, hogyha valaki telefonált, és azt mondta, hogy valahol hát aludnia kell, vagy nem tudom én, gondja van, akkor mi mindig, vagy azt mondtuk neki, na hát gyere ide, és aludj nálunk. Például Pilinszky az hónapokig aludt nálunk, mert ő akkor arra is gondolt, hogy soha többé nem megy vissza, mert borzasztóan megviselte őt az otthoni nyomás, és akkor mondta, hogy ő éjjel nem tud otthon aludni, mert ülve várja azt, hogy jönnek érte. Minden autó megáll, vagy egy autó suhanására felfigyel, hogy ez biztos most ő érte jött.
0: És itt pedig aludni tudott
1: végre. Itt pedig tudott aludni, igen, és nagyon boldog volt, de hát mikor arról volt szó, hogy esetleg ő itt akar maradni, akkor én azt mondtam neki, akkor ő Párizsban volt, és onnan írt egy levelet. És én visszaválaszoltam neki, és azt írtam, hogy mindenki más kijöhet Magyarországról, de egy magyar költő nem jöhet ki.
0: Ezt mert miért gondoltad?
1: Azért, mert egy költőnek a nyelvben kell élnie. Ugye a Márainak is lehet érezni a könyveibe, az utóbbi kint Amerikába írt könyveibe, és ő maga is írja, hogy keres egyes kifejezéseket. És amikor meglát egy sárga bokrot, akkor arra gondol, hogy milyen bokor ez, hogy is hívják a Central Parkba, és akkor egyszer csak, ahogy ránéz, azt mondja, rekettye. Hogy rekettye bokor. És ez valahogy annyira jellemző az ember, mikor kint él sokáig és egy más nyelvközegbe, akkor persze, hogy kopik a nyelv. Úgyhogy én azért mondtam ezt a Jancsinak, a Pilinszkynek, hogy ő nem jöhet ki, és hogy csak menjen szépen vissza. És akkor írt egy választ erre, és hogy igazad van, és visszament.
0: Neked soha nem volt honvágyad? És bár elmondtad, hogy itt milyen boldogok voltatok mindig, és vagy most is, de az mégis neked nem jutott eszedbe, hogy rosszul tetted, hogy ide jöttél?
1: Nem, soha nem
0: mert
1: jutott meg,
0: de nagyon sikeresek voltatok itt, tehát ez nyilván azért egy más helyzet.
1: Hát nem is voltunk nagyon sikeresek, mert azért
0: bizonyos szempontból azok bizonyos voltatok.
1: Igen, abból a szempontból jól éreztük magunkat, és megtaláltuk saját magunkat. Mert ez is nagyon fontos, hogy az ember egész fiatal korában nem ismeri saját magát, nem tudja tulajdonképpen, hogy mi jó neki, és mit akar. Erre ráébredni talán nem is mindenki ébred rá. Úgyhogy valahogy Olaszország nekünk ezt megmutatta, és teljesen egyedül egy idegen világba kidobva a nyelvet se tudtuk semmit, hogy hol lakunk, hol lesz minden, de hát szerencsére azért ez mindez végül is elrendeződött, és ezáltal egy bizonyos biztonságot éreztünk saját magunkban, hogy ezt mit csináltuk, ezt mit teremtettük, ezt a kis apró kis jólétet, hogy végül is autót tudtunk venni, öltözködni, utazni. Szóval ez egy fantasztikus elégtétel volt, hogy ezt mi saját magunk csináltuk. És éppen ezért, talán ezért nem volt honvágy, azon kívül tudtuk, hogy mi van otthon, hogy az 50-es években arra vágyni, ami otthon volt, és a mondjuk szovjet birodalomba, arra nem lehetett visszavágyni.
0: De ti nagyon sokáig nem voltatok otthon, ha jól tudom, egészen a 70-es évekig talán.
1: Amikor anyám meghalt 67-ben, hazamentünk, de hát az is valami szörnyű emléket hagyott, mert persze átkutattak mindent a repülőtéren, az összes irataival, a legelőség volt nekem egy kis nap, tárkám, amiben mindig beírtam mindent, hogy mi történt aznap, és erre ezt szerintem hát olyan sokáig tartották vissza, hogy valószínűleg lefényképezték, és majdnem lekéstük a repülőgépet.
0: És ebben volt benne az összes név, az összes barátod
1: nem,
0: neve?
1: Nem, arra én vigyáztam, nem, csak ők nem tudták, hogy mi ez. Abban reménykedtek, hogy valami titkos dolgot találnak benne, és hát azon kívül, akikkel mi otthon akkor találkoztunk 67-ben, azokat mind aztán elővette az ávó, hogy mi milyen üzenetet hoztunk a Vatikánból.
0: Mert te akkor már a vatikáni rádión
1: egyáltalán nem, ugye? Akkor nem? Még nem. Csak őnekik az volt a fejükbe, hogy aki Rómából jön, az természetesen az a Vatikán, a nagy ellenség a Vatikán. Tehát kellemetlenséget okoztunk embereknek azzal, hogy hazamentünk. Azon kívül itt is, aki az akadémián az ösztöndíjasok közül minket látogatott.
0: A Római Magyar Akadémián.
1: Római Magyar Akadémián, igen. Azokat is persze figyelték.
0: És azt hallottam, hogy ki volt írva oda azoknak a neve, akikkel nem szabad érintkezniük a magyar ösztöndíjasoknak, és ti is köztük voltatok.
1: Igen, természetesen.
0: De ezt mivel érdemeltétek ki szerinted, hogy ilyen fő ellenségnek számítottatok?
1: Hát ezt nagyon is kiérdemeltük, mert a 60-as évektől kezdve az amerikaiak egy kulturális programot indítottak meg, ami azt jelentette, hogy Londonba, Bécsbe, Münchenbe és Párizsba könyveket helyeztek el egy-egy családnál, és mi Rómában voltunk ez a család, és ezek olyan könyvek voltak, például a Márainak, Csészabónak külföldön megjelent könyvei, azon kívül angolul, németül, franciául olyan könyvek, ami mondjuk Amal Rik megírja a Szovjetunió 1984-et, és hasonló könyvek, amiket az emberek persze rettentő szívesen vittek volna haza, de féltek. És én mindig megmondtam, volt egy külön könyvespolc, és megmondtam, hogy nézzétek, ami itt van, az mind vihetitek, csak nagyon vigyázzatok, mert ez veszélyes dolog. És hát persze ennek ellenére mindenki Karinti Cinitől kezdve mindenki boldogan vitte, hát aztán vagy szerencséje volt a határon, vagy nem, nagyobb baja nem történt, csak elvették a könyveket.
0: Erről azt hallottam, hogy ezek a könyvek ilyen zsebbe férő, kicsike kis kötetek voltak, hogy jól át lehessen csempészni a határon.
1: Igen, egész sorozat volt ilyen kis formátumú könyvekből, de voltak nagyobb könyvek, voltak rendes, nagy angol-amerikai kiadású nagyobb könyvek, amit esetleg le lehetett venni ugye a borítóját, a külső borítóját, és hát nem mindig lehetett megérteni, aki nem tudott angolul, hogy miről szól.
0: Az előbb azt kérdeztem, mivel érdemeltétek ki a magyar hatóságoknak a kitüntetett figyelmét, most meg azt kérdezem, hogy azt mivel érdemeltétek ki, hogy éppen nálatok helyezték el a ti polcotokon ezt a kis könyvtáracskát, ezt kik szervezték egyébként?
1: Washingtonban élt egy Juhász Vilmos nevű volt szegedi egyetemi tanár, aki nagyon jól ismerte az emigrációs társadalmat, és ő nyilván hát hallott rólunk, és azt hallotta főleg, hogy ide járnak magyarok, ugye, mert teljesen fölösleges egy olyan családhoz elhelyezni könyveket, ahova a kutya se jár. És viszont itt tényleg hát állandóan összejöttek nálunk az akadémiáról is olyanok, akik arról volt híres, mondjuk a Tréznya kocsma, hogy az itteniek, olyan emberek, mint a Békés Gellért Bencés professzor, aztán Csészabó László, Barankovics István, vagyis akik ezen a részen voltak a külföldi emigráció képviselői, és Kerényi Károly. Ezek mind megfordultak nálunk, és találkoztak olyanokkal, akik otthonról jöttek, és akiknek, szegényeknek hát egy fantasztikus felüdülés volt, hogy ilyen emberekkel beszélgethetnek, és hogy hát kinyílik számukra a kulturális világ, a nyugati világ.
0: Ez a szalon volt a,
1: igen,
0: a te, a Tréznya kocsma, aminek te voltál az úrnője, ahol ezt ők megtehették.
1: Igen, és az is mondjuk nagyon érdekes volt, hogy komoly viták is voltak, mert aki otthonról jött, voltak persze olyanok, akik meggyőződéses marxisták.
0: Az nem fordult elő, hogy olyan is meglátogatott titeket, eljött a Triznia kocsmába, aki aztán utóbb kiderült, vagy talán már akkor is gyanakodtatok rá, hogy ezt valahol jelentette?
1: De egész biztosan volt olyan, sőt azért küldték biztos, hogy szétnézen és szaglászon, hogy itt mi történik, és amikor nekünk mondták, hogy hát vigyázzatok, mert ez talán ilyen, erre én azt mondtam neki, nagyszerű, legalább meglátja, hogy ilyen is van, ilyen élet is van, amikor mindenki szabadon beszél, és egyáltalán nem fél attól, hogy na hát majd valaki ezt följelenti. Jelentse csak nyugodtan, hogy mi miről beszéltünk, legalább tanulnak egy kicsit.

0: Kikre emlékszel legnagyobb szeretettel? Akár azért, mert nagyon jó barátaid lettek, akár azért, mert nagyon érdekesek voltak azok az esték, amikor ők itt voltak nálad. Szóval kik a te legkedvesebb vendégeid?
1: Nagyon sok legkedvesebb emberem van, úgyhogy éppen elég nehéz felsorolni őket, de hát kezdjük a legnagyobb Márai Sándorral, aki csodálatos ember volt, mert annyira őszinte volt, hogy nem lehetett egy olyan szót szólni, vagy egy olyan szót őtőle hallani, amit nem igazán a legmélyebb meggyőződése és gondolata volt. És a Márai úgy tudott beszélni, pontosan ahogy írt, minden mondatát le lehetett volna írni, úgyhogy kár tényleg, hogy az embernek akkor nem volt magnója, amikor beszélgettünk. Nagyon okos ember volt, nagyon művelt volt, azt hiszem, hogy a világirodalomban mindent elolvasott. És borzasztó szerencsétlen élete volt, mert mikor kimentek Amerikába, ugye egyik tragédia ért, utána a másikat érte.
0: Életének utolsó napjaig, azt hiszem, hogy veled levelezett.
1: Igen, igen, megírta azt, amikor a felesége meghalt, és azután, mikor azt gondolta, hogy most már ennél nagyobb tragédia nem érheti, akkor meghalt a fia is. És ő végül is, amikor már úgy érezte, hogy kórházba kellene mennie, mert már nem tud felállni, és nem tudja magát ellátni, akkor öngyilkos lett.
0: Erről is előtte jelzett neked valamit?
1: Nem, abszolút semmit, az öngyilkosságról semmit, hanem tényleg olyan kétségbeesett és borzasztó levelei vannak, és én mindig igyekeztem mondjuk az én keresztény felfogásommal lelket önteni belé, de hát ő nem hitt abban sem, hogy a túlvilágon találkozik szeretteivel, egyáltalán, hogy a túlvilág létezik, tehát az égvilágon semmi vigasztalása nem volt.
0: Az egyik utolsó levelében, ami megjelent a Vigiliában, azért ír egy olyan félmondatot, hogy azért most már eszembe jut, hogy hát, ha mégis van lélek.
1: Azt mondja, lehet, hogy talán mégis van lélek. Az új asztronómia, mintha pedzene ilyesmit. Mert egyszer én azt írtam neki, hogy azért mégis mindig reménykedni kell. Azt mondja, nem hiszem, hogy találkozunk még, életkorom és egészségi állapotom nem adnak módot egy európai útra. Amit a reményről ír, senkinek nincs joga szavakkal közeledni ehhez. Szeretettel gondolok magára, és kezét csókolom. A Vén Sándor. Mert amikor egyszer kirándultunk Salernóból egy hegyi kis kolostorba, ahol gyönyörű freskók vannak, és fölmentünk oda, és amikor éppen az úton jöttünk volna visszafele, egy öreg bencés sétált ott a naplementébe, köszönt, mosolyogva, és hát mi visszaköszöntünk, és mire a Márai azt mondja, hát mondja, honnan van ezeknek ilyen mosolygó, derűs arcuk? Miért derűsek ezek? Én mondtam neki, hogy hát ezt ne tőlem kérdezze, hanem van egy barátunk, Tomek Vince, a piarista generális, aki itt élt Rómában, akiről a Rónai György azt írta, egy bölcs Rómában, egy kis jegyzetlapon. Mondom, kérdezze meg a Vince bácsit, ő majd talán tud erre válaszolni. És a Márai tényleg elment hozzá, legközelebb, mikor Rómába jöttek, elment hozzá, és akkor még egyszer elment hozzá, de persze aztán, hogy ők mit beszéltek egymás között, azt én nem tudom, de hogy azért mégis keresett a Márai, ez már mondjuk a katolikus felfogás szerint azt jelenti, hogy közeledés Istenhez, hogyha valaki keres.
0: Egyébként egy nagyon helyes történetet hallottam Márairól, hogy egyszer azért írt neked, hogy megkérdezze, hogy mennyi idő alatt lehet megtenni. Igen. A nem is tudom én melyik börtönből a Giordano Bruno szobráig, vagyis az igen, egykori mágiáig igen. Az utat, igen. Mert hogy egy regényében erre van szüksége.
1: Igen, igen. Akkor az Erősítő című regényét írta, és ők már Amerikában voltak, tehát nem tudta ezt az utat saját maga megtenni, gyorsan írt nekem, hogy az út mennyi ideig tartott, hogy én az gyalog elég lassan tegyem meg. És akkor megtettem ezt az utat, azután megírtam neki, hogy ennyi és ennyi perc volt. Ő különben ezt a regényt azért írta, meg más regényeit is, mert mindig az volt az egyik fő problémája, hogy a hatalommal szemben az írók és a gondolkodók hogy foglalnak állást. És a Giordano Bruno is ugye egyik fő példája annak, hogy helyt kell állni, és hogy a végsőkig kell vállalni. Ő neki mindig ez volt a véleménye, hogy a magyar íróknak, akik otthon maradtak, helyt kellett volna állni olyan szempontból, hogy soha nem megalkudni. De persze ez könnyű kívülről mondani. és ő azért jött ki, hogy ne kelljen soha megalkudnia. Márai után a legnagyobb barátunk a Csé Szabó volt, akit nagyon sokat láttunk, nálunk lakott sokszor, amikor Rómában volt, és főleg minden nyáron együtt jártuk be Franciaországot. Tehát nekünk olyan volt, idősebb volt, mert apám együtt tanított vele a főiskolán. Ő művészettörténetet tanított, és ott úgy hívták a hallgatók, hogy a Csédekker, hogy a Bédekker helyett Csédekker, mert mindent tudott. Ő mindent pontosan el tudott magyarázni, talán túlságosan is, és ez az ember persze nevetett, ő maga is, hát tudta, hogy mi kinevetjük, és mindig azt mondta, ja, nem olvassák soha a könyveimet, mert túl hosszúnak és túl tudományosnak találtuk a könyveit, tehát persze azért elolvastuk, és hát csodálatos, mulatságos, kedves ember volt. Ők is nagyon nehezen éltek eleinte Firenzébe, és azután a BBC-hez került, és akkor már egymás után tudta a könyveit kiadni, mert ugye ez is nagy probléma volt az itteni emigráns íróknak, hogy hogyan adják ki a könyveiket, és kik adják ki a könyveiket.
0: Ha jól tudom, neked ebben is volt részed, komolyan segítetted ezt a dolgot.
1: Hát amennyire tudtam, persze a Márainak nagyon sokat segítettem, mert az itteni nyomda nekem adta át mindig a kefelenyomatokat, és akkor én javítottam, és aztán átadtam neki is, mert ő is mindig személyesen akarta látni. Tehát ebben sokat segítettem neki, mert eleinte ő úgy adta ki a könyveit, hogy saját pénzén, szóval kénytelen volt, ugye nem talált kiadót. Azután a Szabó Zoltán, aki Londonban élt azután szintén.
0: Igen. A Tardi helyzetnek a szerzője.
1: Igen, ő azzal lett Magyarországon híres, és ő akkor Angliába írt egy könyvet, ide egy római nyomdához beadta a kéziratot, hogy hát azok nyomják ki, és sajnos nem tudva, hogy Rómában hogy kell viselkedni, egy nagy előleget adott nekik. Mire ugye az olasz szépen eltette az előleget, és utána a fütyörészet, és esze ágába sem volt kinyomtatni a könyvet. És akkor írt nekem, hogy hát járjak egy kicsit utána, és akkor kipréseltem a könyvet, és sikerült aztán végül
0: kiadni. Igen, nagyon harcias vagy pedig ezt olyan
1: ilyen esetekben tudok harcias is lenni. Ezt is megtanultam az olaszoktól. Mert hogyha itt nem vagy egy kicsit harcias, és nem állsz a sarkadra, akkor soha semmi nem történik. Ugye, mint a Szabó Zoltán, ezt nem tudta. Itt nem lehet úgy oda menni, hogy legyen szíves, így meg úgy, itt van az előleg, és hát ugye most megegyeztünk, és készfogás. Ez Angliában érvényes, de Olaszországban nem. Mert a legalapvető mondás az olasznak az, hogy ci penso io, az azt jelenti, hogy na majd én gondoskodom róla. Legyen nyugodt, majd én. Ha ezt mondja, akkor véged van. És elfelejtettem a Rónai Györgyöt említeni, akivel nagyon jóba voltunk, ő egy mélyen hívő ember volt, és nagyon-nagyon megszerettük. Szabó Ferenc jezsuita hozta hozzánk a kocsmába, és nagy barátság lett, aztán ővele is, és a feleségével is sokáig leveleztem, amíg meg nem halt. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ilyen korán halt meg, egy nagyszerű ember volt a Rónai, és azt hiszem, hogy Magyarországon nem ismerik eléggé. És valahogy úgy, talán ez úgy szokott lenni, legalábbis azt tapasztaltam, hogy egy-egy író, vagy költő, vagy festő, mint az apám esetében is, eltűnik egy bizonyos idővel halála után közvetlenül, és aztán egy 50 vagy 100 év múlva újra feltámad. Szóval valószínűleg a Rónai Györgyre is vár még egy ilyen nagy feltámadás, mert nagyon nagyszerű író volt. És mint ember, hát egy csodálatos, rendkívül rokonszenves, kedves ember volt.

0: Vissza szeretnék még egy kicsit térni erre a híres nevezetes Triznia kocsmára, amiről egyszer azt mondtad, ez nagyon megfogott engem, hogy itt nem számított, hogy emigráns vagy-e, vagy sem, hívő vagy-e, vagy sem, mi nem tartoztunk sehova. Személyes kapcsolatainkat ilyen megfontolások soha nem befolyásolták. Ezt hogyan kell érteni, hogy ti nem tartoztatok sehova?
1: Politikai párthoz nem tartoztunk soha, ha meggyőződésünk volt is, de ezt nem hirdettük, vagyis senkit nem akartunk mi megtéríteni, hanem egyszerűen semlegesen mindenkit szívesen befogadtunk. Azt teljesen tisztelni kell, hogyha valaki valamiben hisz, mert ő neki ez lehet egy meggyőződése, egy vallása, akármilyen nagy belső szükséglete, míg nekem is megvan a magamé, én keresztény vagyok, és meg vagyok róla győződő, egy kereszténynek el kell fogadni a más ember meggyőződését is. Nem lehet azt mondani, hogy igenis csak ez az igazi.
0: Ma Magyarországon ez olyan különösen hangzik, amikor itt régi barátok váltak egymásnak ellenfeleivé, sőt ellenségeivé, akik ezt soha nem gondolták volna magukról, és tehát gyakorlatilag szóba sem állnak. Te ezt hogyan tudtad így csinálni, és máig megtartani magadban?
1: Nem tudom, hogy ezt hogy lehetett elérni, de ez volt a tény, hogy meggyőződéses kommunisták és meggyőződéses keresztények nagyszerűen, mint a farkas és a bárány, mikor megszelidülnek, egymással tudtak beszélgetni és vitatkozni, néha hevesen vitatkozni és kiabálni és ordítani, de ennek ellenére mégis az volt a vége az egésznek, hogy azt mondta például legutóbb egy barátunk, aki egyáltalán nem volt vallásos, és jezsuita barátunkkal, Vértesaljai Lászlóval vitatkozott, azt mondta, Magyarországon nem lehet ilyen jól vallásról és politikáról beszélni. Hogy lehet ez? Mert valahogy ez a nyitottság, hogy hát nem haragszunk, nem kell ordítani és haragudni egymásra, hát mindent meg lehet beszélni, mindenki megmondja a saját véleményét, és meghallgatja a másikat. Ez lenne a lényeg, hogy meghallgatni, és azt mondani, hogy ez a másik egy más vélemény, de hát ennek is megvan a jóhiszemű saját véleménye, ez a jóhiszeműség lenne a fontos.

0: Beszéltünk már arról, hogy az Olasz Rádió magyar adásainál dolgoztál, aztán dolgoztál a miniszterelnökségen is, ahogyan mondtad, ahol mellesleg borsót is kucoltál, és aztán most a Vatikáni Rádiónál dolgozol, az egyik szerkesztő vagy, ha jól tudom, ugye?
1: Szerkesztő és bemondó.
0: Te már mint egy nyugdíjas teszed ezt, vagy nem mentél nyugdíjba?
1: Én nyugdíjat kapok az államtól, az olasz államtól, a miniszterelnökségi munkám után és az előző rádiós munka. És amikor 89-ben nyugdíjba mentem, akkor az a Szabó Ferenc barátunk, jezsuita, aki ma otthon dolgozik, azt mondta, hogy hát gyere egy kicsit, legalább akkor még nyáron segítettem, amikor mindenki hazament, és nem voltak a rádióban a kolléganők, hogy gyere beolvasni, és aztán így lassanként, hát gyere dolgozni. És akkor aztán én most minden...
0: Szóval amikor más nyugdíjba megy, akkor te elkezdtél egy új szakmát, vagy egy új állást.
1: Egy új állást, igen. De ez persze csak egy part-time, vagyis én 4 órát dolgozom naponta, és szombat-vasárnap nem dolgozom, szóval aránylag nem megterhelő munka. És nagyon szeretem, mert jó a hangulat, nagyon kedves kollégák vannak, és ez az új főnökünk, a Virtasalyai László, egy nagyszerű ember. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, és amellett, hát ami híranyag van, az is mindig érdekes, mert a világ minden tájáról érkeznek be részben vallási hírek, és más hírek is.
0: Ezt mondtad, hogy honnan van ezeknek ilyen derűs arcuk, kérdezte a Márai. Neked mitől ilyen derűs az arcod? Szóval másoktól hallottam, amikor készültem hozzád, hogy mondták, hogy nagyon szép, gyönyörű, szép, sima arcod van, és szinte sugárzik a derű rólad. Ezt így is láttam. Szóval a te arcod az mitől ilyen derűs?
1: Nem tudok kozmetikai receptet adni, mert egyáltalán nem törődöm saját magammal ilyen szempontból, hanem azt hiszem, ez mindez onnan van, hogy én másokkal akarok törődni, másoknak akarok örömet szerezni, és amikor az ember nem gondol saját magára, hanem minden másra, érdeklődik minden iránt. Én igyekszem az újságot mindig elolvasni, kiállításokra járni, zenét hallgatni. Tehát mindent, ami nem én vagyok, hanem ami más, és másokon, ha lehet segíteni, az szerintem az embernek egy ilyen derűt ad.
0: Ez egy kozmetikai szer.
1: Igen, szerintem igen, igen. Mert hogyha valaki saját magát állandóan figyeli, hogy milyen vagyok, na most mit akarok, hogy lehetne még jobban élni, akkor ez mind olyan gondot okoz, amit úgyse lehet megoldani. Ezzel én mind nem törődöm. Tehát én azzal törődöm, hogy reggel, mikor fölkelek, akkor első gondolatom az, hogy na hát kinézek az ablakon, na, nagyszerű, süt a nap, esik az eső? Hát
0: az akkor is nagyszerű.
1: Az is nagyszerű, mert a növényeknek szüksége van az esőre. És azon kívül, hogyha valami rossz történik, akkor mindig elgondolom azt, hogy hát történhetett volna még sokkal nagyobb rossz is. Tehát nem kétségbe esni tulajdonképpen rögtön az, hogy jaj, most én velem mi történt, hanem kiigazítani valahogy a sorsot, szóval egy kicsit félvárról venni azt, hogyha valami rossz történik.
2: Szellemtörténetek. Szőnyi Zsuzsával, a Vatikáni Rádió szerkesztőjével Rádai Eszter beszélgetett. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
2: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett, mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával, vagy azzal párhuzamosan történik, tette hozzá. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slagta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztésével és megszüntetésével lehetséges. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzsonglóer bemutatót is kínálnak. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos, száraz most az idő, időnként megélénkülhet a szél. Éjfélig nem várható csapadék, azután az északnyugati északi részeken lehet néhol kisebb eső vagy zápor. Éjszaka 11-17 fokig hűl a levegő, holnap is napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 32 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Róma sumus amor. Csészabó László és Szőnyi Zsuzsa levelezéséből Győri Franciska és Végvári Tamás olvas fel.
1: 1961. szeptember 12-e. Édes Triznyáék, Zsuzsa és Matyi, még egyszer szívből köszönjük az elragadó római együttléteteket, s a kitűnő vacsorát, s a Macho Pontelli külső zajait, nyitott rádiók, s mindent. Itt már csak a lakáscsere segít. Triznyáék bevonulnak a főúri otthonná alakuló, de egyelőre éjjeli menedékhelynek nevezhető Miúzba. Mi felhúzódunk a kis Aventinusra, s kiki hűsül s melegedik kedve szerint legalább egy hónapig. Mert nyilvánvalóan mindenütt rossz a klíma, de legkibírhatatlanabb abban az országban, amely befogad. Visszaérkezésünktől, azaz július 2-ától körülbelül szeptember 1-jéig egyáltalában nem láttunk napot, s egyetlen egyszer sem strandoltam. 1-je után aztán kiragyogott rendkívül kíméletesen az őszi nap. Megkaptuk hőség nélkül a nyarat. Mindennel így vannak az angolok. Nem sietik el a kontinentális példák követését, még az évszakokban sem. Így voltak a humanizmussal, s a reneszánszal is, jó 50-esztendős késéssel, megfontolással vették tudomásul, hogy valami történik, izegmozog Olaszországban, 2 hónapos késéssel, fontolgatással ismerik el azt a latin vagy mediterrán manifestumot is, hogy van egy úgynevezett nyári évszak, s szeptemberben nekilátnak az utánzásához, természetesen átalakítva, sajátos angol kompromisszum alapján, meleg nélkül, napfénnyel, egy szóval angolosan. No, elég ennyi a befogadókról. A cserét lelevelezzük. Addig is döglöm meg Róma után. Vállalom, s jól esik az új látóhatár dicsérete, mert nem én csinálom, én csak írok bele, tapintatlanul sokat. Ősszel s télen valószínűleg 3 hosszú dolgom is jön. Nincs mese. Ezen a szálon lóg a külső magyar irodalom. S az nem kicsi. Noha az írók fele megbénult, vagy közél. Tudnotok kell, hogy a hazaiaknak is ez a felfogásuk. Legendás híre van a lapnak Magyarországon. Iridlik, tisztelik, meghatóan írnak róla. Már tudnilik azok, akik kijutnak, s meg tudják szerezni barátoktól, előfizetőktől. Én 5 ilyen véleményt továbbítottam Münchenbe, egyik megrendítőbb volt, mint a másik. S az sem tréfa, hogy Jugoszláviában erősen olvassák és terjesztik a magyarok. A baj az, hogy alig lehet bejuttatni 1-2 példányt az országba. 100 szónak is egy a vége. Jövő januártól okvetlenül fizessetek elő. Addig ingyen kapjátok, s szerezzetek új előfizetőket, igenis szerezzetek, annál is inkább, mert Molnár József most már egy szedőgépet is vásárolt, azzal a titkos szándékkal, hogy jövőre óvatosan neki merészkedik 1-2 könyv kiadásának. Édes Zsuzsa, még egyszer köszönjük a sok kedvességet, és az augusztus 29-i levelet, amely rejtélyes módon csak 3 nap előtt érkezett, meg úgy látszik, melege volt a római postásnak. Bözsi nagy szeretettel küld 1000 köszöntést. Kezét sokszor csókolom, Matyit ölelem, Csé Laci.

0: 1967. február 24-e. Édes Bözsi Laci. Hát, ember tervez, Isten végez. Az ebegényi hazalátogatást a múlt héten minden előzetes fontolgatás nélkül le kellett bonyolítanunk. Olyan körülmények között, amire igazán nem voltunk elkészülve. Édesanyám február elején rosszul lett. A szíve felmondta a szolgálatot, és az orvos ide telefonált, hogy ha tehetjük, menjünk azonnal haza. Az olasz állampolgársághoz meg kellett szerezni az útlevelet is. A Magyarországra való beutazás különleges engedélyét. Az olasz követség Budapesten semmi garanciát nem vállal, ha bajba kerülünk. Alá kellett írni, hogy saját felelősségünkre megyünk. Addig vacakoltak, hogy közben szegény anyám február 8-án, hamvazó szerdán meghalt. Vasárnap temették el az ebegényi temetőben. Az egész falu és fél Pest ott volt. Az esztergomi szeminárium rektora, anyám utóbbi éveinek legjobb barátja temette. Mi sajnos csak 2 nappal a temetés után érkeztünk február 14-én. A repülőtéren a hatóságok úgy kezeltek, mint előkelő idegeneket, a koffereket befelé menet ki se nyitották, semmit nem kérdeztek. Másnap a rendőrségen unokaöcsénk jelentett be, nekünk be se kellett mennünk. Szerdán kimentünk Zebegénybe. A ház és a kert ugyanolyan, mint 20 évvel ezelőtt volt. Még szebb is, mert a nagymama, a nagynéni olmia is mind ott van. Bécsi poharak, ezüst, szőnyegek, nagy csempés kályha ontja a meleget. A cselédek megrohantak és kezet csókoltak. A csizmámat letérdelve törölgették. Mindenki olyan szegény, hogy a gazdag idegenektől remél valamit. A temetőben nagy csend, csak a harkály kopogása hallatszik a távolból, és a dunai uszály halk pöfögése. Az egész falu kísértetiesen üres. Az utcán csak a 86 éves Rézi nénivel találkoztam, aki rögtön megismert, és a nyakamba borult. Anyám ügyvédje, és mindenki más is azt tanácsolta, hogy fogadjuk el a Népművelési Minisztérium ajánlatát, mely szerint az ebegényi házból szőnyi emlékházat és múzeumot csinálnak, a benne lévő bútorok, képek, stb. Megőrzésével. Felajánlották, hogy megveszik a házat, csak persze arról nem volt szó, hogy a pénzzel mi lesz. Nem valószínű, hogy egy vasat is kiengednének belőle, de ha bent marad az országban, az sem baj, mert Matyi szüleit és a szegény bányász unokabátyámat segíthetjük majd vele. Pest olyan szegény és koszos, hogy az már megható. Az emberek nagyszerűek, nem közönösek. Mindenki azt kérdezi, hát velünk mi lesz? A régi kérdés, mintha Magyarország lenne a világ közepe. A Pest-Zebegény út gyönyörű volt. Alig láttunk teremtett lelket, talán 5 lovat és összesen 3 libát 60 kilométeren keresztül. Ez volt az állatállomány. Gyerek alig látható, igaz, talán iskolában vannak napközben, de felnőttet se nagyon látni. A híres pesti nőkből egyet se láttunk. A Malév irodájában ült 1-2 szempillás, tupírozott szépség, talán ezek azok? A Váci utca síralmas. Egy vacak kis külvárosi zúg utca. Még a Balkánhoz se lehet hasonlítani, mert nem nyüzsögnek benne az emberek. A lakások, és főleg a lépcsőházak minden képzeletet felülmúlóan piszkosak. Minden kilincs letörik, ha hozzányúl az ember, vagy egyáltalán ki se nyílik. Ez jellemző mindenre. És az idegek ebbe a mindennapi bosszankodásba vesződtségbe mennek tönkre. Visszafelé jövet a Ferihegyen, a vám mindenhol minkat átkutat. A legnagyobb alapossággal a szomszéd szobában lefényképeztek minden kis nálunk talált levélcsücsköt vagy cetlit, meg apám régi bibliáját. És a feszületet, ami anyám ágya fölött lógott, és amit egyetlen emlékként el akartam hozni, mint tilos kegytárgyat elvették. Az egyházügyi hivatal külön engedélye kellett volna a kihozatalához. Na Nagyon megkönnyebbültünk, amikor 2 órai repülés után Rómában végre olasz állampolgári talajt éreztünk lábunk alatt. A franciaországi nyaralás megint előtérbe kerül, főleg azért, hogy veletek találkozhassunk és kibeszélhessük magunkat. Reméljük, Laci még nem ütemezte be máshogy a Júliust. Mindkettőtöknek sok csók és ölelés. Szeretettel, Zsuzsa.
1: 1967. március 3-a. Édes Zsuzsa Matyi, köszönjük szépen a február 24-i levelet. Röviddel Pestre repülésig után tudtuk meg a lesújtó hírt. Fájdalmamba tehetetlen harag vegyült. Az ember nulla. Minden a pecsétes papír. Pecsétes papírok miatt nem lehettek édesanyja ágyánál az utolsó percekben. De hát a képzelettel még nem bírnak a hatóságok. Édesanyja homályosuló szeme előtt bizonyára ott álltak maguk ketten, integettek, és talán azt is megérezte, amikor a dunai uszály pöfögésétől s harkály kopogástól kísérve a temetőbe látogattak. Szívből jövő részfétünket küldjük, Zsuzsa. A levele irodalom. Szemléltető, lényegre tapintó, megrázó. Emlékezni fogok rá. Maga így tud írni? Nem mondta. Tudja, mi döbbentett meg legjobban? Nem az üres zebegény, nem a leváló kilincs, nem a siralmas Váci utca. Az hökkentett meg legjobban, hogy a cseléd még mindig készcsókkal s a csizmát térden állva törölgetve fejezi ki szeretetét. Zsuzsa Matyi, fellángoltak a reményeink. Előérzettől indítva üresen hagytam Júliust. Igenis, átmehetünk 10-12 napra. Ismét előállok, mint paradicsomi kísértő, a gyönyörű szőnyegnéző románkori utazással Caen Bayeux egyben, Angers Poitiers 3 meghálással. S 7-8 nap a várúrnő heverő székeiben. De hát legeslegkésebb húsvét után tudni kellene, hogy megy-e a dolog júliusban. Aztán a bejelentése a rádióban, amit hétről hétre húzok. De meddig húzhatom? Nekünk július első fele lenne alkalmas. A napokat persze még lehet tologatni. Én a nagy hetet a protestáns konferencián töltöm Fontainebleau mellett. Még egyszer köszönjük szépen a nagyon elszomorító, de remekül írt levelet. Kész csókkal, csókkal, öleléssel. Cséh Laci.

1970. február 25-e. Drága Laci, jaj, jaj, jaj. Tegnap kaptuk meg Jelinek zord levelét, amiből kisül, hogy maga nem kapta meg az én több kilométeres beszámolómat. Január 20-án írtam, és azóta is várom, hogy maga feleljen rá. Az olasz postások talán azt hitték, hogy pénz van benne, és ellopták. Micsoda csalódás lehetett. Pedig abban mindenfélét írtam az itteni eseményekről, és a válaszát igyekeztem még siettetni is kisebb lapok eregetésével, például Vörös Sándorékkal, majd a vasárnapi törzstagokkal irattam alá levlapokat magának. Na de ezen nem múljon, én rögtön neki fogok egy újabb pletyka levélnek. A hivatalban csodálkoznak is, hogy milyen szorgalmasan verem a billentyűket. Csak nem tudom, hogy hol kezdjem. Biztonság kedvéért kezdem a végén. Múlt héten, hosszas vadászat után, Szabó Feri megtalálta Vöröséket, akik már pár hete Rómában voltak, de nem tudtuk a címüket. Pedig többen megjelentek a kocsmában azzal, hogy ugye ide fog jönni Vörös Sándor is. Mondtuk, hogy személyesen sajnos nem ismerjük, nem vagyunk mi minden írók, költők, festők ismerősei, de csak csóválták a fejüket, és meg voltak győződve róla, hogy mi dugdossuk előlük a Vöröst. A főkereső Tűz Tamás papköltő volt, akit biztos ismer maga, bár nem sokat vesz vele, ha nem, mármint személyesen, mert versei között vannak nagyon szépek, legalábbis nekem tetszettek. Szóval Szabó Feri boldogan telefonált, hogy a vatikáni rádió részére interjút csinált Vörössel. Miután az itteni Magyar Akadémián és követséggel letagadták, hogy itt lenne, Feri az akadémia lépcsőjén véletlenül találkozott vele. És Vörös hajlandó volt interjút adni, az akadémiai igazgató beleegyezésével. Feri nagyban tanulmányozta előzőleg a maga remek interjúját, amit annak idején azt hiszem az Új Látóhatár közölt. És egyik délelőtt megcsinálta a beszélgetést. Amikor együtt ebédeltek, Feri említette neki a Triznya kocsmát, mire Sanyi, aki most már Sanyi lett mindnyájunknak, rögtön mondta, hogy hű, a Csé Lacitól sokat hallott rólunk, és szeretné megismerni a kocsmát. Kösz, Laci, ez nagyon jól jött, mert írtó boldogok vagyunk, hogy ezt a bóbos bankát a kedves szelíd csipogásával megismerhettük. Mert Vörös tényleg nem számítható a hétköznapi emberek kategóriájába, inkább egy kisé kótyagos madár. Rettentően megszerettük, és az Amit is, az is egy fura lény. Az egész úgy volt, hogy meghívtam őket vacsorára. Vacsi után feljött Vera, és Békés Gellért is, de látszólag ők nem élvezték annyira Vörös Sándort. Igaz, hogy akkorra már kisé be is volt csípve. De nekünk nagyon rokon szenves volt, sőt, rokon lélek.

Dénes Tibor, Genf, Gellért felkérésére írt egy cikket Márai 70. szülinapjára a Szemlének. A cikk így kezdődik. Temetni jöttem, nem dicsérni. Ez nem vicc, ez valóság. Gellért persze addig nyírta, szabdalta, forgatta ki és be a cikket, amíg kijött belőle valami épp kézláb dolog, bár még nem láttam. De ezt a shakespeare-i mondatot kinyírta belőle, pedig erre volt építve a nagy stílű szülnapi felköszöntő. Na, most már szaladok haza, kiplegykáltam magam, most magán a sor. Sok szeretettel öleljük, csókoljuk, Zsuzsa, Matyi.

1970. május 21-e. Édes Zsuzsa Matyi. Holnap indulok szabadságra, de nem akartam válasz nélkül hagyni május 9-i levelét, amit szívből köszönök. Olyan jól esik a reggelim, ha leveleivel együtt fogyaszthatom. Egy korty tea, egy harapás pirított vajas kenyér, 5 sor zsuzsa. Sehonnan sincs jó hírem, legkevésbé a maguk tájáról. Például vajon mikor ér oda ez a levél? S odaér-e egyáltalában? Úristen, hogyan lehetne visszafordítani az időt 1950-re az Anno Santo-ra, amikor haltak meg a szorgalomtól, s betű szerint maguknak építették az országot, felépítették a romokból. Hogy szerettem, s becsültem őket. Kár volt megérnem a förtelmes változást, s de jó, hogy Bözsi már nem érte meg az ő olasz imádatával. S rosszak a hírek hazulról. Persze nincs igazi terror, de a fiatalság még nagyobb reménytelenségben él, mint a kinti. Tüntetés helyett maguk baroskadnak, tengődnek lelkileg, vágynak ide, nem tudom mi a fenének, s a külföldön élők között megint szaporodnak a láncos kutyák. Értesülésem szerint azok vagyunk mind a ketten. Én, mert ellenséges rádiónál dolgozom, figyeli a sztálinista szöveget, maga, mert könyveket osztogat, s közben nyilván államtitkokat csalogat ki absztrakt festőkből. És mondjam, hogy csak rossz hírekkel foglalkozom a műintézetben, egy tébolyult világ híreivel. 1972-re várom a katasztrófát. Nagy K-val. S rossz hírem van magukról, a kutyafáját. Gyógyítsák meg már az orvosok Matyit. Azelőtt januárban tudták a nyári programot, idén még májusban is tanácstalanok. Legjobbat, érzésem szerint, egy eldugott olasz halászfalu tenne Matyinak. Mi lenne, ha Apuliára sandítanának? Az utolsó szöglet, ami talán még nincs megszállva. Ír a Kíc sírról, ahol Matyi sztrájkolva üldögél és majszol, ír a Villa Lantéról. Mind a kettőben van a római muzsikában, amely úgy látszik mégis megszületik. Noha, mint tudja, nem én adom ki. Úgy értem, nem a magam költségén. Már annyiban van nekem is, mint egy tisztes honorárium. Le kell írni, Zsuzsa, a kinti magyar könyvkiadást. Le. Borzasztó szégyen. Az amerikaiakról pedig minden rémhír igaz. Még magában az Egyesült Államokban sincs pénz, egy vas sem, közép- és kelet-európai célokra, szovjetológiára, lengyel, magyar, cseh kultúrára, stb. A dal le van játszva. Azt hiszem, írtam már, hogy 2 utat is lemondtam. Ősszel mehettem volna előadói útra Amerikába, s Kanadába, s mehettem volna Erdélybe. Amerikához végképp nem volt kedvem. Erdélyhez meg nincs bátorságom egyedül. Úgy értem, élettárs nélkül. Márpedig az nincs. Partner sincs. Mind várom a csengetést az ajtón. Hát, ha visszajön Bezsi. Borzalmasan egyedül vagyok. Hát így élünk. Mindkettőjüket nagy szeretettel öleli, csókolja Cséh Laci.

0: Róma Summus Amor. Csészabó László és Szőnyi Zsuzsa levelezéséből Győri Franciska és Végvári Tamás olvasott fel. Zenei szerkesztő Szakács Emese. A felvételt Kónya Csaba és Göbjös Tamás készítette. Szerkesztő Kulcsár Katalin. A műsort Sáros Pataki Zsuzsanna rendezte.
1: A felvételt 1999-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, december 20-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.

0: Kosztolányi Dezső versét Gábor Miklós olvassa fel.
1: Marcus Aurelius. Sárgán hever itt a középkori Róma, de lángol az alkony, mint véres oroszlán. S te fönnlovagolsz még a Kapitólium ősi tetőjén, Marcus Aurelius. Bronzfejű Cézár, aranyszakállú, vakragyogású szobor szemeiddel őrködve vigyázol, s én állok előtted. Császári felség, emberi nagyság, roppant pogánság örök igazza, bamba tömegből visszahúzódó, trón magasában egyedül élő, koldus imperátor. Nem kancsal apostol, nem zagyva keletnek elmebetegje, fönséges írótárs, együtt a szív és fő, fájdalom és bölcs messzetekintés. Elhagyatott te sanyarú földön az, aki él, és az, aki fél, és látja a törvényt reszketve, de higgadt léptel megy a sírhoz, az értelem égő lámpája kezében, megvetve mi barbár, mindazt mi hazugság. Semmi, ami barbár, nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú. Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel rádión beszélnek, a jósok, a boncok, a ferde vajákos, ki cifra regéknek gőzébe botorkál, csürhes ilányok, kik csalva, csalatva egy jelrel lehulnak, s úgy fintorog arcuk, mint a bolondé. Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell, őt szeretem, ki érzi a földet, tapintja merészen a görcsös, a szörnyű medúza valóság kőiszonyatját. Szól, ez van, ez nincsen. Ez itt az igazság, ez itt a hamisság. S végül odadobja férgeknek a testét. Hős kell nekem. Ő, ki déli verőben nézi a rémet. Hull könnye a fényben, és koszorúja izzó szomorúság. Messze vagyok már, messze röpültem, messze az olcsó híg dudaszótól. Dél és nyugat között csapong az én lelkem, mindig szabadabban. Állarcomat itten elvetem, aztán újra felöltem. S járok mosolyogva, tanulva a tűrést, a hosszú alázat gőgös erényét, szenvedve a mocskot, rejtve riadtan, rongyokra szakított, császári palástom. Hadd emelem föl, hadd emelem hát tiszta, hitetlen, kétkedve cikkázó, emberi pára lelkem te feléd most. Kijöttem a Pannón halmok alól, s élek a barna Dunának, a szőke Tiszának partjai közt. Jaj, hadd emelem föl még egyszer a szívem testvéri szívedhez. Marcus Aurelius.
0: Kosztolányi Dezső Marcus Aurelius című versét Gábor Miklós olvasta fel. A felvétel 1982-ben készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Föld, föld. Márai Sándor emlékezései.
3: Látni a múló, egyetlen és érthetetlen élet omlatak partjait és az égtájakat. Látni azt, amit a kolumbuszi hajó árbóc kosarából látott a matróz gyerek, mikor hajnal felé izgatottan és rekedten kiabálni kezdett. Földs! Földs!

0: Felolvassa Kertész Imre.
1: Egy külföldi meghívás 1946 telén módot adott, hogy Svájcba, sonnan Olaszországba és Párizsba utazzam. Csoportos meghívás volt, közönséges halandó számára abban az időben bajos volt másképpen útra kelni, de elfogadtam, mert sürgősen szükségét éreztem, hogy levegőt változtassak. Számomra ez az út fagyos, didergő, vessző futás volt. A svájci határőr olyan ellenséges gyanakvással nézegette a magyar útlevelet, mintha minden utas, aki onnan túlról érkezik, kém, valutacsempész, kommunista ügynök, vagy kábítószerkereskedő lenne. Vagy egyszerűbben bacillus gazda. És ebben a gyanakvó feltevésben talán volt is néha valami igazság. Mégis. Megint egyszer itt volt Svájc, a terülyasszalkán bősége tapintható valóságban. A villanyfényes utcák, a kirakatokban a remek mívű órák, a járda mentében hanyagon odaállított kerékpárok, és a vasfüggönyös túloldalról érkezett utas kénytelen volt arra gondolni, mit adna érette egy orosz, ha a zabra lehetőségnek ezt a pazar bőségű kiállítását megpillanthatná. Itt volt a semleges Svájc, amely a nagy veszélyek és alattomos kísértések között is becsülettel állta meg a helyét, és nem éreztem jól magam Svájcban. Jártam a kisepert, ragyogó kirakatokkal ékes svájci utcákon, és úgy éreztem magam, mint akit megloptak. Mint ha tapogatni kellene a zsebben, megvan-e még, mi is? A humanizmus. Most, amikor megint eljutottam nyugatra, ez hiányzott mindenből. A valóságból, a könyvekből, az emberek kérdéseiből és válaszaiból. Hát ez kiveszett, gondoltam szórakozottan. A humanista kiveszett Európába, mint a lengyel erdőkben a bölény. Európában már mindenki gyanús, aki hisz az emberben. Vajon mit akar, amikor még hisz az emberben? Valóságos idegválságban jártam és keltem a Zürichi utcákon. A szállodát jól fűtötték, de engem nem fűtött itt belülről semmi. Gondoltam arra, hogy megszakítom az utat, idő előtt hazautazok a fagyos, megszállott, nyomorúságban tengődő Budapestre. De aztán maradtam, és vigasztaltam magam, hogy Európa számomra nem csak humanizmus, ami nincs többé, hanem mindaz, aminek emléke a háború paralizált darvadozásában is felrémlett néha. Volt egy szenvedélyes Európa, amikor az emberek nem csak tudni, hanem lelkesedni is akartak, mert műveltséget akartak, és szenvedély nélkül nincs műveltség. A kalandot, amiből művészet lesz, vagy tragédia. A szellem szalonspiccét és a kristálycsillogással megfogalmazott gondolatokat. A bölcsen, harmonikusan öregedett, remek mívű városokat, ahol emberek éltek, akik nem csak lakni akartak a házakban, hanem élni is. Akik nem hitték el, hogy a műtrágya éppen olyan fontos, mint a kontrapunkt, és a zsenit nem a tőzsdén jegyezték, mint a vágó marhát, mikor felmegy a hús ára, hanem az ellenálláson mérték, amit a zseni elsőrendűen felidéz. Egy szóval, de milyen hatalmas szóval, volt egy másik Európa. Meg kell keresni, így biztattam magam. És elutaztam a fűtött semleges Svájcból a fűtetlen, rendetlen, legyőzött Olaszországba. Akkor fellélegeztem. Minden ismerős volt itt, emberibb és őszintébb, mint Svájcban, ahol a lakosság jelesre vizsgázott történelemből. Az olaszok legalább nem bizonygatták, hogy ártatlanok. Természetesen mindenki, akivel szót váltottam, ellenálló volt, de ugyanakkor legtöbbje készséggel vallotta meg, hogy 25 éven át, csekély kivétellel, majd mindenki fasiszta volt. Ezen felül szegények voltak, a vesztett háború cafatos nyomorúsága rikított az utcákon és a lakásokban, és talán éppen ezért szívesek és emberiek voltak. Rómába utaztam, onnan Nápolyba. Sütött a nap. Ennek a napsütésnek emléke elkísért a további úton, velem jött haza Magyarországra, ott is világlott a sötét időben, ami következett. Később visszaemlékeztem erre a fényre, erre a hívásra, és amikor megint útra keltem, akkor már úgy, hogy ne térjek haza többé, egyenesen ide utaztam. A fénybe, a tiszta fénybe, a sötétség eszelős homályosság után, vissza a fénybe, ahol nem lehet csalni, nem érdemes hazudni, ahol minden sugárzik, az igaz és a hamis, szembenézni a fénnyel, ami innen áradt ki valamikor régen a homályos vad Európába. Megnyújtóztam az olasz dombtetőn a fényben, és elutaztam Párizsba. A francia határon kevés hiány lecsuktak, mert a vámőr minden avit ruhadarabom aggályosan szedte szét, és tudni akarta, nem csempészek-e valamit. Mit is? Nem tudom. Amit általában csempésznek azok, akik a fényből a homályba utaztak. A vonat késő este érkezett a fényvárosába. Párizs sötét volt és didergett. Mindenki vérfagyasztóan udvarias volt. Mintha mindenki állandóan kényszeredetten másról beszélne. Mindenki bizonygatta, hogy ártatlan és győzött. A valóságról, hogy Európa egészében elvesztette a háborút, nincs többé győztes Európa, lehetőleg nem beszélt senki. Rideg udvariaskodás volt a viszontlátás Párizzsal, semmi más. Az emlékek, az ifjúság vándoréveinek kötképei, nosztalgikus találkozások halványan derengtek. Ez meglepett, mert mindent, ami döntően, lényegesen élmény volt az életemben, itt éltem meg Párizsban. Akkor fiatalon, mint most deres fejjel, a választ reméltem Párizstól. Feleletet az otthoni kételyekre. De Párizsban nem válaszolt és nem változott senki és semmi. A nagyváros, mintha zsibbat merev görcsben élte volna túl a háborút. Úgy tetszett, Párizsban és mindenfelé a nyugaton, az emberek ott akarják folytatni az élet cselekményét, ahol a háború előtt félbeszakították. Ugyanazok a dermedt szakások, szuvas nézetek, megcsontosodott rögeszmék vicsorogtak mindenfelé. A legnagyobb szerencsétlenség, ami eddig az emberi fajtát sújtotta, a második világháború, ez a méreteiben és a rombolásában is apokaliptikus katasztrófa, mintha meg sem érintette volna a nyugati ember lelkiismeretét. Sehol nem volt nyoma erkölcsi számvetésnek. Mint emberöltő előtt, most is megint békeszerződéseket szövegeztek Párizsban, és mint emberöltő előtt makacs és konok rövidlátással, megint szétszabdaltak térképeket ollóval, sanda statisztikával és szájaló propagandával bontottak föl történelmi egységeket, történelmi gazdaság és kulturális közösségeket. A nyugat megint biztonságot akart minden áron, mert senki nem tanult, és senki nem akart tudni arról, hogy erőszakkal és célzatos tényferdítéssel nem lehet biztonságot szerezni. Mindenki ugyanazt szajkolta, mint a háború előtt. És senki nem beszélt arról, hogy a történelem nagy áramlása már elhaladt Európa partjai mellett. Több hetes, didergős párizsi körséta után, elutazás előtti este elszántam magam, hogy még egyszer, utoljára elzarándokolok a Montparnasse-ra, a művésznegyedbe, ahol negyedszázad előtt, éveken át azt a zavaros, kalendáriumi értelemben pontosan nem definiálható életszakot éltem meg, amit később így nevez az ember ifjúság. A hely, a körülmények, minden különösen ismerős volt, és ugyanakkor baljósan idegen. Olyan, mint negyedszázad előtt, amikor mindennapos törzsvendég voltam a domban. Körülnéztem, és azt a borzongást éreztem, amit a déjà vu káprázatának szorongásában érez az ember. Mindezt nem csak megéltem egyszer, hanem a jelenben egyidejű valóságban újra élem most. Rendeltem egy pohár szeszt, mert szükségem volt szíverősítőre. És vettem a Rikkancstól, aki éppen erre csoszogott egy esti újságot. Olvasni kezdettem a nagybetűs címeket. aztán végig, hosszában és keresztbe az első oldalt. Érdekes olvasmány volt. Vannak napok, amikor minden, a személyes és a világi történés összevág. Amikor a történelem magánügy lesz, kézzelfogható személyes valóság. A párizsi bulvárlap esti kiadása nagybetűs címekkel jelentette, hogy ezen a napon, 1947. február 10-én délelőtt, a francia külügyminisztérium egyik pompázatos termében aláírták a békeszerződésnek nevezett diktátumokat, a magyar, a finn, bolgár, román és olasz kényszerokmányokat. Mint hogy engem a magyar békeszerződés érdekelt, azt olvastam elsőnek betűzve. A tények többet érnek, mint az álmok, sóhajtotta a nehéz órákban Anglia miniszterelnöke Churchill. Ezen a napon megszólaltak a tények. Erdély, a magyar felvidék és délvidék megint elszakadt az ezer éves államközösségtől. Egyetlen reménység világította át a békediktátumot, a szovjet csak addig tarthat fegyveres erőt Magyarországon, amíg megkötik Ausztriával a békeszerződést, aztán ki kell vonni az ország területéről az összekötő szovjet haderőt. Ha ez megtörtént, talán meg lehet kísérelni azt, amit a kommunisták kétszer, 1919-ben és 1945-ben meghiúsítottak, egy korszerűbb, emberségesebb magyar társadalmi együttélést. Ez volt az este, amikor az ember azt hiszi, sok tévejgés, keserű tapasztalatok után tisztábban látja a sorsot. A személyes lehetőséget és a személy fölötti esélyeket, két sötétség között a valóságot. Ez volt az este, amikor döntenem kellett, visszamenjek-e a nyugatról Budapestre. Értelemnek, megfontolásnak kevés szerepe van az ilyen döntésben. Az életről kell dönteni, a személyes, egyetlen és jóvá tehetetlen valóságról, az egyéni sorsról, nem a hazáról, nem is arról, hogy mennyi közösségünk van a nemzettel. Az este ködös volt. Párizs hidegen parázslott a zúzmarás ködben. Mi várt otthon Magyarországon? Egy megcsonkított, kivérzett ország. Orosz katonai megszállás, aminek talán vége lesz egy napon, de addig. Egy nyelv, amelyet 10 millió ember beszél, senki más nem érti. Mi várt itt nyugaton, ha kümmaradok? Egy Európa, amit a nyugatiak másképpen értelmeztek, mint mi, labá, vagyis amott, ahogy fölényesen és leereszkedő arroganciával emlegettek minket a nyugatiak. Vidéki származék vagyok nyugaton, mert magyar vagyok. Egyéni sorsom alakulhat tetszetősen. Ez nem változtat azon, hogy örökké csak megtűrt, eltűrt, befogadott idegen leszek itt. Rendeltem egy pohár pálinkát. Kitűnőek a francia pálinkák. Egyszerre hevítik át az agyat, az idegeket, begyújtják a tudatot, mint a villanyszikra a robbanó motort. Ez az ármányák is kitűnő volt. Felhajtottam egy kupicába, és rendeltem még egyet. Igen, a francia szesz kitűnő. Meleg vérhullámzást indít el az agyvelőben. Hol a helyem? A kiégett, süketre hazudott nyugaton? Hogy menjek vissza Magyarországra? Mi várt otthon? A haza. Nem volt kedvem fogadkozni, hitegetni magam. Nem hittem abban, hogy a haza vár. De vannak pillanatok az életben, amikor egészen csendesen választ hallunk, üzenetet. Ez is ilyen pillanat volt. És a válasz most is csendes volt. Vissza kell menjek Magyarországra, ahol nem vár senki, ahol nincs szerep, sem hivatás, de van valami, ami számomra az élet egyetlen értelme, a magyar nyelv. Ezt megint egyszer minden következménnyel megértettem. Mert engem fiatalon és aztán deres fejjel két világháború után igazán alkatian, szőröstül, bőröstül soha nem érdekelt semmi más, Csak a magyar nyelv és annak felsőfokú teljessége a magyar irodalom. Egy nyelv, amelyet az embermilliárdok között 10 millió ember ért, senki más. Egy irodalom bezárva ebbe a nyelvbe, amely hiába volt nemzedékek hősies erőlködése, soha nem tudott igazi valóságában szólani a világhoz. De ez a nyelv és ez az irodalom nekem a teljes értékű életet jelentette, mert csak ezen a nyelven tudom elmondani, amit mondani akarok. És csak ezen a nyelven tudom elhallgatni, amiről hallgatni akarok. Mert csak akkor és addig vagyok én, amíg magyarul tudom megfogalmazni, amit gondolok. Például 1947. február 10-én éjjel a felismerést, hogy számomra nincs más haza, csak a magyar nyelv. Ezért sürgősen vissza kell mennem Magyarországra. Ott élni és várni, amíg megint szabadon lehet írni. Kocogtam a pálinkás pohár aljával a bádogasztalon, hívtam a pincért, mert egyszerre sürgősnek éreztem, hogy fizessek és útra keljek. Korán reggel indul a vonat. Hová? Vissza a magyar nyelvbe. Amíg a taxi a szálloda felé robogott, a párizsi éjszakában megszólalt egy hang, amely türelmetlenül kérdezte. Mikor indul már keletre ez a vonat? A vonat pontosan indult. Aztán lassan, szuszogva döcögött végig a fagyoskodó, ínséges Európán, és gyakran megállott, hosszan vesztegelt a havas állomásokon. Az Enszi híd határvonalán, az orosz megszállási zóna peremén belépett a fülkébe a szovjet járőr, és az útlevelet kérte. Nézte az útlevelem, vizsgálta a fényképet, és jól megnézett engem is, akit a fénykép ábrázolt. Aztán, szótlanul, de udvariatlanság nélkül, visszaadta az útlevelet, kezét kucsmája pereméhez emelte, szalutált, behúzta maga után az ajtót, és odébb ment. Néztem utána, és arra gondoltam, hogy ez a katona ellenség. Sok irtózatosságot művelt Magyarországon, és lehet, hogy sok kegyetlenséget hoz még számunkra a jövőben is. De bizonyos. Ez az orosz katona kirabol, talán megöl engem a magyart, de nem néz le. Számára én nyugati ellenség vagyok, aki tönkre tesz, de nem néz le. Ez nem volt sok úti vásár fiának, de mégis valami.
0: Föld, föld. Márai Sándor emlékezéseit felolvasta Kertész Imre. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
2: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2000. február 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Csikos Sándor mond verset.
3: Ignazio Butitta. A béke. Ó, láttam én szép ajkán Máriának a békét, és szökhaján is láttam kisfiának a békét, és égen földön láttam, hol kiáradt a békét. Hallottam én őt énekes madártól, s álmatlan csöndjén éber éjszakáknak. Ott ült a fák hajába szépen, leszállt a földre is becézni a füvet, fürözteni csigrát, ápolni mély-mély gyökeret is ott lent. Őt láttam én karámok négyszögén is, ahol a bárány fehér szőrét cirógatá meg, s a marha bőrét, s szelíd birkáknak vastag, sűrű gyapját. És táncra is kelt a bojtár gyereknek könnyű sípszavára. Láttam, bejárt a fényben a mezőket, hője átjárt a rejtekét nyulaknak, a rókák lyukát is, s a baromfiolban melengette a kotlós szárnya alját. Beszökött a házba, s az emberek álmát eltöltés sugárral elrendezte a függönyt is a bölcsőn, s munkába fáradt népek feje alá gyűrte a vánkost. S a temetőn is láttam őt, a békét. Letérdepelt ő a keresztek mellé, holtakhoz szólt a földbe hangtalan, karolta őket ott len kartalan, s könnyeiket szárogatta lágyan, keszkenőtlen. S láttam hajnalonta, hogy oszlatta az éjjelt. A világ minden ablakát kitárta erőinek fényes varázshatalma. Csókot dobott a napra, csókot a csillagokra, madarat dalra költött, friss csobogásra csermeit. A szellőt sóhajokra és szóra a harangot, az aklot kinyitotta, a mozdonyt füttyre hitta, a tüzet lobogásra, a motort robogásra, az embert új utakra, friss jó reménységre. Béke. Fehér melléből anyám kiskoromban engem tevére táplált. Béke. Az ő szemében téged láttalak, s rólad beszélt a csókja. Béke. Vigyázó két kezeddel te tanítottál járni. Béke, te ébresztesz föl reggel, hogy este majd elaltas. Béke, ki mindent adsz, s el semmit sem veszel. Hagyj engem el, de öleld jól át az egész világot. Csak ezt a vérködöt, mely rajta terjedez, fút szét felőle. Anyácskák térden állva, fiacskák karkitárva, zokogva szólongatnak. A férfiak meg égre tárt karokkal kiáltják. Béke! A kerek eget, a kerek világot, borítsa hát be fehér galambszárnyad.
2: Ignácio Buttita a Béke című versét Rólai Mihály András fordításában Csikos Sándor olvasta fel. A felvétel 1985-ben készült, és legutóbb 2001. szeptember 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os, és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Erről is beszélt Pakson a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása, az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter, szintén a Dunaparti városban. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, ők tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rászoruló családok iskolakezdését segíti a Tisza párt. Az országgyűlési frakció tagjai több településen gyűjtöttek tanszereket. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy a kormány idén gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek számára. Az első részletet holnap kapják meg a szülők. Meghalt Fájloni Donatella, zongoraművész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőként, majd az opera művészeti főtitkáraként dolgozott. Fájloni Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos száraz az idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb, 14 óra 4 perc.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha rúnákat faggatsz, válogatás a középkori izlandi irodalomból, valamint modern izlandi írók műveiből.
6: Izland számomra szent talaj. Emléke folytonos háttere dolgaimnak. Nem számít, hogy ritkán emlegetem, mégis ugyanolyan fontos része életemnek. Írhatok olyasmiről, amelynek semmi köze Izlandhoz, mégis közel járok hozzá. Izland semmihez sem fogható. Létem állandó része. Háttérnek neveztem, igaz. De azt is mondhatnám, hogy Izland a hegyek csúcsát beragyogó napfény, akkor is, ha a nap már a látóhatár mögé bukott.
7: Odin a modern angol száz líra nagy alakja vallott így Izlandról 1964-ben. A kínálkozó közhelyek erről az országról, a viking múltat megőrző ságák, az ősi germán kultúrát borostyánkőként rejtő folklór és Nibelungkör, az Amerikát Kolumbusz előtt 500 évvel felfedező hajós Leif Erikson, a vulkánok, gejzirek és gleccserek hazája, Werner regénye az utazás a föld középpontja felé, vagy a tőkehal háború. Lássuk, honnan származik a ragyogás vízfénye Odin szívében. Izland Európa legnyugatibb állama. Lakói a népvándorláskor végén a magyarok letelepedésével szinte egy időben a szigetre vándorolt skandinávok, főként norvégok közül kerültek ki. Szép hajú Heraldur egyeduralmi törekvései a közelgő feudalizmus elől hajóztak át Izlandra háznépükkel, lovaikkal, birkáikkal és tehenükkel a hosszú, kecses, fedetlen viking hajókon. Hagyományos életmódjukat a germán törzsi szabadságot őrizték. A honfoglalás 870-930 között zajlott le. Ettől kezdve minden nyáron együtt sátorozott a mindenki gyűlésének, Alþingnak nevezett izlandi országgyűlés, mely területi elven a közvetlen demokrácia szabályai szerint működött. Bonyolult, fejlett és szóbeli hagyományban őrzött törvénykezést gyakorolt. Körülbelül 300 éven át őrizték meg az izlandi néphatalmat, közben 1000-ben önként felvették a kereszténységet, elkerülvén a feudális tagozódást és a vallásháború pusztításait. Ez az időszak nem csak az izlandi társadalom, hanem az irodalom aranykora is, amely az eddikus és szkáldikus költészet és ságák mellett tudományos műveket, jelentős fordítás irodalmat szült Európa legősibb élő irodalmi nyelvén, ugyanakkor a társadalom olyan egységes kulturális szintre emelését teremtette meg, melyhez foghatót sehol nem találunk a középkori Európában. Ez az a kor, amely a fényt sugározza. Hatása az izlandiak máig élő demokratikus szellemében, egykor a természettel, mostoha körülményekkel, ma az amerikai katonai befolyással és az inflációval szembeni hősies küzdelmében, kultúra és hagyományőrző erejében csillan vissza. Lássunk néhány példát abból az évszázadok alatt szervesen épülő irodalomból, amely a 20. századi alkotásokban sem szakad el a hagyományoktól, s amelynek az izlandi írók és költők szerint fennmaradásukat köszönhetik. A 13. századból származó Codex Regiusban 35 különféle ősi mítikus versekből és legendás hősökről szóló költeményekből álló gyűjteményre leltek az úgynevezett verses eddára. Mindazt, amit a kereszténység előtti germán hiedelmekről, szokásokról és világnézetről tudunk, főképpen ebből a forrásból ismerjük. A Völsung monda elemeivel kapcsolatos hősi epikai rész nyomán írta Wagner Nibelung gyűrű néven ismert 4 operáját. Most azonban a verses Edda mitológiai versei közül hallunk részletet. A Jósnő jövendőlése című látomás a világ kaotikus kezdetétől az aranykoron át annak pusztulásáig jelenít meg képeket. A tűzben és vízben elsüllyedő világot, az istenek alkonyát új világ születése követi, ahol az istenek és emberek békében és boldogságban élnek. A vers körülbelül 1000 körül keletkezhetett, szerzőjét nem ismerjük, de névtelenül is az északi középkor legkiemelkedőbb költő lángelméje. A keresztény utolsó ítéletről és feltámadásról már hallania kellett, amikor a pogány világ folyamatos és szerves egészének költői vízióját olvasztotta össze ezekkel az elemekkel, hogy a kereszténységet, mint politikai megoldást önként vállaló izlandi közönség ízléséhez idomuljon. A képek nyilván Izland vulkánikus tevékenységével kapcsolatos tapasztalatokból táplálkoznak. Olykor azonban az atomhalál sötét lehetősége is társul a réges-régen megírt sorokhoz.
8: Testvér testvérre gyilkolva tör, unokák lánca széthull lazán, bártkor, kardkor, pajzsok bédülnek fergetekkor, farkaskor, fuvalla világ vég, nincs irgalom többé egymás iránt. Yggdrasil fája felhőkig inog, viharzik a vénkőr is, kitör az óriás. A nap elfeketül, a föld tengerbe hull, zuhannak az égről az égő csillagok, láng örvényli körül az életadót, táncol a tűz az ég tetejéig. Látom, merül már másodízben tengerből a föld friss füvekkel, zuhatagok, sas szál fölöttük a hegytetőn halat vadászva. Gyűlnek az ászok az ída mezőn, szólnak a félelmes földabroncsról, merengnek ott messzi dolgokon fenséges Ódin ős rúnáin. Ott csillognak a csodálatos aranytáblák ismét a fűben, övék volt évek ős hajnalán. Vetetlenül virul a föld majd, a baj mind jó lesz. Mit hallanátok még?
7: Ez a költészet nem ismeri az édesen muzsikáló sorvégi rímeket, hanem keményen ropogtatva ismétli a szókezdő mással hangzókat, vagyis alliteráló költészet, amelynek tömörségét roppant bonyolult metrikai szabályok teremtik meg.
8: Parázsról parázsra, pattan lángtól lángig, lobog a tűz lohattáig, emberről emberre száll a szó hatalma, remeteség, restelméjűség.
7: Ezek a sorok az eddikus költészet egyedülálló darabjából, a magasságos mondásaiból valók. Az aforizmák, közmondások és bölcsességek megverselt sorozata leírja és előírja a vikingkori közember viselkedését, ha vándorúton jár, vendégeskedik, asszonyokkal keres kapcsolatot, avagy netán a kard élét, vagy a háborgó tengert kívánja elvarázsolni. A benne rejlő észjárás világot járt, széles látókörű humanistáké, azoké a szabad férfiaké, akik 300 esztendőn át megőrizték Európa egyetlen paraszt demokráciáját a környező feudalizmus ellenére. Figyeljük meg, hányszor hivatkozik a vers észre, okosságra, józanságra, tapasztalatra és tanácsra, amikor az országgyűlésbe lovagló parasztok új társadalmi helyzetekhez való alkalmazkodását segíti. E költők, akik egyben tanyásgazdák vagy vikinghajósok is, nagyra értékelik az önismeretet és az emberismeretet, amely a vikingkor egyetlen maradandó értékéhez juttatja őket, a jó hírnévhez, a nemzet hagyományaiban való tovább éléshez.
8: Ne kérkedjék nagy szóval, ki vendégségben ül, de vigyázón viselkedjék, ki finoman fukarszóval felel a gazdának, kára annak nem esik, mert soha senki biztosabb barátot nem bírt a saját fejénél. Az ész mértéke legyen a középszer, árt a túlzó bölcsesség, legjobban él, aki jól érti, mit tud, mit nem. Kiki megmosdottan menjen a népgyűlésbe, ruháját ne röstelje, se nadrágját, se nyűd bocskorát, de lovát se, ha nem övé a legjobb. Nyugtával a napot, holtával az asszonyt, suhantával kardodat, ha férjhez vitték a lányt, ha átmentél a jeget, ittával sörödet. Amint senki se bízzé, korán szökkent kalázban, koraéred gyerekben. Jó idő kell a kalásznak, érett ész a gyereknek, mi kétséges mindkettő. Ha rúnákat faggatsz, jóslatos jeleket, Istenek igéjét, költők kiáltását, válaszul mit veszel, hallgatni hasznos. Meghal barom, meghal barát, meghal maga is az ember, egy valami él, míg a világ híre halottainknak.
7: A sokféle szóbeli és írásbeli hagyományt névtelen szága írók ötvözték össze. A történeteket a 13. században írásban rögzítették. A műfaj ezzel új életszakaszba, az írott művekébe érkezett, a közbeszéd egyszerűsége a könyvek nyelvének gazdagságával olvadt össze. A szágákra mégis jellemző, hogy eredetileg elmondásra születtek. A hosszú, téli sarköri éjszaka sötétjében lobogó tűz mellett elhangzó történetek az izlandi nép közkincse voltak. Közönségük tudására és kulturális közreműködésére számítottak, és joggal, mivel a szágák hallgatóságának műveltségi szintje kiegyenlítettebb volt bármely más európai társadaloménál. Ezeknek a középkori tanyás parasztoknak legtöbbje írni-olvasni tudott anyanyelvén. Jellemek leírása helyett az aktívan résztvevő hallgatónak vagy olvasónak a hősök tetteiből és szavaiból kell a mély lélektani tudással rajzolt típusokat megalkotnia. A világirodalom egyik legtökéletesebb novellája, a Hrafnkell szaga, egy büszke és basáskodó nemzetség fő története, aki gyilkosságot követ el, rátartiságáért nagy megaláztatást szenved, pöre az országgyűlés elé kerül, ahol lávasziklák alatt sátorozó, szabad ég alatt gyülekező izlandi parasztok szolgáltatnak igazságot. A történet végére Hrafnkell bölcsebb és jobb emberré válik. Hallgassuk meg a műből azt a jelenetet, amikor a megölt ember idős apja, Thornbjörn és rokona, Saumur az országgyűlésbe érkezettek között keresnek pártjukra álló férfiakat, és szinte góbé észjárású tanácsot kapnak, hogyan szerezze meg a gyászoló apa egy kiváló derék ember Sorgeir együttérzését és támogatását. Az ötlet fogalmat adhat a szágák gyakran csellel élő, realista légköréről, a tanácsot Sorgej testvére Sorkedl adja.
6: Annyit minden esetre megígérek, hogy inkább leszek a pártotokon, sem mint ellenetek, mondta Sorkedl. Elismerem ugyanis, hogy kötelességtek közeli rokonotokért pört indítanotok. Eredjetek ház Sorgeir sátrához, és menjetek be. Az emberek még alszanak. A sátor legmélyén megláttok majd két keresztbe fektetett hálózsákot. Az egyikből én bújtam ki az előbb, a másikban azonban ott alszik öcsém, Sorgeir. Amióta itt van a népgyűlésben, egy akkora kelés támadt a lábán, hogy aludni is alig tudott tőle. De ma éjszaka felfakadt a kelés, és kifolyt a nedve. Attól fogva aztán tudott aludni is, bár nagyon tüzel még a lába. Ezért kidugta a zsákból, és rátámasztotta a zsák talpfájára. Az öreg menjen be elsőnek a sátorba, azért ő, mert olyan vénnek és vaksinak látszik. Ahogy aztán odaérsz a hálózsákhoz, ember, folytatta Sorkiedl, elkezdesz toporogni magad körül, majd ráesel a zsák talpfájára, elkapod Sorgeir bekötözött hüvelykujját, és megrángatod. Aztán majd meglátod, hogy hogy fogadja. Lehet, hogy a javunkat akarod, mondta Samuel, de ezt a tanácsot nem fogadhatjuk meg. Akkor pedig válasz, mondta Sorkiedl, mert ha nem teszed meg, amit mondok, ne számíts a segítségemre. Legyen hát úgy, ahogy tanácsoltam, mondta Samuel az öregnek. Ekkor Samuel és Thornbjörn elindult, majd belépett Sorkiedlék sátorába. Odaben még mindenki aludt. Rögtön meglátták, hol alszik Sorgeir. Az öreg Thornbjörn ment elől, majd elkezdett hevesen toporogni, és ahogy odaír Sorgeir hálózsákjához, rávetette magát a zsák talpfájára. Megragadta Sorgeir beteg lábujját, és meg is rángatta. Felriadt erre Sorgeir, ugrott ki a hálózsákjából, és ráfürmett kettőjükre, hogy ki az a hebehúrja ember, aki képes megrángatni valakinek a beteg lábujját. de Samuel meg Thorbjörn megszólalni is alig bírt. Ekkor viszont belépett a sátorba Szorkieda, és így szólt öcséhez, Szorgeirhez. Ne olyan hevesen, öcsém, és ne oly haragosan. Nem akar téged bántani senki. Megesik olykor, hogy valaki akaratlanul is fájdalmat okoz, és főként megesik az olyas valakivel, akit nagy szomorúság nyomaszt. De téged is megértelek, öcsém, mert megfájdult a lábad. Nagy kelés volt rajta. És hogy az mennyire fáj, magad tudod a legjobban. Ennek az öregnek azonban nem kevésbé fáj, hogy megölték a fiát, és még csak váltságot sem fizettek érte. Sőt, senki segítségére nem is számíthat. Ezt viszont ő maga tudja a legjobban. Így esik meg aztán, hogy könnyen hibázik, akit ekkora gondnyom. Csak azt nem értem, mondta ekkor Thorgeir, miért engem akol ezért? Nem én öltem meg a fiát, ne rajtam bosszulja. Nem bosszúnak szánta ő azt, hogy egy kissé keményebben nyúlt hozzád, mondta Thorgeir. Azt is csak azért, mert rosszul lát. Támogatást akart kérni tőled. Igazán derék dolog volna ilyen szegény öreg embert megsegíteni. Nem fontoskodásból, kényszerűségből indított pört a halott fiáért, de a nemzetségfők mind megtagadták, hogy segítsenek neki, ami pedig már gyávaság. Kit vádolnak ezek az emberek? Kérdezte Thorgeir. Hrapnkerogodit, felelte Thorkieda, aki oktalanul megölte Thorbjörn fiát, és aki sorra követel eféle gonosz tettet, de senkinek nem akar váltsággal adózni értük.
7: Az ősi izlandi nyelv megújítását 20. századi legnagyobb írójának, a 76 éves Halldór Laxnessnek köszönheti. Szembefordult azzal az izlandi írói réteggel, akik dánul kezdtek írni, csak hogy észrevétessék magukat a nagyvilággal. Hatalmas erejű, kifejező nyelv.

0: hóviharba kerül. A fagyhaláltól az a lelki erő menti meg, melyet régi balladák szavalásából merít. Az izlandi az életét köszönheti irodalmának.
1: Az éjszaka szurok fekete volt, és a sötétség oly sűrűnek látszott, hogy akár késsel is lehetett volna vágni. A szél keletről fújt, a hófelhőket egyenesen Bjartur arcába vágva. Ágyékig süppett a porló hóba, mely úgy röbdösött körülötte, mintha hamu lett volna. Sűrűn káromkodott, és annál hevesebben minél rozzantabbak lettek a lábai. Hogy érzékszerveit ébren tartsa, agyát csökönyösen a rigmusok világhírű csatáin járatta. Különösen az olyan ördögi hősök leírásánál időzött soká, mint Grimür, Egír és Andri. Úgy képzelte, hogy most Grimürrel kell megküzdenie. Grimürrel, a legrútabbal a gonoszok közül, ezzel a piszkos szájú démonnal, most épp Manu alakjában, aki mindvégig ellenlábasa volt. De most vége lesz a halálos viszálynak, mert elérkezett az utolsó felvonás és a végső küzdelem. Látomásos lélekkel üldözte Grimurt végig szörnyűséges életén. Újra meg újra maga elé festette a szörnyet a költő szavaival, amint bőg és combi gázol a földben, tele ördögi gyűlölettel és fekete mágiával, vicsorgó szájából tüzet okádva emberi erőnek legyőzhetetlenül. A szörny mocsárban, sárban élt úr volt a tengeren, szégyentelen itta az emberi vért és falta húst melegen. Bjartur szívében az irgalomnak még egy szikrája sem volt a gonosz ellenség iránt. Mindegy, hogy hányszor vágódott végig a vízmosásos fenéken, már is talpon volt újra. Tántoríthatatlanul és megkettőzött harci düvel rontott reá, fogát sikorgatva, és átkok záporát szórva az állkapcsát csattogtató démonra. A végsőkig eltökélve, hogy fel nem adja a harcot, még Grimur gonosz szellemét a pokol fenekéig nem űzi, és mesztelen kardja át nem hasítja testét, és halálhörgése nem perdíti táncra a tengert és a földet.
0: Bizonyos, hogy minden modern izlandi írónak meg kell birkóznia a szágáíró réteg láthatatlan iskolájával, az avantgárd törekvéseknek azzal a műveltségével, amelyet ma is minden izlandi magába szív. Ez a fiatal irodalom már nem a paraszti hagyományhoz kötött. Mégsem az izlandi hagyomány megkerülésével, hanem annak felszívásával és beépítésével született. Újszerűségében is őrzi a folyamatosságot, magát, az izlandi létet.
2: Elhangzott Ha rúnákat faggatsz, válogatás a középkori izlandi irodalomból, valamint modern izlandi írók műveiből. Közreműködött Kézdi György, Bozóké István és Sütő Irén, szerkesztette és rendezte Déri Éva. Az összeállítás 1978-ban készült, és legutóbb 1980. március 9-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Világok meséi. Szemerkényi Ágnes összeállítása gyerekeknek. Izlandi mesék.
1: Az Atlanti-óceán és az északi Jeges-tenger szélén található egy magányos sziget, Izland. A vulkanikus hegyekkel tarkított ország lakossága főleg állattenyésztéssel foglalkozott az elmúlt ezer esztendő során. Ma közel 250 ezeren élnek itt, és a legrégibb germán nyelvet, az izlandit beszélik. A sziget elzártsága folytán megőrizte régies nyelvét, szókincse és nyelvtana ma is ugyanaz, mint a 13. században, csak a kiejtés változott meg. Sok ősi hagyományt őrzött meg a lakosság. Ilyen például a névhasználat. Családnév ma sincs. Az emberek neve a saját keresztnévből, az apa keresztnevéből, valamint a fia vagy lánya szó hozzáillesztéséből áll. Az írásbeliség nagyon hamar elterjedt Izlandon, és ez azt is jelentette, hogy korán megszűnt az analfabétizmus. A 11. századból már vannak kódexek, és a 13. századból származó pergamenek száma már a néhány ezret is meghaladja. Ekkor keletkezett a híres Edda gyűjtemény, amely mitológiai és hősmondai tárgyú epikus költemények sorozata. Mivel az írásbeliség, az irodalom már korán magas színvonalat ért el Izlandon, ezért a népköltészet viszonylag háttérbe szorult. A kelta népek meséihez képest egyszerűbbek azok a történetek, amelyek az izlandi szájhagyományban élnek. Nagyon sok közöttük az eredet magyarázó monda, amely az állatok, a növények, az égi testek keletkezéséről vagy valamilyen tulajdonságáról szól. Az izlandi szájhagyomány megőrzött olyan meséket is, amelyek igazi varázsmesék. Szerepel benne királylány, a szegény ember három fia, óriás, segítő lények, természet fölötti csoda, s minden, ami egy igazi tündérmeséhez kell.

0: Élt egyszer egy hatalmas király, és nem messze tőle egy szegényes kis kunyhóban egy öreg vándorkereskedő meg a felesége. A királynak volt egy gyönyörű szép leánya, akit rajongva szeretett. De egy nap váratlanul nagy baj szakadt a király nyakába. Eltűnt a királylány. Tűvé tették érte az egész országot, mégsem akadtak a nyomára. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát feleségül, aki megtalálja. Hely, nagy mozgolódás támadt az ifjak között, mind mentek királylányt keresni. De minden hiába, senki sem találta meg. Az öreg vándorkereskedőnek 3 fia volt, a 2 legidősebbet szerette, a harmadikat, a legkisebbet, ki tudja miért, nem állhatta. A legidősebb fiú így szólt az apjához.
1: Apám, én elmegyek szerencsét próbálni, hát ha megtalálom a királylányt. Alig van itthon mit ennünk. Hát, ha jobbra fordul sorsom. És akkor hozok haza nektek is egy kis pénzt.
2: Derék dolog, fiam, hogy segíteni akarsz magadon, s rajtunk is. Nézd csak, itt van ez a tarisznya. Van ebben ennivaló. És még egy új cipőt is adok neked. Jó lesz a hosszú vándorlásra.
0: Elindult a fiú, s ment sokáig. Éjjel-nappal vándorolt, végre elérkezett egy dombhoz. Ott megpihent. Gondolta, harap valamit az otthonról hozott falatokból. Alig, hogy leül, egyszer csak valami furcsa kis hangot hall, oda néz, hát egy apró emberke áll mellette.
3: Jó ember, nagyon megéheztem, adj egy falás ételt.
1: Dehogy adok, nekem sincs sok. Eszem ágában sincs megosztani veled.
0: A kis ember elódalgott, a fiú pedig evett jól lakásig. Nagy kényelmesen ott hevert még egy darabig, s azután ismét útra kelt. Sokáig vándorolt, míg elérkezett egy másik dombra. Itt is leült, hogy pihenjen, s egyen egy kicsit. Ekkor egy még kisebb, még furcsább emberke tipegett hozzá.
4: Jó ember, adj nekem egy falatot. Nagyon megéheztem.
1: Mennyi nönt a vakarcs? Nem adok én bizony egy morzsát sem neked.
0: A kis emberke elment, a fiú meg jól lakott, s aztán ismét útra kelt. Hosszú idő után megérkezett egy erdei tisztásra. Itt megint csak megpihent, hogy egyen valamit. Ahogy éppen falatozott, egy madársereg repült oda, és letelepedett melléje. A fiú elkergette a madarakat, még azt sem hagyta, hogy a morzsákat felszedegessék. Tovább vándorolt, és egyszer csak egy barlanghoz ért. Bement, de nem talált élőlényt sehol. Leült, gondolta, vár egy kicsit, majd csak előbukkan valaki, mert annyi látszott a barlangon, hogy itt lakik valaki. Egyszer csak egy óriás asszony lépett elő.
5: Hogy kerülsz te ide?
1: Erre vezetett az utam. Elért az este. Engedd meg, hogy itt maradjak éjszakára.
5: No, jól van, nem bánom. De reggel, ahogy felébredsz, a szállás fejében kihordod a barlangból a szemetet. De estére kész legyen, máskülönben baj lesz. Hát nem megmondtam neked, hogy mi a dolgod? Nem csináltál semmit, te lusta fajzat! Ide való vagy te, a pincébe, jaj, nem máshová!
1: Jaj, ne haragudj, bocsáss meg nekem! Úgy beleszorult az ásó a szeméthegybe, hogy nem tudtam kihúzni belőle.
0: Az óriás asszony azonban nem sokat teketóriázott. Megragadta a fiú nyakát, és bedobta a pincébe, s egy jókora követ gördített a nyílás elé, hogy ne tudjon kijönni. A vándorkereskedő felesége várta-várta a legidősebb fiát, de hiába várta. Addig-addig, míg elébük nem állt a középső fiú, hogy útnak induljon. A szülők örültek is, meg szomorkodtak is. Minden esetre útravalót készítettek neki, meg új cipőt is adtak a fiúnak. A fiú elindult, és szakasztott minden úgy történt vele, ahogy a bátyával. Most már csak a legkisebb fiú volt otthon, de Isten tudja miért, szülei most sem szerették jobban. Egy nap aztán odaállt az apja elé.
6: Apám, elmegyek én is szerencsét próbálni. Nem akarok kolonc lenni a nyakatokon, meg aztán, hát ha megtalálom a király kisasszonyt.
2: Jól van, fiam, eredj, nem tartóztatunk. Menj utadra, jár szerencsével.
0: Az öregek örültek, hogy ez a nem szeretem fiú odébb áll. Azért készítettek neki is útravalót, még cipőt is adtak neki, bár az élelem kevesebb, a cipő meg rosszabb volt, mint a bátyjaié. A fiú elindult, és véletlenül ugyanazon a dombon pihent meg, ahol a testvérei.
6: Bizonyára itt pihent meg az én két testvérem. Leülök egy kicsit én is. Eszem egy keveset.
3: Jó ember, adj egy falás ennivalót. Bizony, nagyon megéheztet.
6: Gyere, ülj le ide mellém, egyél csak inkább. Látod, nincs olyan sok, de amin van, szívesen megosztom veled. Ha ketten vagyunk, szívesebben eszem én is. Egyél csak, amennyit kívánsz.
3: Köszönöm, jó ember, ez nagyon jól esett. Az én nevem Tritil. Ha bajban vagy, csak hívj engem. Hát, Isten áldjon, én másfelé megyek, mint te.
0: Azzal elindult a kis emberke, s röviden rá a fiú is. Ment, mendegélt egy darabig, s aztán elérkezett a második dombhoz.
6: Bizonyára itt pihent meg az én két bátyám. Elidőzöm én is itt, és eszem néhány falatot.
4: Jó napot!
6: Jó napot! Ülj le ide mellém, pihenj meg egy kicsit te is.
4: Nagyon megéheztem. Nem adnál lenni egy kicsit?
6: Dehogyis nem. Egyél csak, ameddig van. Látod, jó szívvel adom.
4: Az én nevem Litil. Jól esett az ételed, és szeretném meghálálni neked jóságodat. Ha bajba kerülsz, hívj engem!
0: S aztán egy szempillantás alatt eltűnt a kis emberke. A fiú folytatta útját, s elérkezett az erdei tisztásra. Azt gondolta, biztos a bátyai is itt telepedtek le. Ahogy elkezdett enni, rögtön egy nagy madársereg vette körül, csipogtak nagy éhesen. A fiú szétmorzsolt egy kis kenyeret a madaraknak. Azok mind egy szemig felszedegették, aztán az egyik megszólalt. Ha egyszer bajba kerülsz, hívj minket. Mondd azt, jöjjetek madaraim. A fiú folytatta útját, s végül odaért az óriásasszony barlangjához. Bement, de nem talált egy eleven lelket sem, csak valami gyenge siránkozást hallott a barlang mélyéből. Összeszorult a szíve félelmében, mégis úgy határozott, hogy megvárja a barlang gazdáját. Nem kellett soká várnia, csak hamar megérkezett az óriás asszony.
5: Mit keresel te itt? Hogy kerülsz ide?
6: Errefelé vitt az utam, s itt ért az este. Engedd meg, hogy itt töltsem az éjszakát.
5: Jól van, nem bánom, de a szállás fejében 3 napig kell szolgálnod nálam. Holnap reggel az első dolgod az legyen, amikor felkelsz, hogy kitakarítod a barlangot, kihordod a szemetet.
6: Jól van, vállalom az egyességet. No, hadd lapátolom el ezt a szemetet. Na fene, mi ez? Beleragadt a lapát a szemétbe. Na most mit tegyek? Tritil! Tritil! Tritil! Gyere ide hozzám!
3: Itt vagyok. Miben segíthet?
6: Nézd, mi történt velem. Ki kellene hordanom a szemetet, de nem tudom. A lapát beragadt, s meg sem tudom mozdítani.
3: Hogy csak ennyi a baj. Ezen könnyen segítünk. Hely, kapak, kapály! Hely, ásó, ás!

0: Nagyon tiszta lett a barlang, te fiú. Neked valaki segített, de nem bánom. Hanem reggel, ahogy felkelsz, első dolgod az legyen, hogy jól szellőztes ki az ágyneműt. A tollat szedd ki mind a vánkosból, tedd ki a napra, s ha jól megszikkadt, rakd vissza a párnákba, de úgy, hogy egyetlen toll se hiányozzon, mert különben jaj neked!
1: Szegény fiúnak egész éjjel főtt a feje, hogy tehetné ezt meg? Reggel aztán, ahogy az óriásasszony elment, munkához látott. Három párna volt az óriásasszony ágyában. Mivel nem fújt a szél, és sütött a nap, felhasította a vánkosokat, és szétteregette a tollpelyheket. Ám egyszerre akkora forgószél kerekedett, hogy a pelyheket egy szempillantás alatt felkapta, s mint egy fehér felhőt kavargatta a magasban. A fiú megijedt, s kétségbe esetten kiabálni kezdett.
0: Kedves Tritil! Kedves Litil! Kedves madaraim! Gyertek ide hozzám! Segítsetek!
2: Itt vagyunk.
3: Itt vagyunk, segítünk neked.
2: Segítünk. Ha? Nézd csak, a madaraink is
3: itt jönnek. Nézz oda.
4: Köszönöm nektek. Köszönöm, de kérlek, nagyon vigyázzatok, nehogy egy pehe is elvesszen, mert az óriásasszony nagyon megfenyegetett.
0: Te fiú! Te fiú! Valaki segített neked, de nem bánom. Hanem reggel nagy feladat vár rád. Ahogy felkelsz, vágd le az egyik marhát, főzd meg a húsát, csinálj belőle pompás vacsorát, a bőrét nyúzd meg, a szarvából pedig faragd kanalat. De mire hazajövök, meglegyél mindezzel. 50 tehenem van. Magadnak kell kitalálnod, melyiket akarom levágatni. Ha estig elkészülsz, elmehetsz, amerre akarsz. Még jutalmat is kapsz. Nézz körül a barlangomban, és abból, amit látsz, választhatsz háromfélét is. De ha nem leszel kész, vagy nem azt a tehenet vágod le, amelyiket én gondoltam, akkor véged van!
2: Tritil! Litil, gyertek hozzám, segítsetek nekem! S ti is, kedves madaraim, gyertek!
3: Itt vagyok! Itt vagyok! És nézd, hoztunk neked valamit!
2: Hát ez mi? Hoztunk neked egy szép tehenet, mert tudjuk, hogy mit parancsolt az óriás asszony.
1: Gyorsan nekiláttak a munkának, levágták a tehenet, Tritil lenyúzta a bőrt, a fiú megfőzte a vacsorát, Litil kanalat faragott a szarvából, a madarak elhordták a szemetet, estére minden ragyogott.
2: Most már csak egy baj van. Nem tudom, mi legyen az a háromféle, amit választanom kell a barlangból.
3: Tudod mit?
2: Válaszd azt, ami az óriásasszony ágya felett van. Másodiknak azt a ládikót, ami az ágy lábánál van. S harmadiknak azt, ami a barlang fala mögött van.
3: Na, de most már mennünk kell.
2: Úgy teszek, ahogy mondtátok. Köszönök nektek mindent!
0: Mindent elvégeztél, te fiú! Valaki segített neked, de nem bánom. Hanem most mondd meg, mit kívánsz a barlangból.
2: Legelőször is azt kérem, ami az ágyad felett van. Másodszorra azt, ami az ágyad lábánál van. Harmadszorra pedig mindazt, ami a barlang fala mögött található.
0: Az ágyam felett egy ládika van, tele ékszerrel. A barlang fala mögött egy hajó van, teljesen felszerelve, benne az elveszett király kisasszony. Hanem azt, ami az ágy lábánál van, nem adom át neked. Mert ott a két bátyád van, és ők bajba sodorhatnak téged. Menjenek oda, ahová nekik tetszik. Te indulj haza, és én mondom neked, te leszel a legboldogabb ember a világon.

0: A magyar mesehallgató számára jól ismert mesei szereplő a szegény ember három fia, akik közül a legkisebbből válik igazi hős. Ő az, aki ügyességével, bátorságával megszerzi a királylány kezét, s vele a fele királyságot is. Ebben a mesében nem ezek a tulajdonságok szerepelnek, hanem a jó szívűség az, ami meghozza a sikert. A germán néphitben és mesevilágban nagy jelentőségük van a jó és rossz szellemeknek, a törpéknek és az óriásoknak. Óriásokkal találkozhatunk a magyar népmesékben is olykor, de óriás asszonnyal, mint itt, soha. Ez az óriás asszony nem egyértelműen negatív szereplő, hiszen megtartja az adott szavát, sőt, még segít is a fiún azzal, hogy nem adja oda neki gonosz testvéreit. A következő mesénk egyik főszereplője is az óriás asszony, aki segíteni, de ártani is tud.
1: Sok lusta ember élt már a földön, de talán egy sem volt olyan lusta, mint Thorstein. Egész nap semmit sem dolgozott, csak heverészett, még enni is lusta volt. Szülei szegény parasztemberek voltak, hiába kérték, noszogatták, korholták, Thorstein csak nem javult meg. Ám de egyszer mégis megunta a henyélést.
2: Apám, nekem már elegem van ebből a semmitevésből. Elmegyek világot látni.
3: Jól teszed, fiam. Hát, ha ott rászoksz a munkára, mert bizony itthon csak a napot loptad. Járj szerencsével, de ha jól megy sorod, ne felejtkezz el öreg szüleidről.
1: Thorstein útnak indult, s hamarosan olyan ismeretlen vidékre került, hogy emberrel sem találkozott. Délután végre egy barlanghoz érkezett. Bement, senki sem volt a barlangban, de látszott, hogy itt lakik valaki, mert a tűzhelyen egy fazék állott, s a ládán három kalácsra való meggyúrt tészta volt. Thorstein körülnézett, aztán munkához látott, megsütötte a kalácsokat, megfőzte az ételt, és kitakarította a barlangot. Aztán elbújt egy sarokban. Egyszer csak megjött a barlang gazdája, az óriás asszony.
4: Milyen szép tisztaság van itt! Milyen szépen megsült ez a kalács! Szeretném megköszönni valakinek ezt a sok jót!
5: Én csináltam rendet. Én főztem meg a vacsorát.
4: Akarsz-e nálam szolgálni? Ne félj, semmiben sem látsz hiányt!
5: Szívesen itt maradok. Úgy sincs hová mennem.
1: Thorstein ott maradt az óriás asszonynál. Elvégezte a ház körüli munkákat, sütött, főzött, takarított. A gazdasszony mindent rábízott, még a kulcsokat is odaadta neki, kivéve egyetlen egyet. Thorstein nagyon szerette volna megtudni, miféle zárat nyit ez a kulcs, de nem merte megkérdezni. Egyszer azonban az ágyazásnál kezébe került ez a kulcs is, az óriás asszony a párnája alatt felejtette. Thorstein nyomban próbálgatni kezdte, melyik zárba illik. Próbálgatta, csak nem lelte, mit nyit. Végre nem messze a barlangtól egy kis házra bukkant. Megpróbálta a kulcsot. Hát, uram fia, ezt kinyitotta. Egy barna ló szomorkodott a házikóban. Mellette a földön egy aranybojtos kard és egy vaskondér. A kondér színültig volt aranyporral. Thorstein beledugta az ujját. Csupa arany lett. Aztán beledugta a fejét. Haja csak úgy csillogott az aranytól. Már éppen ki akart menni a házikóból, amikor hangot hall.
6: Gyere el holnap megint. Felülsz a hátamra. Magadhoz veszed a kondért és a kardot. Én pedig megmondom, hová megyünk.
5: Jól van, de mit csináljak, hogy az óriás asszony ne vegyen észre semmit?
6: Kösd be a fejedet meg az ujjadat, és mondd azt, hogy hajat mostál. Az ujjadat pedig megvágtad. Azért van rajta a kötés.
1: Thorstein mindent úgy csinálta, hogy a táltos mondta. Az óriás asszony nem is gyanított semmit, elhitte, hogy hajat mosott. Reggel a fiú bement a házikóba, fogta a kondért és a kardot, fölült a lóra, és elindultak. Ahogy beértek a nagy erdőbe, hallják ám, hogy az óriás asszony rohan utánuk.
5: Nézd csak, az óriás asszony rohan utánuk.
6: Ne törődj semmivel. Csak dobd le a vaskondért.
1: Thorstein ledobta a vaskondért. Egy hatalmas mágia szökött föl belőle, de az óriás asszony könnyedén átugrotta.
5: Nem használ semmit, rohan utánunk.
6: Dobd le a kardot, de vágd úgy oda a földhöz, hogy darabokra törjön.
1: Thorstein ledobta a kardot, a kard szilánkokra törött. A szilánkokból felhőkig érő szikla kerekedett. Az óriás asszony bizony ezen már nem tudott átmenni.
6: No, látod, nem lett semmi baj. Most már nem tud utánunk jönni az óriás asszony.
1: Vágtatott a táltos tovább sziklás völgyeken át, míg egyszer csak egy város elé értek.
6: Áss nekem itt egy árkot, hogy elrejtőzzem benne. Aztán menj fel a király udvarba és nézz körül. Én itt megvárlak.
1: Thorstein megásta az árkot, aztán bement a városba, egyenesen a királyi udvarba. Ott bizony mindenki lógó orral járt. Azon sírt Rít az egész szolgasereg, hogy a király milyen súlyos beteg. Az orvosok azt mondták, hogy csak akkor gyógyul meg, ha sastüdőt, varjú szívet és a róka tejet eszik, mégpedig 3 egymás után következő napon. És eddig egyetlen udvari ember sem tudott ilyen orvosságot szerezni.
5: Képzeld, kedves lovam, mit hallottam. A királynak sastüdő kellene, csak azt tudja meggyógyítani.
6: Sastüdő? Na várj csak, hozok én neki rögtön. Csak várj rám egy órát, és itt leszek vele.
1: És valóban, nem is telt bele egy óra, a táltos ott volt a sastüdővel. A fiú sietett is rögtön föl a királyi udvarba, de a kapuban útját állták az udvari emberek.
7: Mit keresel itt, teléhűtő?
6: Minek jött ez ide?
2: A királyhoz akarok menni. A sastüdőt akarom neki odaadni.
7: A sastüdőt?
6: Miket beszélsz te itt?
7: Azt te úgysem viheted fel a királynak. Add ide nekünk, mi majd odaadjuk.
2: Nem, azt én akarom a királynak adni.
7: Na, abból ugyan nem lesz semmi.
6: Add ide nekünk, vagy hord el innen az irhádat.
2: No, jól van, nem bánom. Csak egyet ne feledjetek. Az orvosság csak akkor gyógyít, ha csupasz kézzel adjátok át.
1: Vakarta a fejét a 3 udvari ember, mert a király előtt mindenkinek kesztyűt kellett viselnie. Az meg egyenesen sértésszámba ment, ha valamit csupasz kézzel nyújtottak át a királynak. De nem volt mit tenniük. Elvitték a sastüdőt a királynak, s mielőtt odaadták volna, lehúzták a kesztyűjüket. A nagybeteg király megette a tüdőt, jobban is lett tőre, de kegyetlenül megszitta az udvaroncokat, hogy megsértették az udvari illemszabályokat.
6: Nézd csak, Thorstein, elhoztam neked a varjú szívet, mert tudom, hogy a királynak ma ezt kell ennie. De vigyázz, ne add oda az udvari embereknek.
8: Mi jót hoztál megint?
2: Varjú szívet a királynak, hogy gyógyuljon meg.
7: Varjú szívet? Na, add csak ide.
6: Add ide. Na, ide nekünk.
2: Én bizony nem adom. Én akarom felvinni a királynak.
7: Na, abból ugyan nem lesz semmi.
6: Ne teketóriázz már annyit, add ide.
7: Adod vagy nem, úgyis elvesztjük tőled.
2: Na, jól van. Legyen a tiétek. Csak azt ne feledjétek, hogy az orvosság csak akkor gyógyít, ha nincs rajtatok nadrág, amikor átadjátok a királynak.
1: A 3 udvaronc ugyancsak reszketett a király haragjától, de arra gondolt, hogy végül mégiscsak jutalmat kap az orvosságért, érdemes hát elviselni a szidást. Így hát nadrág nélkül mentek be a király szobájába, s úgy adták át a varjú szívet. A király megette, használt neki az orvosság, még jobb erőre kapott tőle, jutalmat azonban nem adott az udvaroncoknak, hanem nagymérgesen kikergette a nadrág nélküli főurakat.
6: Az orvosságok közül most már csak a rókatej van hátra. Azt is elhoztam neked, Thorstein, de jobban vigyázz rá, mint az előző 2 napon tetted.
1: Thorstein indult vele rögtön a királyhoz, de már a város falainál leste őt a 3 udvaronc.
7: Hú, te jó, hogy jöttél!
8: Már nagyon vártunk.
7: Ugye elhoztad a rókatejet?
2: Elhoztam bizony, de ezt már nem adom nektek.
7: Hogy? Hogy nem adod nekünk?
6: Hogy nem akarod nekünk adni?
7: Na, ha nem akarod, majd elvesszük tőled.
2: Na, nem bánom. Vigyétek el ti a királynak. Csak azt az egyet ne felejtsétek el, hogy csak akkor használ az orvosság, ha előtte bélyeget süttök a homlokotokra.
1: A 3 udvari ember már ebbe is belenyugodott. Egymás homlokára sütötték a tolvajok szégyen bélyegét. De nem akarták, hogy mindenki észrevegye, ezért a kalapjukat a fejükön hagyták, amikor bementek a királyhoz, sőt, még jól a szemükbe is húzták. Bementek a király elé, odaadták a rókatejet, a király kiitta, nyomban meggyógyult tőle. Annyira visszanyerte régi erejét, hogy maga verte le a három szemtelen udvaronca fejéről a kalapot. Leverte, s mit lát?
9: Hát tolvajok vagytok. Most már értem a dolgot. Nem ti szereztétek a sastüdőt, a varjúszívet, a rókatejet, hanem valaki más. Csak ti elloptátok tőle. Nem lesz be veletek. Közhírrét étetem, hogy járuljon a színem elé az, aki az orvosságokat megszerezte nekem.
2: Itt vagyok, felséges királyom. Én hoztam el neked a sastüdőt, a varjú szívet és a rókatejet.
9: Fiam, köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Ahogy megígértem, neked adom a leányomat és a fene királyságomat.
1: Azon nyomban megtartották a lakodalmat. Volt nagy helyehúja, tánc. A nagy vigasság közepette azonban hirtelen odaáll a táltos Thorstein elé.
6: Fogd a kardodat, és vágd le a fejemet.
5: Hogy tehetném ezt veled? Hiszen a legjobb barátom.
6: Fogd a kardodat, és vágd le a fejemet.
1: Thorstein egy kicsit még gondolkozott, hogy megtegye-e, de aztán mégis megtette. Nagyot suhintott, s levágta a táltos fejét. És lá, egy szép királyfi állt előtte.
6: Az óriás asszony rabolt el, és varázsolt táltossá. És csak akkor változhattam vissza emberré, ha valaki megérti a szavamat és levágja a fejemet. Köszönöm neked, Thorstein, hogy megszabadítottál.
1: Thorstein sokáig élt, és boldogan uralkodott az országban. A királyfi is hazament a szüleihez, s hamarosan ő is király lett. És bár a királyok már csak hiúságból is sokat hadakoznak, nekik hosszú-hosszú uralkodásuk alatt soha semmi bajuk nem volt egymással.

0: Kedves hallgatóink, Világok meséi című sorozatunkban Szemerkényi Ágnes összeállítását hallották izlandi népmesékből. A narrátor Fülöp Zsigmond, a mesélő Farkas Zsuzsa volt. A többi szerepben Balázsi Gyulát, Bubik Istvánt, Deák B. Ferencet, Győri Ilonát, Huszár Lászlót, Képesi Józsefet, Rudolf Pétert, Szekeres Ilonát, Szilasi Gyulát, Szó Györgyöt, Tándor Lajost és Usztics Mátyást hallották. A zenei munkatárs Török Etel, a szerkesztő Mezei Károly volt. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1985-ben készült, és legutóbb 1997. június 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
2: Szulajmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
3: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
4: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
5: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát, a dúsított uránt tartalmazó kazettákat, és megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Erről is beszélt a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá. Kikötőre mér csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyében katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma, miután a napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesbos és a Számoszi befogadó központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később pedig más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekültáborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. A táborban 450 külföldit helyeztek el, amíg elbírálják a menedékkérőket. Itt van a kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slachta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt Fájloni Donatella zongoraművész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, több nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a 2000-es évek elején az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Fájloni Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kisebb eső, zápor alakulhat ki, éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradásra legközelebb itt a Kossuth Rádióban 16 órakor jelentkezünk, 15 óra 4 perc.
7: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ahol az ösvény véget ér.
9: Izland az északi sarkkör környékén elterülő közel magyarországnyi sziget, amelynek lakossága 250 ezer, tehát olyan Miskolc nagyságú. Ezen a szigeten járt 92-ben egy 15 tagú kutatókból álló expedíció. Az expedíció egyik botanikus tagja Szollát György, a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárának botanikusa. Én olvastam a cikkeidet, megnéztem a fotókat, amik az Élet és Tudományban megjelentek, és bizony úgy meglepődtem, hogy rengeteg gyönyörű, színes növényke él ezen a szigeten, holott első pillanatban az ember azt hinné, hogy itt az északi sarkkör környékén már csak hó, jég van.
10: Igaz az, hogy nagyon sok hóval fedett terület van, és nagyon sok sziklás táj, ahol nagyon kevés növény van, illetve nagyon apró termetűek. Szóval jó ki kell, hogy nyissa az ember a szemét, hogyha föl akarja fedezni ezeket a növényeket. Tehát nagyon kevés olyan hely van, ahol mondjuk tényleg zöld ragyogás, vagy valami efféle fogadja az ember. De kétségkívül mélyedésekben, völgyekben, tehát védett helyeken azért ilyenekre rá lehet bukkanni. Na most itt aztán tényleg nagyon sok növény van, ami nagyon szép és mutatós. Persze hát azért le kell hasalni hozzájuk, mint ahogy ide-haza is, tehát azok, amik fényképen nagyon szépek és jól mutatnak, lehet, hogy csak 10 centi nagyok, és hát úgy lehet róluk szép képet csinálni, az ember oda hasal.

0: terepjáróval voltunk, és megpróbáltunk kimenni egy olyan sziklára, ahol tudtuk, hogy nagyon sok lunda fészkel, közel lehet menni a madarakhoz, mert szelidek, tehát ott igyekeztünk volna szép felvételeket csinálni. De rosszul választottuk meg valahogy a patakokon át, tulajdonképpen ez egy olyan vidék volt, mint egy folyódelta, tehát nem is látszott, hogy most hol van a folyó, hol van a szárazulat, hanem úgy folyamatosan úgy mentünk, hol vízbe, hol egy kicsit kevésbé vizes, kavicsos parton. Lényeg az, hogy elvétettük az átkelőt valamelyik patakon, és aztán ott vártuk egy fél órán keresztül körülbelül, hogy most eljöjjön értünk a traktor a közeli tanyáról, amit már eleve tudtunk, hogy ha baj van, akkor oda kell majd visszamenni.
1: Mert hogy tengelyig besüllyedtek?
0: Hát persze, tengelyig, persze. És aztán kihúzott a traktor szépen hátrafelé minket. Úgyhogy itt nem fotóztuk meg a lundákat, máshol azonban igen.
1: De ezek ilyen rendes négykerék meghajtású terepjáró. Igen, még ezek sem bírtak akkor.
0: Igen, UAZ terepjárók voltak. Ez a szovjetipar remeke. Nem, ezt innen vittük.
1: Ti vittetek autót?
0: És haza is hoztuk őket
1: hajóval?
0: Szépen. Igen, hajóval keltünk át. És hát nagyon jól működtek. Heimai szigetén sikerült egyébként a lundákhoz a legközelebb férkőzni, és az attól is élményszerű volt, hogy a költő telepük közelében jártunk, és egyszerűen morgott a föld. Ez nagyon fura volt, egy darabig nem értettük, hogy mi történik, és ezen kiderült, hogy a lunda fiókák morognak a föld alatt, a lundák azok földben fészkelnek, földbe vájt odukban, és hát oda hurcolják be a halakat, a mamák úgy betotyognak öregesen.
1: Tehát akkor egy ilyen mély morgás, és akkor azt hittétek, hogy jön a vulkán?
0: Igen, szóval egy kis morgásféle volt, így van, de nem tört aztán képpen alattunk semmi.
1: Ti nyáron voltatok. Ez mit jelent mondjuk elképzelve ott a nyarat, ilyen 5-6 fok? És akkor minden olvad, és óriási sárteker van.
0: Attól függ, elég szélsőséges tulajdonképpen az időjárás. Tud azért elég meleg is lenni, bár hogyha északi országokba készül az ember, akkor azt szokták mondani, hogy el kell találni, hogy melyik napon van a nyár. Szóval a mi elképzeléseinkhez képest ott viszonylag hűvös van. Van egy babona, hogy abba az irányba kell elindulni a kikötőből, tudni, hogy északra vagy délre, hogyha az ember körbe akar menni a szigeten, amerre éppen jó idő van. Nem ez szerint mentünk, hanem az volt a terv, hogy délre indulunk, mert nem tudom én, adott napon akartunk Reykjavikba érkezni, és úgy rövidebb volt az út, egy szóval máshogy volt megtervezve. Mi a rossz idő irányába indultunk el, és valóban a babonát erősíteni tudom egészen Reykjavikig, hogy eljutottunk, mégis majdnem végig rossz időben mentünk, és aztán amikor szembe találkoztunk nagyjából Reykjavik környékén az északra indultakkal, ők azt mondták, hogy ragyogó időben autózták végig az északi oldalt, úgyhogy...
1: Nem ezt megfogadni a helybeliek tanácsát.
0: Így van.

0: Ez a sziget Nagy-Britanniától, illetve Norvégiától olyan 800-900 kilométerre van, illetve Grönlandtól nagyjából 300 kilométerre. Hogy jutnak ide a növények?
1: Elég sok növény termése magva a madarak lábán közlekedik. Ez mondjuk egy olyan terjedési mód, ami ismert és gyakori. Még hozzátenném azért, hogy most 1000 körül van a kalderáknak a száma a szigeten. Ez jellemző az izlandi vulkánosságra, hogy hasadék vulkánok vannak rajta, mert hogy a Közép-Atlanti hátság fölött fekszik. Tehát nem az Etna jellegű, vagy ami a földközi tenger környékén van, tehát ezek a nagy kráterek és szabályosak, hanem egy hosszanti hasadék az, amiből kijön a láva. Ezekből jó pár aktívan működik is, hát a Hekla a legmegbízhatóbb, az ő szent hegyük, amelyik állandóan kitör. 92. januárjában tört ki akkor, amikor ott voltunk legutóbb, tehát csak néhány hónap választott el attól, hogy lássunk egy láva folyást vagy kőszórást. Visszatérve a növényekre, hiába van közel mondjuk Grönland, mégis inkább Skócia, illetve Európa felől, tehát Norvégia felől költözött be több növény. Na most, hogy miért is érdekes ez a beköltözés? Hát persze azért, mert hogy amikor a jégkorszakban majdnem az egész szigetet elborította a jégár, a hósapka fedett minden hegyet, és az egész felföldet hót akarta, illetve jég, hát akkor nem sok növény maradt fent, tehát az a 450 virágos növényfaj, amely most él a szigeten, hát csak részben vészelhette át ezt a jégkorszakot. Tehát valahonnan akkor be kellett vándorolni, és hát ez a vándorlás iránya az egy érdekes tudományos probléma is, hogy honnan kerültek be a növények. Érdekes az, hogy nagyon sok növényt behurcolt az ember, tehát az emberek vitték be, tehát a flórának elég nagy hányada áll szándékosan, illetve véletlen behurcolt fajokból.
0: Ezek a behurcolók, ezek ugye a viking hajósok voltak valamikor ott a 800-as évek végén, a 900-as évek első felében. Tehát ők végül is hoztak is, de gondolom, hogy elég sokat romboltak is a természetes növényzetben.
1: Valahogy meg kellett melegedni, meg kellett élni, és hát a fa az a legtermészetesebb építőanyag, illetve tüzelőanyag, amit el tudtak használni. Nyilván tüzeltek tőzeget is egyébként, de hát azért a fa mégiscsak jobban ég, és több meleget ad. A lényeg az, hogy sokkal erdősültebb volt a sziget, ezt régi leírásokból is lehet tudni, pollen analízisből is lehet tudni. Tehát abban az időben, amikor a vikingek ide bevonultak, akkor még igen nagy mennyiségű volt a nyírfapollen, és aztán a vizsgálatok ugye azt bizonyították, hogy ahogy pár száz év alatt benépesült az egész sziget, hát a nyírfapollen mennyisége az zuhanásszerűen csökkent, és egyre több fűfajnak a pollenje jelent meg.

0: Norvégiából elindultak a vikingek, meg az északi országokból. Itt letelepedtek. De itt igazándiból mivel foglalkoztak? Hiszen hát azért gleccserek vannak az év egész részében, a szigetnek a mostani adatok szerint 1%-a az, ami megművelhető. Az erdőket ugye szép lassan kiirtották. Egyáltalán akkor azok az emberek miből éltek, illetve a mai izlandiak miből élnek?
1: Ugyanabból éltek, mint amiből most elsősorban a tenger halbőségére lehet támaszkodni, másrészt pedig állatot tenyésztettek, elsősorban birkát, szarvasmarha is megél, de jellemző módon azért birka tenyésztés folyik. Olyan a klíma Izlandon, hogy nagyon nehezen fejlődik a növényzet, és rendkívül nehezen regenerálódik. Tehát nyilvánvaló, hogy a sok száz év alatt, amit a birkák lerágtak és talajt fölvágtak, az lényegében most is úgy van. Tehát nagyon sok erodált felszínük van. Hát ez egy elég komoly természetvédelmi probléma is, de egyáltalán a gazdálkodás szempontjából is ez egy hátrányos helyzet, hogy ilyen nagyon lazák és gyengék a talajok.
0: Ha már a természetvédelem szóba került, mennyire veszik komolyan ők a természetvédelmet, hiszen ez egy borzasztóan érzékeny terület?
1: Komolyan veszik, egyrészt azért, mert hogy kulturáltabb ország, mint mondjuk Magyarország, másrészt pedig sokkal kevesebb védeni valójuk maradt, és úgy látszik, hogy szóval ott valahogy kiélezettebbek a viszonyok. Sokkal hamarabb jön a büntetés, hogyha az ember valami ártalmasat csinál a természetnek, ami egyébként hát ugyanazt jelenti, mint hogyha magának csinálná. Ez valahogy hamarabb kiderült, és nyilvánvalóbb az izlandiak számára. Nagyon komoly természetvédelmi hálózat van, vannak természetvédelmi őrök, és így tovább.
0: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a tudatukban is ez jobban benne van?
1: Persze, én ezt, hogy kulturáltabb ország, ezt így értettem, hogy itt az egyes ember számára is fontos, nem csak a természetvédelmi őr számára, aki fizetést kap érte, hogy ott hajkurásza a virágszedőket.

Jonas Hallgrímsson, Pajzshegy. Homlokán hóbucka pártát hord ez a hegyek hegye, s folyat kéklőfodrú lávát főtakarta völgy fele. Ősrég öntögette Logi ezt az öntött kőhegyet. Óvó pajzs, te óriási, okkal hordozod neved. Jég kibillent, tűz kivillant, kordult a föld gyökere, mintha minden égi csillag mélybe hullott volna le. Mintha szélben száll a szúnyog, szállongott a szikrahad, a nappal homályba hunyt ott, s a hegyméből hő fakadt. Vörös tűznek fut folyója füstölögve kékesen, a bozótokat befolyja, berkenyéket lángba fenn. Virág e vészt egy se viselte. Valamennyi elveszett, fejük csüngött, csüggedezve, s csak az Isten látta ezt. Itt e víz, mely most zuhan le a magas sziklák közül, forrong kövekkel fedezve, s föld alatt kerül körül. Ott válj csak magának medret, hol megállt a tűzfolyam, és e szép meder, e legszebb, széles táj felé rohan. Szunnyad most a szörnyű láva, és a föld is szendereg. Villog éjszak vígvilága, völgyön dombon fényrezeg. Ám akkor repett recsegve, roppant a kőboltozat, morajlás kelt messze-messzes, a mélységre köt szakadt. Így eredt itt, pusztulásban, Izlandiak szent hegye, s most e pajzshegy kőpalástban parázsba tapos bele. Zendül rajta fűfa zölden, hol zuhogott a lángsereg. A megcsillanó mezőt fenn mély s magas, így tartja meg.

0: Az Élet és Tudományban megjelent cikketben olvastam, hogy van egy pici szigetecske Izlandtól délre, ez a Surtsey sziget, ami egy 30 évvel ezelőtt létrejött kis vulkáni sziget, és hát gondolom, hogy ti is tanulmányoztátok itt, de minden esetre az izlandi kutatók itt tanulmányozták azt, vagy tanulmányozzák azt, hogy egy frissen kialakult szigeten hogy terjed el a növényi élet.
1: Ez egy nagyon jó kísérleti terep, természetes objektum. Természetesen mi nem mehettünk oda, ide csak rendkívüli engedéllyel és rendkívüli indokkal lehet ellátogatni. Pontosan azért, hogy az ember ne vigyen be a lábán gyommagvakat. 63-ban volt ez a kitörés, ami egy tenger alatti kitörés, ami ezt a szigetet fölépítette. És az első pillanattól kezdve vizsgálták a kutatók, hogy hogyan telepszenek meg a növények. Az első néhány évben tulajdonképpen semmi sem telepszik meg a szigeten, illetve egy ilyen új szűz területen, és mondjuk egy olyan 3-4 év múlva kezdenek jönni az első betelepedők, ezek viszont ki is pusztulnak a következő évre elég gyakran.
0: Ezek mohák vagy zuzmók?
1: Itt virágos növényekről is szó van, meg mohákról, zuzmókról is. Érdekes módon először virágos növény az ehető tengeri mustár az, ami úgy megjelent, aztán a következő évre elpusztult, aztán megint megjelent, és így tovább. Tehát ahogy egyre több propagulum érkezik, hogy szépen fogalmaznak, tehát szaporító képlet tulajdonképpen bármilyen része növénynek, amitől legyen a spóra, mag, stb. Igen. Néhány év múlva, tehát 5-6 év múlva azonban már elég sok mohát, néhány tucat mohát föl lehet fedezni, akkor már a sziget belsejében is. Ugye a lehető tengeri mustár az egy tengerparti növény, ez például a tenger melléken telepszik meg. Szóval egyre több moha és zuzmó azután megjelenik a sziget belsejében, de hát ez azt jelenti, hogy még mindig koronfekete az egész, és szinte semmi zöld nem látszik rajta, mert ez mennyiség szempontjából nagyon kevés. Most ott tart ugye a dolog, hogy utána azt lehet tudni, hogy a láva felszínnek a benépesülése az évtizedekig, sőt évszázadokig tart, amíg egyáltalán összefüggő moha szőnyeg lesz rajta, tehát ezért mondom, hogy most még nem olyan nagyon látványos a szigetnek a benépesültsége, viszont nagyon sok faj él már rajta, hát amik majd szép lassan majd terjednek.
0: A szigetnek a legfejlettebb növénytársulása ez a molyhos nyíres erdő. Ennek a kialakulása az mennyi idő kell?
1: Mondjuk 1000 évek.

0: Egy hónapos utatok során körbejártátok a szigetet. Most itt előttem van egy térkép, úgy Isten igazándiból itt én egy nagyobb utat látok, ami végig a, szinte a part mentén körbevezet a szigeten, és akkor ti ezen út mentén mentetek végig, és akkor itt-ott-ott letáboroztatok, tehát sátrakban voltatok.
1: Az út az valóban a szigeten körül szalad. Egyszerűen azért, mert az emberek a tengerpart közelében laknak, mert ott van olyan terület, ahol lehet gazdálkodni, és egyáltalán az éghajlat tényleg és az időjárás egy kicsit enyhébb és kellemesebb. A központi része a szigetnek az felföld jellegű, ott kicsit keményebb az időjárás is, tehát növénynek, állatnak, embernek egyaránt kevésbé kellemes és alkalmas az életre. Tehát nem véletlen, hogy az út is a tengerpart közelében köti össze a településeket, tanyákat, amik elszórtan találhatók. Na most erről aztán vannak leágazások persze a sziget belseje felé, és egyiken másikon mi is megfordultunk. Például a legnevezetesebb ilyen betérés az a Laki hasadék vulkánhoz történt. Az egy nagyon nevezetes dolog, egyrészt azért, mert az egyik leglátványosabb kitörés nyom, és hát azt is lehet tudni, hogy az egyik legszörnyűbb

épp az út mentén nem is nagyon kellett róla letérni, csak egy pár száz métert, és hát ott voltunk a gleccserek lábánál, és ott zuhogott bele a sok jégtömb a gleccsertóba, ott uszkáltak, nagyon szép kék színű, amikor átsüt rajtuk a nap,

Bjarni Thorarensen, Izland. Szent hón, mi szívünknek az életet adtad, s amely sose sújtod a sarjaidat. Tenger különít, haszonul learadtad, tétlen menedéket utóbb is ez ad. Szírt sláva mezők, óceánvize, síkföld, fagy, s tűzkeveréket te isteni vagy. Szörnyű s gyönyörű vagy, a gleccsereidről, ha lángfolyam öntözi lábaidat. Erőt ad a tűz, megacéloz a fagy, s bérc vezet isteneinkhez, elérni nehéz. Mint mesztelen kardú kerub, zuhatakként óv gyönge valónkban, ezüst lila víz.

0: egy botanikus milyen csodákat talál ezen a szigeten.
1: Nagyon vastag, tőzegréteges területek vannak, amik hát vagy még most is létező, vagy hajdani lápoknak a maradványai. Olyan helyeken sikerült megfordulni, ahol például a fehér májvirág, ami nálunk egy viszonylag ritka védett növény, az terítve volt vele, vagy pedig a tőzegeper, ami nálunk maradvány növény, éppen a korábbi hideg időszaknak a maradványa, és hát védett növény természetesen, az egy ilyen láb szélében kaszálható mennyiségben volt. Egészen más egyébként a növekedése a növénynek, ott sokkal kisebb termetű volt, mint nálunk, mert azért most a mi nálunk uralkodó kellemesebb klímán egész nagyra megnyúlik ez a növény, de hát Izlandon azért hűvös van, hiába van ő otthon, azért egészen más a növekedése, sokkal kisebb termetű volt. A gyapjúsás az pedig egyszerűen gyönyörű, tehát amikor nagy tömegben az ember meglátja, és átsüt rajta a nap ezeken a kis fehér fejecskéin, hát az egy pazar látvány. Az élőhelyek igazából a védettek. Önálluk van 30 védett növény, és itt elsősorban ritkaságokról van szó. Ez a gyapjúsás náluk, ez egy gyakori növény. Viszont nyilván az a megmaradt természetes élőhelyek, ahol például ez a gyapjúsás is él, azoknak egy része náluk is védett. Tehát nemzeti parkokon belül egyebek. De hát mondjuk ez a növény speciál lesz tengerpartok mentén is, meg sokféle vizes helyen megjelenik, tehát nem mindenhol védett. Egy botanikus, hogyha csak úgy jön-megy, és látszólag nem csinál semmit, akkor rengeteg tudás halmozódik föl mégis a fejében, egyszerűen attól, hogy lát sok-sok élőhelyet. Tehát azon kívül, hogy én növényeket hoztam a herbáriumba, az fontos, hogy én láttam ezeket a lápokat, láttam, hogy hogy néz ki egy fenyér, amit igazán ugyan nem láttam még, mert Észak-Európában nem voltam máshol.
2: Ez a fenyér, ez egy ilyen nyírkos, savanyú területeken levő növényegyüttes.
1: Ez egy ilyen törpecserjés növényzet, igen, tehát általában savanyú talajon. Nálunk is van belőle mondjuk néhány szál, úgy értem, a csarapból, ami ezt a fenyért alkotja. És láttam a tundra jellegű törpecserjést, láttam a molyhos nyírerdőt, tehát ezek nagyon fontosak, még akkor is, hogyha most nem tudom azt mondani, hogy hogyan függ ez össze azzal, hogy egy lápot nálunk hogyan őrizzünk meg konkrétan, de nyilvánvaló, hogy ez a tudás, ez jó és kell ahhoz, hogyha egy ilyen problémát idehaza meg kell oldani. Gyűjtöttünk is növényt, volt engedélyünk a Kulturális Minisztériumtól, hogy a Természettudományi Múzeumnak a növénytárába hazahozzunk valamennyi növénygyűjteményt.
2: Most ez mire jó? Tehát ti ezzel mit tudtok kezdeni, hogy itt lepréselve egy pár herbáriumi lapot hazahoztok?
1: A rendszertan számára is fontos, de a természetvédelem számára is fontos lehet egy terület flórájának a vizsgálata alkalmával. A bizonyító erejű példányoknak meg kell lenni valahol a herbáriumban, mert félrehatározás is lehetséges, és így tovább. Tehát nincs miről beszélni, hogyha csak listák vannak, mert az vagy igaz, vagy nem igaz, és így tovább. Tehát fontos, hogy meglegyen a növény, a példány.

0: Gondolom beleszerettél Izlandba. Tervezed, hogy visszamész?
1: Minden egyes helyre vissza szeretnék menni, ahol jártam, és ez nagyon kevés alkalommal jön létre. Ide is szeretnék visszamenni, de Izland, amellett, hogy ők jól élnek az európai ember számára, és itt mindenkit értek, még a nyugati ember számára is nagyon drága. Elmesélték, hogy akiket mi itt látunk, egyébként olaszokkal és németekkel találkoztunk elsősorban,
0: turistákkal,
1: tudja csoda, hogy miért. Azt mesélték, hogy a leggazdagabb németek jönnek csak ide, mert hogy ők tudják megfizetni, tehát bajorok elsősorban.
0: De ebben most akkor mi a drága? Tehát az ottani életszínvonal, vagy a repülőjegy, hajójegy?
1: Minden drága, tehát Izland úgy, ahogy van, nagyon drága az ottani élet. Egyébként saját maguk számára is hallottunk olyan történetet, hogy idézőjelben mondva Norvégiába emigrált valaki, mert ott kedvezőbbek az adórendszer támasztotta feltételek, de hát nyilván Izlandot azért nem fogják az izlandiak elhagyni. Tény az, hogy a turisták számára is meglehetősen drága.
0: Hogyan tudtatok kommunikálni? Gondolom, hogy angolul, legalábbis itt a nemzetközi kutatócsoportban, de mondjuk a helybeliekkel, hiszen az izlandi nyelv a hivatalos nyelv, és hát gondolom senki nem tudott izlandiul.
1: Igen, hát angolul viszont majdnem mindenki tud, és így aztán elboldogultunk. Akkor mutatkoztak csak gondok, amikor például Reykjavikban igyekeztünk eltájékozódni, és hát mégis ott az utcaneveket azért a saját nyelvükön kellene kimondani, és hát ahogy az ember az angol mondatba beleszőtte azt, hogy melyik utcát is keresi, egyszerűen értetlenül néztek ránk, mert hogy mi izlandiul ugye nem tudunk, de még a kiejtés szabályaival is eléggé bajba vagyunk. Nem ismerős számunkra nyilvánvalóan ez a nyelv, még úgysem, mint mondjuk egy európai számára általában egy német szót azért ki tudunk mondani. Na lényeg az, hogy néztek, mint borjú az új kapura, hogy mit akarunk, és aztán megmutattuk ugye, hogy milyen szó van leírva, és akkor fölnevettek, hogy hát ezt nem így kellett volna mondani, úgyhogy nem értették, amit akarunk.
0: Ez egyébként ilyen norvég, svéd,
1: rokonságú nyelv. Keverik. Igen, nem, mert önálló nyelv, de hát ezeknek a rokona.

0: Te mennyire tudod publikálni ezeket az útjaidat, mondjuk izlandi utadat? Én őszintén szólva csak 2 darab cikket találtam az Élet és Tudományban. De szerintem ez van annyira érdekes, még a nagy közönség számára is, nem csak a szakemberek számára, hogy megérne talán egy filmet, vagy egy nagyobb lélegzetű bemutatást.
1: Igen, hát volt azért fotókiállításunk, amit sikerült összehozni még abban az évben, amikor kint voltunk ősszel. Jobb lett volna persze, hogyha hosszabb ideig látható, és akkor többen tudnak róla, egyáltalán nem csak a fotókról, hanem Izlandról. Tehát nem csak mi rólunk, hanem magáról az országról. Film az készült, amit talán az idén bemutatnak, nem tudom, miért nyúlt ilyen hosszú időre a vágása és az elkészülése, illetve már régebben kész van, hát a bemutatásra vár.

0: Elhangzott, ahol az ösvény véget ér. Izland. Beszélgetést hallhattak Szollát György botanikussal. A műsorban közreműködött Sipos Magdi és a beszélgető társszerkesztő Sarkadi Péter. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Kontraferenc, The Last Picture Show. Felolvassa Vallai Péter.

Kint vihar kerekedett, poros eső. A dörgés tompán belehuhogott a folyó örvénylésébe és az égbolt habos felhőibe, mint valami természeti paradoxon, és a megázás lehetőségét fontolgató nézők oda képzelték a villámokat is Robert Mitchum kezébe, mert az agyonkarcolt széles vásznú folyó meredek kanyarokat vett a tutajjal a hátán, nyaktörő kalandokba sodorta a menekülőket. Kay Weston piros cipőjét féltette, mintha boldogsága függne tőle. Lent fáradt olajban úsztak a széksorok, innen nézve hős lett a vásznon Tommy Rettig, a telepes fia is, aki cseppet sem hasonlított az apjára, mintha csak az első sorban ülők osztálytársa lenne. Nekem is legelőre, mondták sorban a klapecok, amikor a jegyet kérték, aztán a lyuknyi kis ablaknál papagáj módjára tréfálkozott meg annyiszor a pénztáros, hogy odavalók vagytok még a legelőre, kukkot sem értetek meg a filmből, különben is feliratos. Egy későn érkező néző sziluettje bukdácsolt végig a horizonton, miközben a szőke démon vonakodott átadni magát a természet törvényeinek. Rúgkapált az avarban testhez álló farmerjában, úgysem fejtették volna le róla egy könnyen, hosszú vendéghajába gajjak keveredtek, aztán jött egy tigris, aztán jöttek még ketten, akik szintén meg akarták kaparintani, mert a szőke énekes nők sorsa könnyen kiszámítható a western filmekben. Koszolódott a fehér szandál, meg a ruhák alja az olajtól, meg az izgalomtól, és a lélegzet visszafogott csendben egy kisfiú elkiáltotta magát. Ott a néninek a combja! Ettől beleveszett a kitörő hahotába a western énekesnő tiltakozó sikolya, ügyesen manőverezett, így nem sikerült hosszabb időre leteperni. Csalódottan ringatóztak a széksorok a soha vissza nem térés folyójának egyre laposodó hullámain, mielőtt elharapózott volna az ásítozás, hirtelen elszakadt a film. Felharsant a sok szólamú fügyszó a sötétben, egyszerre, mint a kivégző osztag éles töltényei. Türelmetlenül nyikorogtak a székek, tenyerek csapódtak a falon, a kapcsolót keresték. Néhány pillanati sistergő csend telepedett a hosszúkás teremre, nyakak nyúltak és tekintetek jártak körbe, hogy ki jött vasárnap délután moziba. Főleg a fiatalok korosztályai, akiket nem is annyira a filmek érdekeltek. Elindult újra a gép, enyhén kelepelve, mintha előbb meg akarná emészteni, ami a gyomrába került, hogy aztán új lélegzetvétellel lökje tovább a kinemaszkópot, a sugárnyalában soha nem szűnt a mozgás, porszemek kergették egymást, Otto Preminger nem találta a színészeit, mintha a rendező fulladt volna bele először a sebes folyóba, ebben a moziban nem is történt semmi. Nem esél tovább, el akarok menni innen, mondta a lány, de nem tudta annyira halkan mondani, hogy le ne pisszentették volna. És ez a rágcsálás, ez senkit nem zavar? Próbált visszavágni. Hintázott a fejek fölött a sugár, főként kékben és zöldben, ahol a jelenetek játszódtak. Csak azért hívtál a moziba, mert nem akartál az utcán elbúcsúzni tőlem, mert azt szégyelnéd mások előtt. A leveleimet is szégyelni fogod, vagy csak azok kellenének, aztán leszerelsz, és keresel valaki mást, aki mellesleg utál leveleket írni. A legelősök sivalkodni kezdtek, mert valamelyikük egy leveli békát hozott be a zsebében, aztán úgy adta át a mellette ülő kislánynak, hogy fog csak cukorka, mire csillapodtak volna. Egyre több X szaladt a vászorra, amilyen széles csak volt, eltakarta a folyót, a partot, a sok különböző méretű X. Végül csupa karcolásba furlott a kép, ami a gépkezelőt figyelmeztette, hogy hamarosan szalagcsere következik, ilyen egyezményes jellel segíthették egymás munkáját a mozisok, mikor kell indítaniuk a másik gépet. Már ahol volt ilyen, mert a kisebbekben csak egyetlen gépen játszották a filmeket, és a cserére várni kellett. Kifutott a szalag a gépből, nagy fehér semmit feszítve a vászorra, felpillogtak a csupasz 40-es égők, és az áporodott félhomályban a közönség kibotorkált az udvarra,
Gyanakodva kémlelték az eget a cserepek fölött, mi lesz, ha megint ráered, senki nem gondolt arra, hogy esernyőt hozzon magával. A cigaretta szünetnyi tekercsere alatt leforgatta két olasz kislemezt. A film odabent hosszú, elnyújtott léptekkel haladta meg a képzeletet, terelte el a figyelmet a hétköznapokról. Nem érkezett meg a fekete himlő elleni védőoltás. A boltokból egyik napról a másikra elfogyott a cukor és a liszt. A temetőben ledöntötték a sírköveket. Baszkódnak a gyerekek, megint nem férnek a bőrükbe, mondta egy hang türelmetlenül a film legsötétebb jelenetében, mint a megemlékezés hosszú délutánján, amikor valami készülődött a vászon mögött. A várakozásban elvesztette a türelmét a hátsó sor, székeket csapkodva keltek fel, és mentek ki az udvarra, aztán, amikor meghallották bentről a tapsot, visszaóvakodtak, mert a látvány szokatlannak bizonyult. Az artisták szétterpesztett kettős létrákon egyensúlyoztak. Felemeltek egy összecsavart zászlót, a mozihoz szokott nézősereg azt hihette, hogy egy női test bújik meg benne, és ha kigöngyölik, akkor kiderül majd, hogy Liz Taylor az a Kleopátrából. De nem. A zászló sokkal könnyebb volt, mint az egyiptomi szőnyeg, megfogták a négy sarkánál, és kifeszítették a létrák tetején. Fehér galambok repültek szét belőle abban a pillanatban. Ott csapkodott az örökké megfoghatatlan szabadság két tucatnyi szárnyával a nézők feje fölött, akik ámulva és feszengve csapták össze a tenyerüket, mert tudták, hogy valójában mindennek más az oka, így könnyebb elviselni a kudarcokat, hiszen a sérelmekért mások felelősek, enélkül a dohos moziterem nélkül nem is érezhetnék embernek magukat, mert itt volt minden egy helyen. Az undor és a szerelem nem arra gondoltak, hogy nekik ennyi jutott, arra sem, hogy csak ennyi járt, a denevéren nevettek, amely előröppent a széthúzott sötétzöld bársonyfüggöny redőiből, és Marilyn Monroe mesztele vállára szállt, amint azt énekelte, hogy a River of No Return. Ugyanaz volt a terem akkor is, amikor ünnepelni kellett. Amikor a fehér vetítőháztat felcsavarták a mennyezetig, látszottak a gerendák, a hiányzó cserepek helyén megvillámlott a május ég, és megnyílt a színpad, élő képekben emlékeztek meg eszmékről és holtakról, olyan múltról, amilyen sohasem létezett, olyan dalokkal, amelyekből áradt a szomorúság, mert mi testvérek voltunk. Nekünk találkozni kellett. Közben a filmhíradókban terpeszkedett a mozaik ország bősége és tekintélye, szőnyegek gördültek elé, amerre csak ez az ország járt, arról számoltak be az újságok első oldalai, hogy milyen jó domborzatnak és síkságnak és megbecsültnek és el nem kötelezettnek lenni. Arról szólt a szeretet meséje, hogy befellegzett az árokparti kecske tenyésztésnek, és az esetlen folyami tutajok helyét hatalmas óceánjárók váltják fel, avatáskon pezsgők frecsennek szét, és a mámorban épül, csak épül a hegycsúcs, ahol a jövő mérnökei serénykednek fehér köpenyben a lakosság javára, és előtted az élet. Bármilyen lehetsz még, akár szőke és kékszemű, bátor és bajtárs, izmos és bajnok, vagy lehetsz kalauz és nyakkendős, vagy világot járó kalandor és rockérekes, mert a birtokodban van a szabadság útlevele, csak gyenge és gyáva és árva nem lehetsz. Mert annyian állják körül a felcseperedésedet, hogy a gyártási hibák száma minimálisra csökken.
Mindenfelé csak a madarak röptét lehetett látni, virágcsokrokkal hadonászó gyerekeket. A radion mosóporok ereszkedtek le a gyárak futószalagjain, csorgott az üvegekbe a szuncokret étolaj. Mosolygó munkásnők álltak körül egy világos kék öltönös urat a Kandit csokoládégyárban. Az elnök születésnapján felmutatták a feldíszített állomásokon a bronz öntvényt, amelyben egy levél volt. Az üzenet arról szólt, hogy vannak a kertben vakondok, elrágják a gyökereinket. Aztán tovább hajtott a nagy fekete limuzin, és az hazudna legelébb, akinek ettől nem szorult el a torka, mert az ünnepi ruhában kimosakodva minden szebb volt. Néhány korty ital ürügy lehetett egy hosszú, feledhetetlen öleléshez, mert mással nem adhattunk volna magyarázatot sem másoknak, sem magunknak, hiszen a többit nem tudtuk még. De érezni lehetett egymás testét a lobogó zászlók alatt. Összekötött bennünket az a kötél, ami még épp volt. Akkor nem is lehetett tudni, meddig, de szorosan tartott. A legkomolyabb játék, és ami sosem, mert sohasem, mint a folyó, amely csak érzi a terhét, kivetné magából, nem beszél róla, akár mennyire is szeretné visszapergetni, hogy másként irányítsa saját folyamát, kifordul folyton önmagából, most már senki sem hasonlít arra, aki ott állt kamassorban. Az egész csak kergetés, az idő stafétája, amit erőszakkal nyomnak a kézbe. Nem történhetett másként, nem térhet vissza. Mert ahogy pergett a film, pukkant a rágógumi, és nem ültünk már ott magányosan, a sor szélén. Ahogy kora nyári zápor után szokott, a repedésekben egymás mellett nyújtózkodtak a cseppek, időnként kivált egy a sorból, szétcsattant a karfán, lent a székek alatt mégsem vertek tanyát a cseppek, felszívódtak valahol útközben a füllet melegben, mielőtt tócsává gyűlhetett volna össze a víz. Mindenkit elöntött a szomjúság érzése, a pénztárosnál lehetett koktát venni. Az üres üvegeket, mintha taszította volna a fáradt olaj, folyton beléjük rúgott valaki. Aztán meg, mintha nem is ért volna hozzájuk senki, elindultak sorban, nagyot bukdácsoltak a lépcsőkön, és széttörtek az üvegek, amikor legurultak a zenekari árokba, amely tulajdonképpen soha nem is volt zenekari árok. Örök időktől fogva bedeszkázva állt, a szenet rejtette, lépcső vezetett le, innen rakták meg mind a három plámen kályhát telente, melyek hosszában arányosan négy részre osztották a termet. Egy-egy lépcsőt, azaz egy-egy magasságot képviseltek, amely a jegyek árán is meglátszott, ezek a helyek télen melegebbek voltak, arról nem is szólva, hogy innen lehetett legjobban látni a filmet. Ugyanilyen kiemelt helyárral adták az utolsó sorba szóló jegyeket, pedig ott nyáron is rothasztó dohosság volt, látni pedig jóformán egyáltalán nem lehetett. Fény spriccelt a sötétbe, a helyét kereste valaki, zseblámpája kíváncsian bóklászott arra felé is, amerre semmi keresni valója nem volt. Azt mondták, jó filmet játszanak, hol van a hetes szám, oda szól a jegyem, pedig csak a szerelmes párokra figyelt, más nem járt zseblámpával moziba, csak a pletykások és a kíváncsiak. Alkonyat látszott a vásznon. A szőke bárénekesnő egy lópokrócot terített magára, így révedt bele a naplementébe a folyóparton. Ilyen csendes jeleneteknél hallani lehetett, hogy a korhat deszkapadló alatt egerek rágcsálják az elhullatott tökmagot és szotyolatörmeléket. Az indiánok lovai vaddübörgéssel vágtattak bele a vászonba, nagy sötét lyukat hagyva maguk után, mintha eldördült volna néhány fegyver elmenőben, belegázoltak a folyóba, ezek is a nőt akarták, belevetették magukat a vízbe, úsztak a tutaj felé.
de a telepes fickó a tollal díszített fejekre csapkodott az evezőlapáttal. A kisfiút a nő az árbochoz kötözte, mivel a víz egyre szilajabb hullámokat vetett. A telepes már régen a habokon úszott, egy lécbe csimpaszkodva, mire a nő észbe kapott, és valahogy visszarángatta, de már jött a vízesés. Ekkor hörgött egy oroszlánosat a gépházban a vetítő. Aztán kezek kutattak újra a falon, hogy minél gyorsabban kigyulladjon a fény, mielőtt felharsanna a kórus, mintha legalábbis égőházból kellene menekülni, és ki sem lehetne bírni néhány másodpercig zsák sötétben a szálkázó faszékeken. Minden film szakadások történetéből állt, amikor hozzá lehetett képzelni a látottakhoz a folytatást, mert a fekete alapon rajzolódott ki legélesebben a képzelet. A terem figuráiból lettek a szereplők, és azokat is le lehetett győzni, akik a valóságban sokkal erősebbek voltak. A szűk előcsarnokban a mennyezetig plakátok borították a falakat, az Asherház vége, Rokkó és fivérei, ne bántsátok a fekete rigót, a hétmesterlövész, lázadás, a Bontin, erkölcstelen apácák, Salambó, szombat este vasárnap reggel, Jane Fonda, Bridget Bardot, Gina Lolo Brigida. Add csak ide nekem ezeket a képeket. Vörös orrú kisgyerek vagy te még ehhez, mondta a filmtekercselő, aki örömét lelte abban, ha ettől a gyerektől mindent elszedhetett.

A mozis ember nyögve és erőlködve mászott le a kalitkájából. Az egyik lábán a cipő olyan volt, mintha tuskón állna. Ugyanolyan bőrből készült, mint a másik. Elindult jambikusan, utánozva követték a lépteit a gyerekek az udvaron, de amikor hátrafordult, szétrebbentek. Magányos, mogorva aglegény volt, csak a mozi éltette, egyidős lehetett a filmmel. Nem léphetett be bárki az ő birodalmába, csak a kiváltságosok, a kisebbek szemében a nagyok, mert ugyan melyikük nem szeretett volna már néhány centivel nagyobbra nőni. Az pedig valóságos katonai rangnak számított a közlegének sorában, ha valamelyikükből tekercselő vagy filmragasztó lett. Feljárhatott inaskodni vasárnaponként a gépházba, saját kulcsa volt hozzá, felnyithatta a celluloid szalagok alumínium dobozait, válogathatott a filmjeleneteket ábrázoló képek között, úgysem fért be mind a bejárat előtti vitrinbe. Nézegetésük kiérdemelt jutalomnak számított a filmet ragasztók és tekercselők között, megtekintésük az érettség fokmérője volt. Épp úgy, mint a lemezek kiválasztása. Lehetőleg a legújabbat, fesztivál számokat raktak fel. Una lacrima sorriso, vagy Delilah. A lányok rendszerint a lépcső alól kiabáltak fel, mint akik sejtik, hogy számukra eleve bejárhatatlan a fiúk birodalma. Csökönyösen ismételgették az előcsarnokból, hogy másodszor is a Vénuszt akarják hallani. Az énekesnőt állítólag Mariskának hívták. Az együttest meg talán Shocking Blue-nak. A tű folyton megakadt a refrénnél, a gézzel bevont hangszóró egy százas szögön lógott a bejárat fölött, ütemesen potyogott alula a vakolat. Félig szívott cigaretták hunytak el a porban. Suhogva indult a negyedik tekercs, csak a mozis ember maradt a gépházban, korom sötétben kígyózott előre a szalag, aztán világos csík szaladt a perforáció helyén, és a tutaj egy örvény felé sodródott, a megtépázott szőke énekesnő hiába próbálta az irányító rúddal egyenesben tartani, a rohanó folyó morogva dobálta a hátán a kötéllel egymáshoz rögzített rönköket, közben a hátsó sorból ütemes, egyre szaporább széknyikorgás hallatszott. Mit kerestek ezek a kölykök a gépházban? Megmondtam, hogy nem utogasd meg nekik azokat a képeket, mert ma nem bírnak magukkal, förmett a barátjára jó hangosan a film tekercselő. Fáradt olaj a padlón, a konzervdobozban, ahogy úsznak a halak, még síkosan vergődnek néhányszor a kézben, aztán a folyóból kifogják őket, és megdöglenek. Ilyen szag van part közelben, amikor Kansas Cityben a két piros cipő az útporába hull, lovak patái közelednek, azt gondolnánk, eltapossák, de azt már nem látjuk, mert a szőke énekesnő és a telepes fickó már elindultak a boldog The End felé. Még egyszer nem jött volna össze a közönség, ezért meg sem próbálták ugyanazt a filmet kétszer levetíteni. Minden mozi előadás egyben az utolsó volt.

Kontra Ferenc, The Last Picture Show. Felolvasta Vallai Péter. A műsort Balázs Attila, Bognár Monika, Kornides Tamás, Molnár András és Váli Marjan készítette.

A felvétel 1999-ben készült, és legutóbb 2007. február 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
2: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os, és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra, addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyéban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekültáborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Itthon rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós ide térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. Két autó ütközött kora délután Kisújszállásnál az M4-es autóúton. A baleset a Karcak felé vezető oldalon történt, a baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél torlódásra kell készülni. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 18 órakor jelentkezünk legközelebb, 16 óra 4 perc.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Falu főutcája. Havas, jeges, tél. Külső, nappal. Hegyek közé ékelődött piciny falu főutcáján vas szánkó kanyarog.
1: Nincs hó. A szánkó a fagyos földön csúszik valami előző időből megmaradt, jéggé keményedett nedvessége. Egy asszony húzza. Kendője, tréningruhája rosszul védi a hideg ellen. Látszik, hogy nem régtől fogva idevalósi. Mások, akiket az utcán látni, meleg kendőket, csizmát, falusi bundát húztak magukra a hideg ellen.
0: Egy dologban, a fázásban minden esetre egyeznek.
1: Nincs melege a gyereknek sem. A szánkóra fektetett gázpalackon ül lovagló ülésben.
0: Szinte rá van fagyva.
1: Ezt a vacogó gázlovast vonszolja az asszony az út kereszteződés felé. Mellettük, mint egy befagyott folyón, korcsolyázó gyerekek húznak el. A palackon ülő gyerek sóvárogva néz az övénél jobb ruhák után.
0: A sarkon átlagos családi ház, a vegyesbolt.
1: Fantáziátlan színű rekeszek és gázpalackok között nyílik az ajtaja a pici előkertből.
0: Valamikor májva és orgona termett itt.
1: A lépcső fölé háromszög alakú esőfogót szereltek. Két faragott kőoszlop tartja.
2: Maradj kinn, Jánoska! Próbálom intézni.
1: A szánkós párgáját, mint a gyeplőt a lovak közé, a gázpalack felé dobja. Bemegy a sápat fényű üzletbe.
0: Üzlet, tél, bent. A boltban épp vásárol egy asszony.
1: Egy másik nő is van bent, a pult mögött.
0: Ez a másik, a pult mögötti, fehér köpenyt húzott vastag ruhájára. Köténye, kötött sapkája is van. A köténye valamikori fehér, a sapkája sötétvörös. Úgy áll a csokoládés pult és a kenyérhegy között, mint egy birodalom uralkodója.
1: Az árukészlet, vidéki vegyesbolt szomorú ételválasztéka, gazdálkodáshoz szükséges vasműszaki holmikkal vegyesen. A legfelső polcon maszatos televízió reklámot sugároz. Rossz a vétel, a kép alig kivehető.
0: Az asszony bizonytalanul áll meg a halványan pirosló hősugárzó mellett. Tartásából érezni, mekkora távolságot tett meg idáig a hidegben.
1: A vevő és az eladó elhallgatnak.
0: A beszélgetés félbe marad. Gyorsan befejezik a vásárlást. A vevő elköszön, és anélkül, hogy ránézne az újonnan érkezettre, sietősen távozik. Ők ketten, akik ott maradtak, nem néznek egymásra. Érződik, hogy ez ismétlődő helyzet a számukra. Sokat szor jön szánkójával ez az asszony. Sokat szor áll meg szótlanul a helység közepén. Az eladó nem akarja hallani a jól ismert kérdést. A vevő a hősugárzó mellett meg nem mer kérdezni, inkább melegszik még egy kicsit. De hát van az eladóknak egy sajátságos pakolásuk, egy olyan állandó tevés-vevés, ami azt jelenti, hogy mi tetszik. És végül meg is kérdezi a szemüveges nő.
1: A valamikori fehér köpenyében.
3: Mi tetszik?
1: A másik csak áll. Kinéz a gyerekre, aki még mindig fázósan billeg a palackon. Az eladónő jellegzetes, sokáig megjegyezhető mozdulattal csettint egyet. Macskája e jelre leugrik a pultról.
3: Na, mit tetszik? Nem tudok, Mariskám, nem tudok. Mariskám, nem tudok. Nem tudod már ezt kicserélni nálunk. Már annyit segítettem. Miért nem dolgoztok? Miért nem fűttök fával? Ha?
1: Hosszú karjával lehajlás nélkül tud diót elővenni a pult alól. Pár szemet maga elé tesz. Aztán csak rátámaszkodik egy szemre, úgy recsenti meg a héját.
4: Hát...
1: Majd bekap egy darabkát. Megkerüli a pultot. Egészen közel jön. Rágcsálás közben a másik arcába kérdez.
3: Miért nem gondolsz neki valamit? Miért nem intézkedel? Csak jössz mindig, azt ígérget.
4: Hátra soroltak.
3: Hátra, tudom.
4: Minket. Az élet.
3: Mondok én neked valamit. Igen, kiviszed az erdőbe.
0: Kintről a fiú csak azt látja, hogy a magyarázó piros sapka eltakarja előle a csokis dobozokat, amiket eddig nézett.
1: Azt látja, hogy aki őt idáig húzta, elkerekedett szemmel, megbabonázva hallgatja a másikat. Valami nagy, szenvedélyes rábeszélés zajlik oda benn. Az látszik a gesztusokból. A csúnya orrú, szemüveges, ragadozó madár kinézésű asszony szenvedélyesen magyaráz valamit annak, aki a szánkót idáig húzta. Közben félvekni kenyeret ad Mariskának. Az vonakodik elvenni. A jelenetnek egy igazi vevő vet véget. A kiképzés félbeszakad. Az újonnan érkezett férfi kisméretű, csavaros üveget kap a polcok között félelmetes otthonossággal mozgó fehér köpenyestől.
0: Mariska megfordul. Üres tekintettel indul kifelé.
1: Azok ketten ott bent valahogy nem jól néznek utána. Ahogy a háta mögött egymásra pillantanak, már az sem egészséges. Az eladónő valami törölgetni valóval a kezében egészen a csukott ajtóig jön előre, hogy kinézzen az utcára, és így az ablakkeret körbefoglalja, és felejthetetlenné teszi az arcát. Szemüvegét, legörbülő száját, hatalmas orrát, és a tekintetét.
0: Olyan tekintet ez, amelyet ismerünk.
1: Az álságos jóság és a gonoszság felejthetetlen keveréke, mintha tükörben nézné magát.
0: Tükröm, tükröm. Fő utca, külső alkonyat.
2: Most te már szálljál le innen, Jánoska. Mert idefelé csak elcsúsztattalak valahogy, ugye az lefelé volt. De visszafelé most már magadnak kell.
0: A félvegni kenyeret tréning felsője alá teszi.
1: Elindulnak visszafelé a hosszú utcán. Elől megy Jánoska, aztán a jó hosszú madzag végén az ócska szánkó, az üres gázpalackkal. Aztán kicsit előre dőlve az asszony.
0: Ő mondjuk annyira van előre dőlve, mintha tele gázpalackot húznának. És ehhez nagyon nagy erő kellene, mintha nem is lenne a jég, amin a szánkó csúszik.
1: Elég egyértelmű helyzet. Ha a palack tele lenne, nem tudnának így sietni. A gyerek nem is bírná egyedül húzni. Akkor lenne idejük oldalra köszöngetni, akkor lenne idejük megállva beszélgetni a szembejövőkkel. De hát ez ilyen fejelfordítós menet.
0: Akik szembe jönnek, ügyet se vetnek rájuk. Ez is azt jelenti, volt már ez így.
1: A korcsolyázó gyerekek mind az ellenkező irányba tartanak.
0: De van más is. Mariska arca. Ez az arc nem piros. Ez egy beharapott szájszélű, nagyon fehér arc, amely a lassan eszelőssé alakuló tekintettől már-már ijesztővé fagy.
1: Így kell végigmenni a falun. Egy enyhén emelkedő kis utcán, ahol a télies szürkeségben csak a házak közé ültetett szúrós fenyők sötét zöldje,
0: majd a falu fölé nőtt, még sötétebb zöld erdő jelenti a folytatást.
1: A szánkót vonszoló gyerek és a mögötte, mint koporsót kísérő asszony mellett időről időre kutyák szaladnak el. Szakaszosan ugatnak. Valamilyen ősi rendszerint, valami kutyatörvény szerint ugatnivaló egységekre osztva fel az utcát maguk között. Ahol aztán az utolsó megáll, és az ugatást egyszerűbbre fogja, az lesz a falu vége. Itt már nagyon lassan húz Jancsi. Jobb is, ha inkább visszaül a gázpalackra.
0: Falu végén, favágóházánál, külső alkony. Egy kicsit még ott is tovább mennek. Aztán jobbra kell fordulni a dűlő úton, és ott az ő házuk. Ott már nekik saját kutyájuk, félrecsúszott tetőn vadgalambjuk van.
1: A régi épület elhanyagoltságában is valamilyen mesebeliséget sugároz.
0: Mindenük van nekik, ami egy egyszobás ház körül nem kér enni.
1: Minden olyan holmiuk is van a kertben,
0: ami most már nem kert, hanem udvar,
1: ami régen egy kerthez kellett. Kínos rendben, tisztaságban sorakoznak-e használatlan szerszámok a kopott falnak támasztva.
0: Gondosan épített, kézzel festett gyerekhinta piciket csikordulva üresen leng a szélben. A ház előtt a kertben, termeténél jó kétszer nagyobb köszörű követ hajt egy kislány.
1: Olyan ez a köszörű, hogy egy négylábú alkalmatosságon egy vaskart kell hajtani, mintha húzna az ember a kútból. Ez a vaskar egy kereknek mondott kő közepébe van igazítva. A kő alja vízbe ér.
0: Ez a kislány ugyanolyan szép gyerek, mint a Jancsi nevű. Vagy még szebb is talán. Testvérek, az biztos.
1: Már messziről lehet hallani a hangot, amit a forgókövön a fejsze éle ad. A férfi, aki a fémet a köszörűhöz szorítja, nagy figyelmet szentel munkájának. Természetesnek veszi, hogy azok jönnek, hogy a kislánynak, aki a követ hajtja, minden fordulatnál ágaskodnia kell, mikor a hajtókar felső holdpontjához ér. Összeszokottan dolgoznak. Nyugalom és szeretet van az összeszokottságukban. Mikor behúzzák a kapun a szánkót, a férfi fölnéz.
0: Meleg barna a szeme.
1: Nem a gyereket, nem az asszonyt. A palackot nézi.
0: A kerítés oszlophoz láncolt tarkavarka kutyát Jancsi még ültében leoldja. Az állat boldogan ugrálja körbe a kis kertet. Az asszony berohan a házba.
1: Kifejezetten rohan. De senki nem néz utána, pedig nem szokott így közlekedni.
0: A fiúgyerek nadrágja ráfagyott a palackra, csak hosszas rángatással tudja leszakítani róla. A gyerekek leszedik az üres gázpalackot a szánról, és beviszik a házba az asszony után.
1: A nyitva maradt ajtón nem csap ki gőz.
0: A házban. Belső alkony. Van egy asztal a szobában. Azon vágja kettébe az asszony a boltban kapott kenyeret, majd a részeket a fiókba zárja.
1: A férfi zsebéből gyufás doboz méretű kődarabot vesz elő és ráköp.
0: Van egy asztal a szobában. Úgy van a falhoz igazítva, hogy a kislány egy ládára térdelve fel tudja érni, ha rajzolgatni akar.
1: A férfi valahogy úgy áll a szoba közepén, ahogy az asszony állt nem régen a boltban. A fejsze élét finomítja kővel.
5: Menjünk a fát vágni, Jánoska.
0: A gyerek szófogadóan indul apjához. Megáll szorosan mellette, türelmesen várja, hogy elinduljanak. Ketten maradnak majd itthon, a széles ágy peremén ülő asszony és az asztalnál rajzolgató vastagon öltözött kislány.
6: Éhes vagyok.
0: Induláskor az apa a kis polcról levesz egy doboz gyufát, egy darabig úgy tartja, mintha szándéka lenne vele. De aztán gondosan visszateszi a helyére.
7: A nagy erdő szélén élt egy szegény favágó a feleségével és két gyermekével. A fiút Jancsikának hívták, a leányt pedig Juliskának. Nemigen volt mit aprítaniuk a tejbe. És egyszer, mikor nagy lett a drágaság az országban, a favágó még a mindennapi kenyérre való sem tudta megkeresni. Amikor este az ágyban sorsán rágódott és hánykolódott a gondoktól, felsóhajtott, és így szólt a feleségéhez.
8: Isten, mi lesz velünk?
0: Szobában, sötétben, belső éjszaka. Takarók alatt fekszenek felöltözve, úgy súgdosnak elszántan a sötétben.
1: Az egész család egy ágyban fekszik. Láptól az ágy végében ugyanúgy fekszik a két gyerek, de ők már alszanak.
0: Vagy legalábbis, mintha aludnál.
8: Ja. Isten, mi lesz velünk? Isten, mi lesz? Istenem, mi lesz velünk? Hogyan tábláljuk szegény gyermekeinket, mikor magunknak sincs már semmi? Ne sírjál!
9: Jó, jó, nem sírok. Azt mondta a boltosné, az a vashorzsobába. Tudtam volna előbb, hogy ne jöjjek özvegy emberhez, nem tud az majd tartani engem a két gyerekével.
8: A boltosné.
9: Azt mondta, vigyük ki ezeket az erdőbe, annak is a legsűrűbbjébe, ott aztán tüzet rakjunk, s hagyjuk magukra őket. Mindkettőjüknek adjunk még utoljára egy darabka kenyeret,
2: aztán a dolgunkra mehetünk.
8: Nem.
2: Nem fognak hazatalálni, és így megszabadulunk tőlük.
8: Nem, nem úgy van az, te asszony. Már én ilyet nem teszek. Egyedül hagyjam az erdőben a gyerekeimet. Ha jönnének a vadállatok, és ízekre szaggatnák őket, úgy is vehetném a szívemre, hogy csak úgy kétegyem őket.
2: Így meg mind a négyen éhen fogunk veszni. Akár gyalulhatod is a koporsó deszkát. Azt is mondta a boltosné.
8: Azért mégiscsak. Én ilyet nem teszek. Mégiscsak sajnálom szegénykéket.
1: Nyitott szemmel várják, míg a neszezés elmarad. Mikor már biztos, hogy alszanak, a kisfiú fölkel, lábujjhegyen megkeresi az ajtó mellé letett cipőjét. Könnyű megtalálni mindent. Kevés holmi van a szobában, az is kínos rendben. A holdvilág is besüt. Csendben kioson a házból.
7: És amikor már mindenki elaludt, fölkelt, fölvette a kabátkáját, és kilopózott a verőcél által. Erős holdvilág volt, s a ház előtti fehér kavicsok úgy csillámlottak, mint meg annyi újonnan vert fémpénz.
1: Csendben kilopódzik az alig

0: nyugodtan alhatsz.
1: Nem biztos, hogy a kislány hallja is, amit testvére mond. De az, hogy érzi, látszik az alvásán.
2: Udvaron, hajnal, külső. Reggelre hó esett. Van belőle az ablakpárkányon, van belőle a kertben. Keskeny árok vezet a hóban a háztól a kapu felé. Még nem ért el odáig. Korán kelt az asszony, hogy utat csináljon a kijáratig. Lapáttal a kezében lép a szobába, mikor az árok már a kapuig ér.
1: Pár szál fa pattog a tűzhelyben. Arra nem elég a meleg, hogy az ablakról leolvadjon a jégvirág, de arra igen, hogy a két gyereknek felébredni, csalárd módon, ma jobb legyen, mint más napokon.
2: A tűz, a hó, a fehérség, a kora reggel, mind azt jelenti, hogy ez a nap különleges. Valamiért különbözik a többi reggeltől.
1: Mariska a kulcsával kizárt fiókból előveszi a két darab kenyeret.
3: Keljetek fel, világlustái! Megyünk az erdőbe, a fáért. Ez itt az ebédetek. De nehogy hamarabb megegyétek, mert úgysem kaptok egyebet.
2: Nem sokból áll az öltözés. Csak cipőt meg kabátot kell venni, amúgy felöltözve aludtak.
1: A tűzhely mellett sokáig lehet nézni a parazsat. Szép a fénye. Szebb, mint amennyi meleget ad.
2: A kislány hatalmas hátikosarat akaszt le a falba vert kampóról. Jócskán hordott kabátot vesz ki belőle.
3: Nagy ez neked!
4: Viselni akarom!
1: Valahogy háttal beleáll a kislány a kosár két kantárába. Azt is vinni akarja.
3: Hát azt meg?
4: Ha gomba lenne. Jó kosár ez édesanyámé volt. Vinni akarom!
3: Ilyenkor gomba? Majd én.
2: Leveszi a polcról a gyufát, és a kendője alatt a kosarába rejti.
1: Az apjuk már kint áll a kerítésen kívül. Ott, ahol már nincs elhányva a hó. Háttal a háznak, karján a fejszével, mint aki régen várott.
2: Akár szobor is lehetne.
1: Csak leheletének vagy cigarettájának felhője jelez némi életet.
2: Mező, tél, külső nappal. Hosszú ideje mennek fölfelé a hegyoldalon. Még nem érték el az erdő alját. Rendesen az ilyen nagy erdő, mint ahová ők tartanak most, meg a falu között jókora rét húzódik, afféle lejtős, déli fekvésű legelő. Ennek a közepén járnak most, mikor Jánoska megáll és visszanéz a házra.
1: A kert szélén álló madárijesztő hosszú árnyékot vet a hóra.
2: Elől megy az apa, bal karjára akaszva a fejsze, éllel kifelé. Aztán Juliska térdik hóban, aztán az asszony és kicsit lemaradva Jancsi. A kutya idáig kíséri őket, az ösvény szélén leül. Jancsi csak szemmel búcsúzik el tőle. Mindenki igyekszik az előtte haladó lábnyomába lépni, és ez elég foglalatosság ahhoz, hogy egyfolytában csak lefelé kelljen nézni. Különös szüksége van erre az asszonynak, erre a lefelé nézésre. De a férfinak is, hogy a szűz hóban kiválassza a következő lépés helyét. Ezért aztán nagyon feltűnő, hogy Jánoska egyre többször fordul hátra a kisebb vedőház felé. Akinek háta mögött történik e forgolódás, annak a legidegesítőbb ez.
5: Itt bámulsz, Jancsi. Minek maradsz el? Néznél inkább az útra, szednéd a lábadat.
6: Nem nézgelődöm, csak a fehér cicámat nézem. Ott ül a tetőn, és Isten hozzád ott mond nekem.
3: Nem a cicád, azt a bolond, hanem a reggeli napsütésben a hó. Az fehérlik a kéményen.
2: Erdőszéli út. Tél, külső, nappal.
1: Ahogy beérnek az erdőbe, a sötét zöld fenyők alá, a fehérség is mögöttük marad. Olyan sűrű a tűlevél a fákon, hogy megfogta a habat. Lábuk alatt csak a barnás aljnövényzet van, pici foltokban valami lehullott fehérség, néhány fénykarika. Egy-egy ilyen világosabb részen, ahol a nap áttűz a lombokon, Jancsika mindig hátrafordul.
5: Minek nézgelődöl folyton? Minek maradsz le?
6: Nem nézgelődöm!
2: Nem is, hanem ezekben a megállásokban mindig egy-egy kavicsot pottyant zsebéből az útra.
1: Akármilyen sötét az erdő,

0: ahogy így együtt mennek, önmagában nincs abban semmi félelmetes. Csak hát bárhova néznek, vannak sötét foltok. Van a fáknak egy olyan sűrűsége, ami egyre fokozódik. Van egy sötét-zöld szín, ami egyre kevesebb napfényt enged át. Mikor a kis tisztásra érnek, szinte megkönnyebbül a menet. Olyan ez a tisztás, egy tenyérnyi fehér hóval a közepén, mint a mesében.
1: Erdei tisztás, tél külső nappal.
2: Na, szedjetek rőzsét. Jancsikám, Juliskám, én abból tüzet rakok, hogy legyen hol fűtőznötök.
1: Jancsi balra, Juliska jobbra indul. A barnás avarból apró ágakat gyűjtenek.
0: Az asszony helyet csinál a tűznek. Széttapossa a tenyérnyi fehér foltot.
1: Az apa a sötét, sűrű részig megy, onnan hoz száraz ágakat. Furcsa, mennyit kell várni rá, hogy visszatérjen.
0: Túl nagy az a köteg rőzse is, amit magával hoz.
1: Az asszony gyufát keres. Akkora a háti kosár, hogy a kisebbik gyerek simán beleférne. A gyufa az alján lehet. Felfordítja. Összehajtogatott papírlap, apró szalmaszálak, tolpihék, pár szem mag valami, gabonamaradvány közül előkerül végül a gyufa is.
0: Az asszony hirtelen mozdulattal felkapja a földről.
1: A fonott kosarat ismét a hátára teszi, talán, hogy melegítse. Így puttonyosan gugol a kikészített rőzsehalom mellé. Bal kezével óvja a lángot, nehezen fog a fagyos fába, még fújni is kell, hogy erőre kapjon.
0: Amíg az asszony a tűzzel foglalatoskodik, Jancsi zsebébe gyűjti a széthullott pihéket és magukat. Juliska a nagy rőzserakáson ül, a favágó pedig vállára vetett fejszével újra elindul.
1: Jancsi előveszi az összehajtogatott papírlapot. Óvatosan szétnyitja.
3: Ezt még én préseltem a mamának.
4: Nem vihette magával oda, ahol most ő van.
3: Pitypang.
4: Az gyermekláncfű.
5: Telepedjetek a tűzhöz, gyerekek. Tartsatok pihenőt. Mi meg megyünk a sűrűbe a fát vágni. Mi helyst elkészültünk, visszajövünk, és magunkkal viszünk benneteket.
3: Nagyon lassan megyen.
4: Á, nem, már megyen nekik. Hallod?
0: A gyerekek énekelnek.
1: Játszanak.
0: Olyan játszások, miket gyerekek tűz körül csak szokhattak. Jégdarabkák parázsba dobása, füstölő végű bottal levegőbe rajzolás, száraz fűszálak égetése.
1: A bot végén izzó parázs már olyan szépen húz piros csíkot maga körül, hogy ahhoz késő délutáni sötétség kell legyen.
0: A tűz néha magától fellobban, egy-egy falevelet sodor bele a szél. Ilyenkor eltűnnek azok a különös figurák a parázsból.
1: A száraz virágok az égő fadarabok között még egyszer utoljára kinyílnak. Sokáig lehet nézni.
0: Egy izzó végű bottal rajzolt karika sokáig megmarad a levegőben, mikor a bot már régen nincs is ott. Aztán hirtelen eltűnik.
1: Kétszer is sorra kerültek már a dalok, amiket ismernek. És eddigre már vacsoraidő jöttével Kiki megette a kenyerét.
6: Elüldögéltek a tűznél, idő jöttével Kiki megette a kenyerét. És mert hallották a fejszecsapásokat, azt hitték, az apjuk a közelben van.
1: Erdei tisztás, éjjel külső, árnyjáték. A fejszecsapások gépies ritmusa most már idegesítő. Annyira egy irányból, egy helyről jön a zaj, hogy az már félelmetes. Egy darabig még látszott a fákra vetülve a favágó hatalmas árnyéka, de most már az is eltűnt. Most már csak a saját, égigérő árnyékaikat látják a fákon. Elfogyott a gyűjtött rőzse. Nagyon közeledik a sötét.
0: Talán már sötét is van.
3: Mikor jönnek már?
0: A faágok hol lassan, hol gyorsan mozognak. Minden fordítva működik. Lassú az esés, és gyors a lebegés.
6: És mert hallották a fejszecsapásokat, azt hitték, hogy az apjuk a közelben van. pedig nem a fejszét hallották ők, hanem egy ágat, melyet apjuk egy száraz fához kötözött, és az ide-oda verődött a szélben.
0: Már fent van a hold az égen, de a nap sem ment még le egészen. Csak a fák alatt, a tűz körül van sötét. Sokáig nézi a fiúgyerek ezt a holdat, aztán visszamegy a tűzhöz, és közel a paráshoz húga mellé heveredik.
1: Inkább férfias ez a heveredés, inkább férfias ez a mozdulat. Ez már nem az a gyerek, aki tegnap a mostohájával boltba ment. Erdei tisztás szélén, éjjel külső. Szempárok, tűz és parázs, közeli képek.
0: A tisztásnak azon a részén, ahol az örökzöld lombok már feketébe vesznek,
3: szemek.
0: Szempárok jelennek meg.
3: Szempárok.
0: Csillog bennük az ég, piros bennük a tűz. Egyre többen vannak.
4: Vadállatok.
0: Hogy ezek a szempárok valóságosak-e, vagy csak akkor vannak, ha az ember nem a tüzet nézi, hanem a hátát melegíti.
3: Szempárok.
0: Nem lehet biztosan tudni.
1: A kislány inkább a parazsot figyeli. Bár annak az ábrái, folyton változó rajzolatai is félelmetesek. Pisilni is csak úgy megy el, ha Jancsi kézen vezeti őt, és mellette áll végig.
4: Uhu!
3: Az csak bakoly!
4: Fakopáncs!
3: Aluszik az már ilyenkor. Mikor jönnek már?
4: Nem jönnek. Kész vagy már? Nem jönnek, érted?
1: A férfi a nő felé fordul.
0: Néhány ágat hoznak a pisilésről. Ráteszik a parázsra.
3: Megint fújni kell. Éhes vagyok.
4: Van itt két magom. Ne!
1: Jancsi két szem magot talál a zsebében. Annak az ízére kívánja meg a kislány az áfonyát.
3: Voltunk itt áfonyázni. Még édesanyával voltunk itt. Tudom, hogy kell itt lenni áfonyának.
4: Nincsen már ilyenkor. Az már ilyenkor nincsen. Már a kökény is lement. De hát hogy is emlékezhetsz te arra?
3: Csak úgy, hogy emlékszem. És tudom, hogy van. Az előbb is láttam, mikor ott guggoltam. Láttam.
4: Mert nem szedted fel?
3: Mert sötét volt. Mert nagyon fekete volt, és féltem, hogy nem áfonya.
4: Itt?
3: Nem, a tobbarrebb.
4: Itt?
3: Ott, igen, ott.
4: Nincs itt semmi.
3: Mert guggolj le. Miért nem guggolsz le?
0: Jancsi legugol, majd letérdel, kicsit mászkál négy kézláb, aztán feláll, zsebében kotorászik. Előhalásza a kis levérkét, melyben a préselt növény van, amit olyan jól megőrzött.
1: Gyermekláncfű esernyője. Ejtőernyő.
4: Borzongok, borzongok.
0: Tenyerére teszi a kis ejtőernyőt. A húga préselte édesanyjuknak ajándékul még évekkel ezelőtt. Felemeli a kezét, hogy aminek szállnia kell, az elszállhasson. A szél útnak indítja a mesebeli esernyőt.
4: Borzongok, borzongok.
0: Az erdő sűrűje felől, ahonnan azok a csillogó szemek tekintgettek, ahonnan most már béka kuruttyolás is hallatszik, fuvallat jön. Egy kis szellő fölemeli a pihét, holdfénytől világos részre viszi. Ahol leereszkedik, ott az áfonya.
1: Annyit gyűjt a sapkájába, hogy mire a tűz mellett mindkettejüket elnyomja az álom, szájukat a bogyó lilás körrel megjelölte.
6: És ahogy így üldögéltek, és telt múlt az idő, lecsukódott a szemük a fáradtságtól, és mélyen elaludtak. És amikor végre fölébredtek, már sötét éjszaka volt.
0: Sírásra, nyűszítésre ébred. Hirtelen felül, és úgy is marad, mint valami őr. Juliska álmát vigyázza.
1: Nem lehet valami jó az álma, mert ő sír, ő nyűszít. Föl kell ébreszteni, ha nem akarja, hogy rángatózzon.
0: És nem akarja. Rázogatni, pofozgatni kell, hogy felébredjen.
4: Itt vagyok, Juliskám!
3: Hogyan jutunk ki már ebből az erdőből? Hú, de borzasztott, hú, de rettenetet álmodtam. Az volt, hogy hú, még a nyakam is felborzolódik. Te meg én voltunk otthon.
0: Próbálja elmesélni, amit álmában látott. Akadozik a történet.
3: Adj egy almát. Kaphatok?
5: Tessék, Juliska.
3: Lehajol a ládába. Kivesz onnan egy pirosabbnál is pirosabb almát. A mellihez dörgeli. Nyújtja. Mosoly nélkül. De a szeme úgy jár körbe, annyira fürkészen, annyira merően, mint ha keresztül akarna látni a falon. A ládának nagy nehéz födélje volt. Éles vasra teszel.
5: Vedd el.
3: Bátyácska nem kap almát?
5: Vedd csak el bátran.
0: Tolja vissza a nehéz reteszt a ládán, feszes mosollyal néz a kislányra a kamraablakon beömlő kékes fényben.
1: Olyan elütő ez a kép, olyan, mint egy festmény. A gyerekek és a felnőttek is furcsa tartásban ülnek, vagy úgy mozognak, ahogy eddig még nem láttuk. A fűszálak mozgása gyors, a tekintetek váltása lassú.
0: Jánoska színes ruhában egy padon ül a gyönyörű kertben. Feje mögött hosszú szárú sárga virágok ringanak. A padhoz keskeny út vezet, a keskeny út két szélén színes, hosszú szárú őszi virágok. A ház, ami előtt a kert, és a kert, ahol a pad van, ahol a fiú ül, akár a szülői ház, vagyis annak elképzelten színes alakmása.
1: Juliska szalad ki az ajtón díszes ruhákban, kezében a nagyon piros alma. Sápadtan ülő testvéréhez viszi. A fiú nyakán vastagon tekert selyemkendő.
3: Jancsikám, itt egy alma, harapjál!
1: Hiába kínálja. A most szokatlanul jól fésült fiú üveges tekintettel mered maga elé.
0: Virágok, lombok hajladoznak az őszi szélben.
1: Kezét sem mozdítja, szemes erebben, mindene merev.
3: Nem kér el almát, Jancsikám? Nem kér almát, nem kér, csak itt üldögél, bátyácska, itt üldögél. Fehér, mint a fal, kezében csak az alma, amit hoztam. Nem kér, nem kér, nem kér.
0: A konyhai tűzhelynél a nagy üstben valami fortyog. Gőzfelhőben valamit forral az asszony.
3: Kezében van az alma, mondtam, egyen vagy adja ide, de nem válaszolt. Nagyon fehér a képe, és én most nagyon ijedezem.
5: Menj csak oda még egyszer, s ha nem válaszol, pofon üssed.
3: Minek üssem pofon a bátyácskámat?
5: Azért, mert nem válaszol, azért.
3: Bátyácska, adsza nekem az almát! Bátyácska, adsza nekem az almát! Adsza nekem!
0: Elgondolkodik. Kiszalad az őszi kertbe. Odaáll szomorú szemű testvére elé.
3: Bátyácska, adsza nekem az almát.
0: Az meg csak hallgat. És a leányka pofon üti.
1: Kertben ősszel, nappal, külső, álomkép.
0: Jancsinak lehullik a feje. A kislány nagyon megrémül. Sír, sikoltozik. A levágott fej végig gurul a poros úton. Mikor a gurulás megáll, a fej fölnyitja a szemét.
7: Mit műveltél? Leütötted a testvéred fejét!
0: A lányka sikoltozni kezd, szalad be a házba, ki a másik ajtón. Fut, fut bele a délutánba, az estébe, gázol az elsötétedő időben, míg az éjszakai tisztásra nem ér, ahol elaludtak. Testvére is alig éri utol, épp hogy meg tudja állítani, de csak úgy, hogyha fellöki, aztán magához öleli. Alig tudja megnyugtatni. Juliska sír. De már csitul. Felébred, magához tér, csendesen sír.
3: Hogyan jutunk ki ebből az erdőből?
4: Várj, kicsinyék, amíg újra előbújik a hold, és akkor majd meglátjuk az utat.
6: És amikor fölkelt a teli hold, Jánoska kézen fogta hugocskáját, és elindultak a kavicsok nyomán. És azok úgy fénylettek, mint az újonnan vert fénypénzek, és mutatták nekik az utat.
1: A fiú kézen fogja húgát, egymásba kapaszkodva körbejárják a tisztást. Azt a kört, ahol a holdfénye találkozik az erdő feketéjével. Megtalálják az első kavicsot, amit még reggel tett le Jancsi, amikor megérkeztek. Aztán a következőt, és így tovább. Így mendegélnek egész éjszaka egyik csillogó kavicstól a másikig. Nem törődnek a hangokkal, a sötétben felfelvillanó állatszemekkel. Lassan megtelik az egyik zseb, aztán a másik is teljesen a kövekkel, mikorra kiérnek a legelő felső széléhez.
0: A kutya még mindig ott ül, ahol utoljára hagyták. boldogan szalad eléjük, nyalogatja gazdája kezét.
1: Mező, tél, külső, hajnalodik.
0: Átvágnak a réten a keményre fagyott, előző reggel hagyott lábnyomok vonalát követve. Pirkadatra már a házuk kéménye is látszik.
1: Favágó háza, tél, reggel, külső. Éppen kibukkan a nap, mikor a szülői ház ajtajához érnek. Kopogtatnak.
0: Az asszony nyit ajtót, de már akkor kezd megzavarodva kiabálni, mikor készfejével kilátást töröl a jégvirágon.
7: Hogy is alhattatok az erdőbe így sokáig? Már azt hittük, vissza se jöttök! János! János! Neveletlen kölkek!
2: Küldje csak hozzám! Küldje csak hozzám! Majd én megbárdolom őket!
6: Ám a gyerekek apja örült, mert nagyon fájt a szíve, hogy oly cudarul magukra hagyta őket.
1: Favágóháza, tél, nappal, belső.
0: A férfi havat merít egy nagy fazékba, azt a tűzhelyre teszi. Aztán a ház mögött megmaradt kerítés léceket darabolja, azzal fűt alá a hólének.
1: Kicsi már a teknő a két gyereknek, de összehúzódva azért még épp beleférnek.
0: Az asszony karján kukoricacsutát, háncsot hoz. Tüzelnek tovább.
1: Lassan olvad a fagyott pár az ablakon.
0: Az apa egy kancsóból vékony sugárban gőzölgő vizet önt Juliska hajára, majd fürdés után bundába csavarja a mezítelen kislányt.
1: Az átfagyott testvéreket ma kivételesen már nappal ágyba dugják. Lábukat sütőből kivett tégla melegíti, suttogva beszélgetnek.
3: De hát tisztán hallottam.
4: Hallgassam.
3: Hogy mihelyest elkészülünk, azt mondta. Mihelyest elkészülünk, és viszünk benneteket. Mikor nem is jöttek vissza.
4: Hallgassál, mostan alhatsz nyugodtan. Mondtam, nem hágy el minket az Isten.
1: Szobában tél, éjjel, belső. Nem sok idő telt el azóta, hogy elaludtak. Megint fel kell ébredni.
0: Épp csak annyi telt el, hogy a pára, ami reggel még jég volt, szép lassan megint megfagyott az ablakon. És a kislány már is neszezésre, valami sziszegésre ébred. A nagy ágynak az a része, ahol a felnőttek alszanak, ismerős zajoktól hangos. Nekik most lett este. Ismerősek a puffanások is, amikor apjuk tiltakozásképp a takarót veri. Barna szeme tele könnyel. A feje fölött görbülő gerendát nézi.
5: Nem! Már régen föléltünk mindent. Most még épp, hogy van egy fél kerek kenyerünk. Már az is egy félnek a fele. Aztán kész! Felkopik az állunk.
1: Az asszony úgy fekszik hanyatt az ágyban, mereven felöltözve, mint a múltkor. Hangjából kikopott a kérlelés tónusa.
5: Mehet maga koporsót ácsolni. Nehéz a görbécsudárrá nőttetni. Ahogy a boltosné is mondja.
2: Nem lesz az, amit maga gondol.
5: Túl kell adnunk a gyerekeken. Még mélyebbre kell vinni őket az erdőbe.
2: Ne sajgassa a szívemet. Jobb volna inkább, ha megosztaná az utolsó falatokat is a gyermekei.
5: Maga meg bizony jobb volna, ha tartaná a szavát.
2: Jobb volna, ha hajlana a szóra. És ne csak szidalmazzon engem.
0: Juliska kerekre nyitott szemmel figyel. Moccanni sem mer. Különös neszek jönnek a felnőtt rész felől. De ez most más, mint a múltkor. Éles csattanások hallatszanak a finom, egyenletes ritmusú neszek helyett.
1: Jancsi felemeli a fejét, de csak kezeket lát. Azok ütik egymást. A férfi szinte folytogatja az asszonyt. De aztán mégis az kerekedik felül. Rajta fekszik a férfi, de nem úgy, hanem úgy, hogy bal alsó karjával a férfi torkára nehezedik, és teljes súlyával rajta van.
5: Aki átmond, mondjon bét is. És ha már az ember egyszer szavát adta, másodszor is tartsa azt, másodszor is rá kell állnia.
0: A felnőttek kifáradtak a veszekedésbe. Belealudtak a szegénységbe.
1: Jancsika fölkel, veszi a kését, cipőjét. Megy kavicsokat szedni, mint a múltkor. Az ajtót zárva találja. A kulcs nincs ott a zárban. Az asztalhoz megy, a fiók is zárva.
4: Nem borzongok, nem borzongok, nem borzongok, nem borzongok. Nem tudok kijutni.
3: Kenyeres fiúk?
4: Szárba az is. Ne sírj, Juliska, ne sírj. Majd csak segít rajtunk a jó Isten.
0: Összebújva alszanak el az ágy végében.
8: Kifelé! Kifelé az ágyból! Menni kell az erdőbe a fáért. Gyerünk a cipővel hamar! Te is, Jancsi, igyekezz! Itt a kenyér, fogjátok!
3: Hát ez most már még kisebb, mint a múltkor.
0: Épp hogy csak cipőt vesznek, épp hogy csak megkapják a fiókból a darab kenyerüket, és már kívül is vannak az ajtón.
1: Mennek az erdő felé, keresztül a réten. A keményre fagyott hóból sötétbarna fűszálak állnak ki, mint borotválatlan arcból a szőrök. Elől jár apa, jó messze vállán a baltával. Nyomában Juliska, majd a hátikosárral az asszony. Legutoljára Jánoska, jobb keze mélyen a zsebében. Akkor sem veszi ki, amikor megcsúszva valami eljegesedett részen elesik.
8: Látod? Most se estél volna el, ha nem forgolódnál már még mindig itten.
0: Úgy áll föl, hogy nem veszi ki kezét a zsebből, annyira szorítja a kenyeret. Annyira gondolkodik, hogy mit is tegyen, mi lenne itt a megoldás, hogy már a kenyér egészen összetört. Meg kell nézze. Lassan, ahogy kiveszi a zsebéből, morzsák gurulnak szét ujjai között. Egy-kettő a fagyott hóra esik. Jancsi lehajol, hogy felszedje. De aztán a morzsák mégiscsak ott maradnak.
1: Hátra pillant az egyre kisebb edőházra. Látja a kéményt, amiből nem száll fel füst.
0: Nézi a morzsákat a földön, ezek így is maradnak. Ahogy az erdő széléhez érnek, megint hátrafordul, megint morzsákat tesz a fagyott lábnyomok közé. Ahogy beljebb érnek, és már nincsen hó, ott a barna levelek fűszálak közé teszi a morzsát.
9: Jancsi, miért maradozol el? Minek bámészkodol?
8: Szedd a lábadat!
4: Csak a tubicámat nézem. Ott ül a tetőn, és Isten hozzádott mond nékem.
8: Nem a tubicád, az te bolond, hanem a reggeli napsütés. Az fehérlik a kéménye.
1: Jánoska azért csak-csak forgolódik, csak megáll kanyaronként, ahogy a nagy fekete fákat kerülgetik, és mindannyiszor egy-egy morzsát, gyúrt kenyérdarabot ejt a földre.
0: Juliska olykor félve hátra pillant, kémleli, mi lesz a megoldás. De nagyon bátortalanul csinálja. Nehezebb is neki, szem előtt van.
1: Az asszony most már nem a földet nézi, mint a múltkor. Most már olyan kemény, olyan határozott, hogy szájának nincsen is széle.
0: Megállnak ott, ahol már egy éjszakát eltöltöttek a gyerekek. Az apa ráköp a köszörűkőre, munkához látna ugyanott, de Mariska határozottan megy tovább.
8: Tovább kell. Nem felelt meg, amit szereztünk itt a múltkor. Túlabb. Az öregebb fenyőknél kell.
6: Az asszony ezúttal még mélyebbre vezette a gyermekeket az erdőbe, olyan helyre, ahol még soha életükben nem jártak.
1: Tisztás erdei tó mellett. Tél, nappal, külső. Vannak ilyen sziklák, amiken nem érdemes átmászni. Ellenben könnyedén körbejárhatja őket az ember. Azokat kerülgetik, úgy jutnak egyre beljebb.
0: Egyszerre egy kis tóhoz érnek. Nem is tó ez, inkább csak valami vaddisznó dagonya, vagy őzeknek innivaló hely. A vízfelület be van fagyva. A meredek felőli oldalon vékony sugárban, jégből kiolvadt vájúban átlátszó víz csordogál a hegyből. Elszáradt ágaira támaszkodva egy kidőlt fenyő hídként fekszik a csobogó víz fölött. Ennek a fenyőnek a földben maradt része, ahogy szálkásan a fa kitörött, ez lesz a tűzlakóhely.
1: Gyantás szilánkokat rúgdós kupacba az asszony. Ezeket gyújtja meg.
0: A kosarat egy percre sem teszi le.
8: Jókor a tűz lesz. Ez az odvas rész sokáig ég. Maradjatok itt, vesztek. Ha elfáradtok, szunyókálhattok is egy kicsit. Mi most megyünk. János, mi most megyünk az erdőbe a fát vágni. Majd napszálltakor, ha készen leszünk, eljövünk és hazaviszünk benneteket.
0: A férfi egy szikla mellett áll. Nehezen akar mozdulni.
1: Határozottan indul a férfi felé az asszony. Elmegy mellette, de úgy, hogy annak is mennie kelljen.
0: Az megfordul, lassan felveszi az előtte léptelő ritmusát. Juliska nem várja meg a délidőt. Amint eltűnnek a felnőttek a fák között, előveszi a kenyerét. Beleharap. Leül a földre, úgy eszik, mintha sose evett volna. Hirtelen feláll, oda megy Jánoskához. A fiú néhány lépést hátrál, így vesz lendületet, hogy csúszson egy hosszút a jégen. Elsuhan a lány mellett, aztán visszahátrál, megint elcsúszik mellette. A pálya egyre síkosabb. A fiú egyenes vonalban zúg el húga mellett, mintha kötélen húznák. Az egyik sikláskor kezét kinyújtva átveszi a feléje nyújtott kenyeret.
1: Ugyanott később, tűznél.
0: Ágakat dobnak a tűzbe. A fa törzse belülről, mint egy hordó parázslik. A külső oldalon az eddig kéregbe fagyott víz matt fehér cseppekben csordogál.
1: Jancsi apró morzsákban eszi a kenyeret, akár egy madár.
0: Kis golyókat gyúr a beléből, olyanokat, mint amiket lerakott az úton. Mikor az utolsó is elfogy, abból már különben sem lehetett golyókat csinálni, nagyon a héja volt, a fa levelek közt kibújó víz fölé térdel.
3: Ne igyál! Ha ebből a vízből iszol, valamilyen állattá változol.
4: Honnan tudod? Honnan tudod te ilyeneket?
3: Mondja a csobogás.
4: De milyen állattá?
3: Róka.
4: Hosszú vörös farokkal?
3: Lompossal.
6: Aztán elaludtak, és leszállt az este, de senki sem jött a szegény gyermekekért.
1: Ahogy látta egyszer, ahogy érzi, úgy csinálja.
0: Inkább mondja, Jancsi, húga nyakát simogatva, mint énekli.
4: Takarózz be, húgom, kedves esőcsepje, rád ne fújjon szélpor szemet, rád ne fújjon király, elé szépen érkezz.
0: Elalszanak.
1: Elalszanak. Réten ősszel, nappal külső. Álomkép, róka.
0: Őszi réten, hajnali ködben hosszan fut egy róka. Körbe szaladja a házat. A ház nagyon emlékeztet az álmodó fiú szülői házára.
1: Álomkép, róka. Szél fut a fa levelek.
0: Hosszan fut Jancsi szemben a dűlő úton, ami a házhoz vezet. Mögötte a szél tölcsérbe emeli az útra hullott sárga leveleket. Szokatlanul gyönyörűre van fésülve most ez a Jancsi gyerek. Ruhája elegáns.
1: Álomkép, alma.
0: Az asszony a kamrában lukas bádok bögréből vizes nyolcasokat rajzol a csillogó kőre. Látja a fiú közelettét, köténye zsebéből nagyon-nagyon piros almát vesz elő.
10: Kérsz egy szép almát. Szép piros almát, kérele, Jánoskám.
3: Kérek, ha lehet.
10: Vegyed ki. A ládából vegyed akkor ki.
0: A gyerek letérdel, s belehajol a ládába. Az asszony lecsukja a láda tetejét. A kisfiú feje benne marad. Az asszony a lábával a tetőt leszorítja. Váratlan erővel a fejet a törzsről leválasztja. Olyan gyorsan történik az egész, nem is tudni, mikor vette elő a fejszét.
1: Álomkép. Padon.
0: A kisfiú a kerti padon ül az őszi fényben. Az asszony éppen a fejét igazítja vissza a törzsére. Bal kezének ruhaujjával a szivárgó vért letörli, és egy fehér selyem kendőt teker a vágás köré. A kertkapuban megjelenik Juliska. Felteszi a már hallott kérdést.
3: Bátyácska, almát kérele.
0: És leüti a fiú fejét.
1: Álomkép, padon.
0: Ahogy az asszony visszanéz a konyhaajtóból, a padon az őszi szélben a virágok között Jánoska, mint a szobor, sápadtan ül.
1: erdei tisztás tónál. Télen, este külső.
0: Lassan sötét lesz. Ragadozó madarak víjogása, távoli gyerek kiáltozás hallatszik.
1: Késő éjszaka. Annak is a legsötétebb része.
0: A normális emberek, a nem erdőben alvók, a nem félősek, a nem gyerekek ilyenkor alszanak a legmélyebben, mikor az éjszaka a legsötétebb.

0: Késő éjszaka, annak is a legsötétebb része. Jancsi kiabál.
1: Ebben a sötétben ébredt fel Jancsi rémült álmára Juliska. Egy darabig ő is kiabál.
2: Édesanyja!
1: Folytottam.
0: Ha egyáltalán van ilyen, apa, hogy folytott kiabálás.
2: Mariska néni!
1: A fatörzs, ami tűz volt idáig, már gödörré alakult. Vékony, fehéres füst száll fel ebből a lyukból, és amikor a kislány belenéz, valahol a mélyén pislákol még egy kis parázs. Mikor belefúj, hogy talán kapna lángra, ami még lángra kaphat, a kráterben oldalt, amerre a gyökerek elágaztak, apró, piros parázs fények izzanak fel. Ki tudja, milyen mélyen, ahonnan a föld felszíne alatt kúszó gyökerek is kiégtek már, az apró fények alagutakat világítanak meg.
0: Mintha égne a föld belül.
1: Parázsló utak ágaznak el száz felé.
0: Felemeli a fejét, körbenéz. Szempárok zöldben.
1: Az erdőben ugyanezek az irányok zöldben játszanak. A fák között mozgó négylábúak, szárnyasok, foszforeszkáló zöld szempárjai.
2: Apa, Mariska néni, apa!
1: A félelem erőt ad a lánynak. A zöld szemek felé indul. A leglustábban pislogó fény mögötti árnyék azt rajzolja, medve. Fölvesz egy botot a földről, ahol a legtöbb kis pont mozog, arra felé hajítja. A szempárok eltűnnek.
0: Madarak elrepülnek. Éjjel, külső. Hold közelivel. Szánysuhogás hallatszik. A madarak minden irányból felfelé repülnek.
1: Mikor Juliska egy kéreg darabot dob a tűz kráterébe, a néhány parás szemcse és a fellobbanó tűz fekete szárnyakat, a szárnyak alatt szürke lábacskákat világít meg. Nagyon gyorsan történik az egész, és hirtelen vége is lesz, mikor a tűz erőre kap.
3: Késő éjszaka volt már, mikor a gyerekek felébredtek.
1: Mintha a szárnyasoktól védeni akarná, úgy borul bátyjára a kislány. Jancsika felébred, és azonnal tiszta hangon szólal meg, mintha nem is aludt volna.
4: Csak várjad ki, Juliskám, még feljön a hold, majd akkor meglátjuk a kenyérmorsákat, amelyeket elszórtam. Azok majd mutatják az utat hazafelé.
0: Hold közelivel. Felettük a sötét ég lassan kékülni kezd, és a felhők mögül, ahogy ilyenkor szokás, előbukkan a hold. Egy darabig Jancsi feje takarja. Még nem tudni, fél hold van, vagy egész. Olyan, mintha léckerítés osztaná ketté. A fiú égnek álló haja. Juliska eltolja bátyja férfias profilját a hold tányérja elő.
1: A tisztáson a sötétséget derengés váltja fel. A fák ágain zöldelő szempárok szárnysuhogás kíséretében eltűnnek.
0: A tűz kráteréből indulva csigavonalban kell tűvé tenniük az erdőt, hogy a visszaútra vezető galacsint vagy morzsát megtalálják.
2: Na, szóval, felkelt a hold, indulhatnánk.

0: sem lehetek.
1: Majd csak rátalálunk az útra.
2: Mégsem találunk rá. Minek mondod? Már szédülök, azt mégsem találunk rá.
0: Ez a szép zöld rét ugyan ki lehet, Rigó cső királyé kérte is kezed.

0: sosem lehetek.
1: Éhes vagyok.
2: Bekeverednek a fák közé. Leszegett fejjel az avart nézik, úgy lépdelnek a bokrok, sziklák között. Egyre több a fény az erdőben. Lassan hófoltok is felbukkannak.
3: Juliska hirtelen eltűnik. Egy halk sikoly, és mire Jancsi megfordul, a lány már nincs sehol. Keresni kezdi, rémülten kiabál.
2: Pár métereket szalad előre, aztán vissza, jobbra-balra.
3: Egy gödörben a kifordult szikla helyén, mint kiterített béka fekszik Juliska. De nincs semmi baja, mert nem is fekszik, hanem lebeg. Tüskés csipkerózsa ágak valahol félúton a szakadvány alja és pereme között megtartották. Jancsinak épp csak le kell feküdnie a földre, és kezét lenyújtva el is érheti. Csak előbb neki is lakmároznia kell a fagyott piros bogyókból, amik a zöld ágak végeit borítják. Apró magokat köpködve, nevetve lebegnek még egy darabig.
2: Erdei úton. Tél, nappal, külső. Madarak. Már nappal van, mikor tovább folytatják útjukat.
3: Csörtetnek a bozótban, mint a turisták. Nyelvükkel csipkebogyó magokat pöckölnek a földre, de a hazafelé vezető morzsákat nem találják. A zajra, amit csapnak, madarak röppennek fel. Valahogy nem egyfelé repülnek, ahogy a madarak rendesen szoktak. Így aztán nem is adnak semmiféle haladási irányt.
4: A madarak!
1: A madarak fölették.
4: A morzsákat fölcsipegette az a sok ezer madár.
1: Lefelé tartunk. Lejtnek menjünk. A faluk mindig lent vannak, az erdők alatt.
4: Majd csak reátalálunk az útra.
3: Tovább mennek lefelé.
2: De hát ez a lefelé is olyan, hogy egyszer csak megint felfelé van.
5: Mégsem találtak rá az útra. Mentek, mendegéltek egész egy álló nap, reggeltől estig. De nem tudtak az erdőből kivergődni, és majd elepedtek az éhségtől, mert más sem ettek, mint azt a néhány bogyót, amit a bokrokon találtak.
2: A fiú megy elől, mint hős bozótba menekült királyfi, aki leszállt a lováról, hogy úrnője előtt széthajtogassa a bokrokat, kardjával utat vágjon közöttük. Néha azért megáll, kezét titkosan hasára szorítja.
3: A délutánba merevedő menetelést egy sikoly állítja meg. Juliska nadrágja bőségét feneke két keresztje közé gyűri, és könnyezve kiabál. Majd a mama kabátja ledobva, a nadrág letolva gugol egy fa tövében. S kissé távolabb, egy másik fánál, Jancsi teszi ugyanezt.
2: Ő nem kiabál, bár könnyei folynak. De hát egy férfi nem kiabálhat, még nem mindennapos fájdalomtól se. Pedig a bogyórost nagyon csíp. Kifelé.
1: Csíp, csíp, nagyon csíp, Jancsikem, nagyon csíp.
4: Lapulevélt szoktak.
1: Akkor szerezzél lapulevelet.
4: Télen, hanem várjál csak.
1: Mi az?
4: Ezt nézd meg, látod?
1: Nem engedem.
4: De hát ez macskaméz, a legjobb ilyenkor, mézga.
3: Egy világos törzsű fakérgét piszkálja késével Jánoska az alkonyatban. Sárgás, csillogó folyadékot húz ujjára a bicska pengéjéről.
2: Mikor az est hajnal csillag feljön, Jancsi egy fatörzsön ül. Két térdére fektette húgát, mintha az valami büntetésben volna, pedig csak annyi történt, hogy a fájdalom erősebb volt, és a macska méz kis hólével keverve rákerül a gyógyítandó testnyílásra.
4: Tudsz járni?
1: Majd tudok.
2: Azért még úgy maradnak egy darabig. A fiú ülve, a lánya fiú térdére fektetve. Aztán bizonytalanul elindulnak.
1: Nem szeretném megvárni azokat a kettő zöld fényeket. Találj valamit, vagy menjünk haza. Valami fedelet.
4: Jó.
1: Csak a nap ragyogjon, csak a hold az égen. Súp, súp, súp, súbáp. Súp, súp, súp, súbáp. Súp, súp, súp, súbáp.
3: Annyi lépéssel megy előbb János, hogy félelmét Juliska ne lássa. Lábával fűcsomókat, fadarabokat rugdos nézve, mintha most is a kenyérbalacsinokat keresné. Ezeknek a tanácstalan mozdulatoknak egyike egy akkora kőben akad el, hogy annak félregurítása már két emberes feladat. Nem mintha ezt a követ nem lehetne átlépni vagy megkerülni, de hát ha már ott van, ha már így megtalálódott, meg kell nézni, mi van alatta.
2: Fekete foltok között sárgás-barna foltok vannak alatta. Aztán a foltok megmozdulnak, mintha lélegeznének. Aztán a lélegző mozgástól szétgurulnak a fekete homokszemcsék, egyre több sárga és zöld kerül elő. Aztán lassan két szem kinyílik. Nem valami kellemes látvány, de a kirajzolódó állat tekintete nem ellenszembes.
3: Azért jó soká kell nézni, nagyon jót kell akarni, hogy ez így legyen.
2: Jancsi egy száraz levelet tesz a tenyerére, azzal nyúl óvatosan a nyírkos állat hasa alá. Felemeli.
1: Varangyos béka!
4: Egy varangyos, egy aranyos varangyos.
1: Nem fogom, én ezt nem fogom.
4: Pedig meg kéne.
1: Én ezt nem fogom megcsókolni.
4: Pedig megérdemelni.
3: A béka elmosolyodik. Hálásan néz meg találójára, és elugrik. Ugrik vagy kettőt, aztán hátra néz. Aztán megint egyet, ad is valami hangot, és megint hátra néz.
2: Lassan megértik a hívó szót, és utána mennek. Néhány ugrás, néhány lépés után olyasmi fészket találnak, ahova gyakran őzek szoktak hó elől behúzódni. Talán épp ők riasztották el jöttükkel lakóját. Az összegyűjtött fűszálak, pihék, a boltozatos fenyőág alatt még melegek. Sarkában falevelek között megrágcsált alma, bogyók raktározódnak télire.
5: És mert annyira elfáradtak, hogy a lábuk se vitte már őket, lefeküdtek egy fatövébe, és elaludtak.
2: János már akkor alszik abban a pillanatban, mikor a meleg helyet meglátja. Dőltében húgának kell igazítani egyet rajta, hogy ne a fészek mellé heveredjen. Begörgeti testvérét az ódú legmélyebb zugába. Karját, vállát a fiú tarkója alá fúrja, úgy alszanak el.
3: Juliska hátat fordít a szárnysuhogásnak, a felfelizzó páros zöld fénynek.
2: Favágóháza ősszel, nappal belső. Álomkép.
3: A házban, ami most olyan, amilyenben a gyerekek élni szeretnének, Juliska terített asztalnál ül a ládáján, előtte gőzölgő tányér. Az apa kezet mos a padnál egy szép, tiszta lavorban. Arcát is megöblíti. Az asszony egy nagy-nagy tálat hoz. Abban fekete leves van.
6: Miért nem eszel, kisjány?
1: Bátyácskámat várom.
6: Fiam hol marad?
7: Miért, hogy nem tudol vigasztalódni?
6: És fiam hol marad? Együtt a család egyszerre kell enni.
7: Ó, hát ő elméne. Nagyanyjához ment. Ott akar örökkéig maradni.
6: Mi keresni valója ott? S még agyőt sem szólt nékem. Olyan szomorú vagyok, nem jól van ez így. Annyit mégiscsak mondhatott volna, hogy agyő. Juliska, miért sírsz? Bátyácska bizonyára visszajő még.
1: Nem jön vissza, nem jön vissza. Soha többet nem jön vissza. Mert ez itt ez a nő.
7: Hallgass! Te pokoli teremtés!
3: A férfi erre az asszonyra néz, az a kamra felé hátrál. Az apa rosszat sejt. A nő elállja az ajtót. A férfi félretolja, de úgy, hogy közben a nyakát nem engedi el. Berúgja az ajtót, ahol a láda és a véres fejsze van. Az asszonyra néz. A kamraablakon szokatlanul sok fehér fény ömlik be. Olyan kemény, annyira élesen uralja a képet ez a fény, mintha reggel lenne. A férfi felemeli a láda tetejét. Az asszony rémült. Hasmánt elterül a helységben. Főkötője lecsúszik a fejéről. Aztán feláll, a férfira néz.
7: Lennék bár a föld alatt ezer lábnyira, hogy ne kellene hallanom.
3: Sötétség. Mintha a szemünkre dobták volna a sötétítőt.
2: Erdei úton, tél. Nappal külső. Lassítás. Azok ketten az erdőn ritmusra mennek. A dalhoz igazítják lépéseiket. Szemük előtt színes vonalakat húzva mozdulnak el az ágak.
8: Kicsi cinegén majd keresem a szállat, szám a szállam küldöm kedveti kocskámnak.

0: vagyunk.
1: Ugyanott.
2: Már most reájuk virratta a harmadik reggel azóta, hogy elhagyták a szülői házat.
3: Erdei úton, később, nappal, külső.
4: Nappal van. Már órák óta mennek. Álomtól feldult karikás szemmel, kicsit előre dőlve, mintha tudnák merre.
3: Jancsinak elege van. Levágja magát a földre.
1: Veszünk itt, ha kell. Most már úgy vagyok ezzel. Veszünk itt, ha nem találunk hamar valami segítséget.
4: A kislánya fekvő bátyja mögé áll, majd lassan legugol. Annyira közel, hogy testvére zsebét kinyújtott kézzel könnyedén elérje. A bal zseb üres. A jobban csak a zsebkés. Jancsi rögtön elveszi tőle, és átteszi a bal zsebbe. Juliska még egyszer belenyúl testvére jobb zsebébe, mutató és hüvelykujja között tartva a kosárban talált másik pitypang ejtőernyőt emeli ki. Fejük fölé emeli, és széttárja ujjait.
3: Az esernyő egy darabig lebeg, aztán emelkedni kezd. Ha nem akarják a gyerekek, hogy eltűnjön a szemük elől, fel kell, hogy álljanak. Mennek utána. Először egy fát kell megkerülni, utána egy másikat. A harmadiknak az ágán megakad az ejtőernyő, pont egy szép, hófehér madár mellett.
4: A madár énekel. Olyan szépen és tisztán énekel, mintha nyár lenne. Olyan szépen, hogy mozdulatlanul kell hallgatni.
3: Földbe gyökerezett lábbal.

0: állat megbillenti szárnyát, és elröppen előttük. Köröket ír le, visszatérve föléjük, félreérthetetlen jelét adva hívásának. Ők mennek utána. Egyre több fény van a fák között, olyan, mintha útjuk lenne. Az ösvény, amit a madár mutat, egy kis tisztásra vezet.
1: Mézes kalácsház a réten. Nyár, nappal, külső. Picinke réten kicsit már nyár van. Jókor a zöldellő terület végén egy házikó, ennek a tetejére telepszik le a madár.
0: Ahogy közelebb érnek, különös illat száll feléjük.
1: Még közelebb mennek. A házikónak kenyérből van a fala.
0: A házfala szép barna cipókból van, teteje pedig távolról szők és hajfonat, közelről kalács. Az ablakpárkány keresztbe tett párhuzamos tészták között csillogó szilvalekvár.
2: Kenyérfal! Pite! Pite! Rácsos szilvás pite!
0: Jancsi még a réten áll, zsebretett kézzel. Messzebbről nézi a házat, akár a sajátja volna. Kihúzza kezét a zsebéből, mutató ujját megnyalja, és végig húzza az ablakon. Aztán megint megnyalja.
2: Cukor! Az ablak cukorból van! Lássunk neki! Én a tetőből eszem egy darabot, te meg, Julcsa, egyél az ablakból, az jó édes!
1: De régen elkésett a tanáccsal. Juliska már a második cipócskánál tart. Hóna alatt a tetőből szakított kalácsot szorongatja. Zsebre tesz egy darab rácsos tésztát a párkányból, aztán inkább kikotorja, és a kabátja alá a kötény zsebbe teszi. A kalácsot dugja a szilvás piték helyére, a pités zsebbe pedig a kilincs, a fonott habcsók kilincs kerül.
0: Jancsi a cukorüvegen át befelé les a házba. Kezében neki is kalács meg kenyér van. Bent a polcokon csokoládék sorakoznak, ahogy azt egy mesebeli vegyesboltban kell.
1: Enni kell. Most már kell. Ezt az éhséget nem lehet csillapítani, úgyhogy nem nagyon tudni, mennyi ideig esznek.
3: Ripi-ropi rákcsa, házikomat kirákcsálja.
0: A gyerekek felnéznek. Hát, ha a gyönyörű fehér madár szólt. Aztán lassan körüljárják a házat, az ablakon is benéznek, meg az ajtórésen át.
3: Ripi-ropi rákcsa, házikomat kirákcsálja.
2: Hallottad?
3: Ripi-ropi
2: rákcsa, nem tudom, ha csak azt hallom, hogy eszem, hogy habcsókot eszem. A szél, csak az beszél. A szél, csak az beszél.
3: Házikomat kirákcsálja.
2: Nekem fölötté bízlik a tető. Azt hallottam egyszer, hogy ilyen helyeken kolbászból van a kerítés. Csodálkozom, hogy itt nincs kolbászból a kerítés.
0: Mint mikor az ember a konyhakövön kiszóródott kristálycukorra lép, olyan hangot ad az ajtó, ahogy kinyílik. Ropog a sok édesség a kilépő talpa alatt. Bottyára támaszkodva, görbehátú, vénséges asszony jelenik meg a bejárati nyílásban. Piros marcipánból font sapkáját kicsit hátrébb tolja, zsebéből vastag, cukorüvegű szemüveget vesz elő.
1: Annyira megijednek, hogy eldobják, ami a kezükben van.
0: Juliska áll, mint mikor a madarat hallgatta.
1: Jancsi a selyemrét közepéig szalad.
2: Hú, micsoda peshet, öreg asszony!
3: Drága gyermekeim, hát ti hogyan kerültök ide?
2: Ez folyton rág valamit.
3: Gyertek csak be! Maradjatok a házamban, nálam bántódástok nem fog esni.
2: Akkor is mozog a szája, amikor nem is beszél.
3: Mondd a kezed, kislányom. Testvérek vagytok?
2: Olyan ismerős ez az asszony.
3: Itt maradtok velem. Itt tartalak benneteket. Na, üljetek bátran az asztalhoz.
2: Folyton eszik, mint valami boltos.
3: Kaptok nektársört. Az jó a sok édességre. Kaptok tojáslepényt. Az jó a nagy éhségre.
4: Ehetünk utána almát?
3: Válasz magadnak. S kapsz hozzá diót is.
0: Kézen fogja Juliskát, oda vezeti Jancsikához, az ő kezét is megfogja, befelé irányítja a gyerekeket.
1: Oda bent is minden cukorból van. Középen egy álványon serpenyő, alatta pirosas fény. Lepény készül. Kapnak tejet és tojáslepényt. Hozzá cukrot meg almát.
0: Az öregasszony egy kis pultot megkerülve a szoba belső részébe megy. Ruhája ujjával letörli a rakodó részt, és csillogó üvegből hosszú ujjaival gyönyörű kerek aranydiókat gurít szét.
3: Nem megyek el, csak megyek.
0: Egyikre rátámaszkodik, úgy recsenti meg. Egy másikat mutató és hüvegújja között könnyedén törgeti.
3: Finom ágyat vetek.
1: Jancsika hátrafordul az asztalnál. Látja a másik szobában a két virág mintával díszített ágyat egymás mellett. Látja, ahogy a tiszta dunyhák az ágyra kerülnek. A nehéz gyomor, a hosszú út, no meg a vetett ágy. Hat. Álmosan pislognak mindketten.
2: Borzongok, Júlcsi. Kicsit borzongok. Csak rendben.

0: lefordítja a kulcsot.
1: A botját is keresztbe teszi az ajtón, hogy semmiképp se lehessen kijönni.
0: Vörös a szeme, és rövidlátó.
1: De finom szaglása van akár az állatoknak, és megérzi előre, ha ember közeleg. A gyermekek még oda sem értek. Ő már kajánul nevetett, mert tudta, hogy meglesznek. Hogy most nem fognak megmenekülni.
2: Most megvannak! Most megvannak! Most nem fognak megmenekülni tőlem! Most megvannak, most megvannak!
1: A háztetőről eljárra a fehér madár az ablakpárkányra telepszik, és macskává változik. Őt veszi a hóna alá a boltos asszony. Őt simogat.
0: Az állat szőre között maradt fehér madártollakat kitépkedi.
1: Kőház búzatábla mellett. Nyár. Nappal külső. Álomkép. Juliska anyjával. Nagyon színes minden.
0: Juliska szaladt ki nyári délelőttben a ház ajtaján.
1: Ez ugyanaz a ház, mint az édességből való, de most rendes kőből van és takaros.
0: A rét túlsó oldalán, ahonnan a nap süt, szép termetű, hosszú hajú asszony közeledik. A területet nem fű, hanem sárgálló búza borítja. A szél finoman, sejmesen ringatja a kalászokat. Az asszony kezében nagy virágcsokor van. A sárga búza kalászok közül szedi a kék búza virágot. Ahogy meglátja a kislányt, fölnéz.
1: Nagyon hasonlít Juliskára.
0: Pontosabban Juliska hasonlít ő rá.
1: Egymás felé szaladnak.
0: Juliska mutatja anyjának, hogyan ütötte le a másik álomban Jancsi fejét.
1: A csontot. A csontot mutasd majd neki. A csontot. A csontot mutasd majd neki.
0: Egy kalapos, barna szemű férfi Juliska édesapja vágja a gabonát. Ő is felnéz, elmosolyodik.
1: Gondosan leteszi a kaszát.
0: Előbb egy marék szalmával a pengét letörli, és csak aztán teszi le.
1: A kislány felé fordul.
3: A Jézus nevében.
1: Ismét édesanyjával szembe szalad Juliska. Mielőtt összetalálkoznának, éles csikordulás hallatszik. A kislány megtorpan a hang irányába fordul.
0: A találkozás elmarad.
1: Hálószobában, nappal. Nyáron, belső.
0: Másnap reggel a kemence ajtaja nagyot csikordul.
1: Régen volt befűtve.
0: A hajlott hátú öregasszony a hálószoba ajtóhoz szaladt benézni, nem ébredtek-e föl az ajra a vendégei.
1: Juliska ugyan szétveti a karját, de alszanak. Kicsattanó, piros pofival, kisimult arccal, mélyen alszanak.
4: Micsoda ínyenc falátok!
0: Visszamegy a kemencéhez.
1: Nem lehet tudni, hány órája alszanak.
0: A réten még nyár van. A kemence füstje alacsonyan lebegő házi felhővé állt össze a rét fölött. Ezen tűz át a nap a takarónyi kék foltokban pompázó virágokra.
1: Olyan fajta virágok ezek, amik csak nagyon jó időben, nagy békességben szeretnek élni. Akkor is a zöld fű kellős közepében, kerek erdő közelében, mint a mesében.
0: Mikor az asszony fáért indul a réten át, csak a lába látszik. Hatalmas orrát, púpját a kemence felhő rejti. Fekete macskájának csak a farka látszik ki a fűből. Oldalánál lóbálódik a fényes favágó szerszám.
1: Mintha a botja lenne.
0: Korát meghazudtoló erővel kezd egy kiszáradt fenyő fölaprításához. Baltájának egyetlen csapására a fa némán kidől. Egy másik suhintásra ágait veszti. Egy-kettőre takaros farakássá alakul.
4: Csak csöndes, csak halkan. Hogy a gyerekek felébredjenek.
0: Feltűrt ruhaújjal lép a hálószobába. Egyetlen mozdulattal felkapja Jancsit, és kiviszi a ház mögé az ólba. Már az udvaron járnak, mire a fiú tényleg felébred.
5: Júlcsa!
0: Borzalmasan
5: ordítani kezd. Júlcsa! Édesapám! Júlcsa! Édesapám!
0: Az asszony a nyakánál fogva viszi. Jancsi minden erejével tiltakozik.

0: belekapaszkodik az ólajtó tokjába, többször megpróbál elszaladni, de az öregasszony olyan erős, hogy felemeli a földről. Jancsi a levegőben kalimpál. Egyszer sikerül oldalra ugrani a banya hosszú keze elől, de akkor ott terem a macska, vicsorog és fúj. Félelmetesebb, mint egy oroszlán.
1: Aztán elmosolyodik.
0: Végre sikerül Jancsit begyömöszölni a deszkába összeütött ólba. A hely lábakon álló szálkás doboz. Olyan pici, hogy alig fordulhat meg benne. Vagy a szeme, vagy a szája látszik ki a levegőzőnek hagyott szálkás résen. Onnan kiabál. Fütyül egészen addig, míg az asszony rá nem csettint. Jancsi továbbra is üvölt, csak éppen attól kezdve nem hallatszik a hangja.
1: Hálószobában. A vénasszony intésére fehér fény önti el a hálószobát.
0: Juliskát anélkül is tudja kezelni, hogy hozzáérne.
1: Elég, ha rárival.
2: Kállj fel, te rösnyög, és hozz vizet! Főzni fogsz!
0: A kislány még nem is ébredt fel egészen, de azt látja, hogy minden megváltozott.
3: Hol a bátyám?
2: Idi csak utra! Neki fogsz főzni. Valami finomságot a bátyádnak, aki oda kint ül az ólban, és jól meg fog hízni a főztödön. Meg kell hízzék. Ha pedig meghízott, akkor megeszem, megeszem.
1: Juliska megpróbál kislisszolni a szobából, de a banya mindenhova elérő kezének egyetlen tasliával irányban tartja.
0: A kút felé.
1: Juliska sírva fakad keservesen. Meg is kell álljon a nagy sírástól.
0: A banya a második megeszem nyomatékául macskáját Juliska felé rúgja. A kislány épp csak el tudja húzni fejét a visítva, fújtatva felé röpülő állat előre. A macskának egyenesen bele kéne csapódni a kútba. Úgyhogy jobbnak látja az állat, ha gyorsan madárrá változik.
1: Ez így még félelmetesebb. Macska beesik, galamb rögtön kirepül.
0: Juliska vizet húz, és sír keservesen. De hiába, tennie kell, amit a gonosz boszorkány parancsol.
1: Mézes kalácsházban, nyáron. Nappal belső.
0: Juliska egy krumplicukorból készült sámlin áll, hogy az asztalt felérje. Lisztes kezével tésztát dagaszt. Előtte, egy edénynek támasztva, képekkel illusztrált szakácskönyv.
1: A banya nem szereti a könyveket. Kezének egyetlen sugintásával üressé teszi az asztalt.
0: Aztán röhög.
2: Paprikást! Pörköltet! Szaftosat neki!
3: Nem tudok!
2: Majd fogod itten tanulni valami, drága!
0: Árnyék húz el az ablak előtt. Mintha egy hatalmas griffogály repült volna el a ház előtt, és a röptével egy pillanatra eltakarta volna a napot.
1: Aztán a madár árnyék macska árnyékká változik.
0: Nyílik az ajtó. A macska.
1: Most nagyobb, mint eddig.
0: Szájában hatalmas tyúkkal érkezik.
2: Na, te, rösnyög! Ezt! Ide hallgass! Hát tanulnod is kell valamit, ahogyan nősz. Legyen mivel megkeresni a kenyeredet. Kopaszd meg! Leforrázni, és úgy, tépjed a tollát. Aztán főzzed, még nem omlik a hús a csontról.
3: A csontról? Jancsikem, Jancsikem, testvérem!
0: Juliska gőzölgő edénnyel kezében vág át az udvaron.
1: Mikor az ólajtó elé a finom ételt leteszi, megpróbál két ujjal valamit csippenteni belőle. Az öregasszony ekkor a hátát vagy a kezét pont eltalálja botjával, pedig messze áll tőle, de így figyelmezteti.
2: De te meg ne próbáld! Te nem ehetsz! Te így vagy finom! És én se eszek! De nekem nem is kell, amíg az meg nem hízik ottan. Én füvekből készült teát iszok addig, aztán őt megeszem. És akkor megint 100 évig élek.
0: Már Juliska is kint alszik az udvaron a kemence mellett.
1: Kenyeret kap néha, kútból vizet.
0: Egyszer korán reggel megpróbál letörni valami csokit a házfalról, az a kezében rögtön undorító feketeséggé változik.
1: Juliska megszagolja a kezét.
3: Hú, az a rohadt büdös macska.
4: Szegény Jánoskának a legjobb ételek jutottak, Juliska ellenben egyebet sem kapott, mint rákhéjakat.
3: Hú!
4: A vénasszony pedig minden reggel kiosont az ólhoz.
1: Udvaron, nyáron. Éjjel, külső.
0: Éjszaka csikorogva nyílik a meseház ajtaja.
1: Juliska moccanni sem mer a kemence mellett.
0: Az öregasszony görbe alakja rajzolódik ki az ajtó nyíláson kiömlő fényben. Aztán az ólhoz settenkedik.
3: Jön, jön! Jancsi, már megint jön te hozzá! Tegnap háromszor, most ma is már harmadjára jön a testvéremhez.
5: Jánoska!
6: Borzongok, Julcsi! Kicsit borzongok!
5: Jánoska! Mutassad az ujjadát! Hát lássam, hogyan lézol!
1: Jancsi kidugja az ujját, aztán észbe kap. Visszahúzza, és kidugja egy másik nyíláson.
0: Kapkod a vénség a sötétségben, hogy a fiú kidugott ujját megfoghassa. De nem tudja elkapni, annyira rövidlátó.
3: A csontot, mutasd a csontot!
1: Jancsi egy csontot dug ki, és úgy irányítja a játékot, hogy az öregasszony azt végre megfoghassa.
0: Nem az ujját, hanem a lerágott csirkecsontot.
5: Hinye, a fekete rossebbe. Hát te nem nagyon hisztál semmit.
6: Jújcsi.
1: Ott hagyja az ólat, dühösen bevágja maga mögött a meseház ajtaját.
0: Csak úgy hullanak utána a szaloncukrok, gurulnak szanaszét a rumos meggyek.
1: Udvaron, nyáron. Éjjel, külső. Madár árny.
0: Az éjszakában a házikó édes ablaka világít.
1: Időnként egy hatalmas árnyék takarja. Kiterjesztett szárnyakkal egy madár suhan el a lámpa előtt. A banya seprűvel próbálja lecsapni.
3: Madár van a szobában, azzal beszélget.
5: Nem várok tovább. Nem értek. Ha nem hízik, hát nem hízik. 4 hete, hogy itt van. Ugyanolyan vékony az ujja, mint addig. Hiába eltettem. Pocsékba ment az a sok csirke paprikát.
7: Lopom én a tyúka.
5: Juliska! Föl kell ide egészen! Hozz vizet! Jancsi levest főzünk! Hozz vizet, szaporán! Akár kövér, akár sovány! Most a ti Jánoskátok! Levágom! És megeszem!
1: Juliskának egészen bele kell hajolnia a kútba, hogy a vödröt kiemelje.
0: Még nem elég hosszú a karja.
1: Hullanak a könnyei, köröket rajzolva a víztükrére.
3: Juliska! Segíts rajtunk! Bár csak faltak volna föl az erdei vadak minket. Vagy legalább, ha már halni kell, eddig rohaltunk volna meg együtt.
5: Elég ebből a fecsegésből! Úgy sem lesz foganatja!
3: Miért nem segít senki?
0: Hátra néz. A banya vörösre felfújt profilját látja, amint a tüzet élesztgeti a kemencében. Még egyszer visszaszól a kútba. Hát, ha a gyűrűk között a mélyben keletkező vízhang messzebbre viszi panaszát.
3: Miért nem segít senki?
0: A tükörkép megrezdül a magas hangtól. Egy darabig nézi magát a kislány, és aki visszanéz rá, attól valóban várhat segítséget. Mire a fodrok elsimulnak, a kép már mosolyog.
1: Kezével vizet spriccel a macskára, aki sürgetésképpen a kútkávára ugrott. És ahogy leemeli Julcsa a vödröt, hogy a tűzhöz vigye, még lök az állaton egyet.
0: Nem is mer tovább a macska macskának lenni. Madárként röpköd a kemence fölött. Néha félelmében a banya kendője alá röpül.
1: Konyhában nyáron, nappal belső. Lángnyelvek.
0: Dél van.
1: A vénasszony a konyhában a bugyborékoló forró vízbe dugja görcsös ujját.
5: Jó lesz, Markul. Csak előbb még sütni fogunk. Már befűtöttem a kemencébe, bedakasztottam a tésztát.
0: Botja végével a kemencéhez lögdösi Juliskát.
1: Alig lehet ráismerni a kemencére, annyira izzik. Méteres csíkokban csapnak ki belőle a lángnyelvek.
5: Nézzed meg! Fel van éjfűtve eléggé, hogy belöghetnők a kenyeret!
1: A bot udvariasan nyitja ki a kislány előtt a sütőrész kormos ajtaját.
0: A gyerek halálra vált arccal érti meg, mi vár rá.
1: Már mozdulna, hogy a felnőtt parancsát végrehajtsa, de lépni nem tud. A macska épp a lába előtt fújtat.
0: Odébb rúgja.
3: Nem tudom, hogy csináljam. Hogyan jussak oda be?
5: Buta liba! Elég nagy a nyílás. Látod, de magam is beférek. Na, ide néz.
1: Oda biceg, hogy megmutassa, miként lehet bemászni a kemencébe. Ahogy mozdul, rossz lábát az épp oda csapódó macska megakasztja.
0: Előre bukik.
1: Juliskának csak kicsit kell taszítani rajta.
0: A lángok felcsaplak.
6: Az ajtót, hamar! Csukd rá, a reteszt is csukd rá!
1: Juliska rácsukja a vasajtót, be is reteszeli.
0: Az öregasszony velőt rázóan sikoltozik.
1: Juliska kérlelhetetlen.
3: Az istentelen boszorkánynak porrá kell égni, nyomorultul.
0: A kemenceajtó rácsos kémlelőjén a botot is a banya után dobja.
1: Annyira sikít a vénasszon, hogy falai megrepedeznek, majd hirtelen összedől az egész cukorá.

0: Juliska egyenesen rohan Jánoskához, kinyitja az ólajtaját.
1: Szabadok vagyunk! Szabadok vagyunk!
0: Jancsi elkapná a macskát, de az inkább madárra változik.
2: Júlcsa, Júlcsa, gyere ide, Júlcsa!
3: Ahogy a fiú a kidőlt falra lépett, térdig süpped a rothadó édességbe.
0: Úgy kell lépjen, mint a hasadozó jégen.
3: A bomló anyag lába alatt beszakad. Alul az odvakban gyöngyök, aranypénzek csillognak.
1: Ez még jobb is, mint a kavics.
0: Dugik tömik zsebeiket. Meleg is van, a tömött zsebek is sok anyagot vesznek el a kabátból.
3: De csak legyünk tárgyilagosak. Ez a kabát Jánoskán már sehogyan sem ér össze.
1: Hadd vigyek haza én is valamicskét.
3: Néhány szép gyűrűt, fülbevalót, karkötőt aggat magára. Egy marék pénzecskét külön a kötényébe köt. Széleit visszagyűri a ruha derekába.
0: Világító zsebek.
2: De most már induljunk, hogy kijussunk ebből a boszorkányos erdőből.
0: Addigra megint minden elszürkül. A kemence helyén csak füstölgő, romos kőhalom. A ház réges-rég összedőlve. Az ól kúszó növények martaléka.
3: A rétről eltűntek a különös kék virágok. A házi felhőt is elfújta a szél. Egy szomorú, macskára emlékeztető madár köröz nagy magasságban a rét fölött.
0: Olyan, mint egy macskává fajult repülőgép.
2: Macska madár!
3: Időmúlás. Erdőben, ősszel. Nappal külső.
2: Hány órát kell még menni, hogy kijussunk ebből a boszorkányos erdőből?
1: Már régóta lefelé megyünk. Biztos rátalálunk valami útra.
3: Körülöttük a fák törzse vékonyodik, a koronák kisebbednek.
0: A barna aljnövényzet lassan zöldre vált, akárha tavaszodnék.
3: Akárha téli erdőből egyenest a tavaszba lépnénk.
0: Hogy kint járnak az erdőből, azt az egyre szaporodó emberi szemét is jelzi.
3: A bokrok közül,
0: mert most már a fák lassan bokrokká alakultak,
3: egy folyócska bukkan eléjük.
2: Nem tudsz úszni.
1: Miért? Te tudod?
2: Nem tudunk átjutni. Nem látok itt sem falut, sem hidat.
1: Komp nem jár itt. Arra ne számíts.
2: Borzongok.
1: Mindig mondod, borzongok. Ez biztosan valami fiú mesterség, amihez én nem értek. Oda néz. Azt a fehér széplibát, ha jól megkéred, biztosan átvisz minket, biztos, biztos.
3: Tisztán látni a túlsó parton, amint egy liba két sárga libuskáját terelgeti.
0: Éppen ellentétesen mozognak a gyerekekkel. Mikor Jancsiék felfelé mennek, a libuskák lefelé, és fordítva.
3: Néhány gágogó hang. Jancsi ránéz a húgára. Valamit talán fordítana ebből.
0: A kislány a fejét rázza. De nem is kell magyarázni semmit. A liba meghálálja a szép szót, az éneket. Két porontja sárga kíséretében a gyerekek felé úszik. Tollait igazgatva helyet csinál a hátán.
3: Jancsi azonnal ráül és maga mögé mutat.
2: Ülj föl, te is ide mögém, aztán gyerünk!
1: Nem, annyit el sem bírna szegény. Inkább egymás után. És akkor is, előbb engemet.
2: Inkább egymás után vigyen át minket, legyen szíves.
3: Jancsi a liba fejének azon részéhez hajol, ahol a madár fülének kell lenni. Udvariasan felsegíti a szárnyak közé a húgát. Aztán a liba család még egyszer fordul.
0: Ahogy a lába a liba hátáról a vízbe ér, lenyúl Jancsi, hogy a cipőjét a vízből kivegye. Akkor látja, hogy lent a víz alatt fenyők élnek. Közöttük házak. Egy kis templom, olyasmi, mint az övék otthon az ő falujukban. A kettő között víz meg halak látszanak. Legfelül az ő cipője.
2: Érjünk már haza!
3: És utolsó pillantást vet a mélységbe, a víz alá rejtőzött falura.
4: Ahogy szerencsésen átértek a folyón, mendegéltek még egy darabig.
0: Egyre ismerősebbnek látják az erdőt. Szaladni kezdenek.
2: Ismerem, ismerem! Ezt a fát én ismerem! Ezt a vadkörtefát én ismerem!
3: Fákat, keresztbe álló ágakat kerülgetnek. Ahol régen hófoltok voltak, most üdezöld az aljnövényzet.
0: Egyre több a fény, már látszik az erdő széle.
3: Hirtelen fém csikorgás hallatszik. A fák mögött abból az irányból, ahonnan a fények jönnek, piros villamos tűnik fel, mint valami látomás. Ablakai párásan, sárgán világítanak. Néhány korán kelő utas sziluettjét keretbe foglalva. A csörömpölő szerkezetet kis futással a gyerekek is utolérhetik. Felugranak rá.
0: A hajnali nedvességtől párás üvegű villamoson néhány kisvárosi öltözékű utas csodálkozva szemléli a téli ruhás, piszkos gyerekeket a sárgás villanyfénynél. A városi villamos, mintha eltévedt volna. Úgy fut be a csendes, ébredező falusi főtérre. Érkezése olyannyira hozzátartozik a kis település mindennapi életéhez, hogy a kereszteződésen éppen átballagó tehenek, lovak között sem okoz semmi riadalmat. Az állatok nyugodtan folytatják mindennapos reggeli útjukat a legelő felé.
3: A gyerekek nem várják meg, míg megáll a villamos, leugranak róla. Kicsit körül kell nézzenek, hogy merre is van az ő utcájuk, merre induljanak. Látszik, nem sokszor jártak a városba ezzel a szép, piros villamossal.
0: Végül az állatok vonulása adja meg a helyes irányt. Összenéznek, és az állatok után indulnak.
3: Réten ősszel, nappal külső. Kiszaladnak a rétre.
0: Fű fölött őszi pára felhő gomolyog. Épp csak akkora rés van a rét és a pára között, hogyha egy kicsit berodgyantja a térdét az ember, ha gyerek, akkor a falusi házakat meglátja.
3: De tényleg csak a házakat, mert ez a pára felhő a tetőket már eltakarja.
0: Egyet kivéve. Arra felé, az ő házuk felé mutat a madárjesztő szalmakarja is.
3: Falu fő utcáján ősszel, nappal külső.
0: Végig mennek a napfényes fő utcán.
3: Kéz a kézben, mint valami felnőttek.
0: Sorra nyílnak az ablakok.
3: Örülnek a falusiak a megkerült gyerekeknek.
0: A vegyesbolt helyén üszkös romok. Kicsit feljebb új üzlet nyílt. A réginek csak a két kormos oszlopa maradt meg.
3: Az egész nagyon hasonlít az elolvadt mézes kalácsházra. Falmaradékok, elolvadt rekeszek, kiégett televízió.
1: Tudtam, tudtam!
2: Leégett az átkozott boszorka!
3: Az új üzlet ajtajában tiszta ruhában fiatal, kedves eladónő áll. A már ismert férfi vevővel beszélget, de most mindketten a hazatérő gyerekekre pillantanak mosolyogva.
2: Csókolom, Pista bácsi!
1: Viszontlátásra, Emma néni, sietünk!
0: Az új üzlet csak nemrég készülhetett el. Előtte hatalmas rúdon szekérkerék. Tetejébe kis fenyőt kötöttek az építők. A kerékről színes szalagokat eresztettek le, azok végét fogják ugyanazok a gyerekek, akik a télen erre korcsolyáztak. Kört alkotnak, énekelnek. Ünnep van. Olyan az egész, mint ha Jancsi és Juliska megérkezését ünnepelné a falu. Más most minden. Másért súgnak mögöttük össze az asszonyok, mint mikor télen gázért mentek.
3: Akik a télen korcsolyáztak, most kerékpáron, mountainbike-on suhannak.
0: A falu vége fölött komor idő húzódik.
3: Apjuk házának kéménye egészben látszik.
2: A galambom, a galambom! Ott ül a galambom, a gatyás posta! Ott ül a galambom!
3: Ahogy lejjebb érnek, a kis ház kéménye olyan közel állni látszik a felhőkhöz, mintha az egész foltos ég az ő füstje volna. Boldogan futnak a réten apjuk háza felé. A köszörűkő fölött virágzik a bodza. Nyitják a kertkaput. Juliska várná, hogy valaki eléjük jöjjön.
2: Édesapám, édesapám!
0: Futás közben kezével két zsebét kell tartsa, hogy a kincsek ki ne hújjanak. Juliska egy pillantást vet a kertre, az udvarra, ahol tisztaságnak, rendnek kellene lenni, de most gaz, az ablak alatt vékony szárú csalán zöldel.
3: Házban nappal, belső.
0: A házban sötét van.
3: Először úgy tűnik, mintha tényleg csak sötét lenne, de aztán kiderül, hogy minden, a kevés bútor, ami van, fekete anyaggal lett letakarva.
0: Gyász van. Valaki meghalt. visszatért gyerekek hunyorogva néznek körül.
3: Az asztalnál apjuk ül. Hunyorog a napfényben, ami a sarkig tárt ajtón most besüt. A gyerekek megtorpannak egy pillanatra, csak nézik a magányos öregembert. Csak nézik barna szemét, ahogy megtelik könnyel. Aztán a nyakába ugranak. Nem is engedik el. Úgy, két csimpaszkodó gyerekkel megy a megtört ember az ablakhoz, hogy a fekete függönyt letépje.
1: Egyedül van apám.
5: Egyedül.
1: Édesapám,
2: édesapám!
0: Csókolgatja Juliska a borostás arcot.
1: Hát itten vagyunk,
2: itt meg vagyunk.
3: A férfi sokára válaszol.
5: Egy boldog órám nem volt.
0: Nem áll a szóra a szája.
5: Mióta benneteket az erdőn hagytalak. Egy nyugodt percem nem volt. Átok ült ezen a házon. Meg gyász.
0: Juliska az asztalhoz megy. Kabát ujjával gondosan letörli. Körülnéz, hol a láda, amire térdelhessen.
3: De már anélkül is feléri.
1: Főzök én valami ünnepi ebédet.
3: A kis kötényt egyetlen, fényesen világító drága kővel az asztalra teríti. Az apa megfogja a kincset, és az ablakon át kidobja az alkonyodó falu főutcájáig. A drága kő ezer apró darabban. Mintha az utcát sok-sok ezer apró csillag borítaná.
0: A férfi becsukja az ablakot. Hátat fordít neki, gyerekeit az ölébe vonja.
3: Mintha minden csillag lehullott volna az égről, úgy borítja be a sok kis csillogó gyémánt darab az utcát.
0: Szinte bevilágít a házakba. Már-már nappali fényben mutatja a csodára elősereglő falusiak arcát.
3: Hangosan nyikorog a régi szék, ahogy a barna szemű ember boldogságát ringatja rajta.
4: A mesémnek vége, ott fut egy egérke, aki megfogja, varhat a bőréből egy nagy-nagy préves kucsmát magának.
6: Jancsi és Juliska. Gotár Péter filmforgatókönyvét rádióra alkalmazta Turai Tamás. Szereplők. Elmeszélők, Udvaros Dorottya és Fekete Ernő. Jancsi, Bogdán Gergő. Juliska, Károly Lilla. Apa, Kocsis Gergő. Mariska, Börcsök Enikő. Vénasszony, Máté Gábor. Mese, Gálfi László. A rendező munkatársa Kálmán János. Hangmérnök Liszkai Károly. Zajháttér Juhász Róbert. Zenéjét szerezte Tallér Zsófi. Dramaturg Turai Tamás. Írta és rendezte Gotár Péter. A felvétel 2009 áprilisában készült.
7: A felvétel legutóbb 2009. június 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában. Emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap, és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyettes személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig, számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről. Mike Pence, korábbi amerikai alelnök, azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére. Az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Tévedésből a müncheni Allianz stadion képe került a Sydney Marathon emlékérmeire. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem lehet újakat gyártani. A szervezők elnézést kértek a tévedésért. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a holnap teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után holnaptól ismét hallhatóak a Nemzeti Főadó műsorai. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szabad polc. A művészeti főszerkesztőség műsora.
1: Túra közben. Születésnapi beszélgetés Nádasdy Ádámmal.

Nádasdy Ádám költő, író, műfordító, egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. 5 verses kötete jelent meg, komolyabb versek, A bőr és a napszakok, Elkezd a dolgok végére járni, A rend, amit csinálok, Soványnak kéne lenni. 6 Shakespeare darabot fordított újra, Tévedések végjátéka, Szent Ivánéi álom, A hárpia megzabolázása, vagy a makrancos hölgy, Hamlet, Rómeó és Júlia, Vízkereszt vagy Bánom is én. Ezek közül az első 4-et kötetbe gyűjtötte a magvető. 3 percesek a nyelvről címmel közös könyvet adott ki Kálmán Lászlóval. Nyelvészeti tárgyú írásait Ízlések és szabályok címmel jelentette meg. 3 angol tankönyv szerzője. Modern Talking címmel nyelvi ismeretterjesztő sorozatot ír a Magyar Narancsba. 1990-ben Déri Tibor jutalommal, 93-ban Graves díjjal, 2000-ben Füst Milán díjjal, 2003-ban Budapestért díjjal, 2005-ben pedig a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal tüntették ki. Február 15-én ünnepli 60. születésnapját.

0: túra közben. A mélység, a mélységes vonszolódás a felszínen alig mutatkozik. Hogy épp csak 24 órára elég az elterelés. Osztott figyelem. Néha a belső csikorgás oly erős, olyankor rendezkedni is nehéz. De túra közben nem szabad megállni, vagy pláne lepihenni, az csak ront a helyzeten. A táj végül is szép. Az utitársak jót akarnak. Mélyen, mélyen vonszolódik csak valami. Agyon hallgatom, agyon verem.
1: Vártalak és tippeltem. 11-re volt megbeszélve, hogy elindul ez a felvétel, és mondtam neked, hogy 10 perccel előtte találkozzunk, és néztem az órát, és pontosan 10 perccel előtte érkeztél.
0: Be kell neked vallanom, hogy én 3/4-re akartam jönni, és késtem 5 percet, ez a helyzet. Sajnos nem vállalhatom, hogy ilyen óramű pontossággal jönnék.
1: Mennyire fontos a forma az életedben, a rend?
0: Alapvetően nagyon rendetlen vagyok, és hajlamos vagyok időpontokba elúszni. Minden 2-3 hónapba egyszer előfordul velem, hogy elfelejtek elmenni valahova, ahova ígérkeztem, és várnak, és hát azért az nagyon kellemetlen. Hála Istennek, amióta a mobiltelefon van, az valamit ezen enyhít, mert akkor gyorsan oda lehet telefonálni, de hát azért az sem mentség. Szóval otthon is mindig elborítanak az irományok, a ruhadarabok, a poharak, meg minden, és ilyen programok vannak, vagy hogy mondjam, ilyen kampányokat kell rendeznem, hogy ezek a helyükre kerüljenek. De sokat javultam. Fiatalkoromban nagyon késős voltam, nagyon rendetlen voltam, feledékeny voltam. Koncentrálni tudtam, ha valamire kellett, és akkor nagyon dolgoztam, dolgozni is szerettem, de folyton kiengedtem, és az óraműszerű, ilyen ketyegő nap mint napi pontosságot azt nagyon sokára tanultam meg.
1: Azt hittem pedig, hogy fonha az ahhoz, vagy pontos. Nem. Hallottam veled nemrég egy beszélgetést, ahol egy szeretettel ide hűvös nagypolgári családnak nevezted azt a közeget, amiben születtél, és ahol felnőttél.
0: Így volt. Igen.
1: És azt is hozzátetted, hogy te polgárnak érzed magad. Mit jelent a számodra ez a szó?
0: Húha. Hát a polgár egy bizonyos önállóságot jelent, tehát, hogy ő mint egyén létezik a világban. Persze van neki hazája, van neki anyanyelve, van családja, van társadalmi közege, de azért mégiscsak az egyén a lényeg. Annak vannak döntései, annak van felelőssége. Nem valamilyen nagyobb szervezethez tartozás, nem valamilyen mozgalomban való lét, akár modern, akár régebbi. Egyfajta gyanakvás, ha tetszik, a világ dolgaival szemben, egy kis tartózkodás. Természetesen az egyéni vagyon, jól lehet az kicsike is, most nem a gazdagságra gondolok, de a tulajdon, igen, ez a helyes kifejezés, az egyéni tulajdon, az egyéni vállalkozás, az, hogy kockáztatni lehessen, és abban esetleg akár el is lehessen bukni, de ha meg jól működik, akkor azt tőlem senki ne vegye el, amit csinálok. Hogy meglegyenek a döntési lehetőségeim, akár vallás gyakorlásában, vagy annak hiányában, hogy én szavazhassak a politikába, akire akarok. Hát ezek.
1: Az életed jelentős részét nem egy polgárbarát struktúrában töltötted. Ezt a fajta etoszt, ezt hogy lehet fönntartani olyan keretek között, amelyeket nagyjából jól ismerünk, valószínűleg fölösleges most felidézni?
0: Hát biztos nem is lehetett fönntartani, csak lehetett erről ábrándozni, vagy ezt elvileg lehetett csinálni. Azért ne felejtsd el, hogy a vasfüggöny idején mi nyáján nagyon gyakoroltuk állandóan, hogy mi lenne, ha nem lenne vasfüggöny, és úgy magunkat szinte treníroztuk. Nem abba, hogy hát hogy mondjam, mint amikor a vak gyerekek a színeket mondogatják és gyakorolják, mert azért ők is akarják tudni, hogy az micsoda, is ha látni nem is látják, de mondjuk tapintással pótolják, tehát ami puha és szőrös, arra azt mondják, hogy barna, és hát mi valóban segítünk neki, ugye, ami fényes és hideg, az fehérnek nevezzük, és itt van. Azért ezt csináltuk, szóval emlékszem, hogy sokszor kísérleteszem azzal, inkább csak fejben bevallom, hogy mi lenne, hogyha bizonyos, hát nem is tudom, ismerősöket vagy hivatalos személyeket nem elvtársnak, hanem úrnak szólítanék. Tehát nem azt mondanám, hogy jó napot kívánok, Kovács elvtársat keresem, hanem Kovács urat keresem. Ezt általában nem mertem megcsinálni, meg hát nem akartam éhősködni, csak hiszen a polgárba ez nem tartozik bele, hanem csak úgy ízlelgetni akartam.
1: Meglehetősen szoros viszonyban vagyok egy névrokonoddal, aki most 8 éves, és azt kérdezte tőlem valamelyik nap, hogy apa a kerekszámokhoz ünneplőt kell ölteni. Hát, kedves Ádám, 60 éves leszel a napokban, és ez egy születésnapi beszélgetés. Boldog születésnapot.
0: Köszönöm szépen.
1: Ünneplőt kell ölteni.
0: Hát nem tudom, ez érdekes, mert összehívtunk egy csomó vendéget, és hát egy nagy buli lesz a születésnap alkalmából, és a barátom azt kérdezte, hogy ő vajon vegyen-e frakkot ebből az alkalomból, mert hogy ő rajta egy nálam fiatalabb ember, de hát azért felnőtt rendesen, és azt mondta, hogy ő rajta még soha nem volt frak, és sokszor álmodozott azon, hogy azért hogy nézhet ki, és valóban nagyon sok embernek nagyon jól áll, és jót tesz férfinek is, nőnek is a nagy estélyi, vagy a nagyon ünnepélyes ruha, ugye? Ma már ritka, de ha egyszer-egyszer egy nőismerősünket meglátjuk nagy estélyben, néha elcsodálkozunk, hogy ennyi, de szép asszony, mert ki hozza? Nos, hát ugyanígy férfinél is. Végül lebeszéltem, vagy abban maradtunk, hogy nem, mert hát nem olyan a közönség, akkor azt meg kellett volna hirdetni, kicsit jelmezbál-szerűen persze, de hát az, hogy csak ő, mert ő kedveskedni akart, hogy én lássam őt frakba, hogy milyen szép ember, de végül is lebeszéltem erről. De azért lélekben igen, tehát ha az ünneplő az nem is a ruházatra vonatkozik, az, hogy az ember készülődik, az, hogy az ember gondol rá, az, hogy az ember meghívja a barátait. Például képzeld el, könyörögnöm kellett a legjobb barátom Török András és az élettársam, a hátam mögött elkezdtek szervezkedni, hogy hát jön a születésnapom, akkor csinálnak egy bulit. És én egy napon rájöttem, hogy gyanús csend van emiatt, és hogy ők ezt titokba akarják tartani, és elkezdtem könyörögni, hogy ne csinálják, mert sokakkal ezt csinálják, valahogy nagyon divatba jött ez a dolog, és én ezt nagyon hülyeségnek tartom, mert hát az olyan, mintha egy gyerek elől eltitkolnák, hogy a karácsony közeledik. Tehát nekem az egy nagy boldogság, hogy tudom, hogy még 10 nap van, még izé, és hogy majd ez is eljön, meg majd az is lesz, meg de milyen tortát szeretnék, meg nem tudom. Így aztán végül is hát tudok róla, és látod, most neked is örömmel tudom mesélni, hogy lesz ez a születésnap.
1: Nemrégiben Balázs Zsófi beszélgetett veled nyilvánosság előtt, és ott nem tudom, hogy mennyire önkéntelenül, de úgy fogalmaztál, hogy szép életed volt.
0: Na jó, hát most mondjam azt, hogy szép életem van, az olyan furcsán hangzik.
1: Hogy nem? Boldogságnak csak múlt ideje van.
0: Igen, meg hát, hogy arról úgy nem nagyon lehet nyilatkozni, amiben pont benne van az ember, talán mindig kell egy kicsi távolság, vagy idő. De várjál, ez egy irodalmi beszélgetés volt Balázs Zsófiával, és ő neki az, ez egy program, minden hónapban meghív valakit, írót, költőt mindig, és ő mindig visszatekintő műsort csinált. Tehát ő meg is mondta, hogy ő nem a jövőről, hanem a múltról akar beszélni, hogy eddig mit csináltak, hogy lettem költő, stb. Tehát a vele való beszélgetésben ez indokolt volt. Igen. Míg most veled szívesen az elkövetkezendő 60 évről lesz.
1: Bereményi Gézát hallottam nemrégiben, aki most 61 éves, és ő azt mondta, hogy azért érzi jól magát ebben az életkorban, mert számára ez olyan, mintha módja volna visszamenőleg rendet csinálni.
0: Ez érdekes, igen. Évfolyamtársak voltunk Bereményivel az egyetemen, olasz szakot hallgatott ő is, meg én is. Úgyhogy nem lep meg, hogy ő is 60-61 most már. Igen, igaza van. De eszembe jut, hogy van itt egy vers, talán hoztam egy párat, és hogy megnézem, hogy közte van-e az, amelyikre gondoltam. Nem, De azért szépen elmondok egyet azért, igen, ezek már a később, ezek egész frissek, már azt mondtad, hogy hozzá.
1: Igen,
0: frissek.
1: Azt mondtam.
0: Igen, igen. Tartsuk szárazon a holmit, az a címe, és hát egy régi szerelemről szól. A tömött zsák, az összehordott cuccok, csak egyszer volt ilyen. Gúlába rakva a zongora előtt, az összetekert izolír duzzadt az erőtől, nyílni akart, mint fényes, fémes bimbó. Puha koffer, kinyomja a cipők orra, mintha rugdalózna odabent. Nagy szótár, oda-vissza, spárgával átkötözve, nem fogja használni, de akkor is. Én küldem el, én csomagoltam össze egy csomó zsebkendőt, csúnyákat is, meghitt családit is. Ágynemű. Kivel alszik azon? Kesztyű. Kit simogat? A füzetei. Alázat naplója mind. Nem értem igazán, hogy miről ír. Ez egy régi, jó sok évvel ezelőtti helyzetet, eseményt ír le, amikor hát én szakítottam a szerelmemmel, és hát kitettem, jó, hát nem magamtól, és kellett ahhoz, kettőn állt a vásár persze, de igazából visszatekintve itt azon riadozok, hogy milyen józan voltam, és milyen hideg egy pillanatban, de hát valószínűleg csak így lehet így ezeken átsegíteni magát az embernek. Utána bántam eleget, előtte keseregtem, hogy nem vagyok boldog, de ez a pillanat, ez nagyon világos volt.
1: Azért örülök, hogy felolvastad ezt a verset, mert számomra nagyon erősen jeleníti meg azt a különösséget a költészetednek, hogy miközben egészen, ha úgy tetszik, szemérmetlen mélységekig hatolsz a saját érzelmeidbe, ezt mindig egy nagyon erős közvetettséggel teszed. Tehát, hogy nagyon sokszor fordul elő, hogy tárgyakat, kihűlt tárgyakat, vagy eltűnt tárgyakat, tárgyegyütteseket, tereket használsz arra, hogy ezekről a legszemélyesebb dolgokról beszélj.
0: Gábor, érdekes, hogy ezt a szót használtad, hogy szemérmetlenség.
1: Igen.
0: És nem is akarok én ez ellen tiltakozni, mert van ebben valami, csak hogy ez nincs így más lirikusoknál. Hát nem lehetne ugyanígy elmondani egy... Jó, persze nem azt mondtad, hogy én inkább, csak hogy kérdezem, hogy ez valami különös, hát egy Szabó Lőrinc, vagy egy Petőfi Sándor, vagy egy Ady Endre, hát nem ugyanezt csinálja? Jó, van, aki távolságtartóbb. Érdekes, a igen. Petriről nem jutna eszembe, hogy szemérmetlen. Nagyon durva tud lenni, és obszcén, de valójában nagyon szemérmes.
1: Én is a látszólag kifejezést tartom pontosnak. Tehát, hogy éppen ez az érdekes, hogy akiket felhoztál példaként, ők, hogy mondjam, egy ezzel adekvát formát. Tehát a formájuk is szemérmetlen, így értem ezt. Olyan alakzatok, vagy olyan szenvedésük, vagy olyan gesztikuláció jelenik meg a nyelvben, vagy a költészetben, ami a te ízlésedtől rendkívül távol áll. Én úgy érzem. Szereted a szabályokat.
0: Mondhatnám azt, hogy a Szabó Lőrinc, hogyha a festőnek képzelném, akkor aktképet fest, ami mindenkinek látszik mindene.
1: Igen.
0: Én pedig, mintha felöltözött embereket festenék, akinek csak a micsodája látszik ki.
1: Nem, egyáltalán nem így értettem. Nem.
0: Mert néha van olyan érzésem, hogy talán túl meglepően, vagy túl harsányan váltogatok a szemérmetlenül személyes, titkos, és a nagyon, hát, hogy mondjam, paravános, vagy kulisszás eltitkolós között.
1: Nem, én inkább úgy érzem, hogy egy nagyon finom arányérzék működik, tehát elég kevés dolgot engedve a vers terébe, de ott erős gesztusokat teszel, hogyha úgy hozza a sors.
0: Hát ez nagyon fura. Persze, jó, ezt sose fogja az ember igazán megtudni, hogy ő milyen képet mutat kifelé, mert én nekem mindig az a ugye egy vágy van bennem, hogy kiteregessem a szennyesemet, és ugyanakkor riadtan nézek vissza, hogy te jó Isten, már megint kiteregettem a szennyesemet, és hogy ez nem férfias dolog, és hogy ennél kevesebbet kellene, és higgadtan is haza és haladás kérdéséről kellene inkább írni, nem pedig arról, hogy ez a gazember már megint ott hagyott engem.
1: Jó, de hát azt írtad nemrég, vagy mondtad, nem tudom most már, mert néha olyan, mint hogyha a verseit beszélgetések volnának, ezért nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy de hát a parlament nem parlament, és a villamos nem villamos.
0: Talán a parlament nem szerepelt. Lehet, hogy ezt csak gondoltam.
1: És miért is meg lehetett hallani.
0: Igen, igen.
1: Téged szerintem első hevenyészet fogalmazásban sokan liberális nyelvésznek tartanak, amikor arról van szó, hogy nyelvész.
0: Igen, igen, ezt szokták mondani. Igen.
1: És én pedig úgy érzem, és van egy nagyon konkrét példám, és ez pedig az úgymond szó használata, ami Eszterházy egy cikkében találta problematikusnak, ahol te miközben azt mondod, hogy hát nyelvész vagy, mi volna idegen tőled, ami nyelvi, azt is mondod, hogy ugyanakkor megütközést kelt a számodra, hogy egy ilyen viszonylag jól nevelt és meglehetősen jó családból származó érettségezett fiatalember a szájára veszi ezt a kifejezést.
0: Igen. Most, Igen.
1: Ebben az írásban valamivel előbb nagyon erős minősítéseket használsz, tehát hogy egy-egy kifejezés milyen lehet, tehát hogy hova sorolja be a beszélőt. És én sokszor úgy érzem, hogy miközben te a nyelvtudomány felől azt mondod, hogy érthetetlen, értelmetlen és fölösleges ugye azt mondani, hogy bizonyos dolgok lehetetlenek, vagy nem szabad, hogy legyenek, akközben az ízlés bizony nagyon

0: van. Hát ez ugyanolyan, mintha azt mondanám, hogy én katolikus nyelvész vagyok, mert hogy annak tartom magamat. A liberálist csak akkor van értelme használni, ha valaki azt gondolja, hogy a nyelvésznek feladata, hogy mások nyelvhasználatát hát szabályozza, vagy korlátozza. Ez nem helyes így. Lehet azt mondani, hogy ez a tanárnak a feladata, vagy a nyelvművelőnek a feladata. A nyelvi illemtanban valóban van ilyen, és az illemtan már lehet liberális. Hát az mondhatja az, hogy ma már nem kell mindenhova nyakkendőt venni, és itt van. Nekem megvan az ízlésem, hát hogy ne volna, és persze miközben, mint nyelvész, azt kell mondanom, hogy minden nyelvi alakzat érdekes, és de hát ez egyébként nyilvánvaló, hát a nagy folkloristák, hogy mondjam, népdalgyűjtők meg ilyenek, hát azok is tudták, hogy a legegyszerűbb emberektől halljuk néha a legszebbet, a legértékesebbet, és így tovább. Tehát Isten ments, hogy valami fajta úriság vagy norma érdekébe ugye eltapossuk azt, amit az egyszerű emberek, vagy a fiatalok, vagy a műveletlenek, a katonák, és így tovább kitalál. De hát azért megvan az ízlésem, igen. Még egy verset mondhatom? Az a címe, az az íz, mert az előbb itt szóba is került, de hol van, megvan. Aztán majd még mondok róla van. Az az íz. Az az öröm, az nincs már. Az az íz. Hogy meg lehet csinálni magamat, akármiből. Margarinból, homokból. A lényeg az, hogy az, ott, én legyek. Az az öröm, az nincs már. Leszerelték a villamost, amivel sose mentem, csak másnap akartam. Az a mozi, ahova járni akartam, bezárt. Volt sok minden, és annak most az íze érett a számban, elemezhető. De az az öröm nincs már. A cukorka öröme ketté harapás előtt. Ezt most azért is akartam felolvasni, mert ez lesz a címe a verses kötetemnek, amelyik júniusban jelenik meg a könyvhétre. Az az íz. Rész Pál javasolta a szerkesztő és kritikus, és elolvasta, megkértem, hogy olvass el a kéziratot, és átolvasta, és azt mondta, címet adtál már? Mondom, jaj, hát nem tudom még, mert még nem tudom, azt mondja, akkor az legyen a címe, hogy az az íz. Nem mondom, hát ez nem hangzik hülyén. Azt mondta, de igen, de nagyon jó sajátos cím, és hogy majd bemegy valaki a könyvesboltba, és azt mondja, hogy kérem szépen kapható az az az íz.
1: Mennyire engedett, hogy beleszóljanak az ilyen típusú döntésekbe? Ez, hogy mi legyen egy kötet címe, hát az azért egy elég kardinális probléma.
0: Igen, szeretem, ha beleszólnak. Jól bírom a kritikát is. Jó, hát néha szomorkodok azért, hogyha múltkor azért nagyon megkaptam, nem mondom meg kitől, hát egy kiváló barátomtól, aki elolvassa a kötetet, még az első verziót, és azt mondta, hogy nem elég jó. Hát aztán próbáltam javítani rajta. Az is lehet, hogy túl szigorú volt. Na nem tudom, hát majd eldöntik az olvasó. Minden esetre szóval a törődést meg a bírálatot szeretem, és akkor magamba elgondolkozom. Az is előfordul, hogy nem azt csinálom, ahogy, tehát valaki azt mondja, hogy itt ez a negyedik sor, ez fölösleges, mert nem mond semmit, ezt húzd ki. És akkor just se húzom ki, de valamiért megértem, hogy mit akar, hogy az egészben, nem tudom, lehet, hogy éppen, hogy hozzáírok még öt sort. És akkor mindjárt más, mert egy hosszabb versben esetleg az a sor is indokolt, ami egy rövidebb versben fölöslegesnek tűnik. Szóval, hogy valamit szoktam csinálni.
1: Az első kötetednek az volt a címe, hogy komolyabb versek. És aztán pedig a Bőr és a napszakok című kötetben ennek a kötetnek egy válogatott, megrostált változata.
0: Nem volt ez nagyon megrostálva, csak pár darabot hagytam ki, amiről úgy éreztem, hogy nem elég jó, de azért szinte az egészet megismételtem, mert az olyan kis példányszámban jelent meg, szinte egy füzetke volt az eredeti komolyabb versek, hogy hát érdemes volt így újra kiadni.
1: Emlékszel még arra, hogy hogy válogattál? Vagy hogy mi az, ami válogatott benned? Egy érzék, vagy egy hűvösebb?
0: A rostálás során?
1: Igen.
0: Amiről úgy éreztem, hogy nem teljesen belőlem jön, hogy egy helyzetet próbáltam leírni.

0: Hogy mondjam, mintha egy festő egy elképzelt tájat fest, hogy legyen balra hegy, jobbra folyó, lehet ilyen képet festeni, de gondolom a festő sokáig úgy érzi, hogy valójában ezen a helyen nem járt.
1: Úgy érted ezt, hogy az akkori, hát nem tudok most hirtelen jobb szót, kicsit durva lesz, az akkori hamisságodat leplezted le?
0: Igen, igen.
1: És
0: igen.
1: Abból volt eleged?
0: Igen.
1: Tehát nem arról beszélünk, hogy most gondolsz valamit modorosnak, amit nem, elhagytál.
0: Nem. Igen, azt hiszem azokat hagytam ki, amiket azt gondoltam, hát jó, kezdő költő voltam, azt gondoltam, hogy lehet csak úgy írni dolgokat. És akkor a Veres Panka rám szólt, és azt mondta, hogy Ádám, ez így volt. Hát mondom, hogy érted ezt? Azt mondja, balra volt a bejárat azon a házon? Mondom, nem, mondom, jobbra volt a bejárat. Azt mondja, hogy ilyet nem lehet csinálni. Hát ha balra volt, akkor balra volt, mondta. Csak az igazat szabad írni, mondta nagyon keményen. És volt egy pár ilyen vers, ahol ezt elkentem.
1: És elfogadod ezt?
0: Igen.
1: Szóval lehet mondani, hogy ez egy törvény az életedben.
0: Igen.
1: Hogy ne hazudj.
0: Igen, én azt hiszem, hogy a festészetre is igaz, nem? Hát csak olyat szabad festeni, amit lát a festő. Hát, hogy aztán hogy látja, meg mit lát, hát az el kell neki hinni persze. Hát, hogyha ő két kék négyzetet lát, ha kinéz az ablakon, ám fesse meg úgy, hogy arról engem meggyőzzön. Ugye érted? Hát a költő is írhatja, hogy tapsikoltak a jázminok, de én nem vonom kétségbe, hogy ez így volt. Én nem hiszem, hogy én nem mondanám azt, hogy Veszi kitalálta, és őt fantáziára összevisz.
1: De hát arról beszélni, vagy arról kérdezni téged, hogy kik voltak azok, akik igazán hatottak rád? Milyen olvasmányok, milyen könyvek?
0: Nagyon érdekes, van egy olasz költő, Montale, Eugenio Montale, 20. század első fele. És azt valamiért, mint olasz szakos, nagyon alaposan olvastuk akkor, és tanultuk Montalét Kardos Tibor professzorral, aki ismerte és szeretett, talán személyesen is ismerte, szerintem élt még akkor Montale. És engem nagyon megütött, nem is volt nagyon nehéz, jó, olaszul volt, de magyarul is akkor már megjelentek versei, valami olasz líra kötet is készült. Meglepett engem az, hogy modern költészetet lehet mégis valamilyen értelemben hagyományosan, nem szabad versformában. Tehát volt ritmusa, volt ríme, refrényei voltak, dalszerű volt, ami hát nyilván egy olasznak talán könnyebben is megy, bár veszélyesebb is egy olasznak, hogy belecsúszik folyton ebbe az olaszságba, ugye? És ezt a Montalét én nagyon szerettem, és nagyon sokat magamban szavalgattam, és az, hogy tehát lehet hagyományosabb kötött formát szokatlan, vagy modern tartalma, modern szókincsel elegyíteni, abba sokat tanultam tőle. Aztán Juhász Ferencet nagyon szerettem, hogy mit lehet a nyelvvel megcsinálni. Ugye nagy versei, végtelen hosszú mondatok, végtelen hömpölygéssel, dagadással. Érdekes mondom, most egy kicsit avitnak érzem, és nem jutna eszembe elővenni, de hát mindegy, most arról beszélünk, hogy ott és akkor. Petrit nagyon szerettem. Aztán a régiekből Kosztolányit, Arany Jánost, Radnótit. Nagyon szerettem a régi angol költőt, Chaucert. Én jól tudok angolul, meg ugye nyelvész vagyok, ezért tanultam is, hogy hát a középkori nyelvet hogy kell pontosan érteni, meg hogy hangosan hogy lehet felolvasni úgy, hogy szépen meglegyen a muzsikája, skandálni lehessen, mert ugye a mai angolsággal hiába olvasod, nem jönnek ki a szótagszámuk, mert hát másképp mondta. Tehát a humor például, hogy lehet adagolni csattanókat hosszú versben, azt láttam nála, és talán mert szeretem én is a csattanókat. Hát most így ezek jutnak eszembe.
1: Azt mondtad egyszer, hogy olaszul illet tudni, és hogy az angol viszont az életről szólt magáról. Ugye egy rock együttes csináltatok a Toldi gimnáziumban. Mi hát volt a nevem? Ezt nem tudom.
0: Beat együttesnek hívták az ilyet. Bocsánat, igen, a rock az akkor keményebb volt, van, egy igen, különbség. Igen. Voltak a modok és a rockerek, és inkább a modok voltunk. Az együttes teljesen érdektelen volt, és csak kerületi szinten ismert, egy tremoló együttesnek hívták. Ilyen nevű együttes több is létezett, ez ne téveszem meg téged, ez nem volt valami híres. De hát minden esetre játszogattunk, és azért leginkább csak próbáltunk, és mindig készültünk arra, hogy magunkat valahova eladjuk, de aztán az vagy összejött, vagy nem jött össze, akkor volt terem, akkor nem volt terem, akkor a pártbizottság nem adott engedélyt arra, hogy ilyen gitárzenekar, ők így nevezték, hogy gitárzenekar lépjen föl. Hát ilyesmi.
1: Nagyon érdekes, mert azt lehetne talán mondani, hogy akkor az angol még valamennyire lázadásnak is a nyelve volt. Ugyanakkor, ha ma utaz vissza erre, vagy ha ma beszélsz az angol kultúrához való viszonyról, akkor nagyon sokszor a szabályok jönnek elő, a játékszabályok, a megformált viselkedés.
0: Igazad van. Nem, ezt nem lehet feloldani, nem is kell talán, de valóban érdekes, hogy hát egész Anglia a 60-as években egy ilyen nagy felforduláson ment keresztül. Ne felejtsd el a Beatles és a Rolling Stones. Most nem csak az, hogy ők nagyon híresek lettek, meg jól is tették a dolgukat, hanem valahogyan, hogy mondjam, hát nem azért volt reggel, mert a kakas kukorékolt. Tehát ők jókor kukorékoltak, és a társadalom megérett arra, hogy fenekesül fölforduljon. Azok voltak azok az évek, amikor először munkás fiatalok nagy számban az egyetemre kezdtek menni. Munkás és paraszt, ahogy azt itt a kontinensen mondanánk, hát ő náluk ilyen nincsen, de munkás fiatalok az egyetemekre például. Emlékszel a Dühöngő ifjúság című színdarabra,
1: hogy
0: néz vissza haraggal, a másik címe. Ez az egész korszak. Tehát Anglia meglepően elkezdett demokratikus lenni. Hát ugye a jogot azt betartották, mindig is betartották, és egyszerre csak egy csomó joggal elkezdtek az egyszerű emberek is élni, vagy élni akarni, és hát nem volt megállás, és Anglia nem az a hely, ahol valakinek azt mondják, hogy kérem, joga van hozzá, de nem szabad. Ugye, míg a kontinensen állandóan ezt hallottuk, hát mondjuk Magyarországról kiutazni, bárkinek joga volt, csak éppen nem volt szabad. Ez ugye ott ismeretlen volt. Ezek nagy dolgok voltak. A szabadság, igen, a korlátozott, fegyelmezett, ízléssel és stílussal felruházott szabadság.
1: Meg szeretnél kérni valamire, hogy a Ló című versedet olvast föl.
0: Jó. A ló. A fényképen egy ló volt, átlagos, unott kifejezésű, sárga ló. A sárgaságot csak feltételeztem, mert fekete-fehér volt még a kép. Cakkosra vágott, kemény, régi, görbe, a zsebrevágástól töredezett. A ló hátán egy nő ült, mesztelen. Dauerolt volt és hegyes cicijű. A Sanyi apja hozta be a képet, alacsony volt és bárgyú mosolyú az ivástól. Soha se jött be hozzánk, tudta, hogy nem szeretjük, ám de most, hogy dolga volt, hogy meg kellett mutatni a kamaszoknak a nagy életet, bejött Óne zsenír. Már húzta is a zsebéből elő. Na, mi ez itt? Kérdezte, dülöngélt, nekem mutatta, mert én voltam a vendég, járt nekem. Ló, mondtam undorral, de tisztelettel. Ló, mondta Sanyi apja, nézd meg jobban. Édes jó Istenem, azt mondja, ló. Ez volt a vers.
1: Igen, és mondom a megoldást, tehát van nálam itt valami, egy meglepetés, bár neked igazán nem lesz meglepetés, csak talán maga a tény, hogy ezt így előveszem, tehát az Életi és Irodalom egy régebbi száma, 2004-ben. Nádasd el, de a fénykép című
0: ez ugyanannak a korai változata. Igen.
1: Két dolog van. Egyrészt a Daerolt csókos hegyes cicijű, itt van egy változás, de a legfontosabb változás az, hogy ló, mondta Sanyi apja, nézd meg jobban, te csak a lovat látod, fatökű.
0: Így végződött az eredeti változat, most pedig úgy van, hogy...
1: Édes jó Istenem.
0: Édes jó Istenem, igen,
1: ló,
0: igen.
1: Ló, azt mondja ló.
0: Igen. Visszavettem belőle. Igen, azt gondoltam, hogy elég, nem kell a poént úgy lecsapni. Igen.
1: És mit mondana akkor most az a szigorú hölgy, aki azt mondta, és hogy mi a helyzet az igazsággal? Mit mondott a Sanyi apja?
0: Nem mondta azt, hogy fatökű, nem mondott, végülis az sértő lett volna.
1: Igen.
0: Azért egy idegen kamasz gyereknek, úgy értem, ha ezt komolyan mondja, mert jó viccből lehet mondani, hogy nem sértő, de ugye ez sértő lett volna, ugye én úgy akartam tenni, mintha én nem venném észre, hogy mit csinál, mert gusztustalannak tartottam, hogy egy hát pornográf képet, Istenem, az akkori fogalmak szerint mutogat. Nem mondott semmit, tényleg nem mondott semmit, csak csodálkozott és bámult, hogy én hiszen ő megére, ő tudta, hogy én látom, hogy a lovon messzelenő van, de nem tudott mit kezdeni ezzel az elutasítással. Azt várta, hogy én majd röhögni fogok vele, ahogy nyilván addig mindenki röhögött, akinek megmutatta, józan vagy részeg, fiatal vagy öreg. Én meg nem, és tanácstalan volt. Igen, az igazság az, hogy a második verzió, az első verziót olcsón kiengedtem, mint hogyha ő engem hát bírált, vagy dorgált volna, de nem bírált, és nem dorgált, ő tanácstalan volt, és elkotródott a szobában, nagyon szomorú volt. A fiára nézett segítségért, az meg igazából velem volt szolidáris, inkább, mint ő vele. Kínos volt.
1: Ez egy olyan jelenet, amit tulajdonképpen egy novelládban is olvashatnék. És nagyon érdekes a számomra az, hogy amikor bárki azt forszírozza a nyilvánosság előtt, hogy te hát nem csak költő vagy, és nem csak nyelvész vagy, és nem csak műfordító vagy, hanem bizony prózaíró vagy, méghozzá egy olyan prózaíró, akinek hát legalábbis egy rendes, normális vastagságú novellás kötete el van rejtve különböző lapokba. Akkor te fogod magad, és mondjuk minimum egy ilyet mondasz, hogy igen, erre azt szokták mondani, egy kisebbségi irodalom. És látszik, most is a plafont nézed, hogy nagyon nem szeretnél erről beszélni.
0: Nem igaz, hanem várja csak, igenis a novellák nem elég jók, hát mit csinálják? Ezt mondja kórusban mindenki, hogy a novellák érdekesek, egy-egy jó fordulat, egy-egy szép mozzanat van bennük, ezek mindig a meleg szerelemről szólnak,
1: igen.
0: Vagy hát ilyen emberek hát konfliktusait, vagy boldogságát, vagy boldogtalanságát írják le. Ez rendben is van, mondják, hát persze lehet mindenről írni, lehet írni törpékről, óriásokról, kövérekről, soványakról, de hogy a novellák nem elég jók, mert nem eléggé hasítva mennek bele az emberi lélekbe, vagy nem eléggé leleplezőek, vagy valami. Ezt hallottam tényleg nagyon sokféle embertől, és azt gondoltam, hogy akkor ezt inkább egy kicsit félre kell tenni, hogy hát ha kell idő, hogy bennem ez megérjen, vagy lepárolódjon, vagy valami. Én örömmel írtam ezeket, mert hát tudósítanak egy olyan világról, a melegek világáról, szívéről, érzelmeiről, amiről sok embernek nagyon kevés fogalma van. Persze a tudósítás lényege az, hogy azok is csak olyanok, mint mások, néha vidámak, néha szomorúak. De hogy nem eléggé jók. Na.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz két szempontból is. Egyrészt, mert hát én ezzel szemben azt gondolom, hogy nem egy külön világot képviselnek, mert ez a fajta szemérmetlenség, hogy visszamenjek erre a furcsa paradoxonra, ez abszolút ezekben az írásokban is működik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon finom megfigyelések vannak, van egy olyan típusú minimalizmus, amiből nem túl gyakran részesül az, aki magyar irodalmat olvas. Tehát ez engem meglep. A másik dolog, ami meglep, hogy itt előkerült azt hiszem egy fogalom, és ez minthogyha a társadalmi felelősségnek fogalma volna. Tehát minthogyha valami olyasmit is mondanál, hogy bizony az embernek bármennyire korszerűtlen ez, azon is el kell gondolkodnia, hogy van-e valamiféle feladata, vagy felelőssége, vagy kötelessége.
0: Igen. És hát ha ő tud tudósítani egy olyan területről, amelyet nem sokan ismernek, akkor igen, úgy érzem, hogy kell. Hát mint ahogy, nem tudom én, ha én kárpátaljai volnék, akkor gondolom, hogy kötelességem volna legalábbis időnként arról írni, és Valahogy a hazugsággal volna határos, ha én bármilyen jó írásokat írnék, de soha a Kárpátalját nem említeném bennük, és akkor mindenki azt mondaná, hogy jó, hát nagyon jók az írásai, de miért nem beszél Kárpátaljáról? Ugye persze, ha meg folyton arról beszél valaki, akkor meg az a baj. Tehát ez egy nehéz kérdés a kisebbségiség, vagy a valamilyenség esetében. De azt gondolom, hogy igen, valami felelősség van. Talán amiket írtam, azok emiatt is születtek, hogy el akartam mondani. Szóval az az érdekes, Gábor, hogy az irodalmi szakma fanyalgott. Uh-huh. És én nem megértem, hát ha így gondolják. Én nem hiszem, hogy emögött valami összeesküvés vagy álnokság van. Nagyon sok olvasó azt mondta, hogy még ilyet, és szeretne ilyet olvasni, részben a melegek, részben a nem melegek köréből is. De nem, még könyvkiadó is volt, aki azt mondta, hát ő örömmel kiadja, hiszen erre volna igény. Meg hát persze el lehet adni. De valami mégis visszatart, nem tudom. Neked tetszenek?
1: Igen, persze.
0: Te biztatnál arra, hogy
1: én? Igen. Köszönöm. Én tulajdonképpen ezt azt hittem, hogy benned van valami, ami ezt külön kezeli. Tehát, nem. Hogy az identitásod inkább az, hogy költő vagy, és hogy a prózát valamiféle, hát nem. Én nem is tudom, hogy minek nevezzem.
0: Identitásnak, hiszen.
1: Hagyjuk azt.
0: Hát úgy értem, hogy annyi mindenfélét csinálok.
1: Persze,
0: így nem vagy, hiszen tanár vagyok, nyelvészeti dolgozatokat írok, újságba írok a nyelvről, műfordító vagyok, színdarabokat, tehát ebben ettől már akár novellákat is kiadhatni. Nem tudom, mert kéne még egy-két jó darab hozzá, amit elkezdtem, félbehagytam, szóval ennek műhely problémái is van.
1: Tanítást említetted, és meg lehet nézni az interneten a Minden Tudás Egyetemén tartott előadásodat. És ott nagyon sokféle ember ül egy egyetemi előadónak tűnő térben. Nagyon fiatalok, nagyon öregek, egyetemistának látszók, nem egyetemistának látszó.
0: Egyetemistának látszó tárgyal fenyegette az előadót.
1: Igen. És hogy azt lehet látni, hogy bejössz, és körülbelül 10 perc alatt egy laza közösséget csinálsz az emberekből, méghozzá élvezet által. És úgy tűnik, hogy ez az élvezet, ez kölcsönös, tehát én megkockáztatnék egy olyan kijelentést, hogy te élvezetből tanítasz tulajdonképpen.
0: Nem tagadom, így van. Nem tudok semmit a mentségemre felhozni, én valóban élvezem a tanítást. De hát igen, gondolom ugyanúgy, ahogy nem tudom, hát sok zenész élvezi, hogy muzsikálhat. Igen, szeretem csinálni.
1: Most készültem én még valamiben. Megjelentek a Shakespeare fordításaid. Van egy pontja, nyilván könnyű kitálni viszonylag, tehát ugye a Hamlet nagy monológ első soráról van szó, ahol a lábjegyzetben fölhozol néhány fordítást.
0: Igen,
1: ennek a magyar ennek a helynek a történetét.
0: To be or not to be, that is the question.
1: Igen. Viszont nem tudom, hogy tudod-e, hogy Tandorinak is van magánhasználatra egy.
0: Nem.
1: Vagy nem vagy.
0: Vagy nem vagy.
1: Ez a kérdés, hogy tetszik?
0: Nagyon szép. Vagy nem vagy, ez a kérdés. De hogy ezt most komikus hatás nélkül el lehet-e mondani? Vagy az se baj, hogyha van komikus hatás, bár az eredetinek itt nem akar, azt hiszem, sok komikus elem van a Hamletben, de itt azt hiszem nem akar az lenni. Vagy nem vagy. Hát igen. Igen.
1: Az interneten találtam egy helyet, ahol valaki ír egy darabról, és azt mondja, hogy a színdarabot egyébként Nádasdy Ádám öntötte magyar köntösbe.
0: Júj, de szép!
1: Jaj. Mit csinálsz, amikor fordítasz?
0: Jaj,
1: szerinted?
0: De szép! Magyar köntösbe öntöm. Hogy mit csinálok? Hát, elolvasok egy mondatot, és akkor úgy elgondolom, hogy ez hogy van magyarul. Nagyon jó. Tulajdonképp ugye képzavar, igen. De hát azt írtam az egyik fordításomba, hogy elfut a könny, ha arra gondolok, hogy nem tudom, milyen volt régen. És volt, aki kifogásolta, hogy mi az, hogy elfut a könyv. Hát elfutja a szememet a könyv. Látod, és én nem vettem észre, és mondják is a színpadon, senki nem veszi észre, és nagyon jól össze van ránt, és ez olyan, mint a köntösbe öntötte, ugye?
1: De ha már köntösnél tartunk, azt idézted nem régiben, hogy egy színészt azt mondta, hogy úgy érezte, amikor a fordításodat játszották, hogy brokát helyett valami normális ruhát vehetett végre föl.
0: Igen. Ez a Hamlet esetében volt így, mert ő játszott a régebben az Arany János fordítást, amelyik tényleg gyönyörű szép, mint egy régi módi, szépen brokátból készült, díszesre varrott kosztüm, amiben csak sokkal lassabban, méltóság teljesebben lehet mozogni. Míg, hát egy modernebb fordítás esetünkben az enyém, az, hát igen, mint egy edzőruha, vagy hát, ha nem is edzőruha, de hát egy normális mai utcai ruha, amiben könnyebb mozogni. És ez érdekes, mert azt gondolom, hogy Shakespeare nem az ünnepélyes lassúság szerzője volt, hanem inkább a gyors és ügyes ugrálásé. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mint drámaíró hűségesebb vagyok, most én vagy akár más mai fordítók, amikor sallangmentesebb szöveget adunk, mert ha nem lehet egyszerre, jó, ő sallangos is, meg mozgékony is. Ha ma nem tudjuk mind a kettőt megcsinálni, és nem tudjuk, akkor a mozgékonyabbat jobb választani.
1: Hiszen akkor vagy hívva szelleméhez, nem? Mert a színház érdekelte.
0: Igen. Ahhoz a szelleméhez, ami a színdarabot, a dramaturgiát, a jellemek kifejlődését szolgálja. Ő egyben nagyon megpakolta a szöveget is, az emberek többet tudtak fölfogni, jobban értettek, nem volt vizuális kultúra, és ezért a fülük, tehát a fülli befogadás az sokkal erősebb és jobb volt. De ezt ma nem lehet megcsinálni.
1: Hogyha egy megoldást tökéletesnek találsz, egy régi megoldást, úgy hagyod?
0: Nem. Hát, várjál, nem is jól kérdezel, mert ez nem úgy történik, hogy én elővenném bárkinek a régi fordítását, és azon elkezdenék változtatni.
1: Ez világos, de tudsz róluk.
0: De nincs mit úgy hagyni, érted? Hát én írom a magam fordítását. Igen, az világos, nagyon ritkán igen. Fordul el, hogy én magamtól véletlenül pontosan ugyanazt írom, amit egy régi. Nem. Márpedig akkor nem arról van szó, hogy úgy hagyom, mert arról volna szó, hogy a sajátomat félredobva beemelek egy régi fordításból egyrészt. Ezt nem szoktam csinálni. Virtusból nem szoktam csinálni, megmondom őszintén, hogyha egyszer másik fordítás. És én nem szoktam az ellen tiltakozni, ha egy színház előadja a fordításomat, és azt mondja, hogy te ne haragudj, itt ez a két sor nálad nem olyan jó, de a Szabó Lőrincet annyira szépen írta, úgyhogy a helyet azt fogjuk mondani. Kérem, mondják, az övé ki a színház.
1: Olvasol valami?
0: Igen. A lépcsőház természetessége. Nem néztem se jobbra, se balra. Úgy lefoglalt, hogy feltűnés nélkül jussak föl a harmadikra. Lift nem érdekes, fiatal vagyok. Jönni csak szabad. Kis dünnyögés a házmesternének, aztán futás. A lépcsőházat természetesnek tartom, mint aki gyerekkora óta lakik itt. Külön él? Kérdezte szúrósan. Én biccentettem, többre nem telt. Évek múlva benéztem a kapun, az új üveg erősen tükröződött. Meglepett, hogy milyen emberi léptékű minden. Látod, ez is egy visszatekintés. Hát igen, egyre több a visszatekintés.
1: De közben azt mondtad, hogy beszéljünk a jövőről, vagy kész vagy el.
0: Ó, igen. Beszélhetünk a jövőről. Például ma vittem be a magvető kiadóba a Shakespeare drámák fordításainak a javított hát, változatát, amit most ki fognak adni, mert elfogyott, és hát van rá igény, és azóta ez 5 vagy 6 éve, hogy megjelent. Egy csomó apró változás történt, javasoltak emberek, én magam. Az is előfordult, hogy a színész önkéntelenül mást mondott, mint amit én írtam, de jobb volt, amit ő mondott. És azt mondtam, hoppá, akkor ez menjen bele a nyomtatottba. Úgyhogy ez most a könyvfesztiválra úgy tűnik, hogy meg fog jelenni.
1: Mennyire követed nyomon ezeket a fordításokat?
0: már hogy mi történik.
2: Igen, igen, igen.
0: Nézd, ha csak tehetem, elmegyek, ha valahol színre kerül, akkor ha csak tehetem, elmegyek. Talán nem is volt olyan, hogy nem mentem volna, ha nem tudok a premierre elmenni, akkor egy további előadásra. Meg is szoktak hívni, persze, és örülök neki. Hát olyan, mint egy zeneszerzőnek, ha más-más zenekar játssza el a darabját, mert lassan elkezd kiderülni, hogy én mit csináltam. Mert hogyha már a negyedik előadáson a legkülönbözőbb színházakban az egyik jó előadás, a másik rossz előadás, de X helyen mindig nevet a közönség, akkor az azt jelenti, hogy én nagyon mulatságosat írtam. De fordítva is előfordul, hogy már én azt gondoltam, hogy ez a hülye színház elrontotta a produkciót, hogy én ezt az én viccemet nem eléggé hozzák ki, és most már negyedik előadás, és továbbra sem nevet a közönség, tehát rá kell jönnöm, hogy ez nem vicces, amit én írtam.
1: Azt gondoltam, hogy miután születésnapod lesz, játsszuk azt, hogy lehet foglalni egy ilyen virtuális asztalt, mondjuk legyen 6 személyes, kiket hívnál oda?
0: Na várjál, azért mondd meg a játékszabályt, tehát hogy kik voltak a legfontosabbak az életem során, vagy érted, vagy
1: csináljuk pedig... Csináljuk gondolkodás nélkül.
2: Tehát, te vagy az egyik, tehát már csak 5-öt kell választanod.
0: Kérlek szépen, hát van Török András a legjobb barátom, akkor van a mostani élettársam. Hát... A Térei János költő, műfordító, nagyon szeretem őt. Van egy kollégám, de most neveket mondjak, hát végül is, mert civilek is vannak össze, egy kollégám, akit nagyon szeretek, és akivel úgy jó barátságban is vagyunk. Hát én nagyon szívesen a Részpált oda hívnám, mert hogy mondjam, az a veszély fenyeget, nem jó szó, hogy veszély, idézőjelbe teszem, de kicsit mondom is, hogy mindig nálam fiatalabbakkal vagyok körülvéve. Ez nem baj, meg hát szépek a fiatalok, és izmaik ruganyosak, de azért nem mindent tudnak, és nem mindenben használhatók. Csak hát mert tanár voltam egész életemben, és ugye óhatatlan némelyik tanítványból lassan kolléga lett, vagy barát lett, vagy harcostárs lett, ahogy ez rendben is van, de azért akkor is fiatalabbak nálam, és én nagyon megbecsülöm azokat, akik idősebbek nálam, és akikkel jó konverzáns viszonyban vagyok. Szilágyi János György, ókori művészettörténész professzor például.
1: Hozzatok meg székeket.
0: Isten tartsa meg, nagyon idős ember, de kristálytiszta elmével és jól, és ezeket én nagyon szívesen, Rutkai Kálmán, a volt angol irodalom tanárom, akitől Shakespeare-t tanultam, és akinek, hogy mondjam, hát a vállán állok, mint műfordító nagyon sokszor. Szóval látod, mert volna egy olyan társaság, akivel most jól érezném magam, és elkvaterkáznék. Volna egy olyan társaság, aki előtt, mint egy zsűri előtt kiteregetném az életemet, és azt mondanám, tisztelt bíróság, tisztelt esküdtszék, hát ezt csináltam, ezt nem csináltam, mit tudom én. És hát volnának a tanúk, a panoptikum. Érted, fiatalkoromban nős voltam, hát természetesen a fiatalkori feleségemnek is ott volna a helye, abban a sorban, ahol hát az életemnek a fontos résztvevői gyerekeim vannak tőle, Zsuzsa ott lenne a mellett az asztalnál. Akkor is, hogyha hát már értelemszerűen nem nagyon van kapcsolat.
1: És volna torta?
0: Volna torta, igen, lehetőleg jó keserű csokoládétorta, azt szeretem, mert ugye Rutkai Kálmán tanár úr nagy bölcsessége mondta egyetemista korunkban, hogy meg fogja kérem látni, az ember amikor fiatal, akkor a tejcsokoládét szereti és a tragédiát, és amikor öreg, akkor a keserű csokoládét és a komédiát. És igaza van.
1: Jó, hát ez egy elég szegény rádió, de azért kíséreljük meg.
0: A táskájában nyúl és elővesz egy kis csomagot.
1: Igen.
0: Igen, apró papírba csongott tárgyat vesz elő.
1: Igen, mely igazgatja.
0: Mely nem más, mint egy csöpnyi torta.
1: Igen.
0: Benne egyetlen szál gyertyával. Jaj, de drága, köszönöm
1: szépen. És a tűzrendészetre, fűszertányva.
0: Húha. Köszönöm szépen.
2: Meggyújtom, hogy elfújjál.
0: Ez ugye 60 mm hosszú gyertya.
2: Igen, ugye? Azt mondom, van.
0: És most fújjam el.
2: Így van. Boldog születésnapot.
0: Köszönöm szépen.

0: Művészeti Főszerkesztőség Szabad Polc című magazinjában születésnapi beszélgetést hallottak Nádasdy Ádámmal. A műsorban a költő túra közben Tartsuk szárazon a holmit, Az az íz, A ló és A lépcsőház természetessége című verse hangzott el. A sorozat szerkesztő Reményi József Tamás, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a technikai munkatárs Gera Csilla, Németh Zoltán, Ördög Zsuzsanna és Varga Károly volt, a szerkesztő műsorvezető Németh Gábor.
1: A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rászoruló családok iskolakezdését segíti a Tisza párt. Az országgyűlési frakció tagjai több településen gyűjtöttek tanszereket. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy a kormány idén gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít, mintegy 400 000 rászoruló gyermek számára. Az első részletet holnap kapják meg a szülők. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajó baleset idején az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A tárgyaláson azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket, egy áldozatot pedig azóta is eltűntként tartanak nyilván. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk, 19 óra 4 perc.
1: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Népek meséi. A csodálatos daráló. Lett népmesék.
1: Élt régen két fiú testvér. Egyik gazdag volt, a másik azonban igen szegény. A gazdag fivér nem szívelte a szegényt. Egyszer a szegény testvérnek elfogyott a kenyere, és ezért venni akart, csak hogy újabb baj, egy árva fityingje sem volt. Elment tehát a gazdag testvérhez, hogy tőle kérjen, de a gazdag, amint a közeledő szegényt megpillantotta, kihajított neki az ablakon egy penészes sonkát, és durván rákiáltott, hogy fogja azt a sonkát, és fusson a pokolba eladni, akkor bőven lesz pénze. A szegény ember megköszönte neki, és sírva megindult a pokolba. Útközben találkozott egy kis ősz emberrel, és az megkérdezte tőle, miért sír. A szegény akkor elpanaszolta neki a baját, hogy a bátyja a pokolba küldte a sonkáját eladni, de ő nem tudja az utat a pokolba. Az öreg ember vigasztalta a szegény embert, mondta neki, hogy ilyen csekészségét ne sírjon olyan nagyon, hanem csak menjen azon az ösvényen tovább, akkor egyenesen oda jut. Tanácsolta a szegénynek, hogy a sonkáért ne pénzt kérjen, hanem azt a darálót kérje el, amelyik ott hever a pokol egyik sarkában. A szegény testvér köszönetet mondott az öreg embernek, és tovább ment. Megy, de csak nem és nem jut el a pokolba. Végre mégis elérkezik a pokolhoz, de sehogy sem tud bemenni, mert egy nagy-nagy kapu zárja el. Ekkor a szegény ember bekopogtatott. Erre megjelent az ördögök háromfejű szolgája, és tudakolja tőle, mit akar. Amaz nyomban előhúzta a sonkáját. Az ördögök szolgája, amikor meghallotta, hogy a szegény ember sonkája eladó, igen megörült, és megkérdezte, hogy mit kér érte. A szegény ember azonban nem akart pénzt, hanem csak azt a darálót akarta, amelyik ott hevert a sarokban. A háromfejű hallani sem akart a darálóról, és azt mondta a szegény embernek, hogy akármit kérjen, csak azt ne. De a szegény testvér látja, hogy az ördög egyre nyalogatja a szája szélét, amint a sonkára néz, és nem engedett. Végül is megkapta a darálót. Ezzel elbúcsúztak egymástól. Az ördögök szolgája a sonkával beszaladt a pokolba, és bezárta maga mögött a nagy kaput, a szegény ember pedig a darálóval futott haza, amilyen gyorsan csak a lába bírta. Útközben ismét találkozott az ősz emberkével, és az megkérdezte, hogy megkapta-e a darálót. A szegény testvér azt felelte rá, hogy megkapta ugyan, de nem tudja, mit csináljon vele, mert nincs, amit megdarálhatna. Ekkor az emberke kioktatta a szegény testvért, hogy csak mondja meg, mit daráljon neki a daráló, az majd nyomban nyikorogva megindul, körbeforog, és mindenféle jó ömlik belőle. Az emberke megtanította a szegény testvért arra a szóra is, amellyel a darálót megállíthatja, de lelkére kötötte, hogy azt senkinek el ne mondja. Amikor az ősz emberke mindenképpen kioktatta a szegény testvért, hogy mit csináljon, eltűnt. Ettől kezdve a szegény emberre jó napok jártak. A daráló ízes ételeket és italokat ontott, különféle javakat darált neki, és végül annyi aranyat, hogy pompás szép palotát építhetett. A gazdag testvér, amikor ezt az aranypalotát megpillantotta, csak nem megháborodott. Futott a szegény testvérhez, és megkérdezte, honnan, hogyan jutott ekkora vagyonhoz. A szegény elmondta, hogy a daráló szállítja neki ezeket a javakat. A gazdag testvér erre könyörögni kezdett, hogy adja neki a darálót. Na persze, a szegény testvér ráállott, úgyis elég mindene volt már, jusson a testvérének is. Ezt hallván a gazdag testvér felkapta a darálót, és lihegve fújva hazasietett. Futott hazáig, és csak úgy reszketett az örömtől. Felesége álmélkodott, mi baj az urának? Reggel a gazdag testvér készülődött a béresekkel a rétre füvet kaszálni. A gazdasszony otthon akart maradni, hogy kását főzzön. De a férje azt mondta, hogy csak menjen ki ő is a kaszálóra, majd reggelizés idején ő hazaszalad, és a darálóval egy-kettőre megfőzi a kását. A gazdasszony megfogadta a férje szavát, és ő is kiment a kaszálóra. Ahogy a reggelizés ideje elérkezett, a gazda gyorsan letette a kaszát, és hazafutott kásáért. Ahogy hazaért, hozzáfogott a daráláshoz. Darált, de már minden edény megtelt kásával. Elég lenne már, De a daráló csak darál. A gazda kiabált, hogy elég már, de oda se neki. Már az egész ház megtelt kásával, de a daráló csak darál, darál. A gazda most nagyon megijedt, és kidobta a darálót az ajtón, de ez sem használt. A kása ömlött, ömlött, hamarosan az egész udvar tele lett. A gazdag testvér nem tudta, mit tegyen a darálóval. Végül vadul felkapta a darálót, és visszavitte a testvérének, hogy csináljon vele, amit akar. De a testvére csak nevetett a kása veszedelmen. Halkan kimondta a bűvös igét, és a kásának még nyoma se látszott. Egyszer meg világos nappal a hajósok láttak valamit fényleni. Kiszálltak a hajóról, hogy megnézzék, mi csillogott olyan nagyon. Oda mennek, hát egy aranypalota áll előttük. A teteje is színaranyból van. A hajósok tudakolják, ki ez a palota, és honnan került ide. A szegény testvér elmondta, hogy a palota az övé, és hogy a daráló által szerezte. A hajósok szörnyen csodálkoztak, és jól meg akarták nézni a darálót. Megtetszett nekik a daráló, hát éjjel ellopták. Keresi reggel az ember a darálóját, de sehol nem találja, mert a hajósok már messze kint járnak a tengeren a darálójával. A hajósok azt sem tudták, mit is daráltassanak először. Amíg ezen tanakodtak, valamelyik a sok közül kimondta, hogy sót daráljon, mert a sót otthon felejtették. Mind ráhagyták, és a daráló darálni kezdte a sót, hogy csak úgy porzott. Darált, darált, már megtelt a fazék, és elég volna. A hajósok most meg akarnak állítani a daráló, de nem lehet, nem hagyja abba, veszettül darál. Most mind odaugrottak köréje, kezükkel próbálják megállítani, de hiába. Egy pillanat alatt az egész hajó megtelt sóval, és elsüllyedt a hajósokkal és a darálóval együtt. De a daráló a tengerfenekén is tovább darált, és darál még ma is. Azért olyan sós a tengervize, mint máig.
2: A varázsszó. Egy fiatalember nekivágott, hogy bejárja a nagyvilágot. Egy este az erdőben kis kunyhóra bukkant. A kunyhó üres volt, csak egy nagy láda volt benne. A fiatalember éhes volt, és azt remélte, hogy valami élelmet talál a ládában. Felnyitotta a ládát, de abban megint csak ládák voltak, semmi más. Az utolsó láda már egészen kicsi volt, és egy kis papírlap volt benne. A papírlapon lévő szöveg úgy elmosódott, hogy a vándor csak egyetlen szót tudott elolvasni: szolga. Ahogy ezt a szót fennhangon elolvasta, egy hang azt kérdezte: mit kívánsz, uram? A vándor azt felelte, hogy ételekkel telerakott asztalt kíván. Alig hogy ezt kimondta, már is megjelenik a kunyhóban egy ételekkel megrakott asztal. Evés után a vándor azt gondolta, ha már a titokzatos szolga asztalt tudott adni mindenféle étellel, akkor ágyat is adhat. Elolvastát megint: szolga. A szolga ismét megkérdezte: mit kívánsz, uram? A vándor vetett ágyat kívánt. Kívánsága nyomban teljesült. Másnap reggel a vándor ismét elolvasta: szolga. Mit kívánsz, uram? Kérdezte a hang. A vándor azt felelte, hogy egy kastélyt kíván a szomszéd király kastélyának közelében, de sokkal pazarabbat és szebbet a királyénál. Meg is lett. A királyi palotával szemben megjelent egy új palota, még pompásabb és szebb annál. A királynak nem tetszett, hogy a palotájával szemben új palota áll, és még pompásabb. A király hadat üzent a fiatal királynak. Az öreg királynak nagy hadserege gyűlt össze, de a fiatal királynak vagy háromszor akkora serege volt. Ezt látván az öreg király azt mondta: minek háborúskodjanak, inkább békésen intézzék el a dolgot. Mindketten szélnek eresztették a hadaikat, és békét kötöttek. Volt a királynak egy szép lánya, de senki sem merte őt feleségül kérni. Egy nap a vándor szólította a szolgát. A szolga megjelent. A vándor megparancsolta, hogy hozza oda a királylányt a királyi palotából, ágyas túl, de úgy, hogy fel ne ébredjen. Másnap szolgájával visszavitette a királylányt. Akkor a vándor elment a királyhoz a lányát megkérni. A király nagyon barátságos volt, és neki adta a lányát. Pompás lakodalmat csaptak. Lakodalom után a fiatal király és a felesége nagyon boldogan éltek. Ám egy napon megjelent ura előtt a szolga, és azt mondta: tisztelt uraság, én egész idő alatt híven szolgáltalak. Minden kívánságodat teljesítettem, de most én is szeretnék egy csekélységet kérni tőled. Az ura megkérdezte, hogy mit kíván. A szolga azt kívánta, hogy adja vissza neki azt a papírlapot, amelyik a ládában volt. Vagy úgy. Igen, igen, tessék, vigye. A szolga elvette. Éjjel felébred a vándor, és szörnyű hideget érez. Csodálkozik, hogyan lehet a palotában olyan fagy. Ahogy megvirrad, hát látják mind a ketten, hogy nem a palotában fekszenek, hanem a régi erdei kunyhóban. Akkor a vándor azt mondja a királynénak: eredj vissza a szüleidhez, te pompás élethez szoktál, én pedig visszatérek az enyémhez, vándorútra megyek. Így hát visszatértek, ki a régi életéhez.

A hosszú tél. Egy kőművesnek nagyon buta felesége volt. Egyszer a munkájából hazatérvén odaadott 25 rubelt a feleségének. Nesze asszony, őrizd meg ezt, majd ha eljön a hosszú tél, mindet odaadod. Az asszony betette a pénzt a szekrénybe. Máskor 50 rubelt hozott az ura, harmadszorra meg éppenséggel 100-at. És megint ugyanazt mondta, nesze, tedd el, eljön a hosszú tél, mindet odaadod. De mi történt? Amíg a kőműves ismét munkában volt, egy napon beállított az asszonyhoz egy hórihorgas koldus, és alamizsnát kért. Azt mondja az asszony, erigy innét, nem adhatok, eljön a hosszú tél, akkor majd mindent odaadok. A koldus furfangos ember volt, csodálkozás szín lett. Hosszú tél, hosszú tél, hiszen én vagyok az a hosszú tél, miféle más télnek tartogatod? Gondolta az asszony, csak ugyancsak egy hosszú tél van a világon, és az egész pénzt odaadta a koldusnak. Hazajön az ember, az asszony fogadja. Uracskám, tegnap előtt itt járt a hosszú tél, elvitte az egész pénzt. Jaj, de milyen hórihorgas egy koldus ez a hosszú tél. Megijedt az ember. Mit? Igazán odaadtad neki? Te bolond, na hát én most világgá megyek, és ha találok 3 olyan bolondot, mint te vagy, akkor meghagylak épségben, ha nem, bizisten, akkor felakasztalak. Jó, elment ostobákat keresni, ment, elérkezett egy házhoz, nézi. Asszonyok egy tehenet húznak fel a tetőre. Megkérdezi, miért teszik ezt? Hát ott a tetőn szép füvecskenőt, azt legelje le. Az ember erre elnevette magát, és nevetve jobban odanézett. A tehén már nem is élt, amíg a kötélen felhúzták, megfulladt. Na hát, ezt jól meglegeltették. Ezeken már nincs mit nézzen, tovább ment. Ment, elérkezett egy nagy palotához. Az igen gyönyörű volt. Az ember hátraszegte a fejét, úgy nézegette, micsoda pompás kőműves munka. A kastély úrnője éppen kitekintett, megkérdezi. Mit nézel, emberke? Feleli rá. Hát miféle emberke vagyok én? Angyal vagyok, valóságos angyal. Az úrnő elcsodálkozott. Hát ilyen egy angyal, életemben először látom. Mondd meg, kedves angyal, hogy megy ott a dolga az én halott gyermekemnek? Hogy megy? Hogy mehet ott neki? Disznót őriz, mezitlábasan. Itt sohasem őrzött disznót, na most eleget őrizhet. A mi gyermekeink, akik itt őriztek, ott miért tennék? De az ilyeneknek szórakozás, sőt, javukra válik. Jaj, sopánkodott a kastély úrnője. Nem tudnál neki harisnyácskát, cipőcskét vinni? Mi a csodának? Disznópásztornak cipőt? Hát mit képzelsz? Inkább pénzt küldj neki, pénzmagot. Igen, pénzt, kiáltott fel az úrasszony, és egy egész zsák csengő aranyat hozott, hogy vigye el a disznópásztornak. Jó, fogta a zsákot és elment. Egy órával később hazaérkezett az uraság. Az asszony fogadja. Így meg úgy, milyen szerencse, küldtem a kisgyermekemnek egy nagy zacskó aranyat, hogy cipőt vegyen magának. De az uraság, amikor ezt megtudta, tombolt. Tüstént lovat nyergeltetett, és a csaló után ered. Úgy vágtatott, hogy porfelhő kavargott mögötte. A kőműves észrevette, hogy üldözik, gyorsan bedugta a pénzerzsákot a bokrok közé, a sapkáját meg ledobta az országútra, és melléje ült, mintha azt őrizné. Oda nyargalt az uraság. Mit ül ez itt a sapka mellett? Inkább mondanál meg, nem látott-e valakit arra menni egy zsákkal a hátán? Hogy ne láttam volna, vagy egy fél órája, hogy erre ment, és úgy vettem észre, nehéz terhet visz, mert nagyon meggörnyedt alatta. Jaj, meg is bolondulok, fogd a lovamat, és nyergelj utána, te jobban megismered, mint én, te az imént láttad, én pedig sohasem láttam. Igen, nagyságos urasága, persze, hogy megismered, de nem mehetek, mert a sapka alatt egy drága madarat őrzök, az én uraságomnak vették. Na se baj, majd ő addig vigyáz a madára, csak menjen! Igen, nagyságos uraság, csak hogy sapka nélkül nem lovagolhatok, ezt a sapkát pedig nem vehetem fel. Na se baj, itt van az ő sapkája, csak menjen. Jó, fogta az uraság sapkáját, felült a lóra, kerülővel a bokrok mögé nyargalt, fogta a pénzes zsákját, és gyorsan haza a feleségéhez. Most már elhitte, hogy másos tobák is vannak a világon, és többet egy szót sem szólt a feleségének, hanem a szerzett pénzen vett egy nagy birtokot,
és úgy élt, mint egy nemes ember. Közben az uraság estélig ott ült a sapka mellett. Már lement a napocska, akkor azt gondolta, meg kéne nézni, hogy miféle drága madarat őriz. Egy icipicit felemelte a sapka szélét. Néz, nincs madár. Na megijedt. Ha visszajön az ember is, meglátja, hogy a drága madarat figyelmetlenségből elengedtem, mi lesz akkor? Inkább hazamegyek gyorsan, hogy meg ne lásson. És hazament nagy örömmel, hogy bölcsen kikerült a csávából.

Büntetés a mérgeseknek. Egy apának három fia van. Kettő okos, a harmadik ostoba. Mind felserdültek. Mit csináljanak az apjuk mellett? Menjen csak mindegyik munkát keresni. Először a legidősebb indult útnak. Megy, megy, elér egy kis kunyhóhoz, ahol egy vénséges, vén öregember a gazda, és elszegődik egész esztendőre negyed pénzért, így. Ha a legény munka közben megmérgesedik, a gazda szíjat hasít a hátából, és nem ad neki pénzt. Ha meg a gazda mérgesedik meg, akkor amaz hasít szíjat a hátából. Jó. Volt a gazdának egy fehér kancája. Azzal kellett a legénynek mindjárt első nap szántani. Szánt, szánt, már délre jár, de csak hiába várja, hogy a reggelit hozzák. Délután kijön a gazda a mezőre, jó reggelt kíván, és megkérdezi, hogy van. De a legény csak dünnyög, és olyan mérges, hogy nem is szól, amiért reggelit nem adtak. Több se kellett a gazdának. Tüstén szíjat hasított a hátából, és elzavarta, menjen, ahová akar. Az idősebbik fiú után a középső megy el dolgozni, ugyanahoz a gazdához, de ugyanúgy pórul járt.

jelenti, hogy a pénzt tüstént rakják be egy tarisznyába, és tegyék le a kemences útba. Jó. Reggel a gazda kiküldi az ostoba legényt a fehér kancával a mezőre szántani. Szánt, szánt, eljött a reggeli ideje, senki sem hoz neki enni. Ha nem hoz, hát nem hoz, gondolta. Majd segítek én magamon. Nem sokat teketúriázott, hanem tüstént kifogta a kancát, felült a hátára, a korcsmába nyargalt, és megkérdezte a korcsmárost, mit adsz ezért a lóért? 6 tallért, 1 garassal sem többet. Jó. A kocsmáros kiszámolta a tallérokat, és a legény a kanca árán jól megreggelizett. Derekassal jól lakott, aztán visszament a mezőre, befogta magát az ekébe, és könnyedén húzgálta a szántóföldön. Délben megjött a gazda. Na, hogy megy a munka? Nagyon jól, feleli a legény. Hová lett a kanca? Így meg úgy eladta, és az árán megreggelizett, mérges miatta? Nem, jöjjön csak haza, dehogy haragszik. Hazamegy. Akkor meg kiküldi a gazda a szérűre, hogy rakja szét a rozsot, és 6 ökröt hajtson oda taposni. Jó, szétrakta a kévéket, tapostatni kezdi, az ökrök hamar megelégelik. Nincs mit tenni, fog egy nagy ostort, és ütlegelni kezdi az ökröket. De az ökrök megijedtek, kiszaladtak a kapun, ő meg utánuk, és hajtja őket az országút felé. Ahogy az országútra kiértek, találkozik egy mészárossal. Mit adsz ezekért az ökrökért? 5 tallért. Jó, ide az 5 tallért, de a farkukat add vissza. A mészáros levágta az ökrök farkát, elhajtotta a jószágot az országúton, az ostoba legény pedig a mocsárhoz sietett, félig beledugta a farkakat az ingoványba, és kiáltozva futott haza a gazdához megmondani, hogy az ökrök kiszaladtak a szérűről, belesüllyedtek az ingoványba, és csak a farkuk áll ki, siessen a segítségükre, különben végük. A gazda kirohan, rángatja az egyik ökröt, a másikat, a harmadikat, mindnek csak a farkát húzta ki. Mi ez? Kérdezi. Azt feleli az ostoba legény. Ahogy rángattad őket, kitépted a farkukat, nem szabad ilyen erősen ráncigálni. A gazda persze rájött, hogy miről van szó, de nem mert mérgeskedni. Inkább menjen haza a legény, szedjen össze jó száraz fát, ebédet kell főzni. Az ostoba legény lenézeget ide, oda, amoda, az egész házban nincs száraz fa, de vizes sem, nincs mit tenni, bemegy a színbe, összevágja a szekereket, és olyan tüzet rak, hogy csak úgy ropog. Néz a gazda, hüledezik. Mit csináltál? A szekeremet vágtad össze? Hogyan? Mérges miatta? Hogy ne volnék mérges? A kancám oda van, az ökreim oda vannak, a szekér oda van, és még azt kérdezed, hogy nem vagyok-e mérges? No hát akkor nincs mit tenni, ide a hátadat! És az ostoba legény szíjat hasított a gazda hátából, kivette a pénzes tarisznyáját a sútból, hazament az apjához, és elmondta, mit csinált. Az apa ezért odaadta neki a házát, és az ostoba fiú boldogan él ezután.

A férj és a feleség örökös szivakodásban éltek. A férj és a feleség örökös szivakodásban éltek, csak nem kikaparták egymás szemét. Egyszer az asszony elment valami bölcs öreg emberhez, aki az erdő mélyén lakott, és tanácsot kért tőle, vagy valami szert, amivel az urát megszeridítheti. Hamarosan ezután a férj is elment, és ugyanúgy panaszkodott az öreg embernek, hogy segítsen. Nagyon összeférhetetlen természete van a feleségének. Jó. A bölcs öreg ember azt mondta neki, hogy András napjának éjjelén, a 11. órában menjen ki a temetőbe. András napjának éjjelén megláthatja, hogy melyikük hal meg a jövő esztendőben. Lehet, hogy a felesége már a jövő esztendőben meghal, akkor nem érdemes semmiféle szerrel próbálkozni. Menjen csak a temető közepére, és álljon a nagy tölgyfa alá, amelyik az út közelében magaslik. Ha a felesége ott megy el mellette, akkor az asszony a jövő esztendőben

esztendőben meghal, de ő ne menjen mindjárt haza, hanem várjon egy fél órát. A bölcsember az asszonyt is elhívatta, és neki is ugyanazt mondta. Ki tudja, talán érdemes még kicsit azzal a szerrel várni. Lehet, hogy az urad már egy esztendő múlva meghal. András napjának estéje már hamar itt lesz, akkor megláthatod, hogy az urad meghal-e. 11 óra után menj ki a temetőbe. Egyenesen vágj át a temetőn, se jobbra, se balra ne nézz, de amikor a temető közepén a nagy tölgyfához érsz, akkor nézd meg, hogy az urad árnyéka nincs-e ott. Ha ott lesz, akkor ő meg fog halni. Jó. Elérkezett András napjának estéje. A férj kiment. 11 órakor megállt a temetőben a nagy tölgyfa alatt, és várt. Hirtelen összerezzent. Egy árnyék jött sietve a temető útján. A férj felismerte a feleségének árnyéka, akkor megfogadta, hogy az utolsó napokat békében és szeretetben fogja a feleségével eltölteni. Az asszony is megy a temetőn át. Látja, hogy az urának árnyéka áll a nagy tölgy alatt. Gyorsan átvágott a temetőn, ahogy az öreg ember mondta, és egyenesen hazament. És megfogadta, hogy az utolsó évben szeretetben él az urával. Elment az öreg bölcsemberhez, és mindent elmondott neki. Az ura hamarosan meghal. A férj is elment egyszer a bölcsemberhez, és elmondta, a felesége nem sokára meghal. Csodálkozott a férj. Nem értette, a felesége olyan kedves, jó, valóságos csoda. Hasonlóképpen az asszony sem értette, hogyan lett az ura olyan kedves, olyan jó. Mind a ketten egymás után elmentek a bölcsemberhez, és elmondták neki egyik a másikáról, hogy milyen jó lett. A bölcsember csak mosolygott. Ahogy így szeretetben éltek, gyorsan eltelt az év. Már András napjának reggele volt. Az asszony elsírta magát, sajnálta a férjét, amikor az olyan jó. A férj csodálkozott, és azt gondolta, lám szegényke, végét érzi, azért sír. Eljött az este, lefeküdtek aludni, a feleség csak nem hal meg. Így szomorkodtak mind a ketten, és észre sem vették, hogy már alszanak. Másnap reggel felébredtek, és csodálkoztak, hogy mind a ketten élnek. Az asszony felkacagott. Az ura megkérdezte, hogy miért nevet. Erre elmondta, hogy így meg úgy járt az öreg embernél, és az azt mondta neki, hogy Andrásnak estéjén menjen ki a temetőbe, ott meglátja az ura árnyékát, ha meglátja, akkor az ura egy esztendőn belül meghal. De hát nem halt meg, és ő ezért boldog. A férj is elnevette magát, és mindent elmondott a feleségének, és együtt jót nevettek, és attól fogva boldogan éltek.

0: Népek meséi. Lett népmeséket hallottak. Fordította Bróczky Erzsébet. Közreműködött Márkus László, Rutkai Éva, Rutkai Ottó. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-tól 2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Babai Péter. Versek egy elnémult klavírra című ciklusból nemes és nemzetes Dukai Takács Judit késő rokokó és Pannon Biedermeier stíljében. Pastis. Pannon Augustus zsenje, bojongás a Rába partokon, a Sorokpatak torkolatánál anno domini 1818. Hol a szép Rába a virágos réteg partjait locsolja, Dukai Takács Judit, az én lakhelyem. Sugaras virradatban magánosan kilovagoltam, hölgyhöz, nemes nőhöz nem illő férfi nyeregben ültem, s űztem is lovamat. Zablavasát alig eresztettem, végre megálltam nagyságos Rába ragyogó partodban, fényes, fehér, szomorú fűzek alatt. Hajfonatom, kontyom kibomoltan, a fűzfa levelek remegő ezüstje fövenyig víztükörig csüngött le. Cserjén, bozóton törtem át, amíg a rohanó Rábáig kiértem. Rekettye téptek alapfátylamat, fölszaggatta szattyán csizmám, fölhasított a kordobai bőrből vart lovaskesztyűmet. De rajongó kedélyemet ugyan meg nem zavarta, hiszen ott volt előttem a Rába part, ott a százados ártéri terebélyek, kastélyos lombok. Egy-egy szil hatalmas koronája, akárha lett volna Anglus sorhajók kibontott vitorlája. S lent, félig már el s alá merülten, megláttam tavalyi szép szeptemberem emlékét, játékszerét. Egy vén elárvult ladikot, mit a Rába sebes sodra fel ki a partra dobott. Ó, jó én nékem elidőznöm itte. Emlékezek, meditálok, révülök, tűnődök meg hitten. Közben már-már önkívületben ezredes régi római amazon világot magamhoz visszaálmodok. Sugarak riadnak rejá a Rába éltető áramára, de én révületemből föl nem riadok. Későbben hirtelen észreveszem, hogy állok immár anyaszülten mezítelen. Könnyű köpenyem, melyre valóm, míderem, csipkés sejem, harisnyám, mind csizmám, mind ruhám, s egyéb minden más öltözékem. Levetve, lent hever a fűben. A Rába ölelő, ó, mély veszélyes szerető vizében forog testem. Merülök, úszom, hagyom, engedem, hogy hideg alpes vize vigyen Éva mezítelen. Mintha visszanyílt volna, és vonzana hívna az éden. Csak borít, forgat az ár, csak játszik el velem. Régi bárka pusztult palánkja, megmaradt szál deszkája, tört tollú evező lapátja bugdál lassan el mellettem. Nincsen halász, nincs iránya. Legyen, mint ez a vizeg zúzta régi bárka, koporsóm ilyen.

0: Nádasdy Ádám, Móri Zsigmond körtér, Margit híd. Hiába tettem meg több ezerszer is az utat végállomástól végállomásig a 9-es villamossal, mégis a tél, a ködösen közelgő koratél maradt elől. Ahogy kibontakozik, mindig meglepő magasan a csücsörítő szájú villamoskocsi, még mintha pici pörge kalapot is viselt volna, mint a Manci néni, akinek igazi lyukasztós kalauz a férje, Deák Ferencnek hívják, és nem enged fizetni. Hiába pöröl vele a nagypapa. Télen volt az is, mikor a kipirult arcú, csivitelő lányokkal, és a hol túl csöndes, hol üvöltve respektust kicsikarú fiúkkal úgy megtelt az egyetlen kocsi, hervadó, rókabundás nénik behúzatták a lakkozott üvegű első peronajtót, hogy bepárásodott az ablak, mint a tej. És fölírta az ujjával a Han, hogy Beatles. Én körbe pillantottam. De csak mi tudtuk, hogy mi ez a szó. Nem volt szokás idegen nyelven firkálni sehol. Aztán nagy ajándék volt, hogy angolra a Margit hídig kellett menni. Lesni, a vezető mikor ad, mit is, gázt, áramot? Kakaót, így mondtam magamban. Mint a kullancs, úgy tapadtam meg a peronon. A vezető ilyenkor már irdatlan cipőben állt, jeges zúzmara mászott a bokáján, vettem minden kanyart, csak meg ne szólítson, csak el ne roncson mindent. Úgy ki volt tömve, hogy dülöngélt, mint varjúi, Fekete Mikulás, mikor a végállomáson hátrament.
1: Varró Dániel. A Németvölgyi úttól az ajtósi Dürer sorig. Útvonaldal. Ez itt a Németvölgyi út, ahol lakok. A fák, a járdaszél, a szél, az ablakok. A témfergő magány, a fázós munkakedv, a bikmak, jó reggelt, skacok, mi van ma, ked? Az a kacér kislány a villamoskocsi, megfuttat és becsukja ajtaját, bocsi, áramszedője integet, piros szevasz, csörömpölése, mint a kapkodó tavasz. Vacogva áll az ember, mint a berkenye, majd csak jön egy következő, mi felvegye, amíg várat magára, búbig ér a bú, de hogyha jő, ha-hó, irány a déli pú. Aztán futás tovább, a kék kukac bekap, nyugtott lelünk, na végre csücs, a föld alatt. Felül suhannak el Asztória, Blaha, a karmosabb öcsök nem érnek itt, ha-ha. Nyakunkon már a cél, ez itt a keleti, hosszú kését a gíroszos fenegeti, metsző hideg futos a várók oldalán, kevés a perc, de még beérhetünk talán. Remények vaksisága nem soká vigasztalt, ó, én bolond utas, tudhattam volna, hogy kilencszer virágzik te a rózsát az aszfalt, mire a hetes busz egyszer beandalok. A költő is ilyen, e lomha lény tesója, kinek határidő a dal, dugó a lét, kiből büdös felhőként pöffen ki a sóhaj, és soha nem ér oda sehová, de kék.

0: Kántor Péter, a 70-es trolin. A Kálmán utcából startolok. Szitál az eső, kora est, szemben a bank, a Budapest. Benne a Kossuth nyomda masszív gépeit, többé ne keresd. Egy nyáron ott a hengerek közvetlen közelébe léptem, elegáns urak ácsorognak a részkorlát előtti térben. A Kálmán utcából gyerünk már, álltunk itt éppen eleget. Nem emlékszem, hogy láttam volna felette azúr kék eget. De a nagy mezőn, tubusokban még párizsi kék is kapható, velencei vörös, nápolyi sárga, és olyasféle fehér, mint a hó. Kár, hogy örökké nem tart semmi, a nagy mezőt is elhagyom, kibámulok a piszkos szürke esőtől nedves ablakon. Jó annak, akit zene várma, viszont hol az az ócska bár? Zúgott a fejem a maján, régen, és most megint király. A hársfán túl a szíven innen elbóbiskolok, mint a vének. Van egy udvar az Izabellán, oda egyszer majd még benézek. A Rottenbillernél a nagymamára gondolok, rothadt Biller, haha, ezt mondta. Ezt nem mondja már, hiszen már rég nincs a nagymama. A Bajza az Írószövetség utcája, onnan is volt tovább, mikor még iskolába jártam, de hagyjuk most az iskolát. Ez itt a 70-es troli. Itt télen lábtól fűtenek, és hátul én látom, te nem. Egy elkerített főhelyen kalauz kéri a jegyet.
1: Imre András, a felszabadulás tértől a Ferenciek teréig. Hívhatná most is felszabadulásnak, de régen nem az. Ám a jégbüféből jövet 20 éve, kezdetén a tanulásnak, azt sem tudtam, kik a Ferenciek. Ültem a jobb első kerék fölött, az ablakon betűk, ölemben mondatok. És kinéztem egy olvadt ház szárai között, és tudtam, hogy mindjárt otthon vagyok. 20 év, az anyaga, mint az üveg, egynemű, tömör. Nem érdemli meg, hogy zárójelek között emlegessem. Ferenciek volt felszabadulás. Marad a tér. Marad a hallgatás. Aminek két neve van, annak egy sem.

0: Orbán Ottó. János jelenést lát. Ekkor a második angyal is kitöltötte az ő poharát, de ő... A tengerekre láttam fölmagasodni a hullámokból a szörnyet, az úszó vas-szigetet, a George Washington repülőgép anyahajót. Négy romboló kísérte, valamint két fregatt. Sárkány tarajos nyomdokvíz habzott és forrt a faruknál. Babilónnak városa íme a vízre kelt, a saját szememmel láttam. Liftek jártak föl le a szörnyetekben, mint egy szállodában. Radarszobájának képernyőin zölden villogott a fény, és halálsugara eltalálta volna a távoli város félreeső házának ablakán sütkérező legyet is. De nem találhatott el az alfától az omegáig. Ugyan ki vagy, mi lehetett volna itt még, alfa vagy omega? Az emberfajt méreggel itatták Kába utópiái, megrészegedett, kitépte az esőerdők víztől csepegő zöld haját, s a nap körül csak a föld kopasz koponyája keringett, kiszáradt, varratog árkai. A mindenség rejtélye magára húzta a kozmoszt, és elaludt. Hiába költögettük, ráztuk a vállát robbantásainkkal, nem a köd szállt föl, csak a vadászgépek rakétákkal a szárnyuk alatt. Láttam a kőesőt zuhogni az égből, a szőnyegbombázást, a napalmot, a gombafelhőt, az óceán mélyére merülni a 20. századot. Az új Jeruzsálem nem több, s nem kevesebb, a teljesen új nézőpont. A jól föltett kérdésre, a jól átgondolt válasz.
1: És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Mácsai Pál, Máté Gábor és Vallai Péter. Zenei munkatárs Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
2: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 1998. április 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Húsz óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr törő miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Közben hajnalban kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyéban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekültáborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A legfrissebb felmérések a jobboldali kormány bukásával számolnak a választásokon. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Itthon folytatódik a napos, száraz idő. Időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kisebb eső alakulhat ki. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 21 órakor jelentkezünk legközelebb. 20 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vastag Margó, az irodalmi szerkesztőség műsora. A Fekete Ház. Beszélgetés Deréki Pállal a klasszikus magyar avantgárd olvasókönyvéről.
1: Hölgyeim és uraim, kellemes délutánt kívánok. Németh Gábor vagyok, tehát ez a Vastag Margó. A mai adásban a klasszikus magyar avantgárd olvasókönyvéről lesz szó, amelynek kétnyelvű bécsi és kommentárokkal ellátott budapesti kiadása nagyjából egy időre várható 1996 második felére. A kötetek anyagát az 1964 óta Bécsben élő irodalomtörténész Deréki Pál válogatta és szerkesztette, aki korábban a Vasbetontorony költői címmel írt könyvet az avantgárdról. 1915 és 30 között néhány számot megélt folyóiratokban, úgynevezett életműrevükben jelentek meg ezek a művek, túlnyomó részük eddig csak mikrofilmen volt olvasható az Országos Széchenyi Könyvtárban. Deréki Pál több mint egy évtizeden keresztül gyűjtötte és tanulmányozta őket, és vállaltan szubjektív válogatása minden eddiginél árnyaltabb képet mutat, hiszen eddig a jobbára csak néhány klasszikussá vált szerző gyermekbetegségnek tekintett avantgárd műve volt hozzáférhető életműsorozatokban. És néhány kuriózum, már a beszerezhetetlen kötet, Újvári Erzsébet, Palasovszky Ödön, Tamkos Irató Károly egy-egy könyve. A mai beszélgetés vázatosan végigtekint az avantgárd történetén, felvillan néhány jellemző alakot és művet. Részletet hallhatnak az olvasókönyvből Vallai Péter előadásában, és talán arról is megtudunk valamit, miért kellett ilyen sokáig várni arra, hogy ezek a művek széles körben ismerté válhassanak. Deréki Pált beszélgetésünk elején arról kérdeztem, személyesen neki miért vált ennyire fontossá a klasszikus magyar avantgárd tanulmányozása.
2: Én azt hittem, hogy ez a kommunistáknak a titkos vallása. Ez az avantgárd, tudod? Nem akartam ismerni, az, hogy érted Marx, Engels, Lenin, Kim Ir-Sen, meg mit tudom én, ezeket a művészeteket, ezeket hozzá se fogtam, szóval ezt nem, mondjuk nem kínoztam magamat, hogy ezt benyaljam, mert úgyis tudtam, hogy ez csak kamu, ez a kamu dumá, de mi az igazi? És arra gondoltam, hogy az avantgárd az, de hát aztán másodperceken belőle rájöttem, hogy szó sincs erről, mert a kommunisták úgy utálják az avantgárdot, mint a bűnt. Ezért hát mit tudom én, a hasonlat nem volt jó. Ezért érdekelt nagyon, hogy nem értettem, és meg akartam érteni, tudod? 70-es években, amikor ezt elkezdtem, ezt a kutatást, akkor csupa ilyen kompendium volt, hogy a magyar szocialista irodalom története első kötettől hatodik kötetig, ezek mind ilyen vastag kötetek voltak. Vagy a rohanunk a forradalomba, mindenki újat akar. És ebben az volt, mindegyik kötetben az volt, az maradt meg bennem, hogy voltak ezek a tiszta szemű, égő szemű kommunisták, akik a jót akarták meg minden, és elárulták őket a szemétláda veléig romlott szociáldemokraták. És ezek a szociáldemokraták, ezek a veléig romlott szociáldemokraták voltak a magyar irodalomban az avantgárdok. Úgyhogy ilyen a szövegekhez aztán a magyar avantgárd szöveget, mondjuk Kassákon, nem tudom, kívül, József Attilán kívül, ugye, ami ki volt adva. De a többi szöveghez nagyon későn, egy öntanás évek végén jutottam csak el. Mert ezek el voltak ásva, ilyen lapocskákban. Hát persze voltak nagyobb lapok, mondjuk a Dokumentum, az a Kassáknak alapja volt, vagy az Új Föld, az egy Dokumentum konkurencia volt, vagy még volt egy harmadik is abban az időben, ami Szabó Lőrincnek a Pandorája. Hát ezeket a lapokat végigolvastam, és akkor ott láttam, hogy nem tudom, vitatkoznak más lapokkal, vagy lapocskák. És így egyik lapról mentem a másikra, és így sikerült.
1: Melyik volt az a könyvtár?
2: Hát a Széchenyi könyvtár. Vagy például rájöttem arra, hogy a Kassai Naplóban, az egy napi lap volt, a 20-as évek elején, a Kassai Naplóban rettentő sok márai van. De eszméletlen, hogy mondjam, verseket küldött ő a Németországból oda be a Kassai Naplóba. Hát olyan verseket, amit most mondjuk, hogyha azt hasonlót beküldene valaki egy mondjuk Népszabadságnak, vagy Magyar Nemzetnek, vagy eset, úgy dobnák ki, hogy a lába nem éri a földet. És akkor az ott valahogy összefért. Ott, mit tudom én, Kosztolányi, Juhász Gyula, Babics, Móricz Zsigmond szomszédságában megjelentek ezek a Márai féle hülyességek. Például, mit tudom én, a rabló aludni akart. Nagyon szép vers, a rabló aludni akart. Ezeket a dolgokat úgy megnéztem, de persze a Kassai napló sincs meg a Széchenyi könyvtárban eredetiben, hanem csak mikrofilmen. És akkor volt egy gyönyörű márai vers, és abból ki volt törölve egy fél sor a mikrofilmen, tehát rekonstruálhatatlan volt. Úgyhogy azt a könyvnek az egyik kommentátora rekonstruálta azután. 30 óta, mikor mondjuk úgy tételesen is befejeződött ez az avantgárd, természetesen mindig kommentálták magyar írók ezt a áramlatot. És a kommentárok kivétel nélkül maliciózusak, elutasítóak, esetleg inszinuálóak voltak. Tehát például, mint ami Veres Péternek arra a nagyszerű meglátására gondolok, hogy Kassák nem jó magyar ember, és a többi, ugye? Hát ezekre a dolgokra. A második világháború után, amikor mondjuk a Mészöly Miklós féle nemzedék ugye kezdett el eszmélni, vagy kezdett magának példákat, írói példákat keresgélni, ők is nagy ívben elvetették a magyar avantgárdot. A világot nem, de a magyar avantgárdot el. Talán Tandori Dezső volt az egyetlen, aki, hogy mennyit hasznosított, vagy hogyan hasznosította, vagy nem, azt pontosan nem tudnám megmondani, tehát nem foglalkoztam ezzel a témával. De mindenképpen a szuverenitásában, tehát szerintem ő olyan szuverén, akkor ez nem jelenti, hogy a többiek ne lennének azok, akiket az előbb említettem, csak ő egy olyan szuverén alkotó, akinek ez is belefért. És ez a nemzedék, ami most körülbelül a 35-40, tehát közép nemzedéknek, nem lehet most már őket a legfiatalabb íróknak nevezni, ezeket a kommentárírókat. A közép nemzedék az első olyan író nemzedék 1930 óta, aki úgy megy oda, hogy már nem érdekli az, hogy rossz. Nem érdekli különösebben, hanem tényleg megpróbálja úgy kegyelettel leporolni, lecsiszolni, ledörzsölni róla valahogy a rozsdát, vagy valahogy egy kicsit úgy megnézni, hogy na hát mégiscsak milyen szépség van benne. Ettől függetlenül például egy nagyon csomó elítélő kommentár is van a könyvben, vagy gúnyolódó, vagy kötekedő kommentár. Úgyhogy tulajdonképpen megszületett egy olyan olvasat ezeknek a kommentároknak az összességéből, teljesen mást gondol, mint amit én gondolok. Tehát az olvasó tulajdonképpen egy csomagba kettőt kap, mert megkapja az én avantgárd olvasatomat és a mostani közép, írói közép nemzedék egy részének az avantgárd olvasatát együtt.
1: Ezeket az olvasatokat, ezeket a kommentárokat kivétel nélkül monogramok jegyzik. Az embernek van egy olyan sejtés, hogy nem is föltétlenül korrekt monogramok.
2: Természetesen.
1: Mi ennek az oka?
2: Ezt egyetértésben csináltuk a szerzőkkel. Egyetértés volt közöttünk, hogy itt most nem az a fontos, hogy ők, mint szerzők, szerepeljenek itt. Tehát nem a nevük fontos, hanem az fontos, amit mondanak. A szemléletük a fontos, és ezért vannak ezek az álmonogram.

Németh Andor, Morózus. Sötét szobába hulló villanyfény fuss az asztalon végig, a kezem aggásán állj meg. Légy jó, légy keresztény, hessincsd el a rosszakat, Szentlélek szállj meg. A hengerlő betör az ablakon, a mángorló mángol a derekamon, kezemen csilingelnek a kölcsönláncok, a tenyerem terped, a falatom fullad, a tükörből pirosat pöngetnek a páviánok, fülled és fullad minden. Most kell felolvadnom, mert minden megcsomósodott. Most kell fehér szökőkútporlással összeomlani. Most kell kisóhajtani a patkányokat a világból. Most kell kikalapálni csendesen a tevékenységet. Csendesen. A villámfény sárga derengésében a lélek szökni készül, egy kis résen át kidugja az orrát, és a síró vihogások összekapaszkodnak a sötétben, és egy konok csengő visít. Irgalom. Bécsi Magyar Újság, Bécs, 1920. november 11-e. Kommentár. Most kell kikalapálni csendesen a tevékenységet. N.A. írt kalandregényt, színdarabot, utikönyvet. Krit, Publ, Műford. Könyv József Attiláról, franciául Kafkáról. Szerkesztette a Szép szót 36 és 39 között, meg a Csillagot 47 és 50 között. Versek is. Zum Beispiel Morózus. Melyben kezem aggásán állj meg, szólítja fel a költő a villanyfényt. Rengeteg lírai effektus, CB, a hengerlő betör az ablakon, a mángorló mángol a derekamon. Eléggé szórakoztató vers. A tükörből, hogy más ne mondjon, pirosat pöngetnek a páviánok. A legjobb az egészet elolvasni, minden idézés csak is gyengít. Talán még azon nyomatékos javaslatot kiragadjuk, miszerint most kell kisóhajtani a patkányokat a világból, amivel messze menőkig egyet lehet érteni. Bécsi emigráció. Vajon volt-e vershonor?

0: föltehető ez a kérdés, amit gondolom magadnak is föl kellett, hogy tegyél, hiszen ez a válogatás kezdetét, vagy az alapelveinek a tisztázását jelentette, hogy mi is az, hogy avantgárd irodalom?
1: Hát nézd, az, hogy mi az avantgárd irodalom, azt nem tudom, ezt így nem lehet megválaszolni. Azt meg tudom válaszolni, hogy mik esetleg egy avantgárd szövegnek az ismérvei. És itt is ebben a válogatásban, ebben a könyvben is lesz, vagy van egy csomó olyan, amelyik nem tűnik annak. Tehát például Márainak az összes verse, ami ebben a válogatásban benne van, valami 10-12 vers, arról senki nem mondaná azt, hogy az avantgárd. Hát magyar szemmel, magyar avantgárd szemmel természetesen nem is az, mert nem a Kassáki kaptafára épült, hanem a német expresszionizmuséra. Hajszál pontosan. Körülbelül 10 éves rátartással. A könyvnek szerintem, hogyha a saját portékámat szabad dicsérni, aztán a legnagyobb hozama, vagy a legérdekesebb ebbe az egészbe, és azért örülök neki, és azért mondjuk okozott mégiscsak, mert most már nagyon elfáradtam, de okozott menet közben örömet, mert kiderült, hogy a magyar avantgárd irodalom nem olyan egyszínű, egyhangú, stb. Ez a, vagy egyszagú, mit tudom én, amit ugye az I.S. mondott, ez a savanyú szociáldemokrata avantgárd, vagy amit mások mondanak, hogy mindannyian ugyanúgy írnak, mint a Kassák, csak gyengébben. Hogy erről szó sincsen. Hatalmas ívet fog be ez a 15-től 30-ig, mondjuk 15 év. Befogja az aktivizmust, ezt a törömzúzumot, ami tulajdonképpen nem kommunista alapú volt az ő esetükben elsősorban, hanem vallási alapú. Tehát ez egy vallás alapítás volt, egy spirituális valami volt. Utána befogja a dadaista szövegeiket, és utána befogja az absztrakt avantgárd költeményt, utána a szürrealistákat, és van még egy kifutása is.
0: Ez nem tudom mennyire magyar jelenség, de minden esetre nyomokban megjelentek természetesen olyan szövegek, amik vagy rokoníthatók, vagy talán szó szerint is megjelentek, amiket te is beválogattál az olvasókönyvben. De én laikus olvasóként úgy látom, hogy ez Magyarországon mindig úgy történt, hogy egy-egy klasszicizálódó szerző gyermekbetegségeként megbocsátották ezeket a szövegeket, és ezek így a későbbi már komoly, vállalható, felnőtt, minőségi és értékes irodalom koloncaként valahogy beleráncigálódtak a magyar irodalmi köztudatba.
1: Ez annyira gyerekbetegség volt, vagy gyerekbetegségnek tekintették, hogy sajnos maguk a szerzők is annak tekintették. Tehát például Tamkós Irató Károly, Palasovszky Ödön, Szabó Lőrinc, mindegyik korai versét vagy szövegét átírta, mert szégyelték. Azt mondták, hogy ez szörnyű, hát ez borzasztó, hogy lehetem ilyen hülye, ilyen tapló, én állat. Ezt nem gondolhattam komolyan. Átírták, és sokkal rosszabb lett természetesen. Egy avantgárd szöveget nem lehet ugyanis transponálni, illetve hát nagyon nehezen. És főleg nem indulattal. Ha indulat nélkül megpróbálták volna transponálni, akkor talán lehetett volna játszani vele, de hogy mondjam egy példát, hát persze mondjuk ennyire nem készültem, de mondjuk Tamkós Iratónak van egy verse, ami az első menetben úgy hangzik, hogy kelet-balti kristály. A kristály az akkori szóhasználatban az nem azt jelentette, mint most, tehát ezt a megjegecesedett, megszilárdult valami, tehát ilyen tulajdonképpen változtathatatlanságot, hanem a csúcsot, az extázist. Most a kelet-balti kristály is természetesen egy szőke kelet-balti csaj volt, aki eljött a Tamkós Iratóhoz, és hát néhány szép napot élhettek együtt itt Budapesten, és föltette a vonatra, nem tudom mi volt akkor, Baltorient, és hazament, és megírta ezt a verset. És utána átírta néhány évre, és azt mondom, hogy a végleges címennek utána kellene nézni, az lett, hogy szőke kristály. Most már a kelet-balti kristály az mond valamit, de az, hogy szőke kristály, az már rossz. És a vers is össze lehet hasonlítani a két változatot, sokkal rosszabb lett. Úgyhogy ezek a nyomás hatására, mert mondjuk a Hortiék se szerették ezeket a fejeket, ott is eléggé, hogy mondjam, le voltak nullázva. Aztán a Rákosi, Révai, mit tudom én, Acél György, meg ezek aztán végképp nem szimpatizáltak ezzel a burzsvá bomlás termékkel. És persze, hát mindenki átdolgozta, átírta ezeket a dolgokat. És utána aztán a 70-es évek végén közepén, végén megjelenhettek. Tehát például Tamkos Irató megjelent, Palasovszky megjelent, és még sokan, Dérinek a Felhőállatok című kötete megjelent. Déri is átírta egyébként a költeményét, de ő még a legjobban. Ő tényleg nagyon, hogy mondjam, finoman nyúl csak hozzá. És ha ezeket a könyveket megnézed egyenként, akkor azt mondod, hogy ez egy érdekes kísérlet, vagy mit tudom én, de nem jön ki belőle semmi. És ezért szerintem talán valami, tud valami mást mondani ez az antológia, mert ezek a szövegek, a különféle szövegek értelmezik egymást. Becslésem szerint és véleményem szerint van ugye ez a 217 nő, amit beletettem, lehet még egyszer ennyi, és aztán kész. De hát ugye akik azt mondják, hogy nincsenek művek, azoknak kétségkívül igazuk van. Mert hogyha azt gondolod, hogy ebben az időben 15 és 30 között egyébként mi jelent meg a magyar piacon, hát mondjuk az szóval összehasonlítod, de nem ezt a szemléletet kell folytatni, hogy

működik. A többinél nem. Mert a többi vagy megtagadta, vagy pedig egyáltalán elhallgatott. Máshol Európában, tehát mondjuk az orosz avantgárdot kevéssé ismerem, de amennyire ismerem, ott is azért inkább ilyen bohémek voltak, akik csinálták ezt az egész dolgot. De hát Marinettiék bohémek voltak, Apollinerék bohémek voltak, és itt pedig valóban egy ilyen, hogy mondjam, szociáldemokrata, kommunista, mit tudom én, egy ifjú munkás társaság kezdte el ezt az egész dolgot erőszakolni, az ő szerintük betegesnek és dekadensnek tartott nyugat költészettel vagy irodalommal szemben. És ez a hihetetlen ilyen erőlködés tulajdonképpen nagyon szép eredményt is mutatott föl. 16 és 19 között ők kifejlesztettek egy alternatív művelődés eszményt, amiben benne volt az irodalom, az összes képzőművészet. Ne felejtsük el, hogy Bartók Béla támogatta ezt a mozgalmat. Ő nem tartotta magát hozzájuk tartozónak, de támogatta őket, mert partitúrákat adott Amába. A szobrászok, a festők, a színház, egy egész komoly művelődés eszmény ugye kialakult, és akkor jött az, hogy kaptak egy hatalmasat a fejükre 1919-ben, nem a Fehér Terrortól először, hanem Kun Béla elvtárstól, meg Lukács Gyuri bácsitól. Ők voltak azok, akik először talomba tették őket, még az alatt a rövid 3 hónap alatt. Hát utána aztán még egyszer talomba kerültek, és ez tulajdonképpen színesíti meg a magyar avantgárdot. Mert egyrészt akkor ez a művelődés eszmény, miután dugába dőlt, el kellett valami mást kezdeni, és el is kezdtek mindannyian. Tehát ilyen értelemben például Kassák, Reiter Robert, vagy Mihály Ödön, azok követték elég szorosan Kassákot. Egész érdekes kísérleteket csináltak, és viszont hozzájuk csatlakozott akkor egy olyan gárda, náluk fiatalabbakból, ők lehettek ekkor mondjuk 25 és 30 között, tehát 19-ben, 19-20-ban, és hozzájuk csatlakozott egy 20 éves társaság, 20-22 éves társaság, akiket nem befolyásolt már ez a tanácsköztársaság, meg az egész szocialisztikus szféra annyira, ők inkább hasonlóak voltak ez a francia, olasz, svájci bohémhez, és ők szólaltak meg egy olyan hangon, hogy kitátották azt a szörnyűséges torkokat, és üvöltöztek. És nem érdekelte őket, hogy ki mit tart felülük, hogy Babics hogyan, vagy másik mit mond felülük. Ők egyszerűen ontották magukból gátlástalanul a hülyességet. Ezt a többiek nem tudták megtenni. Mert mindig ott volt, még akkor is, amikor azt mondták, hogy elhatároljuk magunkat a nyugattól, és nekünk más kell, vagy ilyesféle, de azért félszemmel nagyon is oda néztek, hogy mit mondanak nekik. Szóval itt nem lehetett elengedni az embernek magát. Ez a társaság, aki ottan Bécsben 19 és 26 között elengedte magát, hát borzasztó fogadtatásba részesült. Ugyanis a befogadó közönség szemében addig úgy volt, hogy hát ezek a szocialista mozgalom élcsapata. És akkor hirtelen olyanokat írtak, hogy jó fűrész a pálinka, nem tudom, öreg tengeri nyúl, és azt mondja, akkor ezt írták a kritikákban, hát hülyék ezek, hát így akarnak ezek osztályharcot folytatni, hát ezzel akarják megdönteni a kapitalizmust. Tehát semmi más magyarázatot nem tudtak találni, mint az, hogy ezek megbolondultak. Vagy megbolondultak, vagy pedig gazemberekké, tehát árulókká váltak. És tulajdonképpen ez a kritika, amit Lukács György megfogalmazott 19-ben, 26-ban, 47-ben, és még a Kassák halála után 69-ben is, ez volt a két sarkalatos pontja, hogy ez az irodalom hazudik, nem mond igazat, és akik ezt csinálják, azok árulók és jellemtelenek. Ez volt a két olyan sarkalatos pont, amit szerintem mind a mai napig nem lehetett levakarni róluk.

Kassák Lajos számozott költemények. Második. Messze vagy tőlem, és ijesztő pincékben laksz, mint valami fő nazarénus lelke. De reggelenként azt mondod, jó fűrész a pálinka. Aztán megeteted magad az ágyugyáros gépeivel, este pedig fémjelzett szónokok beojtanak az igazság fullánkjaival. Vén kísérleti nyúl, én az ember egyszerűségével közeledem feléd, s éppen csak az életed fordítottját akarom tőled. Ne hallgass a göndörszőrű orgonákra, akik az együgyűség kurzusát énekelik harmadfeles taktusban, s jól lakotta lefüstölögnek a hegyekről, mielőtt a nap kihuny. Köpt ki magadból a langyos területeket, az elszabadult lendületekre appellálok, alig van valaki, aki lemerné nyelni a logikát. De közeledem, napok és holdak ringlispileznek a fejemben, kurjantásomban erdők bokrosodnak, s a családok fehér asztalai körül fölágaskodnak a pejhedző kamaszok. Nézd rám! Én nyakamba vettem a 34 éves talpaimat, hogy újra szólni tudjak a púposokhoz, a pincelakókhoz és papagájokhoz. Csikóim hátuk mögé dobálják az utakat, s a nép nyelvére tűzi a zászlókat. Sikátorok mentén ma zöld lámpákat gyújtottak a kurvák. Állatok húsvét hajnalt nyerítenek föl a kapuk előtt, és láthatóan minden Isten köldök zsinórjára hurcolkodott. Add ide a kezed, vándorolni, vándorolni, vándorolni. Kirakatokban leolvadtak a komoly viaszfigurák, csak mi ketten jobban össze lennénk csomózva. Irgalom legyen velünk. Ma, Bécs, 1921, 6. évfolyam, 4. szám.

0: El tudok képzelni egy olyan rádióhallgatót, aki megakadt annál mondatodnál, hogy hát bizony ezeknek a műveknek a nagy része rossz. És el tudok képzelni egy olyan egyszerű logikai lépést, ami arra következtetésre engedi jutni azt az embert, aki megakadt ennél a mondatodnál, hogy hát Isten, ha rossz, akkor miért a nagy baj az, hogyha nem ismerjük ezeket a műveket? Mit válaszolná erre?
1: Hát kettőt. Egyrészt, hogy az, hogy a rossz, az relatív dolog. Tehát, hogyha most kimész mondjuk az autótemetőbe, és látsz egy mondjuk 52-es Oldsmobilt, jó, hogy nem látsz, mert az 52-es Oldsmobileket már rég bevitték a múzeumban. De mondjuk látnál, hát nyilvánvaló, hogy az a mai szemmel nézve egy rossz kocsi. De hát azonnal ráugranád és megvennéd, ha másért nem, mert tudod, hogy marha drágán el tudod adni. Úgyhogy körülbelül ilyen 50 vagy mit tudom, ilyen 22-es Oldsmobilok ezek a versek, hát persze, hogy rosszak. Mai szemmel megítélve nem nagyon jó. Szóval nem akarom senkinek bedumálni, hogy ezek szép és jó alkotások, de viszont meg vagyok győződve arról, hogy van bennük egy csomó minden, ami saját magában érték, és van bennük egy csomó minden, ami például felszívott az akkori irodalom, szinte hajszál ereken, csöveken keresztül azonnal, minden különösebb célzó vagy látványosság nélkül azonnal felszívódott. Tehát már a 20-as években felszívódott, és az azóta is hat. Babits és Kosztolányi költészetében például teljesen egyértelműen nyomon követhető, hogy elítélték ezt ugye akkoriban Kosztolányi kevésbé, Babits inkább, a 10-es évek elején, és a 10-es évek végén, a 20-as évek elején viszont egy csomó olyan költeményük van, ami szabad szemmel látható ennek az avantgárdnak a hatása. Mindenféle ideológiai, kísérő jelenség nélkül, kizárólag technikai értelemben.
0: Ha egyáltalán van valamiféle kép a klasszikusnak nevezhető avantgárdról, akkor az nagyjából a kassákizmus szinonimája Magyarországon. Ezzel szemben azt gondolom, hogy az egész olvasókönyvnek, meg a korábbi kötetednek is a kulcs szava lehet a stílus pluralizmus. Tegyünk egy kísérletet arra, hogy legalább vázlatszerűen írjuk le a főbb csomópontjait ennek a sokszínűségnek.
1: Hát kezdjük persze a kassáktól. Kassáknak volt ez az aktivista dolga, ami nagyon erős formanyelv volt, egy nagyon-nagyon erős nyelv. De például abban az időben, amikor ezt kialakított, illetve ők kialakították, ez az ő csoportja, már akkor is volt két próbálkozás, ami párhuzamosan futott, amelyek nem voltak elég erősek ahhoz, hogy önálló formanyelvé tudjanak válni. Az egyik mind a kettő, szóval a futurizmusnak lényegesen nagyobb hatása volt a magyar avantgárdra, mint az expresszionizmusnak, bár annak is volt, de a futurizmus sokkal meghatározóbb volt. Az egyik kísérlet a futurizmusnak és a folklórnak, a magyar népdalnak az összeolvasztása volt. Például György Mátyásnak egy verse, ez a híres Majoránna anyó, Majoránna nénő. Ez olyan idétlen, mint egy zsiráf. Más nem tudok mondani. Szóval elképesztően szörnyű, akkor is úgy érezték. Sőt, akkor hát olyan volt, gondolom, mint amikor valaki így az üvegen végig karcol, hogy az embernek a hátgerincébe, hogy belehasít. Hát úgy éreztették ezt a verset, de György Bartók Bélának ajánlotta. Szóval egyértelmű volt a minta, hogy mit akar csinálni. Hát ez nem sikerült, de hozzá kell tennem, hogy ezt a vonalat például végig csinálták, majdnem végig. Más nem mondják, például Kassák is kísérletezett futurizmus és városi műdal összeötvözésével. A József Attila a népdallal és Déri Tibornak vannak még nagyon szép kísérletei. Úgyhogy ez végigment, csak soha nem vált egy egységes vonalra. A másik kísérlet viszont Apolliner megmagyarítása volt, az sem volt eléggé erős ahhoz, hogy megragadjon. Na most 1920 után volt a Kassáknak ez a váltás az absztrakt, az elvont avantgárd költemény felé, tehát a tárgy nélküli, tárgytalan, már nem megmondható témát kezelő avantgárd költemény felé. És őt akkor ketten próbálták követni, a Reiter Robert és a Mihály Ödön. a Reiter 27-ben bedobta a törül között, nem veszett össze Kassákkal, ami egy nagy szó, de bedobta a törül között, visszament Temesvára, és Franz Liebhardt néven német prózát írt élete végéig. Sok többet egy magyar szót le nem írt. Mihály Jödön meg egy borzasztó tragikus egyéniség volt. Bogdányban, Szlovákiában élt birtokosként, és hát valahogy meghasonlott. Szóval nem ott kellett volna neki falun élni, és akkor hát aztán egy autóval fölfordult és meghalt. Ezek voltak a Kassák is, nem? Akkor voltak ilyen lila, hogy mondjuk teljesen ilyen tudománytalan meghatározása léjek, voltak a lilák, nem tudom, Német Andor, Déri Tibor, és még mások. És voltak aztán a kemény mozgalmárok, mondjuk Barta Sándor, aki ilyen szocialista realizmus felé ment, és a többiek. És voltak a későbbiek, a Palasovszki, aki dettó elkötelezett volt, tehát ilyen munkás mozgalmár volt, de olyan abszurd ötletei voltak, hogy amikor 5-kor kijönnek az emberek a hivatalból és a gyárból, akkor nem szabad hazamenniük, hanem mondjuk a Kálvin téren, meg a nem tudom, a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca kereszteződésénél ilyen teátrumok várják őket, és egy kicsit egy ilyen utcai színjátékban megtisztulva kell hazamenniük. És ilyen szexuális, ilyen tömegerotikus, nem tudom, orgiákban kell részt venniük. Hát mondjuk ez egy elég elszigetett jelenség volt ezzel. Fiatal férfiak és fiatal nők voltak, akik hát mondjuk rettentő különféle, hogy mondjam, tapasztalatokon mentek keresztül. Tehát például ez a szerencsétlen Német Andor, ő a Kunc Aradárral együtt kint volt Párizsban, amikor kitört a háború, az első világháború. És ahelyett, hogy hanyat homlok menekültek volna, bevágták volna magukat az első, mit tudom én, árokba, és eltűntek volna onnan, mint a kámfor, vagy megpróbáltak volna eltűnni, ott tévláboltak továbbra is, és azt hitték, hogy majd a francia barátaik segítenek nekik. De hát azok nem tudtak segíteni. És ezért internálták mind a kettőjüket több évre, amit a Kunc Aradár meg is írt, ugye a Fekete Kolostor című munkájában, a Német Andor meg több költeményében tér ki erre. Erre föl 19-ben kiengedték őt, akkor elment, Bécsig jutott el, addigra már kitört a tanácsköztársaság, úgyhogy ő ott maradt a tanácsköztársaság Bécsi nagykövetségén akkor, és egy betlen grófnő vizes ruhában jelentkezett nála, aki átúszott a ajtán, vagy átlábolt a ajtán, és követelte, hogy adjon neki pénzt. És a német udvariasan eltanácsolta a rokonához, aki néhány házzal arrébb, ugye egy ellenkormányt éppen alakított. Akkor miután vége lett a tanácsköztársaság, teljesen ott kellett maradnia, és fürdőkádokban aludt, meg különféle, nagyon szép dolgok, na utána lehet ennek olvasni, lehetne a Bécsi Magyar Újságban jelentek meg a tárcái. Aztán osztrák lapok munkatársa lett, többször megházasodott, elvált, mit tudom, hogy miket csinált, és 26-ban hazajött. Déri Tibornak most már nem mondom el ugyanilyen részletességgel, de ő is körülbelül mondjuk, szóval azért kicsit úgy meg volt edződve, nem a 620-assal jött valahonnan faluról. Visszajöttek ezek 1927-ben vagy 26-ban Budapestre, és beestek a Hadik kávéházba, ahol Karinti Frigyesnek volt, illetve pontosabban Karinti feleségének, a Böhm Arankának volt a pábuja, remek, fiatal nőkkel, férfiakkal, szellemességek, külön nyelv, külön zsargon, és ez a két harcedzett ember úgy ült ott, mint mondjuk egy érettségiző, amikor mondjuk először beül a Dom kávéházba, vagy valami ilyesféle. És azt mondják neki, hogy mondjuk ott van mellette, nem is tudom már, hogy mi hatna meg egy mai érettségiző, de ott van mellette az, aki meghatná. Ott ül a másik sarokba. Ez a két viharedzett ember bejött ide a pesti kávéházba, és lemerevettek. Ilyet nem láttak. Nem hallottak, nem láttak. Mind a kettő megírja ezt. A Déri az ítélet nincs benne. Németh Antal meg a foglalt páholy történetében.

Déri Tibor, ítélet nincs, részlet. Emberek jöttek, mentek, senkit sem ismertem. A legtöbb belépve nem is köszönt, mint a öröktől fogva az idők végéig ott ülne az örök asztalnál, amelyet a pincérek egy pótasztallal toldottak meg. Még jóformán le sem ültek, s már folytatták a társalgást, a soron levő pletykát, megszólást, ugratást, tréfát, folytatták a nevetést is, mely még bejövetelük előtt kezdődött. Valamennyien együtt egy nagy hangszer voltak, melyen a hadik szelleme játszott. Viccet ritkán mondtak el egymásnak, életveszélyes volt. Mindenki már mindegyiket ismerte, ilyen szakálla van, mondta, nem, mutatta, kezét álla alá tartva szavak mellőzésével Aranka, miközben száját elhúzta, nagy ragyogó szemét fenyegető forgatta. Történet is csak első rangú tehette be lábát a kávéházba, a selejt nyakát behúzva rémülten loholt el a nagy tükörablakok mögött. Humorban nem ismertek tréfát, K. megfogalmazása szerint. Annál inkább a szerelemben, melynek vészes, többnyire megoldhatatlan bonyodalmait lebegő vagy vaskos játékaikkal tették elviselhetővé. Bukó sisakuk volt, álbukó sisak és álcinizmus. Jó, ha kisebb balesetek ellen védett, de menet közben növelte a biztonságérzetét. Mindez persze ezen az első napon még nem tudhattam. Lomha észjárásommal meg sem fejthettem volna, csak a csali lidércfények villódzására figyeltem a kávéházi páholy homályában az erotika villamos kisüléseire. Ez vonzott.

0: ez a társaság mégiscsak egy nagyvárosi bohém volt. Ez a bohém társaság volt az, amelyik ameddig lehetett, ameddig volt értelme. Követte mondjuk a saját magában levő sugallatot, vagy követte azt a hülyeséget, ami megvolt Párizsban, Rómában, New Yorkban, meg mit tudom én. És a 20-as évek végén egyszer csak megfagyott a légkör. A 20-as években megszűnnek ezek az életmódrevük, de a 20-as évek végén, de egyik napról a másikra becsuknak. És máig sem lehet tudni például, hogy miért csuktak be. Miért kellett ezt bezárni? A dokumentum bezárását semmi nem indokolja, semmi. Az, hogy nem volt a olvasói, az nem érv. Mert az összes többit az érv. Nem szokott érv lenni. A Kassák, mit tudom én, azelőtt is csinált 10 évig lapot, azután is csinált 10 évig lapot, szóval ha akarta volna a dokumentumot, nyugodtan folytathatta volna. Munkatársai voltak Déri, Ijés, Németh Andor, fiatal Zerg Zoltán. Nyugodtan, remek lap. És becsukta. Azért csukta be, mert nem volt már értelme. Szóval abban az időben tulajdonképpen ez a fajta dolog, amit ők csináltak, és még egyszer hangsúlyozom, nem a szocializmus, vagy nem a szociális elkötelezettség miatt, abban az időben ez már egyre korszerűtlenebbé vált Magyarországon. Bejött a Simi, Becker Baby, itt tudom én, a különféle nagyságok, és azok sokkal jobban hódítottak, mint ez az akármilyen avantgárd. Szóval egyre jobban úgy érezték, hogy bohócok. Nem kellett becsukni a boltot, szóval nem volt olyan, hogy mit tudom én, a csendőrség, vagy a rendőrség, vagy a detektívek azt mondták volna, hogy tessék becsukni, vagy a nyugat azt mondta volna, hogy tessék becsukni. Nem, senki nem mondott semmilyet, csak ők egyre inkább a bohóc, a céltalan hülyéskedő szerepébe kerültek bele, és hát nyilvánvaló, hogy ezt nem vállalták.
1: Van a könyvben néhány olyan szerző, akik ezzel a világlátással nem mentek el sehová, és itt maradtak, abba hagyták a művészi tevékenységet, és egy meglehetősen hosszú életet végigéltek. Az 50-es évek Magyarországon mondjuk, aztán a 60-as éveken és 70-es éveken mi lett velük? Hogyan éltek?
0: Egy csomó ilyen volt. Hát Tam Kosirató Károly például, aki jógatanár lett, Palasovszky. Palasovszky egy remek fiatal ember lehetett, Vas István követi meg őt. Vas ugyanis lipótvárosi zsúrfiúnak tartotta Palasovszkyt, egy rendkívül megnyerő külsejű férfi lehetett, táncolt, és tel volt állandóan a legjobb nőkkel. És hát ez az ember, aki erotikus tömegéneket írt, és Budapest utcáin fel akarta vonultatni a fiatalokat, fiatal fiúkat és lányokat, nem tudom, a Ferenc József hídról lelógnak, és a Duna két oldalán ilyen fényújságuk, majdnem azt lehet mondani, hogy lézersó. Szóval ha lett volna lézersó, akkor lézersóval akarta volna beborítani a várost. Fiatal tömegek mondjuk a Kecskeméti utcán üvöltik, skandálják azt, hogy ház, fekete ház. Kalapos néni vasal benne, szivaros bácsi kalapál benne, nem pontosan idézem, ház, fekete ház. Tudod? Szóval egy rettentő feldobott fej lehetett. A mamám is ismertem egy Palasovszkyt, ő is nem járt ezekre a zsúrokra, de mondjuk egy-két helyen összeakadt, és ő neki túl sovány volt, úgy látszik, hogy a testesebb férfiakat kedvelte. Na, hát ez a Palasovszky például virágkertész lett, az óbudai virágkertészetben a feleségével, aki egy táncos nő volt, és a visszaemlékezésé szerint remekül érezte magát. Lekakilta magasról, lekakilta ezt az egész sztálinizmus meg 50-es éveket, úgy, mint a többiek is. Tehát, tudom én, Tankos Irató jóga tanár lett, mert a jóga oktatással foglalkozott, Kassák, ugye festett, Békás megyére kivonul. Ezek olyan szuverén egyéniségek voltak zömmel, mint mondjuk Ottlik. Csak hát Ottliknak a magatartását, meg ezt a katonai iskolai drilljét, ezt ugye fölemelte a köztudat valamiféle ilyen kultikus helyre állította. Míg ennek a leszerepelt bohémeknek természetesen nem jutott ilyen hely, de emberi helytállásuk, tehát az emberi magatartásuk az végig nagyon, nagyon legalább ilyen tiszteletre méltó volt mondjuk, mint az ottiké. Tényleg csak ezt a három fejet említem, a Kassák, Palasovszky, Tamkós, Irató, akkor itten nem lehet erről kérdés. Nagyon sokan meghaltak, ugye? Elég sok zsidó volt ebben a társaságban. A György Mátyásról nem tudni, hogy pusztult el, de nyilván a németek gyilkolták meg valamikor 1944-ben. Mihály Jődön autóbaleset áldozata lett. Barta Sándort a sztálinisták gyilkolták meg a Szovjetunióban. Úgyhogy körülbelül a társaságnak a fele meghalt a 45 környékén, és a többiek közül viszont nagyon sokat matuzsálemi kort éltek meg. Vagy például van olyan is, mint ez a Kristóf Károly. Kristóf Károly 94 éves korában halt meg 1994-ben. Ő volt az utolsó. Tehát mint utolsó mohikán van utolsó avantgárd, és ő volt az utolsó avantgárd. És ő például 27-ben megjelentetett egy könyvet, és utána soha többé semmit. És élt 1994-ig. Színházi ember volt, kritikákat írt, stb. Megbánni vagy visszavonni így emberi értelemben nem vonták vissza, nem bánták meg azt, amit csináltak fiatalkorukban. Ez egy nagyon érdekes, vastag kor lehetett.

Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották. Közreműködött Vallai Péter. Műsor Bognár Monika, Molnár András, Németh Gábor, Táncos Tamás és Vajda László készítette.

A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
5: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta a műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Holnap kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az MVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos. Híradással 22 órakor jelentkezünk legközelebb, 21 óra 4 perc.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 5x6 az 30, 7x8 az 56.
8: Már tudok szorozni, megosztani is.
9: Nincs telenek. Már elment a Mesiás. Hangjáték két részben Borbé Szilárd azonos című regénye nyomán. Második rész.
8: Apám mondta, hogy vannak olyan számok, amelyeket nem lehet osztani. Nincs más osztójuk, csak egy, meg önmaguk. Azóta minden számot megpróbálok felbontani. Azokat a számokat szeretem, amelyeknek nincs osztójuk. Olyanok, mint mi ebben a faluban. Kilógnak a többi közül. Mint az 5, a 7, a 11. Már ismerem őket. 100-ig. Vagyis 101-ig. Rájöttem, hogy a szorzás az igazándiból összeadás. Gyorsított összeadás. Szeretem a számokat. Nehezen megy az osztás, ezért folyton gyakorolok. Megyek az utcán, és mondom magamban a szorzótáblát. Számokat adok össze, hogy ne gondolkodjak. Magamban mindig felbontom a számokat. Így nem olyan unalmas kapálni, kukoricát fejteni, kihordani a ganét. Az unalmas munkák sem unalmasak, ha közben fejben számolok.
7: 41.
8: A 16-ot is szeretem, mert az 4x4. Azt a legkönnyebb megjegyezni. Meg az 5x5-öt. A 18 3x6, vagy 2x9. A 17-et azonban nem lehet osztani. Magányos szám. Oszthatatlan. Megyünk apámmal. 31 év van közöttünk. A 31-et csak önmagával lehet osztani. Meg egyel.
7: 17.
8: Apám ritkán fogja meg a kezem.
7: 21.
8: Számolom a kerítés oszlopokat.
7: 25.
8: Nem szokott megsimogatni. Pedig szeretném, ha megsimogatná a fejem. Ha néha magához ölelne.
7: 33.
8: Apám nem szereti a nagyapámat, mert hortista fasiszta.
7: 1. 2. 3.
10: Jól figyelj arra, amit most elmondok. Mi románok vagyunk.
8: Apám szerint háborús bűnös.
11: Ki tudja, hány ember tölt meg az apám?
8: Ilyenekkel bosszantja anyámat. De ez csak akkor mondja, amikor veszekednek.
12: Nekem is elegem van már.
8: Amikor részegen jön meg a kocsmából.
12: Az egész hülye családok.
8: Ilyenkor egymás családját szívják. Mert anyám se szereti apám családját.
12: Sűrszem a tuját.
11: Mit viszel?
8: Szorosan hozzátapadok apámhoz.
11: Nem viszel te semmit sehova.
8: Most szeretném, ha bele tudnék bújni. Ha volna ott egyszerűen egy ajtó, mint a mesében, és találnék rajta egy kilincset, az meg kitárulna, és átlépnék egy másik világba.
13: 1, 2, 5, 7, 1, 3, 31, 7.
8: A nagyapám mindig élére vasalt pantallóban jár. Pufajkát sose venne.
10: Horta meleget a Kaukázusban.
8: Hetente kétszer jár fodrászhoz. Minden nap borotválkozik.
10: Ruténok voltak ezek mind. Ruténok.
8: Mondja apám is köp.
10: Tej.
8: Néha azt képzelem, hogy apám halott. Ettől megnyugszom.
10: Jól figyelj arra, amit most elmondok. Mi románok vagyunk.
8: Megyünk a nagyapámmal. Fogom a kezét. Sántit ezért vele bicegősen kell menni. Számolom a bicegését.
7: 3, 4,
8: nekem kell igazodnom hozzá.
7: 5,
8: mindig 6, a bal kezét 7, fogom, mert a jobbal a görbebotra támaszkodik. 9. A jobb lábára sántít. Az első háborúban elfagyott a lábfeje. Én szoktam neki masszírozni, amikor náluk vagyok. Kenegetem a lábát. Kitekerem a kapcából. A kapca büdös. Belerohadt az izzadság. A lába is büdös, de már megszoktam.
10: Nem érzem.
8: Öregesen, reszketősen dörzsölgeti.
10: Már 59 éve nem érzem.
8: A keze remeg. Tapogatja, simogatja a lábszárát. Ilyenkor régi dolgokról beszél. Szeretem hallgatni.
10: Minket bekerültnek hívnak a faluban. Aki román, az azt hiszi, neki a föld az életbiztosítása. Ez fogja majd megvédeni. Nagyanyád élére rakta a pénzt, mert benne volt a románok félelme, azért kellett neki annyira a föld. Vettük egyik holdat a másik után. A népi demokráciában már nincsenek jelentősége, azt mondják.
13: De ki tudja?
10: A zsidókkal is mit csináltak? Te azért ne feledd, hogy román vagy, de tegyél úgy, mintha magyar lennél. A többiek is úgy tesznek, de nem felejtik el, hogy te ki vagy. A magyarok olyanok, mint a sár. Lehúzzák egymást.
8: Mindig mindent ugyanúgy kell csinálni, ugyanazokkal a mozdulatokkal, még ha nincs is értelme. Anyám a hájas tésztát a sporban tüzesített késsel vágja. Az én dolgom, hogy tüzesítsem a kést, fogjam egy rongyal a felforrósodott nyelet. Amikor elunom, kipróbálom, hogy vágja-e hidegen is.
14: Jól vágja. Hagyjuk az egészet. Így egyszerű.
15: Úgy nem lehet, mert így szoktuk.
14: Miért ne lehetne másként?
15: Én szartalak! Majd vitatkozom a szarommal. Ha így szoktuk, akkor így a jó.
14: De hisz vágja. Tetszik látni, hogy vágja. Akkor meg nem kell telefüstölni a házat.
8: Anyámnak is csípi a füst a szemét.
14: Ha kisül, akkor se lesz különbség.
8: Nehezen, de enged, és beleegyezik, hogy próbáljuk ki.
15: Csak észre ne vegye apád vagy a vendégek a tésztán.
8: Mert mi tésztának hívjuk a süteményt.
15: Melyik mesét mondjam? A rőföt vagy a muzsikát?
8: A homlokába hull a haja. Az arca elgyötört. Távolba néz, pedig nincs ott semmi. Valahová a semmibe.
14: A rőföt!
8: Ilyenkor nem hallja, mit mondunk neki, és nem is lát.
15: De a muzsika szebb.
14: Akkor a muzsikát!
15: De a rőf hozzá.
8: Válaszolja gépiesen.
14: Akkor a rőföt, csak mondja már valaméket.
15: De a muzsika szebb.
14: Akkor a muzsikát!
15: De a rőf hozzabb.
8: Tekintete a szoba mélyébe vész, miközben ujjai tüskés hajamat kirizgálják.
15: De a rőf hosszabb.
8: Ilyen mese nincs.
14: Akkor a rőföt, mondja már valamelyiket.
8: Anyám nem mondhatja el ezeket, még ha akarná se. Csak el akar fárasztani, fel akar bosszantani. Csupán elhúzta az orrom előtt a mézes madzagot. A reménnyel akar becsapni, ahogy máskor is. Csak meg akar nyugtatni, mert többre nem futja az erejéből.
14: Akkor a rőföt.
15: De a muzsika szebb.
8: Apámnak csapzott a haja, keresztben áll a szeme.
16: Mindenki a csapat, hogy zsidó vagyok. Pedig nem vagyok zsidó.
8: Megint a kocsmában volt.
16: Nem akarom, hogy a puját is ezzel csúfolják.
15: Persze, hogy nem.
8: Fulladok, ha zsidókról beszélnek. Ha a zsidó szót hallom, összeszorul a torkom. Kapkodom a levegőt. A fülem zúgni kezd. Észre fogják rajtam venni. Félek, hogy elárulom magam. Igyekszem úgy viselkedni, mintha egyáltalán nem érdekelne. A szívem a torkomban dobog. Ilyenkor nem veszek levegőt. Egy ideig nem szabad lélegeznem. Tudom, hogy nem sokáig tart ki a levegőm, de addig nem moccanok. Nem merek levegőt venni. A füleim égnek. Biztosan látszik is. Tükörben meg kellene néznem, félek, hogy elárulnak a füleim. A szavak tele vannak fenyegetéssel. Félek a szavaktól. A faluban már nincsen zsidó. Vagyis van, de nem beszélnek róla. Úgy tesznek, mintha nem volna. Egy zsidó van, de már ő sem az. Múzsi 45-ben jött vissza a munkaszolgálatból, és várta a családját. Várta az apját, az anyját, a feleségét, a fiát és a kislányát. Minden nap várta őket. Amikor megjött a ház, kifosztva várta. Eltűntek belőle a könyvek, az imaszíjak, a gyertyatartók. Minden, ami a régi életre emlékeztethette volna. Amikor eljött a szombat, arra emlékezett, hogy régen ilyenkor szombat volt. Amikor eljött a zsidó húsvét, akkor meg arra, hogy ilyenkor volt húsvét. Muzsi nem hagyta többé hosszúra nőni a szakállát, a pajeszt se növesztette újra. Az emlékeit igyekezett elfelejteni. De nem sikerült. Várt még 37 évig, de a messiás nem jött el. A 37-et nem lehet osztani. Amikor Muzsi 83-ban meghalt, mindenét a zsidó fiú árvaházra hagyta. Nem sok volt az a minden. A 83-at sem lehet osztani. A sírján semmi sem jelzi, hogy előbb megtagadta, aztán meg mégis eltűrte a falu. De sohasem fogadta be. Még nem alszom. Hallgatom a szüleim beszélgetését. Kanadában él az apám nagybátyja, Frici. Már azelőtt elment, mielőtt megszülettem. Azt suttogják, hogy disszidált. Nagyapám szokott dohogni, amikor megyünk. Úgy beszélget velem, hogy magában dohog.
10: Az is mire volt jó, hogy Friciék elmentek.
8: Megáll. Kigombolja a slicét. Nyögve pisil. Előre halló, hogy megőrizze az egyensúlyát, a görbe botját meg nekem nyújtja, hogy fogjon meg.
10: Maradalom. Mire volt jó az is? Adtak a szarnak egy pofont.
8: Préseli ki az utolsó cseppeget a vizelés után. Sokáig rázza. De mégis mindig sárga húgyfoltos a nadrágja. És érezni a szagát is. Az öregeknek ilyen a szaguk.
17: 41-3-29-1. Kész cukrot.
8: Justin mama sosem mosolyog.
14: Köszönöm, nem kérek.
17: Na, vedd el.
8: Annyira kívánom, hogy az undor ellenére bekapom.
14: Köszönöm.
17: Mi huszurok vagyunk.
14: Múltkor még azt mondta, hogy rusinak.
17: Többféle rusin van. Mi huszurok vagyunk.
14: Én is?
17: Hogyne. Hát te is. Szép apád szlatiráról ért le. Szlatina azt jelenti, hogy arany. Hát régen gazdagok voltak. Volt pénz, volt minden dögivel. Aranyat mostak. Aztán elfogyott egyszer az is, mert egyszer minden elfogyik. Még a jó indulat is.
8: Máli csúnya. Szeretem, de undorodom is tőle. Folyik a nyála, ha beszél.
14: Én el fogok menni innen, és sose jövök vissza.
18: Mensz te az apád faszára. Nem megy el innen senki se. Én is megpróbáltam, azt mégis itt vagyok. Kétszer mentem férjhez. Egyszer se lett belőle semmi.
19: Mi nem szeretjük magát.
18: Nem-e?
14: Nem.
18: Aztán miért nem?
19: Mert sokat tetszik beszélni, és nem tetszik szeretni apuját. Egy nyalókát se tetszik nekünk venni.
18: Ne járjon a szám!
20: Pacari, pacari,
18: pacari,
8: apám még mindig az erdőre jár. Gyűjtöget. Mióta ősszel kirúgták a TS-ből. Vagyis nem rúgták ki, csak nem kap munkát. Hétre bement reggel. A munkaelosztásnál a művezető nem mondott neki semmit. A többiek sem. Így bejárt még egy hétig, de senki sem szólt hozzá. Aztán megüzenték, hogy mivel nem végez munkát, nem kap fizetést. Úgyhogy nem érdemes bejárogatnia, de fárossza magát. Maradjon otthon, vagy menjen máshová. Fel is út, le is út. De mindenkinek dolgoznia kell, azt mondják. Aki nem jár munkahelyre, azt elviszik a rendőrök. A munkakerülőket börtönbe zárják. Apámat is be fogják zárni. A szocializmusban nincs helyélés.
15: Ha pártag lennél, biztos adnának munkát.
16: Jó, van.
8: Apám káderlapján rajta van, hogy miket beszél. Ezért nem vették fel, pedig disztag is volt. De nem agitált eléggé a kulákuk ellen. Ezért se szerette a vezetőség, mert azok nem állhatták a kulák fattyakat, ahogy mondták. Aztán már egyszer csak nem járhatott tovább a gépállomásra.
15: Te mindig kimaradsz, mint kutyaszar a hóból.
16: Mit csináljak?
15: Menjél be és mondd meg, hogy neked is etetned kell a családod. Másoknak is van, tudják mi az. Neked is. Adjanak rendes fizetést, mint a többinek. Már Pista nem akarja, hogy ott legyél. Pedig neked van szakmád. Fél, hogy kiesik a nagy csecs a szájából, miattad? Mondd meg! Állj ki magad mellett, az, na a seggednek beszélj!
8: Apám megkereste a TS elnököt, de az nem beszélt vele. Egyszer összefutottak a kocsma mögött, amikor az kilépett a budiból. Épp a slitcét gombolta.
20: Neked nincs munka is, punktum. Bekaphatod.
8: Az utolsó gombot bújtatta át a lyukon. Megigazította a derékszíját, és jobb kezével a heréi alá nyúlt. Megemelte, hogy kényelmesen elhelyezkedjenek a nadrágvarrás mellett, és a zacskóját ne szorítsa a gatya.
21: Az miért pont nekem nincs munka?
20: Gondolkodjál, majd rájössz.
21: Itt dolgozom. Mi az, hogy itt nekem nincs? Rúgjatok ki akkor. Mindent megcsináltam, amit mondtatok. Nincs rá semmi okotok.
20: Neked itt nincs helyed. Ha nem tetszik, keresd meg az Istened, aztán neki panaszkodjál.
21: Nincs mit adni a tehénnek sem már. Pedig azt tart el bennünket.
20: Na bossza csek be a tehenet.
21: Ne bosszál ki velem. Ott van 3 puja a nyakamon.
20: Ne csináljál olyan sokat.
21: Nem tehetitek ezt velem.
20: Ilyen az osztályhal szelftárs. Most ti lenn mi fenn. Kulák volt a te apád. A kecskét is megbaszta volna 2 fillérért, még ha sose kapja meg akkor is. Csak hogy neki több legyen. A másiknak meg nuku. Kapartátok a földet. Kapartatok, hogy több legyen. A véresnek meg coki.
21: Van szakmám, hadd dolgozzam.
20: Mi van neked, te kopcihér?
21: Ne csináld, Pesta.
8: Próbált bizalmaskodni, mert a díszben még jóban voltak. Egy év beliek. Együtt gyerekeskedtek. Együtt jártak iskolába a reformátusokhoz.
21: Két puján van, az asszony is hisztériázik. Miből letessem őket?
20: Neked én nem vagyok Pesta. Neked én TSZ elnök elvtárs vagyok, te kopcihér.
21: Akkor TSZ elnök elvtárs. Adjál nekem munkát. Van sofőrpapírom, bármit elvezetek. Van szerelőpapírom, bármit megjavítok, te is tudod. Ha csak a tehenészetben van munka, vagy gyalogmunkás lehetek, azt is megcsinálom. Nem büdös nekem a munka.
20: Azt mikor vakaróztunk mi együtt a fertőző, hogy tegezzen maga engem? Az ilyenektől már szar is lehet ebbe a faluba. Ha a sok büdös kulákot elvitték, akkor téged miért hagytak itt? Szólok majd a járásnál, hogy hiba történt. Te itt maradtál magnak.
21: TSZ elnök elvtárs. Adjon nekem munkát.
20: Néked te hajszálkulák nincs. Józtátok eleget a népet. Kotródj el a faluból.
21: TSZ elnök elvtárs.
20: Ne fogdossál engem.
8: És az elnök fütyűrészre indult vissza a kocsmába, amelynek az ajtajához már csak egy lépcsőfok vezetett, mióta lebetonozták a placot, amit mindenki Rámpának nevezett. A kocsma égre nyíló ajtaja felett egy villanykörte csupasz foglalata fehér lett. Egy 40-es izzó volt benne korábban, de reggelre mindig ellopták.
22: 1, 2, 5, 3, 4, 1, 7, 1, 2, 2, 1.
15: Kicsi voltál. Nagyon kellett, hogy legyen kacsánk. A toll miatt is. Meg egyébként is.
8: Ezekre a történetekre azért emlékszem, mert már többször elmesélte. Azóta emlékszem a kacsák történetére. Én arra emlékszem csak, amire ő emlékszik. Minden emlékemből hiányzik valami, ha nem anyám mondja el. Mert ezeket az emlékeimet anyám találta ki. De minden emlékemből hiányzik az anyám. Valójában 12 kacsa volt, de anyám története a 11-ről szól, nem a 12-ről. A 11 csak magával osztható. Önmagával meg egyel.
15: A 12 kiskacsa hápogott a papírdobozban. Biciklivel toltam haza őket. Tudod, akkor még megvolt ez a régi...
8: A kiskacsákat szeretném megsimogatni. Kis pihecsomók. Egy négyzet alakú kartondobozban vannak, amelynek az oldalán 1 forintos nagyságú lyukak vannak. A barna hullámpapírból nem minden korong esett ki a gyárban. Ha megnyomom az ujjam hegyével, ki tudom szedni őket. Ezzel játszom, hogy kiszedem mind. Azt képzelem, hogy pénz. Gyűjtöm a pénzt. Anyámnak akarom adni, hogy ne legyen szomorú.
15: Ne piszkáld a kacsát.
14: Nem piszkálom, csak a pénzt szedem ki.
8: A barna doboz jól össze van rakva. A tetejét nehéz levenni róla. Csak a felnőttek tudják. Az ujjamat bedugom a lyukon. Ilyenkor a kacsák odébb totyognak. Ha elég sokáig várok, a bátrabbak oda merészkednek, és rágni kezdik az új begyemet. Puha a csőrük. Körben kicsi pereme van. Recés.
15: Mondtam, hogy ne piszkáljad.
8: Mérges. Átverte, akitől a kacsát vette. Veszekedtek is apámmal miatta.
15: Ne piszkáld a kacsát.
8: Pedig nem piszkálom. Csak a lyukakon keresztül lestem a kacsákat. Megszámoltam őket. A doboz belül 4 részre van osztva. Mindegyik rekeszben 3-3 kacsa futkos.
15: Ne nyúj a kacsákhoz! Viszek moslékot a hízónak. Mindjárt itt vagyok.
8: A kacsákat nagyon szeretem. Mi gacsinak mondjuk. Van egy gumikacsám. Minden gumijáték alján síp van. Ha összenyomom, az sípol. Kimegy belőle a levegő és behorpad. Ha elveszem, az ujjam visszaugrik az eredeti formájára. De az igazi kacsák folyton mozognak. Nem úgy, mint a gumikacsa. Amikor anyám kimegy a moslékkal, kiveszem az első kacsát. Szeretem a kacsákat. A pihéje megsimítja a bőröm. Jól eső érzés. Csiklandoz. Kapálódzik a lábával. A kis combocska erőtlenül rugdos. Sípoló hangot ad, amely még nem hasonlít a hápogásra. Leteszem a doboz mellé a kátránypapírra.
14: Jól van.
8: Mindet az arcomhoz emelem.
14: Egy.
8: Meleg lehel lecsap a bőrömhöz.
14: Kettő.
8: Sípolnak, kapálóznak.
14: Négy.
8: A gumikacsám sose kapálódzik.
14: Hat.
8: De azért ezeket is szeretem.
14: Nyolc.
8: Szépen mutatnak egymás mellett. Fekszenek sorban. Jó kacsák.
14: Tíz.
8: Szót fogadnak.
14: Tizenegy.
8: Már csak egy van. Ez a leggyorsabb. Rohan a kezem elől. Már majdnem elfogom, amikor beszorad az ágy alá. A 12. elbújt. 11 kacsa fekszik rendben egymás mellett. Anyám belép a vederre. Már üresen lóbálja. Szép az anyám. Most jó kedvű. Mindig jobb kedve lesz, ha ad enni az állatoknak. A 12. kacsa meglapult az ágy alatt.

0: elképzelem, hogy anyám halott. Elalvás előtt befordulok a fal felé. Egész nap azt kívántam, hogy halljon meg. Elégedettséget érzek. Elnyugszom, hogy nem bánthat többé. Mindig azt szerettem volna, hogy ilyen legyen az arca. Nyugodt, kisimult, békés. Mindig ilyennek fogom látni, gondolom magamban. Tudom, hogy el fog jönni ez a pillanat, amikor majd meghal. Megpróbálok felkészülni rá. Folynak a könnyeim, keserű a szám. Sajnálom magam. Ürességet érzek. Mély és tompa ürességet. Nem találom utólag a pillanatot, amikor ez az állapot alvásba vált át. Ezt az átmenetet keresem. Szeretném érezni, amikor eljön az alvás.
1: De sose sikerül.
0: Ma végre kisütött a nap. Készülünk a húsvétra. Anyám takarít, mos, vasal, süt, főz, a szokások ereje hajtja. Virág vasárnap cicókát tesz a fali tükör fölé. Mi a barkát mondjuk cicókának. A fűzfáról vágjuk az ágakat, mi picfának mondjuk. A barka ágak keresztezik egymást a tükör fölött. Ezek szentelt barkák. Az ünnep után anyám elégeti és a hamut elteszi. Az dobja majd a vízbe, ha betegek vagyunk, azzal gyógyít. Ma apám se részeg. Felveszük az ünneplő ruhánkat. A faluban az egyetlen templom református, oda mi nem mehetünk. Mi, görögök, a pinkáékhoz járunk. Az asszonyok csendben énekelnek, hangolnak. Anyám és apám is csendben ül egymás mellett. Nem néznek egymásra, de már az is jó, hogy egymás mellett ülnek, és nem veszekednek. A fűbe térdepelünk le, amikor a pap körbejár áldozáskor. A férfiak még nem részegek, csak spiccesek kicsit, de már hangosabban éneklik.

örmögik. Az énekben folyton a húsvéti üzenet ismétlődik. A harsogó zöld fű jól esik a szemnek. Ülünk a kék ég alatt, Isten templomában. Nem sokan vagyunk,

De mi még élünk. Miért kellene nekünk feltámadnunk? Gondolom. Közben a pap körbejár, és a pászkát megáldja szentelt vízzel. Csak addig van béke, amíg itt ülünk. Estére már részegek lesznek a férfiak. Holnap kocsolódás van, egész nap inni fognak megint. Ragyog a kalakánc az aranysárga napfényben, és alig hallatszik a népkönyörgés.

0: elképzelem, hogy meghaltam. Azt hiszem, jó érzés halottnak lenni. Elképzelem a ravatalomat. Anyám sír, nővérem is sír. Apám csak áll, talán be van rúgva. Azt képzelem, ha már halott leszek, szeretni fog anyám. Sír majd. Az apám is sír, pedig a férfiaknak nem szabad. Én még szoktam, de ha majd nagy leszek, akkor nem sírok többé. Amikor apám elver a nadrág szíjjal, akkor sírok. Meg amikor anyám sír, és próbálom vigasztalni. Anyám mindig sír, amikor apám a kocsmába megy.
1: 41, 5, 31, 2, 3, 25.
0: Anyám némán sír. Nyeli vissza a könnyeit. Apám velünk veszekszik.
2: Az ólat kizárja be.
0: Anyám összeszorított szájjal hallgat.
2: Vagy mi?
0: Nagy kézfejével törli a szemét. Szívja az orrát.
2: Ez ki hagyta itt?
0: A keze koszos, krumplit hámoz.
3: Na, mi baj?
4: Az egész életünk egy nagy szar.
3: Vágj meg, amit beszélsz.
0: Ezt viccnek szánja.
4: Isten bocsássa meg neked, hogy nem foglalkozom.

0: Szóval a családoddal, csak a barátokkal.
1: Másként hogy legyen munkám?
0: Megbecsülnek. Szarért úgyért dolgoztatnak.
1: Megélünk, nem? Mit akarsz mi?
2: Fogja a fejét. Fáj neki. Hasogat.
0: Menjünk el innen, mielőtt megtöklünk. Nem kapok levegőt. Te nem kapsz munkát. Utálnak, mint a szarukat. Ha kinyarod a seggüket, akkor se kapsz semmit. Még ganét se hordhatsz.
1: Ó, vanna.
0: A puja is így éljen. Vagy járjon a kocsmába ezekkel.
1: Olyan nagy szégyen az.
0: Itt fogunk megtökleni, hogy az Isten veri meg az egész életünket.
1: Ó, rágd meg, amit beszélsz. Érts meg engem is. Nem hagyhatom itt az anyám sírját, az apámat, a testvére.
0: Ugyan! Anyád mit tett, érted? Vagy a testvéreid? Nem is vagy a testvérük, hátad mögött azt mondják.
1: Már hogy ne lennék a testvérük?
0: A zsidó csinált. Azt mondják.
1: Azt akkor mit csináljak? Akasszam fel magam?
2: És a fejére húzza a párnát, hogy ne hallja anyámat.
0: Benne vagyunk a szarban. Minek is jöttem ide? Ebbe a mocskos faluba.

0: Anyám galambfiókából akar levest csinálni a kicsinek.
1: Hát, ha attól erőre kap.
0: Két kezembe szorítom a galamb forró testét. A tyúkok is forróbbak, mint mi. Érzem, milyen ijetten dobol a szíve. Megyünk a farakáshoz. A bárdot már oda készítettem a tönkőre. Apám mutatta, hogy kell csinálni. Bal kezemmel összefogom a két lábát, a tönkőre fektetem úgy, hogy jobb kezemmel a fejét előre húzom. Leszorítva tartom. Mutatom a nővéremnek.
2: Most te fogd a fejét.
3: Nem akarom.
4: Ne kényeskedj.
0: A lányok mindig kényeskednek.
2: Én fogom levágni a fejét.
4: Csak fogd itt meg.
2: Fúj.
4: És csukd be a szemem. Ez a férfiak dolga.
0: A galambfiókák fejét gyorsan kell lecsapni.
4: Minél gyorsabban csináljuk, annál kevesebbet szenvednek. Gondolj a kicsire, meg ésnyánkra.
0: A két fej nélküli galambtest egymás mellett hever. A fejeket itt hagyjuk. A macska meg fogja találni. A fiókákat lábuknál fogva felemelem, hogy kicsöpögjön a vérük.
4: Gyere, segíts megpucolni. Anyám már felforralta a vizet. Vigyázni kell, mert gyenge a bőrük.
5: 53, 54, 53, 57, 53, 59, 61, 67.
0: Eltörtem egy tányért. Anyám kedvenc tányérját. Megszámolom a cserép darabokat.
4: 28.
0: 29 darabra tört. A 29-et nem lehet osztani. Ha anyám észreveszi, elver. Nem baj. Az se fáj annyira, mint az, hogy sír, és nem tudom megvigasztalni.
4: Édes Istenem, add, hogy meg...
0: Letérdelek és imádkozom.
4: Hogy vidám legyen és nevessen.
0: Azt kérem Istentől, hogy gyógyuljon meg az anyám. Már fél éve csak néz maga elé. Mióta a kicsi elment. Azóta nem beszél. Csendben ülünk mi is, amikor hazajövünk. Elképzelem, hogy eljön egy angyal, és megáll az idő. Minden mozdulatlanná dermed. Tudom, hogy ez nem történhet meg, de jól esik elképzelni. Egyszer volt egy boldog napunk. Emlékszem rá, a Szilvát szüreteltük éppen. Egy angyal járt a faluban. Mindenki a szilvaszedésre készült. A hatalmas fák ágai hasadozni kezdtek a súlytól. Ezekben a napokban érkezhetett meg az angyal, amikor a hamvas szilvák kék héja alatt a hús megfeszült. Ahogy érnek a szilvaszemek, lassan puhul a húsuk. Illatozni kezdenek a ringlók, a berzencei szilvák húsa mézesedik, a nem tudom szilvák tanácstalanul pillantanak ki a levelek közül, és a mézédes fosószilvák, amelyekből a legfinomabb pálinkát lehet főzni. Az angyal maga is kék volt. Valami halványkéken derengett a bőre alól. Mintha mindig vacogna, és ez a didergés okozná különös színét. Arca is kékes árnyalatot öltött. A bőrön pedig apró száraz bőrfelületek tűntek elő. A haja hosszú volt, és tincsekben omlott le. A füle mellett egy magányos fürt csigába tekeredett. Nem tudhattunk róla semmi bizonyosat azon kívül, hogy valahonnan kelet felől jött. Nem egyedül érkezett, hiszen még 10 év körül lehetett, mint mi magunk is. Az osztálytermünkben úgy bukkant fel, hogy észre se vettük. Úgy tűnt el, ahogy érkezett. A helyén hűvös árnyék maradt még sokáig. Ismerősnek látszott, de nem tudtam, miért tűnik ismerősnek. Csak később jöttem rá, hogy az öcsémre emlékeztetett. Olyan volt az arca, mint amikor a kicsi aludt. Amikor az öcsém arcán viszont láttam ezt a kékséget, akkor értettem meg. Az öcsém betegsége nem sokáig tartott. Még nem tudott beszélni se. Ahogy jött, úgy tűnt el közülünk, szinte észrevétlen. Azt hittük, ő lesz a mi messiásunk. Mindig csak róla beszéltünk. Vagy hozzá, mert ő még nem tudott beszélni. És mivel nem beszélt, mintha utólag sem kellett volna beszélni róla. A kicsi elment, csak egy nevet vitt magával. A saját nevét. Hallgattunk is róla. Leginkább anyám hallgatott. De előbb tépte a haját. Lecibálta a fejéről a kendőt. Összehasogatta a ruháját.
1: Gyilkosok.
0: Apámat vádolta. Meg a falut.
1: Gyilkosok.
0: Minden nagyon gyorsan történt. Sírtunk a nővéremmel, de semmit sem értettünk. Az én kinőtt ünneplőmet kapta. A kicsi zakócskát, meg a kis pantallómat, amely még nagy volt neki. Fel kellett hajtani az alját. A vékonyka lábszárára a fehér térdzoknimat húzták, és a fekete-fehér lakcipőm volt a lábán. Hasonlítottunk egymásra, mint két tojás. Olyan volt, mintha én feküdnék ott a fekete drapériával leterített asztalon. Anyám az öklét harapta, apám hallgatott. Csak mi szipogtunk zavartan, amikor a konyha asztalon felravatalozták. 13 hónapig volt velünk. A 13-at nem lehet osztani. Akkor kezdett foglalkoztatni, hogy mi az élet, amikor megtanultam kézzel elkapni a legyeket. Az élet fekete-fehér, vagy színtelen, és ezért láthatatlan. Figyelem a levegőt, amelyről azt mondják, hogy mindenütt ott van. Ezt állította apám az Atya Úristenről, hogy mindenütt jelen van. Hogy olyan, mint a levegő. Apám azt mondja, hogy a levegőnek van súlya. Ezt nem akarom elhinni. Figyelem, hogy észrevegyem, de nem látom a levegőt. Sem Istent.
4: Nem megyek iskolába.
3: Na, gyere már.
4: Nem.
3: Legalább az ágyalól, gyereki.
4: Ne.
1: Gyereki.
4: Nem megyek ki, és nem fogok iskolába menni, tudják meg.
5: Nem bolondulj meg, az iskola muszáj.
3: Majd mész akkor a tehén farára.
1: Mehetsz tarlót kaparni. Hordhatod a ganét.
4: Most is azt hordom.
1: Miért nem akarsz?
4: Mert nem tudok se írni, se olvasni.
3: De hát mások se tudnak. Azért kell iskolába
4: menni.
3: De engem
4: ott ki fognak nevetni, mert semmit se tudom.
0: Mire iskolába mentem, már minden betűt ismertem, de nem mindegyiket szerettem. Voltak betűk, amelyek zavartak, ezért azokat a szavakat, amelyekben ilyen betűk voltak, nem akartam kiolvasni. Szerettem a kis K betűt, és szerettem az olyan szavakat, amelyekben előfordul. De a nagy K betűtől félek.
5: Mi csinálsz?
4: Semmit. Olvasok.
5: Akkor miért kapkodsz?
4: Nem kapkodok.
5: Az olvasás az nyugalom kell, inkább figyeljél.
4: Épp azt teszem.
5: És mire figyelsz?
4: Ezekre a fekete foltokra. A betűkre.
0: Mondom, és gyorsan összecsapom az olvasókönyvet. Benne marad a légy lenyomata, amely addig a betűk köz sétált. Próbálok elaludni.
4: 90.
0: Számolok 100-tól visszafelé. Ez szokott segíteni. Aztán párosával, majd páratlanul. Így nehezen. Anyám már alszik. Vagy úgy tesz, nem tudom. Az öcsém ágyát kiraktuk. Végre csend van. Lehetne aludni.
4: 82 63 63.
0: A kicsi halála után minden jobb lett. Az utolsó nyáron, amit a faluban töltöttünk, a szüleim eladták a cigánysoron lévő házunkat. A nyarat a nagyapám még tiszta szobájában húztuk ki. Magunkra voltunk hagyva, mert anyám is az építkezésen dolgozott. Végre békén hagytak bennünket. Mindig az utcán voltunk, mint a lószar.
5: 1, 2, 7, 1, 3, 4, 1.
0: Anyám a kezemben nyomja a cekkert, meg a 360-at.
1: Hozzál egy kenyeret, meg egy poharas tejfelt.
0: Mi úgy mondjuk tejfel.
1: Értem.
0: Gyűlölök boltba menni.
1: Biztos?
4: Igen.
1: Akkor mondjad.
4: Megértettem.
0: Ezt mondanom.
1: Hangosabban. Te is a seggednek beszélsz.
0: Ez azt jelenti, hogy olyan vagy, mint az apád. És ez nem jelent jót. Anyám ideges. Ez az utolsó pénz a háznál. Ha elvesztem, nem lesz tejfel. El szoktam veszteni, mert félek. Vacogok a félelemtől. A bolttól félek. A rámpától is. Az emberektől félek a legjobban. A sorban állástól. Az ordítozástól. Akkor szoktam elveszteni azt, amire nagyon kéne vigyázni.
1: Halljam, hogy érted. Na!
4: Megértettem.
0: Piri néni boltja a rámpán van, a kocsmával szemben. Nem szeretek délután a rámpára menni, amikor már a kocsma előtt állnak a férfiak. Dülöngélnek előre-hátra, mint a kuglibábuk, amelyeket megcsapott a golyó, és még nem dőltek el. Csak imbolyognak, billegnek, Hangosan kiabálnak és röhögnek. A műszak vége van. Osonok át a túloldalra. El akarom kerülni őket. Félek tőlük. Észreveszem Mesiást, aki az árokparton ül és nem mozdul. Néz rám. Valami van az arcán. Hunyorítok, hogy jobban lássam. Rövidlátó vagyok. Majd megint kapok szemüveget, ha jobban állunk. Csak most nincs rá pénzünk.
4: Szerbusz, Mesias, miért sír?
0: Nem válaszol. Sír.
4: Mit kentél magadra?
6: Letöptek.
0: A korcsma előtt a röhögő férfiak néha Mesias felé mutogatnak.
4: Leköptek.
0: Mesias mindig mosolyog. Mindenki elől kitér. Mindenkivel alázatos.
4: Miért köptek le?
6: Tikám vagyok.

0: 10.
1: Számolom a pénzeket, amelyekkel játszom.
0: 30.
1: Arra gondolok, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt.
2: 11.
1: Akkor 13-on voltak.
2: 13.
1: A 13-at nem lehet osztani. Csak egyel vagy önmagával. A 13 babonás szám. Nem hoz szerencsét. Azt mondják.
2: 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97, 101, 11.
1: Anyám 19 éves volt, amikor a nővéremet szülte. 18 volt, amikor 59. május 17-én férjhez ment. 21 éves, amikor engem szült. Apám akkor 27. 23 volt anyám, amikor az öcsémet világra hozta. Amikor anyámra gondolok, mindig érzem a szagát. Apám szagát is érzem. Izzadt férfi szag, kocsmaszag, cigarettaszag, gázolaj és gépsír szaga. Rossz szagok. Az anyámé jó szag, ételek illata, az otthon szaga. 7 év választotta el őket. A 7 csak magával osztható, meg egyel. Megoszthatatlan évek. Ahogy az emlékek is. Egy eltűnt világ, amely végképp elmosódott. Anyám kövérkés kislány volt, úgy mondták. Nekünk sosem beszélt magáról, csak néhány történetet mondott el a gyerekkoráról. Jelentéktelen történeteket. Mintha nem is lett volna gyerekkora. A történetek is arról szóltak, hogy nem volt gyerek. Olyan történeteket mondott el, amelyekben nevetett. De úgy hallottam, hogy inkább sír.
0: Miért tetszik sírni?
3: Nem sírok. Látod, nevetek. Mert hála Istennek elmúlt ez is. Minden elmúlik. Elmúlik. Csak közben olyan hosszú, hogy azt hiszed, sose lesz vége. Közben nagyon rossz. Mint a lyukas gumicsizma a fagyos vízben. Meg az éhezés, amitől nem tudsz elaludni, mert annyira korog a gyomrod. Hiába mondod egyik imát a másik után. Akkor úgy érzi az ember, hogy sose lesz vége. Sose lesz reggel. Pedig reggelig nem lehet enni. Akkor minden olyan vége érhetetlenül hosszúnak tűnik. Főként, ha gyerek vagy. A pulya mindentől retteg, mert tehetetlen is kiszolgáltatott.
1: De ritkán beszélt, mert mindig dolgoztunk. Amikor könnyű munkát végeztünk, akkor lehetett közben beszélgetni. Akkor meg inkább nevettünk. Amikor vert bennünket, akkor sírtunk. A kicsi temetése gyorsan ment. Csak az út volt hosszú, kisétálni odáig. Az volt a leghosszabb, ahogy mentünk egymás mellett, anyám, apám meg a nővére. Meg a kicsi, az 5. Az 5 nem lehet osztani, csak önmagával. Ilyen magány cipeltünk végig a falun, a hajnal végén ki a temetőig. Azon a télen anyám talán nem is ment ki a házból. Így telt el 1,5 év. Nem csinált semmit. Megint eljött a húsvét, de most nem takarított, nem mosott. Tiszta ruhát vett, a haját összefogta, és az ünneplő keszkenőt kötötte fel.
3: Na.
1: Aztán leül, és előveszi a kék borítót.
3: Most nem kell félni, nem jön haza apád.
1: Kiteszi az asztalra, és olvas.
3: Lássátok, ez a nyomorúság kenyere,
1: iszkul, ahogy olvas,
3: amelyet ettek őseink Egyiptomban.
1: Fél, hogy bele fog sülni.
3: Lássátok.
1: Ismerős szavakat hallok.
3: És induljon meg a szívetek.
1: Az örökkévalóról van benne
3: Isten
1: szó.
3: Isten hívják az örökkévalónak. Aki soha nem múlik el. Olyan, mint a végtelen, egyetlen egy.
1: A végtelen nem osztható semmivel.
3: Az Isten magányos.
1: Mert egyetlen egy.
3: Mert senkivel nem tud semmit megosztani. Egyedül kell cipelnie mindent. Az egész mindenséget.

0: Vége a télnek. Fekszem az árokparton. Nézem az eget. A fecskéket látom a magasban cikázni. Megjöttek a gólyák is. Köröznek fenn. Rátalálnak egy meleg áramlatra, amellyel egyre magasabbra emelkednek. Nem tudom, mit keresnek ott. Szeretném látni, amit ők látnak. Gólyának lenni jó lehet. Fecskének is, gondolom. Apám ül a kis széken. Hallgat. A kezeit összefonja, malmozik. Néz maga elé. Mormol magában valamit. Csendben járunk körülötte. Úgy bánunk vele, mint a beteggel szokás.
1: Hagyjad, nem érdekes. Min változtat ez?
0: Apám nem válaszol. A kiskéssel piszkálja a munkás zubbonyúját. A kifeslett varrást. A fejét lehajtja. Nem látjuk az arcát. Ül a sámlin. A hátát a ládának veti. Előre-hátra dőlve hintáztatja magát. Ma volt a hagyatéki eljárás, ahol a testvérei megtagadták.
2: Nem vagyok a testvérük.
0: Apámban ekkor tört meg valami. Valami megszakadt. A szövet a varrás mellett néhány centire bereped. A jobb ingóját behasítja. Kimegyünk. Anyám megeteti a tyúkokat. Segítek neki. Lassan dolgozunk, húzzuk az időt. Keresünk még valami munkát. Pakolunk, rendet teszünk. Sepregetünk. Csak szürkületkor megyünk be. Apám még mindig a sámlin ül. Hintáztatja a felső testét. Nem vesz észre bennünket. Anyám az ünnepi terítővel takarja le az asztalt. Két gyertyatartót tesz rá. Tányérokat is vacsorához terít. Egy butélia bort. Tölt a poharakba.
1: Gyere, vacsorázzunk! Gyere! Nem érdekes. Tudtuk ezt mindig. Semmit se vesztettünk, és semmi újat nem tudtunk meg.
0: Nem kap választ.
1: Van valami, ami meglepődtél. Jól van. Elmentél a hagyatékira. Adtunk a szarnak egy pofont. Együnk.
0: Meggyújtja a gyertyákat. Anyám a gyertyalánk fölé hajol. Eltakarja az arcát. Behunja a szemét. A szeméből könny csordul. Nem törli le, végigmondja az áldást.
1: Aki ételt italt adott, annak nevelje.
0: Aztán megesszük, amit a föld adott, és a szavak megszenteltek. Figyeljük az ízeket. A keserű a legerősebb.
2: Nem megyek többé vissza. A falu nevét se ejtem ki soha. Nekem nincsenek testvéreim. Megtagadom őket. Elfelejtem az életem. Az emlékeink ne legyenek az emlékeink.
0: Nézzük a tányért. Vannak pillanatok, amikor az ember okosabb és tisztábban lát, mint korábban valaha. Vagy később, bármikor. Okosabb annál, mint amilyen okos egyébként. Egyszerűen kinyílik a füle, és felnyílik a szeme, mintha hájog estne le róla, és belelát a sors rejtelmeibe. Belelát, de nem fogja fel. Csak megsejt valamit abból, amiről pontosan tudja, hogy ez bizony így van. Ennyi volt. Amikor 71-ben elköltöztünk, nem hoztuk el a vitrínben tartott műanyag gyümölcsöket. A 71-et csak magával lehet osztani.
1: Na, most akkor ennek vége.

0: Amikor már a másik házban laktunk, megtaláltam a régi házunk műszaki rajzát. Az áttetsző zsírpapírra készült másolat volt. Kupírral készült kékes lila vonalak egyszerű hálózata. Alaprajz, homlokzati rajz és oldalnézet. Nagyon egyszerű terv. Elül egy ablak, oldalt két ablak és egy ajtó. Egy szobakonyha plusz spájz, ahogy nevezték. Egy kémény az alacsony esésű tetőn. Nyitott veranda. Meg a négy évszakot a tájolást jelző keresztvonal. Csupa egyenes, csupa párhuzamos. Nem látszik rajta a penész. Nem hallatszik a veszekedés. Nincs rajta 13 év keserűsége. A 13-at nem lehet osztani. Nem látszik benne a szegénység. Hirtelen olyan szépnek láttam, hogy másnap elvittem a városba a keretező műhelybe.
1: Nem kellett volna.
2: Megtetszett. Olyan tiszta és egyszerű rajz.
1: Mi értelme? Mi nem vagyunk rajta. Csak az üres szoba. Nincs rajta semmi, ami velünk történt.
0: Lehet, hogy ezt tetszett meg benne. Hogy csak számok és vonalak voltak rajta. De ezt nem mondtam anyámnak.
1: És hova akarod tenni?
2: Hát kitesszük valahol a falra.
0: Nem válaszolt. Láttam, hogy a tekintete elhomályosodik. Nem sír, nem könnyezik, csak olyan lett a szeme, mint a levegő a folyó felett alkonyatkor. A túr felett volt ilyen nyáron a délutáni ég, amikor a fecskék szárnyuk hegyével hasították a víztükröt. Mindig pára volt a levegőben, mert már érezték a zivatar közelettét. Vagy az alkonyit, amikor az óriás vörös napkoron készülődik átbukni a szemhatáron. Ilyenkor rajzanak a bogarak, kavarognak a fecskék. Most ilyen lett anyám búza virágkék szeme. Vagy mint a mező feletti horizont naplementekor, mikor leszáll a harmat. Meghomályosodott.
1: Te tudod.
0: Ennyit mondott. Erről nem beszéltünk többé. Ahogy a kicsiről sem. Nem mentem vissza a képkeretezőhöz. Nem váltottam ki a tervrajzot. Ha egyáltalán bekeretezte. De lehet, hogy többet tudott nálam, jobban ismerte az embereket, és bele sem kezdett. Elrakta a sok fiók közül, amelyekkel tele volt a műhely, az egyik mélyére. Aztán majd egy lomtalanítás alkalmával kidobták. Jobban meggondolva nem is tudom, miért akartam egy tervrajzot bekereteztetni. Talán tényleg azt tetszett, hogy nem vagyunk rajta a rajzon. Hogy egy ideális séma, amelyben minden tökéletes. Az egyenes tényleg egyenes, és a párhuzamosok tényleg párhuzamosok. A mi házunk nem ilyen volt. Ha jobban meggondolom, nem is hasonlított arra a tervrajzra. A rajzon egy másik ház volt. A tökéletes ház, amelyben nem élnek emberek. És ettől a felismeréstől utólag elszégyeltem magam. Igaza volt anyámnak, nincs hová kitenni. Nincs olyan fala a házunknak. Semmi értelme nem volt bekereteztetni. Kezdetben ezért halogattam a dolgot, hogy visszamenjek érte. Aztán hosszú időre elfelejtettem a rajzot meg a barlangszerű műhelyt. A barna munkaköpenyes férfi hátára emlékszem csak. A köpenye középen végig fel volt repedve, a varrat mentén, a lapockák közt. A zsebek kinyúlva lógtak két oldalt. A bal oldali félig le volt szakadva. Lógott, lengett a levegőben. Mi úgy mondtuk, hogy lifeg. Lifegett a munkaköpeny leszakadt zsebe. Ez is egy kicsi szabadság volt. Akkoriban, amikor a szabálytalanság és a trehányság az értelmetlen rend lebegtetésének számított. A megszokott igénytelenség, ahogy éltünk, és a megszokhatatlan ideiglenesség, amelyben azóta is élünk. Amiről azt gondoljuk, hogy szabadság, és aminek nem ismerjük a határait. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 44, 43, 47, 53, 59, 61, 65, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 157, 157, 153, 157, 153, 159, 159, 159, 159, 159, 159,
3: Elhangzott: Nincs telenek, már elment a Mesiás. Hangjáték két részben Borbé Szilárd azonos című regénye nyomán. A második, befejező részt hallották. Szereplők: narrátor Rusznák András, kisfiú Bezerédi Bendegúz, nővére Tanai Lilla, anya Széles Zita, apa Sarádi Zsolt, Máli Tóth Anita, nagyapa Tordi Géza, Juszti mama Margitai Ági, Mesiás Bezerédi Zoltán, TSZ elnök Kátai István. Zene Kovács Márton. Közreműködött Kovács Márton, Rost Tamás, Szatmári Judit, Wagner Puskás Péter és Zságer Varga Ákos. A zenei felvételt Vessző Sándor készítette. Hangmérnök Liszkai Károly, dramaturg Csejcsner Otília. Rádióra alkalmazta és rendezte Rusznyák Gábor. Készült a Magyar Rádió 20-as stúdiójában 2014-ben. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
4: A hangfelvétel legutóbb 2017. február 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Huszonkét óra. Hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, nagyjából 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Holnap kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztásában. Emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tisztás elnöke. A Társaság a Szabadság Jogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap, és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban. Összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrén járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. A mustgáz veszélyére figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellésztetés és levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjjel általában 11-17 fok jöhet, majd napközben 26-32 fok várható. Hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban.
4: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Írók, olvassatok remek műveket. Második rész. Nádasdy Ádám.
8: Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok. Én Nádas Pétert választottam. Nagyon szeretem őt, és nagyon jól lehet felolvasni. Hát ez egy nagyon korai mű, a Biblia című kisregény, vagy hát hosszú elbeszélésből fogok egy részletet felolvasni. Talán 20 éves volt Nádas Péter, amikor ezt írta, és bámulatosan érett és erős munka. Arról van szó, hogy a kisfiú, akinek a szeméből látjuk a történetet, a szüleivel, tehát egy új lakásba költözik, ami egy elhagyott villa, aminek a tulajdonosai hát emigráltak, vagy elpusztultak az ostromkor, és ők hát nehezen aklimatizálódnak ebben a különös környezetben. Nagyanyám apró, elhízott asszony volt, anyám anyja. Munkához szokott, és emiatt soha nem zsörtölődő, de nehéz testét egyre inkább szuszogva, nyögve cipelő öregasszony. Derekát nyomkodta, miközben takarított, és nagy fohászkodással hajolt le, ha felemelt valamit a földről. Hallatlanul büszke volt a lányára. Ha kocsiba ülhetett, arcát az ablakhoz szorította, hogy mindenki lássa, az ő lánya nem akárki, és az anyját is autóval viszi. Szobalány volt. Így ismerte meg nagyapámat, aki mint órás, az államtitkár úr zenélő festmény óráját javította. Nagyapa nem keresett rosszul, nem engedte nagyanyámat dolgozni. Nekem sokat mesélt lánykoráról. Szitta az államtitkárékat, de végül mindig hozzátette, finom emberek voltak. Amióta felköltöztünk a hegyre, rosszabbul érezte magát. Nem volt kivel beszélgetnie. Ezért vált szokásává, hogy fél napokat töltött a közértben. Még fájós, visszeres lábaival sem törődve, és sorban állva mindenért, ha kellett, ha nem. Szenvedélyét avval leplezte, hogyha két tojás szerzett, órákat panaszkodott. Mindenért tülekedni kell. Mindenkinek anyámról beszélt, és mert sokat nem tudott róla, maga költött történeteket. Néha annyira beleélve magát, hogy el is hitte. Hozta a következő fogást, zsíros krumplit és rántott kelkáposztát. Hús helyett. Anyám nyújtotta a leveses tányérokat. Majd megnézem, a városban van-e hús, mondta. Hozzál vagy 3 kilót, kérte nagyanyám. Lesütöm, új eláll. Kivonult a tányérokkal. Mama, szólt utána anyám, üljön le csak egy kicsit, akarok valamit mondani magának. Nagyanyám szélsebesen visszalépett, és lerakta a tányérokat az asztalra. Gézával beszéltük, hogy felveszünk valakit. Magának már sok ez a lakás. Á, nem kell, megcsinálom én, mentegetőzött nagyanyám, és ebben a mentegetőzésben benne volt az öröm, hogy gondolnak rá, a féltékenység, hogy valaki jön a lakásba, a félelem, hogy nem lesz miről panaszkodni, a büszkeség, hogy ő azért még mindent meg tud csinálni, és a nagy vonalúság, hogy nem kell a pénzt szórni, hiszen itt van ő is. Szó sincs róla. Holnap jön a lány, és kész, mondta apám ingerülten, mint aki el akarja vágni az induló vitát. Jó. Nyugodott bele már is nagyanyám, és készségesen vállalkozott. Akkor holnap kitakarítom a kis szobát. Majd kitakarítja a lány. Magának most már nem kell dolgoznia. Így az apám. Nagyanyám ezen elcsodálkozott. Felmérte a helyzetét, aztán megkérdezte. És megbízható? Mamuskám, hát miért ne lenne megbízható? Falusi lány. Az egyik kolléganőm ajánlotta. És fiatal? 17 éves. Azokkal baj van, mérlegelte most már komolyan. Mi baj lenne? Csattant föl megint apám. Majd vigyázunk, hogy ne legyen baj. Holnap kora délután jön. Ha nem lennénk még itthon, mutasson meg neki mindent. Jó, én nem azért mondom, csak én megmutatok neki mindent, csak a fiatalokkal baj szokott lenni. De nem folytatta, mert apám hallgatás parancsolóan ránézett. Nem lesz semmi baj, mondta az olyan ember hangján, aki magát is nyugtatja. Majd igyekszünk haza. Tóth Szidikének hívják. Helyes? És enni kezdett, lezárva az ügyet. Nagymama sóhajtott jelezve, hogy ő biztos abban, hogy a fiatalokkal baj van, és ebben a hitében megingathatatlan. De látva, hogy tovább nem húzhatja a beszélgetést, fölállt, és kivitte az edényeket a konyhába. Engem aludni küldtek. Megágyaztam, kezembe vettem egy könyvet, de nem tudtam odafigyelni. Szidikét próbáltam összeállítani az agyamban. Parasztlány. És parasztlányt én csak olvasmányaimból ismertem. Aztán eloltottam a villanyt, lehúnytam a szemem, de aludni nem tudtam. Hallgattam a jól ismert esti neszeket. Nagyanyám súlyos teste alatt nyikorgott az ágy. Aztán pár szót is elkaptam. Anyámat dicsérte nagyapának, hogy milyen figyelmes, és hogy kiméli őt. De nagyapa válasza nem érkezett el hozzám, olyan halk volt a hangja. A fürdőszobában csobogott a víz. Pontosan érzékelni tudtam, hogy telik meg a kád. A vízbe csurgó víz hangja egyre változott. Azt is hallottam, ahogy anyám belép a kádba, hallottam, ahogy visszadobja a körömkefét a szappantartóba, sőt a törülköző hersegését is hallani véltem, de annál azért vastagabbak voltak a falak. Nagyanyám még forgolódott, mondott valamit, anyám becsukta szobájuk ajtaját, halkan beszélgettek, lassan elcsendesült körülöttem a világ. Távoli kutyaugatások hallatszottak, és valahonnan a városból egy gyári kürt. Másnap nagyanyám az ajtóban várt. Letöröltette a cipőm, és erőteljesen felszólított, hogy ne csináljak rendetlenséget a lakásban. Fekete selyem ruhában volt, anyámtól kapta, és csak ünnepélyes alkalmakkor vette föl. Csodálkozva néztem rá. A kilincsek frissen csillogtak a szidoltól. Kínos rend uralkodott. Siettetett az ebédeléssel, és óvatos, elegáns mozdulatokkal lötykölte el a tányérokat, össze ne piszkítsa a ruháját. Aztán bevonult a szobámba egy könyvvel a kezében, amelyet soha nem volt szándékában olvasni, és letelepedett az ablak mellé. Még a pápa szemét sem vette föl. Ebből rájöttem a fekete ruha és a rend nyitjára. Innen a kapura lehetett látni. Rohantam a kert végébe a kerítéshez. A kora délutáni nap utat keresett az utca fölé hajló lombok között, és fénypamacsokat szórt az üres úttestre. Innen, rejtek helyemről, egészen addig láttam, ahol lekanyarodik az út a fogaskerekű megállója felé. Az ide szűrődő hangokból megállapíthattam, mikor áll meg, vagy indul a megállóból lefelé, vagy lentről a város felől. Néha fölmásztam a kapu tetejére, onnan még messzebbre láttam. Aztán, ha jött valaki, gyorsan a bokrok közé húzottam vissza. A lány egyedül érkezett. Bő szoknya volt rajta, sok alsó szoknyával. Fejét álla alatt megkötött kendőt akarta, kezében spárga szatyrot szorongatott. A szatyorban összehengerített ruhadarabok lehettek, újságpapírba csomagolva. Benézett a kertbe, de nem vett észre. A kapu előtt megállt, ott is bekukucskált, a számot kereste, aztán kigombolta mellén a blúzt, és előszedett egy agyongyűrődött cédulát. Úgy olvasta, hogy közben mozgott a szája. Ránézett még egyszer a számtáblára, de még mindig tétovázott. Hátralépett, letette a metszet egy kőre, és megigazította a kendőjét. A kilincshez még mindig nem mert hozzányúlni. A csengőt kereste. Csak az ujja hegyével érintette, és a házból azonnal felelt a hangja. Nem moccant semmi. Nem értettem, hogy nagyanyám miért nem jön a kapuhoz, vagy miért nem kiállt ki az ablakon, hogy nyitva van, úgy, ahogy máskor szokta. A lány állt még egy ideig, aztán kipróbálta a kilincset. A kapu nagy nyikorgással engedett. Ettől megijedt, és most már óvatosan csukta be. Lassan lefelé lépkedett az úton. Amint elhaladt mellettem, felugrottam, és megkerülve a házat, bemásztam a veranda ablakán. A szobám ajtajához lopóztam. Nagyanyám változatlan nyugalommal úgy tett, mintha olvasna. A lány megállt előtte az ablakon kívül, és köszönt. Kezi csókolom, a Tilléket keresem. Nagyanyám fölpillantott, és hideg mosolyt varázsolt az ajkára. Tessék, kedvesem, maga a Tóth Szidike? Jöjjön csak, rögtön ajtót nyitok. És nehézkesen kiment az ajtóhoz. Nem tudom, hogy miért, de örömömben végig dobtam magam az ágyamon, és közben nagyanyám hangjára füleltem. Rakodjon csak le, mosakodjon meg, kedveskem, biztos elfáradt. Könnyen megtalált bennünket? Megmutatom a szobáját. Aztán szóljon, ha kész van, majd bemutatom a férjemnek és a kisunokámnak. Na jöjjön csak. Attól, hogy engem bemutatnak, megijedtem. Gyorsan lekaptam az éjjeli szekrényről egy könyvet, kinyitottam valahol, és olvasni kezdtem. Persze odafigyelni nem tudtam. Vártam, hogy mikor nyílik az ajtó, és lép be Szidike a nagymamával. De a várakozást nem bírtam türelemmel, fölugrottam, kiszaladtam az előszobába. Nagyapám is ott volt már. Mosolyogva fogta Szidike kezét, és nem mondott mást, csupán a nevét. Aztán én is bemutatkoztam. Szidike boldogan mosolygott, sőt, láttam rajta, hogy szeretné még a fejem is megsimogatni. De dühötten nézhettem rá, mert ezt nem tette. Csupán ennyit mondott. Gyurkának hívnak. Az én öcsémet is Gyurinak hívják. Ott álltunk négyen az előszobában, és betoppantak anyámék is. Üdvözölték Szidikét. Apám szokása szerint röviden. Tőlem megint megkérdezte, hogy mi van, kis öreg? És jelezve, hogy Szidike érkezése mit sem változtat életmódján, táskáját a fogas alá tette, és bement a fürdőszobába kezet mosni. Akkor megmutatok mindent, mondta nagyanyám anyámnak. Nem kell, mama, felelte anyám. Menjen csak be nyugodtan a szobájába, majd én megmutatok mindent. Nagyanyám kínosan Szidikére mosolygott, aztán gyűlölködve sértődötten anyámra nézett, kezével végig simította mellén a ruháját, és nyakába húzott vállakkal bement a szobájába. kertbe küldtek, hogy mutassak meg mindent ott is. Erre olyan büszke voltam, hogy még a tartásomon is változtattam. Kerítettem egy vékony vesszőt, és mint valami lovagló ostorral a lábamat csapkodtam. Szidi ketegezett. Ez sértett. Azzal vágtam vissza, hogy ilyen lehetetlen nevet, mint az övé, még életemben nem hallottam. De a várt hatás elmaradt. Szidike felvilágosított, hogy náluk a családban minden lány Szidóniának hívnak, és ez nagyon gyakori név a falujukban. Nem így képzeltem a viszonyunkat. Még avval is megpróbálkozott, hogy megfogja a kezem. Ez a kísérlete kudarcot vallott, mert előre szaladtam a vörösre lakos kerti úton. Ő erre utánam. Azt hitte, fogócskázni akarok. Megmerevedett arcomról gyorsan rájöhetett, hogy nem tekintem játszótársamnak. Így, furcsán, kicsit mereven sétáltunk hát egymás mellett. Örömmel nézett szét a virágágyásokon, tárgyilagosan megállapította, hogy mit kéne ültetni és hová, feltéve, ha jut rá ideje. Az első ijedelmeken túl láttam rajta, hogy magabiztos lány. Képzeteimet ez sem fette. Szerettem volna, ha változatlan félszegséggel mozog, úgy, mint a kapu előtt. A veteményest kereste. A díszkerttől szigorúan nyírt orgona bokrokkal elválasztva volt egy kis földdarab, de nem nagyon használtuk. Tavasszal anyámék ültettek pár ágyás paprikát, meg paradicsomot, egy másik darab földet burgonyával vetettek be, de a nyár folyamán rájöttek, hogy ha kapálásra még jut is idejük, az egésznek sok értelme nincs. Lassan már késő őszbe fordult az idő, és nekünk még csak most volt új krumplink. A veteményes végében, egyik falával a kerítéshez simulva, üvegház állt, kemencével fűthető, olyan, mint a virágkertészeké. Ezt sem használtuk, és két év alatt, amióta a hegyen laktunk, betörtek az ablakai, rozsdásodott a vasváz, és a fűtőberendezés is omladozott. Szidike itt elemében érezte magát. Elnézően mosolygott a szakszerűtlenül kezelt, elhanyagolt növényeken, de a feladat, hogy ezt a földdarabot rendbehozhatja, felelkesítette. Ezután már hiába mutattam neki a vörös virágokat termő tulipánfát, meg a szomorú fűzt, amely merészen nekivágott az égnek, hogy aztán megtörtem földig hajoljon, semmi nem tett rá hatást. Gondolatban és szavakban visszatért a veteményeshez. Lassan sötétedni kezdett. Visszamentünk a házba. Anyám vacsorát melegített, apám mögötte ült és beszélt valamiről. Ahogy beléptünk, elhallgatott. A mondat közepén hagyta abba, és Szidikéhez fordult. No, hogy tetszik a kert magának? Kérdezte. Szidike fölszabadultan áradozott, hogy ilyen óriási kertet még nem is látott, ennyi különböző fával, meg rózsával, csak itt elhallgatott, de apám biztatására kibökte, hogy a veteményes szörnyű állapotban van. Majd ő fölássa, tavasszal beveti, és zöldségre nem lesz gond. Anyám terített, és közben tiltakozott, nem kell veteményes. Elég lesz a lakást takarítani, meg mosni, főzni. Örüljünk, ha azt el tudja látni rendesen. Szidike ettől az erőteljes kijelentéstől elszomorodott, de bizonygatta, hogy biztosan lesz annyi szabad ideje, hogy megcsinálhatja, hiszen neki szórakozás az. 6 teríték volt az asztalon, és 5 szék az asztal körül. A 6. tányért anyám a padlás feljáró lépcsője elé tette, mi már a megszokott helyeinken ültünk, csak Szidike téblábolt a konyha és a úgynevezett ebédlő között. Sót hozott, meg valahonnan előkerített egy doboz megsárgult fogpiszkálót, azt is elénk helyezte. Nagyanyám súlyosan, mereven a levesébe bámulva kanalazott. Nagyapám az asztal főn ült. Szótlansága nem lepett meg, amióta asztmája elhatalmasodott szívén és tüdején, egyre kevesebbet beszélt, csak szikár arcában mélyen fekvő szemei csillogtak változatlanul. Üljön már le, szólt anyám Szidikére. Nem, tiltakozott a lány, majd a konyhában, ha megtetszettek enni, mondta, és örültem, hogy pillanatok alatt pattog le róla a biztonság. tessék leülni ide, mondta anyám félig parancsolón, félig tréfásan. Mit képzel, a konyhában fogja a maradékot enni? Szidike még jobban megzavarodott, és leült. De most tányérját szedte az ölébe. Ezt meg apám nem hagyta. Hát egyen már nyugodtan, nem cseléd maga itt nálunk. Mától fogva családtag. A lány visszatette a tányérját. Erősen megdöntött testtel kellett ennie, hogy elérje az asztalt. Kanalát marokra fogta, és enyhén hörpölte a levest. Nagy csend volt. Apám még nem beszéltek. A kanalak megcsendültek a tányérok szélén, halkan csobbantak a visszahulló cseppek, és Szidike hörpölt. Szokatlan zajok voltak ezek. Csak hamar rájöttem arra is, hogy miért. Hogy nem fogom többé hallani szüleim vitáit. És evel elszakad az a vékony szál is, amely életükhöz fűzött. És Szidike szürcsölte a levest a fülem mellett. Mást nem is hallottam már. Automatikusan mozgattam a kezem a szájamtól a tányérig és vissza, és miközben mereven anyámat néztem, az asztal alatt belerúgtam Szidike lábába. Az ijegységtől a tányérba ejtette a kanalát. A leves az arcomba freccsent. Bocsánat, fordultam felé, mosolyogva. Köszönöm szépen. Ez volt tehát... Szépen. Nádas Péter a Biblia című régi elbeszéléséből olvastam fel. Köszönöm szépen.
7: Nádasdi Ádámot hallották. A műsor szerkesztője Turay Tamás.
4: A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2008. április 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvassa a szerző. Szitáron közreműködik Tóth Szabolcs. Harmadik rész.

csend telepedett a társaságra. Hallgattak sokáig. Halkan a rossz szólalt meg először. Nem semmi. De ezután mi lesz? Mit szeretnél? Másra se gondolok, csak a hazatérésre. Mást javaslok. Gondold át még egyszer. Maradj itt mi nálunk.

Gyönyörű nagy lányomra nem kell kétszer néznem, amikor téged néz, hogy lássam. Kényes ízlésének te felelsz meg egyedül. Ha elmégy, örök üresség marad a szívében. Te ismerd meg itt a közeget is, hogy mi vár rád, ha közénk telepszel, úgyhogy most a többiekhez szólok. Menjen azonnal mindegyikötök a maga házába, s hozzon hozzánk méltó ajándékot a vendégünknek. Lássa meg, hogy a bőkezűség mit is jelent mi nálunk. Siessetek, s mi addig beszélgetünk a jövőről. Erre fölálltak a jelenlevők, s indult, mint haza ajándékért. Halkan orosz most újra felén fordult. Ne válaszolj azonnal. Várjuk meg, amíg a többiek ideérnek a szép holmiaiddal. Nem lesz kevés, elhiheted, de legyen bármennyire sok, eltörpül a mellett, ami nász ajándékod lehetne. Szinte királyként élhetnél közöttünk. Többet gondod az életben nem lenne, és nem csak azért, mert megérdemled, de azért is, mert fontos a lányom boldogsága. De döntsél bár, hogy amit most hoznak a többiek, az mind a tiéd lesz, akkor is, ha elmégy. Sőt, bár nem biztatni akarlak, elviszünk, ha mégis hazamennél. Most pihenj nyugodtan egyedül. Elment, de majdnem azonnal tolta be valaki a lányt a terembe. Nausikeé megszólalt. Nem kérdés, hogy hogyan döntesz. Fáj, de tudom a helyemet a teremtésben. Egy valamit kérek csak, ne felejts el soha engem. Jól látod, feleltem. Megyek innen, amilyen gyorsan lehet. De ilyen szépségtől, ami belőled árad, nem tud az ember egyszerűen szabadulni. Ha van a lelkemnek oltára, te ott fogsz állni mindig, mint a földi szépség tökéletes ideája. És tudd meg azt is. Akaratom az, ami a szerelem rohanni vágyó paripáját két vasmarokkal tartja. Hisz eldöntött tény, ebben az életben már nem leszek én a tiéd. Ültek egymás mellett soká, hang nélkül, s végül a lány fölállt, és elvánszorgott onnan. Kifele jövök hát végre tényleg a történetből. Sóhajtotta Odüsszész, s rakta a két karját fel az asztalra, majd arra fejét, s már is mélyen aludt. Néma csöndben puha talpak hordták be közben az árut, s tele lett lassan a helyiség válogatott kincsekkel. Néma csöndben mindenki leült a helyére, s csillogó szemmel nézték az alvót, s várták, mit reagál a ráváró látványra.

Míg Odüsszész előre hajolva hunyt, sok levegőt nyert, s végül a büfögésére ébredt. Kábán nézett körbe, aztán újra körülnézett, de még mindig túl komplex volt a látvány. Üres termet várt a tudata, s írhatta át az elképzelést. És nem elég a sok ember, de mind őt nézte érthetetlen csöndben. A fal mellett meg egy komplett bazár tornyosult. Hát ez? Kérdezte Odüsszész. Ebből kéne választanom? Mind a tiéd, felelte halkan Orosz. Megtisztelsz vele minket, ha elfogadod. Ha valamit önként adnak, nagyok kell, hogy el ne fogadjam. Fölállt Odüsszész, s tételenként végignézte a holmit. Néha bólogatott vagy ingatta a fejét, néha szusszant vagy csettintett, néha egy-egy tárgyat megemelt vagy megsimogatott. Koldusként érkeztem, de úgy látom távozni, királyként fogok innen. Olimposznyi köszönet érte. Letérdelt, s a földig hajtotta a fejét. Állj fel, ne szégyeníts meg minket. Örömmel adtuk, s ha elfogadod a felajánlást, azzal már meg is köszönted. Mi leszünk Korfuna pár irigyelt örökké, aki neve mellé oda mondják majd mindig. Az, aki a saját szemével látta Odüsszészt. Jó, tényleg kösz. S bocs, hogy így azonnal mire számítsak, mert valamit már tényleg mondani kéne végre ennek a bennem üvölti honvágynak. Mindent elrendeztem, csillapodhat a vágy, ma este indulsz. De este van már, úgy látom. Úgy, most indulsz. És a személyzet vitte a sok-sok holmit, s gyorsan egy hajóba be is pakolták szépen. Közben Odüsszész újra köszönte a sok jót, körbejárt a teremben, s minden férfi embert megölelt. Nausikeé számára volt egy pillantása, volt egy nézés külön neki, de Árétére, az anyjára sehogy nem mert nézni, tiszteletet színlelve, lehajtott fejjel köszöntötte, s halkan Oroszhoz fordult. Túlzás itt már minden szó. Álmaimban Korfu lesz a hibátlan föld ezután. Meghajtotta fejét, és sietett menten a kikötőbe. Beszállt és lefeküdt a hajón megágyazott puha fekhelyre, s már is mélyen aludt. Valódi specialisták hajtották a hajót, suhant akár a sirály, és példátlan gyorsan itakára ért. És hogy a rózsásújó hajnal messze nem kelt még ki a ködből, a hajó kirohant a homokra a hossza feléig, kipattantak az evezősök fürgén, egy olajfa mellé ágyastól letették a fölsekelő Odüsszészt, majd a cuccot is kihorták oda sietve, némán, aztán menten indultak Korfura vissza. És hogy a rózsásújó hajnal végre tényleg kelt ki a ködből, ám szügyig még sűrű tejben járt, a hírosz fölemelte fejét párnájáról. 10 méterre halátott. Egy fűszál vagy akár kavics se volt a mikrokörnyezetében ismerős. Tehetetlenségében üvöltve kezdte rúgni a fát és ütni a combját. Édes faszom! Hova hoztak ezek a barmok? Megint elaludtam, s újra indul minden. És ha a szajréból is nyúltak a szemetek? Átolvasta a tételeket, de minden megvolt. Lehet, hogy inkább várni kéne még valamennyit, mielőtt az öngyilkosságot választom. Ezzel leült az ágyra, s megvárta, amíg a köd eloszlik körülötte. Mintha a múltjáról s jelenéről oszlott volna a homály. A látottá és a memóriában őrzött, lassan elkezdett fedésbe kerülni. Jó Isten, hát mégis itaka. Nem pazarolt a romantikázásra az időt. A délelőtt azzal telt, hogy mindent egy közeli barlangba vitt. Ebben a barlangban fedezett fel, gyermekként még, egy jó rejteket, ide zsúfolt mindent. Ezután tiszta ruháját összekoszolta, a hajába meg földdel kevert olajat borzolt, hát hogyha a koldusnak néz ki, hasznosabb lesz, mint a királyi külső. Fogott egy botot, derékból meghajlott, s indult oda, ahol a kondás lakhelye volt valaha.

négy dög nagy pásztor kutya támadt valahonnét Odüsszészre. Ha le nem állítja az éber kondás azonnal őket, szét is tépik tán, és nincs további kaland. De Eumajosz a kanász közbelépett. Na hát, a jó szerencse nem hagyott el legalább még. Úgy látom, egyebet sincs már. Biztos éhes vagy? Behívta az öreget, leültette, ő meg kiment az ólakhoz, leült két malacot, megsütötte őket, s a szebbiket Odüsszésznek adta. Egyél? Nem az enyém a jószág, de rendes gazdájuk nincsen, s naponta úgyis elpusztít egy szép disznót az özvegyi házba költözött csűrhe. Két malacit már valóban nem számít. Valamikor Odüsszészé volt itt minden. Hallhattál felőle? 20 év óta, mióta elment, megfordult itt pár hozzád hasonló nyomorult, s mindnek volt egy hazug meséje róla, amivel Odüsszész nőjét fölkereste jó ebédreményében, de hát a helyzetetekben nyilván hazugna mindenki. Mégis arra kérlek, te ne tedd ezt. Semmiképp ne Odüsszészről beszélj, hanem inkább magadról mondj valamit. Engedelmeddel, előbb mégis róla mondom el azt, ami biztos, azt, ami fix. Ez pedig az, hogy még az idén itt lesz itakán. Sőt, már itt is van. Ilyenek vagytok, eltorzít a nyomor. De mondd már el ide, hogyan érkeztél. Gyalog a vizen. A krétai kasztor hülakidézzabi gyereke vagyok. Amíg ért nem volt baj, majd minden örökség nélkül egymagamnak kellett boldogulnom. Összeszedtem egy ütőképes csapatot, s ahová hajóval eljuthattunk, ott raboltunk, fosztogattunk. Gyorsan vagyonos, s krétaszerte rettegett ember lettem. Majd kitört a nagy truváj. Nem volt kérdés, menni kellett, mert bár sokan jöttek, ám a zsákmány bőségesnek ígérkezett, s élveztük is a háborút. Persze, 9 év ott tartózkodással senki nem számolt. Végül egyébként épp Odüsszész lett a legnagyobb hős ott, legalábbis az életben maradottak közt. Miután majd, hogy nem egymaga legyőzte Tróját, hazatérhettem. 1 hónapig bírtam otthon. Ekkor kitaláltam, hogy Egyiptomba megyek. Gyorsan híre ment, s társultak elegen. Elindultunk, jó szelünk volt, hamar odaértünk. Bennünk volt az ölhetnék már, stombolt nagyon a hormon, úgyhogy a helybeli pasikat már, aki tértek, a társaim megölték, bár kértem ne tegyék. A nőket s gyermekeket szétdobtuk egymás közt, majd mondtam az embereimnek, gyorsan hágjanak, s induljunk el azonnal, s a sok sötét gyalog azután mégis zabálni is inni kezdett, úgyhogy iszkiri lett a vége, mivel oda gyűlt a környék. Bekerítettek minket, s fegyverét, aki nem ejtette rögtön, mind leölték. Kiszúrtam ki a főnök, oda szaladtam hozzá fegyver nélkül, a lovalábát öleltem térden állva, s zokogva kértem. Könyörüljön meg rajtam. Bírta az alakítást, magához vett, és 7 évig végig csak gazdagodtam. Volt egy libanoni ismerősem, s ez rávett, hogy menjek vele Libanonba. Innen átszállással mentem volna tovább Krétára, de nem így történt. Rabszolgának akartak a hajósok eladni engem, a ruhám letépték, s ezt a rongyot adták rám, amit te is látsz rajtam. Este felé Itakára értek, s húst sütögetni kiszálltak itt. Engem a hajón hagytak, jól megkötve, de mégis kiszabadultam. Halkan a vízbe merültem, s jóval odébb szálltam csak ki a partra. Kiabálva kerestek sokáig, ám hiába. Hajóra szálltak, s mentek is tovább. Én pedig ím egy mennyire bölcs emberhez jutottam el. És jó indulatúhoz. Egyébként nagyon elvernélek, mert így hazudsz nekem. Tegnap este semmi kiáltozás nem volt erre felé. Ő éljen meg, ha szerinted hazudok. De hogy is öllek. Egy valamin van, ami te neked nincs. Jó hírem, és erre nagyon vigyázok. Úgyhogy dehogy is öllek. Koldust leölni nem igazán pozitív. Fejezte be a kondás. Ekkor megelevenedett a környék. Jött a konda haza. Beterelték az alkanászok a sok kocát a karámba, megfejték mindet rendben, majd bevonultak a hajlékba pihenni. Nos, rácok, szólt Eumajosz, vendégünk van, elegendő ok ez arra szerintem, hogy megegyünk egy kant. Nem mindegy, hogy ki eszi meg őt, mink vagy a paraziták Odüsszész házában. Nem mindegy, szerintem Odüsszész így reagálna, én szerintem azt gondolná, s mondaná, hogy inkább ti egyétek meg, mint azok, szólt Odüsszész. Helyes a korgás, mondták körben az alkanászok. 5 fölálltak, kifordultak az ajtón némán. Tában s részletekben jött be a kanaházba. Aznap este sokan szerették őt. A legfinomabb részt Eumajosz Odüsszész elé rakta. Épp csak nem kacsintott hozzá. Egyél? Legalább annyira tied ez a hús, mint Odüsszészé, sőt jobban. Hiszen ő nincs,
te pedig lám még sírsz is. Jól laktak mind, majd lefeküdtek. Eumajosz, suttogta Odüsszész. Egyszer Odüsszészszel s Menelaosszal hármasban álltunk Trója falai alatt, és épp mint máma majd megfagytam. Odüsszész megsegített, szerzett köpenyt a többiektől, hogy azzal takarózzam. Na, jó éjszakát! Értem, válaszolta Eumajosz. Itt a köpenyem. Jó lesz nekem a régi, de inkább kimegyek. Jobban szeretek a disznók közt aludni. Szebb jövőt! Köszönt, s kiment a kondás. Amikor a rózsás újjó hajnal kért ki a ködből, kért fel a földről, s disznót reggelizett a csapat, majd ment mindenki a dolgára, a kettőn kívül, akinek nem volt. Ketten maradtak újra a bázison, Odüsszész és Eumajosz. Mesélj, mi van mondjuk, Odüsszész házatáján? Kérte Odüsszész. Kacifántos egy história az. 108 úri fiú 10 segítővel beköltözött a házba, s negyedik éve egész napot dorbézol. Azt játsszák, hogy Pénelopé döntését várják az új férj személyéről. S Pénelopé nem választ, de nem meri elhajtani se őket, hiszen mi van, ha Odüsszész tényleg nem él már? És ha él, hát visszatér-e valaha? Tőlem a kosz meg, Odüsszész felnőtt fia, közben nem tudja, mit évő legyen. Bár mostanában, mintha tudná. A múltkor egyszer csak fölállt a paraziták közt, helyre tette az anyját, ezeknek meg elmondta a kínját. Nem hittek a szemüknek. Tegnap még gyermek, s ma már veszélyéhes férfi. A fiú a nyilvánosság elé vitte az ügyet, gyűlést hívott össze, s a plénum előtt vázolta a gyalázatos pusztítást. Azok meg erre azzal vágtak vissza, hogy anyja tehet mindenről, mert hogy nem mond se igent, se nemet. Sőt, ha valaki kikopna a társaságból, ahhoz azonnal küld valakit, hogy ne tegye. Erre tőlem akkor bejelentett, hogy Püloszba, meg Spártába indul, Nesztorhoz, meg Menelaoszhoz megkérdezni, hogy tudnak-e valamit az apjáról. Ha meghalt, hát távozzon az anyja, ám ha él még, úgy a kérők tűnjenek el, de azonnal. Szavának át el is indult. Most is oda van még. A paraziták megvárják őt 21 hajón a hazaúton. Meg akarják gyilkolni. De ügyes gyerek az, ne aggódjál, nem fogják. De itt jönni. Tőlem akosz. Féltem már, hogy nem jössz soha vissza, legfeljebb, ha hoznak. Hogy kerülted a dögöket el? Miket? Vadásztak rád, fiam. Kik? A kérők. Este jöttünk, biztos azért nem vettek észre. Ki az itt nálad? Krétai menekült, azt mondja, a nevét nem tudom. Egy hajóról szökött, azt mondja, ami pihenni kötött ki nálunk. Küldök neki ide rendes ruhát, aztán szerzek hajót, ha menne haza. Vagy maradhat is itt segítődnek. Elnézést, hogy megszólalok, de nem hagy nyugtat a kíváncsiság. Hogy van az, hogy egy regiment ember csak úgy beköltözött a házadba? Hívtad őket, vagy te jöttek mind maguktól, tudván azt, hogy egész itt akar az ellenséged? Vagy ne talán a testvéreid miatt van minden? Megmondom egyenesen, ha én Odüsszész fia volnék, vagy ne adj Isten maga Odüsszész, bizonyosan nem tűrném ezt a szégyent. Inkább halnék meg, miközben kiverem a bűnt a házból, mint hogy így éljek. Nem hívtam én senkit, magától jött mindenki, amikor még gyermek voltam. Mondhatni, velük nőttem fel. És nem gondolom, hogy úgy kellene átlépnem a felnőtt kor küszöbét, hogy egyből a halálházába lépek. Ezzel volna egyenlő, ugyanis ha 108 emberrel kívánnék egymagam végezni emberölési gyakorlat híján. Egy ekkora munka talán apám erejét is meghaladná. S hiába érez velem a sziget nagy általában, ha egyszer Itaka, s az összes szomszéd sziget, majd minden befolyásos figurája mind az én házamban él. Találnék biztos segítséget, de még ha létrehozom is a vidám mészáros legények Itakai egyletét, és leülünk minden betolakodót, úgy se lesz jobb, hiszen háború lesz bizonnyal. Halott vagyok, ha egyedül teszek ezek ellen, s halott, ha társakkal. Egy kiút volna, ha anyám végre férjhez menne az egyik kérőhöz. Csak hogy így se lehet, mert hírt hallottam apámról, e szerint él. A hír szerint alig szót tartja fogva, s nem szabadulhat Ógügyögész szigetéről.
Na már most, ha elhajózom érte oda, az út alatt itt ki tudja, mi megyen végbe. Helené szerint viszont apám már egyenesen Itakán van. Ezt abból találta ki, hogy sast láttunk szállni libát tartva a karmai közt. Azt, hogy egy sas mindennapos táplálékszerzése miképp válik szimbolikussá. Csupán csak mert pont látjuk, én nem tudom, de a magam részéről, hát nem alapoznám életemet egy kósza képzett társításra. Nos tehát, osztok, szorzok, s arra jutok, hogy nincs megoldás. Meg kell várni, amíg a helyzet maga magától oldódik meg. Testvérem pedig egy sincs. Hogyan is feltételezel ilyet az anyámról? Jut eszembe Eumajosz. Menj most gyorsan Pénelopéhoz, és négy szem közt közöld vele azt, hogy megérkeztem, ne aggódjon. Utána nagyapádhoz is elmenjek-e még? Mióta elutaztál, azt mondják, már nem mosdik, s nem is eszik. Itt van szükség rád, küldj hozzá inkább egy megbízható lányt a házból. Értem. Szólt Eumajosz, majd fölállt és elment. Fölállt Odüsszész szintén, s kiment vizelni. Akkor aztán ötlete támadt, mégpedig az, hogy ő tovább nem rejti a fia elől a valóságot. Szaladt a tengerhez, jól lefürdött, hajat mosott, a rejtek helyről elővette egy jobb ruhát, majd visszatért a szállásra. Egy másik ember lépett be az ajtón, mint aki egy órája ki. Tőlem akoszt elfogta a szerelmes remegés. Nem bírt oda nézni, és nem bírt gondolkodni. Újra gyerek lett. Mondj már valamit. Mi történik? Ki vagy te? Szólt remegő hangon végül. Édesapád vagyok én, akiért tűröd a sokként s a szemétkedést. Válaszolta az apja, szóltak a könnyei arcáról. Nem tartotta magát már. Tőlem akkor meg el nem hitte, hogy apja ki ott áll. Így fordult hát hozzá. Bárki állíthatja magáról, hogy az apám, hisz soha se láttam őt. Már sose ér ide hozzád, másik Odüsszész. Én vagyok az, aki a sok bolyongás után végre hazatért. Ölej meg inkább, s így nekem. És egymás nyakába borult a két zokogó, idegen férfi. Jól van, ne hajtsuk túl a katarzist, mondta Odüsszész. Most már dönteni kell a továbbiakról. Hányan vannak a betolakodók? Dúlik Jomból 52, Száméról van 24, Zakynthoszról 20, és van még 12 helyi erő. Okosan kitalált taktikával, s legfőképpen ihlette, ami nélkül a harc az mit sem ér, ennyi fegyver nélküli ember legyőzhető. Te indulj haza reggel, menj csak előre, én meg, s a legjobb lesz, ha most azonnal, visszavedlem koldussá, s csak valamivel utánad indulok el, és valahogyan bekönyörgöm magam a házamba. Megvizsgálom gondosan, hogy minden vendég érett már a halára, vagy sem. Egyet azonban jegyez meg nagyon jól, hogyha a földön húzgálnának, s még ha köpködnének is, te ne avatkozz közbe. Tisztán szeretném a romlottság mértékét látni. Aztán, hogyha a féregértás mellett döntök, jelzek majd neked, s te akkor szépen gyűjtsed össze a fegyvereinket a házból, s zárd el mindet a gyűjteménybe. S ha megkérdik ne talán, hogy hova vitted őket, mondd nekik azt, hogy hova, hát tisztítatni. Esélyük sem lesz, meglátod, s még valami. Ha a fiam vagy te valóban, uralkodj magadon. El ne áród valahogy, kid vagyok én te neked. Érzem a szerepet, nem lesz semmi gond, hidd el. Ez alatt elért a hír már Pénelopéhoz, a tőlem okoz hazatéréséről szóló. Majd szétfutott a hír a házban. A kérők gyűlést tartottak azonnal, kiegészülve az ölni elindult hússzal. Antinoosz felállt, és ő szólalt meg először. Csak hazaért ez a kis majom jelve. Egyebet most már nem tehetünk, csak azt, hogy idefelé az úton, ott, ahol nem látja senki, elkapjuk, megöljük, és aztán elássuk. Hogyha tőlem akosz megszűnik, akkor végre dönteni kényszerül majd Pénelopé. Akit ő választ, az él a ház, a többiek megosztoznak majd minden egyében. Erre Amfinomosz, aki a legvonzóbb volt minden kérő közül Pénelopé szemében, így felelt. Nyilván viccelődsz csak tőlem akosz halálával, amikor nincs semmi valódi okunk megölni. Ha lesz, majd szóljatok, és saját kezüleg végzem ki. Itt lett vége a gyűlésnek. Nem döntöttek.
mind bevonultak a házba, s ellepték az ebédlőt, ahogyan rendesen. Ekkor kilépett eléjük Pénelopé. Nyomorú Tantinosz! Megölnéd a fiát az embernek, aki az életed adta? Elfelejtetted már azt, hogy apádat Odüsszész védte a lincseléstől meg, mikor apád a barátainkat kirabolta, akik ezért a vérét kívánták? Hálából most mindent elvennél, Odüsszész feleségét, vagyonát, s az egyetlen fia életét is. Szörnyetegek vagytok mind. Miért tűritek ezt el, jellemtelen söpredék? Csak Eurymakosz felett. Amíg erő van bennem, tőlem Akosznak baja nem eshet. Nekem is segített egykor Odüsszész, ám én nem felejtem a tartozásom. Ekkor Pénelopé tovább nem vártott, indult be a szobájába, mert sírni egyedül szeretett. Este a kondás visszatért a tanyára, s elmondta a hírt, azt, hogy visszatértek a gyilkos kérők Odüsszész házába. Tőlem a kosz most laposan az apját nézte. Somolygott az orra alatt, Eumajosszal viszont gondosan kerülte a szemkontaktust. Boldogan vacsoráltak eztán, majd nagy várakozásokkal nyugovóra tért a csapat.

Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvasta a szerző. A harmadik rész hangzott el. Szitáron közreműködött Tóth Szabolcs. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turay Tamás. A felvétel 2009-ben készült.

0: A következő részt most hallgathatják meg.
1: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvassa a szerző. Szitáron közreműködik Tóth Szabolcs. Negyedik rész.
2: Hisz, hogy a rózsás újú hajnal kért ki a ködből, a szerelmes éjszaka múltán kért fel a földről, s vette a két szép lába fejére a két saruját fel a nagyszerű sarj, majd így szólt. Indulok édesanyámhoz, nyilván meglehetősen rosszul van már miattam is. Ezt itt vidd be a városközpontba, hogy ott kolduljon. Én már több zabagépet nem akarok eltartani, az nyilván érthető és egyenes is így a beszéd. Ott majd valahogy feltalálja magát. Csak legalább addig hadd várjak itt, amíg nem melegít a nap. Kérte szerényen Odüsszész, s ekkor az útjaik elváltak. Tőlem a kosz sietett, s gyorsan hazaért. Belépett a házba, s rögtön az öreg dadába botlott. Lett is mindjárt boldog kiáltozás, úgyhogy hamar tele lett nővel a helyiség. Megérkezett égő arca Pénelope is. Kisfiam, élsz? Ha előre tudom a terved, el nem engedlek, az biztos. Mit hallottál rémes édesapádról? Sok a dráma. Menjél inkább, fürödjél le, öltözzél föl rendesen. Nekem most dolgom van a városban. Ezzel elment. Pénelope leoltva indult elvégezni a rendes reggeli toalettjét. Tőlem a kosz, miután az ajándékok ügyét ügyesen elrendezte, visszatért a házba reggelizni. Anyja odaült mellé, s újra megkérdezte. Nem mesélsz nekem addig, amíg így magunk vagyunk? Elmondom neked, édesanyám, mi a tiszta igazság. Legelőször Nestorhoz hajóztunk Pyloszba, ahol is vendégszeretetből tartott kis bemutatót a házigazda. Konkrétan olyan volt, mint a hazatérő tékozló fiú lennék. Így fogadott Nestor meg a sok fia engem. S hogy mit tudtak apámról? Egész pontosan semmit sem. Küldött hát Nestor tovább Spártába Menelaoshoz azzal, hogy majd őtán mondhat hírt. Hibátlan út volt. Gyönyörű táj és hozzá langyos napsütés. Szóval nem volt rossz az utunk, így nem tűnt hosszúnak sem. Ott aztán képzeld el, láttam Helenét, annyi ember halálokat. Amint beléptem a házba, rögtön megkérdezte tőlem Menelaosz, hogy ki vagyok, s mit is keresek nála. Erre sorban elmondtam neki mindent, ami itt zajlik, s elmondtam, hogy hírre vágyom apámról. Ő pedig így felelt. Ezek se tudják, mit cselekednek. Mint egy csapat nyúl, aki boldogan elfoglalja a farkas földbe kapart és éppen üres odúját, mert addig nem terjed az eszük, hogy mi lesz, ha visszatér a házigazda. Öldöklés lesz, mi más lenne, ahogyan majd meglásd nálatok is. Én legalábbis ezt kívánom a csürhének, ami a vagyonra s anyádra feni a fogát. Ott voltam pont, amikor Lesboszon édesapád Filoméle idézt aprította keményen. Így járnak, majd meglásd, mind a kérők is, ha apád hazakeveredik valahogy. Most, amit én tőlem kérdeztél, megválaszolom, s nem is kívánlak félrevezetni. Úgy hallottam, Ogügyögés szigetén, iszonyú kínok közt él Odüsszész Alixó fogságában, aki sehogy sem engedi őt, így nem tud visszatérni az otthoni földre. Nincs bárkája, nincs segítője, akikkel elindulhatna végre haza. Ezt mondta nekem Menelaosz. Pénelope testét forróság járta át, ám ekkor közbeszólt Teoklümenosz, az az ember, aki hajóstoppal érkezett itt akár a tőlem a kosszal.
3: Bocsánat, hogy közbeszólok, ám amikor itt akán kiszálltunk a hajóból, egy solymot láttunk karmai közt halódó galamban. Így tehát Odüsszész itt akán van már. Oson vagy ül, de fürkészi a házat. Várja az alkalmat valahol, a tombolásra valót. Jóslásért mindig csak utólag fizetek, amikor már valóság lett a szó, ám olyankor nem mérem szűken a jót. Keres fel, ha úgy lett, ahogyan mondtad, válaszolta Pénelope. És hogy a rozsdás újú alkony bukott a ködbe, a Kondás és Odüsszész elindult be a városba. Útközben más pásztorok is hajtották a maguk jószág áldozatát Odüsszész háza felé. Például Melantész, a kecskék őrzője, aki így szólt hozzájuk.
4: Hű, de szép pár! A disznó szarszagú Kondás és a tetves Koldus. Remélem, nem a házba viszed a barátod a vendégek nyomasztására. Én egyébként adnék neki munkát, de jól tudom, hogy ebben az életben már nem fog dolgozni a heréje. De lépjen csak be a házba, meg ha igálják Sámlikkal, meglátod azonnal.
2: Szólt, s felugorva sarkával jól csípén rúgta Odüsszészt, ám ez meg se rezdült. Ellenben azon töprengett, hogy inkább bottal verje a mocskot agyon, vagy a bokájánál emelje fel, s a fejét ütögesse a földhöz, amíg még hang jön ki belőle. De távolabbra nézett, s megfékezte magát. Eumajosz ellenben kifakadt nyomban.
4: Miért nem tér haza végre Odüsszész helyre tenni a bűnözők tömegét? Amíg itt volt, ilyen itt nem történt.
2: S jött a válasz. Megdöglött az már rég valahol, de bár dögölne a kis szarházi fia is meg, úgy öljék meg a kérők, ahogyan Odüsszész sem tér már soha többé vissza.
3: Ezzel elhagyta lassabban vonulókat Melantész, és bement a közeli épületbe, és elvegyült a vendégek közt. Odüsszész odafordult Eumajoszhoz. Fogadjunk, hogy az ottan Odüsszész háza. A terv meg a kivitelezés is az ő formátumát mutatja. Eltalálta déles eszű barátom. Döntsük el gyorsan, hogy melyikünk menjen előbb be a házba. Ha én megyek, annak az a veszélye, hogy megdobál majd valaki kinn, hogy áldogálsz a kerítés mellett.
4: Hallom is, értem is, én magam is tudom azt, mire intesz. Ám legyen inkább mégis így. Menj beteleg először. Legfeljebb majd megint megrúg valaki. Nincsen abban különös semmi. Legalább fizetek valahogy az ennivalóért.
2: Jé? Milyen kutya az ott a marhák és a lovak bőtrágyájában?
4: Nekem is volt kutyám valaha, s pont egy ehhez nagyon hasonló. Mesélj már róla valamit. Elvitték vadászni néha, vagy csak hízalták az asztal mellett?
3: Kérdezte Odüsszész, visszafojtva a sírást.
4: Argosznak hívják? Odüsszész kedvence volt, a legkülön vadászabb a környéken. Most, hogy megvénült már, senkinek se kell. Itten döglik egész nap a trágyadombon. Talán azért, mert valamelyik este a ganéra vánszorgott melegedni, és többé már nem bírt fölállni. Így beszélte Eumajosz.
3: Argosz egész lényét egyetlen vágy feszítette. Fölállni utolsó erejével, s a hangjáról fölismert gazdájához még egyszer oda menni, de abban a percben a szíve megállt. Eumajosz belépett ekkor a házba, s leült tőle Makosz közelében a kis székre. Odüsszész semennyit sem várt kint, de csöndben bebotorkált az ebédlőbe, s leült a küszöbre, az ajtófélfának támaszkodva. Tőle Makosz sült húst és kenyeret küldött neki Eumajosszal, valamint utasítást, hogy menjen csak körbe Odüsszész, s kóduljon csak ételt minden lakomázótól. Mondd meg neki, hogy kódusnak sose hasznos társa a szégyen. És így történt. Előbb bevett Odüsszész, majd ezután elindult körbe, s kéregetett. Rendes volt az összes vendég, adott az összes jó szívvel Odüsszésznek az Odüsszészéből. Csak Antinoosznak nem tetszett a dolog.
4: Kiskondás barátom, mindig pampogsz mondván, hogy feleszük Odüsszész összes barmát. Erre te hozol egy bélpoklost.
3: Tőlem Akosz felelt a szóra.
4: Szinte apámként félted a javaimat, még az ételemre is akad gondod. Én azonban nem sajnálom ettől az embertől a bőségtálat. Adj neki inkább enni, úgyis a másokét adod. Bár látom, képtelen vagy adni abból is, ami nem a tiéd. Miért adjak még én is? Nincs az a disznó, amelyik egy hét alatt megzabálna, amennyit ez itt összekunyarált.
3: Odüsszész odalépett hozzá. Hadd kérjek mégis még tőled is enni.
4: Nem hiszem el, hogy a csinos külső ennyire hitványlélekkel állt össze. Ki a szar küldte a nyakunkra ezt a hangulatgyilkos tetvest, akinek nem elég semennyi kaja sem?
3: Kiáltotta Antinoosz. Odüsszész odébb ment és így szólt.
4: Hiába vagy tehát szép, mert hogy szíved az nincsen, de úgy nézem, hogy az eszed se sok. Olyan ember vagy te, aki a sót is sajnálja a másiktól. Hát ennek már sose lesz vége. Bassza meg a cájsz!
3: S fölkapott egy semlit, s teljes erőből megdobta Odüsszészt hátulról a jobb vállán, aki megserezdült. Csóválta a fejét csak némán. Visszament, leült a küszöbre, levette tarisznyáját, aztán így szólt. Semmi rossz nincs abban, ha az ember ilyen a másikkal, ha tulajdonát vagy saját magát kell védenie. Hát miért tenni? Azért, mert enni kérnek tőlünk. Az már halálos bűn.
4: Üljél csendben, nyomorult, mert még meg is lincselünk!
3: Kiáltotta Antinoosz, de az egyik vendég így szólt. Antikám, ez igazán ronda volt. Nem tudod, azt se ki ez itt, mégis megdobott zsámolja. Csoda, hogy semmi el nem tört. Tőlem Akosz nem szólt egy kukkot se. Csóválta a fejét csak némán, szívébe rejtve a rosszat. Spénelopéhoz is elért a hír, hogy vándorkoldus jött a házhoz, hívatta Eumajoszt rögtön, s így szólt hozzá. Menj, s a koldust küld ide hozzám, hadd kérdezzem meg, hallott-e valamit Odüsszészről, mi alatt bolyongott. Eumajosz már ment is Odüsszészhez, s az üzenetet át is adta, mire az így felelt. Mondd meg az asszonyodnak azt, hogy biztonságom a titoktartást írja elő. Ha meg tudnák ezekét, hogy biztos hírt hoztam Odüsszészről,
2: Még meg is ölnének tán, hiszen itt eddig se védett engem senki. Mondjad meg hát Pénelopének azt, hogy éjszaka jöjjön le ide hozzám, s bátran kérdezzen, amit gondol. A kandalló mellett melegedve szeretnék, s ne így szem közt beszélni vele. És Menteo Majosz vissza a nőhöz, aki látván azt, hogy egyedül jön, már táborról kérdezte. Nem hozod őt, Eumajosz? Mit gondol ez a koldus? Fél talán a kérőktől, vagy előttem szégyelni az állapotát? A szemérmetes koldus nem jó. Arra kér, hogy várjál estig, úgy érezni biztonságba magát csak. Valamit négy szem közt akar veled beszélni, úgy, hogy más ne hallja azt, amit mond. Gondolom oka van rá, hogy így kívánja, úgyhogy legyen is így. Ezzel elbocsátotta a gondást. A vacsora ideje volt, hát további beszéd helyett mindenki keresett helyet magának, s annyit evett, vagy kicsivel többet, amennyi belé fért. Írosz lépett be a helyiségbe, az itakai rezidens koldus. Soha munkát nem végzett, s állandóan éhes volt. Odüsszészbe botlott rögtön a küszöbön, s neki is esett a konkurenciának. Megjöttem. Értsed úgy, hogy te pedig mégy azonnal. Ha nem indulsz magadtól ebben a percben, hát majd én húzlak ki a lábadnál fogva a házból. Ne csináld már, megijesztesz testvér. Gazdag ház ez, elbír két nyomorultat is nagyon könnyen. Ne sajnáld, amiből van bőven, s nem is a tiéd. Meg aztán, ha hergelsz, hát cica, láthatsz még csodát. Öreg vagyok bár, de ha rám tör az elszánás, vért iszol mindjárt, nem bort, ha a gigád el nem törik véletlen előbb. Mit beszél a buzi? A fogadat kiverem mindjárt. Tőlem kezdhetjük, de a kurva anyád, egy szarvén ember, hogy a szart gondolhat még a verekedésre? Antinó szólt közbe. Amelyik nyer, hát azt majd meghívjuk, és az majd ide ömlik közénk, s eszik velünk. Nem korrekt, ha öregre a fiatalt hajtják, ám én mégis benne vagyok, csak annyit ígérjetek meg. Nem vesztek részt benne, mondta Odüsszész. Tőlem akosszolt erre. Előre szólok, ha konfliktus adódna, a pártodra állok. Számoljon velem is, aki közbelépne. Ekkor Írosz már remegett. Gyerünk már! Kiáltott fel Antinósz. Írosz bénán vállon ütötte Odüsszészt, s ugrott hátra azonnal. Odüsszész pedig eldöntötte, hogy nem üti agyon, tehát inkább csak a füle mögé csapott egy akkorát, hogy beszakadt tőle a csont. Ömlött a vér Írosz fülén száján. Nem küzdött már másért ő, csak az egyensúlyáért. Kitámogatta Odüsszész, s gyengéden lehelyezte a kapu mellé kívülről a megittasultat. És visszatért, s már ott állt egy szék külön neki. Boroztak még darab ideig, de aztán indultak aludni. Odüsszész maradt csak ott. Fölállt, s a kandallóhoz nagyon közel leült. Mindenhol máshol vacogott. Alig nyugodt, s jött is már Pénelopé. A háta mögül kérdezte Odüsszésztől. Ki vagy te? És így felállt Odüsszész. Ne szégyeld kicsikét sem magad, nem vagy könnyű nő. Aztán így folytatta. Hadd ne beszéljek a múltról, csupa egy föltépet sebb lenne a lelkem. 20 év óta várom a férjem. Beleszürkültem a várakozásba. És azután pedig itt ez a rengeteg állat. Ide jön minden nap zabálni, meginni. A bátrabjai még nőzni is, és mindegyik engem akar. Várom én az igazit vissza, persze. A fiunk azután felnőtt lett, és joggal mérges az itteniek miatt érem, és nem mond meg, mi a jobb. Sok szeméttel élni egy fedél alatt, vagy egyel, bár akár olyan áron gyágyunkba is bejöhet akár. Még pár nap is eldöntöm, melyik. Szóval míg a férjemet már nem, hát addig minden egyebemet elveszíthetem. Úgyhogy mondd meg, ki vagy. Nem tiszteled a fájdalmat, de rendben. Krétai vagyok, nagyapám Minósz, apámat úgy hívták, hogy Deukalion, bátyám Idomeneosz, és engem pedig Ajtónnak hívnak. Otthon találkoztam Odüsszészszel, 12 napig ettek nálunk végig, amíg rossz volt az idő. Rizsázott a parti homokról, még a tenger gyönyörű színéről, a sodrásáról, a város a szerkezetéről, a demográfia sajátosságairól, és ha nem tudott egy adatot éppen, nagy kedves tehetséggel hazudott. Pénelopé ez alatt némán zokogott, Odüsszész pedig űzte tovább a műsort. Ne sírj szerintem, jártam ott, ahol ő, és valóban hazaér lassan már.
3: Van még pár ügye, aztán itt lesz. Addig már bírt ki. Vedd úgy, hogy már itt is van. Jó. Kapsz egy ágyat masszázzsal. Jobban esne a földön alvás. A masszázs viszont jó volna, ha volna egy öreg asszony, aki jól csinálja. Van, Dada. Ide küldöm. És Dada jött, és így szólt Odüsszészhez. Szakasztott, Odüsszész. Aztán elkezdte a masszást, és nem tartott soká, de tudta, hogy ott az az ember a kezei közt, az Odüsszész. Odüsszész meglátta a fényt a szemében, elkapta a torkát. Pénelopé, hogy nem másfele fordult. Odüsszész mereven nézett bele Dada szemébe, szorította a torkát egész, amíg az lassan nem bólintott. S csak bólintott egyszer úgy, hogy vehetett kedvére levegőt újra. Nem, metakommunikálta Odüsszész. Dada erősen remegett már, mire végzett. Odüsszész odaült a tűzhöz megint, mindenhol máshol vacogott. Pénelopé is odament újra, s megnyugodva mondta. Nálam a tisztálkodás része már a sírás, és kiszárad lassan a kút. Visszajön Odüsszész azonnal, vagy oda tartom a faromat valamelyiknek már holnap. Iász versenyt rendezek belőlük, a díj pedig én leszek. Már megyek is, csak még mondjál valamit arra, mit álmodtam tegnap. Volt kb. 20 tengeri malacom. A semmiből ott termett egy ekkora kandúr, mindet leölt és elment. Szimpatikus ez az álom, szólt Odüsszész. Megjön apu, a szemetet elégeti, s új lapot nyit. Álmodik össze-vissza az ember mindent, de elvonulok. Alszom egy utolsót az ágyunkban, holnap meg már mással máshol. Búcsúzott el Pénelopé, és valóban indult volna, de Odüsszész ezt mondta. A verseny miatt ne aggódjál, itt lesz Odüsszész, még mielőtt bárki kihúzhatná az íjat. Sokáig elhallgatna még a szellem, ám a test aludni vágy. És elment Pénelopé. Odüsszész lefeküdt, ám nem igen aludt. A taktikán agyalt egyfolytában. Surranó saros erege suhant át sebesen a színen. Odüsszész egy székre gondolt, s gondolt hadonászást vele fejek felé, de fekve maradt s a takarásban, s csitította magát inkább, bár nagyon akarodzott hirtelen újra ölni, de arra gondolt, majd holnap, hálják el csak a gyász éjszakát. Megnyugodott, és elnyomta az álom, mire Pénelopé olyan álomból ébredt, hogy Odüsszész ott alszik mellette. Súlyos zokogás rángatta. Most meg Odüsszész riadt fel arra, hogy maga Pénelopé állott a fejénél, ám egy gazdátlan, távoli nyűszítő hang volt mindössze, a gazda csak asszociáció. Hajnalodott aztán, s ő első akart lenni. Felszedte a cuccát és várt, és indult lassan az élet a házban. Átvette a konyhát a nappali műszak. Tőlem akkor szintén felébredt, érdeklődött Odüsszészről, s ment le a srácokhoz a térre. Jöttek a takarítók a tegnapot eltüntetni, s jöttek az élő húsok. Először jött három disznó, s Eumajosz, aki ezt kérdezte. Kedvesebbek már a házban? Fogalmuk sincs, mi az a szégyen, válaszolta Odüsszész. Ekkor ért oda Melantész a napi kecskékkel, s azonnal Odüsszésznek esett. Nem takarodsz el gyorsan innen, pofán leszel csapkodva, lakom a kullancs, mondta, s odébb ment. Odüsszész már gyakorlatlan tolta odébb egy orgazmuska édes kelyhét, s megint nem gyilkolt azonnal. Inkább holnap a vérfürdő, mint máma a véres készfej. Ekkor érték el a házát, a marhák, s a csordás filóit Jossz. A barmokat ez kikötötte, s így fordult Eumajoszhoz. Ki ez itt melletted? Apja, anya neve, születési helye, korafajtája, hol lakik? Amúgy egy jóketésű gyerek ez, bár sokat üthetett rajta az élet, ahogy elnézem. Szebb jövőt? Így fordult végre Odüsszészhez. Így járhatott Odüsszész is, mint te öregem. Ő jutott rólad eszembe. Ő vett fel csordásnak még annak előtte gyerekként. Jól dolgoztam, s lett is a kezem alatt egy akkora csorda, mint ide Trója. De jött ez az ember hordas, szisztematikusan emészti azóta az állományt. De már bizony úgy vagyok én, hogy inkább hajtom el a gulyát más birtokra, bár nem enyém az igaz, ahelyett, hogy ezek falják fel a legutolsó marhát is. Ám itt van a fiú, aki a lassan elfogyó minden, meg Odüsszészről se tudunk semmit, de az se, hogy éle még. Bár hazajönne végre s rendet tenne a teritoriumán. Erre így felett Odüsszész. Nem tudsz annyira gyorsan elmenni innen, Odüsszészt itt ne érnéd még, s ne látnád te is a tömegmészárlást.
4: Bár igazad szólnál, és bár odaállhatnék gyilkolni én is mellé.
3: Felelt a csordás, a kondás pedig bólogatott. Benne zalató jólag tőlem a kosz kivégzését tárgyalták, ám miután egy solymot látta karmai közt galambbal elröpülni, s úgy vélték ez azt jelenti, hogy esélyük most nincs, letelepedtek a napindító lakomához. De beoldalogtak a kintiek is. A pásztorok intézték a felszolgálást, Odüsszész meg a kijárat közelébe lett egy gyerekszékre, egy kis asztal mellé települt, ahogyan tőlem a kosz kitalálta. S szólt a fiú.
4: Papa, üljél ott ügyesen, én pedig innen figyelek majd, hogy bajod ne essen. Vette mindenki, ugye?
3: Lesápadtak a paraziták, hogy itt ez az ember, tegnap szinte gyerek még, mára viszont egy veszélyéhes felnőtt férfi. Antinoosz nyugtatta a többieket diszkréten, majd elkezdtek lakomázni. Odüsszésznek tőle Makosz nagy adag sült húst küldött, és díszpoharat rakatott elé. A dús gazdag Tészipposz nem bírta tovább.
4: Mondok valamit, srácok! Tehát nem elég, mit a drága vendég tőle Makosztól kap, úgyhogy én tőlem szintén megy valami.
3: S vágta is már Odüsszész fejéhez a keze ügyében lévő ökörlábat, ám Odüsszész elhajolt, s a csont a falon csattant.
4: Tészipposz,
3: szólt tőle Makosz. Ha eltalálja véged, elviselem, hogy a vagyonom lassan fölzabáljátok, de azt már nem, ha vendégem bántjátok. Mostantól megvédem az életem árán is.
2: Csönd szeletelte a termet. Sokára szólalt meg a Geláosz.
3: Igazad van, de azért szólnék hozzád meg anyádhoz.
4: Eddig azt reméltétek, hogy Odüsszész visszajön egyszer, ám hogy nem fog, most már belátható. Menj anyádhoz, s kérd, hogy válasszon már közülünk férjet. Jöjjön hozzám, menjen máshoz, de legyen már valami, hogy üldögélhess egyedül a vagyonon végre.
3: Lecsapott most, azután két vasmarokkal fogta, s rázta a röhögő görcsönépet. Teoklimenosz nem görnyedt egyedül, sőt megszólalt.
2: Mind nevettek, béborult már nektek, sötét éj, ami vár, úgy hívják, nagy halál. Csordul a könny és fröcsköl a vér, a ház hullával tömve áll. Béborult már nektek, sötét éj, ami vár.
4: Fogd már be a pofád, és takarodjál már innen!
3: Szóltak rá dühösen, de azt folytatta.
2: Egy se marad. Mind meghal, mind aki itt van.
3: És kiment a házból. Megkönnyebbültek a dögök.
4: Tőlem a kosz, megveszük a két szarházit, mit szólsz?
3: Kérdezte az egyik, de tőlem a koszt csak az apját fürkészte, hogy a vadászat mikor indul, s semmit sem felelt. Pénelopé ez alatt a szomszédos helyiségben ült, ott hallgatta a műsort, s közben búcsúzott ez eleven múlttól. Rajta, szólt az asszony, felállt a székből, s indult Odüsszész íjáért, s a tucat fejsze fejért. A férj fegyvert érintve még sírt egy édes utolsót, aztán megnyugodott, mert megértette, hogy ennek meg kell lenni.
2: Drága nemes lelkű lovagok,
3: lépett Pénelopé az ebédlőbe.
2: Véget ér a munka, máma.
3: Azt mondjátok, a döntésen várjátok, évek óta ezért dőzsöltök nálam.
2: Rendben, döntöttem. Mindegy, kié leszek. Az vihet el, aki a legjobban lő.
3: Eumajosz, legyél kedves, és rakjál pontosan egy vonalba ki 12 széket, majd tedd a háttámlákra a fejszefejeket, de egyfele álljon az összes fok. Tehát, ha átnézünk az első fejszefokán, hát lássunk ki az utolsón. A legügyesebb vihet el, akár még ma.
2: Sírt, miközben tette a dolgát Eumajosz, de sírt a sarokban a csordás is, mire Antinoosz rájuk kiabált.
4: Üdös percparasztok, picsogó kislánykák, még a végén felzaklatjátok a szép asszonyt. Zabáljatok némában, vagy húzzatok innen máshova sírni.
3: Tőlem akkor szólalt meg ekkor.
2: Erre vártatok, nem?
3: Rajta tehát, s a legjobb vigye is a díjat, anyámat.
2: Vagy inkább tudjátok mit?
4: Megpróbálom én is, s hogyha sikerül, ti mentek, s az anyám marad.
3: És fölpattant és fürgén kirakott mindent okosan, precízen, szépen.
2: Nem győzték csodálni.
3: Tőlem Makosz felkapta az íjat. Kábulatban nézte mindenki, ahogy próbálgatja felajzani apja szerszámát. Neki feszült egyszer, majd újra, s negyedjére, mikor próbálta, s úgy nézett ki, sikerül végre, az apja leintette.
2: Antinoosz szólt. Jobb fele indul, és kezdődött a vég. Lejódészkezte. Miután felsült, így szólt. Vegye át más, gyilkos egy eszköz. Antinós szólalt meg újra. Lejódész, mit károksz? Gyilkos, mert te nem tudtad kihúzni. Ki húzza más? Gyerünk tovább! És járult mind szép sorban a fegyverhez, de egy se bírt vele. Antinós, valamint Eurymakosz maradt a végére. Ekkor a csordás és a kanász nem bírta tovább. Ki is vonultak a házból. Odüsszész utánuk ment, és így szólt. Tegyük fel, hogy ebben a percben jönne Odüsszész vissza, s egyedül menne a mocskoknak. Ti hova állnátok?
4: Milyen hülyeség ez? Persze, hogy Odüsszész mellé, mondta a csordás.
2: Pásztortársa bólogatott.
4: De miért kérded?
2: Mert itt van Odüsszész, én vagyok az. Annyi, amennyit az elmúlt 20 év hagyott belőlem. Úgy látom, veletek szabad számolnom egyedül. Nem érdekel, hogy hányan vannak, megölöm mind, és gazdaggá teszlek titeket, ha segítetek. Itt van a híres tércsepp, tessék, hogyha esetleg nem hisztek nekem. És fölhúzta a rongyot a lábán. Összeborult a három férfi, de jóformán még könny se csordult, s megszólalt Odüsszész.
5: Jól van, sose hagyj túl a katarzist, meg hát nehogy kijöjjön valaki a házból. Engedjetek el végre.
2: Bemegyünk egyenként. Először én, majd te és te. Ha beértetek, majd én is kérem az íjat. Nem akarják majd ideadni, na és? Eumajosz, te mégis fogod, s odahozod nekem. Ezután bezársz minden ajtót, ami csak van, és szólsz a nőknek, bármit hallanak is, a helyükön tegyék a dolguk némán. Te pedig zárd be a főbejáratot. És bementek egymás után sorban. Eurymakosz forgatta a fegyvert épp a kezében.
5: Félek, nem fog sikerülni nekem se,
2: szólalt meg.
5: És mi van akkor?
2: Szólt bele Antinós.
5: Asztrológia, ennyi barátom.
2: Semmi baj, mulat.

0: Bízzad rá a sorsát. Mitől félsz? Kihúzzatán az íjacs elveszakoldus? Térje már magadhoz! Eurimakosz reagált. Nem, hogy a férjed lesz, de mi van, ha valahogy bír az íjjal? Megölne minket a szégyen. Jó hírnévről az esetetekben úgy se lehetne beszélni. De miért is szégyen, ha épp ez a koldus erősebb nálatok? Ember ő is. Én pedig azt akarom, hogy lőjön, s ha sikerül tényleg, kivakarom őt a nyomorból, és segítek hazatérni neki. Tőlem Akosz szólt. Enyém vagyok, hogy határozzak. Az örökségem az íj. Ha akarom, neki is adom örökbe. Anya, te meg állj föl, menj a szobádba, és szorgoskodjál csendben, bízd ezt az ügyet rám. Indulj már! Lesápadva vonult ki Pénelopé, bement a szobájába, hogy sírt még egy utolsót, azután elaludt. Ez alatt Eumajosz megfogta az íjat, elindult Odüsszész felé, de rá kiabáltak. Teszed le mindjárt? Meg akarsz halni? Hozzad, hozzad, veled vagyok. Ne hallgassál mindig másra, mert én hajtlak, meg meglátod. Így fenyegette őt Odüsszész. Kacagott mindenki a kínlódó kondáson, s ez alatt odaért Odüsszészhez a fegyver. Odüsszész simogatta, forgatta kezében az íjat, kereste rajta az enyészet jeleit, de tökéletes volt. Odüsszész nyugodtan meghajlította, s felajzotta az íjat. Megpendítette az ideget. Szépen zengett. Nyílért nyúlt, és ülve, ahogy volt, átlőtt minden fejszefokán, és megszólalt. Na, fiú, nem hoztam szégyent rád. Erős vagyok még, indul a zalkonyi program. S tőlem Akosz odaállt, s régen szembe vele, jobb kezében kard, a balban lándzsa, a testén meg valami régi páncél. Mintha jelmezbába készült volna épp.
1: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvasta a szerző. A negyedik rész hangzott el. Szitáron közreműködött Tóth Szabolcs. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turay Tamás. A felvétel 2009-ben készült.
2: A következő részt most hallgathatják meg.
1: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvassa a szerző. Szitáron közreműködik Tóth Szabolcs. Ötödik befejező rész.

Felállt Odüsszész, s ruhájáról mind lecsúsztak a rongyok. Nyertem. Most pedig új menet indul. Érdekesebb, mint az előző. S már át is lőtte Antinó szép pivásra álló torkát. Megpróbálta a test kiköhögni a keresztben álló vesszőt, dőlt is a vér az orron át ki, de dőlt a bábuks, az asztal is, a vessző viszont maradt a helyén. Fölpattantak a még élők. Mit csinálsz, ember? Megölted Antinóst! Kiabálták, ám hogy mi történik valójában, még nem értették. Halott vagy! Ám Odüsszész azonnal leugatta őket. Azt hittétek, sose térek már vissza. Mit kerestek a házamban? Jó a buli, kéne a nőm, a lányok a hárem. Ennyi, srácok, szép életetek volt itt eddig, de vége szakad mindennek egyszer. Sápat remegés, jéghideg veríték és menedéket kereső, riadtan rebegő pillantások volt a válasz. Eurymakosz volt egyedül képes szóval is szólni. Tartsd a bosszú kutyáit rövid pórázon, mert sikerült megölned azt, aki minden gondokozója volt itt. A fiad is kinyírta volna. Figyú, mi szépen hazamegyünk és visszajövünk azzal, amink van. Kárpótolva leszel, büntető kamatos túl. Nincs az a kincs, felelte Odüsszész. Na tehát, szemtől szembe vagy inkább csak menekültök? Eurymakosz szólt újra a többiekhez. Látjátok, nem fogja abba hagyni. Késsel, nyárssal, mindegy mivel, támadjunk azonnal. S megindult Odüsszész irányába, de vele szemben pont nyilvessző haladt, ami melle alatt behatolva a máját találta meg.

Egy tompa ütés és elbukás, s egy újabb asztal hevert romokban. Gyors ritmusban verte a fejét a kőbe Eurum a koszmaradéka, összeszorított lábai és egy közeli hokedli együtt haldoklós előtt idéztek, aki kempingszéket verdes a parton a farkával. De végül ezt is abba hagyta, mint addigra minden mást is. Amíg Odüsszész töltött, a finomhoz támadt, de tőlem a kosz suhanó gereje volt a fürgébb, s a hátán át leelőzte. Szaporán bólogatott ő is a kőbe. A lándzsa kellett volna a testéből nagyon, de tőlem a koszt nem merte kihúzni. Félt egy eszmélő vágó barontól, így hát apja mellé ugrott. Apa, most felszaladok, bemegyek a gyűjteménybe, s hozok le mindent, hozok a kondáséknak is. Jó, de siess, ha elfogy a nyílveszőm, nagy bajba leszek. S futott is el a fiú. Összeszedett 8 lándzsát, 3 páncélt, 4 sisakot, és ahogy tudott, rohant ezekkel vissza. Beöltözött a kanász, a gulyás, és álltak Odüsszész mellé mind, aki egész addig egyenként lőtte ki azt, aki kezdeményezett valamit. Még volt nyilapár, azokat hibátlanul kihelyezte sorban, majd letéve íját, páncélt húzott, fejére sisakot, s egy-egy gerejt fogott a két kezébe. Nem lehet innen elmenekülni, nyöszörgött a Geláosz. Nem, felelt Melantész, viszont hozok fegyvert. És bement a gyűjteménybe ő is, s vitte, amit bírt. Tucat páncélt, lándzsát, sisakot vett magához, s arra szólt vissza. Erőre kapott a vendégcsapat a segítségtől. Odüsszész tőle Makoszhoz fordult. Ezt Melantész vagy ki csinálta? Nem tudom, felelt a sarj, de az ajtót én hagytam nyitva. Eumajosz, szaladj már, csukd be a gyűjtemény ajtót, és lesd meg, ki segített. Nem kell azt meglesni, ott megy a kecskés. Odüsszész, megöljem, vagy inkább ide hozzám? Nehogy ide hozd, közd össze a lábát a kezével a háta mögött, és húzd föl valahová, de vidd a gulyást is, addig kihúzzuk itt ketten. Osontak egyből a gyűjteményhez a kondásék, s levetett páncéllal az ajtóban csöndben várakoztak. Nem kellett sokáig. Megvárták, amíg Melantész kivergődik a sok cuccal az ajtón, és akkor elkapták a haját, hátra lerántották le a földig, s húzták vissza a gyűjteménybe. Oda bent megkötözték, úgy, ahogy Odüsszész meghagyta, s felhúzták a gerendáig. Étten várjad a hajnalt. Lazuljá, még messze van. Búcsúzott el tőle a kondás. Bezárták az ajtót, futottak is vissza, s visszaálltak a csapatukba. Tűzszünet alakult ki. Állt lihegve a két fél, s nem tudták kilépjen, s mit. Ekkor mentort vette észre Odüsszész maga mellett, ő rábízta mindenét a nagy truváj előtt. Segíthetnél te is, ha tudsz? Szólt Odüsszész, ha bár gyanította, hogy látomás lesz csak az öreg. Bár csodák csodája más is látta. Rá is szólt a Geláosz. Nehogy eszedbe jusson közbeavatkozni, de főleg ne Odüsszész mellett. Mindened elvesszük, pont úgy, ahogy ezekét is. Ekkor mentor Odüsszészhez fordult. Elpunnyadtál már, mi? Régen a hírek kemény hősről szóltak. Épp te segítséget kunyerálsz. Így kell harcolni, figyelj! Kiáltott, azonban eltűnt. A Geláosz szólalt meg. Újra 4 vannak, maguk maradtak újra. 6 kiáltok egy vonalban előre, de mind Odüsszészt célozzátok, s dobjatok egyszerre. A vezért leszedjük, semmi a többi. S álltak sorba 6, s pont ugyanakkor dobták Odüsszészre a lándzsát. Kapott a fal, meg az ajtó és az ajtófélfa, Odüsszész nem kapott egyedül. Nem elég az, amit eddig tettek, még meg is ölnének. Micsoda népség! Nem baj, mi jövünk, mondta Odüsszész, s minden dárda talált. Démoptolemosz, Euryadész, Elatosz, Pejszandorosz bánta. Két sarokba zsúfolódtak a túlélők. Odüsszészék rátapostak a hullákra, és kitépték a lándzsákat belőlük. Az ellenség most újra dobott. Kapott a fal, meg az ajtó és az ajtófélfa, csak ők nem, leszámítva azt, hogy tőlem a kosz csuklóján horzsolt sebesett, s azt, hogy Eumajosz vállának neki koccant egy dárdanyél. Megint Odüsszészék jöttek. Eurydamász, Amfimedon, Polybosz, s Ktészipposz az ökörlábhaigáló esettel. S nem volt szükség már csatarendre. Harcra képtelenül remegett a bénasereg, úgyhogy a maradék idő a szórakozásé volt. A kérők vezető nélküli rémült csirkékként futkostak Téstova, az egyik lándzsa elől egy másikba. Lejódész fejében megfogant egy alternatíva. Oda szaladt Odüsszészhez, leborult elé és átölelte a lábát. Nem csináltam semmi rosszat. Enni jártam ide. Többször szóltam is, de nem érdekelte őket. Ők már meghaltak, meg is érdemelték, én azonban nem szolgáltam rá.
Így felelt Odüsszész. Hogyha te oftad az erkölcsöt a házamban, elég szarmunkát végeztél. Azt meg nem hiszem én, hogy a sült húst vártad csak, vagy engem, s nem Pénelopét. Nyomás a többi után. Hátradőlt derékból Odüsszész, s kardjával lefejezte a térden állva könyörgőt. Most Terpiadész került elő valahonnan, maga elé szorította a gitárját. Vívódott, vajon elbújjon-e, vagy fusson Odüsszészhez. Végül inkább odaszaladt, lerogyott el, és átölelte a térdét. Írok rólad számot, gyönyörű, de ne bánts. Úgy hoztak ide erőszakkal, a fiad is tudja. Így van, apám. Medont és őt el kell engednünk, már ha le nem kaszaboltuk időközben Medont is valahogy. Itt vagyok, édesem, itt. Ugrott ki valami állatbőr alól Medon. Odaugrott a fiúhoz, odarogyott elé, s a térdét átölelte. Akadályoztok a mozgásban minket. Álljatok fel, álljatok el az útból. Be kell fejezni a munkát. Szólt rájuk Odüsszész. Szétnézett, de nem látott már élő tagot a másik csapatból. Ekkor érzékelte a végeredményt. Szírtek a vértengerben, olyanok voltak a testek s testkupacok. Vagy partra vetett hajót öröttek a sekélyesben a fa hulladék közt. S mészárszéknek is tűnt, hogyha a falakat nézte. Tőlem akosz? Keresd meg Dadát is, küldjed ide? Mondta Odüsszész. Jéggel a szívében igyekezett Dada. Oda bent vért látott mindenhol, s a több mint 100 hullát, de meglátta Odüsszészt is végre. A saját izzadságával keveredve a mások vére bőpatakokban folyt le az arcáról. Hát, ahogy ezt Dada nézte, kezdett volna vidám riadót kiabálni, ám Odüsszész újra belé folytotta a szót. Megérdemelték. Erről ennyit. Viszont mondd most el, hogy melyik lány való még ebbe a hullabrigádba. 12-en vannak, felelt Dada. Felmegyek értük, leküldöm őket, s felébresztem a nődet is. Ő hadd aludjon, a lányokat küld csak, indította Dadát útnak Odüsszész. A kondásékhoz fordult most. A feladat a következő. Vigyétek ki az udvarra a hullákat, s rakjátok gúlába őket. Jönnek lányok, segítenek majd. Mossanak le mindent, amit elérnek, majd amikor már tisztaság van, vigyétek őket az udvarra, és fejezzétek le valamennyit. Így történt minden. Csak tőlem a kosz az akasztást durvábbnak találta. Kihúzott egy vastag kötelet jó magasan, és arra húzta rendre a lányokat fel 12 másik kötéllel. Lassan lengtek a szélben, mint verebek, akik a szöges dróton lógnak sorban. Lábukkal még rángtak, nem sokat, egy kicsikét csak. Végük volt. Indultak hát Melantészért hárman. Lógott fenn a gerendán, elvágták a tartókötelet, a többit a gravitációra bízták. Kihúzták a roncsot az udvarra, küszöbön széken mindenen át. Kint egy tompa csorba késsel lemetélték az orrát, aztán sorban a füleit. Letépték a heréit, s odadották a kutyának. Végül dorongokkal törték szilánkosra az összes kéz és lábcsontját. Meghalt végül ő is, a többiek pedig indulhattak végre jelenteni, majd mosakodni. Odüsszész addigra már lemosta arcáról a harci díszt. Véres ruháját a fölötte hordott, ám a harc előtt levetett rongyokra cserélte. Kérette Dadát újra. Hozzá jó sok füstölőt, és jöjjön végre mindenki ide a házból. Átöltözhetnél előtte, fiam? Mit szólnak, ha így látnak? A füstölőkkel foglalkozz meg az invitálással, jó? Küldte Dadát az útjára. És szállt a füst, és szállingóztak a házbeliek. Ellepték Odüsszészt, ölelték és csókolgatták hitetlenkedve. A sírás lassan ráfonta a markát Odüsszész torkára, s egyre erősebben szorította, hogy egyre több ember bukkant föl az emlékek ködéből.

0: elérte végül Pénelopét is, s keltegette Dada. Ébredj, itt van a férjed, hazajött végre. Egy kérőse élte túl. Jaj, Dada, ne szórakozz már, állította le Pénelopé. De tényleg megjött. A koldus az, akivel beszélgettél tegnap este. Tőlem akkor tudtad, eltitkolta előled. Hogyan bírta volna ő egyedül azt a sok marhát levágni? Nem tudom, én se láttam, mást csináltam, mondta Dada. Tőlem akoszt küldte fel, értem. Onnan tudtam meg, hogy vége. Mentem az ebédlőbe le rögtön, s ott találtam Odüsszészt, talpig vérben a tetemek közt. Impozáns volt. Tetszett volna, ha látod, neked is biztos. A hullákat kihordták már azóta. És ha a kérők egymást írtották ki, örülnék a férjemnek, de ez így lehetetlen. Opponált Pénelopé. Ne akadékoskodj már, nézd meg inkább te, ott van a kandalló mellett. Láttam a sebet is a térdén. Megölhetsz, ha hazudok? Jól van, menjünk. Lássam végre a fiamat a hullákkal, meg azt, aki megölte őket, bárki is az. Szólta a szája Pénelopénak, agya azonban azon pörgött, hogy odafusson-e mentem, vagy kérdezgesse csak Odüsszész távolról. Közbe beért az ebédlőbe. Leült a kandalló mellé. A másik végén ült Odüsszész. Nézte a földet ő vele szemben. Pénelopé reakcióját várta. De kisé kopott férfi iránt ugyanazt érezni, amit hajdan az üde ifjú fiú iránt? A ruha zavarta tulajdonképpen a legjobban. A mocskos rongyok taszították. Tőlem akkor szólt hozzá.
1: Tudod, mi vagy te? Halálanya. Kőszívű márványasszony. Itt az apám, te meg ott ülsz, távol tőle, némán. 20 év távollét után nem is üdvözled?
0: Pénelopének így felelt. Nem akarok. Képes nem vagyok rá. Látom én a hasonlóságot, de egész biztos akarok lenni az azonosságban. Erre Odüsszész elmosolyodta magát. Fiam, hagyd őt. Helyes nagyon, ha próbára tesz, bár tudom, a ruhám zavarja őt inkább. Hozzászokott az elegáns társasághoz, de ha már így esett, hát foglalkozzunk inkább azzal, mi legyen a hullák következményeivel. Ha csak egy embertől meg valaki, általában azt se fogadják el szívesen. Mi viszont jóformán fél itakát kiirtottuk. Gondolkodjál, hogyan tovább. Jaj, apa, inkább te. Találd már ki, mi legyen, mi pedig majd segítünk. Jó. Fürödjetek le, öltözetek át, s öltözenek bulihoz a házban a lányok. Legyen hangos zene és tánc. Tán elterjedt, hogy Pénelopé férjhez ment, s tán nem tudódik ki semmi, amíg mi a nyaralóba nem érünk. Fejezte be Odüsszész. És ő is elment leáztatni magáról a maradék mocskot. Kapott ruhát, a sajátját végre, csinosat, s indult vissza a kandalló mellé. Pénelopé még ugyanott állt. Mégis tőlem akosznak lesz igaza. Ma is itt alszom lent az ebédlőben.
2: Szó sincsen hidegségről.
0: Jól van, ha akarod, itt alszol. Dada, kérlek, hozza le pár ember az ágyat ide.
1: De hát egy fa köré épült a ház. Annak a fának a tönkje az ágyunk. Lefűrészelte valaki gyökeréről az ágyat?
0: Jaj, dehogy is, a helyén van az. Ne haragudj rám, édes. Ugrott Pénelopé Odüsszészre. Folyton attól rettegtem, hogy jön majd valaki, ki azt mondja, te vagy. Nem tudtam az arcod már felidézni mióta. Az ágyról viszont mi tudtunk csak, meg a takarító. Most már elhiszlik igazán. S könyvpatakok fakadtak a két emberből, s szorították a másikukat, a partot ért hajót töröttek. Pénelopé csak egyre gyönyörködött. Nézte Odüsszész arcát két kezében tartva, s tetszett neki nagyon. És megálltott az idő. Mikor újra elindult, Odüsszész így szólt. Nincsen ám még vége, de azt se tudom, mikor lesz. El kell indulnom, miután hazaértem egy újabb útra. Evező lapáttal a vállon kell mennem addig, ameddig el nem érek egy olyan vidékre, ahol nem tudják, hogy mi az, de még a sót se ismerik. Ott kell földbe szúrnom az evezőt, s leülnem magamban a kant, a kost, a bikát. Hazatérhetek eztán, és sokáig élhetünk együtt. A többit nem tudom. Azt sem, eddig kell mennem, vagy mikor jövök vissza. Gyere haza épségben, az a lényeg. Most már vár minket a fix pont, az ágy. Gyere, menjünk. elhalt épp a zene, miközben mentek kézen fogva a hálóba, és végre megtörtént minden, mit rajtuk kívül a természet is végbe menni kívánt. De azután se aludtak, dőlt csak a szó a végtelenségig. Penelope sorolta a tűrhetetlen stációit először, majd Odysseus mesélt hosszan. A kikónokkal kezdte, Gerbával folytatta, aztán jött a Kyklops, Hajolosztipp, Odatész, majd az, amikor már majd hazaért, de mégse. Élepolisról szólt Esztán, ott veszett el 700 embere egyszerre. Beszélt Kirkéről, amennyit hagyott az illen, aztán Hádészról, a szirénekről, a Szkülláról, a Karübdiszről, a tiltott marhákról, a maradék csapata haláláról, Úgügyögész szigetéről, ahol alig szó él, aki mindent megígért, beszélt Korfúról is, ahonnan végül hazahozták. Ahogy ideért a történettel, egy másodperc múlva aludt. Majd, hogy a kigyótarcú hajnal kélt ki a ködből, kélt fel Odysseus szintén, s ezt suttogta Penelopénak. Elmegyünk az apámhoz a nyaralóba. Csak nők maradnak a házban. Reggel szétfut a hírja a tegnapiaknak. Gyűlnek majd a népek, viszont ti senkivel se kontaktáljatok. Jövök, amikor tudok. Szevasz! Búcsúzott el Odysseus. Fölkeltette a másik hármat, s indultak az apjához talpig fegyverben, s kísértek a városból, mielőtt még bárki felkelt, s látta volna őket. Nagy iramot diktáltak.

Elértek Odüsszészék rendben Laertész házához. Ő rabolta egyszer régen, így hát az övé volt. Megszólalt Odüsszész. Menjetek a konyhába, s kezdjetek ebédet csinálni. Én megindulok apám után a szőlőbe. Meg is találta gyorsan. Épp kapált az öreg. Mocskos, szutykos rongyok lógtak a testén. Retkes lábán sarút viselt, a kezén kesztyűt, a fején bőrsapkát. Odüsszész elbújt egy kört a fatörzse mögé, s ott jól kísírta magát. Hányta vetette magában egyre, hogy oda menjen-e rögtön, vagy inkább kipróbálja ráismeri a segítség nélkül az apja. Ez tűnt érdekesebbnek. Oda lépdelt az őse mellé. Laertész meg föl se pillantott, csak dolgozott tovább. Odüsszész így szólt. Hallod? A kertedet igazán szépen rendben tartod. Áruld már el magadat, miért nem? Nem volt válasz semmi. Nem tudom, ahogy így elnézlek, te nem paraszt vagy, eltaláltam. Akkor mi a jó francért dolgozol, ráadásul ilyen öregen? Válasz megint semmi. Kinek dolgozol, áruld el? Kié a kert? Meg egyáltalán, biztosan Itaka ez? Ezt mondta egy ember nekem az úton. De nem nagyon akart beszélgetni velem, pedig el kellene a segítség. Régebben volt nálam vendégeskedni valami Laertész fia, Odüsszeusz vagy ki. Nagy bolyongásból jött, pihengetett nálam, majd hazafele indult, azt mondta, hogy Itakára. Szóval Odüsszeuszt keresem, és te sokat tudsz Itakáról biztos, mondjál valamit. Megríkadtál, ember, nézett fel Laertész. Megnyugtatlak, jó helyen jársz, csak hogy Odüsszész, senki se tudja, hol jár, ha jár. De én az apja, remélem, hogy még jár. Itaka, s a környék söpredéke emészti a birtokát. Fölfalják az állatait, az asszonyát is vinnék. A fiát meg akarják ölni. Egyet azért mondj el, mikor volt ez a vendégség? Meg ki vagy? Honnan jöttél, ilyenek? Megmondom, persze. A Lübászból érkeztem, nagyapám Pulipémon, a fejidász az apám, én pedig Epéritosz vagyok. Viharba kerültünk tegnap. Az hozott ide minket, bent állunk a kikötőben. A fiad olyan 5 éve járt nálunk. Segítettem hajót találni neki, ami hazahozza, de ezek szerint soha nem ért ide. Apja a földre rogyott, zokogott, és 2 marokkal hányta a fejére a földet. A könny a nyál a takony sárrá lett, s csorgott maga elé. Odüsszész odatérdett mellé, és megölelte. Édesapám, hiszen én vagyok az. 20 év után csak hazajöttem. Hagyd el a sírást, nincsen időnk most erre. Féregírtás volt a házamban. Nem emlékszem rád, fiam, már. Bizonyítsd be nekem, te vagy az tényleg. Nézd meg a térdsebem, itt van. És elmondom, gyerekként mit adtál nekem itt. 13 körtefát amott, 10 almát ott, meg 40 fügefát szerteszét és 50 sor sokféle szőlőt. Erre Laertész beleszédült Odüsszész karjába, de magához tért gyorsan. Jól tetted, fiam, hogy a nyűveket megölted. Ám menekülnünk kellene már, ha így történt. Ha itt találnak, végünk van. Ráérünk velük törődni, ha itt vannak már. 3 emberen főz benne a házban, mindjárt kész az ebéd. Gyere, apa, menjünk enni, hát ha tényleg jönnek elszámolni velem. Akkor jól jön majd az erő. És mentek a házhoz. A többiek éppen a húst szeletelték. Laertész lefürdött végre, kihúzta magát, pedikűr, manikűr, s tiszta ruhába bújt. Visszatért belé az élet, újra erővel teltek meg az izmok. Nem győzték bámulni a változást. Apuci, te megnőttél, szólt Odüsszész. Apja így felelt. Bár lennék még egyszer újra erős, amilyen voltam. Szívesen lettem volna veletek tegnap, szívesen öltem volna újra a kedvedért. Ekkor már-már enni kezdtek. Nyúlt is volna kezük már épp a tálba, de jött Daliász, aki Laertész földjét művelte, s jött vele 6 fia is. Megállt a kéz, és megállt kis hián Daliász szíve is. Szólni se bírt. Fölismerte Odüsszészt mindjárt, s megértette 6 fia is, hogy a vendég kicsoda. Ne csodáljál már így! Ülj inkább az ebédhez, öreg! Mi már nagyon ennénk mind, rátok vártunk csak, mondta Odüsszész. Oda szaladt Daliász hozzá, letérdelt mellé, és a kezét csókolta. Hazajöttél hát végre. Ideje volt, fiam. De Pénelopé már tud rólad? Küldjünk valakit esetleg hozzá? Tud mindent, ne foglalkozz ezzel.
Daliász fiai köszöntötték Odüsszészt szintén, majd leültek mind, s ettek végre. Ez alatt szétspriccelt a híritakán. Rohant minden érintett Odüsszész házába, és vitte mind a maga halottját, és cipelték le a partra a máshonnan való hullákat is, és halászokra bízták rá ezeket, hogy vigyék őket a valahai otthonukba. És ahogy ezt befejezték, összegyűltek a népek a főtéren. Eupeitész, Antinoosznak az apja szólalt fel legelőször. Hány embert fog megölni még közülünk, hogy ellene forduljunk végre? Elvitt innen legalább 800 férfit, és egy se jött vissza. Most meg megölt újabb 100 embert. Öljük már meg végre, ne hagyjuk őt elmenekülni. Medón emelkedett most föl. Én ott voltam, és mindent láttam. Láttam a természet felettit. Egyedül másképp hogyan győzött volna le annyi rengeteg embert? S akit megölt, az mind megérdemelte. Engem például, látjátok, nem bántott. Most az öreg hadliterész szólalt meg. Hibáztatok, lássátok be. Mert fiaitoknak nem tiltottátok meg az erkölcstelenkedést. Szóltunk nektek elégszer, titeket azonban semmi nem érdekelt. Jogtalanság nem történt, úgyhogy hazafele menjetek inkább, ne háborúzni. Fejezte be. De háborúzni indult mégis a nagyobbik rész. Eupeitész vezette őket. Közben Odüsszészék vidáman lakomáztak. De minden jónak vége van egyszer. Véget ért az ebéd is. És Odüsszész így szólt. Nézze már meg valaki, hogy odakint nincsen-e fejlemény. Az egyik Daliász csemete felállt, kiszaladtám, szaladt is egyből vissza, mint hogy kisebb sereget látott közeledni. Nem voltak már messze. Felöltöztek mind a házbeliek, a két tag férfiú is. Odüsszész odalépett tőlem a koszhoz. Na fiam, ez már igazi harc lesz. Most vehetett fel a családi hagyomány fonalát. Szégyent ne hozz apámra meg rám. Nem hozok én senkire szégyent, majd meglátod, felelte tőlem a kosz. Most Laertész szólalt meg. Hát ezt is megértem. Fiammal meg az unokámmal megyek csatába. Megsúhintotta gerejét, ami gyönyörű ívben szállt, épp Eupeitész felé. Sisak volt bár Eupeitészen, ám olyan ívben jött a gerej, hogy átszaladt simán a fémen, s át a koponyacsonton is, s az agyban állt meg a Dárda hegye. Döngve dőlt el az irányító nélkül maradt sejtközösség. Megdöbbentek a bosszúvágyok, s fel se ocsúthattak még, Odüsszész és tőlem a kosz már kaszabolta is őket. Lépegettek hátra, s hallani lehetett, hogy potyog ki kezükből rémületükben a fegyver. Megfordult, aki még bírt, s iszkolt haza azonnal. Odüsszész is lendült, tűzte a harci láz, ám mentor állt elé. Hagyd de, nyugodj meg, fiam. Elég lesz a gyilkolásból. Vert hadakkal könnyű munka a békekötés. Indulok is most ebben az ügyben a városba. És eltűnt onnan mentor. Odüsszész meg útravalót pakolt magának. Egy evezőt bányászott ki a kamrából. Nem magyarázott semmit, mindenkitől elbúcsúzott. És indult egyedül a másik irányba.

Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvasta a szerző. Az ötödik, befejező rész hangzott el. Szitáron közreműködött Tóth Szabolcs. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turay Tamás. A felvétel 2009-ben készült.

0: Éjfél múlt 2 perccel, hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, még nagyjából 150 méter van hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal egy napon, hétfőn utalják az iskola kezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadság Jogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap, és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt, akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is. Itthon folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkül a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor, éjjel általában 11-17 fok lehet, majd napközben 26-32 fok várható. Hírekkel legközelebb reggel 5 óra 1 perckor jelentkezünk majd itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Odysseus az alvilágban. Odysseus az alvilágban. Na. Akkor most ezt az egész bábjátékot átírom rádiójátékra.
3: Garaci László, Odysseus az alvilágban.
2: Odysseus az alvilágban. Első jelenet. Előjáték. Tengerzúgás, sirályok víjogása, görög szigetvilág. Igen, elképzelhető, hogy egy-két matróz az árbóc kosárból földet keres a távolban. Hang, sirályok, közel a szárazföld, kötelet feszíts. Igen, hát nem, valami zene, a zene kell, a zene.
4: Yo, my name is Dr. Alban.
2: Akkor itt van rap, igen, itt Homérosz rap, igen, itt elhangzik a Homérosz rap.
5: Láttuk a hőst, hogy menekült meg Kalipszótól, ki elhitatta uráról, és ígérte, hogy örök életbe teszi. Láttuk Nausikán, hogy talált rá a tengerparton, és ő elmesélte néki, hogy vészelte át. A

0: Második jelenet. Odysseus. Odysseus tócsában ül egy gumimatracon. Igen. A gumimatrac felfújható. Talán pálmafát mintáz. Igen. Körülötte úszkál Kalipszó. Énekel, gyümölcsöt, süteményt tön Odysseusba borral itatja. Odysseus nem reagál. Kalipszó, vagy Kalipszó sértődötten eltűnik.
1: Csak ülök a parton. Életem édes tartama így folyik el. Az a vágyom, mert már nem tetszik nekem a nimfa.
0: Harmadik jelenet. Megjelennek az istenek. Megjelennek az istenek. Zeus jobbról, Poseidon balról, Athéné jobbról, Hermész sztereóban hallatszik.
2: Miért búsul a trójai hős?
3: Kalipszó nimfa áhítja urának. Ő pedig ül a vízpartján sóhajjal, a meddőtengert nézi csak egyre. Az isteneket okolva, hogy nem juthat haza.
4: Az isteneket vádolják az emberek, hogy tőlünk jön az összes csapás, holott saját ostoba védkeikért szenvednek még a végzetükön túl is.
2: Hogy került Odysseus a nimfa szigetére?
3: Miután hosszú csatában feldúlták Trója meredek faluvárát, elmulasztottak néked áldozatot bemutatni, és voltál kegyes az akháj seregek bárkáit szétszórni a tajtékos tengeren. Sokan áldás sorsa jutottak szörnyű haragod miatt. Oly rettentő vihart küldtél reálba.
2: Ez
5: itt. Hazug istenek korcsivadéka. Újra és újra megmenekült.
3: Sok bolyongás, kaland, veszély kitérő után vetette sorsa a nimfa szigetére.
2: Válaszhatinitem, mindig nyíltan segítettél az akályok hőseit. Lekivált fényes Odysseus.
3: Bevallom, szívemen viselem sorsát. Messze szeretteitől búban tűri a sok kín.
2: Nem helyes, ha nyíltan szeretünk földi halandókat.
0: Poseidon röhög. Obszcén mozdulatot tesz. Ja, vagy hangokat hallott.
3: Atyám, nem én vagyok az egyetlen, ki így vonzásnak engedett.
2: Most minden esetre döntenünk kell, mi legyen hős Odysseus.
5: Majd én megmondom, mi legyen vele.
0: Megpróbálja vízbe folytani Odysseust. Athéné és Zeus megmentik.
3: Zeusszal próbálsz szembeszegülni?
2: Poseidon elég. Fogd vissza haragod villámait.
0: Igen. Helyreáll a rend. Poseidon fogcsikorgatva lenyugszik.
2: Te hogy látod a hős jövőjét?
3: Ki kell szabadítani a nimfa karmai közül?
2: Küldjük el Hermészt a szép vonatú nimfához, hogy Odysseust immár el kell eressze. Uh-huh. De vajon jót teszünk-e vele? Megtalálja a boldogságát, ha újra tengerre száll.
0: Negyedik jelenet. Hermész felcsatolja a repülősaruját. A levegőben szállva érkezik Kalipszóhoz.
4: Zeus óhaja, hogy a gyorslábú Odysseust engedd el minél hamarabb!
6: Szívtelenek vagytok. Minden másnál irigyebbek istenek.
4: Csak erezd el szépen! És félj Zeus szörnyű haragjától! Nehogy feldősödjék rád a jövőben!
0: Hermész visszaszáll az Olimposzra. Ötödik jelenet. Kalipszó csípője köré aranyos övet ölt. Fátyolat borít fejére, és csábos mozgással Odysseushoz táncol.

0: Ha nem hagysz el, ha mostantól mindig őrzöd vélem, a házad örök életűvé teszlek.
1: Már tudnám, mely égi lakó tart vissza, utam lekötözve.
0: Penelope után vágyott. Termettem alakom van olyan, mint az övé.
1: Nálad Penelope gyarlóbb szépségű, és kisebb, mégis mennem kell. Várnak jó társak, kikkel megvívtuk erős Trója várát. Már otthonom, sok tornyú itakában.
2: Jól van hát. Itt a fejsze, ott a fa, készíts magadnak hajót, hogy útra kelhess, többé nem tartóztatlak.
3: Odysseus. Odysseus. Pillanatok alatt összeszereli a hajót. Tengerre száll. A nimf először a csónak körül úszkál, majd egyre távolabbról hallatszik bánatos dala. Fényes, leleményes,

0: 6. jelenet. Odysseus a tengeren. Egyedül. Éjszaka.
1: Valamely isten átsegítán-e sötét éjjel.
0: Felbukkan Poseidon.
2: Hívd el, jó vitéz. Bánfogóid alszanak. Ütött utolsó órát hazug Odysseus, ki édes fiamat egyszemű küklopszot megcsúfoltam gonoszul. Most hát pokolba véled.
0: Vihar. Odysseus vízbe esik. Forgolódik a pocsolyában. Leszakad róla inge, gatyája. Rádiójáték. Pucér. Még láthatnánk egy cápa támadást. Hol is tartottam? Ja, igen, igen. Odysseus kimászik egy szigetre. Moszatok, iszalagok, hín ártapad rá, elbújik. 7. jelenet. Athéné Kalipszóból egy-két mozdulattal, átalakítással, megkisebbítéssel, hajlecseréléssel szűz nauszikát csinál. Békés tengerpart. A víz lenyugodott. Nausziká és a szolgálói énekelve ruhát mosnak a tengerben. Teregetnek, majd fürdenek. Odysseus kukucskálhat. Labdával játszva mulatnak. A labda beesik a gödörbe. Odysseus előbújik, mesztelen, moszatok hínár sárborítja, valóságos tengeri szörny. A lányok sikítva elrohannak, csak Nausziká marad.
3: Ki vagy? Isten, állat, vagy földi halandó?
4: Könyörű rajtam, úrnőm. Sok nap után sikerült kikerülnem a tajtékos vízből. Nem ismerek senkit a vidéken, kérlek. Egy rossz rongyot adj rám. Annyi keserves kén utántán megpihelhetek itt.
3: Zeus osztja az emberek üdvét, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked. Tűrnöd kell minden esetre.
4: Tűrném? Ha nem fordulna mindig és egyre az isteni szándék.
3: Honnan jöttél? És hová tartottál, mielőtt a vadszelek ide sodorta?
4: Trója magas fala alól jövök, hol hosszú csatában időztünk, és hazatartok fényes tornyú Itakába. De istenek nehezítik utam, mert vitéz lelkem sokszor nem ügyel szavukra. Sok kalandot éltem meg. Egy jóslat szerint még a Hádészt, holtak birodalmát is élve kell majd meglátnom. Honnan vissza nem tért senki. Könyörülj, úrnőm, szállj meg!
3: Lányok, gyertek! Fürdessétek meg! Adjatok rá ruhát, s kínáljátok ebéddel.
0: Odysseus megtisztul. Ennivalót kap.
5: Halandóknak nincs semmi kutyába gyomornál. Mindenkor ráveszi őket erővel, bárhogy búsulnak, folytonosan küldi őket enni. Feleteti mindazt, amit szenvednek. Mert míg meg nem telik a gyomor, egyre sanyargat.
3: Imént még rútnak tűnt, most meg... Ó, bárcsak íjférj volna kijelölve nékem az égből. Ki vagy te, ki annyit kóboroltál keserű szívvel? Mi a neved?
4: Odysseus vagyok, Laertész fia. Kelevézzel ütöttem által az ellenség közül azt, kit éppen elértem. Arcban ilyen voltam, de bevallom, sosem kedveltem a munkát, otthonülést, a házias életet én.
3: Pedig a bölcsek szerint családi tűzhely körül terem a boldogság.
4: Te lány, aki az éltem visszaadtad, kérlek, amint a nap delelőre hág engem a gyötrődőt, indíts újra hazámba sok baj után.
6: Nem kell neki a szűz királylány szerelme.
7: Senki nem elég jó neki.
8: Bonyolult jellem. Élete végzetes anyagába burkolva keresi a megoldást.
3: Meséld el, kérlek, mi kalandokban vettél részt, mi csodás tájakon jártál, mi hőstetteket hajtottál végre?
4: Tudni akarod tényleg? Nem félsz hallani oly mesés helyekről, szörnyekről. mit a legiszonyúbb álom sem tud kitalálni.
0: Nausziká a lábához terepszik. Az udvarhölgyek is odaülnek.
4: Trója után hajóinkat szétszórta egy nagy vihar. Néhány maradék társammal hetekig eveztünk nyílt vizen.
6: Szeret hős Odysseus társakkal, barátokkal, sokkalamban vízben együtt mulatni.
9: Igen.
6: Lehet, hogy a szerelem mellett a barátokkal való együttlét a hosszú út.

0: 8. jelenet. Odysseusz a társakkal eveznek.
1: Sirályok! Föld, föld!
2: Feszíts!
0: Partra szállnak a virágot rágó lótuszevők szigetén. Mindenfelé ókori dílerek és narkósok.
3: Mit esznek? Mit szívnak ezek?
4: A puha lótusz levelét élvezik. A keményet szigorúan tiltja Zeus törvénye.
0: A hajósok megízlelik a lótuszt. Kábulatba esnek. Halucinációk.

0: Egy barlang tűnik fel előttük.
1: Jó társaim, itt megpihelhetünk éjszakára.
0: Letelepednek. Körbeadnak egy lótusz spanglit.
2: Elalszanak.

0: 9. jelenet. A jelenetben Poszeidon végig sopánkodik. Jaigat. Hazaérkezik a barlangba a Kyklops.
1: Ó, legkedvesebb fiam, szemem fénye!
0: A Kyklops észreveszi Odüsszeuszt és társait.
2: Vacsorámra vadásztam kint az erdőt, és közben itt vár rám a barlangomban.
0: Összenyalából néhány társat, befalja őket, cuppog, de finom, jaj, de finom. Fölemeli Odüsszeuszt, készül bekapni, visszateszi.
1: Ó, bár csak befolnád őt is!
2: Mára jól lakta. Rakjatok tüzet!
0: Tüzet raknak. Odüsszeusz kiáll a Kyklops elé egy butykossal a kezében.
3: Idd meg az emberhúsra a bort is, hogy megtudd, milyen édes ital volt a hajónkon.
0: Odaadja a palackot. A Kyklops óvatosan elveszi. Elolvasná a címkét. Nem megy, mert hogy a próbetűs. Fölteszi. Fölteszi az egylencsés ókuláriát. Hümmög. Meghúzza.

0: Odysseuszék egy ágat hegyeznek ki, megtüzesítik, fölemelik, és többször nekirontva a szemébe döfik. A küklopsz felül, a szeméből kiáll a nyárs, feláll, föl alá botorkál, a keze megakad a nyársban, kirántja, elbődül, a nyárssal csapkod, a sarokba bújnak előle. Küklopszok jönnek a kiabálásra a barlanghoz.
1: Mi vagyunk az? Polifemosz! Küklopsz társaság!
2: Társaid?
3: Jó, a társaid. Na, jó.
1: Ki bánt téged? Miért üvöltesz? Mondd el, és mi megvédünk!
4: Senki se bánt! Senki se öl meg csellel!
3: Ha egyedül vagy, és nem bánt senki se, akkor magadra vagyunk.
0: A küklopsz felüvölt. A görögök kimenekülnek. Igen. Ja. Poszeidon zakog. 10. jelenet. Tovább beveznek a nyílt tengeren. Feljön a nap. Csodálatos zene üti meg a fülüket. Az ismert dal változata.

0: Pam. Ram, papam.
1: Tömjétek be fületeket lágyviasszal, engem kötözzetek az árbóchoz, és bárhogy könyörgök, ne oldjatok ki.
2: A hajók a Szirének szigete mellett úsznak el, tele a part csontvázzal. Elhaladnak az éneklő Szirének mellett.

0: Jó társak, kérlek, könyörgök, oldjatok el! Mostantól már örökké csak szirének édes dalát kívánom hallani.
1: Próbál kiszabadulni. A társak nem hallgatnak rá, tovább bereznek. Tiszta erőből eleznek. Tizenegyedik jelenet. Egy szigethez közelednek. Közepéből füst száll az ég felé. Partra szállnak.
2: Míg tábort verek, menjetek előre. Járjátok körbe, e dúslombó szigetet, kik lakják, van-e rajta vacsorának való vad, de ha bármely édes hangú szépség szólítana, ne válaszoljatok, ne hallgassatok szavára, csak menjetek tovább.
1: A társak elindulnak, egy palotához érnek. Bentről hívogatóinek szó hallik.
3: Valamely istenő odabent szövetetsz, és dalol is szépen.
4: Menjünk be, és szólítsuk fennen azonnal.
1: Megjelenik Kirké. Ugyanaz a színésznő játszhatja, mint Nausikát. Behívja őket a palotába. A bejáratnál oroszlánok kínálják tálcán a bort, amibe Kirké sárga port szórt. Isznak belőle. Megdermednek. Kirké sorban megcsapkodja őket a pálcájával, disznóvá változnak. Erotikus tánc a disznókkal. Kirké betereli őket a disznóba. Röfögve siratják sorsukat.

0: Odysseus előtt megjelenik Hermész.
1: Fényes Odysseus, tudd meg, társaid bajba kerültek. Indulj azonnal, mielőtt végzetük betelik.
2: Hiába óvtam őket.
1: Vedd e varázsszert. Veszedelmed napját elhárítja fejedről.
3: Egy spenót konzervet ad neki. Indul.
2: Istenek hírnöke, Hermész, kérlek segíts. Neked tudnod kell a választ. Mi vezet úttalan utakon hosszú évek óta?
1: Eljutsz majd a Jóshoz. Ő elmondja néked, s megmondja az útnak hosszát is.
2: Mikor érek haza, mond, jó Itakába.
3: Hermész nevet, és eltűnik. Odysseus nagy nehezen kinyitja, talán a fogával, és felhajtja a spenótot. Erőssé, elpusztíthatatlanná válik. Állap

0: elérkezik a palotához.
1: Üdvözl, légy idegen! Hosszú út fáradalma után lakomban pihenésre lelhetsz. Csak idd meg e frissítő, pompás kükeóni bort.
0: Port szor bele. Odysseus felhajtja a kupából a bort.
1: Mi a neved, szép idegen?
2: Odysseus vagyok, ki egyre csak bolyong tengereken.
1: Ó, te vagy hát tarka eszű, Odysseus. Akkor most mars be a disznóba, feküdj és röfögj a többivel együtt.
0: Ám hiába csapkodja, Odysseus nem változik disznóvá. Kirántja a kardját.
2: Véged, gyalázatos boszorkány!
1: Itt áll, s nem igéz meg a méreg. Ember sosem állta még ki a varázsszert. Kérlek, ereszd hüvelyébe a kardod, és nyoszoljámra lépjünk fel ketten, hogy szerelembe vegyülve és együtt hálva bízzunk meg mostantól egymásban.
0: Odysseus le akarja döfni, de az ajánlatra meggondolja magát. Ágyba bújnak. A társak az olban keservesen röfögnek. Odysseus kibújik a lepedőből.
2: Nem tudok ebben a szörnyű zajban.
1: Jöjj, siess, isteni Odysseus.
2: Volna-e férfi, ki tudna jókedvel szerelmeskedni, míg társai meg nem szabadultak? Míg nem látja őket épségben, saját szemével.
0: Kirki dühösen kikászálódik az ágyból. Kinyitja az ólajtót, a hálóterembe tereli a disznókat, akik Odysseus láttán hangos röfögésben törnek ki. Kirki meglegyinti őket a pálcájával, visszaváltoznak emberré.
1: Gyertek, mulatozzunk most már együtt.
0: Gruppenszex?
3: Köszönjük, fényes Odysseus, hogy megmentettél. De mi ezen a helyen disznókként röfögtünk. Nem tudunk ki már egy percet sem maradni. Kérünk, könyörgünk, keljünk hát útra azonnal.
0: Odysseus Kirkét nézi. Menne is, maradna is. A társakkal tart.
4: Nem kell neki ez a nős.
5: Más után vágyakozik.
4: Ha nem segít Hermész, most disznóként röfögne ő is.
6: Végzete másra rendelte őt.
0: 12. jelenet. Két sziklához közelítenek a hajók. Az egyikből gőzszál, a másik szürcsölő szájra hasonlít.
4: Istenem, add, hogy innen haza sose jusson.
7: Végünk! Nem dicsekedhet hajós, és értetlen átjutott a két szörnyű szírt, Skylla és Karybdisz között.
0: Na, ezt most nem veszem fel. Felbukkan a gőzből a Skylla. Roppant szörny. Levegőben leng valamennyi lába. Hat hosszú nyaka van, mindegyiken üvöltő fejek. A fejekben három sor fog, sűrű, tömör agyarak. Teste bent áll derékig az öblös üregben. A nyílásból a fejek kihajolnak, és úgy halászgatnak a gőzbe.
8: Arra! Arra! A másik irányba!
9: Ez a jó irány!
10: Ez a jó irány!
8: Nem ez arra. A jó irány!
10: Nem arra, mondom, hogy nem arra!
8: Arra!
9: Egyenesen tovább!
8: Ez mindenünket elpusztít!
9: Ne fordulj vissza!
2: Tartsátok a... Ti csak evezzetek feléje! Majd én megküzdök a szörnyel!
9: Ne! Nyomorultak, merre megyünk? Miért vágyunk a vészre?
0: Skylla kiragad egy csomó társat, és befalja őket. Lábuk kalimpál a szájaiból. Odysseus a kardjával vagdalkozik. Nem tudja Skyllát megölni, de átjutnak a szoroson.
11: Hogy diadallal hírét növelje, sok társát feláldozta, pedig ők inkább a szürcsölő Karybdisz felé mentek volna.
12: Hősi hírét növelte valóban, nem választva gyáván a könnyebbik utat.
4: Odysseus ostoba vétke miatt pusztultak el mind.
0: Tizenharmadik jelenet. Békés tengeren úszik a hajó. Odysseus elalszik a zsákján. A társak abba hagyják az evezést.
13: Mi van abban a zsákban? Mire úgy vigyáz Odysseus, hogy még nekünk sem, akik végig kísértük ezer kalandon, nem árulja el.
14: Aiolosztól kapta. Bizonyára tele van ajándékkal.
13: ezüsttel, aranyjal, gyémánttal.
3: Mi pedig, kik megjártuk vele épp úgy az utat, üres kézzel kerülünk hazánkba.
7: Egy-kettő. Nézzük meg, mi van benne. Mennyi arany, ezüst van a tömlő mélyébe zárva.
0: Odüsszeusz álmában felmordul. Megijednek. Aztán mégis kiügyeskedik alula, és kinyitják a tömlőt.
6: Csupa derék, megbízható, szófogadó és hűtárs.
14: Magukra szabadítják a tömlőbe zárt szelek veszedelmét.
0: Szörnyű vihar sodorja őket tova. Sokan a tengerbe vesznek.
4: Fújj, csak fújj, nagy szél.

0: 14. jelenet. Odysseus és lábánál Nausziká az udvarhölgyekkel.
1: Tényleg sok különös kalandban volt részed, távolról jött idegen.
2: Igen, a vész hozott partjaidra.
1: Hogy feldúlt szívem békéjét.
2: Sorsom és sorsod szerencsés fordulatot vett még. Szép király kisasszony.
1: Ez az én cici.
3: Mégis ébred a lány?
0: Csónakok jelennek meg a vizen.
4: Kik közelednek napkelet felől, erős bárkákon?
1: Fürge hajókon elindulhatsz végre rég látott otthonod felé.
2: Szép királylány, nem akarod hát, hogy maradjak véled?
1: Társaid jönnek ott, szólj hát néki, kiálts!
0: Ha-ho! 15. jelenet. Búcsú Nausikától. Talán ének. Eveznek a vizen.
5: Jó széllel repülünk itaka felé. Néhány nap, és meglátjuk csillogó tornyait.
0: Eveznek. A nap leszáll nyugaton. Kikötnek egy szigeten, a társak elterülnek a fövenyen. Közelükben marhák legelésznek.
2: Körbejárom a szigetet ennivalóért, de addig is. Esküdjetek meg mindenre, ami szent. Bármint gyötrődtök, balgatag ostoba fővel, nem ülitek le Héliosz marháit.
6: Esküszünk.
2: Még egyszer.
6: Esküszünk.
0: Odysseus eltűnik. A társak nyöszörögnek az éjségtől.
6: Mindenfajta halál iszonyú a szegény embernek. De a legcsúfosabb éhen vesz meg betölteni sorsát.
7: Készíthetnénk belőlük üdítő vacsorát, és gyorsan felszállva a hajókra, eltűnnénk, elkerülve a bajt.
8: És ha elér csapatunk Ithakába, az otthoni földre, dús szentét emelünk Héliosznak kárpótlásul.
0: Leöldösik Héliosz ökreit. Megnyúzzák, bezabálják őket.
3: Ó, hogy lehetnek ostobák?
0: Beborul az ég. Bajós atmoszféra. Fájni kezd a hasuk. Megjön Odysseus.
3: Mit tettetek? Szerencsétlenek! Hát tényleg nincs a földön, akiben megbízhatnék? Miért versz haragoddal, Zeus? Nem bűnhődtem eleget még? Vagy nem is létezel? A vaksorsnak adtad nevet?
0: A felaggatott bőrök izegni mozogni kezdenek. A maradék marhák fenyegetően elindulnak feléjük. Odysseusszal együtt a hajókra menekülnek, de a vihar minden társad elpusztít. Sorra a vízbe hullanak. Csak Odysseus menekül meg. A vihar lecsillapodik.
9: Jó társak voltak mind. Hűségesek, megbízhatóak, s mennyire vigyázott rájuk. Sosem a dicsőség, hanem a barátok sértetlensége vezette.
3: Ó, hogy unom fogad kerítésén kiszökő gúnyos irádáidat.
0: Tizenhatodik jelenet. Odysseus egyedül levez a tengeren. Meglátja Ithakát.
4: Uram, lásd, Odysseus hamarosan révbe ér. Már látszanak városa tornyai, hol hű Penelope várja őt.
3: Itt az alkalom, hogy végezzünk vele.
0: Elővenni a villámát, de Athéné gesztusára visszakozik.
10: A családi boldogság után áhítozott annyi éven át.
11: Csalódott társaiban is. Asszonya hűtársa lesz mostantól.
0: Athéné Kirkéből Penelope-t csinál... Nem. Inkább legyen egy másik színésznő.
7: Tudja vajon, hogy felesége gonosz kérői gyilkostőrrel várják őt?
0: A felfegyverzett kérők lehetnek ugyanazok a színészek, akik a társakat játszották.
11: Most megmutathatja, milyen vitéz. Egy ezer ellen. Lehet, hogy épp a harc, a gyilkos tusa lételeme vitéz Odysseusnak. Test, testnek, akarat, akaratnak feszülés. Egy éli túl csak a perce.
4: Csel nélkül nem fog menni.
0: Meglegyinti Odysseust. Rút öregemberré változik. Nézi magát, forgolódik.
12: Kedve szerint tesznek az istenek ezzé meg a mazzá. Egyszer olyanná, mint a koldus. Másszor ismét ifjúvá, szép ruhákkal. Ahogy épp kedvük hozza.
0: 17. jelenet. A kérők. Mulatozás. Nem rádiójáték, hanem bábjáték lenne, akkor a jelenet során vagy egy fázisában az istenek marionett bábukként, kötelekkel, istrángokkal mozgathatnák Odysseust. Mindegy. Tehát Odysseus belép meghajolva rongyai közt, és mint koldus az ajtónál telepedik le. A kérők röhögve étellel dobálják meg. Megjelenik Penelope.
13: Kedves Penelope, gyorslábú Odysseus 20 éve hagyta el házat. Visszatérni nem fog. Rég Hádészban időzik. Kérünk hát, választ ki közülünk a legderekabbat férjedül.
14: Úgy látom, nem tudom már menyegzőmet elkerülni. Azt kívánom tehát versenyre kitűzni elébetek, hogy aki könnyebben tudja felajzani férjem nyilát, és mind a 12 fejszefokán átlő vele, ahhoz megyek én, elhagyva a hitvesi házat.
0: Odysseus dühösen felpattan, gyorsan visszaül.
12: Asszonyban, sose bíz.
0: A szolgák behozzák a nyilat. A kérők sorban próbálkoznak, hiába.
12: Hagyjátok nekem is megfognom egy szép sima íjat, hogy van-e még bennem erő, mint a múltban.
0: A kérők kinevetik. Aztán jó hetsz, gúnyosan ráhagyják, próbálja meg. Odysseus fölveszi az íjat, forgatja, tapogatja.
14: Mi ravaszul tapogatja a csúnya csavar? Ó, értene hozzá!
0: Odysseus fölemeli az íjat, kifeszíti a húrt, fölzendül a hangja, a nyíl messze száll. Döbbent csend. Új nyilat kap fel, és keresztül lövi a kérő torkát. Ahogy lezuhan, orrán fröcsköl a vér, feldönti az asztalt, Penelope kimenekül.
12: Hely, kutyák! Azt hittétek, sose térek Trója alól haza én.
8: Itt fekszik már az összes károkozója. Kegyelmeznékünk.
12: Kérleld az isteneket! Ők hozták fejedre a vízt!
0: Odysseus lenyilazza őt is, és sorra a többit. Mikor elfogy a nyíl, karddal, pallossal kaszabolja őket. A kérők föllerohangálnak. Nyögés, ordítás, ugyborékolás, rimánkodás, rettenetes vértivornya. Már csak egy van életben. Leborul előtte, irdalomért kanyarog.
12: Nem én, a végzet sújt le rá.
0: Megöli. Vérrel borítva, leszegett fejjel áll a terem közepén. Körötte hull a hegy.
11: Leölte, lekaszabolta mind. De boldognak, mintha nem látszana ettől.
0: Bejön Penelope. Nézik egymást.
12: Ó, asszony! Kőszívet adtak néked.
15: Másasszony nem állna így távol a férjétől, ki sok bajnak utána ér haza 20 év elteltével. Magányom akkorára nőtt 20 keserves év alatt. Legyűrni már csak féktelen szerelmet tudja.
0: Aténé a pálcájával megtisztítja, visszaváltoztatja Daliás férfivá.
1: Odysseus. Érezte szívem, hogy közelben jársz. Hogy nem hagysz prédájául kérők ordas hadának.
0: Átölelik egymást.
1: Ugye most már idők végéig velem maradsz. Férfiak és férjek közt legderekabb.
0: Könnyeket ontva öleli, csókolja, összevérzi magát. Odysseus rezzenetlen. Tizennyolcadik jelenet. A hálóteremben Odysseus és Penelope az ágyban. Odysseus forgolódik, felébred, föl kell, fölcsatolja a fegyvereit, kaput nyitva távozik. Csöndben kievez a tengerre. 19. jelenet.
16: Nem hiszem el. Hová megy?
4: Úgy látszik, a próbáknak nem ért még végére.
16: Próbáknak? Miféle próbáknak? Megtért hazájába, leölve összes ellenét. Mégse kell hű a ráj, aki után annyit epekedett.
17: Megátalkodott a bűnben. Mindig új gyönyört hajszol.
18: Nincs gyarlóbb az emberi nemnél. Nem hiszi, hogy baj érheti, míg az istenek kínba nem borítják.
1: Talán
4: mégsem asszonyát kereste ezer kalandonát.
16: Harci dicsőség, hírnév, kincsek, aranyok, gazdagság. Asszonyok szerelme. Mire vágyik ez az ember? Mit akar? Mifelé halad? Nem értem. Nem értem.
4: A sok munkát, mi előtte van, mind el kell végeznie, úgy hiszi. Pedig önmagával kellene szembenéznie.
16: Ebből elég, vége. Türelmem elfogyott. Poszeidon rábízom, tégy bele belátásod szerint.
17: Ragyogó villámmal sújtom hajóját Laertidész Odysseusnak. Darabokra töröm közepén a borszínű álmak.
0: Hatalmas villámlás, tengeri vihar, a hajó elpusztul. Odysseus egy szálfába kapaszkodik. A napszekér átúszik Odysseus feje fölött. Vér, emberi végtagok. Poszeidon háromszögletű villámát Odysseusra emeli.
1: Nem!
0: Poszeidon Zeusra pillant.
16: Hajj! Hisz lelkem már az alvilágban jár. Hádész hideg virodalmában.
0: Huszadik jelenet. Odysseus az alvilágban. Fortyogó üst mellett halottak jönnek vele szemben. A vérrel borított társak, a leölt kérők, ellenségek.
18: Hádész birodalmában veszendőbe megy az emberi test. Nem tartja össze a húst és a csontot. Megemészti a tűzlobogó erejével. Lelkük a fehér csontok közül elszáll, és akár az álomkép. Cél nélkül repül. Erre, meg arra.
0: Teirésziász, a vakjós közeledik, szép aranyos bottal.
16: Fényes Odysseus, isteni sarit, te szegény! Miért fordultál el a napsugarától, és jöttél nézni a holtakat és a mezőt, hol öröm nincs?
19: Ó, Teirésziász, ki
2: tudatodat éberen megőrizted a holtak közt is. Mindenben csalódtam a földi téren. Úgy látszott, egykor boldog leszek én is. De sok gonoszat cselekedtem. Engedtem erőmnek, és most csak sorvad a szívem. Nem bízom társban, nem bízom asszonyban. Egyedül maradtam. És nem tudom, mi hosszú még az út. Kérlek, te ki a jövőt és a múltat egybe látod, mondd meg, hová kell vándorolnom, meddig? És miért?
7: Te részhiász, vért iszik az üstből. Transzba jön.
16: Könnyű utat kerestél haza, fényes Odysseus. Csak hogy az út haza sose könnyű. Utadat bűnök és szeszélyes istenek tették nehézé.
2: Mondd! Mondd, mikor találok végre nyugalmat?
16: Ha megérkezel valahová, és a békes szárnya meglegyint, mindjárt új csábít, új városok, új szigetek várnak rád. Lelked addig él, míg az ismeretlenbe hatolsz.
2: Sosem leszek hát boldog.
16: Sok várost kell megjárnod, faragott evezőt hordozva kezedben, még oda jutsz, hol tengert még sose láttak, és ételüket nem eszik meg sózva tengeri sóval. Akkor az úton egy vándor fog veled szembe jönni, és azt mondja majd, szúrd most a botod végre a földbe, akkor közeledik majd hozzád a halálod, gyengéden jön feléd. Ezt mondom néked, igaz szavammal.
7: Eltűnik.

0: 21. jelenet. Újra az istenek. Alattuk hever, eszméletlenül, Odysseus.
1: Ügyesen forgatta a szót az öreg. De hogy mit akart üzenni, nem könnyű a megoldás.
2: Az út értelme, az út maga. Az ember élete keresés. Nyugtalansága örök, mert meg fog halni. Ezt mi, istenek, az időtlenségben és a tökéletességben lebegve megérteni nem fogjuk soha.
1: Nézd, ébredezik.
0: Poszeidon le akarja csapni.
1: Hagyd!
3: Zeus, nincs nálad pusztítóbb isten az égben. Nemzed a férfiakat, de utána hagyod lemerülni őket a bajba, könyörtelen dühös nyavajákba. Mi dönthetnénk magunkról, földi halandók?
1: Látom, keveledben a lelked szörnyű, hitetlen és lázadó.
3: Szép bőrömet összeászarod, szőke hajam elorzott fejemről. Megtöröd, mi oly gyönyörű volt, két szemem fényét.
1: Lázadsz? Engesztelhetetlen.
3: Nem ismerlek. Nem értem törvényedet.
1: Legjobb mindenben a mérték.
3: Fejedelmek legmagasabbja. Mondd meg, áruld el. Mit rejt legbévül az elméd?
1: Fiam, ilyet tőlem miért tudok az?
3: Csak mondj valamit. Kérlek.
1: Bőség és béke, Virú.

0: 22. jelenet. Utójáték. Az előjáték párja. Görög szigetvilág. Egy-két matróz. Az árbóc kosárból lesi a földet a távolban.
1: Sirályok. Közel a szárazföld. Kötelet feszíts.
0: Huszonharmadik jelenet. Vége. Lett köhöst, hogy mennünk. Homérosz búcsú repje.
2: Lett köhöst, hogy menekült meg Kalipszótól, ki elhitatta uráról, és ígérte, hogy örök életübé teszi. Láttuk Nausikán, hogy talált rá a tengerparton, és ő elmesélte néki, hogy vészelte át.

0: Vége.
1: Garaci László, Odüsszeusz az alvilágban. A Budapest Bábszínház felkérésére írt darab hangjáték változatát hallották. A szereposztás a következő volt.
0: Író
1: Keresztes Tamás.
0: Odüsszeusz
1: Kaszás Attila.
0: Zeus
1: Hegedűs D. Géza.
0: Athéné
1: Kútvölgyi Erzsébet.
0: Poszeidon
1: Bezerédi Zoltán.
0: Hermész
1: Kovács Lehel.
0: Kalipszó Nausziká Kirké.
1: Pelsőci Réka.
0: Küklopsz
1: Újlaki Dénes.
0: Penelopé
1: Börcsök Enikő.
0: Teirésziasz
1: Kun Vilmos.
0: Társak Kérők.
1: Elek Ferenc, Hernádi Csaba, Kocsó Gábor. Zene Keresztes Tamás. Zenei szerkesztő Szakács Emese. A felvételt Liszkai Károly és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Máté Gábor.
2: A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb 2010. augusztus 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Hérodotosz, a görög-perzsa háború. Rádióra írta Mesterházi Márton. Első rész.

0: a Halikarnassosi Hérodotosz a következőkben foglalja össze történeti kutatásai eredményeit, hogy az emberek között megesett dolgok az idők folyamán feledésben nem erüljenek, s ne vesszen el nyomtalanul azoknak a nagy és csodálatra méltó cselekedeteknek az emléke, amelyeket részben a hellének, részben a barbárok vittek véghez, sem az, hogy milyen okok késztették őket háborúra egymás ellen. Így kezdődik a könyv, így a 9 kötet. Nagy történetem így indul, a nagy folyam 700 oldalon át. És ott ül a polcakon. Ott haldoklik a por között. Miért? Bomlásnak indult hajdan eszes világ. Nem látod elmét fényem, miként borul. Nem látod a pénz rémuralma, mint öli el nyomorult pszichédet. Megsértődtem. Régi dicsőséged. Hol késel az éji homályban? Ide figyelj, kedves közönség. Tegeződünk ugyanis. Vagyok ennyire klasszikus. A Halikarnassosi Hérodotosz mindezek miatt egy kétrészes rádió előadásban foglalja össze, amit a szívetekbe akar rágni. Két óra tréfa, móka, kacagás, egy szünettel. Akció és harcjáték élesben, valódi halottakkal. Ének, zene, tánc, ezotéria, okkultisztika, álmok, jóslatok, csodák. Hihetetlenül egzotikus állatszámok. Erkölcsi tanúsággal elől-hátul ellátott példás sztorik 100 folytatásban. Evés-ivás, lakodalom, valóságsó, élőben, 30 hálószobából egyszerre. Fekete mágia, horror, a halál és a temetés hihetetlen variációi. Divat bemutató lágy zenére, utcoseggem, lásvásárt. Nem, ez azért mégse. Mert hogy ez a történet fontos. Nektek is. Ma is.
1: Első könyv. Kürosz, a perzsák atya.
0: Első jelenet. Krojszosz, lűd király, a Krőzus és Szolón, aténi törvényhozó, költő, filozófus.
2: Vendégbarátom, láttad ím kincstáram minden kincseit.
3: Milliók fölött uralkodsz, dús gazdag vagy, ó király.
2: Mikor Aténból Alkmeón jutalmáért járult elém, azt mondtam, annyi aranyat, amennyit elbír, elvihet. Ő budgyos bőcsizmát húzott, és mély zsebű öblös kitont, aranyakkal megtömte mind, még vagy 20-at szájába vett, s aranyport szórt hajába is. Úgy vonszolta magát elém. Dagadt test, felpuffadt pofa, csodára megnevettetett. Adtam is neki még, vigye. De te, látom, bölcs vagy, Szolón. Világot láttál, emberek ezreit, olvastál sokat. Furdal hát a kíváncsiság, s nagyon várom, mit válaszolsz. Annyi ezer ember közül melyik volt a legboldogabb?
3: Ó, király, Tellosznak hívták, ismerős aténi volt.
2: S legboldogabbnak e derék Telloszt, miért is tartanád?
3: Mert virágzó dús hazában ő számos szép gyermekét tisztes polgárrá nevelte, s unokáit látta mind egészségben növekedni, és mert szép halála volt. városáért harcba szállva, győztesek közt halt dicsőn. Senki hát halandó embert ki a földön várja még.
2: Derék, derék, de mondd tovább. Ki lenne hát a második, annyi ezer ember közül a második legboldogabb?
3: Argoszból való testvérpár volt, Kleobisz és Biton. Dús vagyonuk, testük izmos, győztek számos versenyen. Egyszer Héra ünnepére kocsin kellett anyjukat odavinni, ám az ökrök nem jöttek meg idején. Jókedvel igába fogta a két ifjú önmagát, és 45 stadionnyi úton húzták anyjukat. Ő imával kérte Hérát, két fiának oly dicső boldog sorsot adjon, mit csak megkívánhat emberész. Slám, az ifjak a templomban a szent szertartás után mély álomra szenderültek, s nem ébredtek föl soha. Senki hát halandó embert, ki a földön várja még végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete...
2: Szolom, barátom! Hát az én személyem puszta semmiség. Ilyen s olyan közemberek boldogságát felsorolod, s mellettük meg sem említett királyi boldogságomat.
3: Kroiszosz, láttam birodalmad mérhetetlen kincseit. Azt a választ, melyet kívánsz, néked mégsem adhatom. Kroiszosz, az ember a sorsnak forgandó játékszere. Az, ki mérhetetlen gazdag, semmivel se boldogabb, mint ki szűkös kenyeréért napról napra dolgozik. Ez is, az is lehet boldog, s éppen úgy boldogtalan. Jó! A gazdag szerencsésebb. S a szerencsés, meddig az? Senki hát halandó embert, ki a földön várja még végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete kikötőjét el nem érte bánat nélkül biztosan.
4: Derék ember vagy, ó Szolón! Ám bölcsködésed meg nem áll, mert az eszed is zavaros. Békével elbocsátalak.

0: ez a Kroiszos. Pár év múlva megtámadta főszereplőnk a perzsa Kűrosz birodalmát. Kűrosz története lebilincselő történet? Van benne gonosz vénember, baljós álom, gyilkos parancs titkos megszegése, királyi vérből való csecsemő a gulyás gunyhójában, lángeszű gyermek, számkivettetés, végül győztes trónigény. Ennyiből ki is tetszik, mennyire lebilincselő. Ezt a kitűnő ifjú Kűroszt támadta meg tehát a mi Kroiszoszunk vesztére. Hamarosan ott állt láncra verve Kűrosz előtt a mágián.
1: Nincs boldog ember az élők között. Szolón! Szolón! Szolón!
2: Mondd csak, fogoly! Ez a Szolón, kicsoda?
1: Oly ember, akinek szavát a királyok, ha hallanák, nem sajnálnám a kincseim, bölcsebbé válna a világ.
2: Mondd csak, Kroiszosz, te hallottad a szavát?
1: Megnézte, mint vendégbarát, kincstára minden kincseit, s az arany nem igézte meg, nem rebbent még a szemes. Mesélt nehány történetet, bölcsességgel volt telve mind. Nem nekem szólt, de az egész emberfajnak az intelem kivált azoknak, akik azt hiszik, hogy roppant boldogok.
2: Bocsátok el a mágiáját, fussatok! Ilyen embert elpusztulni nem hagyunk.
0: Kűrosz maga mellé inti Kroiszoszt.
3: Miért támadtál országomra, te szegény? Ki beszélt rá? Mi vezetett? Mi remény?
4: E háború, Reám király, szerencsétlenséget hozott, de szerencsét hozott reád. Egy csalfa jóslat volt az ok. Nagy birodalmat döntök meg, ahogy háborút indítok. Hát, birodalmat sikerült megdöntelem, a magamét.
0: Kűrosz megtette Kroiszoszt fő tanácsadójának, majd sok évig uralkodott dicsőségben, de végül ő is beleesett a hübrisz, a mértéktelen gőg vétkébe, és haddal indult a masszageták ellen. A masszageták fölött akkor egy asszony uralkodott. Tomürisznak hívták.
5: Perzsák királya, ne buzgolkodj olyan nagyon, ne fáradozz olyan nagyon, mert nem tudhatod, javadra válik-e végül. De ha olyannyira vágyakozol rá, hogy erődet a masszagetákkal összemérd, mi három napi járásra visszavonulva várunk. Vagy ha saját birodalmat területén akarsz fogadni bennünket, vonulj vissza három napi járásra te magad.
0: Az előkelő perzsák azt ajánlották, hogy saját országában fogadja a masszageták seregét. Kroiszosz azonban...
4: Királyom, halandó a had, halhatatlan magad se vagy. Észszerű, hogyha vesztenél esélytelen, mégse maradj. Ha perzsa földön vívsz csatát, és győznek a masszageták, birodalmad veszítheted, hiszen nyomulnak majd tovább. Ha náluk vívsz és vesztenél, csekélyebb a kockázata, és az ország szívébe, ha nyersz, utat nyit egyetlen csata. Vonulj előre két napig, s elmondom, hogy vesd cselt nekik. Szegények ők, a pecsenyék s a borízét nem ismerik. Üsd tábort, készíts lakomát, hús és színbor legyen elég, majd tűnj el, és maradjon ott a leghitványabb aljanép.
3: Ha nem nagyon csalatkozom,
4: Nyílik hamar oly alkalom, hogy diadalt aras a holt részeg Massageta hadon.
0: Ügyes hadicsel! Bár tudok többet is, jobbat is. Hogyan győzte le a perzsák atya Kroiszosz híres lovasságát? A teherhordó tevéket indította ellenük, s a híres lovasság megfutott. Más. Hogyan verték szét a fókisziak a rájuk törő túlerőt? Bemázolták gipszel a 600 legbátrabb harcost, és éjszakai támadásra küldték őket. Az ellenség ember fölötti lénynek hitte a gipsz katonákat, és megbénult a félelemtől. Ennyi elég is. Kroiszosz hadicsele bevált. A perzsák sok Massagetát megöltek, és a hadvezéreket foglyul ejtették.
5: Kürosz! Telhetetlen vérszomjú! Kürosz! Ne örvendezz olyan nagyon! Csak a bor győzött, nem a te erőd! Az örjöngő ordítozást és ocsmány szavakat gerjesztő bor! Térj eszedre tehát, és mérlegeld nagy lelkű ajánlatom. Add vissza a fiamat, és távozz büntetlenül. Nem követeled bosszút a Massagata sereg egyharmadáért, akiket oly irgalmatlanul lemészároltál. Távozz békén! De ha nem, esküszöm a napra! A Massagaták istenére esküszöm, hogy telhetetlen vérszomjadat csömörig kielégítem.
0: A csata iszonyúan kegyetlen volt. A perzsa sereg ott veszett. Tomürisz megtöltetett egy tömlőt embervérrel.
5: Így áll. Kürosz, így ad az embervért. Telhetetlen vérszomjú Kürosz, így áll. Hiába győztem, úgyis megvetted a szívemet. Csellel elfogtad. Parig aláztad az én drága fiamat. Porig aláztad, hogy maga ölje meg magát. De amit megígértem, tartom. Csak azért is. Így ad az ember vért, Kürosz. Aradom füleden folyik ki szádból okádod. Já, gyilkos Kürosz.
0: Így ért véget Kürosz 29 éves uralkodása.
6: Második könyv. Egyiptom.
0: Ezt átugorjuk. Nincs köze a főcselekményhez. Viszont eszembe jutott még egy-két kegyes történet. Hogyan pusztult ki a pszilloszok népe? Hadat üzentek a víztárolóikat kiszárító déli szélnek, és rohamra indultak ellene. Kihívták a sorsot, és a sors kijött. Miből főztek húslevest csata előtt a királyhű egyiptomi katonák? A perzsákhoz átállt hadvezér gyermekeiből. Meg is ették. El is vesztették a csatát. Méghozzá Kambüszész ellen, aki Kürosz fia, és a királyi trónon örököse volt.
6: Harmadik könyv. Kambüszész a kényúr.
0: Miután elfoglalta Egyiptomot, Kambüszész követnek álcázott kémeket küldött az etióp királyhoz.
7: A perzsák királya, Kambüszész nagyúr kínálkozik ím, vendégbarátodul. Azért küldött el, hogy átadjuk neked ajándékait, mik néki kedvesek.
8: Mik ezek a Kambüszész nagyúrnak is kedves ajándékok? Ez a köntös például, mitől ilyen rikító színű?
7: Tengerünkben él egy csiga. Van elég? Mirigyéből jön egy sárga váladék. Ezt a zöldesre váltja a napsugara. Aztán kékből bíborszín lesz. Rőtlila.
8: Ha a ruhátok színből színbe játszik, sárga, zöld, kék, vörös, lila, ki tudja, nem úgy játszik-e szint a szívetek is? Na és ezek a láncok... Karperecek? Ha jól látom, aranyból vannak.
7: Színaranyból. Ezek drága ékszerek. Előkerük kariáns nyakán díszlenek.
8: Azt hittem, bilincsek. Bár igen hitványul vannak összetákolva. A réz nemes fém. De az arany csak bilincsnek való. Lábbilincsnek. A mi börtönünkben minden rab olyat visel. Persze az rendesen meg van csinálva. És ebben a tömlőben mi van?
7: Édes érett szőlő mustja. Ha kifor, tölgyhordóban erjed, s lesz belőle bor. Bor, mely gondra, búbánatra hűs, vigasz. Bor, melytől a szó is könnyű lesz igaz.
8: Végre valami, amiben örömöm telik, amiben élet van és erő, amiben ti, perzsák, felülmúljátok az etiópok fiait. Ki tudja, amikor bort isztok, talán igazat is mondotok. Mert amúgy hamis emberek vagytok, és hamis szívű a királyotok is, Kambüszész. Ha igaz szívű volna, nem kívánná a más országát. Nem akarna leigázni olyan embereket, akik mit sem vétettek ellene. Fogjátok ezt az íjat, vigyétek el Kambüszésznek, s mondjátok meg neki, azt üzenem, ha majd a perzsák könnyedén felajzák ezt az íjat, akkor támadj haddal az etiópok fiaira, akkor indíts ellenünk háborút. Addig azonban adj hálát az isteneknek, hogy az etiópok fiai nem kívánják a más országát, és nem akarnak reigázni senkit. Eredjetek!
0: Az íjat egyetlen perzsa tudta legalább két hüvelyknyire kifeszíteni. Szmerdisz, a király öccse. Haza is küldte Kambüszész Perzsiába. Ő maga nagy sereggel megindult az etiópok ellen. De tébolyul dühében eszébe sem jutott élelemről gondoskodni. Mikor kifogytak mindenükből, felfalták a málhás állatokat. Aztán a sivatagban a katonák iszonyú dologra szánták el magukat. Sorsot húztak, és minden 10 emberből egyet megettek. Ettől Kambüszész megijedt, visszafordította a sereget, és nagy emberveszteséggel hazavergődött Egyiptomba. Az egyiptomiak éppen a Szent Apisbika ünnepét ülték. Kambüszész az előjárókat kivégeztette, és maga elé vezettette a bikát. Az Apisbika koromfekete, csak a homlokán van egy fehér háromszög. S a hátán egy sasformájú folt, a farkán kétszeres a szőr, a nyelve alatt pedig egy skarabeusz bogarat volt. Kambüszész örjöngve rohant tőrével a bikának, de csak a combját találta el. Aztán megkorbácsoltatta a papokat. A bika később a templomban kimúlt. titokban temették el. Az elme háborodott, hamarosan hívatta legbizalmasabb hívét, Prexaspace-t.
9: Mondd, Prexaspace, mit gondol a perzsa nép? Mit mond rólam itt meg ott a szóbeszéd?
10: Rólad

0: fiú hozza a bort.
1: Íme a bort, olcsat szomjadó király.
2: Ott megállhatsz, derék fiú, köszönöm.
3: Ha találok, locsogás a nép szava. Ha hibázok, a népnek van igaza. No, Prézaszpész. Oly embert láttál-e már kinyilával ilyen biztosan talán?
4: Uram, látom, még az Isten maga sem célozhatna ilyen tökéletesen.
0: Nem sokkal ezután Kambüszész megint hívatta Prézaszpészt.
3: Mondd, Prézaszpész, híven vagy-e csak ugyan?
4: Éltem, holtam a kezedben, nagy uram.
3: Nos, Prézaszpész, tegnap álmot láttam én. Atyám trónján ott ült Smerdis, az öcsém. Koronáson egekig ért a feje. Hű, Prézaszpész, le kell számolnod vele.
2: Indulj rögtön, fel, szúszába,
3: jól tudod, vagy ő, vagy én.
4: Felséges úr, indulok.
0: Prézaszpész, mivel féltette az életét, elcsalta az ifjú Smerdist vadászni, és titokban végzett vele. Kambüszész azután ágyasává tette két húgát, és az egyiket, amelyik várandós volt, meg is ölte. Halálra rútosta. Egy más alkalommal elfogatott 12 előkelő perzsát, és elevenen elásatta őket, hogy csak a fejük látszott ki a földből. Ez alatt otthon, Perzsiában elfoglalta a trónját két mágus. Az egyiket ő maga nevezte ki helytartónak. A másikat éppen Smerdisnek hívták, és hasonlított is a meggyilkolt öcsre. Úgyhogy a két mágus követek útján az egész Perzsa birodalomban kihirdette:
5: Kambüszész roncs trombitorló, senki már! Mától Kűrosz fia, Smerdis a király! Engedelmes hűségetek, neki jár!
0: Kambüszész azonnal haza akart indulni serege élén, de mikor lóra szállt, leesett a karthüveje, és a kardja belefúródott a combjába. Ugyanazon a helyen, ahol ő az ápiszbikát megsebezte volt. Mikor a seb üszkösödni kezdett, Kambüszész összehívatta hadvezéreit.
3: Perzsák, valamit fölfedek immár, síralom. Titkoltam idáig, de hiába, síralom. Volt egy hazug álmom nem olyan rég, síralom. Szúszából üzentek, hogy a trónom cudarul, Smerdis nevű ember bitorolja, cudarul. És oly hihető volt hazug álmom, síralom. Smerdiszt, az öcsémet megölettem. Nyomorú, gyilkos vagyok én, ostoba, gyilkos, nyomorult. És mégis igaz lett az az álom, iszonyú. Trónom nem enyém, hisz bitorolja, síralom. Ocsmányul a Smerdis nevű mágus, cudarul. Eljött a halál, érzi a lelkem, síralom. Végső szavam azt rendeli, perzsák, dühösen lökjétek a mágust le a trónról, dühösen. Üzzétek el együtt a pokolba, dühösen. Üzzétek el ármánnyal, erővel, dühösen. Áldásom a népen, ha előzi ki vitéz, és Perzsa királyt ültet a dróra ki vitéz. Átkom tireátok, alapultok remegőn, szolgálva ribancként a bitorlót remegőn.
0: Zokog.

0: majd meghal. A mágusok uralmát végül 7 perzsa főember döntötte meg. Egy Dareios nevű ifjú volt a vezérük. Már úton voltak a királyi palota felé, mikor Prexaspész azzal az ígérettel, hogy a mágusok uralmát igazoló beszédet tart, fölment a palota tornyába, és az összehívott perzsák előtt...
1: Perzsák! Valamit fölfedek immár. Síralom. Titkoltam idáig, de hiába. Síralom. Látott hazugálmot a királyunk, Kambüszész. Szúsából üzenték, hogy a trónját Cudarul, Smerdis nevű ember bitorolja. Cudarul. És oly hihető volt hazugálma. Síralom, Smerdiszt, a fivérét megölette, Kambüszész. Én voltam az eszköz. Kezem ölte, nyomorú. Én voltam a gyilkos kezem által. Síralom, halt meg Delis Smerdis, siratatlan. Síralom, gyilkos vagyok. Én ostoba, gyilkos. Síralom, szolgáltam a gyilkost. Ki király volt, Kambüszész. Illal, fiam, ifjan legyilaszta, Kambüszész. Őrült dühödésben legyilaszta, Kambüszész. Lám, mégis igaz lett hazugálma. Síralom, trónját csudacsellel bitorolja, Cudarul, ocsmányul a Smerdis nevű mágus, a gonosz. Eljött a halál értem ez órán. Síralom. Végső szavam azt rendeli. Perzsák, dühösen lökjétek a mágust le a trónról, dühösen űzzétek el együtt a pokolba, dühösen űzzétek el értelmes erővel, dühösen. Áldásom a népen, ha elűzi Kivitét, és Perzsa királyt ültet a trónra, Kivitét. Ti rátok, ha laboltok remegőn. Jó föld eleséget ne teremjen sohasem. Júnyáj kicsi bárányt ne teremjen sohasem. Asszony, fiat és lányt ne teremjen sohasem. Ország szabad embert ne teremjen sohasem. Átkom tüze sújtson, ha lapultok remegőn. Szolgálva ribancként a bitorlót. Remegőn.
0: Ekkor Prexaspész, akit világ életében tisztelet övezett, fejjel előre levetette magát a toronyból. A döbbenetet kihasználva a 7 főember behatolt a belső termekbe, és rövid, de izgalmas kézitusa után levágta a mágusokat. Majd összegyűltek, hogy megbeszéljék az állam helyzetét. Egyikük a demokrácia mellett mondott beszédet, másikuk az oligarchia, harmadikuk a monarchia mellett. És akár hiszitek, akár nem, e harmadik Dareios álláspontját fogadta el mindenki. De ki üljön a monarchia trónján? Úgy döntöttek, hogy nyeregbe szállnak a város szélén, s akinek a lova napkeltekor először fölnyerít, az lesz a király. És akár hiszitek, akár nem, Dareios lova nyerített föl először. Hogy csinálta? A lova jó vérű csődör volt, a lovászmestere fürgelszű férfiú. Ezért megtapogatta a csődör kedvenc kancájának nemi szervét, majd zsebre vágta a kezét, hogy a sorsdöntő pillanatban a csődör orra alá tartsa. Az állatok világa Rémodotosz szerint bevonulás. Egyiptomi szent krokodil. Fülén kristály és aranyfüggők, első két lábán karperecek. Elfogása. Horogra erősítünk egy sertés hátat, s a folyó közepébe dobjuk. Majd élő malacot ütlegelünk a parton. A krokodil elindul a visongás után, lenyeli a horgot. El nem ulasszuk a szemét agyaggal betapasztani, különben nehezen kezelhető. Indiai sivatagi hangya. Kutyánál kisebb, rókánál nagyobb. A homokból aranyat túr. A forróság elől földbe bújik. Indek ilyenkor kirabolják, majd menekülnek. Indiai nősténytele. A menekülés eszköze. Különlegesen gyors, ugyanis hátsó lábán négy comb és négy térd van. Arábiai furcsajú. A farka 135 cm hosszú. Hogy ki ne sebesedjék, a pásztor szekér két köt alája. Líbiai barom. Legelés közben hátrafelé lépeget, mert szarva előre görbül, s előre menet, belefúrodna a földbe. Momád líbiai szamár. Szarva nincs, de nem iszik vizet. Nomád szárazföldi krokodil. Hossza 135 centi. Szarvas fejű apró kígyó, kétlábú egér, tüskés egér.

0: Negyedik könyv. Dareios a szatócs és a szkűták.
1: Dareios azért kapta a szatócs gúnynevet, mert tartományokra osztotta a birodalmat, és mindegyik tartománynak megszabta, mennyi adót köteles fizetni. Azért is indult meg a szkűták ellen, mert egyrészt övé volt a Darius kincse, másrészt annyi katonája volt, hogy a számát sem tudta. Édes testvére, Artabanos, megpróbálta lebeszélni.
2: Ne kezdjél a szkíták ellen háborút. Nem viszed a tisztességes hadiút. Amúgy sincsen se barmuk, se aranyuk.
1: Ám a vitéz Dareios csak legyintett rá, és megindult. Katonáinak száma 700 ezret tett ki. Tengeri hadereje 600 hajóból állt. A Hellészpontoszon az Iónok, az uralma alatt élő égei tengeri Hellének által épített hídon menetelt át Európába. Mert hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, a kis-ázsiai Hellén városok már régóta a perzsa király uralma alatt állottak. Majd megparancsolta az Iónoknak, hogy hajózzanak előre az Isztroszon, és építsenek rajta hidat. Így is történt. Dareios odaérvén seregestől átkelt a szkűták földjére.
3: Jó férfiak, bontsátok le a hidat, s a szárazon kövessétek hadamat.
4: Királyom, olyan vidék ellen vezetett hadunkat, melyen nincsenek se városok, se gabonaföldek. A szkűta seregek úgy csalnak erre-arra önmaguk után a pusztaságban, amint épp tetszik nekik. Ha kiállnának csatára, győzünk, s a híd éppen kapura jön hazafelé menet. Ha nem találjuk őket, és hűlt nyomukon bolygunk, míg lelkünk ereje meg nem törik visszavonulni, akkor végképp jó e híd.
5: Hisztiájusz, tanácsot megfogadom. Ha épségben hazaértem, jutalom vár érette. Színem előtt megjelenj.
3: Ion férfiak, készítsetek a helyen erős tábort, s őrizzétek a hidat. Itt ez a szíj, 60 csomó kötve rá. Oldjatok ki egyet-egyet napra nap. Ha elfogynak mind a csomók, s a napok, és én rólam semmi hírt nem hallotok, térjetek meg haza, Isten hírivel, ám a hidat addig ne hagyjátok el.
1: A szkűták éjszakra küldték családjaikat s a nyájakat. Egy kis seregük elment Dareios elé, s a perzsák annak a nyomában kóboroltak, bolyongtak keresztül kasul a pusztaságon hetekig. Dareios ezért üzenetet küldött a szkűta királyhoz.
6: Te, ötöngős ember, miért menekülsz? Így is, úgy is választás elé kerülsz. Vagy érezel testi lelki tetterőt, akkor állj ki a csatára mielőbb, vagy belátod, hogy a gyöngép magad vagy, akkor földdel, vízzel keresd föl, urat!
7: Menekülni én soha nem menekülök senki előtt. Te előled sem, perzsák királya. Én békében is vándorolni szoktam. Hogy miért nem rohanok ellene csatázni? Nekünk, szkűtáknak sem városaink, sem megművelt földjeink nincsenek. Tehát tőletek sincs mit féltenünk. Hisz nincs mit elfoglalnotok. Ám ha döntésre akarod vinni a dolgot, keresd meg szkűta őseink sírját. Majd meglátod, harcolunk-e értük. Ami pedig az ajándékot illeti, majd küldök azt is. Ugyan nem földet és vizet, de ami illik te hozzád, azt küldök. Azért viszont, hogy uramnak mondtad magadat, sírva fogsz még megfizetni.
1: A szkűták el is küldték Dareiosnak ajándékukat. Egy madarat, egy egeret, egy békát és 5 nyilvesszőt. Dareios úgy vélekedett, hogy az ajándék a hódolás jele. Az egyik vezér viszont így értelmezte. Ha nem röpültök el a levegőben, ha nem bújtok a föld alá, ha nem ugráltok vízbe, akkor átfúrnak benneteket a nyilaink. Mikor a szkűták felsorakoztak, hogy végre megütközzenek a perzsákkal, és már csatarendben álltak, felugrott előttük egy nyúl, és az egész szkűta sereg üldözőbe vette. Ettől Dareios eszére tért.
8: Félelmetes a szkűtáknak ereje. Kutyába se vesznek minket, nyúlba se. Madár, egér, béka, öt nyíl. Arraint tűnjünk innen, vagy el fogunk veszni mind. De hogy tűnjünk, hogy nyakon ne kapjanak? Hogy érjük el bántatlanul a hidat?
1: Végül néhány kimerült alakulatot valami ürüggyel otthagytak a tábortüzek mellett, s a sereg erőltetett menetben még az éjjel elindult az Isztroszhoz. Másnap a szkűták üldözőbe vették őket. De míg a perzsák az úttalan pusztán baktattak, ők a legrövidebb úton vágtattak az Isztroszhoz, s előbb értek oda.
9: Ion férfiak! Ion férfiak! Ion férfiak! Eltelt a 60 nap, 60 csomó kioldatott. Ha itt maradtok, nem jól teszitek. De miért is maradnátok itt? A királytól most már nem kell félnetek, amit parancsolt, meg nem szegitek végül is. Bontsátok le a hidat! Bontsátok le a hidat! Bontsátok le a hidat, és menjetek haza! Örüljetek, hogy megszabadultatok, hogy szabadok vagytok! Mondjatok érte hálát az isteneknek és a szkűták fiainak! Mert aki mostanáig az uratok volt, azzal úgy elbánunk, hogy más népeket megtámadni soha többé kedve nem kerekedik.
1: A Hellének egyik része az aténi Miltiadész javaslatát támogatta. Miltiadész. Jegyezzük meg ezt a nevet.
10: Ion férfiak! Megfontolni érdemes a szkűta javaslatot. Megfogadni is! Dareios ellen esélyes a szkűta had. Segítségükkel szabad lesz Iónia.
11: Ha most Dareios trónusát megdöntitek, egy városban sem lesz miénk a hatalom. Csakis Dareios jóvoltából lehetünk városainkban megbecsült türánmoszok. Ha ő bukik, választhatnak a városok, s tudjuk, a demokráciát választja mind.
10: Ion férfiak, eddig támogattatok.
11: Tán szép az eszméd, Athéné Miltiadész, de sok vezérnek kedvezőbb személy szerint az én ideám. Bár szavazhatunk azért.
1: Az Ion vezérek egyhangulag Miltiadész ellen szavaztak. Azok is, akik előzőleg vele értettek egyet.
12: A hídból egy részt mégis el kell bontani, egy nyíllövésnyit. Nehogy megzargassanak a szkűták, higgyék csak, hogy mellettük vagyunk.
1: Ezt a ravaszdit viszont Hisztiájosznak hívják.
11: Szkűta férfiak, jó tanáccsal jöttetek, a helyes utat megmutattátok nekünk. Látjátok, szkűták? A hidat már bontjuk is, hisz minden Ion vágya, hogy szabad legyen. Ti a perzsáknak nyomába eredjetek, s álljatok rajtuk bosszút érdemük szerint.
1: A két sereg végül is nem találkozott. Amint Dareios odaért, Hisztiájosz a hidat hamar helyreállítatta. Így úszta meg Dareios a szkűta kalandot. Odas visszaútján Dareios a félvilágot megismerte. Ismerjétek meg ti az egészet. Bemutatkoznak a világ népei.
13: Mi, egyszerű arimaszposzok, raboljuk az aranyat a griffektől.
14: Mi, kecskelábú hegylakók, évente 6 hónapot alszunk.
15: Mi nálunk a nők is születésüktől fogva kopaszok. Orrunk lapos, állunk nagy, harci fegyvert nem ismerünk, mi vagyunk a szomszédság békebírái.
16: Mi
4: tauroszok, a foglyul ejtett idegent feláldozzuk az istennőnek. Buzogánnyal szétszúzzuk a fejét. Rablásból és háborúskodásból élünk. Megölt ellenségünk fejét a kémény fölé hosszú póznára tűzzük.
16: Mi, neuroszok, évente néhány napra farkassá változunk. Aztán visszaveszük rendes alakunkat.
15: Nálunk sauromatáknál egy hajadon sem mehet férhez, amíg legalább egy ellenséget meg nem ölt.
1: Az Istros és a Maris találkozásánál élnek az Agathyrsosok és a Szigünnák.
17: Mi, Agathyrsosok, minden népnél jobban kedveljük a fényűzést, ezért aranyékszerekkel aggatjuk tele magunkat.
18: Mi Szigünnák vagyunk. Kistermetű, tömpeorrú, bozontos lovaink minket nem bírnak el, de kocsiba fogva páratlanul gyorsak.
1: Az Istros a Duna, a Maris a Tisza.
19: Tejjel mézzel folyó Tisza-Duna tája, annyi áldás szálljon rája. Ne sírj, Kossuth Lajos.
1: Akkor ne sírj.
15: Nálunk a dőmakidáknál mi asszonyok bronzkarikát hordunk a lábunkon. Hajunkat hosszúra növesztjük, s ha tetűt fogunk benne, a fogunkkal roppantjuk össze, úgy dobjuk el.
20: Mi? Naszamonok kicsik és fekete bőrűek vagyunk.
1: A garamantok menekülnek minden emberi érintkezéstől és társaságtól.
4: Mi, makák, két oldal tövig lenyírjuk a hajunkat, de középen meghagyjuk, és nagy szoffot vonunk belőle.
16: Mi, mahliszok fejünk hátsó részén növesztjük meg a hajunkat.
15: Mi, auszeuszok, az elősön.
1: A tróglüdüták nyelve egyetlen más népnyelvéhez sem hasonlít. Úgy hangzik, mintha denevérek surrognának.
4: Nálunk, a tarantoknál egyetlen embernek sincs neve. Ha nagyon-nagyon erősen süt a nap, átkot szórunk rá.
21: Mi, atlantok, soha nem álmodunk.
15: Mi, trauszoszok, ha gyermek születik, előre elsiratjuk. Ha meghal valaki, mókázva temetjük el, s örvendezünk, hogy mennyi bajtól szabadult meg, és milyen boldog.
1: E filozófikus természetű trauszoszokkal végét vetjük a népek katalógusának.
0: Ötödik könyv. Dareios bosszút esküszik Athén ellen.
1: Dareiostól szolgálata jutalmául Hisztiaiosz, a ravaszdi hídverő, egy tengerparti várost kapott, ahol hamarosan remekül boldogult. Föl is jelentette egy perzsa főember.
22: Félve tisztelt jó királyom, mit csinálsz? Egy ravaszdi hellénnek kezére jársz. Várost adtál jutalmául kikötőt, hol már számos gazdag üzletet kötött. Erődítés, ezüstbánya, rengeteg erdő, már is hajóhadat épített. Ellenséget hízlalsz messzi földeden. Ám hízlalt, de mindig szem előtt legyen.
1: Dareiosz tehát üzenetet küldött Hisztiaiosznak.
23: Nincs hőbb vágyam, mint hogy újra lássalak, derűs eszmecserék során halljalak, jöjj Szúszába, légy a főtanácsadom, asztaltársam, élvezd minden vagyonom.
1: Így kezdte meg Hisztiaiosz életfogytiglani kényszervendégségét Dareiosznál. Mindeközben veje és unokaöccse, bizonyos Arisztagórász, Milétosz Türannosza, kedvet kapott rá, hogy Naxos szigetét is megszerezze magának. Az egyik ottani párt kérésére és pénzén fölkereste Szárdiszban az Ion tartomány perzsa kormányzóját.
24: Artafrenész úr, ki Dareiosz öccse vagy, segíts a trónra Naxos kedves szigetén. Növekszik azzal királyunk hatalma is, mert megszerezzük néki nyomban birtokul Paroszt és Androszt, meg a kis szigeteket. S te friss babérral már is indulhatsz tovább.
25: A szép Eubója szintén hódítóra vár. Artafrenész úr, néked ez nem nagy dolog. A hellénekben bátorságnak nyoma sincs, te meg vitézlő perzsa hadvezére vagy.
2: Természetes, hogy állom a költségeket, s dúsan ellátlak pénzzel.
3: Külön téged is.
1: A kormányzó örömében a kért 100 helyett 200 hajót adott Arisztagorasz keze alá. Persze azért perzsa vezér lett el. Ekkor kínos esemény történt.
5: Mi az, hogy ezen a hajón nincsen őr? Ide elém azonnal a kapitány!
1: Két perzsa katona berángatja.
5: Kezét, lábát kötsétek meg szorosan!
1: Megkötözik. Jó szorosan.
5: Az evező nyíláson nyomjátok át. Nem baj, ha fejéről lejön a bőr, ha a füle leszakad, és rendben van. Lusta ellén! Hadd tanuljon regulát!
1: Megteszik. A kapitány bők kínjában.
6: Micsoda durva tréfa ez, Megabatis! Én nekem vendégbarátom a kapitány. Még ha vétett is, így kínzást nem érdemel. Hívasd az ácsot, rögtön szabadítsa ki!
5: Ez hajóján őrséget nem állított. Ilyen vétket büntetlenül nem hagyok.
6: Talán a barbár perzsáknál ez így szokás, de művelt hellén gyomra csak te nem veszi.
5: A király hajóhadát én vezetem! Az én dolgom a rend és a fegyelem!
6: Van nálam fejsze, kéznél van a kardom is, kiszabadítom ácsod nélkül én magam!
5: Milétoszi, uralkodja dühödön! Hagyd abba, mert lecsukatlak, esküszöm!
6: Mi között hozzá? Azért küldött a király, légy engedelmes és parancson végrehajtsd a más dolgába orrodat, miért ütöd?
1: Mit tehetett a perzsa admirális? A hellén kalandor Arisztagorászt, bárhogy szerette volna legalább szájon vágni, kormányzói parancs védte. Úgyhogy mást kellett kigondolnia. Egy célszerű kis névtelen levelet.
24: Jó akarójuk üzen sietősen a naxosziaknak. Naxoszi férfiak, ellenség gyűlik seregestül ellenetek. Védőfalakat kijavítani gyorsan. Földeitekről a termést hordani egybe mögéjük. Nyájaitok beterelni a várba. Italt elegendőt gyűjteni. Jó forrás tisztítni, ne késsetek immár.
1: A hellén kalandor Arisztagorasz 4 hónapig ostromolt a Naxoszt. Hiába. Addigra elfogyott a perzsák pénze, elfogyott a naxoszi ellenpárté, és veszedelmesen fogyott az ő saját pénze is. Kínos. A perzsák nem szeretik az efféle fölsülést. A fejét is lecsaphatják, ha följelentés érkezik. Az pedig érkezik. Mi csináljunk? Lázadjunk fel a gaz perzsák ellen. Zsarnokok, pénzéhesek, följelentők, nyakazók, ráadásul bárdolatlan bunkók. Rázzuk le az idegen rabigát.
7: Perzsa ripőkök közt Szúszában gyilkol a honvágy. Csak te segíthetsz látnom a drága Milétoszi tájat. Szervez lázongást honi földön, Arisztagorászom. Kelj föl a perzsa király ellen, s nyomban hazatérek.
1: Nem sokkal ezelőtt a ravaszdi hídverő, a Daraiosnál kényszervendégeskedő Hisztiájosz simára borotváltatta leghívebb szolgája fejét, titkos üzenetet írt rá, megvárta, míg a haja újra kinő, majd elküldte a szolgát Arisztagorászhoz azzal, hogy nyirassa és borotváltassa meg.
7: Perzsa ripőkök közt szúszában
2: gyilkol a honvágy.
7: Honvágy.
2: Csak te segíthetsz látnom a drága Milétoszi tájat. Szervez lázangást honi földön, Arisztagorászom, kelj föl a perzsa király ellen, s nyomban hazatérek.
1: A kalandor Arisztagorász e bíztatásra több hellén városban perzsa ellenes, sőt, demokratikus fordulatot hajtatott végre. Hát, ha már lázadunk, majd Spártába indult erős szövetséges szerezni.
8: Ne csodálkozz, hogy így sietve érkezem, Kleomenész. A sorsunk erre kényszerít. Az Ion nép nyögi a perzsa rabigát, s ti, Hellász, első nagyhatalma, tűritek! Az Ion nép is hellén, vérrokonotok, a rabságból szabadítsátok meg tehát. Ti néktek ez, spártaiak, nem nagy dolog. A barbárokban bátorságnak nyoma sincs, tényleg vitézek vagytok, hellén harcosok. A gyáva barbár, ráadásul gazdag is. E bronztáblára fel van vésve. Államuk, és amennyi nép, úgy annyiféle drága kincs. Mindjárt mellettünk rátok vár a lűd ezüst. Odébb a frűg birkonyájok és gabona. Aztán a szír arany. A kilikiai szépmévű bronz. A rengeteg igavonós a rabszolgák dologra fogható hada Arméniában, Matiénében, s tovább. Végül a híres Szúsza perzsa városa, királyi kincsek tárházának székhelye. Ha megszálljátok, oly gazdag lesz népetek, versenyre keltek még a nagy Zeusszal is.
9: Milétoszi vendégem Arisztagorász, 3 napot várj, és a választ megkapod. Milétoszi vendégem, Arisztagorász, hosszan vitatta a tanács javaslatod, de tudás hiány döntésre nem juthatunk. Mondd meg tehát, a híres perzsa városig, Szúszáig, a tenger partjától hány nap út?
10: Vagy 3 hónap, ha nem tartasz pihenőt.
9: Ha kedves élted, ostoba Milétoszi! Ma napnyugtáig Spárta földjét elhagyod. Tudtuk, hogy érdek és hatalomvágy vezet. Hallottuk, hogy a perzsa kormányzó előtt dús hellén zsákmányt ígértél hajóhadért, hogy Naxoszt és Pároszt magadnak megszerezd. De a hadjáratba bicskád belétörött. Ezért szerveztél végső soron a király Dareios ellen hebehúrgya zendülést. Nem átallanád hazám felúszítani oly birodalom ellen, melynek székhelye a híres Szúsza kincses perzsa városa, a tengertől 3 hónap járásra van.
11: A kalandor Arisztagorász még próbálkozott könyhullatással, pár tucat talanton csúszó pénzzel, hiába.